lelkének, és érdekes módon a törvény is lelki. Azt mondja Pál apostol Róma levél 7. fejezet 11. versében, a törvény lelki. Csak mondja, de én testi vagyok. Miért lelki a törvény? Mert az is az Isten lényét fejezi ki, és az Isten lélek. Csak azért sorolom nektek ezeket, majd átérek rá a kicsit konkrétan is arra, hogy mit jelent az, hogy lelki, hogy lássátok azt, hogy milyen fontos a lelki oldal is a dolgoknak. Mi lelki lénynek vagyunk teremtve. Igaz, aztán testiek lettünk, majd mindjárt rátok, hogy mi is, hogy testi, de azt mondja a Szentírás, hogy csak a lelki dolgok örökké való dolgok. Emlékszem gyerekkoromban, hányszor hallgattam ezt a paptól, hogy ne gyűjtsetek kincseket, ugye mindig idézte Jézus Krisztus a Máté Evangélium a 19. fejezetében, hogy ne gyűjtsetek kincseket, ami a moly meg a rozsda megrág, hanem olyan gyűjtseket kincsetek a mennyekbe, amit sem a moly, sem a rozsda meg nem rág. Sose értettem. Hát az kézzelfogható a kincs, ugye, de mi az a kincs, amit gyűjthetek, amit nem rág meg a moly meg a rozsda? Ugye? És akkor értettem meg, én is, amikor ezt megértettem, ezt az ígét, hogy csak a lelki dolgok örökkévalóak. Az a világ elmúlik, azt az írás. A kívánság, semmi nem marad meg. De a lelki dolgok örökkévalóak. Ti hogyan képzelitek el, hogy milyen egy olyan, szokták mondani, a lelkiismeretes ember, vagy olyan lelkis ember, vagy olyan, vagy tényleg egy olyan lelki lény, vagy egy lelki ember? Na, milyen tulajdonságai vannak. Ha fellapozzátok a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetét, Pál apostol a 8. fejezetben tulajdonképpen végig ezt fejtegeti. 8. fejezet, mondjuk az első versét, ha felolvasom. Szóval nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem lélek szerint. Azt mondja, az a lelki lény, aki lélek szerint jár, magyarul, akit Krisztus lelke vezet. Krisztus lénye van vele. Vagy a 9. verset olvasom, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát akit a Krisztus lelke vezet, az egy olyan lelki ember, az egy lelki lény. Vagy mondjuk ez a kifejezés, hogy lelki ember, most nem lapozom már fel, de az első korintusiakhoz írt levél 2. fejezet 11. versében olvasható, hogy lelki ember. Ez is szó szerint van. Ezt nem én találtam, hogy lelki ember, ez benne van a Bibliában, majd megkereshetjük esetleg délután, hogy van lelki ember. Ugye a 14. verset olvasom még a 8. fejezetből, a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetéből, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Ugye ezt jól ismerjük. Ha az Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Tehát, hogyha mi táplálkozunk az Isten igéjével, és az Isten lelke vezet, akkor lelki emberek vagyunk. Na de egy lelki embernek milyen tulajdonságai vannak? Azt hogyan gondoljuk el? Ugye általában, ha valaki kívülről jönnek a gyülekezetbe, vagy megismernek vallásos embereket, nekik van azért valami elképzelésük, hogy mondjuk egy hívő ember az mégis hogy néz ki. Ugye? Most is jött hozzánk az egyik, jár hozzánk egy fiatal ember, és akkor ő is elmondta nekem múlt szombat, hogy hát ugye jött és jött a gyülekezetbe, és hát bizonyos dolgokat meglátott esetleg, amelyenek ugye nem az ő elképzelésének megfelelő. Mondom neki, te hogyan képzeled el egy közösséget, vagy azokat az embereket? Ugye általában a fejünkbe azért, hogy hát ott olyan tökéletes emberek ülnek le, azok egy olyan szinte hibátlan, csak jóra törekvő, jót akaró emberek. Ugye ez van az emberek fejében általában egy közösségről. Van benne valami amúgy. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak szó szerint, hogy a lelki ember az minden gondolata, minden ösztönözése, minden szándéka, minden törekvése, tulajdonképpen minden indítéka az Isten lelkétől van. Mert milyen a testi ember? Azt mondja az írás, a test gondolata az halál. Azt mondja, a test az Isten törvényének nem engedelmeskedik, nem is teheti. És a lelki ember az olyan, hogy uralkodik benne az Krisztus lelke, és nem engedi, hogy a test nyilvánuljon meg. Hogyan tud megnyilvánulni a test? Nagyon egyszerűen. Amikor a természetünk, ugye,

mondja magáét, amikor jönnek a különböző gondolatok. Ugye azt mondja a Róma belekezült levél 8. fejezet, hogyha visszalapoztok egyel, 5., 8. vagy 7. versig, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvények nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Hát érdekesség, kettőség van az emberben, nem? Egyrészt van a test gondolata, ami aztán tudjuk, hogy hogyan tudja az embert meglepni, még csüggedés formájában is, az mindig a testből fakad. Abból az önző természetből, amit örököltünk a szüleinktől, ők meg egész áldantól visszamenőleg, de van a lélek gondolata. A lélek gondolata az élet és békesség, azt mondja az írás. És általában ez a kettősség azért bennünk van. Aki a léleknek enged, az egy lelki emberé válik. Aki a testnek, az meg testi ember marad. Hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Úgy is feltetném a kérdést, hogy most hol jár az eszünk? Néha lehet így magunkat így ellenőrizni. Hol jár a mi gondolatunk? Mi jár? Mi foglalkoztat? Ebben a pillanatban is. A test gondolata érvényesül, hogy hagyjuk, hogy a lélek gondolata érvényesüljön. És ez a kettő ez tulajdonképpen állandóan egymással küzd. Úgy is van az igehely, hogy most nem jut eszembe, de az a lényege, hogy a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ugye? Ezek egymással amúgy ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjetek, amit amúgy akarnátok. És ez egy 24 órás munka általában, ugye egy testben vagyunk. Mikor ugye ezért nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mi kivel azonosulunk, kinek az oldalára állunk. Kinek engedünk? A léleknek, vagy a testnek? Van egy olyan szép igeje a Bibliában, az 1. Korintusi levél 6. fejezet 15. vers, hogy aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Aki az Úrral egyesül. Hogyan lehet az Úrral egyesülni? Ha elfogadjuk Krisztusnak a megváltását, ugye azért van az úrvacsora is, táplálkozunk az ő a kenyérrel, táplálkozunk az ő beszédével, és engedünk a lélek késztetéseinek. Van egy olyan ige a Bibliában, amit ti is ismertek, hogy minden, ha valamit tesztek, azt lélekből tegyétek. Ugye ez ugye a hétköznapi gyakorlatra is igaz, nem? Vannak olyan emberek, akik bármit cselekszenek, az igyekeznek a lelkismeretesen elvégezni a munkájukat, még a fizikai munkát is. Na de a lelki dolgokra is átvisszük mi azt, hogyha valamit teszünk, azt lélekből cselekedjük, azt mondja, úgy, mint nem embereknek, hanem mintha az Istennek tetszésére művelnénk. Jakab apostol 3. fejezet 15. versében így írja, hogy a felülről jövő bölcsesség pedig először is tiszta, békeszerető. Ugye a felülről jövő azt jelenti, hogy vannak, azt mondja Pál, vannak mennyei testek, és vannak földi testek. Krisztus a mennyből való, Ádám meg a földből való. És azt mondja, vannak a felülről bölcsesség, ami az Istentől jön, pedig először is tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Mondhatnám, ez egy nagyon szép jellemzése egy igazi lelki embernek, aki a felülről bölcses, amikor az Isten lelke vezet valaki. Ugye az nem, az tiszta, békeszerető, nem. Vagy úgy a testi emberre mondja, hogy mindenféle, majd mindjárt feles, hogy mi az első dolog, ami egy testembernél megjelenik. Nagyon szép jellemzés. Azt mondja, hogy valamit tesztek lélekből, cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem emberek tetszésére. Ha mi mindig úgy gondolkoznánk, és hagynánk, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennünk, hogy amit én csinálok, ezt nem azért csinálom, hogy az emberek dicséretet nyerjek, vagy elismerés, vagy előnyt szerezzek vele, hanem mindent úgy végeznénk, hogy az Istennek a tetszésére, akkor az igazi lelki munka volna, nem? Ha belevisszük a magunk elgondolását, meg úgy, hogy hát most az emberek mit fognak erre mondani, hogy mit nem, hát az már nem egészen lélekből van. Ugye mi jellemző a testélyes gondolkodásra? A Jakab apostol 3. fejezet 14. versét, ha fellapozzátok,
Jakab apostol, ugye ez volt a lélek, lelkitest. Harmadik fejezet, 14. vers, egy pillanat. Harmadik fejezet, 14 és 16. versét olvasom. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felőrőjő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Tehát a testies gondolkodásnak ez a következménye, azzal kezdve az irigység. Most már nem lapozom fel, de a korintusi levélben ugyanígy kezdi, hogy ha testben vagytok, akkor ott megjelenik az irigykedés, a versengés, meg a visszavonás, meg a civakodás. Ugye az érdekes, hogy ugyanazt sorolja fel ott is Pál, mint hogy itt felsorolja Jakab apostol, hogy a testies gondolkodásra, ha megnézitek a világban most, nem ez az Úr? Hát két ember is állandóan azon veszesző vitatkozik. Mindig versengés van, civakodás van, igyiség van, vitatkozás van. Ez a testies gondolkodás, de a lélek gondolata nem ilyen. Azt mondja a Pál apostol a Róma belekezít levél 13. fejezet 14. versében, hogy ne tápláljátok a testet kívánságokra. Aztán ezt is jól ismerjük, ezt az igét. Mit is jelent nem táplálni a testet kívánságokra? De azt jelenti egyszerűen szólva, hogy az ember ne foglalkoz olyan dolgokkal, amelyet a test követel. Nem csupán az étvágy, szerintem az teljesen másodrangú. Az ember ne foglalkozzon, ne nézzen, ne olvasson, ne gondolkozz olyan dolgokra, amelyek a testnek valók, mert abból mi lesz? Irigység, versengés, civakodás, hazugságok, és az ember teljesen tönkre tudja tenni. Mit gondolod, hogy ki tud igazából segítséget nyújtani? A világ azt mondja, a Pál apostol az mindenestől test. A világi az a testnek a gondolata. Emberek sok mindenre meg vannak terve, hogy most beszélgettük is a szombatiskolán. Nagyon sok mindenre le vannak terve, és az emberek tényleg a saját bűneikben is vannak benne, azon felül még jönnek az életnek a terei, meg gondjai. Mi, akik ismerjük az Istennek az igazságát, és látjuk azt, hogy nekünk tényleg lelki lényé kellene válnunk, és azt mondja Pál, hogy lelkiekhez lelkieket szabva, ki tud igazán segíteni ezeknek az embereknek? Ki tudja az embereket útba igazítani? Amikor leülsz valakivel, és ugye elmondja mondjuk a problémáját, a terheit, a küzdelmeit, a nehézségeit, tényleg az embernek a keserűségét, akkor ki tud neki segíteni? Testi ember tud testi embernek segíteni? Hát valamit mond, de túl sok minden nem tud csinálni. A Galatákhoz írt levélben van egy nagyon szép tanács, az első fejezet, és a 6. fejezet első versében a Galatákhoz írt levél. Így mondja Pál apostol, hogy atyám fiai, még ha előfog és az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szerítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértesítse magad is. Mit mond, ha előfogja is az embert valami bűn? Ugye hányszor találkozunk olyan emberekkel, mi a közösségben is, hogy hát megkísértetik, azt szoktuk mondani, meg különböző bajok érik meg, hogy Katika is elmondta, az ember tényleg sok mindennel küzd. De mindjárt biztos küzdünk dolgokkal. Akkor azt hogyan lehet útba igazítani? És ki igazíthatja őt útba? Hát az, aki lelki, nem? Hát a testiek vagyunk, mi tudunk valamit mondani a másik embernek? Hát valamit tudunk, de az nem lesz neki segítség. Értitek, hogy milyen fontos az, hogy az ember tényleg lelki lényé váljék? Olyan lényé, akibe tényleg megvan a tisztaság, a békeszeretet, az engedelmesség, hogy Jakab apostol felsorolta, nem képmutató, irgalmassággal teljes, hogy a lelkünkből, fizikai testünkből valóban lelki dolgokat tudjunk produkálni, vagy az ember, a másik ember, lelkileg tudjunk viszonyulni. Nagyon, az emberek különben ezt megérzik a másik emberen. És a
igévaló táplálkozás pont erre utal, és azt hiszem az úrvacsorának is az egyik fő célja ez, nem csak az, hogy az Isten megbocsássa a bűneinket, mert ugye az jöjjünk ide, hogy rendezzük az Isten a bűneinket, az Isten lemossa rólunk a bűneinek a terhét, hanem az Isten szeretne minket lelki lényi, lelki emberré formálni, hogy úgy tudjunk az emberekhez viszonyulni, hogy tényleg segítségre lehessenek. Nekünk is igazából sokszor az a boldogság, ha lelki lények vagyunk, mert a testnek a gondolata az teljesen tönkre tudja tenni az embert. De a lélek gondolata azt mondja, az élet és békesség. Az én beszém bizony élet és békesség. Vagy lélek és békesség, vagy lélek és élet. Az Isten beszéde, ott van az élet, ahol az Isten beszéde jelen van, és az Isten lelke is jelen van. Beszélhet az ember az Isten ígér, úgyhogy nincs ott az Isten lelke. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem csak kenyér él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Ugye ezt is sokszor elmondjuk, de belegondolunk, hogy miért kell az Isten igéjével élni. Nem csak ugye kenyérrel tápláljuk a testet. Hát azért, hogy tényleg lelki emberek legyünk. Csak a lelki dolgok örökkévaló dolgok. Azt mondja János, hogy vagyis a János evangéliumában olvashatjuk, Jézus Krisztus maga mondta, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami az embernek életet ad, az Isten beszéde az, amely az embernek életet tud adni. Az Isten igéje, amire a kenyér is mutat az úrvacsorai kenyér, és azt a célt szolgálja, hogy Krisztus lelke legyen bennünk, és mi is Krisztusban legyünk. Hogy amikor megnyilvánulunk, az lelki legyen. Ne testi. Azért, hogyha most úgy odafigyelnénk a másikra, vagy saját magunkra is, hogy ki tudnánk szelektálgatni, hogy ez testi volt, ez meg lelki. Nem? Saját magunkban, de a másikban még jobban. Na, ez testi volt. Figyeljetek oda magatokra ezzel kapcsolatban, és azt kívánom mindenkinek, hogy amikor olvassa a Szentírást, amikor gondolkozik az Isten dolgain, magát is úgy vizsgálja meg, hogy én most testi vagyok, vagy lelki. Most az én természetem diktál, hogy az Isten lelke munkálkodik bennem. Most, amikor én valamit akarok tenni, ez lélekből van, vagy csak az én elképzelésem. Amikor emberekhez beszélgetek, ez nekem szívből jön, lélekből, vagy csak úgy testből, vagy éppenséggel teher nekem. Amikor imádkozom, ugye az Isten ez akkor én azt kérem, hogy Istenem, engem formálj lelkévé, és az emberekhez tényleg lelkileg tudjak viszonyulni, vagy szeretném, az Isten megoldjon nekem dolgokat, és én valahogy szeretnék az életbe megélni. Szóval az Isten munkája ez bennünk, és én azt hiszem, hogy a kenyér is ezt a célt szolgálja az életünkben. És figyeljétek magatokat a hétköznapokban, hogy csak az örökkévaló dolgokat tudja az Isten bevinni a mennybe. Ugye azért nem kell gyűjteni a kincsek. Csak az örökkévaló dolgok. Amit úgy beszélgettünk Katika veled is, az ember tényleg sok mindent szeretne az életnek, tényleg szeretne a terheket letenni, meg sok mindent. De valahogy annyit megértettem az Istentől, hogy az Isten csak az örökké a dolgokat akarja bevinni a mennybe. Ugye a léleknek gyümölcse, ismeritek alatt a levélben mik azok. Csak azok maradnak meg, semmi más. Mi szeretnénk abban az ebben sok mindent még talán elérni, meg megszerezni, meg megtartani, meg sok mindent élvezni, de ez a világ elmúlik. De az Istenünk beszéde az örökre megmarad. És az Isten beszéde nálunk is, ugye, mint jó talajra találott a mag kihajt, akkor a mi jellemünk, a mi lényünk is lelkivé válik, és azt mondja a Pál apostol, hogy vannak mennyei testek, arra azt mondja, azok a lelki testek, meg vannak földi testek, és a lelki testek öröklik az Isten országát. Érdekes az összetétel, nem, hogy lelki, de test. Hogy lett a lelki, fizikai test. Úgyhogy az Isten úgy teremtette az embert, hogy a fizikai test az lelki dolgokat tud produkálni. És ez a végcélja is. Az Isten országában már nem fog megnyílni, nem lesz. Ugye ezért is kell az Istennek újjáteremteni a testünket, mert nem vihetjük a saját természetünket a mennybe. Ott olyan lelki, nem tudjuk, hogy a lelki testnek milyen tulajdonságai vannak. Mondjuk Jézusról egy kicsit úgy sejthetjük, mikor ő föltámadt, mert tudjátok, hogy ő átment például a falon. Nem? Vagy például felemelkedett a földről. Vagy megjelent. Test volt, de mégis a tulajdonságai már mások voltak, mint a mi fizikai testünknek. De Krisztus ebben a testben is mindig lelki lény volt. Aki őt látta, az látta az atyát, az Isten pedig lélek. Ez is egy
Érdekes összetétő, hogy az Isten lélek, de látták Krisztus, látták az atyát. Mert látták Istennek a jellemét Jézus Krisztus arcán. És az Isten is lélek. Kérem testvérek, hogy bennünk is, ahogy Pál mondja, Krisztus kép ábrázolódjon ki úgy, hogy valóságos lelki lények legyünk. Ne csak elméletben gondolkozzunk ezen, hanem imádságaitokban emlékezzetek meg el, hogy az Isten ezt szeretné bennünk, hogy mi a mi egész lényünket, az egész gondolkodásunkat szeretné megtölteni azokkal a jelen tulajdonságokkal, amelyeket a Jakab apostol is felsorolt, és amit az egész Biblia végig is elintál, hogy legyünk lelki lények. És amikor veszitek magatokhoz a kenyeret, akkor sose felejtsétek, hogy nem csak bűnbocsánat, nem csak Krisztus megtört testét jelképezi, nem csak a bűnbocsánatot akar az Isten nekünk adni, hanem ez együtt szeretné, hogy mi minden nap vegyünk magunkhoz azt a kenyeret, mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem az Isten minden igéjével. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves vendégeink, kedves testvérek! A Biblia világa című előadás sorozatunkban ma Pál apostol rómaiakhoz írt levelével kezdünk foglalkozni. A rómaiakhoz írt levél egy igen értékes irat az egész Biblián és az Újszövetségen belül is. És pedig azért, mert ebben a levélben Pál apostol valami nagyszerű tömörséggel foglalja össze Krisztus evangéliuma lényegét. És ezen kívül ebben a levélben magyaráz meg egy igen nagy és nehéz kérdést, miképpen is van az Isten személyekre vonatkozó predesztinációja, előreismerése és előre rendelése, hogy bánt az Isten, Isten az egyes emberi sorsokkal és szabad akaratú döntésekkel, amikor örök idők előtt a megváltás tervét elhatározta. Ma arról fogunk beszélni, hogy az evangélium summáját, az evangélium lényegét hogyan fejti ki Pál apostol a római levélben. Legközelebb pedig folytatjuk majd azzal, hogy megismerjük, mit tanít a római levél a személyekre vonatkozó predesztinációról. Előre fölhívom a figyelmet, hogy az is egy igen-igen érdekes, fontos téma, és én úgy gondolom, hogy az ember lelkéről, mintha egy nagy kő gördülne le, mintha egy nagy botránykő gördülne el az útból, amikor megérti a római levél tanítását erről a kérdésről igazán. A római levél valószínűleg időszámításunk után 55-ben íródott, Korintusból írta ezt a levelét, tehát Görögországból Pál apostol Rómába. Kitűnik a levélből, hogy az apostol addig még nem járt személyesen Rómában, és újabb misszió útjának az előkészítéseként írta egyrészt a levelét a római keresztényeknek. Azt olvassuk a 15. fejezetben, az apostol tájékoztatta a gyülekezet terveiről, hogy Róma a világ fővárosa meglátogatása után tovább készül Hispániába, vagyis a mai Spanyolország területére. Ilyen messzelátó tervei voltak az apostolnak. De nem csupán ezért írta levelét, hogy előkészítse utazását és a terveiről tájékoztassa a gyülekezetet, hanem a római levél első fejezetében néhány bibliavers nagyon szépen vall arról, hogy milyen indítékok késztették az apostolt erre a levélírásra. Így olvasom a római levél első fejezetében a 11. verstől a 15-ig. Ezt írta a római keresztényeknek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. És még a 17. versből olvasok. Mert Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Pál apostol egész szolgálatát meghatározta az a tapasztalata, hogy ő magának felfedezte az evangélium hatalmas értékét. És amikor az apostol szándékai ellenére nem tudott eljutni Rómába, és ott már gyülekezet létesült, akkor az apostolt foglalkoztatták ezek a gondolatok, vajon a római keresztények tényleg értik az evangéliumot a maga igazi mi voltában? Vajon látják-e annak jelentőségét, élnek-e annak megfelelően? Az apostol vágyva vágyakozott, hogy a maga mély személyes meggyőződését az evangéliumról a világ fővárosában is elmondhassa. Ő világosan megértette, hogy az evangéliumban Isten hatalma nyilatkozik meg, és Isten igazsága jelenteti ki abban. Égő vágyat érzett az apostol arra, hogy ezt mindenki igazán megismerje, hogy segítsen emberek tömegeinek, a megváltó pedig dicsőítessék. Ezen kívül az apostol értesült bizonyos problémákról is a római gyülekezetben. Arról győződhetünk meg,
hogy meglepően jó volt a tájékoztatás, és a kapcsolatok rendkívül szorosak voltak a keresztény gyülekezetekben. Pál apostol is értesült arról, hogy Rómában a zsidók és a keresztények között bizonyos feszültség van. A római gyülekezet, ahogy az igéből kitűnik, többségében pogányokból állt, de volt egy jelentős számú zsidóság is a gyülekezet tagjai között, és ahogy említettem, bizonyos feszültség volt köztük. A levélből kiderül, hogy a pogányok, a pogány keresztények, azok hajlamosak voltak a zsidók felől úgy gondolkozni, hogy őket mindenestől elvetette az Isten. Pál apostol utal arra, hogy egy bizonyos felfuvalkodás, egy bizonyos megvetés jellemezte őket a zsidókkal szemben. Azt mondták, ők most elvettettek, és jövünk a helyükre mi. A zsidóknál pedig az volt a probléma, hogy ők meg nem értették meg teljesen, hogy a számukra oly szent ószövetséget felváltotta egy új szövetség, amelynek a pogányok épp úgy részesei, mint ők zsidók. Pál apostol olyan szeretettel próbálta nekik magyarázni, már ilyen hasonlathoz folyamodott, hogy ez egy ismert hasonlat volt az egyház, illetve a hívő nép és Isten szövetségének a házassághoz hasonlítása. Pál apostol magyarázta nekik, Mózes törvénye szerint is tudjátok, ha meghal a férj, az asszony felszabadul a házasság törvénye alól. Most gondoljátok meg, hogy az az Isten, akivel ti szövetséget kötöttetek, ő meghalt, értetek. Értsétek meg, hogy ezzel az a szövetség megszűnt, és egy új szövetség létesült. Olyan megható az a lelki pásztori gond, amellyel Pál apostol írja ezt a levelet, hol a zsidókat szólítja meg benne, hol a pogány keresztényeket. Mindig tekintettel van az egyik és a másik réteg problémáira, és úgy próbálja az evangéliumot világosan kifejteni nekik. Tehát összegezve azt mondhatom, hogy a római levél indítéka ez volt, a levél megírásának az indítéka, hogy az apostol éveken át vágyakozott eljutni a világ fővárosába, nem jutott el. De ott már közben gyülekezet létesült. És az apostol, mikor még problémákról is hallott, nem tudta kivárni azt, míg személyesen eljut a gyülekezetbe, hanem még ezt megelőzően vágyakozott arra, hogy levélben az evangélium lényegét, sorsdöntő igazságait a szívükre kösse, tekintettel a gyülekezet sajátos, jellegzetes problémáira. Azt mondhatjuk azonban, hogy noha az ókori Rómába írta Pál ezt a levelet, ahol voltak zsidók és voltak pogányok, és ez tőlünk ma távol van. Mégis a Szentlélek ihletése folytán úgy írta meg az evangélium lényegét az apostol, hogy az nekünk ma élő embereknek, ha hallottunk addig az evangéliumról, hanem, ha eddig a pillanatig vallásosak voltunk vagy vallástalanok, egyaránt egy olyan tiszta és egy olyan hatalmas bizonyságtétel az evangélium summájáról, amit alig, ha lehet túlértékelni. Szeretnék néhány sort olvasni Ellen Gould White apostolok története című könyvéből, ahol a római levelet ő így értékeli. Az apostol nagyon világosan és hatásosan fejtette ki a római levélben a hitáltali megigazulás tanítását. De milyen kevéssé láthatta akkor, hogy szavainak milyen messze menő hatásuk lesz. Azóta az összes korszakokon át, mint hatalmas tűzoszlop jelezte a római levél az élethez vezető utat a megtérő bűnösök számára. Minden keresztény hálát adhat Istennek a római gyülekezethez intézett levélért. A levélnek az a része, ahol Pál apostol az evangélium lényegét összefoglalja, az első fejezetben kezdődik, és a 8. fejezet 27. verséig tart. Erről a szakaszáról beszélünk ma a levélnek. Tehát még egyszer mondom, és ajánlom, hogy otthon olvassuk el az egészet, gondosan, figyelmesen. Sajnos kicsit nehézkes a fordítása. Pál apostol mindig olyan nagyon szenvedéllyel, tűzzel írt, mintha élő szóban beszélne. És ezt nem könnyű a fordításban visszaadni. De azért mégis hiszem, hogy sok fontosat és lényegeset megértünk belőle. Tehát egészen a 8. fejezet 27. verséig ajánlom otthon figyelmesen végigolvasni. Azzal kezdi Pál apostol az evangélium lényegének a kifejtését, hogy rámutat arra, hogy zsidók és pogányok egyaránt a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vannak. Nagyon fontos dolgot értett meg velünk ezzel az apostol.
Az evangélium nekünk súlytalan. Semmit a világon nem mond addig, amíg a saját elveszettségünket fel nem fedezzük. Ez a tény ma is az evangélium hirdetését azzal kell kezdeni, hogy meggyőződjünk arról, hogy mi emberek mindnyájan a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vagyunk. Jézus nem véletlenül mondotta a hegyi beszédben, boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Vagyis azt mondta, a lelki szegénységünk felfedezése és elismerése, ez az Isten országa megnyilatkozásának a kapuja. Addig az evangéliumból nem is értünk semmit, nem tudjuk értékelni, nem értjük, hogy mi a jelentősége. És Pál apostol csodálatos logikával vezetít rá mind a pogányokat, mind a zsidókat arra, hogy egyformán bűn és ítélet alatt vannak. És azt kell mondanunk, hogy ma is szükség van arra, hogy két réteget meggyőzzünk arról, hogy mindnyájan a bűn és a halál ítélete alatt vagyunk. A pogányokat behelyettesíthetjük ma a vallástalan embertömegekkel. Óriási vallástalan tömegek élnek, akik semmit sem tudnak, és nem ismernek el erről, hogy a bűn és a halál ítélete alatt vannak. Egy másik nagy réteg a vallásos embereké. És sajnos ki kell mondanom, hogy vallásos emberek óriási tömege is egy elbizakodottságra és magabiztosságra hajlamos, és sejtelme sincs erről, és nem ismeri el igazán, hogy a bűn és a halál ítélete alatt van. Pál apostol milyen érveléssel vezeti rá mind a pogányokat, mind a zsidókat, mind a két említett réteget arra, hogy ez pedig igazság. A pogányok mire voltak hajlamosak? És ma is vallástalan emberek sokasága mire hajlamos? Azt mondjuk, én vagyok bűnös, én vagyok rossz, én vagyok a halál törvény alatt, én vagyok az áldozat. Ez az egész világ rossz, gonosz, ezt elismerem. De én úgy érzem magam, hogy nem én vagyok ebben a vétkes, hanem ez egy sorsszerűség. Én vagyok ebben az áldozat. Nem ez rengeteg embernek a közgondolkozása? Ki ismeri el azt, hogy a világ nyomorúságáért, szenvedéséért mi mindnyájan felelősek vagyunk, és mindnyájunknak van valami részünk benne? És Pál apostol, amikor itt a pogányoknak magyarázza, hogy bizony ők is a bűn és a halál törvénye és ítélete alatt vannak, noha joggal mondják, hogy Istent ők soha nem ismerték, az Isten író törvényét se ismerték, milyen bűnt ismerjenek el magukról. Az apostol neki két dolgot hangsúlyoz. Az egyik, amit mond, azt mondja, a teremtett világ valami isteni fenségről kétségtelmű bizonyságot tesz. Így írja, ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége. A teremtéstől fogva az ő alkotásaiból megláttatik. Nem azt mondja a Pál, hogy a természetből mindent meg lehet tudni Istenről, az Isten szeméről, egyáltalán nem állítja. De azt állítja, hogy az egész körülöttünk lévő világ valami halhatatlant, valami nagyszerűt érzékeltet velünk. Van benne egy ösztönzés, van benne egy felszólítás arra, hogy keressünk. És Pál apostol kimondja, hogy ez az Isten panasza. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Azt mondja Pál, hogy vallástalan tömegek is. Igenis, vétkesek. Vétkesek abban, hogy van valami kihívás a körülöttünk lévő világban. Van valami ösztönzés arra, hogy valami tisztábbat, magasabb rendűt, nagyszerűt keressünk. Kutassuk a saját életünk eredetét, a világét, annak a rendeltetését. És ha mi ezt nem akarjuk megérteni, és mi ezt nem akarjuk keresni, hanem csak eszünk, alszunk, dolgozunk, és egy belső lelki restségnek engedünk, felelősek vagyunk ezért. És vétkesek vagyunk ezért, hogy nem keresünk, hogy nem törekszünk jobbra és többre. Azután a másik, amit Pál apostol a pogányoknak mond, vagy ahogy a vallástalan tömegeket akarja rávezetni, hogy nekik is van felelősségük. Ja, rendben van, valaki nem ismer írott erkölcsi vagy vallási törvényt. És nem győződött meg arról, hogy azok az élet törvényei, és azok igaz törvények. Azt mondja, de ott van a lelkiismeret munkája. Azt mondja Pál apostol, kétségtelen, hogy az emberben létezik, működik egy erkölcsi ítélőképesség. Olyan szemléletesen írja, hogy hányszor van így, hogy a gondolataink kölcsönösen vádolják és mentegetik egymást. Melyikünk nem élt át ilyesmit? Melyikünk meri állítani, hogy ő soha nem szállt szembe a lelkiismeretében egymással vitatkozó gondolatok végső bizonyságtevésével? Melyikünk meri állítani, hogy soha nem tett olyat,
hogy tisztán éreztem mindenféle vallásosság istenhit nélkül, hogy ez így igaztalan, ezt így nem tehet, és úgy kéne. És mégis azt tette, ami a rossz, ami az igaztalan. Melyikünk meri mondani, hogyha írott törvényt nem ismert, ha meggyőződéssel felőle nem jutott, de működik be az emberben egy erkölcsi érzék, és hogy ezzel hányszor szembeszegül az ember, és ennek ellenére cselekszik. Még egy nagyon érdekes érvelést alkalmaz Pál apostol, azt mondja, és hogy van bennünk erkölcsi érzék, erről a legjobban tanúskodik az, hogy hogy tudunk ítélkezni egymás fölött. Azt mondja, lehet, hogy magunkkal szemben nem gyakoroljuk az ítélkezést, magunkat áltozatnak és ártatlannak tekintjük, és magunkban észre se veszünk dolgokat, és nem ítélünk el dolgokat, amelyeket cselekszünk, de kitűnően működik az erkölcsi érzékünk mások megítélésében. És azt mondja Pál, vigyázat, menthetetlen vagy ember, aki másokat megítélsz, és ezzel saját magadról kiállítod a bizonyságtételt, hogy tudod te, érzed te, hogy hol van a különbség. És azt mondja, akkor magadat nem ítéled el? Igen, azt kell mondanunk, hogy igaza van az apostolnak. Mindegyikünk felelős azért, vallástalan embertömegek is, hogy egy lelki restségnek, könnyelmiségnek, kényelmességnek engedünk, és nem keresünk, és nem kutatunk, és nem törekszünk följebb. A másik elmarasztalás pedig, hogy a lelkiismeret belső erkölcsi érzékével, ösztönző erejével nagyon sokszor szembe helyezkedünk. Na és mit mond a zsidóknak? És most már ne a zsidókról beszéljünk, hanem beszéljünk a buzgó vallásos emberekről, akiket, ahogy említettem, sokszor szintén meg kell győzni arról, hogy ők is a bűn és a halál ítélete alatt vannak. Így olvasom a római levél második fejezetében a 10. verstől a 20. Ímé te zsidónak neveztet el, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakok vezetője, és a sötétségben lévők világossága. A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, mert rendelkezel a törvény által az igazság és az ismeret formájában. Olyan jellemzően írja le az apostol a buzgó vallásos emberek dicsekedését. Úgy érzik ők a kiskorúak tanítói, ismeri az Isten akaratát. Figyeljük csak meg, hogy a következő versben hogy folytatja. Te, aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodol-e? És utána fájdalmasan mondja, az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között. És azt mondja, sokszor megszégyenítenek a pogányok titeket, amikor ők természettől fogva kinyilatkoztatott ismeret nélkül is igazságot cselekszenek. Kedves gyülekezet, hadd kérdezzem meg, nem igaz-e ez mindenkor buzgó vallásos embereire, nem csak a zsidókra? Sokszor ott az az önelégülség, mi ismerjük az Isten akaratát, mi hívők vagyunk, mi Isten ismerők vagyunk. És közben hangzik az elmélet, és közben a törvény áthágása, és sokszor az Isten neve káromoltatik, és emberek megütköznek és elidegenednek. A buzgó vallásos emberek, az Isten nevére hivatkozó emberek törvényszegései miatt. És sokszor előfordul, hogy emberek pusztán a lelkiismeret törvényének, a belső jó érzésnek, jóra késztetésnek való engedelmességgel külön erkölcsiséget mutatnak föl, mint keresztények, mint Isten ismerők, mint a csodálatos Isten igazság részesei az ő gyakorlati erkölcsi életükben. Tehát Pál apostol így vezeti rá mind a két réteget arra, hogy mindenki a bűn és a törvény ítélete alatt van. Kimondja még a vallásosoknak ezt az ígét is a második fejezet 13. versében. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Azt mondja, semmiféle érdem nincs a törvény hallgatásában. Ettől senki se fog megigazulni, hanem akik a törvényt betöltik. És ezután a harmadik fejezetben az apostol végül ad egy ilyen megdöbbentő összefoglalást mindezek alapján, egy érdekes idézet gyűjteménnyel, amit az Ószövetség különböző helyeiről állított össze, bemutatja az emberiség jelenlegi állapotát, amit az Istennek egy fájdalmas megrendülés szemlélni. És ezt írja. A 9. versben így olvassuk. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak.
amint meg van írva, hogy nincs csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. 13. vers. Nyitott sír az ő torkuk. Nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. 15. Lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van. És a békesség útját nem ismerik. Nincs istenfélelem szemük előtt. Idáig olvasom. Milyen igazak ezek? Útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik. Azok miatt az eljárások, miatt amelyeket az előzőkben felsorol. Még később, érdekes módon a 7. fejezetben az apostol visszatér még mindig erre a problémára, hogy mindenki a bűn és a halál ítélete alatt van. Mert egy kérdés még mindig ott van, sokszor az ember úgy gondolja, hogy csak addig van ebben az állapotban, míg valahogy világosan fel nem ismeri az igazságot és a kötelességeit. És a római levél 7. fejezetében az apostol azt kezdi magyarázni, hogy nem így van a dolog, mert az embernek fel kell fedeznie magában, hogy még ha a legvilágosabb fogalmakat nyeri is az igazságról, és ha azt a lelkében elfogadja is, még mindig törvény benne a rossz. És az ember nem talál utat a menekülésre. A római levél 7. fejezetéből szeretnék idézni. Tehát annyit hadd jegyezzek meg, hogy a mai napig se veszett ki az a naivitás, se keresztényekből, se vallástalanokból, hogy az embernek csak jobb társadalmi körülmények kellenek, vagy az embereknek csak szellemi, lelki felvilágosítás és nevelés kell, és akkor mi mindnyájan jobbak leszünk. Olyan sok tiszteletre méltó, hősies optimizmus volt a történelemben. Hányan az egész életüket adták volna rá, vagy jobb körülményeket teremteni az embereknek, vagy az embereket lelkileg, szellemileg nevelni, és megváltozik a világ. Amit most olvasok a római levél 7. fejezetéből, abból látni fogjuk, az apostol milyen kristálytisztán mutat rá, nincs ilyen gyógyszer az emberiségnek. Ez egy naív optimizmus, ez egy szép optimizmus. De nincsenek olyan külső és belső lelki és szellemi körülmények, amelyeknek az ideális volta megoldhatná az ember problémáját. Mélyebben van a probléma. Ezt írja a római levél 7. fejezetében, először a 15. verset olvasom, aztán a 18-at, a 21-től a 24-ig végül. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Kedves vendégeink, testvéreink, vajon ráismerünk-e a saját helyzetünkre? Elég egyszerű és gyakorlatias módon fogalmazja az apostol. Azt mondja, tetten érem magam, hogy én nem azt csinálom, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt teszem. Van közöttünk valaki, aki még ilyesmit nem fedezett fel a saját életében? És nem állapította meg keserűen, hogy történt, hogy én nem azt tettem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, pont azt tettem. Azután nem jellemző problémánk ez, megvan bennem az akarás, de nem találom a jó véghez vitelét. Mint ha azt mondaná az apostol, azt se tudom, hogy történik, hogy a jó szándékaim kisiklanak, és belemegyek pont az ellenkező útvesztőbe. Megvan bennem az akarás, hogy van, hogy nem találom a véghez vitelét. És az apostol végül kimondja a tényt, azt mondja, megállapítom, nem lakik bennem jó, nem természetem a jó, az igazság. De ellenben felfedezem azt, hogy a bűn, mint törvény van bennem. Kedves gyülekezet, nagyon fontos ez a fogalom, azt mondja Pál, törvényként van bennem. De megmagyarázza a római levélben, hogy miért, hogy ez egy öröklött meghatározó az emberben.
Mi nem csak külső vonásokat öröklünk szüleinktől, meg az előző emberi generációktól, hanem lelki hajlamokat, lelki beállítottsággal is. És egészen biztos, hogy önzéssel fertőzötten születünk. A jó, az igazság nincs meg bennünk, de törvény a rossz. Olyan tanulságos kis gyerekeket megfigyelni. Ugye, milyen jó, hogy kedvesek. Annyi gond, baj van, de végtelenül kedvesek és aranyosak. De azt nem mondhatjuk, hogy romlatlanok. Azt, hogy ártatlanok, azt igen, mert teljesen ártatlanok, az Isten szemében is azok. De az ártatlanságukban bemutatják, hogy milyen természettel születik az ember. Amikor még a nevelés nem csiszolta le, amikor az ember még abszolút őszintén nyilatkozik meg, akkor mi jön ki belőlük? Az, hogy én, nekem, ugye, nagyon jól tudjuk. És gyerekek között milyen jelenteket láthatunk sokszor. Azt mondja Pál, megvan bennünk, értsük meg, törvény bennünk, és amikor egy életen át ezt gyakoroljuk, mert körülöttünk mindenki így él. Mert ez az egész emberi társadalom törvénye. Akkor gondoljunk arra, hogy valóban így van, ahogy az apostol írja, hogy mint törvény megvan bennem a bűn. És fölteszi a kérdést, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Szeretnék néhány sort idézni Pascal Gondolatok című könyvéből. Pascal egyike azoknak a keveseknek, ugye a híres 17. századi természettudós és filozófus, aki igazán nagyon komolyan kutatta az ígét, és valahogy csodálatosan megértette, hogy mi az evangéliumban az egyedülálló minden más vallási és filozófiai tanításhoz képest. Csak néhány sor, de tökéletes. Azt mondhatom, az evangélium summáját Pascal nagyon jól megértette az igéből. Ezt írja. Az önszeretet velünk született nyilvánvalóan jogtalan kívánság, amelytől nem tudunk, de amelytől mégis szabadulnunk kell. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy ez az önszeretet bűn, sem arra, hogy ebben születtünk, és hogy kötelesek vagyunk ellene szegni, és egynek sem

Így olvassuk a római levél harmadik fejezetében, a 24. verstől a 26-ig. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. De próbáljunk csak szinte szóról szóra menni. Azt mondja az apostol, megigazulva ingyen az ő kegyelméből. Mi ez, hogy megigazulás? Ennek a kulcsfontosságú bibliai fogalomnak két jelentése van. Az egyik jelentése az Isten ítéletében, ahol a szeretet törvény, az egyetemes erkölcsi törvény, az egész világ mindenségben érvényes erkölcsi törvény áthágásai terhelnek minket. Ott felmentő ítéletet kapni. Megigazulni annyi, mint igaznak nyilvánítást nyerni az Isten ítéletében, és a törvényszegéseink terhétől, következményeitől megszabadulni. A szó másik értelme pedig megigazulni, átváltozni, egy személyiség és lényeg változáson átmenni. Bűnösből, bűn törvényétől meghatározott emberből igazzá, más emberré lenni. Létezik az ember számára megigazulás. De láttuk, hogy az apostol felkiáltott a római levél 7. fejezetében, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És most hirdeti azt, hogy van az embernek megigazulás. Lehetséges az Isten ítéletében felmentés nyernie törvényszegéseitől, és lehetséges az embernek igazzá lenni, átváltozni, más emberré lenni, a törvény erejével őt szolgaságban tartó bűntől szabadulni. És azt mondja, hogyan lehetséges? A Krisztus Jézusban való váltság által. Olyan sokaknak ez egy olyan megfoghatatlan misztérium, hogy miért kellett Krisztusnak a kereszten meghalni? Mi ez az egész kereszt történet? Mi ez a véres történet? Hogy van ennek köze az ember megigazulásához? Miért volt erre szükség? Nézzük csak meg, hogy hogy olvastuk itt a 25.-26. versben. Mondja, azért, hogy megmutassa Isten az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Krisztus hitéből való. Már az Ószövetségben Mózesnek kinyilatkoztatta Isten világosan, hogy Isten ugyan irgalmas, kegyelmes, megbocsát hamisságot, vétkezés, bűnt, de a bűn semmiképpen nem hagyja büntetetlenül, mert ő nem csak nagy irgalmasságú, de nagy igazságú is. Kedves gyülekezet, szeretnénk, ha megértenénk, hogy bűnt büntetlenül hagyni igazságtalanság. És a másik fontos dolog, hogy a bűnös embernek van a legnagyobb kárára, ha a bűne büntetlenül marad. Miért? Mert a bűnös embernek pont az a betegsége, hogy nem érti meg, hogy az önzés útja, amit a Biblia bűnnel azonosít, az mindenképpen a természeti törvény erejével a halálba visz, hogy az pusztulást és szenvedést zúdít rá és másokra. Ha az Isten nem gyakorol erkölcsi ítéletet a bűn felett, ha ezt a bűnt büntetlenül hagyja, a bűnnel szemben laza és könnyelmű és értetlen ember még lazábbá és még könnyelműbbé válik. És mit tett az Isten, aki nagy igazságú is, de nagy irgalmasságú is? Azt mondja Pál, egy csodálatos elgondolása volt az Istennek. Azt mondta, az ember ugyan büntetlenül nem maradhat, mert ez válna a legnagyobb kárára. Az erkölcsi könnyelműsége még jobban elfajulna. De az Isten a következő megoldást választja, hogy ő veszi magára az ember büntetését. Az ember halálos ítéletét végrehajtja, de nem az emberen, hanem szeretetből, a teremtménye iránti kegyelemből ő viseli el az ember büntetését. Valami hallatlan eszme ez. Gondoljunk csak különböző vallásokra, gondoljunk vallási irányzatokra. Hol létezik ilyen gondolat, hol létezik ilyen Isten kép, egy Isten, aki nagy igazságú, de aki emellett nagy irgalmasságú, és aki bűnt ugyan nem hagy büntetlenül, de úgy segít bűnbeesett teremtményeim, hogy maga vállalja magára szeretetből és kegyelemből bűnüket, és ő szenvedi el annak.

büntetését. Azt olvastuk itt, hogy az Isten igazsága miatt volt erre szükség. Az Isten hosszú tűrése miatt, amit különben félreértenének és félreértelmeznének az emberek. Hogy az Isten igaz maradjon és az igazság szilárdan álljon, miközben Isten kegyelmet oszt a bűnösöknek és a törvényszegőknek. Ezért is mondja Pál a 3. fejezet 31. versében, a törvény tehát hiába valóvá tesszük a hit által, távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Azt mondja, ez a fajta kegyelem, ez megerősíti a törvényt, megerősíti az igazságot, nem pedig az igazság elmozdításával a kegyelmet. Milyen szükségünk van a római levél tanítására? Hány keresztény nem érti ezt? Hányan úgy gondolkoznak, hogy az Isten kegyelme azt jelenti, hogy félreteszi az igazságát, és elnéző, és túlnéz a dolgokon? Ja, pedig ha a keresztet megértjük, ha Jézus Krisztusban való váltságot megértjük, ha megértjük, hogy csak váltság díjon kaphatott kegyelmet az ember, akkor pont azt értjük meg, hogy az isteni kegyelem nem törli el a törvény, nem törli el az igazságot, hanem azt megerősíti. Aki igazán érti meg a Krisztus váltság halálának az üzenetét, az a bűn szörnyű vétkességét érti meg, az az igazság mozdíthatatlanságát érti meg. Abban megszilárdul az erkölcsi törvény, nem pedig a kegyelem még könnyebbé és lazábbá teszi őt. És azután Pál apostol magyarázza a római levél 4. fejezetében, hogy egy milyen csodálatos helyettesítés lép életbe. Azt mondja, aki hisz ebben a váltságban, hogy Isten vette magára mi bűnünk büntetését, azt mondja, annak Isten nem tulajdonítja az ő bűnei törvényszegéseit, hanem kegyelemből oda számítja azok közé a bűnök közé, amelyekért a megváltó meghalt. Így olvasom a római levél 4. fejezetében, a 3. versben, Pál apostol az Ószövetségből idéz két igét, illetve hivatkozik két bibliai személyre, hogy megmagyarázza, ez nem valami új evangélium, ez nem a Pál evangéliuma, vagy nem az új szövetség evangéliuma. Már az Ószövetségben is benne volt ez, csak sokan nem értették meg. Így olvassuk a 3. versben, a Mózes első könyvéből idézi, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott ő még igazságot. Mint ez a döntő szó, tulajdonítatott. Az Ószövetség nem tud olyan szentekről, akik a cselekedeteik által maguk igazak voltak. Ja, Ábrahám sem. A hívők atya, Isten barátja sem. Neki csak hite volt, őszinte hite volt, és a hite alapján tulajdonította, beszámította neki az Isten a megváltó igazságát. Azután pedig így olvasom, a 6. versben Dávidot idézi, aki a 32. Zsoltárban a következőket mondja. Így olvasom, amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. 32. Zsoltárban majd csak nézzük meg ezeket az ígéket. Itt is milyen szó van, nem tulajdonít. Mert olyan ember, akinek ne lenne rengeteg törvényszegése, nincs. Az előbb olvastuk, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Se vallásosok, se vallástalanok között. Mindenki jogosan van a törvény és a halál ítélete alatt. De azt mondja Isten, nem tulajdonít bűnt annak az embernek, aki hisz. Elnyerheti a megigazulást az Isten ítéletével, az igaznak nyilvánítást. De most tegyük fel azt a kérdést, hogy oldja meg az Isten a megigazulás másik problémáját. Hogy az ember igazzá váljék a jellemében, a lényében, hogy más emberré legyen. Hogy az önzésnek a törvénye, a rossz, ami törvényként uralkodik benne, ez erejét veszítse. Hogy tudja az Isten megtölteni az embert más tartalommal? Hogy történhet ez? Itt szeretném azt hangsúlyozni, nagyon fontos, hogy a megigazulás két értelmét nem lehet egymástól szétválasztani. Olyan sokan keresztények közül beleestek ebbe a balga tévedésbe, hogy az Istent úgy gondolták el, mint aki egy jogi játékot játszik önmagával. Bocsánat ezért a kifejezésért, de nagyon sokan így értik a Krisztus váltság művét. Hogy Isten ugye fenn akarja tartani az igazságát, és közben az embernek megbocsátani. Ezért, hogyha az ember hisz ebben a váltsághalálban, akkor Isten nem tulajdonítja neki bűneit, őt szabadon engedi, igaznak nyilvánítja. Tehát sikerült megoldást találni. Na de ha közben az ember belül romlott marad, ha az emberben a törvény erejével ott van a bűn, akkor az Isten igaznak nyilvánít valakit, aki a valóságban nem az, aki a lelke mélyén romlott. Akkor ezért mondtam, hogy Isten jogi játékot játszik a saját törvényével. Talált egy érvelést, amivel igaznak nyilvánítja a bűnöst, de közben a valóság mégis az, hogy egy romlott embert, egy,
egy önzés törvényétől megkötözött embert mond igaznak? Pál apostol ilyen éles kérdésekre szokta azt válaszolni, távol legyen. A szentség és az igazság Istenénél ilyen kisiklás nincs, hanem Isten akkor mond egy embert igaznak, amikor ő tényleg igazzá tudja tenni. Akkor mond felette felmentő ítéletet, amikor a hite alapján nem csak tulajdoníthatja neki, nem csak beszámíthatja neki a megváltó érdemeit, és elveheti a megváltó miatt a törvényszegései következményeit, hanem amikor ez a hit az embert meg is tisztítja, meg is változtatja, a lelkéből el is távolítja az önzéssel való megegyezést. És erről szeretnék még néhány szót szólni, hogy ez hogy történik. Gondolkozunk csak el egy kicsit azon, hogy a Biblia hitem nem azt érti, amit nagyon sokan felületesen gondolnak elhinni. Elhinni, hogy úgy van. A mi magyar hitszavunknak van egy sokkal mélyebb jelentése, mint ahogy a bibliai fogalomnak is van. Amikor azt mondjuk, hogy valaki hisz valamiben, ezen nem azt értjük, hogy elhiszi, hanem azt értjük, hogy szívvel, lélekkel hiszi, hogy értékel is, hogy azt nagyszerűnek tartja, hogy az életét, erejét odaadja érte. És amikor a Biblia azt mondja, hogy valaki hisz az evangéliumban, nem azt gondolja, hogy elhiszi, hogy úgy volt, hogy Jézus a földön járt, hogy Isten fia volt, hogy meghalt, hanem azt érti, hogy az ember ebben szívvel, lélekkel hisz, ezt értékeli, ezt érti. És annyira értékeli, hogy szívét, lelkét, mindenét odaadja érte. Ez a hit. És szeretném megkérdezni, ha valaki így hisz a Krisztus váltság művében, ilyen teljesen hiszi, ahogy itt Ábrahámról mondja, és csak az ilyen hit az, amire az Isten megigazulást ad, akkor vajon ez a hit változtat-e az emberen? A Római Levél 5. fejezetéből szeretnék idézni. De ahogy mondottuk, ha az ember ebben teljesen hisz, gondoljuk meg, hogy ha az ember tényleg végig gondolja ezeket, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Ha egy ember megérti, hogy Krisztus mit cselekedett, és hogy az Atya mit vállalt ezzel, akkor ilyeneken kell elgondolkoznia. Így olvasom a Római Levél 5. fejezetében, a 6. verstől. Mert Krisztus, amikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki. Ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. De Isten a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Első pillanatra talán nem is világos előttünk, hogy mit mond, de gondolkozunk csak egy kicsit. Azt mondja az apostol, van a történelemben néhány példa arra, hogy emberek igaz ügyért, vagy szeretetre méltó emberekért az életüket adták. Ezeket csodáljuk. Azt mondja, ez valami hallatlan dolog, hogyha jóért, igazakért, jó ügyért is valaki az életét adja. Azt mondja, jóért még csak megmer halni valaki. Azt mondja, de ki halna meg az ellenségeért? Ki halna meg a gonoszokért? Azt mondja, az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor ő a világ megalapítása, ő Krisztus odaadását elhatározta. Ő előre ismerte az összes megszülető embereket, azok magatartását, az ember lázadását, szembesegülését, elidegenedését. És az Isten elhatározta, hogy az ellenségeiért, a vele szembefordulókért, a lázadókért, a gonoszokért, akiknek az élete oly rút, akiknek az összes rútságát szemléli, ő egy összegben látja az egészet. Az Isten elhatározta, hogy ezekért hal meg. Mikor az ember ilyeneken gondolkozik, hogy mi is az, hogy az Isten szeretete, ha egyszer meglátja, hogy mi a szeretete maga igazi mi voltában, akkor ez, hogy így mondjam, úgy sarkaiból kilöki az ember önzését. Az a hallatlan, önzetlen szeretet, amely az Isten lényében megtestesül, és legcsodálatosabban a Krisztus általi megváltásban kifejezésre jut, ha az ember ezt megérti és ebben hisz, akkor megszégyeníti, legyőzi a bennünk lakozó önzést. Kedves gyülekezet, egy valóságos lelki forradalomnak, egy hatalmas lelki megmozdulásnak kell történni az emberben. És az ige azt mondja, hogy csak a végtelen isteni szeretet, az a felfoghatatlan isteni áldozatkészség, ha azt az ember igazán megérti és hisz benne, ha ide eljut, ha a Szent Lélek világítja meg ezt az embernek, és a maga igazi mi voltában felfogja, ezt tud az ember lelkébe olyan reflektorfényt árasztani, hogy egyszerre szégyeli magát az ember az önzése miatt, elítéli az önzését, meggyűlöli az önzését,
és valami lelki forradalom és lelki változás következik be benne. De nem csak ennyi történik, amikor az ember hisz Krisztusban. És most már látjuk, hogy akkor nem csak Isten tulajdonítja neki a megváltó érdemeit, nem csak igaznak mondja jogilag, hanem az ember lelkében is igazul meg. Hanem még egy csodálatos dolog járul ehhez. Így olvassuk a Római Levél 5. fejezetében, az 1. és az 5. versben. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Tehát mit mond Pál apostol? Azt mondja, ha mi elnyerjük a megigazulást, ha mi hiszünk Krisztusban, akkor egyrészt Isten felment az törvényszegéseink alól, másrészt a lelkünkben megigazulás történik, nagy lelki átalakulás, az Isten pedig abban a pillanatban visszafogad fiainak. Az Isten abban a percben helyreállítja a teremtő és teremtmény közötti régi szeretet kapcsolatot, ami a bűn miatt megszakadt. Azt mondja, miután megigazulunk hitáltal, mondja az apostol, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Egy bizalmas, személyes, békességes viszony jön létre az Isten és az ember között. És azt mondja az apostol, hogy Isten szeretete kitöltetik az ember lelkébe a Szent Lélek által. És ezt a gondolatmenetet folytatja aztán a Római Levél 8. fejezetében, ahol elmondja azt, hogy az Isten szövetségének, békességének a jele, a záloga. Amikor Isten egy emberrel helyreállítja az Isten és teremtmények közötti rendes viszony, amikor újra bizalmas, közeli viszony létesül az Isten és a képére és hasonlatosságára teremtett ember között, akkor ennek az a jele, az a záloga, hogy az Isten a Szent Lelket ajándékozza az embernek. A Szentlélek személye mély titok. Hogy van az, hogy az Isten nem csak kívülről tud szóba állni velünk, nem csak a fülünkkel tudjuk hallani az ígét, hanem valahol bent, a lelkünkben az Isten párbeszédbe tud kapcsolódni velünk, hogy belülről tud beszélni velünk, hogy mellénk tud társulni a lelkünkben, és állandóan beszélni hozzánk, ösztönözni, segíteni. Ez egy mély titok. De az ige beszél, hogy létezik a fiúság a lelke, létezik az Isten lelke, aki olyan titokzatosan munkálkodik, mint a szél. Aki úgy társul a mi saját akaratunkhoz és gondolatainkhoz, hogy semmiben a mi szabadságunkat, önállóságunkat nem sérti. És mégis, mint szövetséges ott van mellettünk, segít, támogat, bíztat. Ez valami csodálatos kiváltság. És azt mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, hogy ekkor megtörik a bűn és a törvény, a bűn és a halál törvényének a hatalma. Mert ha az Isten lelke társul, ami most már másképp gondolkozó belső emberünkhöz, ami ugye most is erőtlen, csak a gondolkodása más. De ha ez az isteni lélek társul hozzá, és ez segít, akkor az ember egy óriási belső erőt kap, hogy noha benne van a reflexeiben, az ösztöneiben, a természetében az önzés törvénye, valami nagyobb hatalom belülről. Az Isten lelke által megerősített belső ember le tudja ezt győzni. És az ember képes más emberré lenni, és más törvény szerint viselkedni és élni. És most már csak egy kérdésünk van, egyetlen kérdésünk van, befejezésül hátra, és pedig az a kérdés, hogyha ezek szerint szinte az Isten végez el mindent, akkor mi a mi részünk? Mert hogyha Isten az, aki a mi bűnünk büntetését helyettünk elszenvedte, ha Krisztus váltsága végezte el ezt, ha utána a bennünk lévő önzés törvényét az isteni lélek segít legyőzni, hát ha mindent az Isten végez el, akkor mi az ember része? Hol van itt a mi szerepünk? A Római Levél 6. fejezetéből szeretnék idézni még néhány verset. A Római Levél 6. fejezetében így olvasom. Felteszi Pál a kérdést az első versben. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Tehát azt mondja, az emberben ennek tudatosnak kell lenni, az embernek akarni kell egy új törvény szerint élni. És ennek az akaratnak a szerepét így emeli ki a továbbiakban. A 12. versben így olvasom. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereül az Istennek. És azután így olvasom a 19. verset.
emberi módon szólok a ti testetek erőtelensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, most úgy szárnyátok oda a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Megfigyeltük ezt a kifejezést, szárnyátok oda, akarjátok. Igen, itt van az ember szerepe. És tulajdonképpen a hit két dolgot jelent. Mert a hit az ember része, így is mondhatjuk a döntő fogalommal. A hit jelenti azt, hogy az ember mindenek felett értékeli. Az Isten igazságát és kegyelmét többre értékeli a saját önigazolásánál és önzésénél. Ez az egyik. És hogy vágyakozik azzal az igazsággal összhangba kerülni. A másik pedig, hogy az ember elszántan, eltökélten akarja. Olyan szívvel, lélekkel, ahogy azelőtt a rosszat, az önzését szolgálta. És kedves gyülekezet, szeretném aláhúzni, hogy mind a kettő fontos. Nagyon sokan azt hiszik, hogy a hit, hát jó, nem annyi, hogy elhinni, de hát akkor annyi, hogy vágyakozni a jóra. Annyi, hogy értékelni a jót. Hát igaz, hogy ez magasabb fok annál, mint hogy pusztán elhisszük, de kevés. Azt mondja az apostol, az igazi hit jelenti az odaszánást. Jelenti a mindent beleadást. Jelenti azt, hogy szívünket, lelkünket ahhoz adjuk. És azt mondja, csak az ilyen hit vezet megigazuláshoz. Csak akik így tartják meg a saját önzésükkel szemben az Isten lelkével való szövetséget, és így tartanak ki abban, azok győzedelmeskedhetnek. És az apostol végül néhány csodálatos kijelentéssel emlékezik meg arról, hogy mi a végső perspektívája ennek a küzdelemnek és ennek a megváltásnak. Úgy mondja a római levélben, a 6. fejezet utolsó versében, amelyből az előbb idéztünk. Így olvassuk itt az ígében. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. A 8. fejezetben pedig ezeket olvasom, a 16. versről a 18-ig. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely népünk megjelentetik. Tehát azt mondja az apostol, hogy akik itt vállalják ezt a küzdelmet önmagukkal, és az Isten lelk által győzelmessé válnak, azok számára Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Ez a megigazulás végső gyümölcse. És azt mondja, nem lehet szavakkal beszélni arról a dicsőségről, amely az ő osztály részük. Én nagyon mélyen meg vagyok győződve arról, hogy az örök élet az egyik leghomályosabb, legbizonytalanabb kérdés sok-sok embernek, a keresztényeknek is. És ez az egész keresztény hithez való viszonyulásunk egyik sarkkérdése. Mert ugyan miért törekednénk arra, amit nem is tartunk boldogítónak vagy jónak, rendkívül ködös elképzeléseik vannak róla, és egyáltalán nem vágyakozunk oda. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy az örök élet kérdéséről, a végső üdvösségről majd akkor fogunk részletesebben beszélni, amikor a korintusi levélben, korintusi első levélről lesz szó, annak a második témájánál, ami így szerepel a programunkon, hogy a feltámadás és az örök élet ígérete. Akkor úgy fogunk erről beszélni, hogy fölvetjük mindazokat a kérdéseket, amelyek mindannyiunk gondolataiban, mint kérdőjelek megjelennek, és igyekszünk az ige bizonyságtételét nagyon világosan összegezni, hogy nekünk ne legyen ködös fogalom, mi az a hallatlanul értékes, kegyelmi ajándék az örök élet, hogy ezt valóságnak tudjuk tekinteni, és az ember futni tudjon érte, küzdeni tudjon érte, mint az egyetlen igazi értékért, mint az emberi élet egyetlen lehetséges kibontakozásáért és megoldásáért. Amen. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk nevében jövünk hozzád. Köszönjük, hogy megszólíthatunk téged így, mi Atyánk, mert Krisztus által békességünk lehet veled. Köszönjük, Urunk, a bizonyságtevést, hogy ezt mindannyiunknak személyesen kell elnyernünk. Ó, kérünk, segíts meg minket, hogy elgondolkodni tudjunk a te ígéden, hiszen látva látjuk, nem talált az emberiség sem igazi okot, nem talált rá a diagnózisra, és nem találtuk meg a terápiát, a gyógyulás útját sem. Urunk, kérünk,
Te segíts, hogy megértsük a te ígét különös és egyedülálló szavait, hogy mi a mi összes nyomorúságunk oka, és hogy ezért mindnyájan felelősek vagyunk. De köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd nem csak lesújt, nem csak kérlelhetetlen rubrikával rávezet bennünket arra, hogy a bűn és a halál ítélete alatt vagyunk, hanem köszönjük, Urunk, az evangéliumot, hogy nékünk, akik nem tudunk igazzá lenni a törvény betöltése által, akik nem tudjuk azt tenni, amit akarunk, amit szeretnénk, amit jónak tartunk, te megigazítasz ingyen kegyelemből, és tőlünk csak egyet kérsz, a hit igaz, őszinte, komoly lelki magatartását. Kérünk, Urunk, vezess el minket erre, hiszen ez is a te kegyelmed. Te adod az ösztönzést, a késztetést. Tudjuk, hogy az állásfoglalás a döntés a miénk. De kérünk, védj körül, tanításoddal, belső megvilágosításoddal, hogy mi minden lehetőséget megkapjunk a szabaduláshoz. Köszönjük néked, Urunk, minden jóságodat. Arra kérünk, kegyelmeddel bocsáss el bennünket. Te segíts, hogy tovább világosabban megértsük mindezeket. Adj kérünk viszontlátást majd, és további örömet és áldást ígéd tanulmányozásában. Amen.

0: Én is köszöntöm szeretettel a kedves gyülekezetet. Én pedig az igéből szeretnék nektek szolgálni. Nem is olyan régen gondolkoztunk már közösen a hármas angyali üzenetről. Ugye több, nem is tudom hány, vagy 5-6 alkalommal volt, hogy átvettük. Hogy egy kicsit elmélyítsük, hogy igazából mi is a mi üzenetünk, jelenlegi üzenetünknek az igazi mélysége. És hát ezt szeretném talán még egy picit tovább vinni, vagy elmélyíteni. Nem tudom egyébként, mi szóltok ehhez a elrendezéshez, ami most az új felállás szerint van. Hát ahogy mondtam, a hármas angyali üzenetből szeretnék idézni. Ez lenne az alap gondolatunk, egy Jelenések könyve 14. fejezetéből. A 6. és a 7. verset szeretném felolvasni. Tehát Jelenések 14. 6. 7. verse. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hangsúlyosan igazából az első két kifejezéssel szeretném, hogyha foglalkoznánk. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ezt már a jómúlt korában is elmondtam, hogy nagy általánosságban az angyalnak az első mondatát, szavait csak olyan bevezetőnek gondoljuk, és ugye ott jön a lényeg, hogy hát bizony szombatot kell ünnepelni, meg ugye a 666 a paráznának, meg a fenevadnak a dolgai, hogy igazából én úgy gondolom, hogy a legnagyobb lényeg az első pár bevezető gondolatban van. Mi az Istenfélelem, ugye erről gondolkodtunk, beszélgettünk már, és hogy Istennek adni a dicsőséget. Hogy ez mi mindent foglal magában. És igazából az igék alapján ezt gondolnánk még tovább egy picit. Mi az, hogy Istennek adni a dicsőséget? Hogy ezt hogy tudjuk megtenni, meg tudjuk-e tenni egyáltalán, mi ennek a lényege? Föltenném a kérdést, hogy szerintetek velünk emberekkel mi a legfőbb baj? Mi az alapvető problémánk? Egyszerű kérdés, de lehet, hogy jól meg kell gondolni. Tehát ugye nyilvánvalóan a Biblia fényében is gondolkozunk ezen, hogy akkor úgy mondom, a Biblia szerint nekünk embereknek mi a legfőbb bajunk, problémánk? Mi a legfőbb baj velünk emberekkel? Mi nem stimmel velünk? A gondolkodásunk. Nagyon-nagyon nincs a helyén a gondolkodásunk. És milyen a mi gondolkodásunk, amilyennek nem kéne lenni? Önző, énközpontú. A magunk számára mi vagyunk a legfontosabbak. Ti hogy vagytok ezzel? Ez már jó, igen. Azt mondja Dani, hogy neki Ildikó a legfontosabb. Nem úgy van, hogy hát... Mondjuk Bencén, ugye Bencén sokszor hozom példakép, vagy példának, hogy még igazából beszélni se tudott, meg járni sem, meg sok minden nem tudott, de már az, hogy én akajom, nem akajom, meg ő a közepe mindennek, és mindenki, és minden ő hozzá igazodjon, mert hogy neki az kell mindig, hogy ő jól érezze magát, mert ha nem ez van, akkor felborult a világrendje. De felnőttek, mi ugyanígy vagyunk. Az a lényeg, hogy én mindig lehetőleg érezzem jól magam, és mindent ennek rendelünk alá. Az én központú gondolkodásunk, ugye az önzés, a bűnnek a lényege. Ez az alapvető probléma velünk emberekkel. Megváltozott a gondolkodásunk, megváltozott az értelmünk. És a Jóisten, amikor a megváltást kigondolta, akkor így gondolt el, majd fogom olvasni az igéket, hogy ezt tegye legelőször is helyre bennünk. Szűnjek meg magam körül forogni állandóan, hogy én vagyok a világ közepe, hogy én vagyok a legfontosabb ember a világon, és minden, az életem minden dolgát annak rendelem alá, hogy nekem jó legyen. A legfőbb szempont mindig én vagyok. Ez pontosan az ellentéte annak, amit itt olvastunk, hogy és neki adjatok dicsőséget. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Itt az ember mindig önmagának adná a dicsőséget, mindig önmagának kedvezne, mindig önmagát szeretné, ez a mi alapvető bajunk a Biblia szerint. És hogyha kielemezzük úgy a hétköznapi történéseinket, meg a világban bármilyen emberi cselekedetet, vagy történést, valahol ez a lényege mindig. Az ember mindig magának akar kedvezni. Én vagyok a legfontosabb a világon. És Isten, ahogy mondtam, ezt akarja igazából megváltoztatni bennünk. Ezékiel könyve 36. fejezetéből idézek egy igét, jól ismert, 26. 27. verse. Adok néktek új szívet, új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Ugye mire szoktunk mi mindig koncentrálni? Isten törvényét be kell tölteni. Azért adta Isten a törvényt, hogy betöltsük. És úgy kezdődik a dolog, azt mondja, adok néktek új szívet. Mi a szív? A bibliai jelképrendszerben, ugye fizikailag tudjuk nagyjából, mi a szív? Ott személyiségünk. És mit mond a példabeszélek, hogy ahogy gondolkodik az ember úgy magában, olyan ő, az ő, ahogy gondolkodunk. Ellen White úgy fogalmaz, gondolataink és érzéseink összessége, ugye a jellem, tehát amik mi vagyunk ott belül. És azt mondja, Isten ezt szeretné elsősorban és alapvetően megváltoztatni, és minden más ennek a következménye. Amire most koncentrálunk, hogy igen, betölteni a törvényt, meg sok mindent más tenni, azt mondja, hogy ha a gondolkodásunk nincs a helyén, akkor soha nem fog menni. Isten a gondolkodásunkat akarja megváltoztatni. Ez, hogy nem én vagyok a legfontosabb a világon. Mondják még az igék, Róma 12.2. Változzatok a ti elméteknek megújulása által. Hogy ugye tudjuk megvizsgálni, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Aztán nem az, hogy mi az én akaratom, azt mindenki tudja. Aztán nem ez a lényeg. Mi az Istennek az akarata. Aztán változzatok a ti elmétek megújulása. Alapvető változás szükséges. Mit akar az Isten? Ez a lényeg, nem az, hogy mit akarok én. Ez másodlagos, vagy sokadlagos. Filippi 2-ből, ugye sokat idézett, igen, az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. A görög szöveg azt a fordítás is megengedi, hogy az a gondolkodásmód legyen bennetek, amely Krisztusban volt. Szóval nem jól gondolkoztok. 1 Korintus 2.16, azt úgy summáz egy gondolatmenetet Pál apostol, azt mondja, bennünk pedig a Krisztus értelme van. Mondja ezt az újjászületett emberekről. Bennünk pedig a Krisztus értelme van. És minden más, ami az életünkben van, ebből fakad, ebből következik. Mert a gondolkodásunk megváltozott. Már nem én vagyok a legfontosabb az életben, hanem valaki más. Jézushoz vezető út című könyv, ezzel foglalkozom most az előadás sorozaton is, ezekből merítjük a gondolatmenetet. 59. oldalról szeretnék idézni. Így hangzik. Ha gondolataink saját énünknél időznek, akkor Krisztustól, az élet és erő forrásától eltávolodunk. Naponta hány órát töltünk az élet és az erő forrásánál? Szóval, ha gondolataink saját énünknél időznek, akkor Krisztustól, az élet erőforrásától eltávolodunk. Sátán azért igyekszik állandóan figyelmünket Krisztustól elvonni, hogy lelkünknek minden vele való közösségét meghiúsítsa. A világ örömeire az élet gondjaira, akadályaira, nehézségeire, saját gyengéitekre, vagy fogyatkozásaitokra, vagy mások tökéletlenségére irányítja figyelmeteket. Min szoktunk általában gondolkozni? A világ örömei, ugye vannak azért. Mindannyian szoktunk örülni sok mindennek, amit ez a világ kínálhat nekünk. Az élet gondjai, akadályai, nehézségei. Vannak ilyen az életetekben? Biztos. Saját gyengeségeinkre. Vannak ilyenek nektek? Vannak, biztos. Vagy mások tökéletlenségeire. Hát, hogy lehet így viselkedni, meg ilyen. A másik ilyen, meg amolyan. Azt mondja, ha ilyenekről gondolkodunk állandóan, meg általában, azt mondja, akkor nem jó úton járunk. Azt távolabb kerülünk az élet forrásától, az erő forrásától, Krisztustól. Azt mondja, nem jó gondok, azt mondja, hogy ne essetek Sátán csapdájába. Ne magunkat tegyük gondolataink középpontjává, ne aggódjunk, ne remegjünk a saját megváltásunkért. Mindez csak arra szolgál, hogy a lelket az erő forrásától elvonja. Bízzátok lelketek megtartását Istenre, és benne reménykedjetek. Beszéljetek, gondolkozzatok Jézusról. Tűnjék el ő benne saját énetek. Megszívlelendő gondolatok. Ezért nyugodjatok meg Istenben. Nyugodjatok meg Istenben. Egy pár igét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. A Szentírásból, ahol tehát valahol ezeket járja körül, az ige Kolossé levél első fejezetéből szeretnék először idézni. Kolossé levél első fejezete 13. versétől. Ugye az atyáról beszél most elsősorban, azt mondja, hogy vagyis a 12-től úgy teljes a mondat. Hálát adván az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából és átvitt az ő szerelmes fiának országába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata. Aki képe, ugye itt már végig Jézusról beszél, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben, földön, láthatók, láthatatlanok, akár királyi székek, uraságok, fejedelemségek, hatalmasságok, mindenek ő általa, és őre áll nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fönn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Hol van a világ középpontja, és minden figyelem kire irányul? A világ mindenségben, az el nem bukott, főleg az el nem bukott részén a világ mindenségnek. Mindenek őre áll nézve teremtettek. Ő benne áll föl minden. A világ mindenségben mindig mindenki Krisztust tartja a legfőbb szempontnak, hogy így mondjam. Kivéve minket embereket, akik azzal vagyunk elfoglalva, hogy én velem mi lesz, és én érezzem jól magam. Szerintem sehol, senkinél nem így van, csak az embereknél. Száznegyedik Zsoltár. Ból is szeretnék idézni. Itt a gondviselésről van szó. És a 24.-27. verset olvasom. Mi számtalanok a te műveid, Uram? Mindezokat bölcsen alkottad meg, betelt a földet a gazdagságoddal. Szóval sok minden sorol fel, azt mondja, hogy mindazok tereád néznek, hogy megadjad eredetüket alkalmas időben. Ugye vannak szükségleteink nekünk is, és minden teremtménynek. És akkor úgy vagyunk vele, hogy na, mit kell csinálnom, hogy nekem jó legyen, és hogy megmaradjak, és megtartsam magam, és jól lakjak, és bármi. Azt mondom, hogy akkor mindig magunkra tekintünk, bármi szükségünk van. Hiszen a világ mindenségben nem így van. Bárkinek bármi szüksége van, azt mondja, hogy Istenre tekintenek. A Filippi levél második fejezetéből már idéztem, de a folytatást, tehát most kihagyom, amit általában idézni szoktunk onnan, csak a folytatását olvasom. 9. verstől, Filippi 2.9-től. Annak okaért az Isten is fölmagasztalta őt, tehát Jézust, ajándékozott néki oly nevet, hogy amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. És hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségre. Ki itt a fő szempont, akire tekint mindenki, akinek az akaratát lesi mindenki? Efézus 1.20-ból is idézek. Azt mondja az ige, hogy itt is csak belekapcsolunk a gondolatmenetbe, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn és uraságon, és minden néven, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. Mindeneket vetett az ő lábai alá, őt tette mindeneknek fölötte, ugye a gyülekezetnek a fejévé. Ki a központ? Ki a legfőbb szempont az ige szerint az egész világ mindenségben? Ugye, nálunk nem így van itt a Földön, az embereknél ez megszűnt. Ez a fajta gondolkodás, ez a fajta szemlélés. Mi lesz velem? Nekem legyen jó. Ugye, ez valahol a romlásnak, a bűnnek, az önzésnek a lényege. És Isten ezt szeretné bennünk megváltoztatni, azt mondja, hogy kicserélem majd a te szívedet. Szűnj meg így gondolkodni, ahogy eddig gondolkoztál. Ugye, keressétek először az Isten országát, igazságát. A többi az majd megadatik. Szeretnék továbbiakban is igéket olvasni röviden, de azt szeretném, hogyha ti fűznétek hozzá pár mondatos kommentárokat, hogy igazából mikről szólnak ezek az igék. Valahol arra buzdítanak, hogy mi is változzunk meg egy kicsit a gondolkodásunkban. Tehát röviden próbáljuk meg értelmezni ezeket az igéket. János evangéliuma 3. fejezete, 30-31. verse, János 3.30-31. Keresztelő János, tehát nem olvasom el az egész történetet, amikor Keresztelő Jánosra rákérdeztek, hogy te vagy a Messiás, akkor ugye megmondta, hogy nem. 30-31. vers így szól, annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való földi, az, és a földieket szól, aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Ugye arról beszél, hogy nem én vagyok a vőlegény. Nem én vagyok a Messiás. Én a vőlegény barátja vagyok. Krisztusra nézzetek, mert ő az, akire nézni kell. És azt mondja, hogy annak növekednie kell, nékem pedig alábszállnom. Mi ebből a tanulság, mondjuk a mi számunkra? Anikó?
1: Az én életemre vonatkoztatom ezt az igét.
0: Esetleg más valaki még? Növekednie kell, nékem pedig alábszállnom. Aki felülről jött, tehát hogy Jézus azt mondja, feljebb való mindenkinél. Jézus feljebb való mindenkinél. Ugye meg kell halni az énemnek, mondta Anikó. Igyekeztek ezen az úton, hogy öldököljük a mi énünket, vagy...
2: Zéteó.
0: Szemben az agonizomájjal, ugye? Nem visszhangzik nagyon a...
1: Nem,
0: vagy csak én hallom, hogy olyan visszhangos, amit mondok. Picit. Aha. Galata 3.24-et is olvasom, ami úgy hangzik, Galata 3.24, hogy ezt nem jelöltem be, eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Milyen összefüggésben van az az ige azzal a gondolattal, amivel most foglalkozunk? Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Mi a mi üzenetünknek a központi része? A mi hitünknek, vallásunknak, gyülekezeti életünknek, evangelizációnknak és hétköznapi gondolkodásunknak. Biztos ti is hallottátok, hogy az adventisták olyan törvényeskedőnek is szokták nevezni, és azt kikérjük magunknak, mert hogy hát mi nem egyébként, de lehet, hogy időnként azért mégis sok igazság van benne. Mert hogy a 10 parancsolat így, a 10 parancsolat úgy, és most ne értsétek félre, egyáltalán nem a törvény és a 10 parancsolat ellen akarok szólni, de azt mondja, hogy az valami cél alatt az Isten, de nem azért, hogy mi a 10 parancsolatot tegyük itt mindnek a közepévé. Marika és Anikó? Ha helyesen gondolkodik az ember, akkor a törvény az Krisztushoz kell, hogy vezesse. Anikó? Feltétele van mindennek, ha őt szemléljük és őrá tekintünk. Ez az egy feltétele van, és semmi más gyakorlatilag. Máté 14-ben emlékeztek, ott van egy érdekes történet Péter életéből, jár a vízen. Ugye most helyettesítsük be, akkor a történetet mondjuk az előző igével, azt mondja, hogy Isten törvényében járni, vagy Isten törvényt megtartani, egyenlő vízen járni. Azt mondja, embernek aztán tényleg lehet, abszolút semmiféle emberi képességünk nincs arra, hogy mi a vízen járjunk, vagyis az Isten törvényét betöltsük. Egy esetben lehetséges. Ugye, mi volt ez Péter esetében?
1: Krisztusra nézett.
0: Amíg Krisztusra nézett, addig Krisztus őt megtartotta a vízen. Péter soha nem tudott vízen járni. De volt olyan mozzanat, egy rövid idő, amikor Krisztus őt meg tudta tartani a vízen. És amíg Péter úgy gondolkodott, hogy én járok a vízen, vagy hú, milyen nagy vihar van, mi lesz velem, vagyis eddig a tanítványokra nézett, hogy na hát, ti jártatok valamikor a vízen, nézzétek csak én milyen vagyok, ilyen meg olyan. Vagy önmagára nézett, hogy akár úgy, hogy elbízta magát, hogy na most már ezt is tudom, vagy nem tudom bármi más, azt mondja, hogy abban a pillanatban már nem tudja betölteni a törvényt. Ha magát teszi gondolatainak középpontjába, vagy az élet nehézségei, lásd vihar, vagy más emberek hibái, na hát mi van, te nem tudtok járni vizen? Szóval abban a pillanatban eltávolodunk Krisztustól, az erő és az élet forrásától. Szóval gondolkodásunk legyen a helyén, nem én vagyok itt a valaki. Ne tegyem azt, hogy a saját magamat se gondoltam középpontjával. Ami Krisztussal foglalkozom, őre tekintek, az ő ígéreteire, az ő lényére, addig ő meg tud engem tartani a vízen. Addig én tudok az Isten törvényében járni. Ha ez megszűnik, abban a pillanatban süllyedek is. Próbálkozhatok, meg görcsölhetek, meg bármit csinálhatok, de azt megint visszaestem oda, hogy jaj, én, mi lesz velem? Efézusi levél 5. fejezete, 8. és 10. verse. Efézus 5, 8. és 10. verse. Voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosság fiai, úgy járjatok. 10. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Ugye párhuzamos ige a Róma 12:2-vel. Szóval változatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, hogy mi az Isten akarata. Jó, kedves és tökéletes. Az a tétek se nem jó, se nem kedves, se nem tökéletes. Ezért ne azon gondolkodjatok, hogy nektek éppen mi a jó, vagy mit akartok, azon, hogy Istennek mi a jó, és hogy ő mit akar. És ugyanaz a gondolat, csak más szavakkal. Ha tényleg világosság fiai vagytok, akkor úgy járjatok. Állandóan arra gondolva, hogy Krisztusnak most mi a jó. Az Úrnak most mi a jó? Mi az ő kedves, tökéletes jó akarata? Ugyanaz változhatok a ti elmétek megújulása által. 1 Korintus 10.31. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére műveljetek. Mit jelent? Ugye, féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mondja az első angyal. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Istennek dicsőségére műveljetek. Ez mit jelent? Mi az, hogy akármit tenni? Fel tudjátok sorolni? Ez akármi. Ez a kicsi, nagy, fontos, kevésbé fontos. Az életünk minden egyes cselekedet, amit teszünk. Minden egyes döntés, minden egyes szavunk. Ha eszünk, iszunk, bármit csinálunk. Mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Ezt hogy lehet megcsinálni? Mi ennek a lényege? Dani?
2: Én ezt úgy szoktam.
0: Jelenlétében ezt hogy csinálnám? Uh-huh. Vagy éppen nem csinálnám már akkor. Ugye a tékozló fiú. Az atya jelenlétében sok mindent nem tudott megcsinálni, mert egyszerűen lelkiismerete, jó érzése, sok mindent megtiltotta, hogy bármit az atya jelenlétében csinálja, és én nagyon vágyott, hogy sok mindent csináljon, és azt mondja, akkor én elmegyek itthonról. Mert én nem azt akarom, amit az apám akar, most minek tekintsek mindig ő rá. Én a saját életemet akarom érni. Ami nekem jól esik, én azt akarom csinálni, és elment az atyai háztól. És tudjuk, hogy mi lett a vége, ismerjétek mindannyian a történetet. Sok minden van, hogy az atya jelenlétében, az Isten jelenlétében, Krisztus jelenlétében nem csinálnánk, vagy másképpen csinálnánk. És itt az ige erre szólít fel, azt mondja, hogy legfőbb szempont legyen a te életedben, hogy neki mi a kedves, mi a jó, ő mit akar, ő hogy érzi magát. Mert az ige azt mondja, hogy ha tudod, ha nem, ha látod, ha nem, ha akarod, ha nem, ott van az életedben. Tékozló fiak, olyan értelemben vagyunk mindannyian messze az Istentől, hogy lelkileg, fizikailag soha senki nincsen. Ugye ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Az atya mindent lát, hall, átérez velünk kapcsolatban, és ugye nagyon-nagyon fájnak neki a dolgaink. És az emberben, amikor tudatosodik, hogy de hát vissza kéne térni az atyai házhoz, hogy nekem megint az apám kéne, hogy a legfőbb szempont legyen. Aztán megváltozik a gondolkodás módja, az itt a kulcs. Nem cselekedetek szintjén, hogy jaj, mit csinálok, mit nem csinálok, hogy apámnak örömet akarok szerezni ezután. Mert ő, hogy milyen ez a valaki. Egy Korintus 3, 6.-7. verse, ami így szól, én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adta a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valaki valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Miről szól az ige? Én ezt csináltam, más azt csinálta, a harmadik azt csinálta, és így megtértek emberek. Most akkor melyikünk a nagyobb? Anikó? Ő az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind pedig a cselekvést, a véghez vitelt az ő jó kedvéből. Marika? Én a Pálé vagyok, én az Apollósé, aztán versengések vannak köztetek, pártoskodások. Ugye a tanítványok örök problémája, ami a gondolkodásukból fakadóan mindig velük, mert az utolsó vacsorán Lukács evangélium említi. Mi volt a legfőbb problémájuk az utolsó vacsorán? Ki a nagyobb közöttük, ott versenyeztek még mindig, mint állandóan. Mert hogy én azért külön vagyok, mint bárki más. Ha ők mind megtagadják, én azért az életemet, stb. Azt mondja, ez állandóan ott volt. Az én. És Jézus ugye megmutatta, hogy na, én megmutatom nektek, hogy ki a nagyobb. És ugye tudjuk, hogy mit tett. Szavak nélkül a legnagyobb tanítást adta akkor szinte a tanítványoknak. Egy szó nélkül. És azt mondja, ne magatokat tegyétek már a ti gondolataitok középpontjává, hanem figyeljetek már rám, aki ugye most itt vagyok, és nézzétek, hogy mi az, hogy valaki, mi az, hogy törvény, mi az, hogy szeretet, mi az, hogy élet, mi az, hogy gondolkodásmód, ugye. Róma 9, 15-16. Mert Mózesnek ezt mondja, Mózes, könyörülök.

azé az érdem, aki cselekszik itt valamit, akar valamit, hanem a könyörülő Istené itt az érdem meg a dicsőség. Hogyha bármi jó van itt körülöttünk, vagy bennünk, vagy az emberek emberi életben, itt is ugyanaz a gondolat, hogy ne magatokra tekintsetek már még mindig és állandóan, meg már megint. Itt a valaki az Isten, aki munkál bennetek mindent. Munkálhat, amíg ti őt szemlítek és rátekintetek hittel, bizalommal, reménnyel. Egy Korintus 4:7. Kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem, ne kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Az eredetiben úgy van egyébként, hogy nem az, hogy kicsoda különböztet meg téged. Ki tesz téged különbé? A görögben így van. Kicsoda tesz téged különbé? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, akkor mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti különbek vagytok valamiben a szomszédnál, bárkinél? Szerintem mindannyiunkban van valami olyasmi, ami egy picit azért magasabb, mint a többiekben, nem? Akármilyen, fizikailag, bármilyen szempontból. És az ember ezt nagyon hajlamos kihangsúlyozni, meg ezzel foglalkozni, hogy hú, ugye tanítványok, ki a nagyobb, örökös dolog, és azt mondja, de akkor ezt most kitől van, mitől van, hogy kell ehhez viszonyolni? Azért mit dicsekszel? Azért nem az Isten adta neked ezt a képességet, ezt a dolgot? Akkor nem őre kéne tekinteni, és akkor az ő akarata szerint felhasználni ezt a képességet, amiben több vagy, mint a többi, akár több pénzed van. Mit akar az Isten, mit csinálják a pénzemmel? Akár jobban tudsz beszélni, mit akar az Isten, miről szóljak az embereknek, vagy bármi. Az Istentől kaptad, hogy örülj neki, és hogy arra használd, amit ő akar, hogy felhasználd. Ne az, hogy na, ez nekem van, és akkor magamnak hogy kedveskedhetek. Ugye? A gondolkodásod változzon meg. Vizsgáld meg, mindig azt nézd, mit akar az Isten ezzel a dologgal, ezzel a képességgel is. Mert tőle kaptad. Apostolok cselekedete első fejezete. Csak egy rövid mondat, azt mondta Jézus, legyetek az én tanúim. Van egy bírósági per, általában kire irányul a figyelem? Ki van ott a központban? A vádlott. A Biblia mit mond, hogy igazából ki itt a vádlott? Így van. Ez nem mi vagyunk a közepe még ennek a nagy pernek sem. Az egész életnek, meg mindennek, a megváltási ternek, az nem én vagyok a legfőbb szempont. Itt a vádlott, az legfőképpen Isten. És Jézus nem azt mondta, hogy majd ti lesztek a középpont, hanem azt mondja, hogy ti az én tanúim legyetek. Ha megismertek engem, ha szemléltek engem, akkor tanúskodjatok arról, hogy milyen vagyok én. Nem az, hogy ti milyenek vagytok. Az 1888-os üzenet című könyv, ezt is vettük át már egy jó ideje, pár éve. Az utolsó fejezetből... A 160. oldalról idézek. A történelem végén járunk. Hogy igazolva lehess beszédetben, itt egy római levelet idézi, hogy igazolva lehess beszédetben győzedelmeskedhess, amikor megítélnek téged. Tehát így hangzik az idézet, hogy Isten most vádalat van Sátán részéről, igazságtalannak, közömbösnek, sőt kegyetlennek állítja be őt az ellenség. Emberek ezrei, mondhatnám milliárdjai, visszhangozzák ezt a vádat. De az ítélet kijelenti majd Isten igazságát. Jelleme az emberihez hasonlóan megítélés alá kerül. Az ítéletben minden, a teremtés óta elkövetett cselekedet ítéletre kerül mindenki előtt, mindenki hatásával együtt, és ez vonatkozik mind Isten, mint pedig az ember cselekedeteire. És amikor minden nyilvánvalóvá lesz, az ítélet tökéletes világosságában, akkor Isten felmentetik minden nemű rossz cselekedetek vádja alól, még az ellenség részéről is. Ez az első angyal üzenete. Azt mondja, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Az Isten iránti tisztelet ténylegesen megnyilatkozik népének jellemében. Az Úr tisztelete és trónja sértetlensége iránt tanúsított figyelem

0: figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és bűn feletti győzelemre. Ezt elolvasom még egyszer. Ugye akarunk győzni a bűnök fölött? Az énünk fölött, az önzésünk fölött? Azt mondja, egyetlen egy útja van, ha hogyan gondolkodunk. Azt mondja, hogy kicsit hosszú a mondat, próbáljuk már röviden összefoglalni. Az Úr tisztelete és trónja sértetlensége iránt tanúsított figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és bűn feletti győzelemre. Mi kell, hogy legyen a legfőbb szempont mindannyiunk életében? Az, hogy jaj, mi lesz velem? Üdvözülök-e, vagy nem? Elbocsátanak az állásomból, vagy nem? Szeret a szomszéd, vagy nem? Vagy iszik a férjem, vagy nem? Vagy mit tudom én? Ez a legfőbb szempont. Így soha nem fogsz megtisztítani. Így az Isten soha nem tud téged megtisztítani. Isten félelem, ugye ehhez kapcsolódik hozzá. Jaj, Uram, mi lesz veled, ha én ezt teszem? Ugye József, Potifárné jön, József első gondolata, hát hogy tehetnék ilyet az én Uram, az Istenem ellen? Isten féljed, és néki, Isten féltek, és néki adjátok a dicsőséget. És azt mondja, ez az egyetlen út és mód, hogy Isten minket meg tudjon tisztítani. Semmilyen más út és mód nincs, legalábbis itt a bizonságtételek szerint. Azt mondja, ez az indíték azonban hatalommal teljes. Ez a lelkület és gondolkodásmód nem más, mint maga az újszövetségi hit. Hit, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Azt mondja, ez mit jelent? Ő legyen a gondolkodásod középpontjában mindig, akár eszel, akár iszol, akármit cselekszel, akármikor. Az ő dicsőségére műveljed. És az lenne, hogy mit akar ő? Mi esik neki jól? Mi az ő jó, kedves és tökéletes akarata? Ez az egyetlen útja, módja a vizenjárásnak, a hitben járásnak, Isten törvénye betöltésének, jellemünk megtisztításának és mindennek, amire mi törekszünk. Ne magunkat tegyük a legfontosabb, tehát a középpontba. Bocsánat, csak itt eszembe jutott, megint közösen énekeltünk az elején, hogy mi minden pici apró dologban is előjön mondjuk az önzésünk. Mondjuk egy közös éneklés nagyon jól megmutatja, hogy ki hogyan gondolkodik. Ha valakinek kihalani a hangját, az már nem jól gondolkodik. A közös ének arról kell, hogy szóljon, hogy figyelek arra, hogy mi a zene tempója, figyelek arra, hogy a többiek éppen hol járnak, figyelek arra, hogy mi a dallam, se alatta, se fölötten legyek, és nem az, hogy na majd én itt most éneklek. Ez is mint a szeretetben járás. A közös éneklés is ilyen. Alkalmazkodom elsősorban a zenéhez, mert az egy fix dolog, ugyanúgy a többiekhez, mert közösen éneklünk. Ez nem most egy ilyen szóló, hogy na mit tudok én. Igen, verseny, hogy most ki a nagyobb az éneklésben. És mondom, gyakorlatilag minden életünkben minden mozdulat valahol ezt megmutatja, hogy ki a közepe az én gondolkodásomnak. Kire irányulnak az én gondolataim vagy cselekedeteim. Hogyan tudjuk szemlélni? Ugye azt mondtuk, hogy Péter is amíg Krisztusra tekintett, ő szemlélte, addig tudott hídben járni, addig tudott vízen járni. Milyen tanácsokat ad a Biblia? János 5.39. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonságot tesznek én rólam. Hányféle módon lehet olvasni, kutatni a Bibliát? Szerintetek rengeteg. Nagyon sokféle módon lehet olvasni a Bibliát és kutatni. Ez olyan, mint a törvény Krisztusra vezérlő mester. A Biblia ugyanez mondható el. A Biblia, ha nem Krisztushoz vezet, akkor fölöslegesen tanulmányoztam és olvastam, vagy bármit tanultam belőle. Ugye Péter első levelét ismeritek, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, amíg, hogy is mondja, hogy sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virad és hajnal csillag kell föl szívetekben. Én vagyok Dávidnak a gyökere és ága, ama fényes hajnali csillag, mondja Jézus magának. Ki a hajnal csillag? Szóval miért figyeljünk mi a prófétai beszédre? Hogy a hajnal csillag fölkén a szívünkbe. Az Isten szava Krisztusra vezérlő mester. Az Isten törvénye Krisztusra vezérlő mester. És azon a világon minden Krisztushoz vezető mester. Ha helyesen gondolkodunk. Ha nem, akkor az ismeret felfúl, akkor ott áll is tehet, ahogy Pál apostol mondja. Meg sok mindent eredményezhet az életünkben, de hitet, amire a Biblia beszél, olyat soha. Ha nem Krisztushoz vezet minket, és nem Krisztus szemléljük. Ugye ezt mondja Jézus János 6. fejezetében, János 6. 53. verse, ugye, aki nem eszi az én testemet, nem iszza az én véremet. Ugye nincs abban élet. És a beszédek, amiket szólok nektek lélekéért, azt mondja, hogy én vagyok ott a beszédemben, én. Engem egyetek, igyatok, én rám figyeljetek, rám tekintsetek, mert én vagyok ott mindenkor. Tudakozzatok az írásokat, azt mondja, hogy ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, és azt nem jöttök hozzá. Amikor itt vagyok, nem jöttök hozzá, nem ismertek föl. Tudjátok a Bibliát, héberül, görögül, oda-vissza, a proféciákat, mindent. Amikor itt vagyok, azt még őt még nem ismerem föl az életemben, hogy itt van Krisztus. Nem elmegyek mellettem, mert az a fontos, hogy én mit tudok, meg én mit akarok, mert én ismerem a Bibliát. És azt mondja, Krisztussal miért nem foglalkozok, aki itt van? Vagy miért nem látom őt, noha jelen van az életemben? Zsidókhoz írt levél 12. fejezete. Látszólag sok igét olvasok, de higgyétek el, sokkal-sokkal többet idézhetnék, most csak úgy, hogy nagyon-nagyon sok ige szól erről, és erről szólnak az igék gyakorlatilag. Ne magamat tegyem gondolkodásom középpontjává. Zsidó 12, az első versét olvasom. Annak okáért mi is, akiket a bizonságoknak ilyen így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek kezdőjére, eredeti szöveg, és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és Isten királyi székének jobbjára ült. Ez az állandóan visszatérő, örökös és egyetlen jó tanács mindenkinek, aki hívő módon szeretne élni. Szemlélvén, nézvén, ami hitünk kezdőjére, aki kezdi, aki munkálja bennetek az akarást, a végezvitelt, aki el is végzi majd a Krisztus napjáig, ugye a visszajövetelek napjáig. Azt mondja, arra tekintsetek, őt szemléljetek, benne bízzatok. Mert egyébként ugye azt mondja, a bizonságoknak rettenetes nagy felhője vesz minket körül. Mindenket különösen itt a történelem legvégén, ugye adventisták vagyunk, ismerünk az időknek minden jelét, és hát a bizonságtételeknek a sokasága, az igéknek a sokasága, és azt mondja, hogy de egy valamit ne felejtsetek el, mert mindez csak eszköz ahhoz, hogy Krisztust szemlélhess, és ő hozzá menjél. Egyébként minden átokká válik, hogyha nem ezt eredményezi az életünkben. Vagy ugye Krisztust szemlélni másokban is. Tehát hogyan szemlélhetem én állandóan Krisztust? Ugye az már jó, Dani mondta, hogy neki nem ő a legfontosabb, hanem Ildikó. Nagyon helyes. De ezt egy picit szinte még tovább kell vinni, legalábbis Jézus azt mondta, hogy amennyiben megtettétek egyel emelek kisebb atyám fiai közül. Akármikor, akárkivel találkozunk, tudjuk benne meglátni a Krisztust és szemlélni, és azzal foglalkozni, hogy Krisztusom, neked most mi esne jól, ha mit tennék veled? És azt mondja, az ítéletben ez a legfőbb szempont, és semmilyen más szempont nincs, hogy jártál vasárnap templomba, vagy éppen szombaton imaházba, vagy ismerted a dánieli proféciákat, hogy melyik egyház tagja volt, azt mondja, ezek nem kerülnek már elő ott az ítéletben. Hogyan bántál azzal éppen mellett lévő embertársaddal, mert én velem bántál úgy. Jó lett volna, ha úgy szemlélted volna, hogy én ott vagyok benne, mert valóságosan ott van bennünk, ugye azt mondja a Biblia. Ugye, ahogy Jákob mondta Jabók révi küzdelme után, 1 Mózes 33.10, amikor meglátta azt a durva lelkű, durva külsejű Ézsaut, ő azt mondja, orcádat úgy néztem, mintha Isten arcát látnám. Mert ő már másképpen gondolkodott, mint a Jabók réve előtt. Ő már mindenben Istent látta, és mindig az volt a legfőbb szempont, hogy Uram, te mit akarsz, hogy cselekedjem, és neked mi esik jól. És az még Ézsauban is azt mondta, hogy ahogy rád néztem, mintha Isten arcát látnám. Pedig biztos nem sugárzott a nem tudom milyen jellem szépségtől, de azt mondja, hogy én tudom, hogy ott van benned, mint ahogy mindenkiben. És ugye Isten iránti hálánkat Az emberek felé kell lerúni, erre a Biblia egyértelműen beszél. Ez könnyű, ó, Uram, így szeretlek, úgy szeretek. Azt mondja, hogy mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hogyha nem szereted fele barátodat, akit látsz. Ez zárásul, most már elhaladt az idő, még egyszer elolvasnám Ellen White-nak a szavait. Egy picit még megtoldom, amit kihagytam az elején. És ugye mindannyian mire vágytok, mire vágyok én is? Hát egy idegeskedéstől mentes, félelemtől mentes, olyan igazi emberi életre. És azt mondja, a Krisztusban való élet a lelki nyugalom élete. Reményetek ne önmagatokban, hanem Krisztusban legyen. Gyengeségeteket kiegészíti az ő ereje, tudatlanságokat az ő tökéletessége. Azért nem magatokra, hanem Krisztusra tekintsetek. Foglalkozzanak gondolatétok az ő szeretetével az, és jellemének tökéletességével. De ne az, hogy én milyen vagyok. Azt mondja, mert akkor egyrészt nagyon elkeseredhetek, mert hát én azért látom, hogy milyen vagyok. Hosszan ecsetelhetném nektek, de nem teszem sok minden miatt. És azt mondja, hogy ne ezt tegyem, vagy éppen elbizakodva, hogy hát, na látjátok, én már hogy tudok beszélni az igéről itt nektek, ugye? Hát azért már én vagyok valaki, nem? És azt mondja, hogy ne magatokra, hanem Krisztusra tekintsetek. Foglalkozzanak gondolataitok az ő szeretetével, az ő jellemének tökéletességével. Krisztus önmegtagadása, alázatossága, tisztasága, szentsége és leírhatatlan szeretete legyen a tárgya a ti elmélkedéseteknek. Csak ha őt szeretjük, ha az ő példáit követjük és teljesen rábízunk magunkat, alakulhatunk át az ő képmására. Csak akkor. Ugye, és valahol ez a célunk, hogy de jó lenne kereszténynek lenni, ugye? A szó igazi értelmében, olyan lenni, mint Krisztus. És ez csak akkor megy, ha felhagytok ezzel a gondolkodásmóddal, hogy én. Ezt a nyugalmat korán sem, sok mindent olvashatni, még amit olvastam, azt mondja, ha gondolataink saját énünknél időznek, akkor Krisztustól, az élet és erőforrásától eltávozunk. Sátán azért igyekszik állandóan figyelmünket Krisztustól elvonni, hogy lelkünknek minden vele való közösségét meghiúsítsa. A világ örömeire vannak. Az élet gondjaira, akadályaira, nehézségeire ilyenek is vannak. Saját gyengeségetekre, fogyatkozásaitokra, vagy mások tökéletlenségeire irányítja Sátán a figyelmeteket. Szóval Sátán irányítja ide a figyelmeteket. Ne essetek a csapdájába. Ne magunkat tegyük gondolataink középpontjává, ne aggódjunk, ne remegjünk saját megváltásunkért. Mindez csak arra szolgál, hogy a lelketek az erőforrásától elvonja. Bízzátok lelketek megtartását Istenre. Benne reménykedjetek. Beszéljetek, gondolkozatok Jézusról. Tűnjék el ő benne saját énetek. Nyugodjatok meg az Istenben. Máshol nem lehet megnyugodni. Azt kívánom, hogy engedjünk ugye az igének is, meg a Szentlélek munkájának és az Isten akaratának, és tényleg tudja kicserélni a mi kő szívünket. A mi szívünket, azt csak ő tudja. Mi próbálkozhatunk, hogy másra gondoljunk, meg ilyenek legyünk, meg olyanok legyünk. Azt mondja, ez vagy az ő munkája, vagy senki. Az ő munkája pedig akkor tud megvalósulni, ha mi őre tekintünk, és őt tesszük gondolataink középpontjává. Egyébként minden más úgy hív a Biblia, hogy bűn, önzés. És én kívánom, hogy tényleg a Jóisten tudja minket ettől megszabadítani, és tudjuk betölteni küldetésünket, ahogy kezdi az első angyal az üzenetet, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Már nem magatoknak. És az a legfőbb szempont ez. Hogy érzi magát az Úr? Mit akar az Isten? Mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata? Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a mai délelőtti ige hirdetésünk alapigéjét. Aki teheti, olvassuk el csak egy mondatot az egyik történetből, János evangéliuma 5. fejezetéből. János evangéliuma 5. fejezetében ugye a 38 éve beteg Betesdánál lévő ember meggyógyításáról olvashatunk. És én ebből csak az egyetlen egy jézusi kérdést szeretném felolvasni, hogy mit kérdezett ettől a betegtől Jézus. Az 5. fejezetben a 6. verset. És egy kicsit erről a kérdésről fogunk gondolkodni a mai nap, hát nem a történetet elemzem, hanem csak a kérdésre adjuk meg a választ, vagy szeretném, ha ti magatokban megadnátok a választ. Felelt néki a beteg, Uram, nincs emberem, ezt, amint látta Jézus, 6. vers, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok időt óta úgy van, mondanéki, akarsz-e meggyógyulni? Sokat foglalkoztat ez a kérdés az elmúlt hónapokban. Jézus ehhez az emberhez úgy ment oda, akikről hát 38 éve tudta, hogy beteg, és feltesz egy ilyen kérdés neki, aki többször már szeretett volna a vízbe jutni, csak nem tudott, nem volt embere, és 38 éve gondoljuk meg beteg, és ezután teszi fel Jézus ezt a kérdést ott egy szombat délután neki, akarsz-e meggyógyulni? Nincsenek itt még mindenki, nem mondhatnánk, hogy mindenki 38 éves, vannak nálunk fiatalabbak, de lehet, hogy már vannak, akik több évtizede ismerik a jó Istent, és nem tudom, feltesszük-e magunknak ezt a kérdést, hogy akarunk-e meggyógyulni. És ez a kérdés lenne a mai nagy kérdésünk, hogy ha Jézus elénk állna ma, és ismerjük a betegségünket, ismerjük a betegségeinket, most a lelki betegségekre gondolok, de majd kitérek egy kicsit a fizikaira is, akkor ha meg lehetne tenni, hogy Jézus megkérdezni, hogy akarsz-e gyógyulni a bűnbetegségekből, a jellemhibákból, a rossz szokásainkból, a gyengeségeinkből, vajon mi mit válaszolnánk? Ezt most csak bevezető kérdésként szántam. Az elmúlt negyed évben, bizonyára emlékeztek még rá, nem volt régen, Megújulás és reformáció címmel tanulmányoztuk a szombatiskolát. És hát ott beszéltünk arról, hogy hogyan is lehetne megújulni, megreformálódni, és nem tudom, hogy kinél történt ez meg. Melyik gyülekezetben? Most személyeket is kérdezhet, magunkat is kérdezhetjük, és gyülekezetet is megkérdezhetjük. Történt-e bennünk valami megújulás, és a gyülekezeti életünkben, az egyén életünkben eljutottunk-e valami változásra, valami megváltozásra, valami reformációra? Most mindenki természetes. Először megújulásra, és utána reformációra. Ugye a kettő együtt jár, de jó, ha előtte a megújulás, a szívbéli megújulás történik. Még közben gondolkodunk ezen a kérdésen, és megpróbáljuk megválaszolni, bár lehet, hogy nem kell sokat gondolkodni. Én szeretnék nektek felolvasni valamit, szintén Ellen White-tól, azaz a Szemmelvények gyűjtemény 1. kötetéből egy megrázó mondatot. Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. Sátán semmitől nem fél jobban, mint hogy Isten népe megújuljon. Ha Sátánon állna, akkor az idők végéig egyetlen ébredés sem lenne Isten népe körében. De ugye nem csak Sátánon áll, hogy lesz-e Isten népe körében ébredés, hanem kin áll, vagy min múlik az, hogy lesz-e. Szóval nem vagyunk tudatlanok módszereit illetően. Lehetséges ellenállni erejének. Ha elkészült Isten lelke számára az út, az áldás jön. Sátán éppen úgy nem tudja megakadályozni az Isten népére hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny ablakait, hogy ne essen eső a földre. Igen, ha elkészül Isten lelke számára az út, az áldás jön. És kérdezem, hogy
elkészült-e az út az áldás számára, Isten lelkének. Van egy másik Biblia vers, pontosan nem tudom, hol olvastam, de biztos ismeritek, és már, hogy

proféta idejében is egy csontmezőhöz hasonló állapotban volt. Egy ilyen tetemekként ott látta látomásban Ezékiel. És olyan megdöbbentő, hogy mi jut eszünkbe a csontmezőről. Mi jut eszünkbe egy ilyen hullahegyről. Bocsánat, hogy így fogalmazok. Hát az, hogy itt valamikor ezek éltek. Valamikor élők voltak, ugye? De most nincs bennük élet. Sőt, már hús, inak sincsenek. Csak valami maradvány, csak valami nagyon, nagyon távoli emlék arról, hogy ezek az emberek élők voltak. Csak a csontjuk látszik. Ezt látta Ezékiel. Félelmetes. És azt mondja az Úr, hogy ilyen állapotokra el lehet jutni az Isten népének. Csontmezőhöz hasonlít. Szóval valami emberformája, nincs is emberformája, csak valami nyomok vannak arról, hogy itt emberek voltak. Ezt nem akarom túl dramatizálni, szóval az ige mondja, hogy Isten népének valóban el kell gondolkodni az állapotán, és ott Ezékiel próféta is azt mondja, Uram, mi lesz, mit látnak itt, mi van itt? És megkérdezi Isten Ezékiel prófétát, hogy vajon megélednek-e ezek a tetemek? És úgy engem is mindig, hogy meg fogunk-e éledni, vagy megélednek-e a gyülekezetek, lesz-e ébredés, lesz-e valaha ébredés, mert már régóta beszélünk erről, már évtizedek óta is. És olyan nagy kérdés bennünk, hogy ezek minden egyes elhangzott beszéddel csak gyengítjük az ébredésre való, hogy mondjam, erőt, mert hogyha az nem történik meg valami, akkor annál rosszabb, hogyha csak beszélünk róla. És Ezékiel próféta se válaszolt valami pozitívan, csak annyit mondott, te tudod, Uram. Nem mondta, hogy biztos, hogy megélednek. Jó Isten, nem múlik. Te tudod, Uram. Ha elkészül az áldás Isten lelke előtt, Isten lelke befolyás előtt, az áldás jönni fog. Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. És egy kicsit gondolkodjunk el, hogy milyen akadályokat kell elhárítani az Isten népének, hogy az Úr kitölthesse lelkét az ő lankadó népére. És azon szeretném, hogyha közösen elgondolkodnánk, hogy akarunk-e gyógyulni? Ez az első kérdés. Akarsz-e gyógyulni? Akarsz-e szabadulni mindentől, ami megkötöz, és amit tudod, hogy már meg kellene szabadulni tőle? Konkrétan harag, neheztelés, indulatosság, irigység, sértődöttség, lustaság, anyagiasság, világiasság, mértéktelenség és a többiek, nem sorolom. Szeretnénk ezektől megszabadulni. És ahogy elkezdtem ezen gondolkodni egy ilyen kis rövid szabadságunk alatt, tudjátok, mire jutottam? Most csak nagyon őszinte leszek. De remélem mindenki nem veszi zokon, vagy nem veszi senki zokon, hogy őszinte vagyok, és remélem, hogy ez viszonzásra talál. Én nem tudtam azt mondani, hogy mindentől szeretnék gyógyulni. Nem, mert ez a nagy kérdés, hogy akarok-e megszabadulni a lustaságtól, vagy a sértődöttségtől, vagy indulatosságtól. Persze ez nem tudatos, hogy nem akarok, de hogy nagyon szeretnék-e, ebben nem vagyok biztos még. Nyilván, hogy ez egy nagyon népszerűtlen dolog, ha most egy ilyet mond valaki, csak mindenki tegye a szívére a kezét az anyagiasságtól, a világ szeretetétől, a szokásaitól, akár édességektől, és mindattól, ami akadálya lehet annak, hogy az Úr lelke kitölthesse ránk az ő áldását. Attól mindannyian szeretnénk megszabadulni. Tényleg tudnánk felszámolni, akár nem holnaptól, mától fogva, hogy Uram, ki tudnánk mondani, hogy nem akarom ezt holnaptól tenni. És itt szeretnék még egy idézetet, csak egy mondatot felidézni, hogy miért nem jön az áldás. Szintén az első szemelvény gyűjtemény kötetéből a 300. oldalról olvasom. A Biblia szavai szerint Jézus a szív ajtajánál várakozik, és kopogtat. De miért nem lép be? Így szól a kérdés. Ugye a

0: Galicei gyülekezetben olvashatjuk, az ajtó előtt állok és zörgetek. A szív ajtajánál várakozik és kopogtat. Miért nem lép be? Ki tudná felidézni a választ? Ellen White a 300. oldalon, szemmelvény gyűjteményekben. Az Isten népe állapotáról ezt mondja. Mert a bűnök szeretete bezárta a szív ajtaját. Hallatlan nagy mondat. Mert a bűnök, nem csak a bűnök, hanem a bűnök szeretete. A bűnök szeretete bezárta a szív ajtaját. Tehát ezzel nem azt mondjuk ki, hogy ne lenne ott bűn, és hogy Krisztus a bűnök miatt nem tud belépni. Nem a bűnök miatt nem tud belépni Krisztus a szív ajtaján, hanem a bűnök szeretete miatt. Vagyis, hogy még nem akarok mindenből. Nem akarok mindenből gyógyulni. Nem akarom elengedni azokat a bűneimet, amikről tudom, hogy rosszak. Rossz szokások, bejáratódott helytelen cselekedetek, reakciók. Különös viszony fűz bennünket a bűneinkhez. Olykor-olykor zavarnak, talán időnként még fájnak is. De úgy annyira nem akarunk tőlük szabadulni. Bár tudjuk, hogy nem tesznek boldoggá bennünket, mégis nehéz lemondani róluk. És most szeretném föltenni a kérdést, hogy miért? Miért? Miért nem tudunk megváltozni? Miért nem tudunk komolyan megváltozni? Mit gondolunk, hogy a változás és a megújulás miért késlekedik olyan sokat, sokáig az életünkben? Akár a személyes életünkre gondolok csak, hogy évtizedekig hurcolunk és görgetünk magunk előtt rossz tulajdonságokat és bűnöket. Három dolgot szeretnék gyorsan felidézni. Az első, hogy változni akarunk-e, de miben? A változás alatt mi mit értünk? Naponta foglalkozunk azzal, hogy lelkileg nekünk milyen változásokra van szükségünk, vagy úgy vagyunk, mint Márta, Mária testvére. Akkor Jézus bement ugye a tanítványaival, és leült Márta, és leült Jézus az asztalhoz, vagy nem asztalhoz, hanem ahol vendégül látják őt. Mária rögtön leült mellé, tudjuk a történetből, Mártáról pedig mit olvashatunk. Oda ment Jézushoz, és ugye számon is kérte Jézust, azt kérdezte tőle, hogy miért nem szólsz az én testvéremnek, ez itt nincs kiírva, hogy Uram, miért nem szólsz az én testvéremnek, hogy többet segítsen nekem. És ezt mondta Jézus Mártának, Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekszel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik tőle. Tehát az első gondolat, amiért a megújulás és a reformációt nem vettük annyira szívünkre időnként, és nem érzem azt magamon sem, hogy így gondolkodnánk, hogy belülről megváltozni, mert sokszor inkább a külső változásokban gondolkodunk. Sokszor az életünk változását a külső körülmények megoldásában, a problémáink kezelésében látjuk. Ahogy Márta is, hogy sokra igyekszel, szorgalmas vagy, sokra igyekszel. Annyi mindenbe igyekszünk változásokban több pénzt keresni, vagy jobb körülményeket teremteni magunknak, vagy jobb munkahelyet találni, vagy még jobb munkát, még jobb körülményeket, mindent megadni magunknak, gyerekeinknek, stb. Nem tudom, érzitek, hogy a változás sokszor ilyen felszínes, az élet dolgaiban való változást jelenti? Szóval... Amikor a problémákat akarjuk mindig csak megoldani? Megy az életben a nagy változtatni akarás, de nem magunkban, hanem amit mi magunk meg tudunk csinálni. Abban akarunk változást. Márta, sokra igyekszel, de nem ezzel kéne annyit foglalkoznod. Itt vagyok. Velem kéne foglalkozzál. Nem mindig szorgalmatoskodni. Persze, legyünk szorgalmasak. Nem a szorgalom ellen beszélt, ugye Jézus, hogy a lustaságot, meg az ilyen ráérős embereket dicsérné meg Jézus, hogy aki nem dolgozik, nem az dicsérte meg Máriában, meg nem elítélte a szorgalmat, hanem a lelki dolgokra talán azt mondja, jobbik részt választotta Mária. Jó Sándor 1955-ben, többenetes, 1955-ben azt írja, azt mondja, a modern kor nagyon sok Mártát termel. Meggyorsult közlekedési eszközökkel, felfokozódott az élet tempója is. És ezt írja utána, ugye nem csak közlekedési eszközök, hanem az internet, stb. Telefon. Valami belső nyugtalanság hajszolja az embert. Sietteti, űzi, hajtja, de hová? A sír felé. Belső nyugtalanság, űzi, hajtja, de hová? A sír felé. Azt mondja, megnehezítjük magunknak az életet. Sokkal elfoglaltabbak vagyunk sem, hogy ráérnénk a belsővel foglalkozni. Modern Márták, férfiak és asszonyok, hova rohantok, mi a célotok, mit akartok? Mit akartok megfogni, elérni, hatalmatokba keríteni, beteljesíteni? Ó, ha meg tudna állítani Jézus szava egy pillanatra, sok mindenért aggodalmaskodsz és töröd magad, pedig egy a szükséges. Mintha azt mondaná Jézus, elvész az életed a sok minden között, szétszaggatod magad, nem veszed észre, hogy már rég nem te vagy az ura az életednek, hanem a helyzetek uralkodnak rajtad. Dobál, játszik veled. Mivel azt a sok mindent, amiért töröd magad, nem tartja össze egy valami, az a bizonyos egy szükséges dolog, egy vezérlő elv, egy fő irány, széthull a sok, elvesztesz mindent, elveszíted önmagad is, pedig csak egy a szükséges dolog, a nélkülözhetetlen, a Jézussal való együttlét. De éppen erre az egyre nem ér rá Márta. Ez a bűne, ez a tragikuma. Nem ilyenek vagyunk egy kicsit? Tehát ezért, ez az akadálya egyrészt a megújulásnak. Lohalunk sokfelé mindent, de nem ülünk le egy kicsit, hogy akarsz-e gyógyulni, és nézd magadba, és tölts több időt velem, mert egy a szükséges dolog. Aztán majd utána nem loholnod kell, hanem szépen tenni a dolgodat, és ott lesz rajta az áldás. Mindenen, csak hogyha velem már időt töltöttél akkor. A másik gondolat pedig, ami talán lesújtóbb, hogy miért nem akarunk megváltozni, ezt Jézus azt nagyon egyszerűen mondta, és ezt már százezerszer a szószékről hallottuk. Mert azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és itt jön a lényeg, de te nem tudod, hogy te vagy a nyavajás, a szegény, a szánandó, a beteg, a vak, a mezítelen. Kedves gyülekezet, a laodiceai állapotnak nem az a baja, hogy a laodiceai állapottal nem az a baj, hogy tényleg nagyon beteg a nép, és beteg a laodiceai ember, a gyülekezet, hanem az a baj, hogy nem tudja, hogy beteg, hogy nagyon nagy a baj. Ugye, tehát tudja, hogy valami van, de hogy nagy a baj, azt nem tudja. Pedig elég nagy. Ha nagy a baj, akkor érzünk változtatásra, például a fizikai betegségnél, itt szeretném a fizikai problémát előhozni. Nekem is volt egy ilyen kis szervi problémám, ami így fájdogálta ugye, a szervezetemben, de addig nem foglalkoztam vele, amíg így együtt lehet élni vele. Addig nem fordultam orvoshoz, fájdogál, de aztán nem annyira, egy-két nap, hét eltelt, és aztán egyszer csak elkezdett nagyon fájni. Amikor már nagyon fájt, akkor azt mondtam, hogy most már menni kell. Most már menni kell az orvoshoz. Ki kell vizsgáltatni, és kezeltetni kell ezt a problémát. És nem így vagyunk egy kicsit a lelki állapotunkkal? A lelki betegségünkkel, hogy amíg egy kicsit fáj csak, addig el vagyunk vele. De akkor fogunk orvoshoz menni, akkor megyünk igazán a lelki, a nagy orvoshoz, amikor már nagyon fáj. Amikor már nagyon fáj, amikor már, hogy így mondjam, sírni tudnánk a fájdalomtól. Akkor oda megyünk az orvoshoz. De Laodiceára még mindig nem jellemző, hogy nagyon fájna. Ugye nem tudod, hogy te vagy a beteg, hogy te vagy a vak, a mezítelen. Azt olvasom ismét csak Ellen White-tól, hogy ugye azt mondja a Malakiás könyve is, Kidézem a vázlatomból, ki ne felejtsem, azt mondja, térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek. És visszakérdez Malakiás népe, Malakiás 3:7-ben, de miben térjünk meg? Kérdezi értetlenkedve. És ezt írja Ellen White ehhez a gondolathoz. Nem könnyű befogadni a Laodicei üzenetet, amely megcsaltnak és az összes lelki kegyesség hiával lévőnek mondja azokat, akik biztonságban lévőnek érzik magukat lelki életük felől, és akik azt képzelik, hogy gazdagok a lelki dolgokban. A megszenteletlen szív csalárda mindennél és végtelenül gonosz. És sokan azzal hitegetik magukat, hogy jó keresztények. És itt jön egy döbbenetes mondat, pedig egyetlen fénysugár sem hullik rájuk Jézustól. Nincs is életerős személyes tapasztalatuk az istenfélő életben, ezért arra van szükség, hogy mélyrehatóan és alaposan megalázzák magukat Isten előtt, mielőtt eszükbe vennék, hogy valóban rászorulnak a komoly és kitartó benső lelki igyekezetre, hogy biztosítsák maguknak a lélek becses kegyességeit. Hát ilyesmiket, hasonlókat lehet olvasni bőven, ugye Ellen White bizonyságtételeiből. Nagyon nehéz magunkra venni azt az üzenetet, amikor nem érezzük, hogy ennyire komoly a baj, amit a Laodicei gyülekezetről mond Jézus. Pedig ez a megújulás kulcsa. Ez a megújulás egyik legfőbb akadálya, hogy addig, amíg nem fáj, addig nem megyünk az orvoshoz. Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, ugye, csak a betegeknek. És úgy elgondolkodom, nagyon sok ember talán meg lehetne gyógyítani rákbetegségből is, ha időben elment volna az orvoshoz. Ugye? Ha még időben, még nem áttétes a daganat, és kivizsgáltatja magát, hogy mi a baj, és elkezdi szedni a gyógyszert. Olvasom az Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 30. fejezet 18. verséből, azt, amit most talán tényleg a Jóisten ebben a korban, ahogy az ő népére tekint, és ahogy ránk vár, hogy így szól az Ézsaiás könyve 30. fejezet 18. verse, hogy tulajdonképpen addig vár, amíg nem megyünk az orvoshoz. Tehát fájdogál, még el vagy otthon, borogatod, kezeled, teázgatsz, de ez még nem az igazi gyógyszer, mert a betegség sokkal súlyosabb annál, hogy te magad meg tud gyógyítani magad. Ezt olvasom a 30. fejezet 18. versében. És azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. És azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek. Mert az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. És a 19. vers így szól, mert te nép, amely Sionon, Jeruzsálemben laksz, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel néked. Nagyon elgondolkodtató, hogy vár az Úr, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, de meddig vár? Azt mondja a 19. versben, úgy egy kicsit elgondolkodtam ezen, hogy nem fogsz te sírni többé. Hát sír a nép, amikor már sír a nép tényleg. Addig vár, amíg nem sírsz. És bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára. Tehát abban a pillanatban, ha kiáltasz, biztos, hogy könyörül rajtad. Amíg nem kiáltasz, addig nem tud, mert nem érzed a segítséget, nincs szükséged orvosra. Ha nincs szükséged, ő nem erőlteti rád a gyógyulást. Bizton könyörül rajtad a kiáltásod szavára. Ez a harmadik dolog, amire gondolok, hogy talán ez még a becsapósabb, ez a harmadik dolog. Az első az, hogy a változást a külsőbben keressük. A másodikban, hogy a változásra még nem érezzük elég szükségesnek. Nem érezzük elég szükségesnek a gyógyulást, hogy meggyógyuljunk, mert még annyira nem fáj a betegségünk. A harmadik pedig, ez pedig a halogatás. hogy a végidő korszakára Jézusnak volt egy példázata. Van egy példázata, és ez az első példázata Máté 24. fejezetében, ezt csak szóban idézem fel, hogy a gonosz szolga ezt mondja az ő szívében. Mit mond? Ismerjük. Halogatja. Halogatja még az Úr az ő eljövetelét. Az én Uram a hazajövetelt. És bizony a végidő népére jellemző ez a, ugye késik a vőlegény, és úgy gondolkodik, és nem meri kimondani, nem hangoztatja, hogy ó, még messze van Jézus eljövetele, de a szívében viszont mondja. A szívében mégis úgy gondolkodik. A szívében annyira nem kész még, hogy akár holnap is eljöhetne Jézus, vagy az ő Ura. Csak a szívében még úgy halogatja, hogy az életvitelét úgy éli, hogy ó, még messze van. Ó, még nincs olyan köze. A nem messze van, de még van idő. Még van idő a felkészülésre. Még nem kell felébredni. Még hol vannak azok a súlyosabb jelek és csapások és a vasárnap törvény. Majd akkor felébredek. Akkor fogok felébredni, amikor nagyon-nagyon nagy a baj már. Amikor már a világban is minden látszik, hogy itt már csak rövid idő és Jézus itt lesz. Van hajlamunk, hogy esetleg erre gondolunk néha? Hogy így gondolkodunk az idők jeleiről? Hogy valami különleges jeleknek kell látszódnia, hogy elkezdjünk a belső megújuláson és a megtérésünkön igazán gondolkodni? És szomorú, de ugyanebben a kötetben, a szemelvény gyűjtemények első fejezetében lehet ezt is olvasni, hogy ilyenek vagyunk, ezt Ellen White 100 évvel ezelőtt leírta, de már akkor is figyelmeztetésként és óvásként, hogy ne ilyenek legyünk. Mikor ezt írja, valamiféle kényszerítő erőre várunk, ami ébredésünk előtt majd a gyülekezetre száll. Ismerjük a kérdést. Az egész egyház megújulásában reménykedünk. Az az idő sohasem jön el. A két kérdés ugyanaz. Valami különleges késztető erőre várunk, ami ébredésünk előtt majd a gyülekezetre száll. Tehát az idők jelei, vagy belülről valami késztetés lesz. Vagy az egész egyház megújulás, ha majd mindenkit látok, hogy megújulni akar, akkor én is beállok a sorba. Az az idő sohasem jön el. Sem az egész egyházra ne várjunk a megújulásra. Majd ha a gyülekezet meghirdet egy programot, esetleg részt veszek benne. De arra sem várjunk, hogy majd a vasárnap törvény fog felébreszteni bennünket. A 10 szűz példázatából nagyon jól tudjuk, hogyha majd akkor akarunk felébredni, amikor éjfélkor kiáltás lőn, hogy imho jön a vőlegény, akkor már késő olajat gyűjteni a lámpásainkban. És ugye azonosítja Ellen White az éjféli kiáltást a vasárnap törvény kiadásával. Ez a gyülekezet, tehát nincs okunk várni, halogatni. Nem, ezt szeretném felidézni szemelvény gyűjteményekből, hogy miért veszélyes a halogatás? Miért veszélyes a halogatás? Tegyük fel a kérdést. Az életben, a gyakorlati életben is szoktunk halogatni, egy lámpát megszerelni, vagy a füvet lenyírni, ugye, vagy kaput megszerelni, és akkor abból mi következik? Nagyon sokszor baleset, vagy éppen nagyobb bajok, vagy családi konfliktus. A halogatás, ez a patópálos viszonyulás a dolgokhoz, ugye sehol nem szül jó gyümölcsöket, vagy nem terem jó gyümölcsöket. De a lelki életben sokkal veszélyesebb a halogatás. Aki a Krisztushoz vezető lépések című könyvet szereti olvasni, annak az egész fejezetet ajánlom, a Bűnbánat című fejezetet. De én most csak egy részletet szeretnék kiemelni ebből a halogatásból. Sokan azzal a gondolattal akarják megnyugtatni felébredt lelkiismeretüket, hogy gonosz útjaikat bármikor megváltoztathatják. Úgy vélik, hogy a kegyelmi hívást nem kell olyan komolyan venni, hiszen mindig újból és újból majd figyelmeztetik őket. Azt hiszik, hogy bár a kegyelem lelkét megvetették, és befolyásukkal Sátán oldalán élnek, elégséges majd, ha a végső pillanatban megváltoztatják életüket. De ezt nem olyan könnyű megtenni. Egész élettapasztalatuk és nevelésük úgy alakította jellemüket, hogy többé vagy később alig ha támad majd az a kívánságuk, hogy Krisztushoz hasonlókká legyenek. Döbbenetes. Tehát elkopik a lelki készség. Megfakul, meggyengül, és a visszautasítás mindig halkítja a kopogtatás meghallását. Őrizkedjetek a habozástól, ne mulasszátok el a bűneitekből való megtérést, hanem keressétek Jézust és a szív tisztaságát. És itt írja ez, ami megrázó. Ebben a tekintetben ezrek, tízezrek hibáztak, írja Ellen White saját koráról. Tízezrek hibáztak helyre nem hozhatóan örökvesztükre. Tehát a halogatással ezrek, tízezrek hibáztak örökvesztükre. Nem akarok sokat beszélni az emberi élet rövidségéről és bizonytalanságáról, de van egy borzalmas veszedelem, egy olyan veszedelem, amelyet sajnos nem értenek meg kellőképpen, ha késlekedünk a Szentlélek szavára hallgatni, és inkább folytatjuk a bűnös életet, mert valóságban a halogatás ezt jelenti. A legkisebb bűn követése is azzal a veszedelemmel járhat, hogy az örök üdvösséget elveszítjük miatta, mert amit mi nem győzünk le, az bennünket győz le, és megsemmisülésünket idézi elő. Félelmetes mondatok. Ugye a legszebb könyvében írja Ellen White a Krisztushoz vezető lépésekben, de azért, hogy közelebb hozzon Krisztushoz. Nem azért, hogy megijesszen, hanem hogy érezzünk késztetést, vágyat arra, hogy közeledjünk komolyan Krisztushoz. És a harmadik dolog, ugye, és a befejező gondolat, az első volt, hogy a világi dolgokban változás, a második a betegségünk nem felismerése, a harmadik az, hogy halogatás, a negyedik, hogy nem emberileg kell megváltoznunk, nem emberileg fogunk megváltozni. Mi a mi részünk a változásban? Mi a mi részünk abban, hogy megváltozzunk, testvérek? Mert itt is van egy nagy tévedés. Itt is van. Félünk attól, hogy túl sokat követel tőlünk az Isten a változások, és félünk elengedni talán azt, amit most szeretünk. Azt mondja, a bűnök szeretetét. Nem tudjuk kiengedni a szívünkből. Ezért vár Krisztus az ajtónknál, pedig bejönne, ha hagynánk. Bejönne, ha hagynánk. Nem kell félnünk a változástól, és nem nekünk kell, hogy így mondjam, elsősorban megváltoznunk, hanem egy dologban kell döntésre jutnunk. Egy dologban. És ezt szó szerint így idézem ebből a bizonyos részletből. Milyen örömmel birtokolná Jézus lelkünk templomát, ha hagynánk? A Biblia szavai szerint Jézus a szív ajtajánál várakozik és kopogtat. Miért nem lép be? Mert a bűnök szeretete bezárta a szív ajtaját. És így jön a következő mondat. Amikor engedünk annak, hogy feladjuk bűneinket, és beismerjük vétkeinket, a lélek és a megváltó közötti akadály elhárul, és Krisztus megváltoztat minket. Ha Krisztus beléphet az életünkbe, tehát azt mondjuk, hogy igen, akarok gyógyulni. Ez azzal jár, hogy a bűnök szeretetét nem szeretem jobban a bűnt, mint Krisztust. Hogy a bűnök szeretete miatt kívül van az ajtón kívül, de azt mondom, hogy nem. Engedünk annak, hogy feladjuk a bűneinket. Amikor erre a pontra eljutunk, hogy engedünk annak, hogy sem a lustaság, sem a világ szeretete nem fontosabb, nem szeretem jobban, mint Krisztust. Nem szeretem jobban a bűnt, nem tudom, ez az érzékeny választóvonal. Jézus ezt mondta, hogy aki inkább szereti, melyiket szereti inkább? A világosságot vagy a sötétséget? Aki inkább szereti a sötétséget, mert mind a kettőt szeretjük, de melyiket szeretjük inkább? Ez a nagy kérdés. Ha inkább szeretjük Krisztust, és a bűneinkkel szembe tudunk fordulni, amikor inkább szeretjük azt, hogy Krisztus lakozhasson az életünkben, amikor inkább befogadjuk őt, és az ő áldozata, keresztáldozata értékesebb, és mindent legyőz az életünkben, amit ő adott értünk, az fontosabb, mint a bűneink, és ami időleges örömeink, vagy szokásaink, kívánságaink. Ha ezen a ponton meghozod a döntést, csak egy döntést hozol, és nem halogatod, akkor Krisztus belép, azt mondja, belép a szív ajtaján, és megváltoztatja a szokásaidat is. Képes megváltoztatni a cselekedeteidet is. Te nem tudod magad megváltoztatni, nem tudod jobbá tenni magad. Próbáltad, igyekeztél, nem sikerült. Évtizedek óta ezt tapasztalod. Nem tudod megváltoztatni magad. Persze együtt kell működnöd Krisztussal, de csak onnantól tudsz együttműködni Krisztussal, ha már beengedted az ajtón, és vele együtt vacsorálsz. Ha megvan a közösséged Krisztussal, ha Krisztus az életedben Úr, és él pedig többé nem én, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nagyon-nagyon elfilozófálgathatunk a megújuláson és a reformáción, fölösleges, amikor ilyen egyszerű. A bűnök szeretete, vagy Krisztus szeretete? Ez a kérdés. A szokásaimhoz ragaszkodom, és a dolgaimhoz ragaszkodom, vagy Krisztushoz? És a dolog el van dőlve onnantól kezdve, ha beengedted Krisztust az életedbe. Szeretném lezárni a Felhívás önmagunk átadására című alfejezettel. Annyira megszólított engem legalábbis ez a néhány gondolat, hogy ezen múlik, ez apró belső változáson múlik sok minden, amikor elindulunk ezen. És Krisztus lelke persze munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt. Csak mi kizárjuk a bűnök szeretete miatt Krisztust, vagy engedjük, hogy munkálkodjon bennünk. Ezt írja, át kell adnunk szívünket Istennek, hogy megújítson. Nem tudsz megújulni, nem tudsz megváltozni, hanem át kell adni szívünket. Nem Mártaként szorgalmatoskodni kell és megfelelni az Istennek. Nem neked kell olyanná tenned magad, hogy úgy érezd, hogy most megújultál, vagy megreformáltad magad. Az egy-két percig fog tartani, vagy emberi erőlködés. Ez nem megújulás, hanem azt mondja, át kell adnunk szívünket Istennek. Ez a legnehezebb. Hogy megújítson, megszenteljen, és képesítsen bennünket a mennyben való lakozásra. Nem várhatunk valami különleges alkalomra hozzá. Ne várjunk különleges alkalomra. És azt írja, ma kell elutasítanunk a bűn szolgaságát. Ma kell átadnunk magunkat Istennek. Ne gondold, hogy bűneidet elhagyhatod apránként. Hagyd el az átkozott dolgot egyszerre. Micsoda megszólítás. Hagyd el azokat az átkozott dolgokat egyszerre. Gyűlöld azokat a dolgokat, amelyeket Krisztus is gyűlöl, és szeresd azokat, amelyeket ő szeret. Halála és szenvedése által nem tette el lehetővé a bűnből való megtisztulást. Amikor felismerjük bűnösségünket, és a sziklán összetörünk, az örökké való karok körül fognak bennünket, és Jézus közelségbe kerülünk. Szeretete megindítja szívünket, és utálattal fordulunk el saját igazságunktól. Jöjj közel a kereszthez, és minél jobban megalázzuk magunkat, Isten szeretete annál dicsőségesebbnek tűnik majd fel. Krisztus kegyelme és igazsága nem használhat azoknak, akik egészségesnek és jónak vélik magukat, ezért elégedettek saját állapotukkal. Nincs hely Krisztus számára abban a szívben, amely nem ismeri fel az isteni világosságra és segítségre szorultságát. Igen, kedves gyülekezet, talán ez a lényeg, a bűnbánattal elfordulni a bűntől. Ha belül nem fogalmazódik meg ez a gondolat bennünk, hogy ezekkel a bűnökkel juttattam Jézust a keresztre, ezekkel a bűnökkel okozok fájdalmat szeretteimnek, ezekkel a bűnökkel okozok fájdalmat önmagamnak és mindenkinek. Tehát ha a bűn fájdalmassá válik, nem szeretjük őket, hanem fájni fog. Fizikailag tud fájni a betegség, akkor Krisztus azonnal a szívünk be tud lépni, és meg tud változtatni minket. És akkor ezért tenném fel utoljára a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ezen múlik minden. Rajtad múlik. Krisztus ott áll a szív ajtajánál, így mondja. Ott áll, ott kopogtat, kérlel. Vágyakozik arra, hogy belépjen az életedben. És rajtad múlik, hogy mi fontosabb. Az életed, ahogy éled, és ez boldogtalanná tesz, és nem élsz lelki életet, nem tudsz igazán az Istennel együtt élni, vagy pedig szeretnél egy más, igazán jobb, egy nemesebb, egy tisztább életet élni. Szeretnél megszabadulni ezektől a vas láncoktól, amik fogva tartanak. Csak annyit kér, hogy döntsd el, mit akarsz. Ma eldöntöd, vagy majd halogatod. Vagy foglalkozol tovább sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok szorgalmas. Csak ugye egy a baj, hogy ezzel a legtöbbet magunknak ártunk. Hogyha nem hallgatjuk meg a hívást, ahogy olva, minden egyes visszautasítással tompul az érzékenység, minden egyes halogatással a bűn hatalma kötöz meg bennünket. Kívánom, hogy természetesen az akarok gyógyulni döntésnél maradjunk, és abban erősödjünk meg, és ne apránként, hanem minden egyes bűnt Krisztus el tud venni, és természetesen a nemes harcot meg kell harcolni, de az, hogy elindul ez a harc, addig nem is indul el, amíg nem lép be Krisztus az életedbe. Ha belépett, elindul a harc, elindul a küzdelem, de onnan már Isten erősíti és segíti ezt a győzelmet. Kívánom, hogy ilyen tapasztalatainkban legyen részünk. Amen. Szerető jó Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, hogy kérjük a te lelked munkáját a mi életünkben, hogy munkáld bennünk az akarást és a véghezvitelt is a te jó lelkeddel. Urunk, érezzük, hogy annyira az idők végén járunk, és veszélyeztetett életet élünk az üdvösségünk tekintetében, ha minden napot elhalasztunk a mi szívünk átadásában. Érezzük, Istenünk, hogyha magunk útját, a bűnök szeretetét követjük, akkor elhalkul, eltompul, és érzéketlenné válhat a mi szívünk arra, hogy végül valóban veled járjunk, és téged kövessünk igazán. Segíts meg, kérünk, hogy felismerjük azt a különleges időszakot, amiben most élünk, hogy még nyitva a kegyelem ajtaja, és te ott állsz a mi ajtónk előtt, halkan zörgetsz, és bebocsátásra vársz. És bárcsak a világ zaja, bárcsak a saját belső zajunk, kapkodásunk, igyekezetünk, atomnyi semmiségek miatt az élet apró, fölösleges zűrzavarában, hogy ne utasítsunk vissza téged. Segíts, kérünk, hogy tudjunk elcsendesedni, és meg tudjuk hallani, hogy a bűneink valóban elválasztanak tőled, és ezért nem tudsz belépni az ajtón. Segíts, hogy meg tudjuk hallani, hogy miben szeretnél változást az életünkben, miben szeretnél megújítani minket, és mi az, amiben te is a te kegyelmed, hatalmad, a te gyógyszered tud egyedül segíteni. Köszönjük, hogy ez a szeretet. Köszönjük, hogy a te áldozatod. Köszönjük, hogy a te lelked valóban olyan tökéletes gyógyszer lehet, ami legyőzi bennünk azt a bűnt, azt a természetet, amit magunk nem tudunk soha legyőzni. Kérünk, segíts, hogy ezt a kérdést magunknak feltéve, és amit te felteszel nekünk is, hogy most akarsz-e meggyógyulni? Erre igennel tudjunk válaszolni, és valóban megtapasztaljuk azt a gyógyulást, amit ez a beteg is megtapasztalt, hogy felvette az ő nyoszójáját, az ő fekvőhelyét, és vállára vette, és 38 évi betegség után tudott járni. Segíts, hogy ezen a tapasztalaton lelkileg mi magunk is megtapasztaljuk, hogy ez létező valóság. Hogy tudunk járni, és tudunk úgy élni, hogy te formálsz minket, és meg tudunk szabadulni
1: az emberi természetünktől. Segíts, hogy ezt a döntést meg tudjuk hozni melletted. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Józsefnek az élettörténete szorosan összekapcsolódik majd az egyiptomi birodalomnak a történetével, úgyhogy ennek a kettőnek a viszonyáról is szó lesz majd a mai estén. Jákob az ő csalása után el kellett, hogy hagyja a szülői házat, Izsákot és az ő édesanyját, és hosszú éveket, évtizedeket töltött egy idegen országban, Mezopotámiában, az ő tágabb családi környezetében. Megházasodott, gyerekei lettek, és aztán egy isteni parancsnak engedelmeskedve elindult, hogy hazatérjen Kánaán földjére, és visszatérjen az ígéret földjére, arra a földre, amit az ígéret szerint, még Ábrahámnak adott ígéret szerint Ábrahám leszármazottai fognak örökölni. Jákobnak mindig az élete középpontjában volt az az áldás, amit Ábrahámtól örökölt, bár magát ugye az első szülöttséget is ezt az áldást csalással szerezte meg. És amikor visszafele haladt, hazafele ugye Mezopotámiából északról, akkor megállt a Jabbok folyónál, mert hírét vette, hogy az ő testvére jön vele szembe nagy hadsereggel, és itt egy iszonyatos lelki és fizikai küzdelem után, a Jabbok réve után kibékül az ő testvérével, Ézsauval, és aztán Genezis könyveiben azt olvashatjuk, hogy Jákob áttelepszik, tehát visszatelepszik Kánaán földjére, és Sikem környékén telepedik le az ő családjával. A Biblia úgy írja, hogy Sikem környékén házat épített magának és a barmainak, ugye rengeteg jószággal érkezett Mezopotámiából, és itt Sikem környékén verték fel a sátorukat, és folytatták azt a félnomád életmódot, amit már az őseik is. Nem sokáig maradtak azonban Jákob és gyermekei Sikem környékén, talán csak emlékeztetőül mondanám, ugye, hogy Jákobnak 4 felesége volt, ugye egy testvérpár és a testvérpárnak a 2 szolgáló leánya, és 11 gyermeke. És nem sokáig maradtak Sikem környékén, ugyanis súlyos konfliktusba keveredtek az itt lakó népekkel, és tovább kellett vándorolniuk le délfelé. Egy darabig Bétel környékén laktak, aztán leköltöztek, visszaköltöztek egészen Hebronba. Ugye emlékeznek rá, még Ábrahám kezdett el itt élni, és itt kialakítani az ő félnomád életmódját. Aztán visszatért ide Hebronba Izsák, és ő is egy darabig itt élt ezen a területen. És egy nagyon rövid kis mozzanatként a Biblia megemlékezik róla, hogy Jákob a hosszú évtizedes vándorlása és küzdelme és csalódása és megcsaladtatása után, amikor hazatér Kánaán földjére, akkor a legutolsó állomásként a Biblia megemlíti, hogy hazatér Hebronba, ahol még találkozik az ő idős apjával, Izsákkal. Ezért el lehet képzelni ezt a találkozást, maga a Biblia nem tér ki erre részletesen, hogy milyen lehetett vajon viszont látni egymást apának és fiúnak. Ugye annak az apának, akit megcsalt a fia, és annak a fiúnak, aki hosszú-hosszú küzdelmek után, hosszú-hosszú küzdelmes évtizedek után érkezett haza az övéi közé. Amikor tehették, és amikor olyan éghajlati viszonyok voltak, akkor többé-kevésbé letelepült életformát folytattak, valamilyen hajlékot építettek maguknak, és innen terelték ki az állatokat legelőkre, és általában a férfiak, a férfi emberek a legelőn is tartózkodtak az állatokkal együtt, és ugye maga a család, általában a családnak a női tagja, illetve a gyermekek voltak, akik inkább otthon maradtak. És hát ezt olvashatjuk ki valahol a Bibliában Jákobról és az ő családjáról is. Ugye van a 4 felesége, van a 11 gyermeke, ugye a gyermekek, mint az orgona sípok, és a fiúk, ugye 11 fiú gyermek van, van egy lánygyermek is a 11-en felül, és a fiúk azok kint vannak a legelőkön, és ott pásztorkodnak, ott élik a nomádoknak, a félnomádoknak a mindennapi életét. És a 11 gyermek közül, ugye Jákob is elköveti azt a hibát, amit a szüleinél már az előző alkalommal említettük, hogy Jákob is kivételt tesz, vagy különbséget tesz a gyermekei között. Egy gyakorló szülőként bizonyára sokan vannak között, önök között ilyenek, bizonyára, hogy problémát jelenthet az, hogy ugye a gyerekek között van-e különbség, hiszen minden gyerek más, még hogyha ugyanazoktól a szülőktől származnak is. Hát még egy olyan családban, ahol végül is 4 feleségtől születnek ezek a gyermekek. És a Biblia megemlíti, hogy Jákobnak a legkisebbik, a 11. fia volt a kedvenc gyermeke, akit az ő kedvenc felesége Ráhel szült, hosszú évtizedekig vártak Józsefre, erre a gyermekre. Egyébként a józsefi név is jelentéssel bír, mint általában ugye a zsidó nevek, a héber nevek, akit Isten meggazdagít, meggyarapít, ezt jelenti Józsefnek a neve. Ugye már a szülei a névadáskor is szinte így előre szerették volna biztosítani az isteni áldásokat a gyermek számára. És talán azért is szerette
Jákob kifejezetten Józsefet, mert a Biblia így emlékezik meg róla, hogy ő viszonylag idős korában született már. Egy idős korban született, nagyon sokáig a legkisebb gyermek volt József és a kedvenc feleségétől, és ezért volt, hogy Jákob, hogy kifejezze az ő különleges szeretetét József iránt, egy különleges ruhadarabot készített neki. Ugye talán emlékeznek erre a kis fotóra, ez már előkerült így az előadások folyamán. Ez egy egyiptomi sír ábrázolás a 12. dinasztia középbirodalom idejéből. És ez az ábrázolás azt mutatja, hogy sémi eredetű emberek kérnek bebocsátást Egyiptom földjére. Ez egy nomosz kormányzónak, tehát egy kerületi kormányzónak a sírboltjából maradt fönt ez az ábrázolás. Hogy ehhez a nomosz kormányzóhoz, ehhez a kerület kormányzóhoz jönnek az idegenek, a sémik, és kérnek egy bebocsátó engedélyt az egyiptomi birodalomba. Hoznak magukkal mindenféle élelmet, szerszámokat, de ami most számunkra a lényeg, az az öltözet, a viselet. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Jákob Józsefnek egy cifra ruhát készített, és egyébként az eredeti héber szövegből nem csak az derül ki, hogy ez egy cifra ruha volt, hanem az is kiderül, hogy egy hosszú ujjas ruha volt. Na most, ha itt megnézik így a képi ábrázolásokat, ugye alapvetően szinte mindenkinek rövid ujjas ruhája van, hiszen a munkásoknak, illetve azoknak, akik a hétköznapi életben sok-sok tevékenységet folytattak, ugye muszáj volt, hogy egy kicsit szabadon maradjon a karja. És azt is meg lehet figyelni az ábrázolásokon, hogy minél előkelőbb volt valaki, annál nagyobb ruhafelület járt annak az illetőnek. Tehát ha valaki viszonylag szegényebb volt, akkor általában csak egy ilyen alsó ruha járt neki. Viszont ha valaki gazdagabb, előkelőbb volt, akkor egy teljes hossz ruházat volt az ő ruhatárában. Ugye általában nem sok ruhája volt egy-egy ókori embernek. Ugye nagyon nehezen állították elő, és ugye ezek általában lembászomból vagy gyapjúból készültek. Ugye maga az előállítás is meglehetősen körülményes volt. Főleg akkor, hogyha valaki cifra ruhát vagy színes ruhát készítetett magának. Ugye ez többszöri festéssel meg, szóval elég nehéz volt az akkori viszonyok között ezt előállítani. Viszont ugye az előkelőbbeknél láthatjuk, hogy hogyan is nézhetett ki ez a cifra szűr, vagy ez a cifra ruha. És az, hogy József egy ilyen cifra ruhát kapott, ami a testvéréjéktől elütött, illetve hogy ez a ruha hosszú ujjas volt, ami kifejezte, hogy Józsefet nem igazán vonták be a mindennapi, a hétköznapi munkákba, ez ugye egyenetlenséget szült a gyermekek között. És ez már egy nagyon jó gyakorlati tanács is, ahol megállhatunk már rögtön így az előadásunkban, hogy valamilyen erkölcsi vagy lelki tanúságot is levonjunk egy-egy alkalommal, hogy ugye arra tanít bennünket ez a kis egyszerű történet is, sőt már ugye az előző szülőknek a története is, hogy nem jó a gyermekek között, főleg nem ilyen látványosan különbséget tenni, mert az a gyermekek között mindenképpen vitát, irigységet szül. József esetében fokozta ezt még egy dolog, mégpedig az, hogy Józsefnek különleges álmai voltak. Kettőször is álmodott különlegeset, az egyik alkalommal azt álmodta, hogy kévéket látott, minden családtagjának volt egy-egy kévéje, és az ő kévéje előtt minden családtagjának a kévéje meghajolt. Aztán látott egy másik álmot is, látta a napot, a holdat és a csillagokat, és azt látta, hogy 11 csillag és a nap és a hold meghajolt ő előtte, illetve az őt szimbolizáló csillag előtt. És hát ezt is ugye fiatal gyermek lévén elmesélte a testvéreinek, hogy ő mit látott, meg az apjának is. És hát a Bibliából az derül ki, hogy ez is egyenletlenséget szült a gyermekek között. Ugye a fiúk egyre többször mondogatták egymás között, hogy hát ez a József ez valamiért kivételezett helyzetben van, és irigykedtek rá, így jegyzi föl a genezisbeli történet. Míg az édesapja, Jákob pedig ezt írja róla a Biblia, hogy megjegyezte ezt a történetet, ezt a két álmot, és elraktározta úgy a szívében, mint ami talán Józsefnek a jövendő sorsára vonatkozhat. És aztán történt egy alkalommal, és hát, hogy itt folytatódik József élete, mindössze 17 éves volt, tehát még fiatal ember, amikor az édesapja kiküldte a mezőre, és azt mondta, hogy menje, keressen meg az ő testvéreit, akik valahol itt legeltettek itt a kánáni pusztákon, keresse meg a testvéreit, és vigyen nekik valamiféle üzenetet, és aztán majd jöjjön haza tőlük, és mondja el azt a bizonyos hírt. És hát József el is indul a testvéreihez, és nem tudom, kinek mennyire lesz ismerős ez a történet, hogy ugye a testvérek már messziről látják, hogy közeledik József, az apa kedvence, és 11-en összetanakodnak, hogy hát itt az ideje, hogy valahogy eltávolítsuk Józsefet így az atyai szeretetnek ebből a nagyon belső köréből.
Egyébként is az a hír járt a Józsefről, hogy ő ugye mindig, mint aki hazajár a családhoz, a házhoz, az édesapjához, meg az édesanyjához, amíg élt, mert elég korán meghalt, aztán rákjel. De hogy ez a fiú mindig visz haza mindenféle híreket a mezőről. És hát ugye így jegyzi fel a Biblia, hogy rossz híreket hozott haza az ő testvéreiről. Ugye József megint csak a maga fiatal és tiszta jellemével, ami végül is a Bibliából kibontakozik őróla, nyilvánvalóan elmondta azt, ami negatívumokat látott a testvéreinél, és ez is felkeltette a testvérei bosszúvágyát, illetve haragját. És amikor közeledik a fiú, megbeszéli a 11 testvér, hogy hát itt az ideje, hogy akkor Józsefet most megölik. És aztán egyikük, a legidősebb, Júda az, aki azt mondja a testvéreinek, hogy hát valami mást kéne kitalálni, nem kéne megölni. És még egy testvér van, aki felszól a József érdekében, ez pedig Ruben. Az ő nevüket érdemes megjegyezni, mert a történet folyamán majd később még elő fognak kerülni. És hát mind Júda, mind Ruben a maga módja nem mondja ki a 11 előtt, hogy hát gyerekek, azért ezt nem így kéne tenni, nem szabad a testvérünkre annyira haragudnunk, hanem valahogy próbáljuk meg ezt elrendezni egymás között. Ezt egyikük sem mondja ki, de mind Ruben, mind Júda valamit próbálnak kitalálni az öcsük megmentése érdekében. És miközben ott tanakodnak, hogy mi legyen, egyszer csak feltűnik egy teve karaván. Elég sok pátriárkális történetben kerül elő a teve, mint állat, mint olyan állat, ami a pátriárkák tulajdonában volt. És a 20. századig a történettudomány úgy gondolta, és úgy bizonyította, vagy azt tartotta, hogy a tevét nem háziasították még a pátriárkális korban a közel-keleti vidékeken. Tehát teve volt, mint állat, nyilvánvalóan létezett, de nem használták a pátriárkális korban ezen a vidéken. És ezért nagyon sok olyan története a Bibliának, ami a pátriárkák története volt, és a tevével összekapcsolódott, mind-mind egy olyan szelete lett a Genezis könyvének, amire azt mondták, hogy később íródott, később toldották bele, hiszen kor tévesztő, nem lehet még ebben az időszakban teve. Na most a 20. századi régészet bizonyította, hogy bizony a pátriárkális kor rétegeiből is jönnek elő tevecsontok, vagyis ebben az időszakban már egy háziasított, egy domestifikált állat volt a teve. A Biblia följegyzi, hogy izmaelita, vagy egy más ilyen azt mondja, hogy midianita kereskedők jelentek meg. Ugye ezek voltak azok a karavánok, amik keresztül mentek gyakorlatilag Kánaán földjén, és mentek Egyiptomba. Valahonnan jöttek a messzi, akár Mezopotámiából, akár valahol a sivatagból, akár délről, és többé-kevésbé áthaladtak Kánaán földjén. Kánaának ezért is volt rendkívül jó a geopolitikai adottsága, mert olyan helyen feküdt, hogy három világrészt kötött össze, ugye Afrikát, Európát és Ázsiát. És minden fontosabb kereskedelmi út, karavánút keresztül vezetett Kánaán földjén. Bibliából az derül ki, hogy ezek az árusok egészen bizonyosan Egyiptomba mentek, már csak azért is, nem csak azért, mert ugye József majd oda fog kerülni, hanem azért is, mert olyan árut vittek magukkal, ami kifejezetten Egyiptomnak volt a kereskedelmi terméke, ugyanis a balzsamozáshoz szükséges fűszereket vitték magukkal. Ugye az egyiptomiak a halottaikat bebalzsamozták, és ehhez különleges fűszerekre volt szükség. Máig sem tudják pontosan egyébként, hogy hogyan is mumifikálták az egyiptomi múmiákat. Vannak elképzelések, és vannak így másolatok, vagy próbáljuk reprodukálni, de magát az eredeti receptet nem igazán sikerült még összeállítani. Nos, ez a kereskedő csapat jelenik meg a színen, és a testvérek közül végül is Júda az, aki azt mondja a többieknek, hogy hát gyerekek, legalább a vére ne tapadjon ránk, már hogy a testvérünk vére ne tapadjon ránk, hát adjuk előt ezeknek a kereskedőknek. Csak lábjegyzetben jegyezném meg egyébként, hogy ugye mondtam, hogy egy helyen azt írja a Biblia ezekről a kereskedőkről, hogy midianiták voltak, egy másik helyen pedig azt írja, hogy izmaeliták voltak. Itt sokakban felmerülhet, hogy na most akkor hol van itt az igazság, vagy most akkor ellentmondás van, vagy most izmaeliták voltak, vagy midianiták voltak. Egy nagyon egyszerű dolog vezet bennünket a tisztázáshoz. Az izmaelita szó a korabeli Közel-Keleten egy gyűjtő fogalom volt. Nem annyira egy népet jelölt, illetve jelölt egy népet is, de a népnek a neve átment egyfajta foglalkozás megjelölésre, és ez pedig a kereskedelem volt. A midianita az pedig egy népnév volt. Tehát minden bizonnyal, hogy mind a két adat megfelelő. Ugye az egyik esetben arra utal a bibliai szerző, hogy izmaeliták, tehát kereskedő népek voltak, akik jöttek a karavánnal. Egy másik helyen pedig konkrétan meghatározó, hogy mégpedig Midian földjéről valók voltak ezek a kereskedők. Egyébként nagyon olcsón adják el a testvérüket. 20 ezüst pénzért szabadulnak meg Józseftől, mint felesleges családtagtól.
Akkoriban egy felnőtt férfi ember, és hát ugye József azért már 17 évesen felnőttnek számított, egy felnőtt embernek a rabszolga kereskedelemben felhajtott ára olyan 30 ezüstpénz között mozgott. Tehát nem adták túl drágán az öcsüket, szerettek volna megszabadulni tőle. És ugye itt jön a testvéreknek egy közös bűne, ami összeköti a 11 testvért nagyon-nagyon sokáig. Ugyanis miután Józsefet elviszi ez a karaván, ők megegyeznek abban, hogy hát valahogy el kell számolni Józseffel otthon. Ugye leszették róla azt a bizonyos cifra köntöst, ami annyit szúrhatta a szemüket, bevérezik egy állat vérével, és hazaviszik Jákobnak, az édesapjuknak azzal, hogy hát Józsefet széttépte egy vadállat, csak megtalálták a cifra köntösét, nem ez a te fiadnak a cifra köntöse? És hát ugye Jákob ráismer nyilván a fia cifra köntösére, sírva fakad, és azért egy picit úgy mindig lelkileg is próbálom átélni én magam is, meg szeretném, ha önök is így végig gondolnák, hogy egy-egy bibliai szereplő a Biblia szerint miken ment keresztül, hogy ezért gondoljanak bele szegény Jákobnak az életébe, hogy ott van mögötte sok-sok küzdelmes évtized, egy elcserélt feleség, egy négyre szaporodott házasság, 12 gyerek, ugye megszületett már közben a legkisebb is Ráheltől, akit Benyáminnak hívnak, de ő még csak csecsemő, ő Józsefnek az egyetlen édes testvére, de Ráhel belehal a szülésbe. Elveszíti Ráhelt is, a kedvenc feleségét, és amikor ott van egy karon ülő pici babával Benyáminnal, akkor jön a hír, hogy gyakorlatilag József is meghalt. Eltűnt. Ja, Jákob rettenetesen sír, és igazán majd a történetnek a későbbi szakaszában derül ki, hogy hosszú évtizedek alatt sem felejti el a gyermekét, Józsefet, aki a legkedvesebb gyermeke volt. Most tehát láthatjuk, hogy megérkezik József Egyiptomnak a földjére, és itt kell egy kicsit bekapcsolódnunk az egyiptomi birodalom történetébe, hogy hol is tart Egyiptomnak a történelme ebben az időben, és vajon mennyire lehet összeegyeztetni a bibliai adatokat, a József történetéhez kapcsolódó bibliai adatokat a történelem, illetve a régészet eredményeivel. Ugye Egyiptom a Nílus mentén létrejött nagy birodalom, aminek a története nagyon-nagyon ősi, több ezer évre nyúlik vissza. Mi, amikor bekapcsolódunk, akkor Egyiptom már több fázisát, több virágkorát élte át, gyakorlatilag az úgynevezett középbirodalomnak a hanyatló korszakába jutunk, ami a Krisztus előtti 18. század, tehát ugye az 1700-as évek Krisztus előtt. Alapvetően két nagy részre oszlik az egyiptomi birodalom, ez időnként egyesül, ez a két terület időnként szétválik. Az egyik az Felső Egyiptom, ami a nevével ellentétve, ne lepődjenek meg, hogy itt lent, tehát délen mutogatom a térképen, és van egy Alsó Egyiptom, ami pedig hát ugye a ellenség megtévesztése véget itt található a delta környékén. De nagyon egyszerű a magyarázat, hogy miért van fordítva. Ugye a folyás irány határozta meg nyilvánvalóan abban az időben az égtájakat, illetve hát azt, hogy mit tekintünk fent lévőnek, és mit tekintünk lent lévőnek. Tehát Felső Egyiptom volt az egyik része az egyiptomi birodalomnak, amelynek a központja ebben az időben Théba volt, és nagyon sokáig Thébabeli királyok irányították a középbirodalmat. Az alsó egyiptomi területek, aminek ugye a központja volt a Nílus delta, pedig hát ebben az időszakban egy nagyon erős támadásnak voltak kitéve, mégpedig ez a támadás ez valahonnan északkeleti irányból érkezett a delta vidékre. Kik is voltak a támadók, és mi is történt ekkor az egyiptomi birodalomban? Egy időszámításunk előtt 3. századi egyiptomi történész Maneton jegyzi fel azt, hogy kik is voltak a támadók, és mi is történt az egyiptomi birodalomban. Ő eléggé drámaian fogalmaz, hogy egyszerűen hirtelen a pusztából villámcsapásszerűen egy idegen nép jött, lerohanták Egyiptomot, elfoglalták Egyiptomnak az északi területeit, és Maneton csak egyszerűen pásztor királyoknak vagy puszta fejedelmeinek nevezi őket. Innen is ered az elnevezésük, hogy hükszoszok, vagy hikszoszok, ugye szoktuk így is, meg úgy is ejteni az olvasatát. Ezek a hikszoszok vagy hükszoszok voltak, akik letelepedtek tehát, főleg a delta vidéken. Nos, ezek az egyiptomi katonák sikertelenül vették fel a harcot a valahonnan észak-keletről a birodalomra zúduló pásztornépekkel szemben, akik nagyon erősek voltak, és olyannyira erőssé váltak, hogy gyakorlatilag bekebelezték az egész akkori egyiptomi birodalmat. Az uralmuk meglehetősen labilis volt. A mai történészek azt mondják, hogy Manetonnak ez a bizonyos leírása, hogy villámcsapásszerűen jöttek a hükszoszok valahonnan, innen is, és lerohanták a birodalmat.

városban kiépítették az ő királyi székhelyüket, és fokozatosan elkezdtek terjeszkedni. És az uralmuk olyan irányban terjedt ki csak Felső Egyiptomra, hogy egyfajta vazallus királyságban éltek a tébai királyok. Ugye Théba volt korábban a királyi hercegi sarjaknak a székhelye, és Théba volt a központja a korábbi középbirodalom időben egy jó darabig az egyiptomi birodalomnak. Innentől kezdve a tébaiak egy vazallus függésbe kerültek. Pásztor királyok, ugye ezt mondja, ezt jegyzi fel Maneton az idegenekről, a hükszoszokról. Itt egy időszámításunk előtti 2000 körülről származó ábrázolást láthatunk, megint csak egy sírboltból került ez elő. A Egyiptom akkori kancellárjának a sír kamrájában megint csak ilyen pici fából faragott és festett figurák kerülnek elő. Nem tudom, hogy felismerik-e, hogy miről szól a jelenet, nem csak ilyen véletlenszerűen vannak egymás mellett ezek a figurák. Ugye a nyájnak a megszámlálása történik. A háttérben, ezen a pulpituson ül egy kicsit emelt széken a tulajdonosa ennek az egész nyájnak, aki előtt időről időre el kellett számolni a pásztoroknak a nyájjal, amit a gondozásukra bízott, és amikkel ők elvándoroltak egy darabig, ellátták őket. És ugye itt áll előtte az a pásztoroknak a feje, akinek évről évre el kellett számolni, le kellett adni a jelentést az állatállományról. Nos, egyiptomi földrajzi adottságok egyébként csak a Nílus deltában teszik igazán lehetővé az állattartást, és ezért is volt, hogy ezek a hükszoszok, ezek az idegen eredetű pásztornépek főleg a delta vidéken telepedtek le. Annyit tudunk róluk, hogy népesség etnikum szempontjából minden bizonyal sémi eredetűek voltak. Tehát elütöttek az Egyiptomban élő népektől, sémi eredetűek voltak. Rokonságban, illetve rokon sémi törzsei Ábrahaméknak és Ábrahám leszármazottainak. Ez is egy fontos mozzanat lesz, azért emeltem ki már az elején. Ugye Egyiptomnak fáraója volt ebben az időben is, és gyakorlatilag a hükszoszok is fáraókként neveztették meg magukat. A manetoni dinasztiákban a 15.-16. dinasztia volt a hükszoszok uralma. Talán tudják, hogy ugye az egyiptomi birodalomnak a fáraói dinasztiákba, családonként dinasztiákba szoktuk sorolni, és sokszor ez is meghatározza, vagy ez segít a korhatározásban, hogy most melyik fáraót hova tehetjük. Tehát a 15.-16. dinasztia táján járunk. Egyiptomban egy olyan birodalmi forma alakult ki, ahol a király egy személyben volt az államnak a vezetője és a vallásnak a vezetője, és ugyanakkor isteni hatalommal is rendelkezett. Ugye voltak papok és voltak főpapok, de alapvetően a fáraó, tehát az egyiptomi király volt a vallásnak a legfőbb letéteményese, és általában Hórusz formájában, Sólyom formájában jelent meg. Ugye Hórusz egy isten volt, egy egyiptomi istenség volt, ő volt az Ozirisznek, a főistennek a fia, és általában a főistennek, Ozirisznak a fiaként testesült meg egy-egy fáraó is. Tehát nagyon sokszor, amikor egy sólyom ábrázolást látunk egyiptomi feliratokon vagy emlékeken, akkor az magát a fáraót is jelképezi egyben. Szóval mondtam, hogy ezek a hükszosz fáraók elkezdték fokozatosan kiterjeszteni az uralmukat délfelé, és a déli tartományok mint egy vazallus államként kerültek az alsó Egyiptommal kapcsolatba. És ezt a kis képet csak azért vetítem ki, mert van egy nagyon kis aranyos mozzanat, amit itt történészek följegyeznek, hogy Avarisból, tehát a Hükszosz királyság központjából nagyon sok levelet küldözgettek a tébai vazallus alárendelt fejedelmeknek, és az egyik ilyen levél például arról szólt, és végülis ez az ábrázolás is ehhez kapcsolódik, és ezek mind ilyen provokatív levelek voltak Théba felé, hogy a tébai királyok jobban ügyeljenek a vízilovaikra, akik a medencében csobognak, mert akkora hancúrozással vannak, és olyan visítozással, hogy azt még Avarisban is lehet hallani. Biztos érzékelik, hogy elég provokatív volt ez a kijelentés, hiszen egy kicsit visszaemlékeznek a térképre. Ugye a térképünk itt futott, itt volt valahol északon Avarisz, Théba pedig itt van valahol lent. Tehát nyilvánvalóan ez egy provokatív kijelentés volt. Nagyon sokszor keresték meg a hükszosz fáraók ilyen lekezelő és ilyen direkt utasításokkal a tébai udvart. És aztán ezért is volt az, hogy az ő uralmuk nem is tartott sokáig, hogy időszámításunk előtt olyan 1750-es évektől egy kb. 200 évig terjedt a hükszosz fáraóknak az uralma, ez egy viszonylag rövid periódus, és aztán majd felszámolódik, és az új birodalom korszakába lépünk át az egyiptomi történelemben. József tehát egy ilyen országba, egy ilyen birodalomba érkezett meg, szintén sémi eredetű derabszolgaként. A Biblia szerint József egy főembernek a házához került,
akiről érdekes módon a Biblia kihangsúlyozza, hogy egyiptomi származás.

típusú volt, mint egy direktbe utal rá, hogy nem Hükszosz volt, tehát nem egy idegen eredetű vezető, hanem egy egyiptomi maradvány, akit nem távolítottak el a pozíciójából. Ő volt a testőröknek a kapitánya, Potifár. Ez egy rekonstrukciós rajz arról, hogy hogyan is nézhetett ki egy előkelő ember háza Egyiptomban. Láthatjuk, hogy ők is nagyon adtak a higiéniára, a lakáskultúrára. Van egy belső medence a belső udvarban, itt látható a férj és a feleség egymás mellett. A feleség kezében egy lótuszvirág, amit innen szakított a tó vagy a medence vizéről nyíló lótuszokból. És ugyanez a lótusz motívum jelenik meg az oszlopfőknél is. Ugye a lótusz megint csak egy ilyen közkedvelt szimbólum és jelkép az egyiptomiaknál, ami megint csak a meghaló és újraéledő természetnek a jelképe. Nem tudom, hogy tudják-e, de a lótusz egy olyan virág, ami minden nap kinyílik. És ezért volt nagy becsben tartva egy vallási szimbólum szempontjából is. József tehát bekerül Potifárnak a házába, és Potifár házában rabszolgaként él, de József egy olyan ember, és végülis az egész bibliai történet erre tér ki vissza ismétlődően, hogy József egy olyan ember, aki minden élethelyzetben megtalálja és feltalálja magát. Rabszolgaként Potifár házában is becsületesen dolgozik, kedvessé válik Isten szemei előtt, ahogy mondja a Biblia, és ahogy dolgozik Potifár házában, Potifár egyre nagyobb felelősséget és egyre nagyobb feladatokat bíz rá, végül már a háznak a sáfára lesz, a háznak a gondnoka lesz. De József története sajnos még itt sem vesz egy egyenes fordulatot, ugye a sors még tartogat neki számos kanyart. Következő képünkre, hogyha megyünk, lehet valószínűleg megint ismerős mozzanat lesz. Ugye föltűnik a színen egy újabb szereplő, Potifárnak a felesége. Egy freskó, illetve falfestmény ábrázolást láthatunk megint csak egy sírkamrából, előkelő egyiptomi hölgyek és az öltöztető nőjük egy szolgalány. Ugye az egyiptomi hölgyek nagyon híresek voltak arról, hogy nagyon értettek a szépítkezéshez. Rengeteg olyan régészeti leletünk van, ami hát ezt mutatja, mindenféle kis tégelyek, különböző ilyen szemfestékporokkal, olyan ajakrúzsal. Tehát ők is nagyon értettek már ahhoz, hogy hogyan kell mesterségesen szépé varázsolni az arcukat. És Potifárné ugye egy alkalommal szemet vett Józsefre, és mindenáron szeretné elcsábítani. És József, aki hát teljesen meglepődik ezen az ajánlaton, kimond egy tételmondatot, amit megint csak nagyon érdemes azt gondolom megjegyeznünk, vagy megemlítenünk. Ugye elképed szabályosan Potifárné ajánlatán, és azt mondja, hogy hát hogyan cselekedhetnék ilyen gonoszságot, és hogy hogyan tehetnék ilyet az Isten ellen. Ugye két dolog is megjelenik az ő válaszában, vagy tiltakozásában. Egyrészt megjelenik az, hogy hát hogyan tehetnék ilyet az én gazdám ellen, aki végül is rám bízta a háztartását, az ő féltett kincseit, és nyilván rám bízta a feleségét is. Másrészt pedig ott van József gondolatában mindvégig az, hogy hogyan tehetnék ilyet Isten ellen. Józsefnél ezt azért érdemes többször is megfigyelni, mert az ő életét végig kísérik a nagy magasságok és a nagy mélységek. Ugye kezdetben otthon volt a családjánál, elkerült rabszolgasorba Egyiptomba, egyre lefelébb halad az élete, de Potifár házában egy picit talán jobb körülmények közé kerül, de amikor visszautasítja Potifárné közeledését, ugye az asszony megrágalmazza Józsefet, hogy hát ugye megharagszik, ugye sértett női büszkeség, bevádolja Józsefet a férjénél, hogy hát igenis József el akarta erőszakosan őt csábítani, és Józsefet ezért börtönbe zárják. Ugye Józsefnek az életeit megint egy óriási mélyrepülést vesz, és azért úgy elgondolkozhatunk rajta, hogy József, aki végül is valahol birtokában volt az Ábrahám ígéretnek, mint Jákob gyermeke, és aki az egész élete azt mutatja, hogy milyen Isten hívő ember volt, vajon milyen lehetett neki ezeket a sorozatos, egyre nagyobb mélységeket átélni. A Biblia azt mondja, hogy József ekkor sem rendült meg a börtönben sem. Következő képünkre, ha megyünk, akkor itt egy egyiptomi hivatalnoknak a szobrát láthatjuk, hogy hogyan is képzelhetjük el. Ugye bekerül József a börtönbe, és az derül ki, hogy ott is kedvessé válik a rabtartó szemei előtt. Ez egy ismétlődő fordul a József életében. Ő mindig becsületesen az adott helyen, éppen ahová helyezte a sors, ő megpróbálja megtalálni, hogy mi a feladata. És annyira kedvessé válik a rabtartó előtt, hogy átveszi Józsefet az előkelő raboknak a börtönébe, és az előkelő rabok körüli szolgálatra rendeli. És két hivatalnokkal is összetalálkozik József így a szolgálata során. Az egyike a fősütőmester, a másik a főpohárnok. Nem tudom, tudják-e, de Egyiptomban rengetegféle hivatalnok és rengetegféle titulus volt, gyártották a hivatalnokokat, mérhetetlenül nagy volt a bürokrácia.
És többek között a fő sütőmester és a fő pohárnok is ugye a fárónak az asztal körüli szolgálatára voltak rendelve. Mind a kettő vétett valamit, és mind a kettő ugye börtönbe került. Józsefnek a jellemére egy kicsi adalék, hogy miközben ő teszi a szolgálatát a rabok között, egy nap feltűnik neki, hogy valahogy ez a két fogoly most másképp viselkedik, mint máskor. És oda megy hozzájuk, és megszólítja őket, hogy ma valahogy olyan szomorú az arcotok. Történt veletek valami? Csak úgy zárójelbe jegyezném meg, hogy vajon melyik rabtartó figyeli ma, vagy figyelte bármikor is ennyire a fogjait, hogy esetleg ez feltűnik neki, hogy az arcotok ma mintha egy kicsit szomorúbb, vagy letörtebbek lennétek, mint korábban voltatok. És a két tisztartó elmeséli, hogy hát nekik is volt egy-egy álmuk. Ugye ez visszatér egyébként a józsefi történetben, hogy álmokat lát valaki. Ugye Egyiptomban egyébként is rendkívül gyakori volt, hogy álomfejtéssel próbálkoztak. Rengeteg ilyen álomfejtő jóskönyv is maradt fent. De mondjuk ezek az álmok mindig egy kicsit eltérnek, sőt nem is kicsit, mindig eltérnek ezektől az egyiptomi álmoktól. A két ember elmeséli, hogy miket is álmodott, és József megfejti nekik a választ. Az egyiknek megjósolja, hogy hamarosan szabadulni fog, a másiknak megjósolja, hogy hamarosan a fejét fogják venni. És amelyik kiszabadul, a főpohárnok, József oda megy hozzá, és egyetlen egyet kér tőle, azt kéri tőle, ha te kikerülsz, ahogy én most megjósoltam neked, ez neked most hihetetlen, hiszen itt vagy a börtönben, és egy egyiptomi börtönben bensínlődni, hát nem egy nagy perspektíva volt, általában nem igazán kerültek onnan ki emberek, főleg nem élve. És mondja ennek a főpohárnoknak, hogy emlékezzél meg én rólam, hogyha kikerülsz. És kikerül a főpohárnok, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a történetet, mi történik. Ugye emberek vagyunk, könnyen felejtünk, főleg azt, ami rossz az életünkben. A főpohárnok visszakerül az egyiptomi fáraó mellé a szolgálatba, és esze ágába sincs megemlékezni Józsefről, arról az egyszerű héber ifjúról, aki körülötte a szolgálatot teljesítette, holott beteljesedett az álomfejtés, ő kiszabadult, és beteljesedett a másik álomfejtés is, ugyanis a társát kivégezték. Mennyi idő telik el? Nem tudom, hogy felfigyeltek-e már a Bibliában erre a kis mozzanatra. Ugye József a börtönben van, és ne felejtsük el, hogy valahol birtokában van azoknak az álmoknak, amik őt gyerekkorában, ifjúkorában fűtötték, hogy majd meghajol előtte a nap, a hold, meg a csillagok, meghajolnak előtte a kévék. Vajon milyen lehetett ezeknek az álmoknak a birtokában bensínlődni egy egyiptomi börtönben, azzal a tudattal, hogy az apám bizonyára azt hiszi, hogy meghaltam, a testvéreim eladtak, senki nincsen a világon, és itt vagyok egyedül a börtönben, és még itt is elfelejtkeztek rólam, pedig jót tettem. És József ennek ellenére végzi a szolgálatát, a hitében nem csügged, 2 év telik el. 2 év. Nem egy nap, nem 2 nap, 2 év. És József nem adja fel, hanem várja azt, hogy ezeket az álmokat ő megálmodta, ezeknek egyszer valamilyen formában vissza kell köszönni az életében. Eltelik 2 év, és egyszer csak hivatják Józsefet. A birodalomban is történt valami nagy csoda, vagy egy nagy furcsaság, álmot látott a fáraó. Ez önmagában egy szokványos dolog volt, hogy álomlátás történik Egyiptomban, itt viszont nagyon szokatlanná vált a helyzet, ugyanis senki nem tudta megfejteni az álmot. Egyiptom a Nílus országa. A Nílus adja és a Nílus adta számára a termékeny talajt. Ugye ez volt, amikor a Nílus áradt, akkor az áradása után a visszavonuló területen lehetett földet művelni. A Nílusból lehetett úgy vizet meríteni, az egyiptomiak rendkívül jól értettek hozzá, hogy öntöző csatornákat építettek ki, vagy emelő rendszerekkel vitték, szállították a vizet egyik helyről a másikra. A Nílus adta Egyiptom számára az életet, az életnek a lehetőségét, és a legfőbb termény, amit ebben az időben hát használtak, meg forgalmaztak, sőt ugye még a későbbi, még az egyiptomi birodalom ide, vagy a római birodalom idején is, az a gabona volt. És aztán mondja a fáraó, hogy látja a Nílust, és a Nílusból lát kijönni először 7 kövér, szép, nagy tehenet, aztán lát kijönni 7 sovány, nagyon-nagyon lerobbant tehenet, és ezek a sovány tehenek megeszik a kövér teheneket. És jön az összes bölcs, ugye összefutnak az egyiptomi jósok, bölcsök, az ismétlődő jelenet lesz majd Mózes korában, meg aztán majd Dávid korában, illetve Dániel korában, nem történik semmi. Nem tudják megfejteni a jóslatot. És egyszer csak a főpohárnok előkeveredik a szolgálattevők közül, megindul a lelkiismerete, és eszébe jut és mondja a királynak, és itt azért látszik, hogy azért benne is volt egyfajta becsület, egyfajta bűnbánat. Oda megy a fáraó elé, és azt mondja neki, hogy hát volt egy ember, akiről én elfelejtkeztem, amikor börtönben voltam. Ez az ember meg tudta fejteni az én álmaimat, és hivassuk hát, ha most is tudna tenni valamit. És József az egyiptomi fáraó elé kerül,
És hát itt kapcsolódnék vissza a történetnek ahhoz a mozzanatához, hogy Hükszosz korban vagyunk. A fáraó maga nem egyiptomi, hanem sémi eredetű, rokon nép azzal a néppel, amiből József is származik. Ezért nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen az, ami ezután történik, ugyanis miután József megfejti az álmot, és azt mondja, hogy nagyon egyszerűen és nagyon bátran tesz megint csak bizonyságot az egyiptomi fáraó előtt, azt mondja neki, hogy van Isten, aki ezt az álmot adta, és ő meg is tudja ezt az álmot fejteni. Arról van szó, hogy lesz 7 gazdag esztendő, és aztán lesz 7 szűk esztendő. És ha a fáraó a 7 gazdag esztendő alatt nem gondoskodik arról, hogy legyenek raktárak, és legyen a felesleg összehalmozva, akkor bizony a 7 szűk esztendő alatt nagy-nagy veszély néz az országra. És amikor a fáraó mindezt végighallgatja, és ugye József nagyon gyakorlatias ember, rögtön gyakorlati tanácsot is ad, hogy ő azt ajánlja a fáraónak, hogy nevezzen ki egy embert, aki összefogja majd a gabona összeírást, és majd összegyűjtögeti a gabonát, és raktárokba elhalmozza, elraktározza. És itt jön az a bizonyos fordulat, amit említettem, hogy más történelmi periódusában Egyiptomnak nem képzelhető el egyáltalán, ami ezután történik. Ugyanis a fáraó egy hirtelen gesztussal átfordítja a rabszolga, és hát börtönben élő Józsefnek az életét, ugyanis azt mondja neki, hogy ha már egyszer megfejtetted az álmot, és ha már egyszer ennyire nagyon gyakorlatias és jó tanácsot adtál nekem, akkor legyél te az az ember. És innentől kezdve te vagy az egyiptomi birodalom második embere. Most ez az a pont, ami más történelmi korban nem képzelhető el, hiszen egy egyiptomi ember, egy idegen eredetű sémi pásztorfiút, egy rabszolgát nem fog a birodalom második emberévé tenni, még akkor sem, hogyha álmot fejt meg. Viszont a Hükszoszokról tudjuk, hogy előszeretettel mellőzték az egyiptomi származású hivatalnokokat, hiszen nem bíztak meg bennük, és előszeretettel vették körül magukat sémi eredetű, idegen eredetű népekkel. Azt is tudjuk a birodalomnak ebben a periódusában, hogy nagyon sok sémi eredetű ember volt, aki beköltözött a birodalomba. Nagyon sokan letelepedtek ebben az időben, ezt is támogatták a Hükszosz fáraók. Olyan korban íródhatott mindenképpen a józsefi történet, a bibliai leírásnak a hitelességét szeretném ezzel egy kicsit igazolni. Egy olyan valaki írhatta le a történetet, aki nagyon jól ismerte az egyiptomi szokásokat ebben az időben. Ugyanis ahogy hivatalba iktatják Józsefet, az teljesen megfelel a korabeli hivatalnokká, hát képzésben vagy hivatalnokká iktatásban. Ugyanis szép ruhákat kap József, kap egy pecsétgyűrűt, és kap egy új nevet is, ami egy egyiptomi név lesz, és ami hát magyarul annyit tesz, hogy az élőknek a táplálója. Az élők táplálója, ezzel is utal arra a fáraó, hogy mi lesz innentől kezdve Józsefnek a feladata, és József így került át az egyiptomi birodalomnak gyakorlatilag a vezető pozíciójába. Mi történik ezután? Ezután a jóslat szerint megkezdődik a 7 gazdag esztendő. A Nílus árad, termékeny talaj marad utána, és rengeteg gabona lesz az országban. Egy korabeli ábrázolás megint csak sírkamrával, ugye onnan maradt fönn a legtöbb régészeti emlék, ami Egyiptomhoz köthető, a sírfreskókból, a sírfal festményekből. És itt láthatjuk még ugye az első mozzanatokat, amikor a gabonát kezdik összeírni, és a gabonát kezdik föltérképezni, hogy mennyi mennyiségű gabona van egy adott területen. És aztán pedig már a betakarított gabonát is a hivatalnokok ugye gondosan, számszerűen feljegyzik. Mondtam, hogy nagyon bürokratikus volt a hivatali időszak ebben az időben Egyiptomban. Ugye az egyiptomi írás rendkívül bonyolult volt, ugye a hieroglif írás, a képírás. A későbbi időkben már a hieroglifának egyfajta egyszerűsödése figyelhető meg a birodalmon belül. Kialakul egy egyszerűbb írás, amit hieratikusnak hívnak. De maga az írás rendkívül bonyolult marad még így is. Nagyon hosszú évek kellenek ahhoz, hogy valaki írnokként beletanuljon ebbe a mesterségbe. Ugye megvolt a 7 gazdag esztendő az egyiptomi birodalomban, és aztán a józsefi jóslat szerint lassan közeledünk a 7 esztendő lejártához. Maradtak fönt gabonatárolók, persze jóval későbbi periódusból, és hát ugye nem Egyiptom földjéről, hanem Kánaán földjéről. De minden esetre ismert szokás volt Egyiptomban is, és más területeken is, ahol nagyon kiszámíthatatlan volt az időjárás, hogy a gabonát, a felesleget hosszú távon próbálták elraktározni. Nagyon sok kérdőjelet vett föl, hogy József vajon építette gabonatárolókat,
mint ahogy azt a Biblia írja, hogy bizonyos gabonatároló városokba vitette el ezeket a gabonákat, és hogy pontosan hol lehetnek ezek, vagy mik lehetnek ezek, ezt nem tudjuk, és nem sikerült még a régészetnek pontosan bizonyítania. Az biztos, hogy Egyiptomban léteztek ilyen városok, főleg későbbi periódusból ismerünk ilyeneket, ahol ami kifejezetten raktárvárosok voltak. Például Ramszesz fog, második Ramszesz fog majd építeni raktárvárosokat, Ramszeszt és Pitomot. Ugye ezek a gabonatárolók itt halmozták föl, tehát a felesleget, és József is ezt teszi a 7 év alatt, ugye ő az egész ura gyakorlatilag a gabona összeírásnak és a gabona felhasználásnak, és amennyi gabonát csak tud, annyit felhalmoz a raktárakban. Elkövetkezik azonban a 7 szűk esztendő. A Nílus vidéken nem volt ritka az, hogy szűk esztendők jártak. Fennmaradt egy hagyomány, vagy fennmaradt egy történet a 7 szűk esztendőről, nem ebből a korszakból, nem az egyiptomi birodalomnak ebből a korszakából, hanem egy korábbi periódusból. Egy késői irat ír arról, hogy bizony előfordult, hogy 7 évig a Nílus nem áradt meg, és ennek olyan súlyos következményei voltak, hogy iszonyú éhínség dúlt az országban, és hogy csak valamelyik nagy istennek a közbeavatkozása mentette meg az országot a teljes pusztulástól. Na most elkövetkezik a 7 szűk esztendő, és itt egy olyan kis ábrázolást láthatunk, ez már egy kicsit későbbi időperiódus, az 1500-as, 1400-as évekből, egy tébai sír feliratnak, egy sír kamrának a freskója, ahol sémi eredetű emberek közelítik meg a fáraót, és viszik nekik az ajándékaikat, ugye a mester termékeiket, és ezzel mutatják az ő hódolatukat, a tiszteletüket a fáraó felé. Most valahol így képzelhetjük el azt a jelenetet is, amikor József ugye már előkelő emberként a 7 szűk esztendő alatt élelmiszert adott azoknak az embereknek, akik erre rászorultak. Ugye bejött a józsefi gondoskodásnak és a józsefi gondviselésnek valahol a gyümölcse, ugyanis egyre többen járultak az egyiptomi fáraó, és hát így főleg ugye József felé, hogy könyörögjenek azért, hogy valami élelmet adjon nekik, és nyilván hoztak cserébe valami árut, aztán utána leírja a Biblia, hogy aztán eladták már a saját földjeiket, sőt már saját magukat is, csak hogy valami élelemhez jussanak. És így kapcsolódik ismét össze a története az egyiptomi birodalomnak és Kánán földjének, ugyanis Kánán földjéről elindítja Jákob az ő 11 fiából, ugye most már csak 10-et, a legkisebbiket Benyámint nem engedi, azt mondja, hogy az sehova nem mehet, de elengedi a másik 10-et, és azt mondja, hogy menjenek el az egyiptomi birodalomba, és hozzanak gabonát, hozzanak élelmet, mert Kánánban is már óriási az éhség. És a fiúk el is jutnak, és megint talán ismerős lehet a történet, hogy ugye kivel találkoznak össze? Józseffel. Nem ismerik föl, hiszen sok-sok év eltelt, sok-sok évtized eltelt. Nem ismerik fel, főleg nem, ugye József teljesen előkelő öltözetben van, egyiptomi viseletben, egyiptomi lett a felesége, már vannak gyermekei, egy megállapodott egyiptomi tisztviselőnek tűnhetett, és ráadásul József, aki fölismeri a testvéreit, hát el is rejti magát a testvérei elől, mert szeretné kipuhatolni, hogy vajon változtak-e a testvérei ez alatt a sok-sok év alatt. Vajon van-e lelkiismeret furdalásuk? Ne felejtsük el, 10 testvér közös titka, amit rejtegetnek az apjuk elől, és egy közös lelkiismereti teher, amit hurcolnak magukkal már évtizedek óta, és József kíváncsi rá, hogy vajon mennyit változtak a testvérei. Vajon van-e még lelkiismeret furdalásuk amiatt, hogy ő így eltűnt a családból? És József, aki egyébként azt tudhatjuk meg a Bibliából, hogy ebben a magas pozícióban is, ugye talán emlékeznek, hogy elkezdtem rajzolni a józsefi élettörténetet, hogy ő elindul valahonnan egy egyszerű pásztorfiúként, elkerül rabszolgának, tehát egy picit javul az élete, aztán Potifárné miatt börtönbe kerül, de egyik napról a másikra fölkerül egy magas állami tisztségviselőbe. Nem tudom, hogy önöknek mi a tapasztalata a gyakorlati életben. Én azt látom a saját életemben, ha valaki nagyon lecsúszik hirtelen, vagy ha nagyon meggazdagszik hirtelen, nagyon kevés ember az, aki ezt jellemtorzulás nélkül kibírja. Aki nem úszik el a nagy gazdagságtól, és aki nem roppan össze a nagy szegénységtől. Nos, Józsefről az derül ki, hogy sem a nagy mélység, sem a nagy magasság nem mozdította ki a jelleméből, ő ugyanaz maradt, aki volt, ugyanaz a tisztán, becsületesen gondolkodó férfi. És ő szembesül a testvéreivel, és megint csak a történetet leíró nagyon jól ismeri az egyiptomi szokásokat, ugyanis ő, mint egyiptomi tisztviselő, egy tolmáccsal kezd érintkezni a jövevényekkel, és rögtön egy kicsit támadóan lép fel a testvéreivel szemben, ugye próbálja őket egy kicsit aggodalomba hozni, meg egy feszült helyzetet teremteni. Ugyanis azt mondja a testvéreinek, hogy ti nem gabonáért jöttetek, hanem ti kémek vagytok.
Na most ugye ez minden korszakban, minden birodalomban és minden rendszer alatt ez volt a lehető legrosszabb kategória, amit az ember kiharcolhatott magának, ugye a hazaárulás és a kémkedés. Ugye rögtön a 10 fiúba is úgy meghűlhetett a vér, hogy hát kémek, és elkezdett kézzel lábbal magyarázkodni, hogy dehogy vagyunk kémek, van még egy nagy családunk, akit otthon hagytunk, ott van az apánk, ott van egy kis testvérünk, és mindent elmondanak, még azt is, amit ugye ilyenkor az ember elkezd mentegetőzni és magyarázkodni. És József végül is erre kíváncsi, hogy egyáltalán tényleg mi van az apjával, mi van a családjával. És ugye egy meglehetősen furcsa helyzetbe hozza a testvéreit, ugyanis azt mondja nekik, hogy na jó, most szabadon foglak benneteket. Ha igaz ez az egész történet, amit ti elmondtatok, akkor van még egy kis testvéretek otthon. Akkor én azt mondom nektek, hogy most adok nektek gabonát, vigyétek haza, de aztán hozzátok vissza a legkisebb testvéreteket. Hát ugye... Ugye a 10 fiúban megállt hirtelen megint csak a levegő, mert ugye nagyon jól tudták azt, hogy az apjuk kedvence Benyámin. József halála óta gyakorlatilag csak Benyámin volt az, akihez igazán nagyon-nagyon tudott kötődni, és ha még Benyámin is eltűnik, vagy elveszik, hát az apjukkal nem is tudják, hogy mi lesz. És a fiúk elkezdenek maguk között beszélgetni, és ami érdekes, hogy mi az, amit fölhoznak maguk között, érdemes elolvasni majd Genezis könyvében ezt a fejezetet, mi az első, ami rögtön eszükbe jut. Ruben szólal meg, ugye az a Ruben, aki korábban menteni szerette volna ugye Józsefet, és ő nem akarta se azt, hogy eladják, se azt, hogy megöljék. Ugye Rubenből kifakadt, hogy látjátok, Józsefnek a vére itt jön vissza. Ugye Józsefet mi eladtuk, Józsefet mi megöltük, és a sors, az Isten valahogy visszafordítja ránk az életet, és valahol itt fog megbosszulódni az egész tett, amit elkövettünk. Nem kellett volna tenni azt a kegyetlenséget. És ugye József hallja ezt az egészet, és úgy megindul, de azért rejti, palástolja az érzelmeit. Elmennek a testvérek, ugye hazatérnek a szülői házba, és hazajön a 10 fiú, és már menet közben, útközben felfedeznek megint egy újabb furcsaságot, ugye egyre furcsább számukra ez az egyiptomi előkelőség, ugyanis a gabona zsákok között megtalálják azt a pénzt is, amit ők vittek, hogy majd kifizetik a gabona árát. Na most ezzel még inkább megütődnek, nem tudnak már mit kitalálni, hogy miért csinálja ezt velük ez az ember. És amikor hazaérnek, mindent elmesélnek Jákobnak. Tehát Jákob rögtön mondja, hogy Benyámin nem. Szóval lehet visszamenni, meg majd újabb gabonáért elindulni, de Benyámin egy lépés sem tesz a háztól. És itt láthatjuk, hogy mennyit változtak a testvérek. Ugye Benyámin már tényleg egy féltett tártya, egy dédelgetett kedvence az apjuknak, de a testvérekben ez most már nem irítséget vált ki, hanem a testvérek elkezdenek fogadkozni, hogy lesz, ami lesz, mi Benyámint visszahozzuk. Júda olyaddig megy, hogy azt mondja az apjának, hogy ha Benyáminnak valami baja lesz, akkor a saját fiaimat és a saját életemet is föláldozhatod. De Benyámint mindenképpen visszahozom. És másik testvérek is azt mondják, hogy Benyámin nélkül nem térünk vissza. És ugye Jákob egy idő után ugye fölérik azt a gabonát, amit hazahoztak. Egy idő után Jákobnak megint el kell küldeni a testvéreket gabonáért, de most már muszáj, hogy elengedje ugye Benyámint is. Elindulnak, és ugye Jákob a maga kis óvatos, kis ügyeskedő módján azért lelkére köt valamit a fiúknak. Az első azt mondja nekik, hogy mindenképpen adjátok vissza a pénzt. Az legyen az első. Ahogy beléptek az ajtón, a fáronak adjátok vissza azt a pénzt, amit ő valamiért visszaadott, vagy a fáraó emberének. És ugye Benyámint mindenképpen hozzátok vissza, és ha lehet, még mindenféle ajándékokat is vigyetek magatokkal. Megtörténik a második találkozás is. Ugye József maga elé engedi a testvéreket, és ugye megérkezik Benyámin is a legkisebb, és József egy nagy lakomát szerez a testvéreinek. Ugye a testvéreket már is megint egy kicsit úgy meglepi, hiszen ők, amikor belépnek ennek a nagyon előkelő embernek a házába, ők igyekeznek megszabadulni a pénztől, rögtön már az ajtó küszöbét, ahogy átlépik, elkezdik mondogatni, hogy itt van ez a pénz, amit mi múltkor kifizettünk, de ti visszaadtatok, ezt itt letennénk az asztalra. Aztán utána érdekes, hogy külön asztalhoz le vannak ültetve, ugye ez is mutatja, hogy megint csak jól ismeri a szokásokat az, aki leírta ezt a történetet, ugyanis egyiptomi ember idegenekkel nem ehetett, egyiptomi tisztviselő meg még annyira sem. Ugye József leül egy asztalhoz, leülnek az idegenek is egy asztalhoz, és ugye megint csak egy tolmács az, aki közvetít közöttük. És érdekes dolog történik, a testvérek észreveszik, hogy pont rangidőként, tehát rangidős sorban vannak leültetve az asztalhoz. Ezen teljesen meglepődnek, mert az a valaki, aki leültette őket, valahogy tudja az életkorukat, és tudja azt, hogy ki hogyan született egymás után. Aztán még egy furcsaság. Benyáminnak 5-ször annyi étel jut, mint a többieknek. És ez nem arra utal ez az 5-ször, hogy Benyámin most hogy egye túl magát, hanem az 5-ös szám az egyiptomiaknál a teljességnek a száma volt, és egyfajta megtisztelt szám
volt az ötös szám. Vagyis aki ezt az ötszörös ételadagot kapta, az egy nagyon megtisztelt személy volt. És elképzelhetjük Józsefet, hogy ugye figyeli a testvéreinek a reakcióját, hogy na, ugye cifraköntös nincs, de ötszörös adag van, vajon a testvérek mit csinálnak? Ugye az látszik, hogy a testvérek nem, ezt úgy nem reagálják le. Ezután ugye József tovább fokozza a helyzetet, elengedi gabonával hazafelé a testvéreit, azonban tesz egy nagy cselt, egy értékes kelyhet bele csempész Benyámin zsákjába. Ugye már mennek egy darabig haza a testvére, gondolom megkönnyebbült szívvel, hogy jaj, végre valahára kiszabadultunk ennek a furcsa embernek a házából, de alig mennek el egy darabig, távolodnak Avarisztól, a királyi székhelytől, utoléri őket a fáraóknak a katonái, és ugye elkezdik bogozgatni a zsákokat, hogy valaki ellopta a kelyhet. És a testvérek szabadkoznak, hogy dehogy lopta, hát ugyan miért lopta volna, és hát akinél megtaláljátok, az a bűnös, hát az persze természetesen. És ugye előkerül a Benyámin zsákjából a kehely, és nagyon érdekes megint a testvéreknek a reagálása. Mindegyik abban a pillanatban azt mondja, hogy na nem megyünk sehova, mert ugye mondják a katonák, hogy hát akkor Benyámin, gyerünk szépen vissza a királyi házba. A testvérek meg mondják, hogy nem, szóval Benyámin egyedül sehova nem, megyünk mindannyian, vagy vigyetek engem. Végül is mindez összes testvér visszamennek. Visszamennek ugye a fáraó ember ugye József felé, és József most nagyon kíváncsi ebben az esetben, hogy na most a testvérei mit tesznek. Benyámin egy nagyon szeretett fiú. Maga József is különbséget tett az összes gyermek közül. Most kíváncsi József, hogy vajon kiállnak-e a testvérei Benyámin mellett, vagy nem. És egy nagyon megható jelenet következik, ugyanis a testvérek elkezdenek rimánkodni Benyáminért. És végül is már odáig jutnak, hogy azt mondják, hogy ők itt maradnak, vagy bármelyikük itt marad, örökös rabszolgaságba, csak hogy Benyámin hagy mehessen haza. És aztán egyszer csak úgy Júdából kifakad, és azt mondja, elmeséli a fáraó főember előtt, hogy kiönti a szívét, és azt mondja, tudod, a mi apánk egy idős ember, aki elveszítette már az egyik fiát. És itt valahol kifolyik belőle az is, hogy igen, az is egy ő általuk elkövetett, egy igazán általuk elkövetett büntet volt, és ha most a Benyámin is meghalna, akkor a mi apánknak a szíve megszakadna. Ez az a pont, amit már nem bír tovább József sem, így látja most már, hogy a testvérei egészen mások lettek az évtizedek alatt, és valahol nagyon bánják, amit annak idén elkövetett ő velük, és ugye megismerteti magát, kiküldi az embereit, ugye nyilván nem akar a szolgálja előtt elérzékenyedni, aztán magához öleli a testvéreit. Az a József, akit halottnak hittek, az lett az a József, aki előtt ők egyébként ugye meghajoltak, tehát valahol az az álom, amit József valamikor álmodott, az beteljesedett. És ugye rögtön bennük van az, hogy vajon József mit fog tenni ebben az esetben. József nem kezdi már innentől kezdve a testvéreit elszámoltatni, hogy most hogy is volt ez, miért adtatok el, mennyi pénzért adtatok el, mit mondtatok az apámnak. József ezt már nem teszi, magához öleli a testvéreit, és amikor azok elkezdenek rimánkodni az életükért, hogy nehogy megölje őket József, hogy valami történjen velük, akkor József egyet mond, és ez is egy nagyon klasszikus bibliai mondat, ami visszatér, visszacseng a Biblia többi történetén keresztül, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de azt az Isten jóra akarta fordítani. A Bibliának ez egy olyan tételmondata, ami sokszor-sokszor visszatér, ami szerint, hogyha valaki az Isten útján jár, akkor bármi is történik vele, akár a börtönben van, akár a király második embere vagy első embere, minden az Isten akarata szerint van vele. A római levélben Pál apostol ezt így fogalmazza meg nagyon szépen, hogy akik az Istent szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. És József valahol ezt az igazságot mondta ki a testvéreinek, hogy miért haragudnék. Ennek meg kellett történnie valahol. Az Isten ezt látta előre, hogy ez így lesz. És pont azért vezetett el engem ide, hogy nektek segítsek, és az otthon maradottakon segítsek. Mert ugye József innentől kezdve azt mondja a testvéreinek, hogy ne maradjatok Kánán földjén, mert majd most fog igazán még csak fokozódni a szűk esztendő, még nem telt le a 7 szűk esztendőknek az éve. Költözzetek át ide mellém az egyiptomi birodalomba, és innentől kezdve jó lesz dolgotok, egy termékeny földre foglak vezetni benneteket. És maga a fáraó is engedélyt ad erre, és megint csak visszacsatolnék, hogy csak a Hükszosz korban képzelhető el ilyesmi, hogy egy óriási nagy sémi áttelepedés Egyiptomnak a legtermékenyebb vidékére, ugye a delta vidékre történik meg ez az áttelepülés. A delta vidéken rengeteg ásatást folytattak már, és eddig nem nagyon került elő bizonyítéka annak, hogy sémi eredetű népek éltek volna a pátriárkális korban a delta vidéken. Nos, itt van egy olyan ábrázolás Telled Debaában, ahol szembesülhettek a régészek azzal, hogy valóban sémi közösség, egy sémi kis templomot, egy szentélyt is találtak, és találtak házakat, egy települést,
ahol minden bizonnyal a kerámiák alapján és az eszköztárgyak alapján sémi eredetű bevándorló népek éltek a Hükszosz fáraók idején. Ezzel most nem azt akarom mondani, remélem senki nem érti félre, hogy most itt laktak innentől kezdve Jákob meg a családja, de a régészet annyit ki tud mutatni minden esetre, hogy sémi eredetű népek, akikről tudjuk, hogy a Hükszosz korban nagy mennyiségben vándoroltak be Gósen földjére, a delta vidékre, hiszen ott tudtak legeltetni, nomád pásztorkodni, és ott volt igazán termékeny a föld, valóban nagy számban fordultak elő, tehát megvannak a nyomaik Gósen földjén. És hát ugye a józsefi élettörténet, vagy hát Jákobnak az élettörténete is ugye azzal zárul, hogy Jákob fölkerekedik az egész családjával, és ugye ez is milyen hír lehetett Jákob számára, hogy hazamennek a fiúk, és mondják Jákobnak, hogy József is él a te fiad, és hogy költözzünk át, ő lett Egyiptomnak a legelső embere. Ugye Jákob kimondhatatlanul boldog, és keblére ölelheti ugye még mind az egyik fiát, ugye mind Józsefet, a Rákeltől született fiát, mind pedig Benyámin. És egy nagyon-nagyon hányattatott és nagyon-nagyon küzdelmes ember öltők után egy viszonylag néhány nyugodtabb évtized következik az ő életében, amit Egyiptom földjén tölt el. És amikor az ő halálos ágyán fekszik, megáldja a 12 fiát, és a 12 fia egyébként ugye mind a 12 lesz, akik majd ugye annak idején beköltöznek ide Kánán földjéről, és akiktől a 12 zsidó törzs is származik. Ugye így kapcsolódik már össze a zsidó történetek, vagy a zsidóknak, mint népnek a története a pátriárkák korával. Hogy ez a 12 fiú lesz aztán az, akitől leszármazik az Izraelnek a 12 törzse, és Izraelnek maga az egész népe. És nagyon szép Jákobnak az áldása, hogy végigmegy ezen a 12 gyermeken, és valahol egy kicsit proféciaszerűen mindegyikről megjósolja, hogy mi fog vele történni, milyen hányattatásai lesznek. Megjósolja ugye azt is, hogy Júdától fog származni majd a fejedelmi pálca, ugye onnan fog majd származni a messiás. És aztán Jákob, amikor meghal, József nagy pompával eltemetteti, bebalzsamoztatja egyébként, egyiptomi szokás szerint temetteti el, bebalzsamoztatja a testét, és Jákobnak van egy kívánsága. Ugye Jákob volt az a pátriárka, akinek valahol az egész életének a középpontjában állt az első szülöttség és az áldás kérdése, és az ígéret földje, amit ugye még Ábrahámnak adott Isten ígéretként. És amikor lehunja a szemét, akkor egyet köt az ő fia lelkére, és ugyanúgy megesketi, mint annak idén Ábrahám az ő szolgáját, amikor Izsáknak feleséget hozott, hogy ugye a tomporára, a hasára fekteti a fiai kezét, hogy őt hazaviszik Kánaán földjére, és ott fogják eltemetni, ahol a szülei vannak. Ugye ott volt Hebron, és Hebron mellett Makpela, amit még annak idén Ábrahám vásárolt Sárának, az ő meghalt feleségének, ahová aztán a fiai eltemették őt is, ahová aztán Izsák is el lett temetve, meg Rebeka is, és ahová Jákob is a hagyomány szerint el lett temetve. És aztán József, aki amikor hát meghal végül is az édesapja, valahol ő veszi át a családfői szerepet, bár tulajdonképpen majdnem a legkisebb gyermek, de rangjánál és hát az átélt dolgoknál fogva mégis ő számít igazán az ígéret örökösének. József az, aki hát a családfőként megint a testvéreivel elbeszélget, és a testvérek még mindig nagyon rettegnek Józseftől, és fölhozzák neki megint ezt a kényes kérdést, hogy de ugye József már biztos, hogy nem fogsz ellenünk támadni, és biztos, hogy semmi nyoma nincs a te szívedben a haragnak. És József megint csak megismétli azt, hogy nem. Szóval ez az Isten akarata szerint történt, ami történt. Ne féljetek attól, hogy bármikor is bosszút állnék rajtatok. Az én szívemben nincsen harag, ennek így kellett lennie. És hát ezért József története valahol az igazi megbocsátásnak a története, mert József úgy tudott rendezni egy hosszú évtizedek óta fennállt konfliktust a testvéreivel, hogy valahol a gyökere sem maradt annak a rossz érzésnek sem a testvéreivel szemben. Ez az a bocsánat, ami azt gondolom, hogy nagyon ritka a mai emberi világunkban, mert mi emberek általában úgy szoktunk megbocsátani, valahol így szoktuk mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye, de nem felejtem el azt, hogy ez meg ez, és ha legközelebb történik valami, akkor az ember már egész listát tud előhúzni, amit pedig már korábban elméletben megbocsátott, hogy azért volt egy ilyen akció is, meg egy ilyen különbözésünk is, egy ilyen konfliktusunk is. A Biblia arra tanít, hogy igazán Isten által lehetséges egy igazi megbocsátás, ha az ember valahogy így tud hozzáállni az életéhez, ahogy József is hozzáállt, hogy akár fönt vagyok, akár lent vagyok, emberek akárhogy támadnak, nélkülöznek, vagy fölemelnek, vagy dicsőítenek, egy biztos, hogy nekem van egy Istenem, és az én életem azon az úton kell, hogy végighaladjon, és valahol nem emberi tényezőktől függ az én életem. És aztán József is ugye, elég hosszú kort megélve elhalálozott, az ő testét is bebalzsamozták, és aztán az ő hát kérése is az volt a leszármazottai felé, hogyha majd egyszer, valaha, valamikor
arra a bizonyos földre, arra az ígéret földjére, amit még valaha Ábrahám kapott, visszatérnek, akkor mind az ő testét, mind a Jákob testét vigyék el. És mit akartok ezzel kifejezni, mind Jákob is, mind József is? Azt, hogy ők hittek az Ábrahám ígéretben. Hittek abban, hogy bár látszólag semmi teljesedése nincsen annak, hogy ők valaha erre a földre vissza fognak térni, amit az Isten ígéretként adott meg nekik, a jövőben, a jövőre vonatkozó ígéretként, de mégis azt mondták, és ezt a hitet adták át az utódaiknak is, hogy egyszer vissza fogunk térni arra a földre, és ha visszatértek, akkor vigyetek bennünket is, a mi holttestünket is vigyétek magatokkal, mert mi bízunk az Istennek abban az ígéretében, hogy nekünk az lesz majd az igazi hazánk. És tulajdonképpen eddig tart a pátriárkáknak a története, Ábrahám, Izsák, Jákob és József története. Ugye van egy ígéret, ami öröklődik apáról fiúra, és ez az ígéret a pátriárkák korának gyakorlatilag 200 év alatt nem teljesedik be, sőt több száz év alatt nem teljesedik be. A következő alkalommal már átlépnénk egy másik korszakba, mégpedig abba a korszakba, hogy hogyan is éltek aztán később ezek a sémi leszármazottak itt a Gósen földjén, mi lett velük, és mi kényszerítette őket arra, vagy mi volt az oka annak, hogy ők aztán innen egyszer eltávoztak, de már megnövekedett népként, hiszen Gósen földje erre volt egy jó lehetőség a számukra, hogy nagy néppé váljanak, és aztán nagy népként hogyan váltak örököseivé annak az ígéretnek, amit sok-sok száz évvel korábban még Ábrahámtól örököltek.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Azt a címet adtuk a délelőttnek, hogy az első iskola. És ha megkérdezném tőletek, hogy Izrael számára, Izrael mint nép számára, melyik volt a legelső iskola? A legelső tantárgy, a legelső tankönyv, a legelső tanmenet. Akkor mit mondanátok? És ez most egy komoly kérdés. Izrael mint nép. Tehát nem Izrael, mint Jákob, stb., hanem amikor már népről beszélünk. Akkor nyilván melyik könyvnél nyitjuk ki a Bibliát? Mózes második könyvénél, igen. És mi volt ez az első iskola? Jó, akkor nyissuk ki együtt az igét, jó? Mózes visszaérkezik egy 40 éves kőkemény képzésről. Nem a fáraó udvarában lévő 40 éves kőkemény képzésről beszélek, hanem amikor 40 éven keresztül a még keményebb képzést kapta, tudnék megtanult türelmesnek lenni a pusztában. Ahogy Zoli bácsi mondta egyszer a Birka Egyetemen. Visszaérkezik a pusztából, visszaérkezik Midian földjéről, és meghirdeti, hogy az Úr most fog kiszabadítani titeket. És Izrael örömmel fogadja, első körben örömmel fogadják. Aztán jön a 9 csapás, Izrael között is már bizonytalanság van, de mielőtt eljön a 10. csapás, elkezdődik az iskola. Az Úr tanítani szeretne valamit az ő népének. És most felolvasom nektek az alapigét a 12. fejezetből, ki is lesz vetítve majd a 3. verstől olvasok. Egészen a 13. versig egy picikét lehet, hogy kivonatosan meglátjuk. Így szól Isten igéje. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónapnak 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, atyának háza szerint, házanként egy bárányt. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házhoz közel való szomszédjával együtt vegyen, kiki, annak száma szerint kiki ételéhez képest számítsatok bárányt. A bárány épp, hím, esztendős legyen. A juhok vagy a kecskék közül vegyétek. Legyen nálatok őrizetig a hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete, szó szerint nem este, hanem a két este között, valamikor a nap folyamán, még az este előtt. És vegyetek a vérből, és azokban a házakban, ahol megeszik, hincsenek az ajtófélre és a szemöldök fára. A húst pedig egyék meg azon az éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, fejét lábszáraival, belsejével együtt, és ne hagyjatok belőle reggelig. Vagy ami megmarad belőle reggel, azt tűzzel égessétek meg. És ilyen módon egyétek meg derekaitok, felövezve saruitok, lábaitokon, pálcáitok, kezetekben, és nagy sietséggel egyétek, mert az Úr páskája ez. Az Úr elkerülő áldozata ez. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, az Egyiptom és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok csapás veszedelmetekre, amikor megverem Egyiptom földjét. Testvéreim, a következő években, sőt mondhatjuk, hogy 4 évtizedben az Úr folyamatosan, hasonló módon oktatást adott Izraelnek. Egészen részletekbe menően elmondta, hogy ilyen áldozatot hozzatok, úgy vigyétek, így ez történjen a leprással a meggyógyul, ez történjen, hogyha a házban penészt láttok, ez történjen a vörös tehénnek, a honvával, a megtisztulás, stb. Mózes törvénye tele van különböző ceremóniákkal, különböző áldozatokkal, amelyekről az Új Szövetség alapján tudjuk, hogy mind-mind szimbólumok, mind előre mutatnak valamire. Mire mutatnak előre? Mire mutat előre minden áldozat? Krisztusra. Persze, ez egy nagyon egyszerű kérdés, ugye? De ez volt a legelső. Ez volt a legelső, mint nép számára. Izrael népe itt kap először egy részletesen kifejtett áldozatot. Most gondolhattok arra, hogy igen, már Ábel is tudta, hogy bárányt kell vinni, és már Ábrahám is tudta, hogy a Mória hegyén hogy kell áldozni. De itt jönnek a részletek, itt jön az iskola. Nézzétek, mint egy tankönyv. Látjátok, minden részletbe belemegy, és tele van szimbólumokkal. Mit jelent mindez?
Mit jelent az, hogy esztendős hím bárány? Zárójelben, hogy mondjam nektek, nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek köztetek. Néhányan tudjátok, hogy volt egy, az elmúlt egy hónapban le kellett mondanom egy-két szolgálatot, és hangom sem volt, tehát most örülök foglalni.

4 napig a házba. A gyermekeinek, amikor ezt meséltem, kislányom azt mondta, hogy hú, úgy kipróbálná ezt a páska bárányt. Mondom, tudod, hogy mit jelent a páska bárány? Ugye a húsvétról beszélgettünk a héten nyilván elég sokat. Nem egyszerűen kimész és a birkák közül behozol egy kis bárányt, hanem 4 napra a családdal együtt lakik bent. És elmondtam Klárának, hogy figyelj, ott ez egy esztendős kis bárány, egy kedves bárány. Ugye szelíd bárány, és ott lakik bent velünk a házba. Képzeld el, hogy itt alszik az ágyad mellett 3 éjszakát. És a negyedik napon megöljük. Én ölöm meg. Én vagyok a családfő. És aztán mindannyian megesszük. Kicsit hátrébb lépett, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy így kipróbálná. Mit jelent az, hogy 4 napig őrizet alatt a házban? Azt mondja, az övéi közé jött. Krisztus az övéi közé jött, együtt lakott velünk. Meg kellett ölni a 2 este között, nem este, hanem a 2 este közt, mert Jézus, mire eljött az este, már meghalt, és a sírban pihent. Húsvétkor meghalt, a sírba helyezték. Tűzben kellett megsütni. Miért tűzben? Miért nem jó főzve? Azt értjük, hogy miért nem jó nyersen, de miért nem jó főzve? Miért tűzben? Nagyon erős a meleg ide bent, ugye? Vagy messze vagytok tőlem, nem hallatszik annyira. Miért tűzben? Mi a tűz a Bibliában? Jézus átment a tűzön. Ne rémüljetek meg a tűztől, mondja Péter apostol, amely megpróbáltatás véget támadt. Testvéreim, Jézus tüzes próbákon ment át. Úgy közeledett hozzád, úgy jött hozzád, hogy átélt minden tüzet, mindent, ami fájdalom. Erről beszélgettünk most a szombatiskolában. Keményen megpróbáltatott azért, hogy segíthessen rajtad. Csontja nem törhetett meg. Hogyha értjük, mit jelent ez a jelkép, azt mondja Dávid, miután vétkezett, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Jézus soha nem vétkezett. A meg nem tört csont, azt jelenti, nem vétkezett. Mindenki részesült belőle, keserű füvekkel ették, mert az ő halála és a bűn keserűsége ezt fejezi ki, vagyis ezzel fejezi ki ezt. Kovásztalan kenyérre ették, tökéletes, bűntelen áldozat volt, és a vért, és ez a lényeg, a vért hova kellett tenni? Az ajtófélfára. Ez volt az első iskola. A vért az ajtófélfára kellett kenni. A családfőnek kellett oda kenni, és van egy nagyon érdekes cikke Ellen White-nak, a Revient Herában megtaláljátok, sajnos csak angol nyelven van meg, remélem hamarosan sikerül lefordítanom, és közé teszem a gyülekezet levelező listáján. 1895. május 21-én ír erről. 1895. május 21-i cikkében ezt írja, hogy egy történetet idéz fel. Igazából azt mondja, hogy ez egy legenda, de nagyon jó illusztráció. Volt egy beteg kislány, aki a család elsőszülöttje volt. Mint elsőszülött kislány egy lányos házban. És nem tudott aludni azon az éjszakán. És másra sem tudott gondolni csak arra, hogy ha eljön az éjfél, akkor a pusztító végé megy Egyiptom földjén. És újra azt kérdezte édesapjától, hogy megettük a páska bárány, de a vér ott van. És az apja mindannyiszor megnyugtatta, igen, a vér izsóppal oda lett kenve az ajtófélre. És a kislány csak nem tudott megnyugodni. Biztos, hogy ott van a vér? Igen, biztos. Végül azt mondta, már éjfél közeledett, és nem tudott elaludni, azt mondja, apám, megnézhetem, kérlek, vegyél az öletbe, és vigyél ki, és hagyd nézzem meg az ajtót. És az apa mondta, hogy jó, mindjárt hozlak. És előbb az apa lépett ki, és kinézett a ház ajtaján. És nem volt ott a vér. Miért? Mert az apa azzal nyugtatta a kislányát, hogy szóltam ennek és ennek, hogy majd oda keni. Megbízható emberek. Megbízható, ugye a háztartásban még voltak szolgák, még voltak mások rajta kívül. Szóltam, hogy kenjék oda, nyugodj meg. És amikor kilépett az ajtón, azt látta, hogy nincs ott a vér. Azt írja, hogy az apa sokkot kap, visszarohan a házba. Veszi az izsópot, veszi a vért, közeledik az éjfél, gyorsan oda keni. Tehát ölbe veszi a kislányát, és kiviszi, és azt mondja, látod, itt a vér. És tudjátok, hogy folytatódik ez a cikk? Nem csak a történet miatt idézi fel ezt a lemvájt. Az apa megbízható szolgákra bízta a vér felkenését. Az apa megbízható barátaira, szolgáira, bárkire, családtagokra bízta a vér felkenését. Testvéreim,
akik szülők vagytok, vagy vagyunk.

Vannak ilyen megbízható szolgáink? Vannak ilyen megbízható emberek? Így folytatódik ez a cikk, és hadd idézzek belőle. Ráhelyezik-e a szülők Isten jelét családjukra a próbaidő és kiváltsága napjaiban? Vajon sok apa és anya nem teszi-e felelősségét mások kezébe? Nem gondolják-e sokan közülünk, hogy a lelkész viselje a terhet, és nézzen utána, hogy gyermekeik megtértek-e? Rajtuk van-e Isten pecsétje? Ők maguk nem korlátozzák gyermekeik vágyait rámutatva, hogy így szól az Úr. Sokan azt feltételezik, hogy a szombatiskola hatása mindenre elengedő lesz, hogy a szombatiskolai tanító majd nevelésével Krisztushoz vezeti gyermekeit. Apák és anyák mások kezébe helyezik a felelősséget. Így veszélyesen elhanyagolják saját otthonukat. Tudjátok, úgy éreztem magam, mint ez az apuka, amikor ezt olvastam, mint ez az apuka, aki meglátja, hogy nincs ott a vér. Nagyon szeretek a gyermekeimmel Bibliát olvasni, de megmondom őszintén, hogy sokkal többre van szükség. Szeretném a gyermekeimet tényleg oda vezetni Krisztushoz, és tudjátok, a Páskának ez a legnagyobb tanítása. A húsvétnak nem a nyuszi, meg a tojás a legnagyobb tanítása. Meg a locsolás, meg a pálinka. A húsvétnak az a tanítása, hogy Krisztus meghalt érted, az ártatlan bárány meghalt érted, és ezt neked el kell mondanod, és tovább kell adnod a felnövő generációnak. Mózes már akkor elmondja, már a következő fejezetben elmondja, a 13. fejezetben, nézzétek meg a 12. és 14. verset. Csak a következő fejezet, még elhangzott a Páska bárányról szóló oktatás, és még nem történt meg a 14. fejezetben a kivonulás, a kettő között. Figyeljétek meg, mit mond az oktatásról Mózes. 13. fejezet 12-14. Az Úrnak ajánlt fel mindazt, ami az ő anyjának méhét megnyitja, még az állataidnak első szülöttjeit is. Az emberek neki is minden elsőszülöttjét megvásd a te fiaid közül. 14. vers. És ha egyszer a te fiad megkérdez, és azt mondja, micsoda ez? Ha egyszer jön a fiad, és azt mondja, micsoda a húsvét, micsoda a páska bárány? Mit jelent az, hogy Krisztus meghalt? Mi ez az egész? Akkor mondd neki, hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgasság, a rabszolgaság házából. És tudjátok, a továbbiakban nagyon sokszor olvasom ezt a Bibliában. Ha a te fiad megkérdez, micsoda ez? Mózes 5. könyvében azt olvasom, ha a te fiad megkérdez ezután, mire valók-e bizonyságtételek, rendelések, amelyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt? Vagy Józsué könyvében, ha majd ezt kérdezik a te fiaitok, mire valók ezek az emlékkövek? Testvéreim, szülőket kérdezem, kaptatok már ilyen kérdést? Kaptatok már ilyen kérdést, hogy végül is miért járunk gyülekezetbe, miért imádkozunk, miért térdelünk le az imádkozáshoz, különben is miért éneklünk, miért van a kórus, miért van ez az egész? Miért végzünk vallásos tevékenységeket? Ezek voltak a fiatalok kérdései 3500 évvel ezelőtt is. Erre készíti fel Mózest. Azt mondja, a fiad azt fogja majd kérdezni, mik ezek az emlékkövek, mi ez a páska bárány, mik ezek a törvények? Jön a kedvencem. Ez nagyon adventista. És mondta Izsák, apám, ím hol van a fa, ím hol a tűz. Mi a kérdés? De hol van az égő áldozatra való bárány? Atyám, minden megvan, a tűz, a fa, a Mória hegye, az oltár, a gyülekezet, a szombatiskola, az adománygyűjtés, az ima ének. De hol van a bárány? Hol van Krisztus? Testvéreim, hogyha nincsenek kielégítő válaszaink, hogyha a vallásos tevékenységünk nem egy személyes istenismeretből fakad, ha Jézus nem személyes megváltónk, ő és én, mi ketten, majd ez lesz a záróige is, egy picit az még odébb van, akkor minden vallási tevékenységünk a gyermekeink számára botránkozás lesznek. Ezt most megismétlem. Ha Krisztus nem személyes megváltód, minden vallási tevékenységed botránkozás. Így folytatódik a cikk. Izrael fiai azért hagyták el Jahvét, az Urat, mert a felnövekvő nemzedék nem részesült oktatásban. Miről? Miről? Nézzétek. Arról, hogy elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus keze által. Testvéreim, előbb a szabadulás, és utána jött a törvényadás. Nem fordítva.
Ha megfordítod, elveszted a következő generációt. Elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus keze által. Hányszor idézi a Biblia azt, hogy az Úr hatalmas kézzel, kinyújtott karral megmentette az ő népét. Fel tudjátok idézni? Keressetek rá a Bibliában. Hányszor írja, hogy hatalmas kézzel. Zsoltárokban megtaláljátok. Nehémiás könyvében megtaláljátok. Mindig, amikor Izrael történetében valamilyen reformáció volt, mindig erre emlékeztek vissza. Emlékeztek, hogy hogyan szabadított meg minket? Izrael fiai azért hagyták el Jahvét, mert a felnövekvő nemzedék nem részesült oktatásban arról, hogy elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus hatalmas keze által. Atyáik nem ismételték el nekik Izrael pusztai vándorlása során a mindvégig tapasztalt isteni gondviselés történetét. El tudod mondani a szabadulásod történetét. El tudod mondani az életed tapasztalatait. Testvérem, a gyermekeimről meg tudom mondani, hogy a legnagyobb hatással az van rájuk, amikor személyessé tudok tenni valamit. Felolvasunk egy ige szakaszt, és utána elmondjuk, hogy hogyan tapasztaltuk meg. Vagy felolvasunk egy ige szakaszt, és azt mondjuk, hogy ezt így és így szeretnék, hogyha ez még csak jövő idő, akkor is olvasd nekik, és mondd, ezt és ezt szeretném megtapasztalni. Így és így szeretnék Krisztussal kézen fogva járni, így és így szeretném megtapasztalni azt, hogy ő hatalmas kézzel, kinyújtott karral megszabadít engem. A feleségemmel az utóbbi időben nagyon sokat beszélgettünk az adventista oktatásról, ugye szakdolgozatát írja, és mindig, amikor talál valamit, akkor hozza, és azt mondja, nézd, mit találtam, ugye rengeteg szakirodalmat olvas. Szóval sokat beszélgettünk adventista oktatásról, én meg az utóbbi időben nagyon sokat tanulok tőle. És elém tett egy tankönyvet éppen tegnap előtt, valahogy így a napokban, tegnap előtt. Sőt, nem is ezt a tankönyvet mondom, egy másik tankönyvet, hogy mondjak. Egy néhány héttel ezelőtt a kezembe akadt egy 9-es magyar nyelvkönyv. Be is fotóztam. Én csak újságírként olvastam azt, hogy Magyarországon most már akreditált katolikus szemléletű tankönyvek vannak, amit egy iskola választhat, hogy abból tanít, vagy nem, és van a rokonságomban valaki, aki pont 9-es, egy nagyon erős gimnáziumban jár, nem katolikus gimnáziumban, de egy nagyon erős gimnázium, és nézem a Magyar Nyelv és Kommunikáció tankönyv, de van írva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tankönyve. Mondom, tessék, kinyitom, és nagyon jó, mert kommunikációban mindig bibliai példák vannak. Hát majd, hogy nem megörültem, nézd már, minden egyes lecke végén bibliai illusztráció, csak hát ugye katolikus szemléletű illusztráció. Tehát úgy kezdődik, hogy a Biblia erről azt mondja, és ezt a bibliai szakaszt a Szent Misén ekkor és ekkor szoktuk felolvasni. És tudjátok, hogy megfordult bennem, hogy nincs világnézet nélküli oktatás. Aztán jött egy néhány nappal ezelőtt a feleségem, talált egy tankönyvet, képzeljétek, egy amerikai tankönyv, olvasókönyv harmadikosoknak. Hát nyilván angol nyelvű az olvasmányok, a Bibliából vannak, illetve bibliai parafrázisok, hogy a gyermekek nyelvéhez legyen igazítva, valamint olvasmányos részletek. Az advent történetből. Ez meg egy adventista tankönyv, csak ugye ez angolul van. Ez nincs magyarul. Magyarországon elfogadott tankönyvek a püspöki konferenciáltal kiadott tankönyvek, és nekünk vannak tankönyveink. Testvérem, egy néhány éve most már tevékenykedek itt ebben a kis iskolánkban. És nem tudok úgy tanítani történelmet, hogy ne legyen ott benne a Biblia. Elválaszthatatlan. Kinyitjuk az 5-es töri tankönyvet, és ott van benne, hogy és jöttek a babiloniak, és téglát csináltak. Á, nyissuk csak ki a, mit mond, Bábel tornyánál, gyertek, vessünk téglát, égessük ki. Jól ott van, és megmutatom a gyerekeknek. Vagy ott van a 7-es tankönyvben, hogy elkezdődött az első világháborúval, elkezdődött a gépi háborúkora. Tudjátok, hogy Ellen White 11 néhány évvel korábban ezt leírja? A tankönyvből felolvasom nekik, hogy az első világháborúval elkezdődött a gépi háborúkora. Ellen White-nál meg azt olvassuk, az 1890-es években írja le, hogy hamarosan feltalálók a találékonyságukat, a zsenialitásukat olyan gépek feltalálására fogják alkalmazni, amelyek a lehető legnagyobb pusztítást végzik. Olvassuk a Bibliában azt, hogy béke, biztonság. Aztán olvassuk azt is, hogy ha azt mondják béke, biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön. 10 millió ember meghal az első világháborúban, megalapítják a Népszövetséget. Miért? Hogy garantálják a békebiztonságot, és aztán jött egy 50 milliós második világháború. És aztán ki tudja, mi követte még. Találtam egy harmadik tankönyvet is. 1975.
világnézetünk alapjai. Ki az, aki már hallott róla? Jó beleolvasni, marxista. Ugye, a marxizmus győzelmét fejezi ki. Testvéreim, nincs világnézet nélküli oktatás. Nincs olyan, hogy elküldöm a gyermekemet egy iskolába, és én adom a világnézetet. Az oktatás világnézetet ad. Bebizonyítsam. A kedvenc költőm gyermekkoromban Petőfi volt. Hát igazából tőle tanultam annó szókincset, tehát hogy tőle tanul az ember beszélni, mert annyira jó szókincse van, és olyan ritmusa van, és olyan dallama van. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, és erős. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, ugye szinte énekel. Van benne világnézet? Ismeritek a verset? Válaszoljatok, van benne világnézeti tanítás? Olvasom tovább. Ugrok egyet. Petőfi a halálára készül. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakaszt. Vagy folytatódik. Én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Van ebben világnézet? Van benne világnézet. Van. Búzsdi ledékeiden húsznak romvára megállék. Van benne világnézet? Van, persze, hasalkos gyarapics. Ki mondja? Egy rémalak. Egy rémalak mondja. Ugyanaz a rémalak, aki Jób könyvében megjelenik, és azt mondja, ó, hogy lehetne az ember igaz az Isten előtt. Testvéreim, szellemekkel beszélget. Nincs világnézet nélküli oktatás. Óriási szükség van az adventista oktatásra. Tudjátok, az oktatás jó, a matek jó, mert mérnök lehetsz, de megmérheted-e az Isten kegyelmét? Sokat olvastam Petőfit, kaptam szókincset. De vajon a kincsünk nem a mennyben van? Az oktatás az életre készít. Az adventista oktatás, a Krisztusváró oktatás az örök életre. Van különbség a kettő közt? Igen, van. Számokban is kifejezhető a 70-80 esztendő, annak is nagy része nyomorúság, ugye ez az élet. Itt. És van az az oktatás, ami arra készít, hogy itt ugye a 70-80 esztendő, nagyobb része nyomorúság, na de ami ott vár. Na de ami ott vár. Sőt, hagyd mondjak még jobbat. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Nem csak ott. Már itt. Azt mondja, egyétek a húsvéti bárányt. Keserű füvekkel egyétek. Zárójel a keserű fű salátát jelent. Nem ehetetlen mérgező füveket jelentett, csak az Isten éreztetni akarta, tanítani akarta az ő népét, megmutatni nekik, hogy mit jelent számára ez az áldozat. Megenni azt jelenti, hogy a részeddé lesz. Végtelen szeretetében és kegyelmében az Isten kigondolta a megváltás tervét. Tudjátok, hol írja ezt Ellen White? Az oktatás, vagyis a nevelés című könyv kezdetén, a legelején. Kigondolta a megváltás tervét, és próbaidőt adott az embernek, nézzétek a nevelés célját, hogy helyreállítsa benne az ő képmását, hogy eljusson arra a tökéletességre, amelyre teremtette, hogy előmozdítsa, és itt jön az adventista oktatás három oszlopa, hogy előmozdítsa testi, szellemi, azaz mentális, értelmi, és lelki fejlődését. Mi ez a három pont? Test, értelem, lélek, és felemelje, és felismerje teremtésének eredeti célját. Ez volt a megváltás műve, ez a nevelés és az élet igazi célja. Izrael számára minden a páskával kezdődött. Az Úr meg akarta nekik mutatni a megváltás tervét, és azon az éjszakán, figyeljetek, azon az éjszakán minden elsőszülött a bőrén érezhette. Mit jelent az, hogy a pusztító nem bejön, hanem elkerüli a házat, elkerül. Angolul úgy mondjuk, hogy pass, meg pass over, így hívják a páskát. És ez a héber Pesach szóból van. Elpasszol, ugye? Ma már azt mondjuk, hogy elpasszolni egy kicsit más jelent, azt jelenti elkerülni. Nem megy be a házba, nem pusztít, nem öli meg az elsőszülött fiamat, meg engem is, mert ugye én is elsőszülött vagyok a családban, mint fiú. Amikor reggel ezek az elsőszülöttek felkeltek, ha ugyan... Nem, bocsánat, nem keltek fel reggel. Szerintem nem aludtak éjjel egyrészt. Másrészt ugye készülniük kellett. De amikor elindultak hajnalban, éjfél után valamikor, amikor egész Egyiptom területén üvöltés volt, és ők elindultak reggel, mi volt ezeknek az első szülötteknek az első gondolata, hogy elkezdtek menetelni a Vörös-tenger felé?
Az, hogy élek. Az, hogy túléltem. Az, hogy nem vesztem oda. Persze jó sokáig tartott a tapasztalat. Ugye, odaérek a Vöröstengerhez, ez megint azon pánikolnak, hogy jaj, elveszünk. Milyen szerencsétlen az ember. Nem baj, az Úr tovább tanítja őket, és még tovább tanítja őket, és még tovább. Testvéreim, van egy hírem. Ez a történet a Bibliában megismétlődik. Ez a történet a Bibliában megismétlődik. Megint jön a pusztító angyal. Tudjátok, hogy hol? Csak ezúttal nem egy, hanem öt. És nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálemben. Tudjátok-e, melyik ez az ige szakasz? Ez az ige szakasz nekünk szól, akik itt vagyunk. Itt vagyunk a történelem végén. Ezékiel könyve 9. fejezetében olvassátok. Lapozzátok fel, kérlek, és vegyük nagyon-nagyon komolyan, amit itt olvasunk. Ezékiel könyve 9. fejezetében megismétlődik az egyiptomi történet, csak nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálemben. Ezékiel könyve 9. fejezet első versétől kezdve így olvasom. Ezékiel könyve 9. fejezet. És kiáltott füleimben nagy szóval mondván, hozzátok el a városra meglátogatásatokat. A meglátogatás a bosszúállásnak a szinonimája, igazából a héberben ugyanaz az Istennél. Vagyis a büntetésnek, inkább így mondom. Büntetni, meglátogatni ugyanazt. Az Isten nem úgy büntet, hogy de most már elszakadt a célra, megbüntetlek, hanem meglátogat, visszatér, és megnézi, hogy mi van nálad. Megnézi, hogy éltél a kegyelemmel, amit adott neked. Megnézi, hogy éltél a páska várannyal, ami érted halt meg. Kinek kezében legyen az ő vesztőeszköze, és hat férfi jött fel a felső kapu útjáról, amely éjszakra néz. Mindegyiknek kezében zúzóeszköze, és egy férfi köztük gyolcsba volt öltözve. Íróeszköz volt derekán. És bementek, és megálltak az érc oltár mellett. Mi az érc oltár? A kereszt. Az érc oltár a keresztet jelképezi. Megálltak az ércoltár mellett, és az Isten dicsősége elvonult a kérubokról, és szólt a gyorsban öltözött férfiúnak, és azt mondta, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén. Miért mondja, hogy város közepe, Jeruzsálem közepe? Hogy véletlenül se tévezd el. Jeruzsálemről van szó, az Isten egyházáról van szó, rólunk van szó. Jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak, nyögnek mindazokért, az utálatosságokért, amelyeket abban cselekedtek. És utána jönnek a pusztítók, és mindenkit elpusztítanak, aki nincs ott a jel. Testvéreim, azt mondja, vénet fiatalt, asszonyt, embert, ne kíméljetek senkit. Nézzétek csak, nem arról van szó, hogy csak a férfiak menekülnek meg. Ez itt egy jelkép, ez szimbolikus beszéd. Mondjátok meg nekem, az Efézusi levél 4. fejezete alapján mit jelent az, hogy a férfiak menekülnek meg? Nem nemekről van szó. Egy szimbólumról van szó. Mit mond Pál apostol az Efézusi levél 4. fejezetében? Még mindnyájan felnövünk a érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Testvéreim, tudjátok, hogy kik nyerik el Isten pecsétjét? Akik teljesen felöltözték Krisztust, akik elfogadták a kegyelmet, és hagyták, hogy a kegyelem az átalakító munkát elvégezze a szívükön. Krisztus nem fog téged átalakítani az akaratod ellenére, mert ő a szabadság Istene. Ez a profécia rólunk szól, nekünk szól. Figyeljétek meg, hogy kik maradnak meg, akiknek fáj a bűn. Akikben az a lelkület van, mint amit Jóbról mond a Biblia, Istenfélő bűngyűlő, mint akiben az a lelkület van, mint Józsefben. Hogyan is követhetném el ezt az aljasságot, mondja József, felkiált és elmenekül a helyszínről. Vagy ott van Jézus. A legtökéletesebb példa. Azt mondja a farizeusoknak. Minden farizeizmus nélkül mondja a farizeusoknak. Kicsoda vádol engem közületek bűnnel. Ugye? Jézus ezt elmondhatta. És azt mondja nekünk, öltözzétek fel Krisztust. Testvéreim, visszatérve az oktatásra, és a húsvétra, és a páska bárányra, nem bízhatjuk a gyermekeinket, sőt önmagunkat sem megbízható szolgákra. És most így állok előttetek, mint aki az igét hirdetem, mint aki ennél a gyülekezetben felelősséget töltök be. Mint aki gyülekezeti vén vagyok. Mint aki az igét hirdetem nektek, és tanítom a szombatiskolát, és elmondhatom, hogy mi mindent teszünk együtt, és
hogyan szeretném köztetek az igét felemelni, nem bízhatjátok rátok, magatokat rám. Ezt mondja. Tanuljuk együtt az igét, ott vagyok, hogy segítsek, ott vagytok nekem, hogy segítsetek nekem. De végső soron ketten maradtok. Te és Krisztus. Krisztus és te. Nevelni csak személyes példával lehet, a meggyőződést átadni csak személyes meggyőződéssel lehet. A személyes Isten ismeretet tényleg nem pótolja semmi. A személyes igeolvasást, ahogyan Krisztust keresed és megtalálod az igében, azt nem lehet kiváltani semmivel. Krisztus csak személyes megváltó lehet. Nézzétek meg ezt az igét, és ez a záró ige. És itt fejezzük be, és utána szeretnék időt adni nektek, hogy ezen gondolkodjatok. Számoljatok meg, ebben az igében hány személy van. A Galata levél 2. fejezet 20. versével fejezem be. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Szerető atyánk, mennyei Istenünk, úgy hajtottunk térdet most előtted, mint akiknek óriási szükségük van a te kegyelmedre. Óriási szükségünk van a páska bárányra, arra a bárányra, akiről a világnak most meg kellene emlékezni, de akit pont ezen a napon annyira elfelejt. Atyán, kérünk téged, ne engedd, hogy ez a világ és ennek az életnek a gondjai annyira leterheljenek minket, hogy szem elől tévesszük mindazt, amit te tartogatsz nekünk az örök életben, aminek a cseppjeit már most élvezhetjük, hiszen az örök életnek már most birtokosai vagyunk. A te országod polgárai vagyunk. Szeretnénk örülni és élni a polgárjogunk adta kiváltságokkal. Köszönjük, atyánk, a próbaidőt, a kiváltság idejét, a kegyelem időt. Köszönjük neked azt, hogy Krisztus vére minden bűnünket képes lemosni, és szeretnénk most feltekinteni őrá, mint tökéletes áldozatra, mint hibátlan és szeplőtlen bárányra. Szeretnénk beiratkozni a te iskoládba, és megtanulni mindazt, amit te be akarsz nekünk mutatni a megváltásról, hogy az eljusson egészen a szívünkig. Hogy a szívünkig hatoljon a te szereteted üzenete. Atyánk, áld meg a mi gyermekeinket, áld meg a felnövekvő generációt. Kérünk, tedd személyessé számunkra a vallást, hogy ne egy vallás, mint köntös legyen az, hanem egy igazi élet, életfelfogás, életszemlélet. Hogy ne pusztán szokások legyenek a vallásunk, hanem bármi, amit teszünk, mindenben a te tanításod tükröződjön vissza, és az, hogy Krisztus személyes megváltó számunkra. Áld meg a gyermekeinket, és szeretnénk a te bocsánatodat kérni, hogy annyi botránkozást okoztunk nekik. Fordítsd meg ezt a történetet, hogy az üdvösségüket munkálhassuk, hogy ne hátráltassuk őket, amikor hozzád akarnak jönni, hanem engedjük hozzád a mi gyermekeinket. Fiad az Úr Jézus nevében. Amen.

Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket! Folytatnánk előadás sorozatunkat, ami a zsidó történelem ószövetségi részét dolgozza föl. Hogyan is lett vége annak a bizonyos 70 éves babiloni fogságnak, és hogyan tértek vissza az első zsidók Jeruzsálembe, és hogyan kezdődött meg Jeruzsálem újjáépítése, illetve a zsidó nép történetének egy újabb szakasza. Kivetítve láthatjuk még azt a térképet és azt az időszakot, ami a zsidó nép történetének a legsötétebb időszaka volt, hogy az a 70 éves fogság, amit idegen elnyomatás alatt a babiloni birodalmon belül, távol hazájuktól, távol Jeruzsálemtől kellett tölteniük. Az új babiloni birodalomnak, ahol 70 éves fogságát töltötte a zsidóság, ez egy bevett szokása volt, hogy a leigázott népeket, ugye láthatjuk, hogy egy nagyméretű birodalomról, egy ókori nagyméretű birodalomról volt szó. Ugye ebben a térségben kellett a zsidóknak is tölteni ezt a 70 évet, és szokásban volt itt a birodalmon belül, hogy áttelepítették a lakosságot egyik helyről a másikra. És itt az Eufrátesz partján kellett a zsidóknak fogságban, kisebb falvakban élniük. És hát 70 év volt az a profétikus időszak, amelyet a Biblia előre, hogy úgy mondjam, megjövendölt, előre kinyilatkoztatta a zsidóknak, hogy mennyi az az idő, amit nekik fogságban kell eltölteniük. Ha valaki otthon fellapozza Jeremiás próféta könyvét, ugye róla már volt szó az előző előadásokon, hogy a fogság egyik legnagyobb prófétája volt, kortárs, aki az 586-os jeruzsálemi ostromot átélte, és Jeremiás próféta előre Isten által megjövendölte, hogy mennyi ideig fog tartani ez a számüzetés. Jeremiás könyve 25. fejezetéből a 11.-12. verset idézném fel ezzel kapcsolatban. Figyeljük meg, hogy mennyire pontosan szólt ez a Jeremiás jövendőlés. És Júda földje pusztasággá és csodává lesz, és a nemzetek, a népek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeig. És amikor eltelik a 70 esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságokat, azt mondja az Úr, és a kádeusok földjén, és örökkévaló pusztasággá teszem azt. Így szólt tehát a jövendőlés, hogy 70 év lesz az az időszak, amit itt el kell töltenie számüzetésben a zsidóknak, azonban 70 év múltán Isten meg fogja látogatni ezt a kegyetlen új babiloni birodalmat is, és a zsidók számára ez pedig egy szabadulás lesz. Jeremiás proféciája is előre vetítette, hogy ez a bizonyos fordulat, ami be fog következni, ami a zsidók számára majd a szabadulást jelenti, egy jelentős történelmi esemény, egy jelentős történelmi fordulat lesz. Részben érintettük már ezt az eseményt, de itt kapcsolnék vissza az eddig elhangzottakra, hogy ez a bizonyos fordulat, ez a fordulópont be is következett, és egy nagyhatalmi, egy történelmi váltás következett be ekkor az ókori Közel-Keleten, ugyanis az új babiloni birodalomnak a központi városát, Babilont időszámításunk előtt 538-ban egy következő nagy fejedelem és egy nagy birodalom, második Kűrosz vagy nagy Kűrosz, aki a médeknek és a perzsáknak volt a nagy királya. Tehát ezt az új babiloni központi várost és az egész birodalmat elpusztította egy következő fejedelem, egy következő király és annak népe. Erről jövendölt előre Jeremiás próféta, hogy bizony az új babiloni birodalom is semmivé válik, és az új babiloni birodalom is egy pusztasággá lesz. A Biblia név szerint is megnevezi ezt a hódítót, ezt a nagy királyt, Kűroszt, még azelőtt, mielőtt Kűrosz egyáltalán a világra jött volna. A Biblia Ézsaiás könyvében, Ézsaiás könyve 45. fejezetében név szerint beszél arról, hogy lesz egy Kűrosz nevezetű ember, aki bár nem ismeri a zsidók istenét, Jahvét, de Isten felkenni őt, és azzal a feladattal fogja megbízni, hogy az ő népét, az ő szorongattatásban, fogságban levő népét szabadon engedje, és számukra szabadulást hozzon. 538-ban történt tehát ez a fordulat, a Biblia még azt is megjövendöli előre, hogy nem egy egyenes úton fog történni ez a hatalomváltás, hanem Kűrosz, ez a nagy hódító, csellel, ravassággal fogja bevenni Babilon városát. A Biblia azt is elmeséli, hogy hogyan is történt valóban ennek a városnak a ravassággal való elfoglalása. A városon keresztül folyt az Eufrátesz folyó, és ennek a vizét elterelték a hódítók, és így gyakorlatilag száraz lábbal és szinte kardcsapás vagy igazi harc nélkül sikerült a várost elfoglalniuk. És a város lakók, akik hát erősen senyvedtek az itteni teljhatalmú zsarnoki királynak az uralma miatt, szinte öröm újongással fogadták a méd perzsa csapatoknak a feltűnését.
De egy picit nézzük is meg, hogy kik is voltak ezek a médek, perzsák, hogyan is kerültek ők egyáltalán a világ történelem színpadára. A méd-perzsa birodalom a mai Irak, illetve főleg az iráni területeken feküdt, terjedt el. Az eredeti lakói, a médek és a perzsák valahonnan a Kaukázusnak a hegyvidékéből érkeztek a Krisztus előtti első évezredben. Alapvetően nomádok voltak, állattenyésztéssel foglalkoztak, és rendkívül harcos törzsekké váltak az idők folyamán. Egy kis életképet is néznénk itt az iráni hegyekből. Ugye hatalmas hegyvonulatok, hegyláncok húzódnak Perzsia területén, és tulajdonképpen ez valamilyen szinten predesztinálta is ezt a népet arra, hogy mivel mezőgazdasággal nem tudtak foglalkozni, kevés művelhető terület volt, és mivel alapvetően állattenyésztéssel foglalkoztak, a másik fő gazdasági ág, hogy úgy mondjam, az a katonáskodás lett. Ugye mivel kevés volt a megtermelhető mezőgazdasági termék, ezért kénytelenek voltak valamilyen szinten zsákmányolni más népektől, és ezért volt az, hogy a perzsák egy rendkívül harcos katona néppé váltak a médekkel együtt. Ők rokon törzsek voltak. Nagyon érdekes, hogy Dániel könyvében, aki szintén ugye kortárs profétája a zsidóknak, több, hogy úgy mondjam, vázlatos profécia van az emberi történelemre vonatkozóan. Ha valaki otthon fellapozza Dániel könyve második fejezetét, hetedik fejezetét, nyolcadik, kilencedik fejezetét, Dániel könyve előre vetíti az emberi történelmet, hogy milyen nagy birodalmak fognak következni az emberi történelemben egymás után, és beszél arról, hogy az új babiloni birodalom pusztulása, hanyatlása után a következő nagy birodalom, ami fellép, az a Médó-Perzsa birodalom lesz, ami az egyik látomásában, az egyik proféciájában Dánielnek ezüst képében, ezüst formájában, egy nemesfém formájában jelenik meg. Ugye tudjuk azt, hogy a perzsák voltak, akik az ezüst pénzt, meg az ezüst kultuszt, hogy úgy mondjam, bevezették az ókori Közel-Keleten. Azonban Dániel másik nagy vázlatos proféciájában, Dániel könyve 7. fejezetében ez a méd-perzsa hatalmas birodalom egy nagyon érdekes állat formájában jelenik meg. Maga a Biblia is beazonosítja később, hogy mikor, melyik birodalomról beszél. Egy medve formájában jelenik meg. És ez a medve nem csak úgy áll, vagy nem csak fekszik, hanem egy nagyon érdekes dolgot tesz. Ha föltetszenek lapozni majd ezt a proféciát, akkor meg lehet nézni, hogy ez a medve egyik oldaláról a másikra fordul. És hát ez volt jellemző erre a Méd-Perzsa törzsszövetségre is, hogy kezdetben a médek voltak a törzsszövetségen belül a domináns törzsek, a domináns vezető előkelők, azonban a médeknek a hatalmát, ugye a medve a másik oldalára fordulván, megdöntötték a perzsák. És hát az, aki először egyesítette a perzsa előkelőket, és ledöntötte a médeknek a hagyományosan generációról generációra öröklődő királyságát, az Nagy Kűrosz volt, második Kűrosz. Egy hát fej nélküli szobor maradt fent ábrázolásként őróla. Kűrosz egy olyan személyisége az ókori Közel-Keletnek, akiről rendkívül sokat tudunk. Nagyon érdekes, hogy nem csak a Biblia beszél arról, hogy Kűrosz egy hogy úgy mondjam, egy felkent volt, Istennek egy olyan embere volt, aki bár nem ismerte a zsidók istenét, és nem ismerte tételesen, hogy úgy mondjam, a bibliai kinyilatkoztatásokat, de a lelkiismerete és az embersége, a jelleme alapján Isten elhívta őt, mert ő bár nem ismerte a tételesen a zsidó hittételeket, mondjuk a 10 parancsolatot, vagy az erkölcsi törvényeket, de a lelkiismerete által egy olyan életet élt, ami példaértékű volt a Biblia szerint is, és ami nagyon érdekes, hogy a Közel-Keleti, illetve az ókori keleti forrásokban is úgy emlékeznek meg Kűroszról, mint aki egy rendkívül humános és emberszerető uralkodó volt. Ha valaki szeretne róla kortárs forrásokat, vagy közel-kortárs forrásokat olvasni, az egyik alapműként tudom felmutatni Hérodotosznak a Görög-Perzsa háborúk című kötetét. A Biblioteca Classica kiadásban jelent meg egy jó pár évvel ezelőtt Hérodotosznak a történetírás atyának főműve. Ő nagyon sokat beszél Kűroszról és hát a perzsákról nyilvánvalóan. De rajta kívül Xenophon egy másik görög történetíró, aki egy külön könyvben foglalkozik Kűrosszal, az ő neveltetésével. És mind Hérodotosz, mind Xenophon is azt írja, hogy Kűrosz egy rendkívüli egyéniség volt. A görögök atyának nevezték, jótevőnek nevezték, és gyakorlatilag az egész nagy perzsa birodalmon belül, amelyet Kűrosz megalkott, létrehoz, úgy tekintettek rá, mint egy
mint egy megbízható, mint egy jóságos uralkodóra. Nem annyira az asszíroknak, meg a babiloniaknak a kemény zsarnoki eszközeit használta az uralkodásban, hanem sokkal inkább a türelem, a tolerancia híve volt. Egy picit még maradva Dániel könyvének a látomás sorozatainál, említettem, hogy Dániel könyve 7. fejezetében a perzsa birodalom, amit itt sötétebb sárga színnel látunk, úgy jelenik meg, mint egy medve, ami az egyik oldaláról a másikra billen, és aztán ez a medve a fogai között tart 3 bordát. Ugye 3 óriási terület volt, amit a perzsáknak sikerült fokozatosan bekebelezniük, és így egy olyan birodalmat hoztak létre, ami egyedülálló volt, ami még soha nem volt az emberi történelemben. Egy hatalmas birodalmat hoztak létre, ami a Nílustól, tehát Egyiptomot is magába foglalva, egészen Indiáig terjedt az Indus folyóig, és magába foglalta Kis-Ázsiát is. Egy olyan mérhetetlenül nagy birodalom volt ez, amelyet szinte összefogni is lehetetlennek vagy nehéznek látszott. És a bizonyos 3 borda, ami ugye a medve szájából kilógott, az első nagy hódítása még Kürosznak az életében, ami megtörtént, az Kis-Ázsia. Ez volt az első nagy falat, az első nagy borda, amit benyelt a perzsa birodalom. Ugye Perzsiának ez a központi területe, Ekbaktana és Szúza a 2 központi város, meg Perszepolis a 3. Ezt már csak későbbi időkben építették ki a perzsák. És erről a törzs területről kiindulva, Kürosz időszámításunk előtt, ugye az 545-ös év környékén bekebelezte az egész kis-ázsiai térséget. Itt több kisebb királyság volt, amit meghódított, de ezek közül a leghíresebb egy kis-ázsiai kis országocska, de nagyon-nagyon gazdag ország volt, amit Lüdiának nevez a ókori keleti történelem. Lüdiának pedig volt egy mesés királya, Kroiszosz, magyar nyelvben ezt Krőzusként szokták fordítani, aki ugye arról volt híres, hogy rengeteg sok kincse volt, a Krőzus aranya, Krőzus kincse, így ment ez át a magyar közmondásokba. És Kroiszosz, ez a legendás lüdiai király, amikor meghallotta, hogy Kürosz ellenük készül, Kis-Ázsia ellen készül támadásra, elment Delfojba, ez ugye már a görög félszigeten található egy jós hely, az ókori keletnek az egyik híres jósdája, és ott megkérdezte a delfoi jósokat, hogy vajon mi várható, mi lesz a csata kimenetele, hogyha ő harcba száll Kürosszal. És azt mondták, a delfoi jósda híres volt ugye arról, hogy ilyen talányos válaszokat adott, és azt mondták ott a delfoi jósdában, hogy ha megtámadott Kürosszt, és ha csatába bocsátkozol vele holnap, akkor holnap egy nagy birodalom fog emiatt tönkre menni. És ugye másnap csatába is bocsátkozott Kroiszosz, aki hát nyilván azt szűrte le a tanúságként, hogy hát akkor ő fog nyerni, és az egész nagy perzsa birodalom össze fog omlani. Azonban a csatát elvesztette, és Hérodotosz írja le, hogy Kroiszosz nem mervén fölvállalni a Kürosszal való szembetalálkozást és a fogságnak a gyötrelmeit, a központi királyi városában mágiára rakatta saját magát, és meggyújtotta a mágiát, hogy öngyilkos legyen. Azonban egy hatalmas eső eloltotta a tüzet alatta, és így Kroiszosz mégiscsak Kürosz fogságába került. Azonban Hérodotosz följegyezte, hogy Kürosz annyira kegyes volt Kroiszosszal, hogy gyakorlatilag visszakapta a királyi pompáját, visszakapta a királyi gazdagságát, megélhetését, csak éppen ugye a királyságát, a tartományát veszítette el. És hát ugye amikor Kroiszosz visszament reklamálni Delfojba, hogy na most hogy is volt az a jóslat, hát ő nem egészen így értette, akkor azt mondták ugye a jósok, ez megint csak a görögökre jellemző, és az ő mitológiájukra jellemző csavar, hogy azt mondják a görög jósdában, hogy hát végül is beteljesedett a jóslat. Mi azt nem mondtuk, hogy melyik birodalom fog összeomlani, hát a te nagy királyságodnak lett megásva a verme azzal, hogy te csatába bocsátkoztál Kürosszal. Ez volt tehát az első nagy falat, amit lenyelt ez a bizonyos medve. A második nagy falat, amiről már beszéltünk, időszámításunk előtt 538-ban Babilon, és ezzel együtt az egész babiloni birodalmat gyakorlatilag bekebelezte Perzsia. Ugye ez szokás volt az ókori keleten, hogyha megbukott egy birodalom, és egy hatalmi űr alakult ki abban a térségben, akkor az az újabb hatalom, aki leigázta az előzőt, az nyilván kitöltötte azt a hatalmi űrnek a helyét, amely hát ezzel a térségben keletkezett. Ezért volt az, hogy gyakorlatilag a zsidóságnak a törzs területe, tehát Jeruzsálem, Palesztina térsége is immáron a perzsák kezébe került, és ezért volt az, hogy innentől kezdve már nem annyira babiloni fogságról lehetett beszélni, hanem egy perzsa fogságról. Ez volt tehát a második nagy
borda, amit lenyelt ez a medve, és a harmadik már Kűrosz utódai idején Egyiptom, amit időszámításunk előtt 525-ben kezdett el ostromolni Kűrosznak a fia, és aztán el is foglalta Egyiptomot. Így alakult ki tehát azon hatalmas perzsa birodalom, amely ebben az időben, ugye Dániel proféciájában, Dániel 2-ben, mint ezüstfém, Dániel 7-ben pedig, mint medve, uralta a világtörténelmet. Azért emlegettem ezeket a proféciákat, ezt tényleg csak egy ilyen zárójeles mondatként jegyzem meg, mert a Biblia egy nagyon zárt világképet ad az emberi történelemre vonatkoztatva. A Biblián belül rengeteg olyan jövendőlés van, amik már a múltban beteljesedtek, amik végig vezetik az emberi történelmet a kezdetektől a végig, és egy kicsit bepillantást engednek abba is, hogy hogyan is vannak a kulisszatitkok, hogy Isten hogyan emel hatalomra királyokat, és aztán hogyan szűnnek meg birodalmak, és hogy ez így volt a világ kezdete óta, és nyilván így van ez mai napig is a Biblia történelem szemlélete szerint. De nézzük tovább tehát, hogy időszámításunk előtt 538-ban, miután a babiloni birodalom megbukott, és Babilont is Kűrosz elfoglalta, és ezzel tulajdonképpen a zsidóságnak a helyzete is egy más megítélés alá került, hiszen most már Kűrosz, ez az igazán lojális és emberséges uralkodó vette át a hatalmat a térségben, hogy mi is történt, és hogyan is térhettek haza a zsidók, és hogyan is járt le az a bizonyos 70 éves babiloni fogság. A fogságban élő zsidók szinte már számlágatták a napokat, ezt megint csak Dánieltől tudjuk, aki ugye fogságban volt a birodalmon belül, és Dániel leírja, hogy ő maga is számolgatta lázasan Jeremiás könyve alapján az éveket, és arra jutott, hogy itt van, most van az az időszak, amikor Isten szabadon fogja engedni az ő népét. Időszámításunk előtt 535-ben Kűrosz kiadott egy rendeletet, ami lehetővé tette a birodalom minden népe számára, hogy azok, akiket korábban az asszír-babiloni birodalom deportált, tehát áttelepített már az isteneikkel, a kultúrájukkal,

és isteneiket is hazaengedem, és kinek-kinek, már hogy az isteneknek örök lakást lehessen építeni. Hát ez volt az a bizonyos rendelet, és még egyszer mondanám az évszámot, időszámításunk előtt 535, ami pontosan 70 évvel a jeruzsálemi első ostromhoz képest 70 évvel keletkezett. Ugye 605-ben, akik itt voltak azon az előadáson, emlékeznek rá, ugye 605-ben érte az első támadás Jeruzsálemet, 605-ben vitték el az első zsidó foglyokat, Nabukodonozorék a babiloni birodalomban, és pontosan a bibliai profécia beteljesítéseként 70 évvel később, 535-ben Kírosz rendelete nyomán a zsidók hazatérhettek az otthonaikba. A zsidók közül Esdrás könyve foglalkozik már a hazatéréssel. Megint csak egy zárójeles mondat lenne, hogy aki ennek a korszaknak szeretne Bibliában utána olvasni, alapkönyvek Esdrás, Nehémiás, Eszter könyve, ami kifejezetten ugye a fogság utáni időszakkal foglalkoznak, és három kis prófétai könyv van, amit ajánlok olvasni, Aggeus könyve, Zakariás könyve és Malakiás könyve. Ugye 12 kis próféta van az Ószövetségünk végén, ők nem azért kis próféták, mert emberileg vagy jellembelileg kisebbek, mint Jeremiás vagy Dániel a nagy próféták, hanem az irataikat tekintve kisebbek, hiszen rövidebb bibliai feljegyzések maradtak fent tőlük. Ezek azok a könyvek tehát, amik elmesélik, hogy hogyan is indultak haza az első zsidó foglyok, hogy hazatérjenek Babilonból, az Eufrátesz folyó mellől, visszatérjenek Jeruzsálembe az otthonukba. Esdrás könyve első két fejezete leírja, hogy nem voltak túlzottan sokan azok, akik hazamerészkedtek. Ugye azért gondoljunk bele, hogy eltelt 70 év, ugye családok alakultak, bizonyos értelemben valamilyen szintű egzisztenciájuk lett a kint élő zsidóknak. Kevesen voltak, körülbelül 50 ezer ember volt szolgákkal együtt, akik hazatértek Jeruzsálembe. És akik vállalták azt, hogy megpróbálják újjáépíteni Jeruzsálemet és újra kezdeni az életet Jeruzsálemben. Kürosznak a nagy lelkűségét mutatja, megint csak Esdrás könyvéből tudjuk meg, hogy azon kívül, hogy ő a zsidók számára engedélyezte a hazatérést, és engedélyezte azt, hogy újjáépítsék az ő istenüknek, Jahvénak a templomát, azon túlmenőleg megajándékozta a zsidókat azokkal a templomi kegytárgyakkal, amiket korábban még a babiloniaiak vittek el, amikor Jeruzsálemet és a Salamoni templomot lerombolták. A Biblia tételesen is felsorolja itt tárgycsoportonként, összesen 5400 arany és ezüst tárgyat adott vissza Kűrosz a zsidóknak, és ezekkel a templomi kegytárgyakkal, ugye rész mosdómedencékkel, különböző kisebb vödrökkel és szertartási edényekkel tértek vissza a zsidók Jeruzsálembe. Jeruzsálem gyakorlatilag romokban hevert, és azok a törzs területek és azok a törzsek, akik korábban benépesítették a palesztin-kánáni területeket, azok a törzsek már csak nyomokban voltak meg. Esdrás első két fejezettel tételesen felsorolja, hogy melyik törzsből kik tértek haza, melyik törzsből hányan tértek haza. És hát kezdetben főleg Jeruzsálemben és Jeruzsálem környékén telepedtek le ezek a hazatérők. Hatalmas sírás-rívás volt, azért nem tudom mennyire tudjuk átérezni, hogy milyen lehetett 70 év után hazatérni. Nyilván sok olyan volt közülük, aki soha életében nem látta még Kánán földjét, nem látták Jeruzsálemet. És a romokból kellett, a semmiből kellett újra kezdeni egy nemzetnek az életét. 1960-ban, amikor Kathleen Kenyon, az egyik legnagyobb közel-keleti régésznő feltárta Jeruzsálemnek egy részét, akkor megtalálta azt a városfal részt, amit még a babiloni seregek romboltak le időszámításunk előtt 586-ban, Jeruzsálem utolsó ostromakor, és nagyjából ez a kép fogadta a hazatérő zsidókat is, tehát gyakorlatilag a kifele lerombolt városfalak, a kövek egymás hegyén hátán egy borzasztó lesújtó és egy nagyon-nagyon pusztulás képét mutató város volt ekkor Jeruzsálem, egyáltalán nem olyan vonzó, és talán tényleg ezért is volt, hogy sokan a perzsa birodalmon belül maradtak, és próbáltak beilleszkedni a perzsák közé. Ami egyébként nem volt bizonyos szempontból nehéz, Herodotosz pont azt írja, hogy a perzsák azért tudtak olyan nagy világbirodalmat létrehozni, nagyon érdekes, hogy mit mond, azt mondja, hogy azért, mert nagyon jól tudtak alkalmazkodni. Nem azt mondja, hogy azért tudtak nagy birodalmat létrehozni, mert erősek voltak, meg sok katonájuk volt, meg erőszakosak voltak, mint ugye a babilóniaiak, hanem azt mondja, hogy azért tudtak nagy világbirodalmat létrehozni, mert rendkívül jól tudtak alkalmazkodni, és lehetővé tették minden népcsoport számára, hogy kövesse a maga vallását, kövesse a maga hitét, kövesse a maga szokásait, egy a lényeg,

elfogadja a perzsák vezető hatalmát. Az, hogy most ő milyen hitű, milyen fajú, vagy mit gondol igazából a hétköznapjaiban, abban nem avatkoztak bele a perzsák. Ez tudta összetartani ezt a birodalmat. A hazatérők tehát megpróbálták, hogy úgy mondjam, újra kezdeni az életet. A Biblia leírja, hogy először csak egy egyszerű oltárkövet állítottak Jeruzsálem egyik hegyén, és ott elkezdték visszaállítani a zsidó szokás szerint a mindennapi áldozatot. A zsidó áldozati rendszeren belül az alapáldozat, az a mindennapi, a szüntelen való égő áldozat, az óla héberül, amit minden nap a papok, a léviták áldoztak, minden reggel és minden este, és folyamatosan égett a tűz az oltáron, ami azt fejezte ki a zsidó hitvilágon belül, hogy Isten minden napon kész arra, hogy az embereket elfogadja, és hívja, várja azt, hogy az emberek Isten áldozatára valamilyen válasz áldozatot, valamilyen viszont áldozatot, valamilyen hálát mutassanak. Mindig ez emlékeztetett az Istennek a viszonyára, az Istennek a szándékára az ember iránt. Kezdetben tehát csak egy egyszerű oltárkő volt az, és egy alapkő, amit letettek, és elkezdtek gyűjteni, hogy föl tudják építeni majd a templomot. Minden család, ezt is följegyzi nagyon részletesen Esdrás könyve, hogy minden család fizetett valamennyit a sajátjából, hogy az Isten házát helyre tudják hozni. Azért ez is egy óriási önzetlenség volt azért, ha belegondolunk. Ugye manapság nem így épülnek általában a különböző egyházi intézmények. Ugye egy nagyon nagy érvágás, hogy mondjuk hazaköltözik egy család fogságból, ugye meglehetősen szegények nyilvánvalóan, és ennek ellenére azt mondja a Biblia, hogy minden család adakozott, és mindenki próbált valamennyit az Isten házára adni, hogy minél hamarabb a templomi kultusz és a Jahve kultusz helyre álljon, és a maga medrébe folyjon tovább. Visszaállították a főpapi szolgálatot, a léviták rendjét, az énekesek rendjét. Ugye ezt még a salamoni dávidi időkben hozták létre a zsidó királyságon belül. Ezen kívül visszaállították a zsidó ünnepeket is. Ugye az ortodox zsidó naptárnak a hónapjait láthatjuk. És tudjuk, hogy megvolt az az ünnepkör, amit a zsidók tavaszi és őszi ünnepeket tartottak. A Biblia följegyzi, hogy a hazatérés után az első ünnep, amit megtartottak, az az őszi ünnepkörnek az utolsó ünnepe volt, a sátoros ünnep, amit hatalmas öröm ünneplés közepette ültek meg, annak ellenére, hogy romos volt az egész város, és gyakorlatilag pusztaság volt még ekkor egész Júda földje, egész Palesztina földje. Elkezdték az alapkő letétel után a templomnak a helyreállítását, az újraépítését. A Jeruzsálem környéki kőfejtőkből kezdték kitermelni azokat a köveket, amelyekből elkezdték építeni ezt az úgynevezett második templomot. Ha valahol tetszenek majd zsidó történelemről olvasgatni, akkor ezt a templomot, ezt a babiloni fogság utáni templomot szokták nevezni második templomnak, vagy szokták nevezni Zorobábeli templomnak. Ez utóbbi név onnan származik, hogy a fogságból először hazatérő csapatnak a vezetője Zorobábel volt. Ő egy királyi származék, aki sokat díziglen, tényleg sokadik unokájaként rokonságban állt azoknak a királyoknak, akik Júda végnapjait átélték. És ő volt, Zorobábel volt, aki fő fejedelemként, félig meddig királyi titulusban hazatért a zsidókkal együtt, és ő irányította az újjáépítés munkálatait. És ez is egy nagyon tanulságos dolog, hogy amellett, hogy a zsidók építették a saját hajlékaikat, a saját házaikat, amellett próbáltak minél gyorsabban haladni a templom építésében is. A templom másik fő alapanyaga a libanoni cédrus volt, ebben is hűek maradtak a salamoni templomhoz. Annak idején Salamon is Libanonból hozatott, ugye Föníciából, északról hozatott hatalmas cédrusfákat a templomhoz. Esdrás könyve szerint ezt az akkori zsidók is, tehát a fogságból hazatért zsidók is így követték. Ők is átmentek Föníciába, és Föníciával kötöttek egy szerződést, és onnan hozatták be a fákat, hogy a fa szerkezetet, a tető szerkezetet a templom számára elkészítsék. Mindeközben azonban ez a templom építési munkálat nem halad zavartalanul. Az emberi természetben van egy alapvonás, ami mindannyiunkban benne van sajnos, legalábbis a Biblia szerint. És sok mindent mondhatnánk közösnek magunkban, sajnos rossz tulajdonságaink is vannak közösek mindannyiunkban. És a Biblia szerint az egyik ilyen közös nagy rossz tulajdonságunk az irigység, a másik embertől való elkívánás.
Ugye, ha valaki egy kicsit felidézi magában a 10 parancsolatot, ami ugye az emberiség számára adatott egyetemes erkölcsi törvény a Biblia szerint, tehát nem csak az ószövetségi zsidó nép számára adatott, hanem gyakorlatilag minden idők minden emberének. Gyakorlatilag a 10 parancsolat utolsó parancsolata is erről szól, hogy ne kívánt, ugye, hogy ne irigykedjél. És hát amikor a zsidók hazatértek, és elkezdték volna ugye Jeruzsálem területén az újjáépítést, és kezdtek volna hazatelepülni a kis házaikba, rögtön fölébredt a környező és itt élő népekben az irigység, a féltékenység és a félelem. Nem tudom, mennyire emlékszünk így a korábbi előadásokból, hogy ugye itt ettől a piros kis szaggatott vonaltól délre eső területek voltak a Júda törzs területének a határai. Ettől északra eső terület pedig a korábbi időkben ugye Izraelnek az országa volt. Izrael sokkal hamarabb babiloni fogságba került, mint Júda, egy majdnem 200 évvel korábban, és ide a babiloniaiak idegen eredetű népeket telepítettek be, akik nem zsidók voltak. Ők a babiloni fogság ideje alatt, a 70 év alatt szépen nőttek, szaporodtak, sokasodtak, és a Biblia el is nevezi majd őket egy külön nép névvel, ugye ők lesznek a szamaritánusok, vagy samaritánusok, attól függ, hogy hogyan ejtjük őket. És ugye a samaritánusok ekkor már ugye a virágkorukat élték, és hát meglehetősen gyanakodva figyelték a tőszomszédságban, hogy hazajöttek a zsidók, és elkezdtek nagyon építkezni, elkezdtek nagyon nyüzsögni, elkezdték nagyon otthon érezni magukat. És a samaritánusokban fölébredt, még egyszer mondom, mindannyiunkban meglévő közös tulajdonság az irigység és a féltékenység. És elkezdtek mindenféle követeket, meg követjárásokat küldeni Jeruzsálembe. Különböző kifogásokat kerestek az építkezés, a templomépítés körül, próbáltak egy ideig be is csatlakozni, hogy esetleg ők is segítenek, de mindenképpen látszódik a Biblia lapjaiból kiderül, hogy ahogy csak tudtak, próbálták betenni a lábukat a zsidók hazatelepülése és a zsidók újjáépítésével szemben. Őnekik is megvolt már ekkor a fővárosuk, ugye Samária volt az egyik központi városuk, és miután a zsidókkal nem sikerült megegyezésre jutniuk, miután a zsidók visszatelepültek, és elkezdték ugye az újjáépítést, ezért ők is megpróbáltak elkülönülni a zsidóktól, és elkezdtek egy külön templomot fölépíteni Sikem környékén, és Sikemben a Biblia följegyzi, hogy a samaritánusok is elkezdtek egy ellentemplomot építeni. Hogyha a zsidóknak van vagy lesz templomuk Jeruzsálemben, akkor nekünk is legyen egy templomunk Garizim hegyén, ott Sikem környékén. Garizim is egy ősi hitű hely, Garizim is van annyira áldott, mint Jeruzsálem. És ez az ellentét gyakorlatilag innentől kezdve évszázadokon keresztül húzódott és húzódik tulajdonképpen még a mai napig is a szamaritánusok, samaritánusok és a zsidók között. A szamaritánusok azt is sikeresen elérik, hogy annyiszor küldenek fel jelentéseket a perzsa királyoknak, akik ugye menet közben már váltják egymást, Kürosz az a nagyon jóságos, nagyon kegyes uralkodó meghal, és a halála után, most nem fogom kirészletezni, zűrzavaros, trónviszályos időszak következik a perzsa birodalmon belül, egészen addig, míg 522-521 környékén Dariusz, akit megint csak magyar közmondásból, mint Dáriusz kincse, olyan gazdag valaki, mint Dáriusz kincse, mert ő az a bizonyos nagy Dariusz, aki 522-ben, amikor megszerzi a királyi trónt, a perzsa trónt, ő az, aki egy kicsit stabilizálni tudja a perzsa birodalomnak az állapotát. Közben a samaritánusok addig jelentgetik föl a zsidókat, ugye nagyon rafináltak, nagyon ravaszak, ugye mit tesz egy ember, hogyha egy másik embert le akar járatni? Ez ugye a mai napig is sajnos így működik ez a törvényszerű. Ugye fél igazságot mond róla, és fél igazságot kezd el terjeszteni, ugye a zsidók háta mögött feljelentéseket küldenek a perzsa udvarba, és azt mondják a zsidókról, hogy a zsidók nagyon építkeznek, de még mennyire nagyon-nagyon építkeznek. És aztán folytatják tovább a levelet, hogy de nem csak ám a templomot építik, amire engedélyük van, hanem elkezdték építeni a városfalakat is, és elkezdték építeni Jeruzsálemet, magát a várost is. És aztán írják tovább a levelet, hogy vegye csak elő a perzsa király az évkönyveket, a történelemkönyveket, és lássa meg, hogy ez a város Jeruzsálem mindig is lázadó volt, minden király ellen föllázadt, akik megpróbálták leigázni. És ha bizony a perzsa király nem fog odafigyelni ezekre a jeruzsálembeliekre és erre az építkezésre, akkor ezek a jeruzsálembeliek bizony hamarosan a fejére fognak nőni a perzsa királynak. És hát sajnos, mint a legtöbb esetben az ilyen féligazságok, az ilyen
félig igaz, félig nem igaz híresztelések, pletykák a másik háta mögött, ezek bizony belefészkelődtek a perzsa királyoknak a fülébe, és egy idő után arról tudósít bennünket a Biblia, hogy egy perzsa király rendeletben betiltja a templom további építését, megtiltja a zsidóknak azt, hogy folytassanak bármit is Jeruzsálemen belül. És így mindenki szétszélet, kiki hazatér az ő városába. Néhány próféta elkeseredetten mondja ugyan Aggeus és Zakariás, a kor profétái, hogy ne menjenek haza, építsék tovább a templomot, az Isten segítségükre lesz, bármilyen veszedelem is van, meg fogja őket segíteni. A nép szétszéled, és nem folytatják tovább a templom építését. Dáriusz kerül közbe tehát hatalomra, időszámításunk előtt 522-ben. Ő Kürosznak csak egy mellékági rokona volt, aki hosszas hatalmi harcok után kaparintotta meg a perzsa birodalom trónját, de ő volt az, aki igazán a klasszikus perzsa birodalmat megteremtette. Dariuszról, a királyok királyáról láthatunk egy ábrázolást, az egyik központi palotájának reliefjén, ugye domborművén. Mögötte áll az ő fia Xerxész, aki az ő halála után fogja átvenni a perzsa birodalmat. Az ő kettőjük uralkodása, tehát Dariusz és Xerxész uralkodása a perzsa birodalom fénykora. Dariusz volt az, aki az egész hatalmas birodalmat, ugye, ami gyakorlatilag, még egyszer mondom, az Industól, tehát Indiától, Ázsián keresztül egészen Egyiptomig terjedt, ezt a hatalmas, szinte kontinensnyi birodalmat felosztott a kormányzóságokra. A kormányzóságok élére kormányzókat helyezett ki, és egy nagyon ügyes taktikával bebiztosította magát, hogy mindenről tudjon ezen az óriás birodalmon belül. Ügynököket küldött ki minden egyes kormányzóságba, ma úgy mondanánk, hogy hírszerzőket vagy kémeket, akiknek ez volt a nevük, hogy a király fülei és szemei, és nekik az volt a feladatuk, hogy mindenre odafigyeljenek, és minden hírt azonnal rögtön szállítsanak a király számára. A király azzal is növelte a hatékonyságát az információs szerzésnek, hogy kiépítette egy körülbelül 2700 km hosszú utat Kis-Ázsiától egészen Perszepoliszig. Ez egy nyugat-keleti irányú hatalmas hadiút volt, még egyszer mondom, 2700 kilométer, tehát azért nem kis távolságról volt szó a korabeli viszonyok között. És ezt úgy oldotta meg, szóval csak az infrastruktúrájába is belelássunk, hogy ezek a perzsák tényleg nem voltak akárkik, nem csak a Biblia mondja azt, hogy egy nagyon jelentős tényezők voltak a világtörténelem színpadán. Ugye ma már keveset tudunk róluk, hát ki tud itt a perzsákról bármit is úgy kapásból. De a Biblia azt mondja, hogy ők egy hatalmas világbirodalom voltak, és tényleg, hogy milyen volt az infrastruktúrájuk, csak egy kis adalék. Ezt a 2700 kilométeres utat felosztották 25-30 kilométerenként, és postaállomásokat hoztak létre. Azt mondjam, elnézést, hogy ezt mondom, lehet, hogy nem mindenki fog vele egyetérteni, de mai infrastruktúrának is tudnék örülni, hogyha mondjuk 25-30 kilométerenként bizonyos ország részekben az ember mondjuk találna egy olyan helyet, ahol hát ugye abban az időben ott váltott lovak voltak, fogadó volt, postások voltak, illetve hát ilyen hírvivő futárok, akik a királynak az üzenetét azonnal közvetítették. Így pillanatokon belül egy információ a birodalom különböző pontjaiból azonnal bejutott a királyi udvarba és visszafele. Ha a királynak volt egy rendelete, akkor hírvivők százai szaladtak szét az ország különböző pontjaira. 25-30 kilométerenként váltott lovak vagy váltott emberek vitték tovább a híreket. Tehát valami fantasztikus precizitással működött a perzsáknál ez a hírforrás szerzés, az információs szerzés. Nem véletlenül, hogy később Nagy Sándornak, ugye a nagy görög hódítónak a perzsák voltak a mintaképei. Gyakorlatilag ők hozták létre az első jól szervezett birodalmat. Dariusznak a nevéhez fűződik az első pénzegységesítés. Az ő pénzneme a Dareikos volt, ami ugye róla kapta a nevét. Ezüstből és aranyból készült, ez egy arany változata a Dareikosnak. Úgy is nevezték ezeket a pénzeket, hogy a király íjászai. Ez volt a pénznek a neve, nem forint volt a neve, hanem az, hogy íjászok. Ugyanis rájöttek a perzsák arra, hogy hadsereg nélkül is nagyon sok mindent el lehet érni az embereknél, csak pénz kell hozzá. Ugye megint csak egy olyan igazság, ami egészen napjainkig is érvényes. Ők nagyon sokszor lefizettek egy-egy királyságot, vagy lefizettek egy-egy embert, és így tudták biztosítani a birodalom békéjét, vagy így tudtak újabb területeket megszerezni, meghódítani. Dariusz egységes pénz, mérték és súlyrendszert vezetett be a birodalmon belül, és ezzel is hatékonnyá tette a gazdasági vérkeringést ebben az óriási világbirodalomban. A pénzeket Dariusz nem elherdálta és szétköltötte, hanem hatalmas építkezésekbe kezdett. Két központi városa volt, az egyik Szúza,
ahol az Eszter történet is játszódott, a másik pedig Perszepolisz. Perszepolisz a perzsák városa, ez lett a központi királyi város. 1931 és 39 között a Chicagói Egyetem régészei tárták föl Perszepoliszt, az egyik legcsodálatosabban ránk maradt ókori város. Nagy Sándor pusztította el, de gyakorlatilag elég szépen megmaradtak a romjai. Dáriosz és az ő fiak Szerxész építették ki. Itt volt a bejárata, egy hatalmas, kb. 7 méter hosszú és több száz lépcsőfok vezetett magasba fölfele. Úgy volt egy lélektani hatása, míg az ember egy 7 méter hosszú és több száz lépcsőből álló emelvényen fölsétált, addig a kellő alázatra jutott. Utána mehetett be egy hatalmas kapun, aminek olyan méretei voltak és olyan kőszobrai, amik több méter magasak, tehát embert meghaladó több méter magas szobrok voltak. És ezen a kapun keresztül lehetett bejutni a palota rendszerbe, illetve a fogadócsarnokba, az apadanába, ami Xerxésznek és Dariosznak a fogadócsarnoka, illetve a trónterme volt. Körülbelül 10 000 ember fért itt el ebben a fogadóteremben. Vékony kis oszlopokon nyugodott a tetőzet, gyönyörű szép bikafejes oszlopok voltak. Eszter könyvének a leírásai egyébként rendkívül precízek. Eszter írja, hogy rengeteg vörös márvány, bársony, különböző szőnyegek, rendkívül színes arany, ezüst kavalkádja volt egy-egy királyi palotának. Hát ez itt Xerxésznek és Dáriosznak a palotája, amelyre megint csak egy hatalmas emelvény lépcsősor vezetett be. Ezek több ezer négyzetkilométernyi területű épületegyüttesek, komplexumok voltak, és ezekre költötte Dáriosz azt a rengeteg sok pénzét. Egyébként Dáriosz nem csak a pénze tette híressé, hanem a hadserege is. Több százezer főből álló katonát tudott egyszerre mozgatni, és a több százezer katonából volt egy válogatott legénysége, akik nagyon sok háborút végigharcoltak már, őket halhatatlanoknak hívták, ők voltak a perzsa testőrök. Azért voltak halhatatlanok, mert 10 000-es fős volt ez a testőrcsapat, és ha bárki meghalt belőle, akkor azonnal helyére lépett valaki, tehát mindig kiegészítették a testőrállományt, ezért gyakorlatilag halhatatlanok voltak, mert mindig 10 000 fő szolgált a perzsa testőrségen belül. Nézzünk meg egy-két kincsleletet is. A perzsáktól nagyon véletlenszerűen és nagyon kalandos úton előkerült egy hatalmas kincsegyüttes, ami több tonnányi ezüst és aranyleletből áll. Oxosznak hívnak egy folyót, ami a perzsa birodalmon folyik keresztül, és egyszer ennek az Oxosz folyónak a partján a víz kibosott egy csomó arany és ezüst tárgyat. Ezt az arany és ezüst tárgyat az emberek begyűjtögették kis zsákokba, és megpróbálták eladni, értékesíteni, és hát nem fogok belemenni, de rendkívül kalandos úton, módon rablók kifosztották őket, akkor a rablókat is kifosztották, aztán katonák jöttek, aztán katonákat is kifosztották, tehát nagyon hosszú kalandos úton nagyobb részük a British Museumba jutott el. Ez egy ezüstből készült ivókürt, egy szarvas alakban végződik, ez is ennek a bizonyos Oxosz kincsnek az egyik darabja. Aztán egy másik, ami aranyból készült, ez egy préselt aranylemez, valószínűleg egy doboznak a teteje lehetett. Egy papot ábrázol, aki éppen egy áldozati bemutatásra készül, amire felhívnám a figyelmet, hogy nadrágban van, a médektől kezdve ez egy divatos viselet perzsáknál, médeknél, és egy ilyen nagyon érdekes kis csuklyás fejvédője van ennek a papi személynek. És hát ami megint visszakapcsol bennünket a zsidók történetéhez, az az, hogy rengeteg olyan kis bőrtarisznya került elő régészek által, amely kis bőrtarisznyákat a perzsa futárok használtak, és ezekben a bőrtarisznyákban rengeteg levél is előkerült, amik megint csak vagy bőrből, vagy papíruszból készültek, amik a perzsa királyok jelentései, vagy a perzsa királyok számára írt jelentések a tartományokból. Ezek arám nyelven íródtak, ekkor kezd elterjedni és közvetítő nyelvé válni az arám nyelv. Szíriában volt ez eredetileg ugye az alapnyelv. És arámok azok a feliratok, illetve azok a jelentések is, amelyeket Esdrás Nehémiás könyvében olvashatunk. Tehát itt is nagyon szépen igazolódik a bibliai leírás. Ugyanis ha valaki eredeti héberben olvassa mondjuk Esdrás Nehémiás könyvét, akkor azt tapasztalja, hogy a héber szöveg Esdrás Nehémiás könyvénél egyszer csak átvált arámra, amikor mondjuk valamelyik perzsa király megnyilatkozik, vagy éppen a zsidók írnak egy levelet a perzsa királyoknak, akkor átvált automatikusan a héber arámra. És nagyon sokáig nem értették, hogy miért vált át.
És hát azért vált át, ma már tudjuk történelemből, mert ennek a korszaknak a hivatalos közvetítő diplomáciai nyelve az arám volt. Úgy, mint ma az angol, ugye a 19. században a francia volt, mindig megvolt minden korszaknak a maga hivatalos diplomáciai nyelve. És hát visszakapcsolódva egy picit még a zsidóknak a templom építéséhez, és tényleg hogyan is sikerült végre ezt a templomot fölépíteni, hogy ezek a bizonyos samaritánusok és a zsidók ellenségei még mindig nem egészen nyugszanak meg, mert azt tapasztalják, azt érzékelik, hogy a királyi tiltás, a perzsa királyi tiltás ellenére egyes zsidók ismét elkezdik a templomot építeni. Ugyanis Aggeus és Zakariás, a proféták, kijelentést kapnak Istentől, méghozzá egy feddő, egy dorgáló intést, amiben Isten azt mondja a népnek, hogy hát ti lakoztok kényelmesen a ti emeletes házaitokban, és az Úr háza meg közbe áll és nem épül, hogy ez így nem jól van. És hogy igenis menjetek, és kezdjétek el építeni az Úrnak házát, hiszen Isten volt, aki hazahozott benneteket, és nektek Istent kell továbbra is bemutatni a népek között. És ennek a hatására néhányan visszamennek és elkezdik építeni újra ezt a bizonyos második vagy zorobábeli templomot. És a samaritánosok, amikor ezt látják, akkor ugye megint a féltékenység, az irigység feltámad bennük, és hát egy újabb levelet küldenek akkor az akkori perzsa királynak, Dáriusznak. És egy, el lehet olvasni Esdrás könyvében egy tipikus ilyen vádoló levél, egy ilyen koncepciós levél, amiben szépen bevádolják a zsidókat, hogy a perzsa rendelet ellenére, a királyi rendelet ellenére építik ezt a templomot, és hogy ennek nem lesz jó vége. És nagyon érdekes, hogy Dáriusz, aki szintén nem egy akármilyen király lehetett, a Biblia lapjaiból is ez derül ki, nem csak, hogy egyszerűen azt mondja, hogy hát jó, hát meg, legyenek megbüntetve ezek a zsidók, hát mit izé mozgolódnak itt állandóan, hanem azt mondja Dáriusz, hogy nézzük csak meg, hogy is volt ez az egész zsidó kérdés. És visszanyúl egészen Círusznak a rendeletéig, és a dolog fordítva sül el, mint ahogy a samaritánusok szeretnék, mert Dáriusz rájön arra, hogy hát miért is építik a zsidók a templomot? Hát azért, mert Kürosz Círusz megengedte nekik annak idején, és nem, hogy betiltja a zsidók templom építését, hanem egy nagyon érdekes válaszlevelet küld a samaritánusoknak. Azt mondja nekik, hogy a zsidóknak kötelező kell, hogy felépítsék a templomot, mert maga a kűroszi adományok is erre vonatkoztak, ugyanis Kürosz adott pénzt is a templom újjáépítésére. Továbbá azt mondja, hogy az, aki ellene mer állni a zsidó újjáépítésnek, azokat brutális módon ki kell végezni. A keresztre feszítés, mint halál, nem a perzsáktól megy át a görögökhöz, és bizony Dáriusz azt helyezi kilátásba, hogy az, aki innentől kezdve piszkálja a zsidókat a templom építés miatt, azt ott azonnal, hogy úgy mondjam, statárium rögtönítélő bíróság formájában a saját házának a gerendájára szegezzék fel. Tehát így halljon meg az az ember, mert ez most már egy visszavonhatatlan perzsa királyi rendelet, hogy márpedig a zsidók építsék újjá az ő templomukat. Az zorobábeli templomnak a nyomait megtalálták a régészek. Ugye a mai jeruzsálemi templom környékét próbálták meg régészek föltárni, már amennyire ez a beépítettség miatt lehetséges. És megint csak Kátlen Kenyon volt, aki a 60-as években megtalálta a régi templomi körzetnek a falait, és talált egy olyan részt, hogy főleg a heródesi templom maradt meg, mint a legutolsó zsidó templom, de a heródesi templomnak az egyik sarkában megtalálta, minden bizonnyal megtalálta a zorobábeli templomnak az alapköveit, ugyanis annyira elütt a heródesitől, durván faragott és a perzsákra jellemző hatalmas méretű kőtömbökből készült ez a templomfal. A kiképzése és a templomi köveknek az egymáshoz való illesztése is nagyon eltér a heródesitől, a későbbi ugye római kori templomtól. Tehát minden bizonnyal megvannak az zorobábeli templomnak az alapfalai. Ezek megint csak azért érdekesek, mert igazolják a Bibliának azt a fajta az információját, hogy igenis volt templomuk a zsidóknak a perzsa korszakon belül is, föl is építették. De nagyon kevés maradt fenn belőle. Ez azért volt, mert ez a kis templom, amit építettek ekkora zsidók, ez egy kisméretű templom volt. És nem volt olyan szép és látványos, mint a korábbi. A Biblia pontosan megadja a méreteit is. Azt írja, hogy 60x60 singnyi volt az alapterülete a templomnak. A sing az egy könyök hossz, ugye a könyököt a régi időkben úgy számolták, illetve hát gondolom mai napig is már, ahol így számolnak, hogy a könyöktől, tehát az alkarnak a hossza a középső új hosszáig, és hát ez egy átlag embernél állítólag 44-45 centi, ezt le lehet mérni otthon kinek-kinek, hogy azóta nőtt vagy csökkent a karhosszunk. Tehát egy kb. 44-45 centivel lehet számolni, ami azt jelenti, hogy egy 27x27-es alapterületű templom volt, amit
vagy 27 méter x 27 méter, amit fölépítettek a zsidók, viszont meglehetősen egyszerűnek sikerült ez a templom. Így próbálják rekonstruálni, német régészeknek egy hatalmas tanulmánya van a jeruzsálemi templomokról. Ha valaki el akarja olvasni, akkor egy meglehetősen nagy szatyorral induljon neki, mert olyan monumentális méretű könyv, hogy én nekem most volt szerencsém hozzá, alig bírtam hazavinni. És ők végig követik a jeruzsálemi templomok történetét a kezdetektől egészen a végig, ugye német aprólékossággal, precizitással, és az zorobábeli templomot a leírtak az adatok alapján így próbálják rekonstruálni. Ez egy viszonylag egyszerűbb templom volt, és amikor felépült, amikor elkészült, akkor nagyon sok zsidó sírt. Nem azért sírtak, mert örültek volna, sokan azért sírtak egyébként, hogy végre elkezdődhet valami, és végre talán élhetik megint a saját hitéletüket. Körülbelül egy 6 évet vett igénybe a templom építés. Ugye Dariusz megadja a rendeletet, hogy igen, lehet tovább építeni a templomot 520 környékén, és körülbelül egy 4 év alatt innentől kezdve már befejezik, 515-516 a Biblia szerint, amikor felszentelik ezt a második templomot, ezt a zorobábeli templomot, és innentől kezdve egészen Heródes koráig, tehát gyakorlatilag Jézus koráig ezt a templomot használták a zsidók a mindennapi áldozatra és az ünnepköreikre nézve. És amikor ez a templom elkészült, akkor még egyszer mondom, sok zsidó sírt, de nem örömében, hanem szomorúságában, mert emlékezett a salamoni templom szépségére, emlékezett arra, hogy ez egy aranyház volt, kívül belül aranyjal fedve, egy gyönyörű lépcsősor vezetett föl, a homlokzata is csodálatos volt, márvány díszítése és libanoni cédrus volt, ami benne találtatott. Tehát egy hatalmas és gyönyörűséges templom volt, és emiatt nagyon sokan bánkódtak, főleg az idősebb zsidók közül, hogy hát nekik már csak egy ekkora és már csak erre futja, és vajon mi lesz a néppel, és mi lesz a kimenetele egyáltalán a zsidóságnak ezután. És ezért nagyon csodálatos volt, hogy Isten ekkor egy bátorítással fordult a zsidóság felé. Ageus próféta könyvében egyetlen egy jövendőlést olvashatunk, ami a jézusi időkre, az eljövendő megváltóra vonatkozik. Ageus próféta második fejezetében azt írja itt a próféta: egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm ezt a házat dicsőséggel, azt mondja a seregeknek Ura. Nagyobb lesz ennek a második háznak a dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek Ura. És ehelyen adok békességet, azt mondja a seregeknek Ura. A Biblia szerint, amikor elkészült tehát ez a második templom, és a templomot felszentelték, és sok ember számára ez egy szomorú esemény volt, mert inkább azt látták meg benne, hogy Izrael dicsősége mennyit hanyatlott, akkor Isten egy bátorító, vigasztaló üzenettel kereste meg ezeket az embereket, és azt mondta nekik, hogy ne a látszat alapján ítéljetek. Ne szomorkodjatok azon, hogy most ebben a helyzetben vagytok, amiben vagytok. Az az első templom szép volt, gyönyörű, de ez a második sokkal dicsőbb és sokkal nagyobb lesz annál, mert ebben maga az Isten fog megjelenni. Ageus profétának egyetlen messiási jövendőlése, és egy picit már egyfajta idői vonzata is van, ugye így kezdődött ez a felidézett szöveg, hogy kevés idő van még, és hogy eljön közétek az, akit minden népek óhajtanak. Ugye itt már csak pár száz év van Krisztus megjelenéséig, és ezért a próféta és hát ugye az Isten időmértéket tekintve is, ez már úgy jelenítődik meg, mint ami már egy viszonylag közeli időpont, amikor maga az Isten fogja a saját személyében megtisztelni ezt a házat. Azért is tanulságos ez a rész, és azért is tanulságos talán tényleg megállnunk egy egész előadás erejéig, itt az újjáépítésnél, a templomépítésnél, mert talán a mi életünkben is van úgy, hogy valami olyan úgy érezzük, hogy valamit már nagyon elrontottunk, vagy az életünkben valami nagyon olyan helyzet állt elő, ami rossz vagy szegényes, vagy úgy nem látjuk éppen a kifutását. Vagy azt gondoljuk, hogy ezekkel az adottságokkal, ami nekünk vagy ami most éppen adatott nekünk, azokkal csak kis dolgokra korlátozódunk. És éppen ez a kis templom építés is arra bátoríthat bennünket, hogy az Isten sokszor nem a látszat alapján ítél, sőt, ugye nem a látszat alapján ítél. Látszat szerint ez egy kis templom volt, egy megvert, egy maradék, hazatért zsidóság volt. Látszat szerint már nem volt igazán szerepük és jelentőségünk az isteni történelemben, a megváltás történetében. Isten azonban azzal kereste meg ezt a picin töredék zsidó népet, ezt a maroknyi férget, ezt a maroknyi Jákobot, férgecske Jákobot, ahogy sok helyen nevezi őket az Ószövetség. Azt mondta nekik, hogy bár kevesen vagytok és kicsik vagytok, de egy csodálatos nagy dolgot fogok véghez vinni köztetek nem sokára.
És azért a mi életünkben is ez egy bátorítás lehet, hogy most úgy érezzük, hogy az adottságaink, a paramétereink, vagy a lehetőségeink azok szűkek és kicsinyek, de soha nem tudhatjuk, hogy Isten egy adott dologból mit szeretne kihozni. És hát ami innentől kezdve következik majd a zsidó nép életében, az az igazi helyreállítás. Ugye amire lehetőségük lett Dárius rendelete és Kűrosz rendelete alapján, az az volt, hogy a templomot és az oltárt rendbe hozhatták. Azonban ekkor még a jeruzsálemi falak romokban hevertek, és maga egész Jeruzsálem városa romokban hevert. A zsidó nemzeti öntudat épp hogy csak kezdett ismét meggyökerezni, hogy a zsidó nemzet számára legfontosabb kultuszhely már megépült, azonban hátra volt még az egész városnak a helyrehozatala, hátra volt még a város önkormányzati jogának és a városok közti teljes értékű helyének a visszavétele, és hátra volt még az, hogy megint Júda, Palesztina vagy Kánaán földje megint visszanyerje a népek között azt a rangját, ami lehetővé teszi majd számára, hogy betöltse azt a szerepet, amit az isteni megváltási tervben, az Ószövetségben nekik be kellett tölteniük. De az, hogy ez hogyan következett be, és hogy kik is voltak ennek a főszereplői, hogy hogyan történt meg ténylegesen Jeruzsálemnek és Júda népének, Palesztinának a visszatérése a nemzetek közé, az már a következő előadások témája lesz.

Ismét szeretettel köszöntök mindenkit, és különösen titeket, Claudia és Mário. Én ilyen keresztségen még nem vettem részt, szerintem ti sem. De tudjátok, akármilyen is a világ helyzete jelenleg, és akármennyire is furcsa dolgokat kell művelnünk az egészségünk megóvása és mások egészségének megóvása érdekében, úgy gondolom, hogy az alkalom szépségén semmit nem rontanak ezek a dolgok. Látjátok, hogy a technikusok milyen ügyesek voltak, összehoztak még kórust is, meg közös éneket, mindent. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy még így is szeretné számunkra minél ünnepélyesebbé tenni, számotokra minél ünnepélyesebbé tenni ezt a napot. És szeretnék egy néhány igei gondolatot mondani Ezékiel könyve alapján, amely nagyon megérintette a szívemet, amikor erre a keresztségi alkalomra készültem. És mielőtt felolvasom az alapigét, szeretném egy kicsit a szövegkörnyezetet elmondani, hogy mi is történik itt, és honnan fogok olvasni a Bibliából. Ezékiel abban az időszakban élt, amikor Izrael népét, egészen pontosan Izrael népének a felét, a megmaradt felét, Júda törzsét fogságba vitték Babilonba. Ez az időszámítás előtti 600-as évek, és ez a fogság eltartott egészen 70 évig, tehát az időszámítás előtti 530-as években szabadultak onnan. 70 éven keresztül elhurcolták ezeket az embereket a saját hazájukból, és fogságban éltek egy egész más országban, szolgaként, sőt, rabszolgaként. Nem tudom, hogy ki mennyire szeret, kinek mennyire van honvágya, mennyire szeret otthon lenni, és ki mennyire utazós típus. Én azt tudom, hogy szeretek utazni, de aztán eljön az a pont, amikor jó otthon, ugye? És úgy tudom, hogy a ti életetekben is eljött egy olyan pont, hogy jó otthon, ti is kint éltetek egy néhány évig, ugye nem fogságban és nem Babilonban, de Németországban, és éreztétek azt, hogy jó lenne otthon lenni, ugye? Jó lenne otthon lenni. A honvágy az egy olyan dolog, amit az Isten ültetett a szívünkbe. De nem e földi hon utáni vágy, hanem valami sokkal magasabb rendű, az Isten országá felé irányuló honvágyat szeretne a szívünkben támasztani. És amikor Izrael népe ott van, Júda népe ott van, Júda törzse itt van, fogságban, Babilonban, egy teljesen idegen kultúrában, teljesen idegen környezetben, és tudják, hogy azért vannak fogságban, és azért van rajtuk ez a nyomorúság, mert vétkeztek az Úr ellen. Azért, mert megszegték azt a szövetséget, amit az Isten szándékozott kötni velük, és amit az Isten újra és újra megerősített nekik. Megszegték ezt a szövetséget, és végül ez beérett, ez a rossz, és eljött a babiloni fogság. És ebben a fogságban, ebben a helyzetben, ebben a megalázott helyzetben az Úr így szól a prófétája szája által. És Ezékiel így közvetíti felénk az Isten üzenetét. Hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok nektek új szívet, új lelket adok belétek. Elveszem a kőszívet a testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Így szólt Ezékiel könyve 36. fejezete 25-27. Versei. Amikor Isten látja az ő népét fogságban, abban a fogságban, amelyet a saját bűnei okoztak, ha nem úgy tekint rájuk, hogy, ahogy szoktam mondani, csípőre teszi a kezét, és azt mondja, hogy na most megnézheted, hogy hova jutottál. Mi emberek sokszor így állunk ahhoz, aki a saját bűnei miatt, a saját rossz döntései miatt bajba kerül. Ja? Most megkaptad? A fejedre fordult, ugye? Isten nem így tekint a bűnös emberre. Onnan tudjuk ezt egészen biztosan, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy a bűnös embert, azt a bűnös embert, aki fellázadt ellene, aki megszegte a vele való szövetségét, azt a bűnös embert ki megváltsa. Ezt énekeltük. Ez nekem is meglepetés volt, nem tudtam, hogy ez ma meg fog szólalni. De ezt az éneket énekeltük, és ezt szoktuk a gyülekezettel énekelni. Megváltva, megváltva. Megváltva azt jelenti, hogy valaki kifizette értünk az árat, azt az árat, ami az életünk ára. És ez az Isten, aki hajlandó értünk kifizetni ezt az árat, így szól hozzánk, hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. A Bibliában a tisztaság és tisztátalanság azt jelenti, hogy az Istennel szövetségben vagyok, vagy az ő ellensége vagyok. Amikor megtisztít minket, akkor az azt jelenti, hogy helyreállítja a velünk való szövetségét. Újra az ő gyermekei leszünk. Nem idegenek, nem távolvalók.
hintek rátok tiszta vizet, és minden tisztátalanságotoktól, minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. Én voltam nálatok egy néhányszor bibliaórán, ugye együtt tanultunk az elmúlt hónapokban, és ez nekem nagyon nagy élmény volt. Egyrészt azért, mert nem tudtam olyat kérdezni, amire ne tudnátok válaszolni, mert szorgalmasan készültetek minden órára, és ennek nagyon örülök. Másrészt legalább láttam, hogy hol laktok és hogy laktok. És az a helyzet, hogy ezt elmondhatom mindenki előtt, se Mário, se Claudia szobájában nem láttam semmiféle faragott bálványt, ami előtt, nem is tudom, ők leborultak volna, se gyertyácskákat, semmit. Végis Isten ígérete azt mondja, hogy minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. Hát ez ránk már nem vonatkozik, ugye? Nekünk nincsenek bálványaink, amitől meg kéne tisztulni. Nem így van. A Biblia azt mondja nekünk, hogy minden bálvány, ami fontosabb számunkra, mint maga az Isten, és az ő egyszülöttje, Jézus Krisztus. Pál apostol egyenesen így mer fogalmazni, hogy vannak, akiknek Istenük az ő hasuk. Én még nem láttam egy faragott hasat se kitéve sehol. Ja. Nem így bálvány a has. Hanem egyszerűen, hogyha fontosabb az étvágyam, mint maga Jézus. Ha Jézus azt mondja, hogy ezt ne tedd, ezt ne edd, és én azt mondom, hogy na de, nekem az kell. Lehet bálvány egy ilyen kis vacak is, ugye? Vagy lehet bálvány ennek a nagyobb verziója. Nagyon sok háztartásban látom, hogy a nappali közepén, mint egy oltár úgy áll a televízió, ugye? Szinte központi helyen van. Most tervezzük éppen a házunkat, és megbeszéltük a feleségemmel, hogy ilyen oltárt nem teszünk ki. Most még jó helyzetben vagyunk, mert a gyerekeink kicsik, és ilyenkor még annak örülnek, amit adunk. Azt szeretném ezzel mondani, hogy bárkinek lehet bármiféle bálványa. Amikor Isten azt ígéri, hogy megszabadít a bálványainktól, akkor nagyon egyszerűen azt fejezi ki, meg tud minket bármilyen függéstől szabadítani. Legyen az bármi. Ezt énekeltük, megváltva, kiszabadítva, visszavásárolva. És azt mondja, amikor megszabadítalak téged a függőségeidtől, hogyha szabad így modern nyelvre lefordítanom, amit Ezékiel mond, azt mondja, akkor adok neked új szívet és új lelket. És utána elmondja, hogy mi ez az új szív és mi ez az új lélek. Azt mondja, elveszem a kőszívet a testedből és adok neked. Aki járt általános iskolában magyarul,

Mi a különbség a hús és a kő között? Nem tudom, kaptatok-e már injekciót húsba, bárhol? Ugye, oltást, vagy bármi. A hús jellegzetessége, hogy érez, ugye? Fáj, ha megszúrják. A kőszívet szurkálhatod. Az nem szúr. A hússzív az érez. Sőt, a hússzív dobog. A hússzívben tud áramolni a vér, és a hússzívben melegség van, ugye? Minimum 36 fok, ugye? Remélem, jól tudom. Adok nektek hússzívet. Azt mondja, lehet, hogy nem tudtok róla, de eddig kőszívetek volt. Eddig nem tudtátok, mi az, hogy szeretni. De én elküldöm az én egyszülött fiamat, és ő majd megmutatja nektek, mit jelent a szeretet. És azt fogjátok megfigyelni, hogy a kőszív helyett hirtelen érző szívetek lesz. Erről szól a megtérés. Erről szól ez a mai nap. Az Úr örömmel fogadja azt, hogy a ti szívetek elkezdett érezni. És ráérzett arra, hogy az Isten elküldte az ő egyszülöttjét, aki értetek adta az ő életét. Ez meglágyította a szíveteket. És ezt a meglágyítást, ezt pecsételitek meg ma az Isten előtt. Azt mondja, új lelket is adok belétek, új lehelletet. Milyen lelket ad belénk az Isten? Azt mondja a 27. vers, az én lelkemet adom belétek. Nagyon egyszerűen kifejezve ez azt jelenti, hogy az Isten az ő saját szent lelkét adja. A Szentlélek a harmadik isteni személy, aki láthatatlan, megfoghatatlan. Azt mondja róla Jézus, hogy a szél fúj, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki Istentől született. A megtérést, az Istenhez térést, a hazatérést, ezt a honvágy érzetet, ami az ember szívében van, ezt Jézus úgy nevezi, hogy a Szentlélek munkája, olyan, mint a szél, ami fúj. Nem tudjuk megfogni. Szokták mondani ugye az időjárás jelentésben, hogy innen jön a front, onnan fog fújni a szél, stb. De én még egy időjárás jelentést sem láttam, ahol megmondták volna, hogy innen fog indulni a szél. Mögötte nincs szél, csak előtte van szél. Láttatok már ilyen időjárást? Nem? Jézus azt mondja, nem tudod megfogni, hogy honnan jön a szél. Nem tudjuk megfogni, hogy hol kezdődött a Szentlélek munkája a ti szívetekben. Lehet, hogy van egy-egy élmény, visszaemlékeztek egy-egy igére, vagy egy beszélgetésre apával, anyával, vagy bárkivel, ami úgy elindított bennetek valamit. De nem tudjátok egészen pontosan megfogni, hogy hol is kezdődött. Hol kezdődött az, hogy Jézus Krisztus elkezdett vonzani önmagához. Adom nektek az én lelkemet, ezt ígéri az Isten. A szent lelket onnan lehet megismerni, ahogy itt az írás mondja, hogy az ember elkezd cselekedni. A Szentlélek munkája cselekvés. Nem pusztán egy belső elmélyedés, vagy belső csönd, az kevés. A Szentlélek munkája nem pusztán meditáció, vagy elmélyedés, gondolkodás. Ez is a Szentlélek munkája. De itt valami fontos dologra hívja fel a figyelmet. Az ige. Azt mondja, amikor belétek adom az én lelkemet, akkor azt cselekszem én. Mondja az Isten, nem én ember. Vagy az Isten önmagára én, hogy az én parancsolataimban járjatok. Ha egy pillanatra ugorhatok a Biblia legvégére, ott azt olvasom, hogy mielőtt Jézus eljön, lesz a földön egy nép, akikre rámutat Jelenések könyvében az az angyal, aki ott azt a abban a látomásban vezeti János apostolt. A Biblia utolsó könyvében azt látom, hogy az angyal mutat, és azt mondja, íme egy nép, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében azt olvasom, a történelem végén, pont mielőtt Jézus eljön, fel lehet ismerni azt a népet, akit Isten elhívott. Őket arról lehet felismerni, hogy megtartják az Isten parancsolatait. És sokan mondják azt, hogy rendben, akkor essünk neki, feszítsük meg minden erőnket, és tartsuk meg ezentúl az Isten parancsolatait. És elkezded olvasni az Isten parancsolatait, és az van benne, hogy ne ölj, ne lopj, légy hűséges, ne paráználkodj. És mondhatod azt, hogy de hát én ezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Keresztény családban, adventváró családban nőttetek fel, loptatok? Voltatok bankot rabolni valaha? Nem. Öltetek embert? Nem. Akkor odaállhattok Jézus elé, és mondhatjátok ti is, hogy én ezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Akkor minek nekem az új szív? Egy megtörtént esetet idézek a Bibliából. Egy fiatal ember, aki egy becsületes szívű valaki volt, oda ment Jézus elé, és azt mondta, hogy hát én ezeket megtartottam. De valami mégis ott belül szúr, valami hiányzik.
Nektek is valami belül szúrt, valami hiányzott. Én

0: gyerekeknek ismertelek meg titeket. És most már nem gyerekek vagytok, most már fiatalok, fiatal felnőttek, felnőttek, hogy nevezhetlek titeket. Egy jó néhány éve ismerjük már egymást, és én sosem mentem még úgy haza a gyülekezetbe, hogy fú, ez a Mário, én nem bírok vele. Klaudiával kapcsolatban sem voltak ilyen érzéseim. A saját gyerekeimmel kapcsolatban néha van. Nem látom, hogy olyan nagyon rossz gyerekek lennétek, de tudjátok, amikor Jézus felteszi a röntgen szemet, ami megvizsgálja a szíveket, és rámutat arra, hogy lehet, hogy soha nem loptál. De nézd csak, mi van ott a szívedben. Még ez fontosabb, mint én vagyok. Még ez is fontosabb, mint én vagyok. Megerőltethetjük magunkat, és mondhatjuk azt, hogy ezentúl megtartjuk Isten parancsolatait. De az a nép, akire ott Jelenések könyvében az angyal rámutat a látomásban, és azt mondja, íme az a nép, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ezek az emberek, és innen Ezékiel könyvéből is kiderül, nem a maguk erejében bíznak. Nem abban bíznak, hogy mi jó gyerekek voltunk. Nem abban bíznak, hogy mi soha nem hagytuk el az atyaházát. Nem abban bíznak, hogy de hát én sosem loptam, sosem öltem. Azt mondja Ezékiel könyve, adom nektek az én lelkemet, és én cselekszem. Én cselekszem azt, hogy az én parancsolataimban járjatok. Kedves gyülekezet, és kedves barátaim, és kedves testvéreim, kedves Klaudia és Mário, ez a különbség a törvényeskedés és a Szentlélek munkája közt. Ha ti olyan emberek vagytok, akik megtartják Isten parancsolatait, annak egyetlen egy oka lehet és egy forrása lehet. Maga az Isten és az ő ereje. Mivel, hogy az ő isteni ereje, mondja Péter apostol, mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyes élethez kell. Annak megismerése által, aki minket elhívott. Annak megismerése által, aki minket megváltott. Ez az erő, amire szükségetek lesz, ez a Szentlélektől jön, Jézus Krisztus által. Ennek az Atya a forrása, Jézus Krisztus vére által a tietek lehet, és a Szentlélek minden napot lesz veletek. Ezért mondja azt a keresztség íge, és ezzel a gondolattal szeretném befejezni, hogy rátérjek arra, hogy mi is fog most történni. Maga Jézus mondja azt, mikor elköszön a tanítványaitól, hogy kereszteljetek meg, tegyetek tanítványokká minden népeket, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindhárom isteni személyre szükségetek van. Szükségetek van az Atyára, aki szerető apátok, Jézus Krisztusra, aki az életét adta értetek, és a Szentlélekre, aki megtanít titeket, és erőt ad arra, hogy az ő parancsolataiban járjatok, hogy a legvégén az angyal rátok is mutasson, hogy íme, Klaudia és Mário, akik megtartják az Isten parancsolatait a Jézus hite által, és a Jézus hitét így mondja. Amikor Jézus azt mondja, keresztelkedjetek meg. Amikor Jézus arról beszél, hogy kezdjetek új életet, és amilyen szertartás most itt végbe fog menni, nem mi találtuk ki. Nem a Ráckevé gyülekezet specialitása, hogy csináljunk akkor egy úszómedencét ide. Maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy aki szeretne az Isten országába belépni, annak először is hinnie kell az Isten fiában. Másodszor ezt a hitét ki kell fejeznie azzal, hogy Jézus példáját követve alámerül a vízben, ami jelképezi a halált, de jelképezi a feltámadást is. Ennek leszünk most itt szemtanúi. Maga Jézus Krisztus rendelte el ezt a szertartást. Talán sokaknak ez meglepetés, de Jézus Krisztus nagyon kevés szertartást rendelt el. Összesen kettőről tudok. A keresztségről és az úrvacsoráról. Kereszténység ma tele van szertartásokkal és ünnepekkel. A Bibliában összesen kettőt találunk az Új Szövetségre nézve. A keresztséget és az úrvacsorát. A keresztség kifejezi azt, hogy a keresztelendő bemegy a vízbe, és nem a maga erejéből, hanem az adott lelkész segítségével alámerül. Nem tud alámerülni magától, nem tud kijönni magától. Majd látni fogjuk, ez egy elég lehetetlen és tehetetlen testhelyzet. De azt fejezi ki, hogy az ember meghal Krisztussal együtt. De ahogy Krisztus harmadnapra feltámadt, úgy ti is azon nyomban kijöttök a vízből. Jézus nyomdokában jártok ezzel. Ez egy kifejezés. Kifejezitek azt, hogy őt szeretnétek követni. Ebben is. Ki szeretnétek fejezni azt, hogy a gyakorlatban is szeretnétek őt követni, úgy akartok tenni, hogy ő tesz. Jézus arra tanít minket, hogy aki szeretne belépni az Isten országába, János Evangélium a 3. fejezete szerint, annak újjá kell születnie víztől és lélektől. Nem vagy-vagy, hanem és. Én azt kívánom nektek, hogy nyerjétek el azt az ajándékot, amit az Isten ígért nektek. A java most jön, ez még csak a születés. De milyen jó egy olyan atya szárnyai alá születni, egy olyan atya gyermekének újjá születni, akinél ott van minden erő, aki azt ígéri, hogy majd én cselekszem azt, hogy az én parancsolataimban járjatok. Egy ilyen életet kívánok nektek. Amen.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretnék néhány útravalót mondani, mielőtt elkezdenétek az új életeteket. Először szeretnék hálát mondani a Jóistennek, aki lehetővé tette ezt az alkalmat. Hálát mondunk a szülőknek, a nagyszülőknek, akik munkálkodtak azért, hogy ti adventista gyerekek legyetek, akik a végén komoly döntést hoztok a ti életetekbe. És hálásak vagyunk azoknak is, akik a technikát üzemeltették, akik ráénekeltek, hogy így a felvételre, hogy ezáltal nem csorbult az ünnepélyessége a mai alkalomnak, ha egy kicsit más is volt. És érdekes volt az is, ugye, hogy a korábbi felvételeken nem gondoltátok, mikor ti is énekeltetek a kórusba, hogy majd magatoknak fogtok énekelni a ti keresztségeteken. Ugye ez is egy különleges dolog lett, így ilyen szempontból. A Márk evangéliumából olvasnék két verset, a Márk evangélium a 5. fejezetéből, a 18-as és a 19-es verset a következőképpen. Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg néki, hanem mondta néki, eredj haza a tieidhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Elárulok nektek egy személyes dolgot. Már régóta vártam azt, hogy egyszer a keresztség végén én köszönhessem a keresztelendőket. Mert volt már mindenféle variációja a keresztségnek, de arra nem került sor az utóbbi időbe, hogy én nekem jutott volna osztályrészül, hogy köszöntsem. És most végre itt van, és ezt az igét, ugye, illetve ennek a mondani valóját már nagyon régóta tartogatom. Mi is történt itt? Az történt, hogy Jézus meggyógyított egy embert, és tulajdonképpen valamennyien bűnbeteg emberek vagyunk, valamennyinknek szüksége van egy lelki gyógyításra. És miután ezt az embert meggyógyította Jézus, ez az ember szeretett volna oda kuporogni Jézus lábához, és hallgatni őt nagy kerek szemekkel, nagy nyitott fülekkel, várni, hogy mit mond az, aki meggyógyított engem. És nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy azt hiszük, hogy a keresztség az egy befejező állomás, hiszen küzdöttem, ahogy Klaudia elmondta, és bizonyára Máriónak is voltak ilyen dolgai, másnak is, hogy küzdöttem, és végre Jézus megsegített, eljutottam a keresztvízig, és most minden reggel órákat olvasom a Bibliát, olvasom a bizonyságtételeket, részt veszek minden imaórán, részt veszek minden istentiszteleten, és így tovább, és iszom annak a szavait, aki megváltott engem. És rendben is van ezzel, hogyha vágyódunk hallgatni Jézust, de nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy nekünk van egy feladatunk is. És ezt a feladatot ez az ember itt rögtön megkapta. Azt mondta neki Jézus, hogy ne gyere velem, hanem menj el a tieidhez, és mondd el, hogy mit cselekedett veled az Isten. Ti olyan szépen összeszedtétek azt, hogy hogyan vezetett benneteket Jézus, hogy a döntésre jussatok. Most mondjátok el ezt másoknak is. Hallották itt a testvérek, hallották azok, akik itt vannak a teremben, De menjetek, mondjátok el a szomszédnak. Mondjátok el annak, akivel alkalmilag találkoztatok. Írjátok meg a barátotoknak, aki nem volt itt ezen az alkalman. Akit csak elértek, mindenkinek mondjátok el, mit tett veletek Jézus, mert ez sokkal hathatósabb, mint hogyha valamilyen dogmatikai dolgot mondunk el. De milyen érdekes volt ebbe a történetbe is, hogy amikor Jézus meggyógyította ezt az embert, és kiűzte az ördögöket ugye a disznónyájba, akkor jött a falu lakósága, és azt mondták, kérték őt, hogy menj el a határunkból. És mikor elment ez az ember, elmondta, hogy mit tett vele Jézus, hogy változtatta meg az életét, hogy alakult át az élete, akkor azt olvassuk, hogy legközelebb eljöttek, és sokan hallgatták Jézust. Jézus szeretné, hogyha elmennétek és dolgoznátok, végeznétek a munkátokat. Ugye, talán még fiatalabb voltam, mint ti, vagy körülbelül abban a korban voltam, amikor hát kint voltam a Szovjetunióban, akkor még Szovjetunió volt. És hát ugye Kremlet meg kell nézni, és meg kellett nézni ott ugye sok-sok mindent, és egy jelenetre emlékszem, és ezt szeretném úgy, mivel ugye a kép az jobban megmarad az emberekbe, mint a elvi dolgok. Tehát az történt, hogy mutatták ott a képeket, Krem falán, ugye bent, és elmondták azt, hogy a háború alatt is ugye volt ilyen nagy felvonulás, ugye ott a Vörös téren. De az volt az érdekessége annak a fölvonulásnak, hogy máskor ugye, ha fölvonultak a katonák, akkor utána kimenőt kaptak, utána jutalmat kaptak, utána valamilyen módon ugye, jutalmazták azt, hogy ugye szépen verték a vigyázt, és ugye bemutatták azokat a fegyverarzenálokat, amivel rendelkeztek. Ugye a vezetők meg megtapsolták őket. Ezúttal a háború alatt nem az történt, hogy utána visszamentek a laktanyába, hanem egyenesen kimentek a frontra. Jézus eljövetele közel van. Kell tanulnunk, kell elcsendesednünk, de azonnal ki is kell mennünk a frontra. Végezzük a munkánkat. És én ezt kívánom nektek, meg azoknak is, akik itt voltak. Isten áldjon meg valamennyiteket az ő kegyelméből. Amen. Mennyei édesatyánk, ismét megköszönjük te néked az újjászületés csodáját. Köszönjük te néked azt, hogy láthatuk, hogy működik a te lelked, és emberi szíveket érint. Köszönjük te néked ezt, és bízunk benne, hogy láthatatlanul is munkálkodtál itt, megérintettél olyanokat, akik most itt a sorok között voltak. Atyánk, szeretnénk arra kérni, hogy szóltál az igédbe, ott, hogy valamennyien bizonyságtevő emberek legyünk. Olyanok, akik most, amikor elmennek innen, elmondják azt, hogy mit cselekedtél. Mit cselekedtél az életünkben, mit cselekedtél velünk ezen az Isten tiszteleten, mit tettél velünk a hétköznapokban, milyen módon tapasztaltuk meg a jelenlétedet. Kérünk, segíts nekünk, hogy mindig találjunk alkalmat, hogy elmondjuk ezt azoknak, akik sóvárogva várják azt, hogy valamilyen módon megtapasztalják azt, hogy te vagy, és hogy te szereted őket. Köszönjük ezt te néked, és szeretnénk kérni különösen, hogy kísérd el útján Klaudiát és Máriót, áld meg mindazokat, akik már szövetséget kötöttek veled, hogy bárcsak mindazok, akik elindultak, majd célba érjenek, és kérünk, indíts el másokat is. Áld meg, kérünk ezt a gyülekezetet, ad, hogy növekedjen, gyarapodjon, tapasztalja meg a te áldásodat. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgatsz bennünket. Jézus nevébe kértünk. Amen.

Kedves hallgatók, a mai előadásunkban az úgynevezett New Age mozgalomról, vagy New Age-ről fogunk beszélni, mégpedig, hogy a Biblia szerinti megítélése milyen, mi is ez a mozgalom, és mit is mond erről a Szentírás. Nem több mint 10-11 néhány évvel ezelőtt kellett megismerkednünk nekünk is itt Magyarországon ezzel a kifejezéssel, hogy New Age, vagyis új korszak, új világkorszak. Századunk az előző század végén, főleg a 80-as években kezdték hirdetni, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, de később aztán Európa nyugati felén is, és onnan jött át hozzánk, hogy az emberiség új világkorszak elé néz. Ennek az új világkorszaknak bizonyos asztrológiai alapjai vannak, tudnék arra szoktak hivatkozni, hogy most egyik csillagképből a másikba lép át az emberiség, tehát ez egy csillagjóslási tudományon, vagy éppen tudománytalanságon alapuló kifejezés. Ezekről az irányzatokról, a New Age irányzatokról, ahogy ezek tulajdonképpen elég meglepetésszerűen 20 évvel ezelőtt elkezdettek rárajzani a világunkra, elég sok könyv megjelent, nem hoztam el ezeket a könyveket, de gondolom, hogy sokan ismerik, magyar nyelven a legrészletesebb könyv, most már 6. kiadást ér meg, egy bizonyos Gál Péter nevű katolikus lelkész könyve, a New Age keresztény szemmel. Ajánlom mindenkinek, ha hozzá tud férni ehhez a könyvhöz, nem budapesti nagy kiadók adták ki, hanem kis vidéki kiadók Baranya megyében más helyütt, tehát a New Age keresztény szemmel, amely talán a legrészletesebb leírást adja ezekről az irányzatokról. Protestáns részről a Budapest Pasaréti Református Gyülekezetnek van néhány kiadványa, főleg Erdély Judit tollából, aki a természetgyógyászati vetületeit és egyéb más válfajait tanulmányozza a New Age-nek, a Természetgyógyászat a Biblia mérlegén, vagy az Ajtónyitás, de kinek című könyvére tudnék utalást tenni. Én most itt a rövidség kedvére egy teljesen külön bejáratú és csak a magam számára összeállított összefoglalást szeretnék önöknek elmondani. Én 3 nagy csoportot különböztetett meg a New Age irányzataim belül. Mondom ezt házi használatra, az összes irányzatot nyilván az ember nem ismeri, sőt lelki kínszenvedés végigolvasni mondjuk olyan folyóiratokat és könyveket, ahol ezek az irányzatok hirdetik magukat. Én legalábbis úgy vagyok, hogy a tanításaik nyomasztó hatása alól nehezen tudom kivonni magamat, és bár több előadást tartottam részletesen ezekről az irányzatokról, mégis arra a meggyőződésre jutottam, hogy talán jobb röviden jellemezni ezeket, röviden elintézni ezeket, mert a kedves hallgatók is rendkívül nyomott lelki állapotba kerülnek, hogyha belemegyünk ezeknek az irányzatoknak a részletezésébe. A New Age irányzatok között ez a 3 nagy irányzat, amit én meg szoktam különböztetni, az első a tudattágítási irányzatok, a második a bioenergetikai irányzatok, és a harmadik a kozmikus irányzatok. Néhány szóval azért fogom őket jellemezni. Körülbelül nem több mint 20 évvel ezelőtt nyugaton és keleten egyaránt felléptek jósok, gyógyítók, akik meghatározott tanfolyamokat, gyakorlatokat végeztek, folytattak, mutattak be, de könyveket is írtak arról, hogy az ember nem használja ki az agykapacitását. Az embernek az egyik legértékesebb része, az emberi szervezet legértékesebb része az agy, az a több milliárd agysejt, aminek az ember a hétköznapi életben alig a tizedét, vagy más felfogás szerint az 1/6-át használja ki, holott az agy sok mindenre képes lenne, gyorsabban lehetne nyelveket tanulni például, sokkal kreatívabb lehetne az ember a gondolkodásában, élénkebb fantáziával, képzelőerővel rendelkezhetnék, és ennek folytán más lehetne az élete, gondolatvilága, érzelemvilága. Ezek a tudattágítási irányzatok, például az agykontroll, amely elsősorban Dél-Amerikából indult, aztán átjött Európába, és tulajdonképpen egyik fő hadiszállásaként Magyarországon terjedt el. Az országban mind a mai napig nagyon sok tanfolyamot hirdet Domján László orvos, aki az agykontrollt az új kor legfőbb vallásának, illetve nem is vallásnak, legfőbb technikájának szeretné feltüntetni. Azt hirdetvén, hogy
hogy tulajdonképpen ez egy felekezetközi, nem is elsősorban vallásokhoz kötődő mozgalom. Az ember érdekében történik az, hogy az emberrel meg kell ismertetni az alfa állapotot és ennek az üdvös hatását, mert mi emberek túlságosan a béta állapothoz szoktunk, tehát a gondolkodáshoz, a diszkurzív, az okozati gondolkozáshoz, míg amikor az ember ebből átmegy alfa állapotban, mondjuk a lefekvés előtt az emberi elme kezd megnyugodni, akkor az emberi tudattal sok minden elvégezhető, ebben a tartósított alfa állapotban sok minden eredményre képes, és ennek a technikáját kezdte kifejleszteni, erről könyvek jelentek meg, és azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy a 90-es évek elején ezek elárasztották az országot, és szinte mindenki agykontroll tanfolyamra járt, még a legutolsók is eldugott községben és faluban is, sőt, mind a mai napig iskolás gyermekek számára úgynevezett hétvégi agykontroll tanfolyamokat szerveznek, hogy jobb legyen a tanulási készségük, jobb legyen az eredményük. De ugyanebbe a tudattágítás irányzatba tartoznak azok a nyíltan önmagukat keleti technikákkal jelzett mozgalmak, amelyek az indiai vallásokból, a brahmanizmusból, hinduizmusból, buddhizmusból hozzák az eszközeiket, az összes jóga irányzat, a transzcendentális meditáció, sőt a távolabbi japán és kínai technikák is itt kaphattak helyet. Nincs ennek se szeri, se száma, azért mondom csak egy házi pro domo, ahogy mondta a régi latin, pro domo, mondom azt, hogy a New Age irányzatok egyik része az emberi tudatra hivatkozik, tehát az emberi test egy részére, hogy ezt kell aktivizálni, ezt kell felfejleszteni, és ezzel lehet csodákat elérni. Az ember ezzel egy egészen más minőségű életet élhet. A második csoport nem egyszerűen az elmére és az agyra hivatkozik, hanem az egész szervezetre. Ezeket nevezem a bioenergián alapuló irányzatoknak, amelyek azt hirdetik, hogy az embereknek a testében bizonyos erők szunnyadnak, bizonyos kisugárzás és bizonyos erők lappanganak, ezeket kell tudatosítani. Fel kell térképezni az emberi testet. A régi ősi hagyományokat kell alapul venni, amelyek megtanították az embereket arra, hogy a testükkel, mint egy szó nélkül, beszéd nélkül is kommunikáljanak, hogy kifejezzenek, egészen odáig, hogy gyógyítsanak, tehát kézrátétellel és különböző testi energiák átadásával. Ide tartozik például a reiki, ide tartozik például a magyar válfaja a fényadás, amely külön mozgalom az országban, városokban, falvakban fényadó körök jöttek létre, akik leülnek két székre, leül két ember, és az egyik ember másikhoz teszi a kezét, és azt mondja, hogy fényt ad a másiknak, szeretetet ad, energiát ad a másiknak, mert a másik ember szeretet energiája csökkenőfélben van, ami majd feltölti, mint egy akkumulátort a másik embert. Ezeknek is nagyon sok válfajuk van, és nagyon nagy ezeknek az irodalma, még nagyobb a tevékenységi körük. Tehát nem szeretnék erről se részletesen beszélni, nem is nevezem meg a magyar hirdetőket, gyógyítókat, csodadoktorokat, akiket még a 80-as években a televízióból a híres Fülöp-szigeti orvos esetétől fogva talán önök is sokan láthattak. A harmadik irányzat nem az agyra hivatkozik, nem is az emberi szervezetre hivatkozik, hanem arra hivatkozik, hogy ezen a földön, tehát a földünkön, illetve a földünkhöz tartozó kozmoszban különleges erősugárzások vannak, ilyen például a radiesteziológia, amely azt mondja, hogy a földnek van egy bizonyos kisugárzása, a föld belső részének, magmájának van egy bizonyos kisugárzása. Ezt lehet mérni, és úgy helyes építkezni, úgy helyes egy lakást is tervezni, hogy az az ágy ne itt legyen, hanem amott, ne víz ér fölött, ahol a sugárzás felerősödik, hanem egy másik helyen. De ugyanez ehhez a válfajhoz tartoznak már az egész országot a 80-as évektől fogva szinte pánikban tartó UFO jelenségek, amelyekről először Nemere István, a híres sci-fi író, és egyáltalán ennek a New Age szemléletnek a magyarországi átplantálója, illetve képviselője adott hírt, hogy az amerikai tudományos akadémiától az akkor még szovjet tudományos akadémiáig mindenki foglalkozott ezekkel az űrutasokkal, akik egy másik civilizációból tűntek fel, vagy ki tudja, egy másik világból érkeztek ide hozzánk.
A 90-es évek elején a magyar televízió is sokat foglalkozott olyan emberekkel, akik beszéltek a repülő csészealjaknak az utasaival, akik bementek és meglátogatták az embereket Békés megyétől Vas megyéig, és elmondták nekik, hogy hogy kell élni, hogy kell szeretni, sőt, több magyar honfitársunk azt mondta, hogy egy meglehetősen távoli égitestre is elvitték, mint például emlékezem, egy Békés Szent Andrási asszony mondta el a televízióban, hogy őt több napig elvitték, és ott azon a messze-messze levő égitesten tanították a szeretetre és az igazi emberi életre. Tehát ezek az UFO jelenségek, csak UFO folyóiratból fél tucat van Magyarországon, és Magyarország rendezi az UFO világkongresszusokat, nevezetesen Magyarország egyik legsújtottabb városa Ózd. Ózdon több UFO világkongresszus is volt, és ha bemegy az ember egy pesti, egy kerületi könyvtárba, akkor látja, hogy a fiatalok, az óvodások és a kisiskolások is UFO magazinokat kapdosnak le a folyóirat polcokról, mert ezeket járatják a könyvtárak. Aztán, hogy ezeknek filmbeli és egyéb más feldolgozásaival ne is foglalkozzunk. Tehát nem tudom, ez az én, mondom, házi használatra való felosztásom, hogy az utóbbi egy-két évtizedben nagyon sok technika, módszer, felfogás, szinte a tanításnak és a világmagyarázatnak a szintjét igényelő irányzat lépett fel, amely azt hirdeti, hogy alapvetően megjavítható az emberi élet. Ha elfogadjuk a tanításaikat, alapvetően más lesz az életünk. Ha hallgatunk ezekre a mesterekre, gurukra, tanítókra, akkor legyőzhetjük a betegségeinket, legyőzhetjük a nehézségeinket, nyomorúságainkat, testi-lelki korlátainkat. Tehát merném így nevezni ezeket a jelenségeket, hogy egyféle megváltást, szabadítást, megoldást kínálnak az embereknek nagyon gyorsan. Nem szeretnék foglalkozni azzal, de zárójelben jegyzem meg, hogy mennyi pénzért. De ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert ez annyira nem tartozik ide, nem ezért beszélünk így ezekről a jelenségekről, mert mondjuk mindenki ezért 10 000-eket vagy 100 000-eket kér. Vannak például, akik egyáltalán nem kérnek, én is kapok ilyen telefonokat, hogy kedves tanár úr, hát beteg a gyermekem, az orvosok nem tudnak mit csinálni vele, én eljöttem a legjobb budapesti klinikákra, elmentem a megyei rendelőintézetekbe, a gyermekemet nem tudják meggyógyítani, de elmentem egy X városba egy asszonyhoz, aki kézrátétellel ezt és ezt teszi a gyermekem, és tessék elképzelni ingyen. Vagy legalábbis azt mondja, hogy hát egy szolíd egy, maximum 2000 forintos költségért, tehát azt mondja, hogy ez szinte nem is komoly összeg, ezt ne is említsük. Tehát ezért mondom, hogy nem szeretnék ennek az anyagi hátterével foglalkozni, bár most a magyar újságíró nyelvben feltűnt egy kifejezés, nagyon jónak találom egyébként, a 90-es évek elején feltűnt egy kifejezés, ami így szól, hiszékenységipar. És a hiszékenységipar kifejezés azt jelzi, hogy Budapesten is egyre több a kis boltocska, egyre több a kis lakás, ahova be lehet menni meghirdetések alapján, és ott az ember, nem tudom, a kezéből megjósolják a jövőjét. Vagy fölállítják a horoszkópját, vagy kártyát vetnek, vagy fehér vagy fekete mágiával megmondják, hogy hogy kell neki élni, és ez a hiszékenységipar nyilván pénzbe kerül, mert hát be kell az állam iránt is jelentkezni, tehát ez adózni kell az illető embernek, és annak az embernek, aki ennek az iparnak a szolgáltatásait igénybe veszi, nyilván ezt meg kell fizetnie. De ez így volt már tulajdonképpen a 70-es, 80-as években idősebb évjáratú emberek, mint most már jó magam is emlékezhetnek arra, hogy a 70-es években a filmmúzeum előtt hosszú sorok kígyóztak, mert a nógrádi vagy borsodi halottlátó asszonyról vetítettek filmet, tehát ez már 20-25 éve is esedékes volt Magyarországon. Amikor aztán elmentem Balassagyarmatra, és ott megnéztem a múzeumban, hogy hány halottlátó asszony van most ott a vidéken, eléggé elszörnyűködtem, és mondtam, hogy ezt a hiszékenységipart, ezt tulajdonképpen mint fogalmat nem használták, de Magyarországon ez már évszázados tradíciókra megy vissza, hogy tulajdonképpen emberek fő foglalkozás szerűen fogadnak másokat,
és bizonyos szolgáltatásokat adnak nekik lelki, szellemi dolgok területén. Például ez a bizonyos északi, azóta már meghalt honfitársunk megmondta az ott sorakozó embereknek, hogy a legközelebbi rokonuk mit üzen nekik a túlvilágról. Tehát tulajdonképpen halottlátó asszony volt, és ezért a halottlátásért el is fogadott pénzt. Ha valaki ebben nem hisz, vagy úgy gondolja, hogy ez egy mesebeszéd, akkor olvassa el Just László, Zelei László, régen rádiósok, most már az egyik ugye egy tévésztár, akkor még, amikor rádiósok voltak, egy külön könyvet írtak, Just László, Zelei László könyvtárakban megvan, a halál egészen más kérdőjel. A halál egészen más kérdőjel című könyvét, amelyben ők maguk írják le, hogy ők is elzarándokoltak ehhez a halottlátó asszonyhoz, beálltak a sorba, sorra is kerültek, és amikor oda kerültek elébe, mondta az egyiküknek ez a halottlátó asszony, hogy kedves uram, önnek a túlvilágról egy tömött bajuszú középkorú rokona ezt és ezt üzeni. Mire az egyik riporter elvonta félre a másikat, és azt mondta neki, hogy nézd, micsoda a butasság, hát nekem nincs ilyen rokonom. Hát ez az asszony hazudik és blöfföl. Azt mondja, gondolkozzál csak egy kicsit. Az elkezd gondolkozni, és pár perc után kiböki, hogy igen, 41 néhány éves korában nemrég meghalt valóban egy másodunoka testvér, és valóban tömött bajuszú volt. Tehát, nagyon vigyázzunk arra, hogy ne becsüljük le ennek a hiszékenységiparnak a hatását, tevékenységét, és az embereknek a helyzetét sem, akik ki tudja, mibe kerülnek a hiszékenységipar szolgáltatásai után, mert erről nem szól a krónika. Nagyon kicsi a sajtója annak, hogy aki elvégez egy-két agykontroll tanfolyamot, amelyben nagyon sok fokozat van, aki elmegy egy szientológiai kapcsolatfelvétel és hosszú teszteket kitölt, aki esetleg fölállítatja a horoszkópját, vagy ezzel komolyan foglalkozik, az egy idő után, tehát egy-két év után hova kerül? Idegosztály, zárt osztály, elmebetegség, öngyilkosság. Ennek az utótörténete már nem annyira dokumentált. Természetesen én ebben nem fogok belebocsátkozni, hanem én alap dolgokat szeretnék elmondani erről az egész mozgalomról, és erről az egész felfogásról a Biblia szempontjából. Először is azt a kérdést vetném fel, hogy ezekben a jelenségekben általános az, hogy természetfölötti elemekkel, röviden csodákkal találkozunk. Vajon hihetők ezek a csodák? Ha arra hivatkozik José de Silva úr, vagy akár magyar képviselő, hogy felülnek egy repülőgépre, a repülőgép éppen leszállást végez, bajba kerül a repülőgép, de ők a repülőgép fedélzetén alfa állapotba helyezkedve, mint egy megszüntetik a bajt, és a repülőgép szépen leereszkedik a legközelebbi város repülőterére, hogy ezt most elhiggyük-e? Sok ember ezt fantasztikusnak tartja, hogy valaki alfa állapotban elkezdi egy repülőgépnek a sorsát befolyásolni. Mások szintén csóválják a fejüket, és azt mondják, hogy hát hiszi a piszi, vagy velem ilyet nem etetnek meg, én erre nem vagyok vevő, én erre nem vagyok Balek. Roger Morneau Játék a tűzzel című kis könyvecskében leírja, hogy ő se volt vevő az ilyen dolgokra. Aztán kíváncsiságból utána ment ezeknek a dolgoknak, és látta, hogy ezek a dolgok működnek. Ezek a dolgok funkcionálnak. Soha nem felejtem el, Szentesen tartottam kb. 10 évvel ezelőtt előadást, nem is erről a témáról, egészen véletlenül a beszélgetés során jött szóba a dolog, és egy fiatal asszony azt mondja nekem, hogy hát ő nem tudja a gyermekének a fájdalmait elnézni, ő igenis fényt fog adni, ő igenis bizonyos agykontroll tanfolyamokon szerzett tudását érvényesíteni fogja. Mit gondolok én arról, hogy hát ez nem csoda, és a csodák azok nem valóságosak, azok nem mehetnek végbe az emberi világban. Megnyugtattam, hogy a csodákban én is hiszek. Nem azért hiszek, mert hiszékeny vagyok, hanem hiszem azt, amit Illyés Gyula nagyon egyszerű magyar paraszti bölcsességgel, egy nagy mondata van Illyés Gyulának, kérném, jegyezzék meg. Illyés Gyula azt mondta,
ha én csak Miskolcig jutottam el, nem vagyok olyan ostoba, hogy kétségbe vonjam Kassa létezését. Ha én a gondolkodásomban csak bizonyos határokig jutottam el, és bizonyítani, érvelni egy bizonyos határig tudok, nem vagyok olyan ostoba, hogy azt mondjam, hogy azokon a határokon túl nincs már más. Ez olyan ostobaság lenne, mintha én csak Miskolcig jutottam el volna vonaton, és tagadásba venném Kassa létezését. Nagyon sok minden van az emberi tudat, az emberi megmagyarázás határán túl is, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy csoda, mert nem lehet megmagyarázni értelmes érvekkel, de a kedves hölgynek rögtön válaszoltam egy kérdéssel. Azt mondtam neki, hogy nézze, én is hiszek a csodákban, de mit tetszik gondolni, hogy a csodák honnan származhatnak? Rögtön kész volt a válaszsal, azt mondta, tudja, hogy honnan származhatnak? Ez nem kérdés, hát csak Istentől származhatnak, hát tőlünk nem származhatnak a csodák. Mi arra vagyunk képesek, amire képesek vagyunk. A csodák csak Istentől származhatnak. Erre a feleletem is kész volt, és akik járnak régen az előadásokra, biztos ők is így feleltek volna. Mondom, nézze, éppen itt van a probléma. Ma az emberek nagy része azt hiszi, hogy a csodák csak az Istentől származnak. Ma az emberek nagy része fel se tudja tételezni, hogy lennének természetfeletti jelenségek. Igen, ezek nem halucinációk, ezek nem blöffök, ezek működő csodák. Tehát a spiritiszták összegyűlnek, lesötétítik a termüket, mindenki ráteszi a kezét az asztalra, ott vannak azok a bizonyos üvegpoharak, elkezd a médium ugye működni, és megmozdulnak a poharak. És hangzik egy hang. Egyik rokonom azt mondta, hogy ő Szent Bonaventúrával szeretett beszélgetni, mindig megidézte a médium, és ő Szent Bonaventúrával egy 800 évvel ezelőtt élt középkori ferences filozófussal, szerzetessel cserélte ki a gondolatait. Szerintem Jánoskám, ez a jövő vallása. Micsoda távlatok vannak ebben, bárkit megidézhetünk, bárkivel beszélgethetünk, beszélgethetsz Beethoven szellemével, beszélgethetsz Leonardo da Vincivel, beszélgethetsz Plátonnal, csodálatos vallás. Kedves hallgatók, úgy gondolom, hogy itt van az első nagybökkenő, és nagyon sok ember ezzel nem jut túl. A Biblia, ha valaki a Bibliát komolyan veszi, és megkérdezi a Bibliától, hogy csodák kitől származhatnak. Nem tudom másképp mondani, csak így, ha már föllapozzuk a Bibliát, a harmadik fejezetében egy New Age jelenséggel van dolgunk. Gondolják meg, hogy micsoda csoda az, hogy ott van az első emberpár a paradicsomban, Ádám és Éva, közel megy Éva a fához, és egy kígyó, amit az Isten nem úgy teremtett, hogy beszélni tudjon, egy kígyó elkezd beszélni. Hát ez aztán már igazán nagy csoda, nem? Mindig eltűnődöm ezen a mozzanaton, hogy Évát hogy nem rázta ki a hideglelés, és hogy nem hagyta ott azt az egész fát kígyóstul együtt. Egy kígyó elkezd beszélni, mégpedig olyan magas rendű beszéddel. Tessenek meggondolni, azt mondja neki a kígyón keresztül, nyilván az az erő, aki megszólal rajta keresztül, Évának, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek. Micsoda mesteri kérdés. Egy kis hazugságot belevegyít az igazságba, megingatja Évának a bizalmát az Istenben. Éva aztán ki is kéri magának, aztán az Isten nem azt mondta, hogy egy fáról se együnk, az Isten azt mondta, hogy egy fáról ne együnk. Erről, ami a kertnek közepette van, a jó és gonosz tudásának a fájáról ne együnk. Mert hogyha ebből eszünk, még azt is elmondta az Isten, hogyha kipróbáljuk ezt az utat, akkor meg fogunk halni. És utána ez a kígyó a következő mondatával ezt feleli, hogy bizony nem haltok meg. Dehogy haltok meg? Hát tudja az Isten, hogy itt valami különlegesség van ennek a fának a gyümölcsében, hogy ti is jónak és gonosznak tudói lesztek, csak ő vissza akarja tartani tőletek a tudást és az ismeret. Egy zsarnok ez az Isten, aki titeket teremtett. Én majd megmutatom, hogy hogyan istenesülhettek meg, és hogyan lehettek igazán nagyok. Nincs időm most ennek a Mózes első könyve, harmadik fejezet első hat versének az elemzésére, de ez minden megkísértésnek, minden ámításnak, minden becsapásnak, minden elbájolásnak az alapja.
Van egy olyan lény, aki iszonyatos hazugságokkal tud dolgozni, de a hazugságait olyan pontosan tudja elrejteni, hogy arra az ember egykönnyen nem jön rá. Tehát van egy olyan lény, aki sokféleképpen tud csodát tenni. Csodát tud tenni úgy, hogy egy kígyó beszél, ez nem akármilyen csoda, ezt még eddig soha senki nem fejtette meg, hogy ott a paradicsom az a kígyón keresztül ez a bizonyos lény hogyan tudta elérni azt, hogy Éva úgy hallja, mintha a kígyó beszélne. A Bibliát, ha valaki tehát felüti, mindjárt a harmadik fejezetnél egy csodával találkozik, ami nem Istentől származik. Ha valaki tovább olvassa a Bibliát, Mózes második könyve 7. fejezetében találkozik egy olyan csodával, ugye az egyiptomi kivonulás előtti csoda, hogy Mózes és Áron csodát tesz a fáraó előtt, elvetik a botjukat, és a botjuk kígyóvá változik. Erre a fáraó kihívja a maga bölcseit, azok is eldobják a botjukat, azok is kígyóvá változnak. És tessék eldönteni, hogy most ki mögött áll az Isten. Ugyanaz a csoda. Nagyon érdekes, ahogy folytatódik ez a feljegyzés, tehát Mózes második könyve 7. fejezet 11. és 12. versében van maga a történet, de a feljegyzés úgy folytatódik, hogy a Mózes és az Áron kígyói elemésztették a fáraó bölcseinek kígyóit. Tehát a Biblia szerint csodát a maga teljes valóságában egyedül Isten tud tenni, tehát Istennek van teremtő ereje, de az isteni cselekedeteknek a hasonmását, az utánzatát képes valaki is megtenni, és ez Sátán. Sátán az az angyalfejedelem, akinek óriási intelligenciája van, és aki a démonaival együtt nagyon sok csodát tud tenni. Sátáni csodákról olvashatunk még az Ószövetségben, például Sámuel első könyve 28. fejezetében, nem kell elmenni egy spiritista szeánszra, és senkinek nem is ajánlom, hogy menjen el. Iszonyatos történeteket lehet arról olvasni, hogy például magukat komoly kereszténynek való emberek elmentek spiritista szeánszokra, azzal a vágyal, hogy onnan megnyernek embereket, megmentenek embereket, és egy-két éven belül ezek a magukat kereszténynek tartó emberek meghaltak, öngyilkosak lettek. Nem kell elmenni, el kell olvasni a Bibliából egy fejezetet, mert hogy mi az, hogy spiritizmus? Mit jelent az, hogy például megidézni embereket, meghalt embereket megidézni? És elmegy Saul király Endorba, és az endori halottlátó asszony maga praktikáival, amit itt a Biblia nem részletez, egyszer csak azt teszi, hogy a földből látnak feljönni egy fehér, fényes alakot. Szakasztott hasonlít Sámuelre. Még beszélni is kezd. Nem halucináció, nem délibáb, nem. Úgy, ahogy van, úgy gondolja Saul király, hogy ez Sámuel, akivel beszélget. Olyan csodák, amelyeknek a hátát, mögét mi nem tudjuk megmagyarázni. De a Biblia leírja ezeket a csodákat, hogy ezek a csodák léteznek, és nagyon vigyázzunk, mert csodák nem csak Istentől jönnek, hanem jönnek egy másik lénytől is, az ördögtől. Ha valaki az ördöggel akar cimborálni, könnyen megteheti, de az ember ne tegye, mert ezek a csodák alkalmasint maguk alá fogják temetni az embert. Felbontják az agyát, félelmekkel, szorongásokkal látják el az embert, szóval borzalmas dolgok ezek. Mondom már, az Ószövetség olyan jelzéseket ad, de az biztos, hogy ha valaki a Bibliát komolyan veszi, az Új Szövetségben és annak is két helyén olvashat nagyon részletes leírásokat ezekről a jelenségekről. Azt mondhatnám önöknek, hogy tulajdonképpen mielőtt ezt a két fontos leírást fölidézném, az egész emberiség történelme tele van démoni jelenségekkel. Ha egy nagyon egyszerű ábrán szeretném ezt ábrázolni, ami kezdődik a teremtéstől, és végigtekint az elmúlt évezredeken, akkor azt mondhatnám, hogy az emberiség történelmében mindig voltak démoni jelek, démoni csodák. De az biztos, hogy mozgalom szinten, amikor hosszú időre elöntötte a történelmet az ilyen volt az időszámításunk körüli egy-két évszázad,
a római birodalom kifejlődésének az idején. Ilyen volt a reformáció időszaka a 15.-16. században, amikor a Biblia az emberek kezébe kezd kerülni, de ezzel párhuzamosan rendkívül sok ördögi mesterség terjed el Európában, a halott idézéstől a csillagjósláson át egyéb más dolgokig. És ugyanilyen korszak a mi korszakunk, a 20.-21. századnak a fordulója, tehát amelyben most mi élünk, és azt is meg tudjuk mondani, hogy miért talán ez az időszak az, amit a legszélesebben vagy legvastagabban kellene itt ábrázolnom, mert az biztos, hogy az eddigi irányzatok a felét nem tették ki annak mennyiségben, ami most a világra rázódul. Nagyon egyszerű, kedves hallgatók, ennek a magyarázata, ezeknek a csodás jelenségeknek, hogy miért van ennyi csodás jelenség a mostani világunkban. Ennek az egyedüli egyszerű magyarázata az, mert nem csak szentesen nem hitt az az asszony, hogy az ördög is tud csodát tenni, hanem azt hiszem általánosan az emberek ebben nem hisznek, annál az oknál fogva, hogy nem hisznek magának az ördögnek a létezésében sem. Egyetlen egy oka van, hogy ezek a jelenségek ennyire elszaporodtak és ennyire ráömlöttek a világra, hogy az emberek nem hisznek abban, hogy létezik egy velejéig romlott, egy hatalmas intelligenciát képviselő, de szeretet nélkül való, tehát velejéig romlott lény, aki mindent megtesz azért, hogy az ember tönkre tegye, nem sajnál eszközt azért, különböző eszközt azért, hogyha ha kiűzik az ablakon, visszajöjjön az ajtón és fordítva. Valami olyan hatalmas skálája van ezeknek a jelenségeknek, mondom, az emberi tudattól, az emberi szervezettől, a kozmikus energiákig való hivatkozásokban, amelyek tulajdonképpen egy valamit akarnak az emberrel elhitetni, de ezerféle formában, ezerféle módon. Mi ez az egy valami? Azt az egy valamit akarják az emberrel elhitetni, amire az ember is nagyon fogékony, és amire az ember is nagyon könnyen rávehető. Tudnék azt, hogy az ember önmagát meggyógyíthatja, megválthatja. Az életét önmaga is rendbe teheti, tehát ezek egytől egyik az önmegváltásnak. Az emberi önmegváltásnak, vagy tudaton, vagy a szervezeten, vagy kozmikus dolgokon alapuló emberi önmegváltásnak a reménységét hirdetik. Vagyis Isten nélkül is istenesülhet az ember. Nincs szükség Istenre, te magad is válhatsz Istenné ilyen és ilyen módon, és az életed problémái megszűnhetnek. És mivel az emberiség, hogy haladunk előre a történelemben, egyre inkább tele van betegséggel, egyre inkább gyengül az emberi erő és az akarat, az emberek természetüknél fogva, kapva kapnak az ilyen lehetőségek után gyógyulni, egészségesnek lenni, megváltozni, mindegy, bármi áron. 20 éves házaspár mondta nekem az ország keleti részében, ne haragudjon, kedves uram, de én a gyermekem felgyógyulásáért az ördöggel is szívesen cimborálok. Én nem azt nézem, hogy ez honnan jön, ön nekem beszélhet arról, hogy ez talán nem Istentől jön, lehet, hogy önnek van igaza, de én a gyermekem felgyógyulásáért, vagy a magam életének a helyretétének, teljesen mindegy most, hogy ki mondja, mindegy, hogy milyen Istenben hiszünk, csak az a fontos, hogy higgyünk valami felsőbbrendű lényben. Tetszenek ismerni ezeket a nagyszabású bölcsességeket, amelyekkel az emberek tele vannak. Szóval egy ilyen világhelyzetben persze, hogy megszaporodnak ezek a jelenségek, a hiszékenységipar beindult és vevőkört,

a megoldás. Benned van az aranyalapja annak, hogy meggyógyulhatsz, vagy más ember lehetsz. Kedves hallgatók, ez a helyzet. Ez az az állapot, amit tudomásul kell vennünk, hogy ezek ellen, az irányzatok ellen tulajdonképpen az egyetlen egy megoldás majd az lesz, amit Jézus Krisztus kilátásba helyezett, és amit főleg a Bibliának két nagy könyve helyez kilátásba, és ez a két könyv a négy evangélium és a jelenések könyve. Ha valaki mélységében meg akarja ismerni ezeket az irányzatokat, ehhez a két könyvhöz praktikusan, hogy beleférjen a mai előadásunkba, ennek a két könyvnek két részletéhez tanácsos fordulnia. Az egyik Jézusnak a nagy apokaliptikus beszéde, amely Máté evangélium a 24. fejezetében döbbenetes részletezést ad ezekről az irányzatokról. Már most előre bocsátom, majd később egy kicsit ebbe belemegyünk. Most előre bocsátom, hogy Jézus egy döbbenetes képet ad erről, ami így hangzik: ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. A világ legyengül, leromlik, mint egy ember, amikor az élete vége felé közelít, és már a halál szélén áll. A világ is egyre inkább egy végvonaglásokban veszkődő világ. És ahogy a természeti életben, az állatok világában, a madarak világában látjuk, hogy ha mondjuk jön egy kesejű vagy egy sas, néha nyári táborainkon én is látok ilyen hát, helyzetet, hogy egy sas elkezd körözni valahol, és megy lefelé. És jönnek azok a madarak, amelyek csak azt várják, hogy kimúljon az a kis állat, lecsapnak rá, és akkor megy az osztozkodás a húsán. A Bibliának ez egy nagyon nagy jelképe. Máté evangélium a 24. fejezetében is előfordul. Jelenések könyve 18. fejezetében is előfordul, hogy mindenféle gyűlölséges madaraknak tömlött szévé lesz ez a világ. És Jelenések könyve 19. fejezetében is előfordul, hogy egy nagy vacsorára gyűlnek össze, hogy egyék ennek a világnak a testét, úgy szipolyozzák ki ezt a tehetetlen emberiséget, ahogy csak lehetséges. Tehát mondom, ez egy nagyon nagy jelkép, Máté 24, Jelenések 18, Jelenések 19-ben előfordul. És Jézusnak ez a kijelentés, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük, jelzik, hogy most senki nem válogat a világban azon, hogy tudja a maga ártó szándékát végrehajtani. Ebből még ha pénzt is csikar ki, vagy esetleg vagyont is gyűjt, hát az még inkább fényessé teszi ezt az akciót. Emögött egy velejéig romlott lény áll, akiről az emberek nem tudják ezt a négy, a Bibliában nem több, négy alapvető kijelentést, amit tartalmaz a Szentírás. Ez a négy alapvető kijelentés, sokszor elmondtam kedves hallgatóinknak, ezt tulajdonképp fejből kellene tudni minden keresztény embernek. Ezékiel könyve 28. fejezete, Ézsajás könyve 14. fejezete, János 8. fejezet 44. verse, és Jelenések könyve 12. fejezete, amelyben Jézus beszél erről a lényről, Sátánról, a valódi céljairól. Talán, ha csak egyetlen egyet megjegyzünk, hiszen ez egy versből áll, hogy tetszenek látni, ez a János 8.44 az, ami a dolgoknak talán a legmélyebbjére tapint, amikor Jézus azt mondta, hogy Sátán nem állott meg az igazságban, tehát Isten nem teremtette rossznak őt sem. Sátán is a kezdet kezdetén angyal, sőt angyal fejedelem volt, és csak később az Istennel való szembefordulása után kapja ezt a héber nevet, hogy Sátán, magyarra lefordítva, hogy ellenség. Jézus azt mondja róla, hogy nem állott meg az igazságban, tehát neki nem az igazság útja kellett, nem a szeretet útja kellett, de hogy érvényesítse a maga akaratát, a befolyását a hazugsággal kívánta érvényesíteni, így mondta Jézus, hogy ő hazugság atya. Tehát aki nem állott meg az igazságban, és mégis a befolyását érvényesíteni akarja, nyilván, hogy egy másik törvényel, másik eszközzel léphet fel, nem az igazsággal, hanem a hazugsággal. És Jézus még egy harmadik dolgot is elmondott róla, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát vigyázzunk, itt a játék vérre megy. A játék nem csak akkor megy vérre, amikor folyik a vér, a játék akkor is vérre megy,
amikor

0: Sátán a maga hazugságaival, a maga ámításaival az ember beleegyezését kívánja kicsikarni, hogy nincs megváltás, nincs isteni megváltás. Van emberi megváltás, van önmegváltás, ezen az úton jár. Ez a játék itt is vére megy. Mielőtt belemennénk egy kicsit ennek a részleteibe, hogy említettem önöknek, Európában is elfelejtkeztek erről, hogy Sátán és ördög. Mindenki, hogyha visszanéz a maga életébe, felidézhet a gyermekkorából jelenteket, hogy hát én visszaemlékezem, hogy én például Sátánban és az ördögben nem hittem. Legfeljebb mondjuk december elején a Krampuszban. Akit alkalmasint egy rokon testesített meg, aki elvirgácsolt bennünket, hogyha rosszak voltunk. Körülbelül ilyen szinten állt előttünk ez a dolog, hogy Sátán, ördög, Krampusz, egyébben egyszer meg virgács. Emlékezem, ahogy a keresztény teológia történetéhez fordultam, és középiskolás koromban olvastam Augustinusnak, vagy ahogy a katolikus egyház nevezi, Szent Ágostonnak a híres meghatározását, hogy tulajdonképpen személyes gonosz nincsen, a rossz csak a jó hiánya. Tehát személyes gonosz nincsen, Sátán nincsen, a rossz csak a jó hiánya. Nagyon filozófikusnak tűnt, privatio boni, a jónak a jótól való megfosztottsága, a jónak a hiánya, és az ember megelégedett ezzel, hogy tulajdonképpen akkor a rossz ki is küszöbölhető a történelmből, mert hogyha a rossz csak a jónak a hiánya, akkor ezt megismerve ez az okos emberiség le fogja győzni a hiányokat, és akkor tanultuk a hegeli fejlődés elméletet, a marxi fejlődés elméletet, és előttünk körvonalazódott a szép jövő, hogy majd nem lesz a rossznak hiánya, majd mindent betölt a jó, ez még inkább félre söpörte még a gondolatát is annak, hogy Sátán létezhet. Ám de az ember sokszor tapasztalja az életben, hogy én valamit megértek, hogy valami rossz, a jó hiánya, százszor nekiállok, hogy kijavítsak egy hibát, és mégse sikerül. Ekkor találkoztam én a Bibliával, és a Bibliából megértettem, hogy az ember annyira nem együgyű, hogyha a rossz csak a jó hiánya lenne, azt ne tudná legyőzni. Az emberiséggel valaki játszik. Az embert, az egyes embert és az emberiséget valaki százszor is bele tudja vezetni ugyanabba a hibába, ezer egyszer is be tudja csapni és lépre tudja csalni, ez csak egy személyes gonosz lény teheti meg, akiről azt mondja a Jelenések könyve 12. fejezete, hogy ő az egész föld kerekségét képes elhitetni. Nem akármilyen lény, nem egy ember csap be, nem egy csoportot csap be, nem mondjuk a lezüllött embereket, nem a különösen bűnös embereket, az egész emberiséget képes félrevezetni, az egész föld kerekségét elhiteti. Amikor én olvastam a Bibliából ezeket a részeket, azt mondtam, hogy hát az emberiség egyik legnagyobb hiányossága az, azzal, hogy a Bibliát nem ismeri és nem fogadja el, hogy nincs felfogása a rosszról. Nincs tudása, nincs ismerete a rosszról. Mondta is akkor valaki, aki a Bibliáról előadásokat tartott, egy nagyon frappáns megjegyzést tett, azt mondta, hogy az Istenben még csak hisznek az emberek, de Sátánban nagyon kevés ember hisz, hogy tudnik létezik. Nagyon sok Isten hívő ember is, aki azt mondja, hogy ő hisz az Istenben, abban már nem hisz, hogy Isten ellensége, akivel Jézus késhegyig menő küzdelmet folytatott a megkísértés pusztájában, a Getsemáné kertben, akiről Jézus azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban, csaló, hazug és embergyilkos volt kezdettől fogva, és sajnos nem várhatunk tőle semmi jót, mert Sátán annyiban más, mint a legrosszabb ember és a leggonosszabb ember. Mi a különbség Sátán és Hitler, vagy Sátán és Néró között? Az a különbség, hogy ezek az emberek a haláluk pillanatáig azért megváltozhattak, és nagyon sok gonosztevő ember meg is változott az életében, lásd Manassék király, vagy Nabukodonozor bibliai nagy diktátorok, de Sátán egyé vált, azonosult az elvével, az önzés elvével, a hazugság, a gyilkolás elvével. Hogy egyszerű erőszakkal gyilkol, hogy mondja a Péter első level 5. fejezet, hogy mind ordító oroszlán, vagy ő sokszor becsapással gyilkol, mint mondja a II. Korintus levél 11. fejezete, csak a két arca, a Jánusz arc, egyszer kedves, egyszer igéz és bájol, ha kifullad ez az út, akkor előveszi az erőszakot. Fogalmazd, hogy ha kifullad az az út, akkor elkezd kedvesen bájolni. Tehát ő mindent megenged magának, minden eszközt megenged magának, félelmetes ez a lény. Nohát, én az irodalom történetében találkoztam először a démont feldolgozó versekkel, és most legyenek kedvesek meghallgatni egy költőt, nagy költő volt, a világirodalom egyik legnagyobb költője, méghozzá két démonról szóló versét is hallgassuk meg. Nem olyan költőket idézek én most, mint akik kifejezetten satanista költőként voltak számon tartva, akiket gyötört az ördög egész életükben, nem Byront idézem. Nem Baudelaire-t idézem, az európai költészet legnagyobb satanista költőjét, nem Meredith-t idézem. Juhász Gyulának van a Bukott Angyalok című verse, Babits Mihály írt himnuszokat a bűnről, ugye a nyugat nemzedékben is egy ilyen nagy bűnkultusz volt, meg egy ilyen sátánkultusz. Baudelaire versét, a sátán litániáját versengve fordították le. Nem, én egy más költőt idézek, nagyon nagy költő volt. A hatalmas elbeszélő költeménye a Jevgényi Anyegin, bizonyos értelemben a világirodalom egyik legnagyobb műve. Ha valaki újraolvassa, újraízlei, látja, hogy miről van szó, nos hát ő Puskin mondja el, hogy hogyan szerzett tudomást sátánról. Neki mit jelent ez a lény? Mondom, egyszerre két rövid versében is megszólalva.
1: Alekszandr Szergejevics Puskin, a démon, Radó György fordítása. Egykor, midőn még új volt minden élmény az életem során, hogy lány néz rám, tölgy lombja az izzen, s éjente szól a csalogány, midőn magasztos érzemények, szabadság, hírnév, szerelem, s a drága ihletet művészet tüzelte vérem hevesen, váratlanul a vágyak kélyek fölé árnyék emelkedett. Akkor kezdett egy sanda lélek meglátogatni engemet. Szenvedtem-e találkozástól, mosolygott, szeme furcsa volt, mindent kicsúfoló szavából belém jeges méreg hatolt. Kifogyhatatlan rágalommal kísértette a mennyeket, mindent mi szép ábrándnak mondva, mindent mi lelkes megvetett. Szabadságban, hűségben nem hitt, csak gúnyt érzett a lét iránt, s a gazdag természetben semmit áldón említni nem kívánt. Puskin, a démon. Radó György fordítása. Míg édes vakság vert, azt hittem, vannak választott szellemek, s hogy titkos létük a dicső menny erőinek kedves lehet. És úgy véltem, hogy tisztán látom, mihelyt közel kerültem én. De gondtalan tudatlanságom a zavarosban elmerült egy orv démontól, mely immáron velem örökre egyesült. Az ő szemével kezdtem látni, s az élet elszegényedett. Szavában csenghetett akármi, a lelkemben visszhangja lett. Nyílt szemmel néztem a világba, és ámultam csak csendesen. Valóban ez volt hát nekem oly nagyszerű, oly tiszta, drága. Mondd, mit kerestél, álmodó ifjú, miért nem szűntél kívánni? S kit nem resteltél lángoló lélekkel istenként imádni? Szemem az emberekre néz, s látom, mind gőgös, undorító, a bárgyú mindig bűnre kész, s kegyetlen szélkakas a bíró, mi kell a gyáva és hideg, könyörtelen, hiú tömegnek. Erkölcsön és jogon nevetnek, s a százados tudás minek. Így jó, bölcsek vagytok ti népek, kiket szabadság nem tüzel. Te nyáj, nem kell szabadság néked, téged levágni, nyírni kell. Ostort öröklött nemzedéked, s csengettyűs járvot és cipe.
2: Kedves hallgatók, a gondolatmenetben idáig eljutva is, még most szeretném felidézni ezt a két alapvető bibliai helyet, az emberben óhatatlanul az a kérdés merül fel, amit sokan föltesznek, főleg azok, akik a Bibliával még most kezdenek foglalkozni, hogy na de hol van az Isten, és miért engedi ezt neki? Hát ha Jézus Krisztus eljött erre a világra, és világosan bemutatta, hogy mi az emberi élet, és hogy nincs önmegváltás, de van segítségnyújtás. Aki segítséget kér, az Isten segít neki, és isteni segítséggel ki lehet emelkedni a legmélyebb lelki nehézségből, a legmélyebb testi elesettségből is. Hát hogyha ezt Jézus ilyen világosan megmutatta az emberiségnek, miért nem változott meg az elmúlt 2000 évben az emberiség élete? Nem Isten kudarca ez, nem Isten veresége ez az elmúlt 2000 év. És ezek a fokozódó démoni jelenségek nem éppen azt jelzik, hogy hát ezen a világon mégiscsak a hazugság az Úr, az önzés az Úr, a becsapás az Úr. Kedves hallgatók, Jézus soha nem ígérte azt, hogy az emberi történelem megváltozik. Ezt világosan kell látnunk, hogy Jézus ilyen evangéliumot nem hirdetett. Sőt, Jézus Máté evangélium a 11. fejezetében világosan szólt arról, hogy egyre keményebb lesz a harca a jó és a rossz erői között. A rossz összes erőit mozgósítani fogja, valahogy úgy, olyan ez, többször említettem már önöknek, mint egy háború, amelynek a végnapjai a legkegyetlenebbek. De a háborúk végnapjaiban a háború már régen eldőlt. Már megvan a vesztes fél, de a vesztes fél nem tud belenyugodni a veszteségébe, és oda csap, oda vág, ahova csak tud. Körülbelül így lehet elképzelni az elmúlt 2000 év történelmét is. Jézus azt mondta, hogy a mennyek országa nagy erővel halad előre, de közben nagy erőszakot is szenved. A mennyek országa egyre több emberhez jut el. Krisztus evangéliuma egyre több emberhez jut el, és egyre több ember dönt és választ majd mellette, de nyilván, hogy az ellenségnek ez az összes erejét mozgósítani fogja, és Sátán nem nyugszik bele a vereségébe, ami teljesen biztos vereség, hiszen az ő veresége a Golgotai keresztfán már megpecsételtetett, hiszen volt olyan lény, akit soha nem tudott egyetlen egy rossz dologra sem késztetni. Jézus győzelme után az egész világtörténelmünk már csak végjáték, de mondom újra, olyan végjáték, amelyben Sátán az összes erejét mozgósítani fogja, hogy akit csak tud elnyeljen, akit csak tud a maga pártjára állítson. Innen magyarázható az, hogy Jézusnak az evangéliumában ez soha nem szerepel, hogy az egész világ megváltozik. Ez egy hamis és illuzórikus valami, sőt, tulajdonképpen Sátánnak egyik legnagyobb fegyvere, amellyel majd a következő előadáson fogunk foglalkozni, hogy ő azt hirdeti, hogy a világ megváltoztatható, és a világ fölfelé megy, és a beteljesedés felé, ha bizonyos dolgoknak eleget tesz ez a világ. Jézus Krisztus világosan hirdette, hogy az evangéliuma az egyes embereknek szól. Ezért Máté evangéliuma 24. fejezetében, mint egy az egész nagy apokaliptikus beszédében újra és újra visszatért arra, hogy a követőit figyelmeztesse, hogy vigyázzanak, mert a világ a hazugságok világa, a világ a becsapásoknak a világa. Valóban el lehet mondani, már untig ismétlem a Vörösmarty 3 szót, irtózatos hazugság mindenütt. Aki a világban nem szimatol valahol hazugságot, az naív ember. A naív ember nem értékes ember a Biblia mérlegén.
0: Az értékes ember a kereső ember, az értékes ember a gondolkozó ember, az értékes ember a szembesítő ember, a jelenségeket szembesítő ember, és ezeket szólítja meg Jézus. Természetesen minden emberből lehet ilyen ember. Máté evangélium a 24. fejezetében, az 5. versben például Jézus így kezdte a beszédét. Sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hányszor és hányszor lehet hallani azt, hogy ezekben a New Age irányzatokban tulajdonképpen semmi rossz nincsen, csak bizonyos keresztény emberek vagy irányzatok dühöngenek ezekre az irányzatokra, hiszen ők is Krisztusra nézve hirdetik a tanításaikat. Hát ők is azt mondják, ők is hivatkoznak Krisztus egy-két mondására, ők is hivatkoznak Krisztus tanításaira, de kedves hallgatók, hát éppen erről beszélt Krisztus, hogy majd sokan jönnek az ő nevében, és azt mondják, én vagyok a Krisztus. Tehát én mutatom nektek az igazi megváltást, az én technikámban higgyetek. Ez a Krisztusi út, ez a megváltásnak az útja. 11. versben néhány mondattal később újra feljön, mint egy búvó patakként Krisztusnak a figyelmeztetése. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Tehát a hamis prófétaság intézménye, ami már ismeretes az Ószövetségből, tehát nagyon ezek az emberek óriási megbecsülésnek fognak örvendeni, ezek az emberek óriási tekintélyre fognak szertenni, mivel az embereknek nincs mértékük, ezeknek az embereknek a megszólalása nagyon szép, nagyon kedves, nagyon sok mindent ígérnek az embereknek. És azért valljuk be őszintén, hogy aki nekünk ígéreteket tesz, méghozzá gyors lejáratú ígéreteket, ott az ember azért legalábbis odahajtja a fülét, és ráadja magát, hogy talán van ebben valami. Sok hamis próféta támad, akik sokatokat elhitetnek. Rendkívül simulékony, jó megfogalmazás, látszólag emberi problémákról beszélnek, állandóan a lélek problémáiról beszélnek, az emberi önmegvalósításról, arról, hogy hát Isten nem lehet olyan Isten, hogy egy életért talán egy élethibáiért Isten egy végleges ítéletet fog hozni. Hát egyébként is több élete van az embernek, mert már évszázadokkal ezelőtt is élhettünk. Tulajdonképpen ezekben a New Age irányzatokban nem csak az önmegváltás az egyik vezérszólam, a másik vezérszólam a reinkarnáció. Másik vezérszólam a spiritizmus, hogy mi már éltünk többedik életünk, ezután is számíthatunk életre. Isten jó, ad majd javítási lehetőséget, újra meg fogunk testesülni, újra élni fogunk. Döbbenetes dolgokat mondanak el, hiszen ha az emberek nem ismerik a Szentírást, akkor éppenséggel mindent el lehet hitetni, mert mindent valami jó fénybe lehet állítani. És Jézus tovább-tovább mondja ezeket a jeleket, egészen elhűl a lélegzetünk, hogy miket mond itt Jézus. Például olvasom a 23. verstől, ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is, íme előre megmondottam néktek. Azért, ha azt mondják majd nektek, hogy íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mit jelent ez, hogy a pusztákban van? Elmenni bizonyos helyekre, ott oltalmat, békességet, megnyugvást, gyógyulást találni. Mit jelent az, hogy a belső szobákban, szinte szó szerint a legfőbb New Age irányzatra alkalmazható? Tulajdonképpen a New Age-t nem szeretem a külföldi idegen kifejezéseket, de hát itt csak egy másik idegen kifejezéssel lehetne helyettesíteni. Az egész mostani önmegváltási technika tulajdonképpen a spiritizmus. A spiritizmus, amelynek a nevét még 30-40 évvel ezelőtt nem annyira ismerték az emberek, vagy éppen utálattal ejtették ki, de a spiritizmus egy világot átfogó irányzat, az 1850-es években született meg Amerikában, meglepő gyorsasággal átjött Európába. Most Németországban több millió spiritista van, és több százezer médium van, tehát olyan emberek, akik befolyásolni tudnak másokat, meg tudnak idézni úgymond halott szellemeket, és tulajdonképpen, hogyha valaki végignézi az agykontrollt, a dianetikát, a szientológiát, bármely irányzatot,
2: nagyon üdvös vizsgálat például az, ha úgy nézzünk végig egy szellemirányzatot, hogy számon kérjük, hogy honnan indul ki és hova jut el. Tehát nem úgy nézzünk végig, hogy most mondja a nagy dolgait, hogy entén gyorsan fogsz nyelvet tanulni. Kreatívabb lesz az észjárásod, és akkor mondja ezeket a dolgokat. Igen, de akkor menjünk még tovább, még mit hirdet. És az, amikor a második, harmadik, negyedik lépcsőben már azt hirdeti, hogy kiléphetsz önmagadból. Kívülről tekinteted önmagadat. De nem csak önmagadat, másokat is. Meghalt emberekkel kapcsolatot találhatsz. Akkor most már világos. Ez a spiritizmus. A spiritizmusnak a lényege az, amit Sátán mondott ki a paradicsomban, bizony nem haltok meg. A halálotok után valahogy tovább éltek. A halálotok után a testetek ugyan meghal, a lelketek viszont tovább él, és lelkek a lelkekkel kapcsolatot tudnak teremteni. A spiritizmusnak az alapja a túlvilághit, a túlvilági szellemekkel, lelkekkel való kapcsolattartás, kapcsolatteremtés lehetősége, és ezzel nagyon sok embert el lehet hitetni. Jézus ezért mondta azt, hogy ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig is, úgy lesz az ember fiának eljövetele is, mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Új világkorszak. Tehát a New Age nem azt hirdeti, hogy ennek a világnak a sorsa megpecsételődött, hogy Jézus el fog jönni, mint szabadító. A New Age azt hirdeti, új korszak előtt vagyunk. Most tárul ki a történelem, most érkezünk egy új világkorszakba. Jézus azt mondja, hogy nem lesz új világkorszak. Jézus azt mondja majd, hogy az ő megjelenése fog véget vetni ennek az iszonyatos világnak, mert már köröznek a dög fölött a kesejük, és ha Jézus nem avatkoznék közbe, itt valóban ember nem maradhatna meg ennek a földnek a színén. Olyan iszonyatos itt a romlás, és olyan iszonyatos itt a hazugságnak és gyilkosságnak a hatalma.

0: Kedves gyerekek, egy bibliai történetet szeretnék felidézni előttetek, ami nagyon életszerű, akár mostanában is történhetne, és ennek a történetnek a szereplője, főszereplője mondhatnám, egy kisfiú. Olyan 3 év körüli, többségetekben ilyennél már egy kicsit idősebbek vagytok. Kezdjük ennek a kisfiúnak a történetét ott, hogy az édesanyja nagyon szeretett volna a gyermeket, és még nem volt. Tudjátok, hogy az édesanyák, akik ugyan még nem szültek gyereket, nagyon vágyódnak egy kisgyerek után, akár több kisgyerek után. Az édesanyák különleges szeretet töltenek be mindannyiunk életében. Nagyon ragaszkodnak hozzánk, kötődnek hozzánk, és valami egészen elképzelhetetlen szeretettel tudnak szeretni minket. Nagy sokára megszületik ez a kisfiú. És a kisfiú születése feletti örömben elhatározták, hogy a Jóistennek szentelik ezt a kisgyermeket, ami azt jelentette, hogy 3 éves korában el kellett hagyni a szülői házat, és be kellett költözni a templomba a főpap közvetlen felügyelete alá. Képzeljük csak el, hogy az édesanyja, aki annyira várta ennek a kisfiúnak a megszületését, milyen nagyon-nagyon mély szomorúságot érzett, amikor ezt a kisgyermeket el kellett otthonról bocsátani. És egy kisgyerek, egy 3 éves kisgyerek az édesanyja nélkül is olyan kiszolgáltatottnak érzi magát, belecsöppen a nagyvilágba, idegen emberek közé, akik lehetnek bármilyen jó akaratúak, mégiscsak egy idegen ember, aki iránt nem lehet bizalom olyan mértékű, mint egy édesanyja iránt. Szóval egy ilyen rideg környezetben, a templom rideg falai között kellett ráadásul magában aludni. Én emlékszem annak idején, amikor a kisfiunkat úgy próbáltuk leválasztani magunkról, akkor azért időnként estéről estére visszaszökött és láb felől bebújt közénk a takaró alá. Ez a kisfiú nem tehette meg ezt, mert messze voltak a szülei. És ez a kisfiú, aki nagyon érzékeny lelkiismerettel rendelkezett, egyszer csak éjjel egy hangot hall. És azt hitte, hogy a főpap szólítja őt, és ezért odaszaladt a főpaphoz, aki egy másik helyiségben aludt, hogy szólj, uram, mert hallom, hogy hívtál. Ebben is van egy nagyon érdekes kis mozzanat, hogy ebben a kisfiúban valami nagyon-nagyon komoly készség volt az engedelmességre. Szól egy felnőtt, egy ilyen komoly valaki, mint a főpap, akkor teljes készséget tanúsítva odaszalad hozzá, az éj közepén is kap el, és elmondja, hogy itt vagyok, parancsolj velem, mit tegyek. És ez 3-szor megismétlődik. És a főpapnak jutott eszébe, hogy ezt a kisfiút valószínűleg a Jóisten szólítgatja. És ebben a számomra levonható tanulság, amiben remélem, hogy ti is valamennyit magatokévá tudtok tenni az, hogy titeket, kisgyerekeket is szólítgat a Jóisten. Ad ösztönzéseket, késztetéseket. És ugyanennek a kisgyermeknek az első megnyilatkozása az volt, hogy a válasz készségét azt a főpap felé nyilvánította ki, de ugyanezzel a készséggel kell nekünk is a Jóisten felé megnyilatkozni. A Jóisten szólítgat bennünket a lelkiismeretünkön keresztül, rá akar vezetni arra, hogy ezt most talán nem lenne szerencsés csinálni, nem kéne, inkább szót kellene fogadni, jónak kell lenni, akkor vajon mi a ti válaszotok? És az a különlegessége ennek a történetnek, hogy egy olyan időszakban élt ez a gyermek, amikor a Biblia azt mondja, hogy ebben az időben meglazult az Isten és az emberek kapcsolata. Nem igazán figyeltek oda az Isten szavára, nem jutott el hozzájuk az Isten hívása, és mégis volt egy kisgyerek, akin keresztül az Isten tudott szólni. És ebben nagyon sok tanulság van, nem tudom ebből mennyit tudtok ti most így befogadni, de lehet, hogy érzéketlen felnőttek világában ti érzőszívű kisgyerekek sokkal nyitottabbak lehettek a Jóisten hozzátok intézett szava felé. Az Isten mindannyiunkhoz szól, azt mondja Jób könyvében, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá. Ez a kis történet ezzel a fiatal kis fiúval, Sámuellel azért olyan sokat mondó, mert egy olyan időben, amikor nem volt látás Izraelben, amikor az Isten szavára nem figyeltek oda, akkor voltak kis gyerekek, akik erre mégis oda figyeltek, amiket az Isten megszólíthatott. És én olyan jónak tartanám azt, hogyha abban a családban, amiben éltek, ti egy ilyen kis megszólítható gyermek szerepét töltenétek be, aki készséggel szólalnak, meg akár a szülők szólnak, akár a Jóisten szólít meg benneteket, hogy szólj Uram, mert hallja te szolgál. Legyen ez a ti szállóigétek. Tudjátok, a szállóigé egy olyan kis mondatka, amit az emberek mély tartalommal megtöltve, akár magukban is többször ismételnek, mert fontos. Tehát szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Mondogassátok ti is, és ezzel a készség, akár a Jóisten szólítva benneteket, akár a szülők szólnak hozzátok, legyen a ti életeteknek egy vezérfonala. És akkor, ha Jóisten szavára valaki odafigyel, akkor mindig éberebb és éberebb lesz, és mindig világosabban és világosabban fogja meghallani a Jóisten szavát. Tudjátok, szól az Isten hozzánk felnőttekhez is, csak mi sokszor már kicsit érzéketlenek vagyunk ezért a hívás iránt. Ti pedig gyermek létetekre még nagyon érzékenyek és megszólíthatók vagyok. Ezért legyetek ti azok, akik betöltitek egy család életében azt a szerepet, hogy rajtatok keresztül is megszólíthat az Isten. Tudom, hogy ebből nem sokat tudtatok befogadni, de azért gondolkodjatok el rajta, jó? Mert a Jóisten segít megérteni teljes valójában mindaz, amit most elmondok. Tudjátok, amikor az ember gyerekeknek készül valamilyen mondani való, valami időnként felnőttesebbre sikerül, mint az ember szeretné, ugye, mert mi felnőttek a magunk szókincsével és kifejező eszközeivel fogalmazzuk meg mindazt, és nagyon nehéz olyan egyszerű és a gyermekek számára is könnyen érthető szavakat találni, de hát azt mondja a Biblia, hogy az Isten jóra fordítja azt, amit mi elrontunk, és remélem, hogy ezek a gondolatok is átjutnak oda, ahova a Jóisten szánta őket. És a másik, miután az ember sokkal többet töpreng azon, hogy vajon mit mondjon a gyerekeknek, akközben a felnőttek részére is sok esetben megfogalmazódik valamilyen mondani való, és így lesz ez most is. Voltak éppen a gyerekeknek elmondott néhány gondolatot folytatnám most a hozzátok intézett bibliai üzenetben. Így olvasom. Példabeszédek könyve 20. fejezetének 27. versét. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Nagyon fontos mondani való sűrűsödik ebbe a néhány kis kifejezésbe. Egyrészt azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek lelke. Tehát az Isten megajándékozott bennünket valamivel, egy szövétnek kell. Ugye lefordítva a Biblia teljes gondolatvilágát, mondani valóját szem előtt tartva, az embernek lelkét akár a lelkiismeret kifejezéssel is helyettesíthetnénk. És azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten ajándékaként jelenik meg az életünkben a lelkiismeret, mint olyan. Már az elbukás után is az Isten ezt tartotta legfontosabbnak, az első emberpár tudomására hozni, hogy ő ellenségeskedést ébreszt. Az ellenségeskedés az ember belső lényében nem más, mint szembesülés azzal, ami helytelen, és ilyenkor valami ezt az ellenségeskedést, ami szívünkben felszítja. Miért beszélek én mindenről, hiszen ezt mindannyian tudjátok. Az utóbbi hetekben elgondolkodtam azon, hogy is működik ez a lelkiismeret, és hogy egyáltalán léteznek-e lelkiismeretlen emberek. Miután sokszor mondjuk, hogy hát ez olyan lelkiismeretlen dolog volt, magyarán azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy az illető életében a lelkiismeret szava abszolút nem
1: szólalt meg, vagy annyira elfojtotta, hogy a lelkiismeret tevékenységéből semmi nem érvényesült. És ugye elgondolkodtam azon, hogy kinek van lelkiismerete. Mert ha vannak lelkiismeretlen emberek, akkor nem mindenkinek van. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy mindenkinek van, de kinél működik? Hát egyrészt egy olyan embernél, akinek vannak elvei. Mert a lelkiismeretnek kell egy etalon, amihez igazítva működik. Ha nincs etalon, akkor nincs mihez képes tájolja az ember tevékenységét. Két alapvető dolog kell ahhoz, hogy a megváltás terve működjön ebben a szövegösszefüggésben. Hogy a lelkiismeret a maga Istentől kapott funkcióját kifejthesse. Kell tehát egy etalon. És kell egy motiváció. Az egyik az Isten ígéje, a másik Krisztus áldozata, nagyon leegyszerűsítve. Az Isten elénk tárja a maga törvényét, a maga ígéjét, hogy legyen mihez igazodni a lelkiismeretnek, hogy legyen mihez viszonyítottan a tudomásunkra hozza, hogy most az Isten szavától eltérően éljük a mi életünket. És kell legyen egy késztetés, egy belső motiváló erő, ami segít kifejezni azt a készségünket, hogy mi igen a lelkiismeret szavára oda akarunk figyelni, mert elkötelezettjei vagyunk az Istennek, az irántunk bemutatott és tanúsított áldozat és szeretet révén. Tehát a lelkiismeret úgy működik, és akkor figyelek oda a szavára, hogyha én eleget akarok tenni az Isten elvárásainak. Az igazán megtért emberről mondja a Szentírás az, hogy ő kész elváltozni az ő elméjének megújulása által, és vizsgálni azt, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata, mert van mihez igazítsa az életét, és van késztetés is, ami miatt oda akarja az életét szánni, az Istennek kedves, jó és tökéletes áldozatul. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. És ebben az ajándék halmazban a lelkiismeret központi helyet és szerepet foglal el. Munkája az Isten az akarást is. Nem hagy magunkra, és nem csupán ránk zúdítja a maga elképzeléseit, ránk vonatkozóan, nem csak a maga törvényét állítja oda elé, na ez igazít az életedet, és akkor majd jól megy a sorod, hanem erőt és készséget is ad arra, hogy mi az életünket összhangba akarjuk hozni az Isten akaratával. Talán elmondtam korábban, hogy az ember menet közben is változik, én magam is ezt tapasztalom. Központi élet és szeretet foglalt el az életemben János 3.16. Ugye ott az áll, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez számomra nem mindig volt személyes, vagy csak akkor, amikor úgy gondolkodtam felőle, hogy az a valaki, az akár én is lehetek, hogyha valaki hiszen ő benne. Ennél sokkal személyesebb és talán ösztönző erőként is sokkal hatékonyabban munkálkodik Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében a 2. fejezet 20. verse, főleg annak a 2. része, ahol azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ez az a motiváló erő, és ez az a cselekvéshez és az engedelmességhez felajánlott isteni segítségnyújtás, az az elkötelező hatalom, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És éppen ezért élek pedig többé nem én. Ennek hatása alatt akarom keresni az Istennek kedves, jó és tökéletes akaratát. Ezért szeretném azt, hogy az életemben a lelkiismeret ehhez az etalonhoz viszonyítottan működjön. Mert szükségem van rá, hogy az Isten megmutassa, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mert én a magam esze után menve eltévejednénk. Ezért milyen jó, hogy van lelkiismerete, amelyik időnként megszólal, amelyik szembesít az eltévejedéseimmel, és szomorú az az emberi állapot, amikor az Isten szava nem hallatszik. A gyerekeknek elmondott ige szakaszban benne van az a néhány nagyon szívet fájdító megjegyzés, hogy abban az időben nem volt látás Izraelben. Abban az időben az Isten szava nem hallatszott Izraelben. Egy olyan környezetben volt egészen kiemelkedő, szerepet betöltő tevékenysége Sámuelnek, amikor az Istenről már szinte elfelejtkeztek. Valószínűleg azért, mert nem működött az Istentől kapott szövétnek. És nem azért, mert az Isten nem adta volna, vagy nem segített volna hozzá a működéséhez, hanem nem volt etalon. Nem foglalkoztak az Isten igéjével, és érdektelenek és közömbösek voltak az Isten minden dolga iránt. Ez egy nagyon szánalmas, sajnálatra mértő állapot egy ember életében, és az Isten ezekben a nagyon nehéz és az üdvösség szempontjából kedvezőtlen körülmények között is meg akar minket szólítani. És amikor önvizsgálatot végzünk, hogy vajon az Isten szava milyen hatékonyan tud bennünk megszólalni és megszólítani. Jobb könyvének az előbb idézett kijelentése is olyan szívet fájdító, szól az Isten egyszer vagy kétszer. Ennyire közömbös lenne az Isten irányunkban, hogy csak egyszer vagy kétszer. Nagy lelkűen úgy lehajol hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ebben az ige szakaszban nem az Istenen van igazán a hangsúly, hanem azon a közönyön, ahogy az Isten szava iránt akkoriban megnyilatkoztak. Szólna az Isten napi rendszerességgel, imáinkra azonnal válaszolva, ha meg lenne a készség. Ha működne az etalon, napi rendszerességgel tényleg csak magunknak olvasnánk az igét, és imádkoznánk úgy, ahogy a klasszikus imádság kritériumai szerint imádkozni kell, azaz meg kell várni az Isten válaszát. Az Isten válasza nélkül az imádság nem imádság. És akkor kialakul egy beszélgetés. És ebben a beszélgetésben a Szentléleknek és a lelkiismeretnek óriási helye és szerepe van. Ilyenkor lelkiismeretes valaki, amikor az Isten közvetlen irányítás alatt áll, úgy eltűnődtem nem egyszer ezen a kijelentésen, hogy szemeimmel tanácsollak téged. És akkor olyan szentirítség fogott el, hogy miért nem vagyok én olyan, akit szemmel lehet tanácsolni. Hát miért nem vagyok én ilyen érzékeny lelkileg, hogy az Isten ilyen közvetlen módon napi rendszerességgel, vagy akár perszi rendszerességgel szólítgasson engem. Miért nem vagyok én egy élő közösségben az Istennel, állandó beszélgető társaként. A Bibliában, ha egy kicsit elmélyedünk a Biblia kijelentései felett, annyi szívet melengető gondolat van. Például, amikor arról beszél a Szentírás, hogy Isten olyan lényt teremtett önmaga képmására, aki azért jött létre az Isten teremtői munkálkodása nyomán, hogy az Isten barátja legyen. Hogy az Istennek legyen beszélgető társa. Ebben tartalmilag benne van, hogy Isten az önmaga képmására teremtett emberrel hűvös alkonyatkor találkozni és beszélgetni akar. Milyen lenne az a szombat ünneplés, ahol az Isten intézményesen gondoskodva arról, hogy vele közösségben legyünk, ha ez egy állandó beszélgetés lenne. A jó házasságról írja egy francia szerző, hogy nem egyéb a jó házasság, mint egy hosszú beszélgetés, ami soha nem akar véget érni. Tényleg ilyen a jó házasság. A házasság van a házas fele.

Sokszor működtetjük mi a lelkiismeretet, de úgy, hogy mások lelkiismeretévé akarunk lenni. Ez nem az a funkció, amit az Isten ennek a felülről való szövétnek megszám. Ha én tudni vélem, hogy a másiknak mit kell csinálnia, és mit nem szabad csinálnia, miközben magamról elfelejtkezem, akkor valahogy kibillentem igazi rendeltetéséből ezt a csupán nékem adott szövétneket. Mindenkinek megvan a sajátja. Alanyi jogon élhet vele, de nem lehetek a másiké. Nagyon sok károkozás történik akkor, amikor én tudni vélem, hogy egy adott szituációban kinek hogyan kell megnyilatkozni, kinek hogyan kell viselkedni, mit kell mondania és mit nem szabad mondania. Mint egy sugallom, hogy ő mit tegyen, akár a lelkiismeretévé is válhatok. Én úgy gondolom, hogy ezt a funkciót az Isten önmagának tartja fenn. És ne akarjuk megerőszakolni a másik lényét azzal, hogy a lelkiismeretévé akarunk válni. Döntéshozatalok kapcsán erősödik fel a Szentlélek és a lelkiismeret funkciója. Sokszor mondják, hogy napi 22 000 döntési helyzettel kell számolnunk. A döntések előzetes átgondolást feltételeznek. A Biblia azt mondja, kérjünk bölcsességet az Istentől, ha nem lenne bölcsességünk, már pedig nincsen. Akkor vagyunk igazán bölcsek, a szó legteljesebb értelmében, ha közösséget válunk az Isten akaratával. Ha keressük, mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata, és azzal azonosítjuk magunkat, ezt teszi az ember bölcsé. Ahhoz, hogy én igazán bölcs ember legyek, ehhez az Isten szavát kell tanulmányoznom. El kell mélyednem az Isten gondolataiban, mert ezek azok, amelyek bölcsé tesznek. Ha elmulasztom ezt, akkor ismétlem, a lelkiismeret számára nincs etalon, amihez igazodva késztetéseket adjon. De azt a pozitívumot is megfogalmazza a Szentírás, hogy megvizsgálja a szív minden rejtekét. A megváltás szempontjából milyen funkciót tölt be tehát? Azt mondja Ellen White, hogy az üdvösség társulás útján megy végbe. Isten és ember együtt munkálkodásának eredménye lesz az üdvösség. És ebben a funkcióban a lelkiismeret szerepe felértékelődik. Mert hogyha társulás útján történik, akkor az Isten szava el kell jusson hozzám. Miközben megvizsgálja a szív minden rejtekét, meg kell tudnom azt, hogy milyen minősítés alatt állok. Hogy az az Isten, aki a gondolataimat és az indítékaimat is vizsgálja, vajon hogyan vélekedik ezekről. Nekem tudnom kell, hogy milyen megítélés alá esem. Tudnom kell, hogy hol vannak a sebezhető pontjaim. Tudnom kell, hogy egyre fokozódó lelki érzékenységgel milyen területeken kell korrekciót alkalmaznom az Isten erejétől motiváltan, és az Isten szeretetétől motiváltan. Mindig visszatér a tudatomban az a gondolat, amit Pál fiatal szolgatársának mondott, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Vajon az Isten jósága, amely megtérésre indít, nem ad-e ösztönzéseket ilyen irányban, hogy én kedvében akarjak járni annak, én meg akarjak felelni annak, aki engem harcossá avatott. Én meg akarjak felelni annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Nem ez az a belső motiváló erő a megváltás tervében, ami engem előrébb segít ezen az úton. Megismerem az Istennek rám vonatkozott igen jó, teljes és tökéletes akaratát, és megvan a késztetés, mert meg akarok felelni az Isten elvárásainak, és van egy lelkiismeret, ami segít nekem, hogy az Isten akaratához igazítottan éljem az életemet. Ennek a két dolognak együtt kell munkálkodni. Nem lehet elhanyagolni az Isten akaratának tanulmányozását, mert nincs etalon, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a motiváló erőt, mert akkor nincs miért az etalonhoz igazodja. Az Isten jósága és a törvény együtt kell jelen legyen kinek az életében. Nem elég az igazságot vagy a törvényt hangsúlyozni, a legmesszebb

0: évekig, ha nincs igazán motiváló erő. Itt az elmúlt napokban, alkalmakkor is nem egyszer hallottunk eligazító szavakat, amikor másokat minősítő eligazító szavakat, amikor ki, aki megszólal, tudni vélt, hogy a másik mit mondott rosszul és mit mondott jól, és hogy kellett volna mondania és tennie. Ilyenkor lehet, hogy az igazság mint olyan felmagasztaltatik, csak a motiváló erő hiányzik. Az, ami egyetlen hiteles motiváló erőként engem a jó irányba irányíthat. Azt írja az egyik agykutatással kapcsolatos könyv, ezt még sokszor fogjátok hallani tőlem, mert hihetetlenül gazdag igazság tartalma van a mondatnak. A világ valamennyi érve, az összes tudós és professzor álláspontja, mondhatnám azt is, hogy a Biblia minden ígéje hozzátéve ehhez, lepereg rólam, ha nem tudok vele érzelmileg közösséget vállalni. Ha nem tudom magam azonosítani vele. Nem fogadja be senki a képviselt igazságot, ha a szeretet elkötelező hatalma nem jár együtt az igazság képviseletével. Nem szabad egymás fejére olvasnunk dolgokat. Ellen White azt mondja, hogy akkor incsem a másikat, ha az életemet tudnám érte adni. Mert akkor majd tudom úgy mondani. Tudok magamról megfeledkezve olyan szeretettel megnyilatkozni, hogy a másik készséges lesz a hallásra. Még néhány dolgot hadd mondjak el. Amikor lámpásról beszél a Biblia, mégpedig azt mondja Krisztus, hogy a test lámpása a szem, és hogyha a te szemed világos lesz, akkor ez azt jelenti, hogy te a lelkiismeret szavával megegyezésben éled teljes nyugalomban és biztonsággal az életedet. Ha viszont a te szemed sötét lesz, ez azt jelenti, hogy ez az Istentől kapott érzékszerv idézőjelbe téve kezd meghomályosodni. Mikor homályosodik meg ez az érzékszerv? Hát akkor, amikor nem engedem működni. Nem hagyom, hogy működjön. Nem akarom elmondani a történetet, mindannyian olvastátok. A Saltykov Csedrinnek van egy elbeszélés, a lelkiismeret, és ez az egész arról szól, hogy a lelkiismeret senkinek nem kell. Küldözgetik egymásnak, mert a másiknak biztos szüksége van rá, a másik élete átmenetileg egy-egy pillanatra megváltozik, de neki sincs ínyére a változás, ő is tovább küldi. Szóval lehet egy keresztény ember is ilyen állapotban, amikor a szeme megsötétedik. Amikor a lelkiismeretem, ahol Istentől kapott, ami javunkra váló funkcióját nem tudja igazán érvényesíteni. Tehát még egyszer hadd térjek vissza. Az igazság nem elégséges motiváció. A lelkiismeret számára csak az etalont biztosítja. A készséget a cselekvéshez, a teljesítéshez nem. Ahhoz az Isten szeretete kell megjelenjen az életemben. És ez csak Isten és az én dolgom. Az én lelkiismeretem csak az én lelkiismeretem. Ezzel nekem kell gazdálkodnom, erre nekem kell odafigyelnem, a másiknak a sajátjára. A másik életében is van egy etalon. Az igazságnak az a mértéke, amilyen mértékig az igazság szavával szóba állt. Ez esetről esetre változik. Van egy abszolút igazság az Istené, de az én lelkiismeretem etalonja csak annyiban figyel az igazságra, amennyit én az igazságból befogadtam. És ez is egy olyan terület, ahol nem lehetek a másik lelkiismeretévé, mert lehet, hogy én sokkal kevesebbet fogadtam be, de az is lehet, hogy sokkal többet. És az is lehet, hogy én a másikra vetítem ki a magam igazság értelmezését, és azt várom el tőle, hogy ő annak feleljen meg. Ezek nem működnek így. Ezek nem egyszer a békétlenségnek és a testvéri szeretet hiányának a következményeivel járnak. A Biblia beszél megfertőztetett lelkiismeretről, amikor nem az Isten által egyedül elfogadott etalonhoz igazodik. Szükségszerűen megfertőztetett. Amikor nem az Isten jósága, ami megtérésre indít, motiválja, akkor is megfertőztetett a lelkiismeret. És lehet, hogy miközben én az igazságot fennem képviselem, és hangoztatom, a lelkiismeretem talán nem az igazán Istentől származó etalonhoz igazodik, és igazítja a másikat. Ebben a könyvben, ami nem tudom mekkora hatást fejtít ki a mi környezetünkben, a Gondolkodás elvesztett művészete címűben, az első fejezet már szembeállítja egymással az IQ-t és az EQ-t. Az EQ javára. Tehát nem az intellektuális magas röptűség és képességek halmaza jelenti igazán az emberi életben az értéket, hanem az érzelmi intelligencia, amikor odafigyelek a másikra, amikor az én szeretetteljes késztetéseimmel motiválom őt, így közvetett módon, szeretem őt, önmagamra nem figyelve. Ez az, ami igazán valódi közösségeket hoz létre, ahol az igazság, mint etalon hangsúlyos, de az érzelmi tényező nem kapja meg a maga szerepét és helyét, hogy kiüresedik a testvéri szeretet és együttérzés. A megtérésről a Biblia azt mondja, és ezt a szombatiskolánk is megfogalmazta, a megtérés voltaképpen arról szól, hogy kialakul köztem és az Isten szava között az összhang. Elfogadom az Isten szavát. És azért fogadom el, mert az Isten fia szeretett engem. Különben a világ összes érve is kevés lenne ahhoz, hogy engem egy ilyen hozzáállásra rábírjon. És ezért, amikor én elfogadom az Isten szavát igaznak, és azonosítom magam az Isten szavával, és engedem, hogy etalon legyen az életemben a lelkiismeret számára, ott az Isten jóságának sokkal nagyobb szerepe van, mint az intellektuális élménynek. Annak idején, amikor én elkezdtem a Bibliával foglalkozni, hát igazi apologétának képzeltem magam, mert örültem annak, amikor a Bibliának igaza van, és mindig igaza van. És ezért aztán érveltem én is minden mennyiségben, és a proféciák nagyon is a kezemre játszottak, mert azzal aztán be lehet bizonyítani minden, és a másikat elhallgatni kényszerül, mert ugye az Isten jóval korábban, évszázadokkal korábban elmondta, hogy mi hogyan, persze pontosággal miként fog teljesedni, és ezzel le lehet hengerelni bárki. És mindig elképedtem azon, hogy hát hogy amit én ilyen világosan látok, az a másikról lepereg. Hát azért, mert szándékomon kívül, de az igazságnak ezzel a nagyon markáns és céltudatos képviseletével akár megszégyenítettem őt. Tehát az érzelmi tényező, mint olyan, ami segített volna az igazság elfogadásában, nem működött. Beledöngöltem a földbe, egy szava nem volt, aztán úgy nézett rám, hogy csodálok ám, de nem szeretlek, került. Hát mert nincs szüksége az igazságra a szeretet nélkül. Senkinek. Néhány ígét hadd idézek még az eddig elhangzottakon kívül, hogy például mi a lelkiismeret tényleges Istentől támogatott funkciója a maga valójában. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében a következőt olvassuk. Az első fejezet 5. versében. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Ebben minden benne van. Ezt az ígét az elején felolvasom, akár mehetünk volna. Mert ebben benne van mindaz, némi többlettel, a kifejtés többletével, amit az előbb elmondtam. A parancsolatnak vége, tehát itt az etalon, amihez igazodom. És a parancsolathoz való igazodás, hogy működik? Tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet által. És akkor a parancsolatnak megvan a maga helye és szerepe. De a parancsolat önmagában ezek nélkül nem áll meg. Tiszta szív, jó lelkiismeret, igaz hitből, Istenjánként bizalomból táplálkozó szeretet nélkül. Nagyon sok ilyen hibát követtem én is a prédikátori szolgálatom legelején és azóta is, amikor amikor a másikkal meg akartam értetni, hogy a Bibliának igaza van. Valaki felhívta a figyelmemet egy előadás sorozatra, az interneten lehet hozzáférni, arról szól, prédikátornak nem tudom, nevezhetném-e vagy sem, mindegy, valaki, aki előadást tart arról, hogy az evolúció, mint olyan, miért nem igazán hiteles, tudományos megközelítés. De ha én csak őt hallgatnám, olyan cinikus és leszóló és lekezelő hangnemben képviseli azt, amit ő igaznak tart, ami valószínűleg igaz is, de én nem igazán érzek készséget arra, hogy elfogadjam a cinikus, fölényes hangvétel miatt. Ez sok mindent felsorakoztat, nagyon logikus a képviselet módja, de nem nyerte meg a szívemet, különben hozzátenném, hogy az illető most börtönben van. Valamilyen adócsalás miatt, de nagyon világosan képvisel dolgokat. Szóval ez cinikus megjegyzés volt, elnézést kérek érte, de szeretném ezzel is érzékeltetni, hogy az igazság nem jobbít, ha nincs igaz szeretet és jó lelkiismeret mellette. Mert amikor én csak az igazságra hivatkozom, akkor ezzel együtt jár az a kísértés, hogy a másik lelkiismeretévé legyek. Ne tegyek ilyet. Az igazság befogadása az én személyes ügyem. A hozzávaló viszonyulás is. És a motiválni, az, hogy magamat motiválni engedem, az is az én személyes ügyem. És az igazság csak a szeretet által motiválható. Hát nem tudom, mit mondjak, még nagyon sok mindent ide fölírkáltam magamnak, de az időből kifutottunk. Talán még a hit terjesztéséről, mint olyanról hadd szóljak néhány szót. A hit terjesztése nem azonos a térítéssel. A térítés az igazság képviselete, a térítés pedig hitből hitbe történik. A személyes motiváltság hatásával próbálom a másikat megnyerni. Próbálom az isteni szeretet közvetítésével elfogadhatóvá tenni számára az igazságot. Nyilvánvaló igazságot kell eléjük tárni, de a döntést rájuk kell bízni. És éppen ezért egy kicsit ellenszenves számomra az az evangelizációs gyakorlat, amikor a pillanat varázsa és hatása alatt embereket előre hívnak, és pressziót gyakorolnak a tömeg befolyás segítségével, pressziót gyakorolnak rájuk, hogy itt van, ennyi ember már előre jött, te is előre jöttél, vagy ha még nem, akkor gyere előre, és most döntsél. Szóval meg kell érnie, a szeretet indítatása alatt meg kell érnie az állásfoglalásnak, az igazsághoz való viszonyulásnak. Az Isten fia szeretett engem, önmagát adta érettem, ezért elfordulok magamtól, és odafordulok az Istenhez, odafordulok az Isten igazságához. Van még egy kifejezés, amit szeretnék szíves figyelmetekre bízni. Azt mondja az egyetlen profécia magyarázat, amit Pál apostol megfogalmazott. Ugye nem beszélek a Tesszalonika beliekhez írott első levélnek arról a részletéről, amikor azt mondja, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, ez egy rövid kis betoldás. De az igazán a 10. vádlat proféciának tekintett apostoli megfogalmazásban ez áll, hogy azok vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre. Itt az igazság megint nem önmagában áll, hanem az igazság szeretetéről van szó, az igazság pedig a szeretet motivációja alatt fogadható be. Azon az alapon és állt, hogy az Isten szeretett engem, elkötelezett az ő akaratának megismerésére és követésére, és ilyenkor könnyű befogadni az igazságot, és könnyű szeretni az igazságot. És akkor egyetlen ígével szeretném lezárni. Boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Magyarán, aki összhangban él a lelkiismeretével, a saját lelkiismeretével. Nem a másikéval, nem a másik ráerőltetett lelkiismeretével, hanem a sajátjával. Így hangzik még egyszer. Boldog ember az,
1: aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel, mert a saját urának áll és esik. És ebben segítsen minket a Jóisten mindannyiunkat. Amen.
2: Isten tiszteletünket a 280-as számú közös énekünk első és második versének éneklésével, majd imádság után a 6. és 12. versszakának éneklésével zárjuk be. Keressük meg és énekeljük el a 280-as számú közös énekünk első és második versszakát.

0: Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
1: Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy már az Édenben, az elbukás pillanatában gondoskodtál segítségről. Megígérted, hogy ellenségeskedést szerzel, hogy nem hagysz nyugtunkat, hogy szembesíteni akarsz a te akaratoddal, és a szeretet késztetésével akarod tenni ezt. Urunk, köszönjük, hogy az emberi történelmet végigkíséri ennek az ajándéknak a működése, és a mi személyes életünket is. És azt fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a mi életünkben is olykor igaz az az igei megállapítás, hogy szólsz egyszer vagy kétszer, és akkor sem figyelünk rá. Urunk, szeretnénk belső békében élni a mi lelki ismeretünkkel. Nem azért, mert elhallgattattuk örökre, hanem azért, mert tökéletes összhangban vagyunk a te akaratoddal, a szeretet motiváltsága által. Urunk, szeretnénk veled járni, veled közösségben lenni, veled beszélgetni, megismerni mind mélyebben és átfogóbban a te teljes, tökéletes akaratodat. Szeretnénk, Urunk, azonosulni a menny értékrendjével, és szeretnénk, hogyha életünk minden területén megjelennének ennek a gyümölcsei. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ösztökeként működik bennünk is a lelkiismeret. Segíts, hogy egyre érzékenyebbek legyünk, és ne egyre fásultabbak a működése iránt. Segíts, Urunk, a te ígédben elmélyedni, hogy az az etalon, amihez igazodni kell a mi életünknek is, betöltse a maga helyét és szerepét a mi életünkben, és segíts naponta egy csendes órát eltölteni a te lábaidnál, szemlélni a te értünk hozott áldozatodat, és befogadni azt a szeretetet, amelynek átalakító hatalma van, hogy meglegyen az erőteljes indíték is. Köszönjük, Istenünk, hogy társulsz velünk a mi üdvösségünk munkálásában, és hogy megvan ebben a mi helyünk és a mi részünk is. Segíts, hogy a megkezdett jó dolog a Krisztus napjára mindannyiunk életében végbe menjen. Amen.
0: A megkezdett 280-as számú ének 6. és 12. versszakát énekeljük.

és a mai napon tovább folytatnánk az egységes királyságnak a történetét, hogy hogyan is kezdődött meg Izraelnek az a fénykora, aminek az első fémjelző királya, ugye Dávid király. Ugye ő egyszerre volt hadvezér, egyszerre volt költő, diplomata, egy kiváló ember, aki, és a mai előadásnak talán ez is lesz a fő mondani valója, aki nagy magasságokat és nagy mélységeket járt meg az életében. Egy olyan emberű a Biblia szerint, aki Isten szerint való férfiú, Isten szerint és Isten előtt egy kedves férfiú, aki azonban húsvér ember. És ugye már az előző alkalommal is említettem, hogy a Biblia életrajzi, és főleg a királyokról adott életrajzi leírásai azért nagyon különböznek más ókori közel-keleti forrásoktól, történeti dokumentumoktól, hogy még az ókori közel-keleti uralkodóknak az életrajzi írói hát erősen torzítva és erősen elnagyítva ábrázoltak egy-egy királyi szemét, ugye hibák nélkül, és legekben beszélve róla, addig a Biblia egy olyan életrajzi könyv, ami nem titkolja el előttünk az egyes szereplőknek, egyes személyeknek a hibáit, lett légyen akár ezek a legnagyobb királyok is a zsidó történelemben. Ugye két király fog egymás után következni a mai és a következő alkalommal, Dávid és Salamon. Mind a kettőjükről úgy szoktunk szólni, hogy a zsidó királyságnak a fénykora kapcsolódik az ő személyükhöz és az ő nevükhöz. És Saul halála után, amikor Izrael és Júda trónja megőrült, nem volt kérdés, hogy ki lesz az a király, aki Sault követni fogja a trónon. És Saulnak a gyermekei, a fiai, akik a trónutódlás szempontjából számításba jöhettek volna, meghaltak, elestek ebben a bizonyos csatában. És Dávid, aki ettől a csatától távol maradt, Siklágban tartózkodott ekkor, megkapja a hírt, hogy meghalt Saul, és meghaltak Saulnak a gyermekei, többek között az ő legjobb barátja, Jonatán is. Dávid nemhogy nem tartott nagy örömünnepséget annak a reményében, hogy na végre megkapom a királyi koronát, hanem a Biblia egyenesen azt jegyzi fel róla, hogy egy sírató éneket szerzett ebből az alkalomból Saul, és hát elsősorban az ő barátja, az ő testvére Jonatánnak az emlékére, és megsíratta mindkettőjüket. És ezután történt, hogy Izrael és Júda népe megkereste Dávidot, és először két törzs csatlakozott Dávidnak a kíséretéhez, az egyik Júda törzse volt, a másik pedig a Júda törzsébe ékelődő Simeonnak a törzse, és ők megválasztották Dávidot királynak, felkenték, elfogadták törvényes királyuknak. Ugye Hebronban történt maga a felavatási szertartás, ugye Hebron honnan lehet ismerős a számunkra? Ugye az előző előadások alkalmából, főleg ugye a pátriárkák korában sokszor előkerült ez a település, Ábrahám óta ismert ez a pátriárkák élettörténetéből. Ugye és egészen az ősidőktől kezdve Hebron városában több emlékhely is volt, amit szent helynek tiszteltek a zsidó emberek, ahol áldozatokat mutattak be Isten előtt. Ezek a kultuszhelyek vagy emlékhelyek ugye fennmaradtak egészen aztán késői korokig, a heródesi korig, amikor aztán már egy olyan emelvény is épült Hebronba, meg egy olyan emlékhely, ami megőrizte a pátriárkáknak a sírhelyét. Ugye itt Hebronban volt az, hogy Dávidot királlyá kenték, és azt tudjuk, hogy ez a város lett Dávid uralkodásának első 7-7 és fél évében a királyság központja. Így is szokták ezt az időszakot hívni Dávid királyságából, hogy ez Dávidnak a hebroni királysága. Mi volt a probléma, ami miatt Dávid, hogy úgy mondjam, visszaszorult Júda és Simeon törzs területére? Ez előbb a térképen láttuk, hogy az ugye főleg a Kánán földjének, Palesztina földjének a déli területeit ölelte föl. Hát a probléma az volt, hogy Dáviddal szemben egy ellenkirályt választott a nép. És hogy ki volt, aki fölbújtotta a népet arra, hogy egy ellenkirály kerüljön Júda és Izrael trónjára, hogy ez a valaki nem volt más, mint Abner, aki ugye Saulnak volt, a korábbi királynak volt a fővezére. Meglehetősen egyszerű indok mozgatta Abnert, hogy miért nem fogadta el Dávidot törvényes királyául. Volt egy idő, amikor ugye Dávidnak menekülnie kellett Saul elől, ha bár már felkent király volt, de Saul volt a törvényes uralkodó, és üldözte Dávidot a pusztákon keresztül. És Dávid és Saul útja időnként kereszteződött, és Dávidnak lehetősége lett volna arra, hogy Saullal végezzen, de Dávid ezt egyetlen egyszer sem tette meg. Azonban volt annyira bölcs, hogy amikor Saul ilyenkor mindig megbocsátott neki nagy érzelmi fellángolások közepette, akkor Dávid nem fogadta el, vagy nem hitt ennek az érzelmi kitörésnek, hanem továbbra is ugye a pusztában maradt. És volt egy olyan eset, amikor Dávid megint csak megkímélte Saulnak az életét,
egy óriási győzelmet, egy hitbeli győzelmet aratott a saját természete fölött, hiszen lehetősége lett volna, nem is neki kellett volna a gyilkosságot elvégezni, ugye az emberei ajánlkoztak rá, hogy Dávid, bízd csak ránk, mi elintézzük, Saulnak híre hamva nem marad. És ugye Dávid nem használja ki ezt a lehetőséget, hanem visszatér a hegyekbe, csak egy-két emléktárgyat visz magával, és amikor már a hegyekben van, akkor visszakiált, és Saulnak, az alvó Saulnak a táborába, és fölébreszti a tábort. És itt volt az az eset, amikor Dávid, ez is egy nagyon-nagyon emberi tulajdonság, az egyik legnagyobb hitbeli győzelme után elkövet egy hibát. Egy aprócska hibát. Állott a hegynek az ormán, és visszakiabál a táborba, fölébreszti az egész tábort, és többek között elhangzik egy olyan mondata, ami ekkor még ugye Dávid nem tudja, de sorsforduló lesz az életében. Ugyanis ezt a mondatot kiabálja le a hegyből, hogy asszony vagy-e Ábner, ugye Ábner Saul seregeinek a fővezére már ekkor is, hogy asszony vagy-e Ábner, hogy nem vigyázol a királyra, te törvényes királyodra, Saulra. Ugye ma ez úgy nem tűnne talán akkora sértésnek a férfiak körében sem, viszont azért egy kicsit, ha visszaképzeljük magunkat az ókori közel-keleti vidékre és az akkori időkbe, ez egy rettenetes sértésnek számított egy férfi számára, hogyha egy asszonnyal egyen rangúként kezelték, vagy hogy ezt mondták rá, hogy a vagy asszony vagy, hogy ennyire nem vigyázol a királyra, a te uradra, a te uralkodódra. És Abner mérhetetlenül megsértődött, és innentől kezdve gyakorlatilag még inkább Dávid ellen küzdött, és nem fogadta el Dávidot, akkor sem felkent királyának, amikor ez a bizonyos helyzet fennállt, hogy Saul meghalt, a törvényes fiú utódok meghaltak, akik igazán trónra alkalmasak lettek volna. Dávid lett egyszem emberként Júda Izrael felkent királya, viszont Abner azt mondta, hogy nem. Dávidnak nem. Összeszedte Saulnak a maradék katonáit, és elvitte magával gyakorlatilag a zsidó törzsből 10-et, ugye 12 zsidó törzs volt, és ebből csak Júda és Simeon követte először Dávidnak az uralkodását. A többi 10 törzs megválasztotta Saulnak egy olyan fiát királyá, akiről mindenki tudta, hogy egy kicsit gyenge. Fizikailag is és szellemileg is. Isbósetnek hívták ezt a fiút. Onnan is tudjuk, hogy ő elég gyenge lehetett szellemileg is, meg emberileg is, meg katonailag is, tehát férfiként is, mivel nem vett részt ebben a bizonyos csatában, ahol mindenki meghalt a családjából. És miután ez az Isbóset került a királyi székbe, gyakorlatilag innentől kezdve Abner, ugye a fővezére irányította az eseményeket. Mit tudhatunk ebből az időből a Biblia alapján, és hogy is tudjuk talán elképzelni mi magunk is, hogyha beleképzeljük magunkat ebbe a nem egyszerű helyzetbe. Van egy király Hebronban, ugye ez Dávid, és van egy király, aki maga mögött tudhatja Izraelnek a 10 törzsét. Az egyik király Dávid, aki mindenáron szeretné nyilván kiterjeszteni az uralmát, hogy mind a 12 törzs fölött uralkodjék, van rá ígérete is, egy isteni felkenetése is, tehát nem pusztán egy öncél vagy egy önző érdekhajtja, hanem abban a biztos tudatban halad, hogy Istennek is ez az akarata. És vele szemben ugye van Ábner, aki a tényleges hatalmat birtokolja, és a két fél megpróbál egyezkedni részben diplomáciailag, részben katonailag, próbálják egyeztetni a soraikat, és a Biblia följegyzi, hogy Gibeonnak a városában van egy olyan diplomáciai és egy katonai fordulópont, ami döntően megint csak befolyásolja a két félnek az egymáshoz való viszonyát. Ugye Gibeon Jeruzsálem közelében van, Jeruzsálemtől körülbelül egy 21-néhány kilométerre észak-nyugatra, és régészek is föltárták és megtalálták ezt a várost. Egy nagyon jelentős város volt a korabeli zsidó világban. Ugye itt láthatjuk a teljét, azt a dombját, ami megmaradt a mai napig, és Gibeonnak a több rétegű városát, amikor a régészek feltárták, akkor abban a rétegben, ami erre a korra keltezhető, most időszámításunk előtt olyan 1000 körül járunk időben, találtak egy óriási nagy vízaknát. Ugye ezt azért is vetítem ki, hogy azért lássuk, hogy a korabeli technika és a korabeli műveltség és a korabeli tudomány azért nem akármilyen szinten állt. De ami még a másik fontosságát adja ennek a leletnek, ennek az óriási nagy vízaknának, az az, hogy a Bibliában is szerepel ez a hely. Ugyanis Gibeon tavának nevezi a Biblia azt a helyet, ahol a két ellenséges királynak a fővezérei és csapatai egyszer találkoztak. Az egyik oldalon ott volt Abner, a másik oldalon Dávidnak a fővezére, akit Joábnak hívnak. A két sereg letáborozik gyakorlatilag egymással szemben, és a két hadvezér folytat bizonyos diplomáciai tárgyalásokat, hogy hát hogyan is legyen tovább.
És a Biblia ugye Gibeon tavának nevezi azt a helyet, ami mögött, vagy ami körül felsátorozta magát a két tábor. Nagyon sokáig kérdéses volt a régészek számára, hogy mi lehet ez a Gibeon tava. Az 1950-es években, amikor ezt a bizonyos ásatást folytatták, és megtalálták ezt az óriási vízaknát, gyakorlatilag megoldódott a rejtély. Minden valószínűség szerint ez volt az a hely, amit a Biblia Gibeon tavaként, vagy Gibeon gyűjtőjeként, vízgyűjtőjeként említ. Ez egy óriási méret, ugye itt látható egy pici ember bent középen, hogy mégis tudjuk talán viszonyítani az arányokat. Maga a vízgyűjtő egy körülbelül 12 méter átmérőjű és 11 méter mély kőből és mész habarcsal betapasztott anyagból készült vízgyűjtő, mesterséges vízgyűjtő. És itt láthatjuk, hogy az oldalán csiga vonalban halad lefele egy lépcsősor, egészen lefut a Gibeon vízaknájának az aljáig. Egy természetes vízforrás táplálta egyébként ezt a vízgyűjtőt, ami magának a városkának alatta, tehát a földből fakadt természetes vízforrásként. A régészek úgy találták meg, ez csak egy ilyen zárójeles érdekesség, hogy mégis régészetileg sokszor milyen érdekes pozícióban kerül elő mondjuk egy-egy vízgyűjtő. A régészek úgy találták meg, hogy tetőtől talpig tele volt törmelékkel és hulladékkal. Tehát amikor először megtalálták, akkor még azért nem nagyon tudták, hogy miről is van szó pontosan. Két éven keresztül bontották és pucolták ezt a 11 méter mély vízaknát, mire ki tudták belőle az összes törmeléket, hulladékot venni. És miközben a törmelék réteget távolították el a vízgyűjtőből, akkor kerültek elő olyan feliratos cserépedények, amikből kiderült, hogy Gibeon városáról van szó, és Gibeonnak a vízgyűjtője. Gibeon tava volt ez a bizonyos vízgyűjtő. Mi is történt itt Gibeonban? Mit tudunk a Biblia alapján elmondani? Azt tudjuk, hogy amikor a két fél egymással szemben letáborozott, és elkezdtek tárgyalásokat folytatni, akkor történt, hogy közben fiatal emberek, 12-12 fiatal ember mindkét oldalról felállt, és párviadalba fogtak, hogy eldöntsék a két királyságnak, meg a királyságnak magának a sorsát. És ez a párviadal olyan szerencsétlen kimenetelő volt, hogy gyakorlatilag mind a 24 fiatal ember meghalt. Ugye 12-12 szálltak síkra, és mind a 12-en annyira a teljes hével belevetették magukat a küzdelembe, hogy egyikük sem maradt életben. És többek között meghalt ebben a csatában Jóábnak az édes testvére is, akit ő innentől kezdve vérbosszúval a szívében próbált ugye megbosszulni, meg megtorolni a halálát, és ez majd később fog visszaköszönni. Ugye nagyon sokszor nem is gondoljuk, hogy az emberi történelmet, és így a zsidók történelmét is, sokszor ilyen nagyon személyes motívumok is meghatározzák. Én megint csak nem akarok sokszor így párhuzamokat vonni, de az ember ugye abból indul ki, amit maga körül is lát. Szerintem a mai napig is így van. És sokszor a nagy politika is ott fordul meg, hogy kis embereknek az egymással szemben érzett szimpátiája vagy unszimpátiája. Miután ez a csata lezajlott, szétmentek a diplomáciai tárgyalások, és innentől kezdve nem tudunk hírt arról, hogy mi történik hosszú-hosszú éveken keresztül. Ugye 7,5 évig áll fönt ez az állapot, ez a bizonyos hebroni királyság, amikor egyszerre két királya van Júdának és Izraelnek. És miért hangsúlyozom ezt, hogy egyszerre két királya van, miért is fontos ez a későbbiekben? Azért nagyon fontos, mert hogyha ismerjük a zsidó államnak a későbbi történetét, akkor tudjuk, hogy nem sokára majd, ugye Dávid és Salamon után az ország ketté fog válni. Ismét két királya lesz a zsidó államnak, és valahol a gyökerek idáig nyúlnak vissza, Dávid hebroni királyságáig. Ugyanis ez volt az első olyan minta, amikor először volt két királya Izraelnek és Júdának, ugye Dávid idején, és aztán innentől kezdve az embereknek már nem volt nehéz megszokni azt, hogy hát igen, ez már egyszer megtörtént, Salamon után ismét két királya lett ugye Izraelnek és Júdának, örökre, vagy legalábbis hosszú-hosszú időre elválasztva a rokon törzsek, a testvér törzseknek az életét és a történelmét. Egy picit még Gibeon városánál maradva, régészek ugyanebben a rétegben találtak szikla rétegbe ágyazva gödröket. Ugye most megint érdekes lenne, ha feltehetném kérdésként, hogy vajon mire tippelnek önök, hogy mik lehettek ezek a gödrök. Mondjuk persze nem sok minden látszik így belőlük, mondjuk a metszetrajz alapján talán többet lehetne róluk mondani. Hát nagyon érdekes dolgokra használták a Gibeon város lakói ezeket a gödröket. Boros, illetve mustos edényeket tároltak ezekbe a nagyon mély, több méter mély gödrökbe. És megfigyelték maguk a régészek is, hogy bármilyen rekenő hőség volt, ezekben a szikla mélyedésekben 17 foknál nem ment följebb a hőmérséklet. Magyarul a bort és a mustot nagyon jól, normál fokon, ugye most is ilyen fokon szokták
jobb helyeken előkészíteni a vörösbort. Tehát nagyon jól tudták tárolni ezeket a folyadékokat. Ja, talán még csak ehhez annyit zárójelbe, hogy a zsidók ugye nagyon fejlett szőlőművességgel rendelkeztek. Gibeon városát úgy is nevezhetnénk egy kicsit nagyon, bocsánat, hogy így mondom, hogy kicsit nagyon, de tényleg kicsit nagyon-nagyon furcsán, hogy a zsidó államnak a Tokaja. Mert valahol a bor készítésnek, illetve a must készítésnek az egyik központja volt a királyok korában és Dávid idejében. És a zsidók, mivel nagyon fejlett szőlőművességgel rendelkeztek, rengetegféle italt tudtak készíteni a szőlőből. Ugye mi magyarok általában kétféle szőlőkészítményt ismerünk, ismerjük a mustot és ismerjük a bort. Na most a zsidóknál sokkal-sokkal többféle variációban működött a dolog, és az azért is mondanám, mert a Bibliánkban, az Ószövetségi részben is nagyon sok helyen olvashatunk borról. Főleg ugye példabeszédek könyvében, de gyakorlatilag végig is séri a Biblia Ószövetségi könyveit is a bor szó. És nagyon érdekes, hogy ez magyarban nem jön át, de ha a héber eredetit nézzük, akkor ez a bor, amit a Biblia nagyon sokszor emleget, az bizony nem az alkoholtartalmú bor, hanem a must, illetve azoknak a szőlőléknek a változata, amit a zsidók abban az időben készíteni tudtak. A héber szó közül rengeteg héber szó van egyébként arra, amit mi magyarul borként fordítunk le, de az alkoholtartalmú bor a héberben a sekár. Ha valaki kíváncsi arra, hogy a Biblia mikor beszél alkoholtartalmú borról, akkor pusztán annyit kell tennie, hogy a sekár szónál visszakeresi a konkordanciát, és megtalálja azokat az igehelyeket, ami kifejezetten a borról szólnak. A többi esetben valószínűleg, vagy hát mondjuk nyilván hozzá kellene olvasni az eredeti héber szöveget, de nagy valószínűséggel azt kell, hogy mondjuk, hogy nem bortartalmú italról, hanem valamilyen szőlőléről van szó. Ennyit tehát Gibeon városáról, tényleg csak így zárójelbe, és lépjünk tovább, hogy hogyan is alakult a két királyságnak a sorsa a továbbiakban. Ilyen, megint csak egy kicsit tréfásan mondanám, hogy mint minden helyzetet, ezt is a holtpontról az a bizonyos dolog mozdította ki, ami nagyon sokszor befolyásolta történelmeknek a sorsát, illetve egyéni embereknek a sorsát, és ez a dolog nem volt más, mint a nő. A dolog úgy indult, hogy Abner, aki ugye Isbósetnek volt a hadvezére, összekülönbözött az ő királyával, az ő tulajdon királyával egy asszony miatt. És innen indult az a lavina, ami aztán lehetővé tette, hogy Dávid most már egyeduralkodóként uralja mind a 12 törzset. Emiatt az asszony miatt Abner annyira megsértődött az ő királyára Isbósetre, hogy elhagyta, és elment Dávidhoz azzal a felkiáltással, hogy amennyiben Dávid megbocsát neki és befogadja őt, akkor ő átáll Dávidhoz minden emberével, és hát innentől kezdve ugye meg volt gyakorlatilag pecsételve Isbósetnek és az északi országrésznek a sorsa, hiszen egyedül Abner volt, aki igazán összetudta tartani az ellenállás Dáviddal szemben. A Biblia itt lejegyzi azt is a számunkra, hogy amikor Abner átáll, és innentől kezdve ugye gyakorlatilag megszűnik a két királyság, két gyilkosság is történik rövid egymás utánban, két orgyilkosság. Először is megölik Abnert, és Abnert az a Joáb öli meg, aki ugye Dávidnak a fővezére, akiről mondtam, hogy amikor az a bizonyos párviadal volt ott a gibeoni vízaknánál, akkor ő vérbosszút fogadott a testvére miatt, és Abner ellen fogadott vérbosszút, és Abner családja ellen fogadott vérbosszút. És amikor Abner fölajánlkozik Dávidnak, Joáb erről nem tud, csak később kapja meg hírként, és ő azt mondja az ő szívében, hogy na nem, szóval ez az ember nem fog így köpönyeget forgatni, és elcsalja magához Abnert, mint egy tárgyalásra, és megöli, orgyilkossággal megöli. A Biblia azt is följegyzi, hogy Dávid rettenetesen, hát megrémül, úgy a lelkében elrémül ettől a dologtól, amikor hírét veszi, és próbál elhatárolódni tőle, és mint egy kinyilvánítja azt, hogy az ő keze tiszta az Abner vérétől, hiszen ő megbocsátott neki, ő befogadta, ő visszafogadta őt. Éppen, hogy megkapja a hírét annak, hogy Abnert megölik, amikor újabb követek jönnek Dávidhoz, azért gondoljunk bele, Dávidnak sem lehetett könnyű sokszor a saját népével, akik szinte tálcán felkínálnak Dávidnak egy fejet, egy emberi fejet, ami nem más, mint Isbósetnek, az ellenkirálynak a feje. Dávid azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte a haját tépi megint csak elrémülésében, és tiltakozik kézzel lába, hogy nem, ő nem így akar király lenni, és ő nem ezt az eljárást gondolta volna végigkövetni, és hogy kifejezze azt, hogy mennyire nem ért egyet ezzel a dologgal, kivégezteti azokat az embereket, akik ugye népszerűségből, és akik a valamilyen haszon reményében, érdekből oda viszik Dávid elé Isbósetnek a fejét. Ebből azért egy kicsit képet kaphatunk megint csak Dávidnak a jelleméről, arról, hogy alapvetően
uralkodó volt, de nem volt egy olyan keménykező és gonosz, kegyetlen uralkodó, mint amilyennek talán sokszor a későbbi korok feltüntették, vagy amilyennek a legtöbb ebben az időben uralkodó keleti despoták voltak. Nézzük tovább, hogy aztán mit is tett Dávid, amikor most már egy személyben maga mögött tudhatta gyakorlatilag Izrael 12 törzsét. Dávid reálpolitikus volt, itt látszik, hogy nem csak jó ember volt, és nem csak egy megbocsátó lelkületű ember volt a Biblia szerint, hanem nagyon jó taktikus is. Nagyon jól átlátta a politikai helyzetet, és az első célpont, amit irányba vett, azok a filiszteusok voltak. Ugye a filiszteusoknak 5 nagy városa volt, erről már a korábbi alkalommal volt szó, és a filiszteusok még mindig elég jelentős hatalommal bírtak, ugye ne felejtsük el, hogy Saulékat is a filiszteusok ölték meg, Sault és az ő családját. És épp ezért Dávidnak az volt az első feladata, vagy az első célja, és ez az első tette is volt, hogy 2 hadjáratban legyőzte a filiszteusokat. Ugye Dávidnak olyan szempontból előnye volt, hogy ő filiszteus Zsoltban volt éveken keresztül, ha emlékeznek rá. Ugye valahol Siklágnak a területén élt egy filiszteusok által kezébe adott városban, és a filiszteusokkal, hogy úgy mondjam, egybe dolgozott, vagy együtt dolgozott néhány éven keresztül megalkuvásból, és nem éppen hitbeli magaslatait járta ekkor. Tehát jól kiismerte a filiszteusok harcmodorát, ezért az a 2 hadjárat, amit ellenük vezetett, annyira sikeres volt, hogy innentől kezdve a történelmi források nem nagyon beszélnek a filiszteusoktól. Az az őrült filiszteus veszély, ami több száz éven keresztül hát izgalomba és rettegésben tartotta a zsidókat, az innentől kezdve megszűnt. Ez tehát első lépése Dávidnak, a filiszteusok. Mi a második lépése? Megint csak rendkívül jó reálpolitikusként, a Jordántól keletre eső területeket igyekszik meghódítani. Ugye 3 nép van, akik ellen hadjáratot visel folyamatosan az ő uralkodása előtt, az ammoniták, a moabiták és az edomiták. Ugye mind a 3 népcsoport rokonságban áll népileg, tehát nemzetség szerint rokonságban áll a zsidókkal. Ugye az edomiták eredetéről azt mondja el a Biblia, hogy ők Ézsaúnak a leszármazottai, akik először a Szeír hegyeiben éltek, és aztán betöltötték gyakorlatilag a Holtengertől délre eső területeket. A moabiták és az ammoniták pedig Lótnak a gyermekeitől származtak el a Biblia szerint, tehát ők is rokon népesség, ugye a zsidókkal, Ábrahámmal, ugye Ábrahám unokaöccse volt Lót. És mind a 3 népcsoportról azt tudjuk, hogy végig a zsidókkal szemben ellenlábaskodtak, onnantól kezdve, hogy ők betelepedtek Kánán földjére. Na most Dávid pontot tett elég hosszú ideig mind a 3 népnek az életére, ugyanis mind az ammonitákat, mind a moabitákat, mind az edomitákat sikerült leigáznia. És ez nem pusztán egy területbeli növekedést jelentett az országa számára, hanem itt mutatja a térképünk is, hogy van egy piros kis vonal, ami fölfele ugye fut, egészen Mezopotámia fele. Volt egy rendkívül jelentőség teljes kereskedelmi út, ami összekötötte a Vöröstengert, ugye itt van Eilat, a nagyon híres kikötő, ha még a Salamoni kornál visszatérünk rá. Ugye Eilattól kezdődően ment ez a kereskedelmi út Damaszkuszon át egész Mezopotámiáig. Úgy is hívták ezt a kereskedelmi útvonalat, hogy királyi út, és innentől kezdve ennek a királyi útnak az ellenőrzése is Dávid kezébe került. Ez volt tehát a második lépés, kiterjeszteni a birodalom határait a Jordántól keletre. Ki a harmadik főellenség? Megint csak Dávid rendkívül jól átlátva a közel-keleti helyzetet. Ugye Egyiptom ekkor egy meggyengült birodalom volt, nem igazán tudott beleavatkozni abba, hogy mi történik a korábban felségterülete alatt álló kánáni földeken. Dávid ugye nagy falatnak érezte nyilván Egyiptomot, nagy falat is lett volna neki, ezért nem arra fele terjeszti a birodalom határait, hanem megindul észak fele, arra a területre, ami ebben az időben meglehetősen zűrzavaros volt. Úgy szokták ezt történészek mondani, hogy hatalmi vákum alakult ki ebben az időben. Nem volt egy nagy hatalom sem, aki igazán hatalom alatt tartotta volna ezeket a kisebb-nagyobb városállamokat. És Dávidnak a hatalma olyaddig terjed, itt különböző színnel láthatjuk a birodalom vagy az ország részeit képező területeket, hogy azt látjuk, hogy meghódította Szíriának a déli részét, Damaszkuszban egy zsidó helyőrséget helyezett el és megadóztatta Szíriát. Ugye ez példátlan az eddigi zsidó történelemben, hogy ilyen hatalomra tegyenek szert. És aztán még van egy terület, ugye világos sárgával jelezve, ami pedig elismerte az izraeli államnak, Dávidnak a fennhatóságát. Gyakorlatilag egészen az Eufráteszig tolta ki az ország határát Dávid. Ja, ez volt az a határ egyébként, amit maga Isten is ígéretként megadott a zsidóknak, hogy Kánán földjét egészen a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóig
az ő kezükbe fogja majd juttatni. Ez Dávid idejében valósult meg, ez az Isten ígéret, amit ugye annak idején, mint egy 800 évvel korábban Isten Ábrahámnak adott, amikor elhívta őt. Az, hogy Dávid ilyen sikereket ért el katonailag, a Biblia szerint nem csak azért volt, mert ő egy kiváló hadvezér és kiváló reálpolitikus volt, hanem azért is, mert Isten szerint való férfiú volt. Istent követte az ő hétköznapi életében és az ő hétköznapi ima életében és hit gyakorlatában. És Isten ezért megsegítette a csapatait, és lehetővé tette, hogy egy icipicike kis törzsterületből egy egészen hatalmas, egy számottevő, a közel-keleti birodalmak között számottevő, megerősített zsidó államot tudott megvalósítani, létrehozni. Mit tudhatunk még ebből az időszakból, Dávid koráról? Dávid nem csak hadvezér volt, és ugye itt próbálom bemutatni, hogy valóban sokoldalú volt Dávidnak a személye minden szempontból. Nem csak arra törekedett, hogy katonailag megerősítse az ő uralmát, hanem arra is törekedett, hogy diplomáciai kapcsolatokat, békés diplomáciai kapcsolatokat építsen ki a környező országokkal, hogy ezáltal is bebiztosítsa és megerősítse az ő királyi hatalmát. A legjelentősebb kapcsolat, amit kiépít, az Szíriától északra levő területen, ugye itt a térképünkön nincs úgy kiírva, csak azért mutatom, hogy helyileg el tudjuk mégis képzelni, hogy merre fele van, ugye Fönícia városállamaival épített ki jelentős kapcsolatokat. Ugye Fönícia egy olyan ország volt, ami tengerparti, ugye a Libanon-hegység és a tengerparti sáv tartozott Föníciához, tengerparti kikötő városokból álló ország volt. Ezek a városok laza függésben kapcsolódtak csak egymáshoz. Egy-egy városnak hatalmas gazdagsága és hatalmas politikai súlya volt. A legjelentősebb föníciai városállam ebben az időben és nagyon-nagyon sokáig, tulajdonképpen egészen Nagy Sándorig, aki ugye a 130-as években fogja majd csak meghódítani ezt a várost, Tírusz városa volt. Itt láthatunk egy ábrázolást, egy rekonstrukciót, egy elképzelést, hogy hogyan is láthatták abban az időben ezt a kereskedelmi kikötővárost, mondjuk akár Tírusz városát is az emberek. Tírusz városa híres volt a kereskedelmi árui közül, többek között a kerámiáról. Gyönyörű szépen festett, nagyon vékony falú díszített kerámiák voltak, amik bejárták gyakorlatilag az egész földközi tenger medencéjét, Görögországtól kezdve Afrika partjain át. Ugye Föníciának volt egy nagy gyarmatvárosa, majd később a római időkben ugye Kártágó, ami afrikai parton létesült. De ezen kívül a bíboráru és az üvegáru volt, ami a föníciai kereskedelemnek a középpontját képezte. És azt is tudjuk a Bibliából is, de egyébként történelmi forrásaink is vannak, hogy Dávid szövetséget köt a föníciai királlyal Hírámmal, és ez a Hírám lesz az, aki aztán majd Salamonnak is, Dávid fiának is, diplomáciai társaként kereskedelmi gazdasági segítséget nyújt a zsidó államnak, kézműveseket küld, és ők lesznek ezek a kézművesek, akik elkezdik majd építeni részben Dávidnak is a különböző építményeit, amiket nagy építkezéseket folytat, és aztán majd a salamoni időkben is Hírám emberei lesznek, és a föníciai Libanon, vagy a föníciai Libanon hegységből a cédrus lesz, amit hoznak, és a különböző kövek, amikből építkeznek. Mi az, amit még köszönhetünk a föníciaiaknak? Csak azért, hogy érzékeljük, hogy Dávid, aki, még egyszer mondom, nagyon jó reálpolitikus volt, nem kezdett bele például a föníciai városok meghódításába. Érezte azt, hogy ez nem az ő ereje és nem az ő színvonala, hanem inkább békességben élt velük, szövetséget kötött velük, egy kereskedelmi gazdasági szövetséget kötött velük, és ezzel együtt nyilván egy kulturális hatás, egy kulturális áramlat is megindul. Ugye a föníciaiakhoz köthető az az ABC, amiből aztán a latin ABC is ugye kialakult. A föníciai ABC 22 betűjelből áll, mással hangzós ABC. Körülbelül időszámításunk előtt olyan 1100 körülre alakult ki a föníciai ABC-nek ez az itt látható változata. Ugye vonalas betűjelek vannak, amiket használtak. A föníciai hajósok vitték el ezt az ABC-t a görög szigetvilágba. Ugye a görögök hozzátették a maguk magánhangzóit is már ehhez a betűjeles ABC-hez. Aztán ebből alakult ki ugye a görögből a latin, és a latinból a legtöbb európai nyelvnek az írott képies formája. Ugye a magyar nyelvnek a betűi is tulajdonképpen idáig visszavezethetők a föníciai betűkig. Még egy ábrázolást láthatunk még szintén Föníciához kapcsolódóan. Ugye mondtam, hogy Dávid embereket, kézműveseket, mesterembereket kért Föníciából,
És tudjuk, és később a királyok korában nagyon sokszor visszatér majd, hogy az elefántcsont paloták, amiket emleget a Biblia a királyokkal kapcsolatban, azok valahova idáig nyúlnak vissza. Ugye föníciai mesteremberek, akik magas szinten művelték az elefántcsont faragást, készítették ezt a kis szoborformát, vagy kis relief formát is, és ehhez hasonló faragványokat képzelhetünk el a dávidi és a salamoni idők palotáiból, templomaiból, és az előkelőknek a házaiból is. Dávid áthelyezte az ország középpontját Hebronból Jeruzsálembe. Jeruzsálem hatalmas nagy, és Dávidnak az idejében, itt egy metszetrajzot láthatunk Jeruzsálemről, hogy Dávidnak az idejében hol volt a város. Ugye nem ekkora város volt abban az időben, tehát Dávid idejében, mint a mai Jeruzsálem, hanem valahol, hogyha egy metszetet képzelünk magunk elé a jeruzsálemi városról, ugye Jeruzsálem egy olyan város, ami több dombra épült, tehát a szintvonalaknak a különbsége elég jelentős. Ez egyébként rettentően megnehezíti az ásatást, mert nagyon nehéz megtalálni az eredeti felszín sziklamagasságát. Ugye itt van a templom, a sziklamecsetnek a helye, és itt két völgy van, ami mellett helyezkedett el Dávid városa, az egyik a Hinnom völgye, ugye itt voltak később a szemétégető helyek, innen származik a Gehenna szavunk is. Itt volt a szeméttelep, a jeruzsálemi szeméttelep az egyik városkapunk kívül. Ide vitték ki az összes szemetet, meggyújtották, és az füstölgött. Ugye innen jön az a magyar kifejezés is, hogy ez méltó a Gehennára, vagy Gehennára való, tehát meg ami a Bibliánk is, ahogy fordítja. Ugye ez jelenti azt, hogy a szemétre való, szeméttelepre való. A másik völgy pedig a Kidron völgye. És ettől egy kicsit délre, és tulajdonképpen a Kidron völgyet is magába ölelve helyezkedett el Dávid városa. Történészek azt mondják, hogy választhatta volna jobban is a helyet Dávid. Jeruzsálem nem volt abban az időben Dávid korában egy olyan jelentős nagyváros. Gibeon városa például az a bizonyos vízakna volt az előbb kivetítve, egy sokkal jelentősebb és fontosabb város volt, nem is messze Jeruzsálemtől. Ki tudja miért választotta pont Jeruzsálemet székhelyéül Dávid, erről nincsenek adataink, de minden esetre jó érzékkel tette, hiszen a világ egyik legismertebb városa a mai napig is Jeruzsálem. Itt láthatjuk Jeruzsálemnek azt a délkeleti részét, amit az előbb metszetrajzon láthattunk. Tehát a mai Jeruzsálemnek a délkeleti részén kell keresni, vagy kellett keresni Dávidnak a városát. Itt látható megint csak távolabbról a sziklatemplom. Meg is indultak az ásatások gyakorlatilag a 19. századtól kezdődően, végig a 20. században rengetegen próbálkoztak azzal, hogy felderítsék Jeruzsálemnek a régebbi korszakait. Viszont több tényező nehezítette a feltárást. Nem fogok belemenni csak egy-kettőt azért, hogy megértsük azt, hogy miért olyan nehéz például összerakni Jeruzsálemnek az ószövetségi történetét. Az egyik nehézség az, hogy amit említettem is már, hogy rendkívül változatosak a szintvonalak Jeruzsálemen belül. Tehát nagyon nehéz megtalálni, hogy a régészek rétegenként haladnak lefele, és igyekeznek eljutni a legalsó steril rétegig, a szűzföldig, vagy a sziklat altalaig, attól függ, hogy ugye milyen geológiai képződményen épült egy-egy város. És hát ezek a rétegek Jeruzsálemnél nagyon nehezen követhetők az óriási szintkülönbségek miatt. A másik nehézséget az okozza, hogy Jeruzsálem, az ókori Jeruzsálem egy része a mai Jeruzsálem alatt van. Tehát ez is nehezíti az ásatásokat. És ugye megint csak a napjainkig is tartó probléma, hogy a politikai és a vallási helyzet is nehezíti a feltárásokat. Tehát sokszor attól is függ, hogy arab, vagy zsidó, vagy keresztény kézen van egy-egy terület, ahhoz, hogy lehetek kutatni, vagy nem. Hát hosszas nehézségek után, és nem is fogok a kutatás történeti részben most belemenni, de az 1960-as években végül is Catlin Kenyonnak, akinek a nevét azt gondolom, hogy már többször is emlegettem, Catlin Kenyonnak, ennek a nagyon híres régésznőnek az ásatása hozta felszínre a Dávid korabeli, illetve a Dávid előtti időből származó városfalakat, illetve építményeket. A várost Dávid előtt jebuzeusok lakták. Ma már nem tudunk semmit így erről a népről, hogy milyen népcsoportba tartoztak. Annyi biztos, hogy Kánánnak az őslakói, akiket a benyáminiták, akik megkapták Jeruzsálem városát is, a honfoglalás után nem űztek ki. És miután nem űzték ki a jebuzeusokat Jeruzsálem városából, így gyakorlatilag még hosszú évszázadokon keresztül kezükben tartották ezek az idegenek, a kánániták ezt a várost, és annyira megerődítették, ugye itt látszanak a több méter vastag és mély falak, hatalmas kő görgetegekből építették, durvára faragott kő görgetegekből építették ezeket az erődítményeket.
És hát azt tudjuk mondani, hogy annyira megerősítették már ebben az időben a jebuzeusok, ugye Dávid korára az ő városukat, hogy a Biblia leírja, hogy gyakorlatilag kinevették a zsidókat, amikor Dávidék, ugye Dávid szerette volna bevenni, mint főváros Jeruzsálemet, és kinevették az ostromló csapatokat, hogy ide aztán nem fogtok bejönni, mert annyira erősek és vastagok a falaink, hogy ez aztán mindennek ellenáll. Kátlen Kenyon ásatásai nyomán sikerült rekonstruálni a jebuzeusi várost részt és a városfalakat. Itt ezt az egész hosszú vagy nagy vastag részt itt fönt északon most nem kell, hogy szemléljük, ezek a későbbi jeruzsálemi városrészek sötét színnel van egy ilyen hosszúkás, ovális forma jelölve. És tulajdonképpen ez az a városrész, ez az a városfal, ami az eredeti a jebuzeusi városfal volt. Hogyan foglalta el Dávid mégis ezt a várost, ami ennyire nagyon megerősített városfalakkal rendelkezett, amit Kenyon is megállapított, hogy ez valóban egy nem mindennapi megerődített város volt. Volt egy forrás, Gihonnak a forrása, közvetlenül a jebuzeusi városfalakon kívül. És valószínű, hogy Dávidnak a tudomására jutott az, hogy ettől a forrástól egy akna, egy csatorna vezet be egészen a városfalak alatt, be a város középpontjába. Ugye nyilván ez nagyon gyakori volt egyébként ebben az időben, de nyilván ezt titokban tartották. Viszont Dávid valahol megtalálhatta, vagy valahogyan megtalálhatta ennek a bejáratát, és azt mondta az embereinek, hogy aki először ér be a jebuzeusok ostromlott városába, az sok-sok pénzt kap, és előléptetést, katonai előléptetést. Így érthető módon, hogy egymást törve rohantak be a katonák, és gyakorlatilag ilyen cseles módon sikerült bevenni minden bizonnyal a jebuzeusi várost Dávidnak. Maga Dávid is egyébként megtartotta magának a várost. Tudjuk róla, hogy ő is megerődített településként és hát fővárosaként rendezte be Jeruzsálemet. Rengeteg régészeti emléke van már ennek a korszaknak, csak kettőt mutatnék itt az idő hiányában. Az egyik ugye az edények, ami a királyok korából nagyon nagy mennyiségben kerülnek elő, a másik pedig különböző szoborfejek, különböző szobortöredékek, amik megint csak nagy mennyiségben kerültek elő a városból. Jeruzsálemben Dávid berendezkedett, és egy igazi királyi központot kezdett kiépíteni, gyakorlatilag most már erre az Eufrateszig terjedő nagy királyságra nézve. Egyiptomi mintájú közigazgatást vezetett be. Ugye szoktuk mondani, hogy történész szemmel egy király akkor jó, hogyha mind külpolitikailag, mind belpolitikailag rend van egy országban. Ugye Dávid külpolitikailag stabilizálta magát, kiterjesztette a határokat a végső pontokig, amíg lehetett, a környező népekkel békeszerződést kötött, viszont belpolitikailag, gazdaságilag is megint csak igazi jó politikusként rendet teremtett az országban. Központokat hozott létre, kormányzóságokat, ezeknek az élére vezetőket rendeltet, kialakított egy hierarchiát, kiépítette az adminisztrációt rengeteg hivatalnokkal, de nyilván ennek megvoltak az átkai is, de ahhoz, hogy rend legyen, ahhoz azért szükség volt erre a rendszerre. És még egy dolog fűződik a nevéhez, amit aztán majd Salamon tökéletesít. Nem tudom, tudják-e, hogy ebben az időben mi volt a fizetőeszköz? Ugye mi ma már olyan természetesnek veszük, hogy zsebünkben nyúlunk, és különböző pénzérmék és papírdarabok vannak a zsebeinkben. Ugye a régi időkben ez nem így volt. Ugye volt egy időszak, amikor az emberek áruval kereskedtek, és az áru számított értéknek. Aztán eljött egy időszak, amikor az emberek valami oknál fogva, mivel talán, hogy kevés volt belőle, a nemes fémet kezdték értékmérőként használni. De a legkorábbi időkben ebből nem készítettek vereteket, tehát nem volt ennek egy meghatározott szabályos formája, hanem egyszerűen lemérték a kitermelt nyers nemes fémet, és annak volt egy bizonyos értéke, amivel kereskedtek. Na most, hogy ez hogyan történt? Hát úgy, hogy voltak hitelesített súlyok, ezeket a kőgolyókat látjuk itt kivetítve, rajta volt mindegyiken, hogy mennyit ér, hogy milyen súlyegységgel bír, és ezek a kőgolyók voltak hivatva arra, ugye itt jön a Bibliának az a kifejezése, hogy egyenlő mértékkel mér, hogy ne legyen kétféle font a te zsebedben, ne legyen kétféle mérték a te zsebedben, hogy megpróbálta Dávid egységesíteni a súlyrendszert. Egységes a királyság által hitelesített mérő kőgolyókat adott ki, hogy az alapegysége a fizetésnek a sékel volt, ugye ez egy ezüst pénz, ennek a súlya olyan 11-12 gram körül mozog az ószövetségi időkben, és volt egy sékel, ami az alap fizetőegység volt, volt kétharmad sékel és fél sékel. Fél sékel volt egy szabad embernek az adója. Tehát ugye ezt azért mondom csak, hogy lehessen arányítani, hogy mondjuk egy sékelnek mekkora volt az értéke. Tehát egy fél sékel volt körülbelül egy szabad embernek az adója. Egy sékel körül voltak a mezőgazdasági eszközöknek az árai.
Tehát elég jó fizetőeszköznek számított ez az ezüstpénz. Tehát egyrészt Dávidnak belpolitikailag ez fűzhető még a nevéhez. A másik dolog, ami megint csak a belpolitikához kapcsolódik, de itt már azért egy kicsit megint visszakanyarodnánk a Biblia felé, hogy az volt, hogy Dávid nagyon fontosnak tartotta azt, hogy egy egységes vallás, egy egységes hit legyen az ő egész nagy országában. Már ebben az időben is hajlamosak voltak a zsidók sok helyen áldozni, sokféle istennek áldozni, és Dávid elhatározta, hogy központosítja az Isten tiszteletet, és Jeruzsálembe fölvitette a frigyládát, ugye betették a szentek szentjébe, és körülvette a frigyládát egy szent sátorral, amit fölékesített. Dávidnak óriási nagy álma volt, hogy ne csak egy sátor legyen, ahol a frigyládát őrizgetik, hanem felépítsen egy gyönyörű szép templomot az Isten frigyládájának. El is mondta az ő tervét az egyik prófétának, Nátánnak, ezzel a felállással, és ugye megint csak Dávidnak a jellemére utal. Azt mondja Dávid Nátánnak, hogy hát Nátán, én itt lakom egy gyönyörű szép palotában. Van, mindenem megvan. Hát hogyan lehetséges az, hogy az Isten ládája meg itt kódorog egy sátorban? Hát én ezért elhatároztam, hogy építek neki egy megfelelő, egy tiszteletet parancsoló helyet, egy templomot. És a Nátán proféta azt is mondja neki, hogy igen, Dávid, ez valóban egy Istentől jövő terve, egy Istentől jövő ötlet, kezd el. És aztán érdekes, mert Istenen keresztül Nátán visszatér és átadja az üzenetet Dávidnak, hogy nem, Dávid, mégsem te leszel, aki templomot építesz az Istennek. Te sokat háborúztál, a te kezedhez sok vér tapad. Majd a fiad, aki a béke embere lesz, majd ő fogja megépíteni a templomot. És hát ugye kicsit úgy érezhetjük, hogy ez szegény Dávid, hát itt van ezzel a nagy felbuzdulásával, hát azért milyen szomorú lehetett, hogy Isten ezt válaszolta neki. Isten ugyanakkor ad egy másik ígéretet Dávidnak, és azt mondja neki, hogy igen, most nem te fogod megépíteni majd ezt a templomot, hanem majd a fiad, de az egy olyan templomot fog építeni, ami örökké megáll, és az ő uralma is örökkön örökké fog tartani, és a te leszármazottaid fogják a királyságot gyakorlatilag mindvégig a kezükben tartani. Dávid nagyon jól értette ennek az ígéretnek a lényegét, ugyanis ő azt értette meg, hogy az Istennek az az ígérete, ami az eljövendő megváltóra vonatkozott, azt az ígéretet az ő családja és az ő leszármazottai megkapták örökségként. Magyarul az ő gyermekeinek lesz egy sokadik-sokadik utóda, az a megváltó, aki az Isten szerint megoldást hoz az egész emberiségnek a bűnére. És ugye tudjuk a bibliai nemzetségtábla szerint, hogy ez valóban így volt. Jézus, aki a Biblia szerint ennek a földnek, ennek a világnak a megváltója volt, Dávid házából származott, mind az édesapját, mind az édesanyját tekintve. Ugye Dávidnak tehát ez a nagy álma, hogy megépítse a templomot, ez nem teljesült, de Dávid nagyon pontos, precíz ember lévén mindent előkészített, hogy a fia el tudja készíteni a templomot. Készítetett egy tervrajzot, megszerezte az összes anyagot a templom építéshez, a fákat, a köveket, a mesterembereket, és az ő fiának, az ő utódának, Salamonnak már készen adta mindezeket át, azzal a felhívást építeni az Isten templomát,

volt, hogy kiváló hadvezér volt, hogy nagyszerűen értett a belpolitikai dolgokhoz, a gazdasági ügyekhez. De nézzük meg, hogy milyen volt az ő magánélete. És milyen hibákat követett el, amik nagyon-nagyon messze menő következményekkel bírtak. Ugye Dávidról tudjuk, hogy több felesége is volt. Ugye megint csak visszatér az a jelszó, vagy hát az a felkiáltás, hogy az ő életében is bizony az asszonyok, a nők voltak, amik a fő problémát jelentették. És sok felesége volt, és sok-sok gyermeke. És a sok-sok gyermek és a sok-sok feleség egymás közötti viszálykodása, civakodása bizony az ő életére is kihatott. De tetézte a problémát egy újabb baj, és ez pedig egy nagyon súlyos gyilkosság volt, ahova egészen lesüllyedt Dávid élete. Azért mondtam talán korábban, még a Saullal kapcsolatos előadáson, hogy sokan azt szokták mondani, hogy hát Dávid akkora nagy bűnöket követett el. Hogy lehet, hogy mégis Isten szerint való férfiú? Hiszen azért talán kevesen mondhatjuk el az emberi életünkben azt, hogy gyilkossá válunk. Viszont Dávid gyilkossá vált. Viszont a Biblia mégis azt mondja róla, hogy Isten szerette őt, és Isten megbocsátotta neki ezt a lépését. Nézzük meg, hogy mi is vezetett Dávid gyilkosságához. A Biblia nagyon tapintatosan fogalmaz. Azt mondja, hogy elérkezett a tavasz, és elérkezett a hadjáratnak az ideje, és Dávid Jeruzsálemben volt, és elküldte az ő csapatait Ammon földjére, ahol Rabba városát kezdték el ostromolni az ő csapatai, akiknek a fővezére Jóáb volt. Most Bibliát olvasó ember, aki úgy próbál a sorok mögé látni, már itt egy picit megáll. Hát hogy van az, hogy Dávid csapatai Jóábbal itt vannak Ammon földjén Rabbánál, Dávid pedig otthon van Jeruzsálemben. Ez nem volt szokás Dávid életében. Bizonyos királyoknál szokás volt, de Dávidnál nem. Ő szinte minden hadjáratán személyesen is részt vett. És innen folytatódik a probléma. Egy icipici elhajlás az ember életében, és messze menő következményekkel bír. Ezt azért is próbálom egy picit részletesebben elmondani ezt a kis történetet, mert a saját számunkra is tanulság, a mi életünknek a nagy bukásai is valahol ilyen icipici dolgokon, ilyen hajszálrepedéseken indulnak el. Ugye a víz is csak így kezdi hajszárepedésekkel, és aztán hatalmas sziklákat mélyít a hegygerincekbe. Mi a következő kis elhajlás Dávidnál? Ugye nem akart hadjáratba indulni, kényelmetlen volt a tábori élet, biztos el is fáradt, vagy úgy gondolta, hogy most nem akar elmenni, otthon maradt. És a Biblia következőként azt említi meg, és itt figyeljenek egy picit arra, amit mondok, kíváncsi lennék, hogy találnak ebben valami furcsát. Azt írja a Biblia Sámuel második könyvében, hogy este felé pedig Dávid, amikor felkelt az ő ágyából, kiment az ő ágyasházának a tetejére, és elkezdett sétálgatni. Mi az, ami furcsa lehet számunkra? Ja, a történet így kezdődik a bibliai leírás, hogy este felé, amikor Dávid felkelt az ő ágyából. Most eleve furcsa dolog, ha az ember este fele kel föl az ágyából, ugye valahol feltételez azt, hogy délután lefeküdt és hosszú ideig pihengetett. Ugye Dávidnál ez nem igazán volt jellemző, legalábbis nem tudjuk, hogy ez igazán jellemző lett volna az életére. Őt úgy ismerjük a Biblia lapról, mint aki tevékeny, mint aki folytonosan mozgásban van. És a másik dolog, hogy ő elindul és a tetőn elkezd sétálgatni, és hogy úgy mondjam, bámészkodni. Picit, mintha arra utalnának a Bibliának a sorai, hogy egy kicsit unatkozott, és úgy nem találta a helyét, nem volt éppen tevékenység, amivel lekötötte volna magát. És ekkor az ő sétálása és kószálása közben, az ő tétlensége közben, miközben a csapatai ugye ott voltak Rabba városában és ostromolták, aközben történt az a dolog, hogy a tetőről meglátott egy asszonyt, egy fürdőző nőt. Ja, nagyon sok képzőművészeti ábrázolás van, de én mégis inkább egy korabeli ábrázolást hoztam, egy fürdőző nő kis agyagszobra a korabeli ókori Közel-Kelet egy városából. Ugye ez a fürdőző asszony nem más, mint Becsabé, az egyik királyi katonának, a Hitteus, a Hetita származású Úriásnak a felesége. Dávid megkívánja ezt az asszonyt, behívatja az ő házába, és innentől kezdve egy tragédiába fordul az egész. Ugye elindul onnan, hogy Dávid nem megy el a hadjáratba úgy, ahogy szokott, aztán talán nem a megszokott életritmusát követi, hanem egy picit pihenget, aztán egy kicsit unatkozik fönn a háztetőn, aztán megkíván, ugye a szeme alapján megkíván egy asszonyt, akiről tulajdonképpen azt se tudja, hogy kicsoda, fölhívatja magához, és aztán miután megtörténik a házasságtörés, mint aki jól végezte dolgát, hazaküldi az asszonyt, hogy hát jó, hát akkor menj vissza ugye a házadba. És a dolog talán nem is került volna nyilvánosságra vagy napvilágra, azonban Becsabé hamarosan üzen Dávidnak, hogy hát gyermeket várok. Azért itt láthatjuk, hogy Dávid, nagyon sokat gondolkoztam már ezen a történeten, és azért úgy elgondolkoztam, hogy egy férfinak mi ilyenkor a reakciója. Ugye lehetett volna, hogy Dávid azt mondja, hogy hát
Hát semmi közöm hozzá, hát persze terhes vagy, hát majd lesz valami, megszülöd a gyerekedet és kész.

Dávid nem, hanem elkezd gondolkozni rajta, végül is fölvállalja a gyereket, és fölvállalja Becsabét is. A maga módján próbál lelkiismeretes maradni, és próbálja megoldani a helyzetet. Ugye ez a kecske káposzta, talán a saját életünkben ismerjük, amikor az ember valami bűnt követett el, próbálná valahogy helyrehozni, de nem számolunk azzal, hogy minden bűnünknek megvan a maga úgy, gravitáció pontosságával ható következménye. Ugye, Dávid nem próbál, megpróbál megoldást találni, hazahivatja Úriást, ugye Becsabénak a férjét, aki ugye Rabba városában ugye a maga kötelességét teljesítve ostromol. Azt is tudjuk egyébként Úriásról, hogy nem is akármilyen katona volt, Dávid testőrségéhez tartozott, tehát a legbelsőbb bizalmi körhöz, Dávidnak igen-igen hűséges, kipróbált embere lehetett. És egyébként az egész történet, ami róla szól, egy nagyon rövid kis történet, de arra utal, hogy egy kifejezetten hűséges, kifejezetten egyenes lelkű katona volt. És ugye hazatér Úriás, és Dávid megvendégeli, elbeszélget, hogy hát hogy mint vannak ott az ostrom környékén, és aztán hazaküldi Úriást, hogy hát annyit harcoltál, menjél csak haza a feleségedhez. És ugye abban kalkulál, hogy nyilván ha hazamegy, hosszú időt már nem volt otthon, akkor talán fel se fog tűnni majd később, ha a felesége terhes. Itt jön azonban, hogy Úriás egy nagyon becsületes, egyenes lelkű katona. A zsidóknak ugyanis volt egy olyan törvénye, hogy amíg a hadviselés ideje szól, addig nem mehettek be a sátorukba a feleségükhöz. Magyarul teljes önmegtartóztatás volt, gondolom amiatt, hogy ne vonja el a figyelmüket a háborúról. Úriás már hazamehetett, már olyan értem, hogy Jeruzsálemben volt, de tiszteletben tartotta ezt az íratlan vagy írott, félig írott törvényt, és nem ment haza, a király parancsára ellenére sem, nem ment haza a feleségéhez. És másnap, amikor Dávid ismét visszahivatja magához, akkor Úriás nagy becsületesen el is mondja, hogy hát ő nem volt otthon a feleségénél, hanem itt aludt a királyházának küszöbén szinte. Ugye új a probléma. Ugye Dávidnak nem jött be az a megoldás, amit emberileg próbált magának találni. Hát mit lehet tenni? Ugye a gyerek nem sokára meg fog születni, hát valamit csinálni kell. Hát elköveti azt a bűnt, ami életének a legmélyebb pontja. És egy nagyon-nagyon, hát azt kell, hogy mondjuk, hogy egy becstelen tett. Megír egy levelet Úriásnak a halálos ítéletét. Megírja azt Joábnak, a seregek fővezérének, hogy ostromolják csak tovább Rabba városát, és ahol a legnagyobb az ostrom, küldjék oda majd Úriást, és amikor Úriás ismervén ugye Úriásnak a lendületét és hősiességét, az első sorokban tölerőre, akkor a többiek fussanak ki a háta mögül. Magyarul Úriás halljon meg. És ami a történetnek a borzasztósága az, hogy ezt a levelet maga Úriás viszi Joábnak, de nyilván nem tud a tartalmáról, azt gondolja, hogy egy fontos hadilevél. És a történetnek egy másik furcsasága, ami megint egy külön előadást megérne, de csak úgy nyitva hagyom, hogy gondolkozzanak rajta, hogy Joáb a fővezér megkapja ezt a levelet. Mit tennének önök, ha egy ilyen levelet kapnának? Ugye egy óriási dilemma, hogy minek engedjek a főnököm utasításának, a parancsának, vagy a lelkiismeretemnek. Már nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy egy becsületes vitézemet le kell gyilkoltatni. Joáb dönt, elkezdődik az ostrom, Úriás rohan az első sorban, a többiek kifutnak a háta mögül, Úriás meghal. Joáb küldi haza a levelet, egy nagyon furfangos levél, küldi Dávidnak a hadi jelentést, írja, hogy sikerült végre bevenniük Rabba városát, nagyon sokan elestek, Úriás is meghalt. Dávid ebből tudja, hogy innentől kezdve megoldódott a helyzet. És ami döbbenetes, a Biblia szerint Dávid egy évig nem ébredt tudatára annak, hogy ez egy iszonyúan becstelen tett volt. Egy éven keresztül feleségül veszi Becsabét, ugye Becsabé most már erősen állapotos, lassan meg is születik a gyermek, és egy éven keresztül gyakorlatilag Dávid minden bűnbánat vagy bűntudat, ki tudja, hogy a lelkiismerete mennyire mozdult meg, minden esetre alaposabb bűnbánat nélkül éli az életét. És akkor történik ismét egy fordulat. Ugye erre szoktuk mondani, vagy szokták azt mondani, hogy hát Isten hogy engedhette meg, hogy Dávid idáig süllyedjen. Én erre szoktam azt válaszolni, hogy Isten tiszteletbe tartja az ember szabad akaratát. Lehet választani a rosszat is, akkor is, ha én Isten hívő vagyok, akkor is választhatom a rosszat. Isten nem fogja megkötni a kezemet, hogy ne tegyem meg. Viszont a Bibliában ott van egy kis mondat, ami után befejeződik ez az óriásos történet, hogy de ez a dolog nem tetszett az Istennek a Dávid részéről. Eddig Isten szerint való férfiú volt, de ez a dolog nem tetszett az Isten részéről. Megkeresi Dávidot Nátán próféta, és Nátán próféta elmond egy példatörténetet Dávidnak. Ugye Dávid igazságérzetére, a királynak az igazságérzetére hat, és elmondja neki azt a példatörténetet, hogy hát volt egy ember, aki nagyon gazdag volt, és élt mellette egy szegény ember, aki pedig nagyon szegény. És ennek a szegény embernek egyetlen egy báránykája volt, de ez a gazdag ember, akinek nagyon sok báránya volt, megkívánta a szegény ember egyetlen egy kis bárányát, és ellopta, és erőszakkal elvette, sőt meg is ölte a gazdáját.
mi a bűne, és mi a, vagy mi a büntetése, vagy hogyan is álljon a király, vagy hogyan is viszonyul a király ehhez a történethez. Dávid miközben hallgatja a történetet, mélységesen fölháborodik, és kimondja, hogy halálra alakuljon, és 4 annyit adjon azért a bárányért. Nem kis bátorság kellett a prófétának, ugyanis a prófétákkor megszólal, és azt mondja, hogy te vagy az a király, te vagy az az ember király. És Dávid rögtön megérti, hogy miről van szó, és ugye nagyon szépen mutatja a Zsoltár, hogy térdre borul, tényleg összeroppan a bűnének súlya alatt, megérti azt, hogy mi is történt. 1 éven keresztül próbálta elhallgattatni a lelkiismeretét, de most, hogy a proféta így rámutatott, és a szíve közepére mutatott, hogy te vagy az az ember király, összetört, és egy gyönyörű szép Zsoltár születik ennek a tapasztalatnak a során. Nem tudom, tudják-e, ugye Dávid nagyon sok Zsoltárt írt, amit megörökített Zsoltárok könyve. Az 51. Zsoltár. Ajánlom, nem tudom otthon kinek van Bibliája, ajánlom önöknek, hogy nézzék meg az 51. Zsoltárt majd otthon, mondjuk nincs rá most itt alkalmunk, hogy felolvassuk. Nagyon, nagyon megható Dávidnak a megtörése. Egy királynak, egy előkelő embernek, akinek mindenem megvan, aki büszke és 1 évig nem hallgat a lelkiismerete szavára, megalázkodik az Isten keze alatt. És ugye itt mondja ki Dávid ebben a Zsoltárban, hogy egyedül te ellened vétkeztem, mondja az Istennek. Itt igen, vétkeztem embertársak ellen is, Betsabé ellen is, Úriás ellen is, de leginkább te ellened, az Isten ellen vétkeztem, hiszen szégyent hoztam a nevedre, hiszen ez kitudódott ez a dolog, és aztán ugye lejegyzésre is került. De aztán azt mondja a király, hogy igenis, ezt mondjuk el mindenkinek, de mondjuk el, és akár én is fogom képviselni, hogy hagyd mondjam el ezt a széles gyülekezetekben, és az én bűnbánatomat is hagyd mondjam el a széles gyülekezetekben, és hagyd taníthassam majd a népet a te igazságodra, és hagyd mutathassam meg a népnek azt, hogy igenis, én megtettem ezt a tettet, de megbántam. Dávidnak az élete arra nagy tanulság, és ez az örök időkig, mai napjainkig is tanulság, hogy nincs az a mélység, a Biblia szerint, amiből ne lehetne visszakapaszkodni Istenhez. Nincs az a bűn, nincs az a múlt, nincs az a lelki állapot, amiből ne lehetne felkiáltani Istenhez. Maga Jézus ezt így fogalmazta meg, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Ezzel a bátorítással fordul felénk, emberek felénk, hogy aki én hozzám jön, lehet megterhelve bármivel, lehet a múltjában bármi, lehet, hogy emberek lenézik, lehet, hogy megvetett, lehet, hogy akár gyilkosság is van az életében, de ha egyszer, legalább életében egyszer tud ilyen bűnbánattal Isten felé fordulni, akkor Isten eltörli, mintha nem is lett volna az a dolog. Ézsaiás könyve azt mondja, hogy olyan, mintha Isten a mélység tengerébe vetné ilyenkor azokat a lerendezetlen dolgainkat. Dávid is átélte ezt a tapasztalatot, de a következményeket, a bűnének a következményeit már valahol nem tudta kikerülni. Ez az, amit így mondtam, hogy a gravitáció törvényszerűségével bekövetkeztek azok a következmények, amelyek súlyos kihatással voltak az ő családi életére. Dávid azt mondta ki a Nátán prófétával való találkozásakor, hogy a bűnös 4 annyit adjon azért az elvett báránykáért. Nem tudta, de önmaga felett mondta ki az ítéletet, és annak anélkül, hogy Isten úgy kifejezetten büntetést hajtott volna végre a családján, pusztán a dolgok természeténél fogva, a sok feleség és a sok gyermek közötti zűrzavar miatt 4 gyermekét veszítette el nagyon rövid idő alatt egymás utánban. Először meghalt az a gyermek, aki Betsabétől bűnben fogant, az a gyermek nem maradt életben. Aztán meghalt egy következő gyermeke, aki erőszakot követett el a tulajdon lánytestvérén, féltestvérén. Aztán meghalt egy következő gyermeke, Absalom, aki fellázadt a saját édesapja ellen, olyannyira fellázadt, hogy kiűzte Jeruzsálem városából, egész a Jordánon túlra, ágyasaivá tette az édesapjának a feleségeit, aztán fegyveresen harcolt Dávid ellen, akár a megöletéséért is küzdve, és aztán ez volt az az Absalom, akit utána ugye megöltek, ugye Dávidnak az emberei, a katonái. És aztán volt egy 4. fia is, aki meghalt, akit Adóniának hívtak, és ez a fiú megint csak az apja ellen lázadt föl. Ugye véres egymás utánban zajlottak a családjában, a fiúk és a feleségek közötti ellentétek folytán az események. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Dávid megbánta ugyan a bűnét, és valahol ez úgy kitudódott az emberek között is, és tisztelték Dávidban a bűnbánó embert, és azt az embert, aki igenis szembe tudott fordulni ezzel a vétkével. De Dávid valahol elveszítette azt a tekintélyét, amit eddig bírt az emberek előtt. Ugye ez már egy olyan következmény volt, amit nem tudott visszaforgatni, és az uralkodása utolsó éveiben már úgy láthatjuk Dávidot, mint aki egy kicsit megtört, akit az uralkodásban egy picit megfáradt, akit egymás után 2 fia is fellázadása folytán fenyeget,
és aki az élete végén, amikor már a betegágyán fekszik, akkor szinte úgy kell rávenni, hogy kijelölje az ő törvényes utódját a sok-sok fia közül, hogy nehogy az legyen, hogy a halála után a fiúk egymás közti harca miatt a birodalma, az országa és az egész összefogott zsidó 12 törzs felbomlik. A halálos ágyán Dávid egyetlen fiát nevezi meg utódaként, és ez nem más, mint Betsabétől később született fia Salamon, aki a béke embere, és akinek a nevéhez köthető a zsidó országnak és a zsidó államnak, a zsidó királyságnak a fénykora. Dávid maga Jeruzsálem városában halt meg. A hagyomány szerint, a legenda szerint ez a hely volt, ahol eredetileg eltemették. A Kidron völgyére lehet rátekinteni ebből a sziklabarlangból. A jeruzsálemi hegyek között egy sziklabarlang van, aminek itt a belső terén, ami ugye nem látszik magán a dián, van egy patka, és ott van egy mészkő, vagy ott volt eredetileg egy mészkő szarkofág. És azt vélik a tudósok, hogy valószínűleg itt lehetett Dávidnak az eredeti sírhelye. Ugye ma már külön kiemelték Dávidnak is a hagyomány szerinti hát koporsóját vagy síremlékét, és külön helyen tisztelik, de eredetileg valahol itt a Kidron völgyi barlangokban volt elhelyezve az ő sírja. Befejezésképpen és egy kicsit már megint utalva a következő előadásunkra, ugye Dávid életében egy hatalmas királynak az élettörténetét kellett egy kicsit átgyalogolni a mai előadás alkalmával. 40 év a zsidó nép életében. 40 éven keresztül uralkodott Dávid, és az ő idejében szilárdult meg a zsidó királyság, mind külpolitikailag, hiszen kiterjesztette a birodalom határait az Eufráteszig, mind belpolitikailag, hiszen gazdaságilag, vallásilag központosította és megerősítette az országot. És ugyanakkor egy olyan uralkodó is volt, aki hitében is példamutató tudott lenni az ő alattvalói előtt. Húsvérember volt, bűnökkel megterhelve, de mindenkor meg tudta bánni nagyon-nagyon mélyen és alázatosan azt, amit elkövetett. Tudott megbánni és tudott szembefordulni az ő vétkeivel, és ezért volt az, és ez egy ismétlődő formula egyébként a Bibliában, hogy minden utána következő, minden Dávid után következő királyt mindig Dávidhoz hasonlítanak. Mindig ez a Bibliának a mércéje, hogy igen, jó király volt mondjuk XY, de nem volt olyan tökéletes a szíve az Úrhoz, mint a Dávidé. Ebből az élettörténetből én azt szeretném így összegzésként befejezésül kiemelni, hogy lehetünk tehát bármilyen nagy-nagy lelki mélységben, és lehetünk bármilyen bűnökkel megterheltek az eddigi életünkben, az Istennek ami számít a Biblia szerint az a ma. Az a ma, a mostani perpillanatbeli lelkiállapotunk, és az a szándék és a szívünknek az a ványa, hogy mi mik szeretnénk igazából lenni. Mivel azonosulunk a lelkünkben? Azzal, amit elkövettünk rossz-rossz dolgokkal, amik ellen a lelkiismeretünk is sokszor megszólal, vagy azokkal a dolgokkal, amiket jónak értékelünk a mi életünkben. A következő előadás alkalmával átlépnénk Dávidnak a fiára, Salamonra, akit ő tehát még az életében kijelölt utódjaként. Megnéznénk, hogy mi volt, vagy hogyan is zajlott a zsidó királyságnak a fénykora. Megnézzük, hogy mit tudhatunk Salamonnak az idejéből, történelemből, régészetből, és megvizsgálnánk egy picit azt is, hogy a Biblia milyen személyiségnek rajzolja meg Salamont, azokkal a tapasztalatokkal, amiket ő átélt az életében. Ő egy olyan ember volt, csak így megelőlegezve, aki mindent megengedhetett magának az életben. Mindene megvolt, ezt kevesen mondhatjuk el magunkról. Megvolt pénze, megvolt a hatalma, megvoltak az emberek, akik körülvették, megvolt a lehetősége, hogy tudást szerezzen, hogy építkezzen, hogy kiélje magát mindenben, amit akar, és nem volt boldog. Nagyon-nagyon sokáig nem volt boldog. És Prédikátor könyve ugye az egyik legszebb bölcsességi könyv a Bibliában, és ezt is egy picit érintőlegesen azért meg fogjuk nézni a következő alkalommal. Erről a tapasztalatról szól, hogy hogyan talált aztán vissza Salamon a boldogságnak az egyetlen útjához, amit ő így fogalmazott meg, hogy a dolognak summája ez, az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy olyan kérdésről szeretnék szólni, pontosabban egy olyan kifejezésről, amit a Bibliából nagyon jól ismerünk, nagyon sokat használjuk, és én úgy gondolom, hogy mégis ritkán gondolunk bele, hogy ez a szó mi mindent foglal magában. Nem tudom, hogy gondolom, hogy mindannyian voltunk már így, hogy használunk bizonyos kifejezéseket, amiket a Biblia használ, olyan természetesnek vesszük, de igazából nem gondoljuk végig, hogy sokszor egy-egy szó mit fed, mit takar. És ez a szó, amiről szeretnék a mai alkalommal szólni, egy nagyon egyszerű szó. Először megkérdezném, mi az a szó, amit a Biblia használ nagyon gyakran a Krisztust követőkre? Hívők, igen. Azon kívül Krisztus követőkre mit szoktak mondani? A Biblia mit mond nagyon gyakran? Hogy nevez? Tessék? Követői, így van. Gyermekei. Választottak. Istenfélők. Még nem hangzott el. Kimondom, de hogyha ki fogom mondani, ti is, hát persze, hát és... Azt is, így van. Szolgák. Szolgák, nem? Krisztus szolgái. Ugye, így van, ezek mind-mind megszólítások, és tényleg mindegyikről érdemes lenne külön-külön szólni. De most erről szeretnék szólni, hogy a Biblia nagyon gyakran használja ezt a kifejezést azokra, akik Krisztust követik, akik Istent szolgálják, ugye, tehát ez a kifejezés, tehát szolgáknak hívja azokat, akik valóban őt szeretnék követni ebben az életben. De arról szeretnék a mai alkalommal szólni, hogy mit is jelent igazából Krisztus szolgájának lenni. Mert azért nem mindegy ez a kérdés, mert a Biblia beszél arról, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor jobb és bal keze felől fogja állítani azokat, akik magukat Krisztus szolgáinak gondolták ebben az életben. És azt mondja, hogy az egyik csoportnak azt fogja mondani, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. De ugyanakkor a másik csoportnak mit fog mondani? Gonosz és rest szolga. Gonosz és rest szolga, soha nem ismertelek téged. Tehát a Biblia határozottan beszél arról, hogy van hű szolga, és van hűtlen szolga. És a legnagyobb baj az, hogy a hűtlen szolga az életét úgy éli a Biblia szerint, hogy azt hiszi magáról, hogy ő hű szolga. És abban a reményben éli az életét, hogy majd ezeket a szavakat fogja hallani, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, és közben kénytelen lesz majd azt hallani, hogy soha nem ismertelek, és te gonosz szolga vagy. Tudom, hogy nagyon kemény szavak ezek, nagyon-nagyon kemény szavak, de a Biblia határozottan beszél erről, és felhívja a figyelmünket erre a veszélyre, hogy nehogy egy önámításba éljünk ebben az életben, azt híve, hogy mi Krisztus szolgáljuk hűségesen, és közben az Úr gonosz szolgáknak tekint bennünket. És hadd mondjam, hogy azért szólít föl bennünket az ige, hogy ezt végig gondoljuk, mert most még a hűtlen szolgából is válhat hűséges szolga. Aki még idáig hűtlen volt, aki még idáig nem végezte úgy a szolgálatát, hogy Krisztus azt jóvá tudja hagyni, és el tudja fogadni az ő szolgálatát, azért küldi az ő igéjében az üzenetet, hogy igazi önvizsgálatot tartva megtérjünk hozzá, és hűséges szolgák lehessünk. Mert hadd mondjam, annál nagyobb tragédia ebben az életben nincs, mint amikor valaki önámító módon éli a hívői életét. Ennél már az is sokkal jobb, hogyha valaki nyíltan visszautasítja az Isten hívását, és éli a világi életét, és el kell majd hordoznia ugye ennek a következményét, de ez még mindig jobb annál, mint hogy valaki abban a hitben él egy földi életen keresztül, hogy én Krisztus szolgája vagyok, és az örök élet várományosa, és Jézus eljövetelekor kell azzal szembesülnie,
hogy Krisztus nem így tekint rá, és nem csak abban a pillanatban nem így tekint rá, hanem a földi szolgálata idején is sajnos Jézus azt kell, hogy kimondja, hogy akkor se ismertelek téged, amikor te azzal áltattad magad, hogy te az én hű szolgám vagy. Éppen ezért én a mai alkalommal, és hadd mondjam, hogy távolról nem a teljesség igényével, távolról nem, mert hogyha végignéznénk az összes Biblia verset, hogy mit mond az ige, hogy mi jellemzi a Krisztus szolgáit, hát akkor nem egy 40 percet töltenénk itt, hanem sokkal többet. Tehát nem a teljesség igényével, de mégis talán a legfőbb gondolatokat szeretném megjegyezni, hogy ez ige mit mond arról, hogy az Isten kit nevez az ő hűszolgájának. Ki az igazi hűszolga? Néhány pontban szeretném ezt összefoglalni majd, mindegyik pontnál természetesen megállunk, és azt szeretném, hogyha minden egyes pontnál, amikor beszélünk, hogy mi az igazi hűszolgának a jellemzője, akkor igazi önvizsgálatot tartanánk. Végig gondolnánk, hogy most én valóban hűszolga vagyok, vagy még vannak hiányosságaim. Jézus, ha most jönne, mit mondana nekem? Jól vagy, jó és hűszolgám? Vagy pedig gonosz szolga vagy. Hadd mondjam, nincs egy köztes állapot, hogy hát én egészen jó szolga voltam, úgy nagyjából jó szolga voltam. Ilyen nincs. Csak ezt a kétféle kijelentést hallhatja majd valaki Jézus eljövetelekor. És ezért szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan végig gondolnánk, és abban a tudatban, hogy minden egyes alkalommal, amikor érezzük, hogy nem hiányosság van a mi életünkben, még nem vagyunk teljesen hűszolgák, hogy minden egyes ilyen felismerés, vagy ha hallanánk, hogy Jézus részéről egyben egy szeretetteljes hívás, hogy változz, hallgass az én késztetésemre, mert én téged is hűséges szolgámmal akarlak már most itt ebben a földi életben tenni. Menjünk is mindjárt rá a szolgáknak, a hűséges szolgáknak a jellemzésére, és az első, amit szeretnék mindenképpen megemlíteni, az az, hogy egy hűséges szolgának az egyik alapvető jellemzője az, hogy mindenben engedelmes. Nem? A szolga, ez a fogalom ugye magában hordozza azt, hogy a szolga azt teszi, amit neki az ura mond. Ha belegondolunk abba, nehéz elképzelni egy jó és hű szolgát ebben a földi életben, aki elkezd majd azon gondolkodni, hogy most nekem mit kéne csinálni, és majd én kitalálom, hogy az uram házában nekem mi a feladatom, és majd én egyéni módon hozzáállok a kérdésekhez. Ugye ilyen elképzelhetetlen, mert akkor az már nem szolga. A szolga mit csinál? Emlékszünk arra a Zsoltára, amikor azt olvassuk, hogy ahogy a szolga néz az ő urának a kezére, és a szolgáló leány az ő úrnőjének a kezére, úgy néznek a mi szemeink tereád. Miért? Mert az úr csak intett egyet, vagy egy tekintet, és a szolga már is tudta, hogy mit akar az ő ura, vagy az ő úrnője, és már is ment sietve, hogy megcselekedje azt, amit az ő ura várt tőle. Tehát hadd mondjam, hogy az egész Biblia arról beszél, hogy akik szolgák, azok egyetlen egy célt tartanak, azaz sokat, de a legfőbb cél a szemükben az, hogy engedelmeskedjenek az ő uruknak. János evangéliuma 12. fejezetének a 26. verse, és annak is az első részében, tehát János evangéliuma 12. fejezet 26. versében Jézus Krisztus nagyon egyszerűen, tömören fogalmazta meg ezt a gondolatot, és ez a mondata Jézusnak így hangzik. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Talán csak idáig. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Nem egy nagyon különleges gondolat ez? Azaz nem különleges, bocsánat, egyszerű, de annyira tömör mondat. Ha szolga vagy, akkor az életed a Krisztus követés kell, hogy legyen. Na most itt álljunk meg egyetlen egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az ember Krisztus szolgálatában semmit ne tervezzen, semmit ne csináljon, hanem valamilyen módon várja azt, hogy majd az Úr vezetni fogja. Hadd mondjam, hogy össze kell hoznunk ezt a kettőt az igazi szolga életében. Mert igen, hogy nekünk ebben az életben terveznünk kell, terveket kell lefektetnünk, sőt, rövid, de hosszú távú terveket is a saját életünkre vonatkozóan,
De akkor mégis hogy van ez a kérdés? Akkor ki tervez egy hívő ember életében, egy szolga életében? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a tervezést is átadja a szolga az ő urának. Az igazából hívő ember, egy szolga, soha nem hoz döntéseket, vagy nem tervez úgy, hogy abban ne vonná bele az ő urát, hanem elé viszi az elgondolásait, az élete adott területét, amiben dönteni kell, vagy tervezni kell, azzal az őszinte kéréssel, hogy az ő ura mutassa meg, hogy valóban ezt kell neki lépni, vagy pedig más irányba kell haladni. És hogyha az ember, a szolga így vár az ő urára, hogy mutassa meg, hogy az ő elgondolása jó, az Isten szerint való, vagy nem, akkor valóban szolgaként tud viselkedni. Hadd mondjam, hogy az Istennek mindannyiunk életére nézve van egy terve, hogy mit vár tőlünk, mit szeretne a mi életünkben velünk és általunk elvégeztetni, elérni. Hadd mondjam, az egész életünkre van terve az Istennek, de ezen belül minden egyes napunkra van az Istennek terve. És szeretném megkérdezni, szerintetek ez a terv titkos terve az Istennek, vagy pedig nyilvánvalóan a tudtunkra akarja adni. Igen, elkészítette minden napra a jó cselekedeteket. Azt szeretné, ha mi kérdeznénk tőle, és elvennénk tőle, hogy mi a mi feladatunk, az életünk minden részletére vonatkozóan. És hadd mondjam, hogy a mi problémánk, a szolgai mi voltunknak egy nagyon nagy problémája az, hogy mi szolgálni akarunk az Istennek, és azt tesszük, hogy kérünk tőle erőt ahhoz, amit mi elgondoltunk, hogy meg tudjuk cselekedni. Ahelyett, hogy azt kérnénk, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mi a te terved én velem, és adj alázatot, adj engedelmes szívet, hogy el is tudjam venni a te kezedből az életemre vonatkozó terveket, és így tudjalak téged szolgálni és követni. Szeretnék egy másik igét is olvasni. Nézzük meg a Korintusi első levél 4. fejezetéből, Korintusi első levél 4. fejezetének az első két versét, a Korintusi első levél 4. fejezet első két verse a következőt mondja. Így olvasom az igét. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, az Isten titkainak sáfárait. És most figyeljük, mit mond ez az ige. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. Mit jelent az, hogy hívnek találtassék? Hűséges, engedelmes. Ragaszkodjon ahhoz, ami a feladata, ami az Istentől elvett szolgálata, ami megkívántatik mindenképpen a szolgákban, a sáfárokban, hogy hűségeseknek találtassanak. Egy idézetet szeretnék olvasni az Evangélium szolgái című könyv 150. oldaláról. Az Evangélium szolgái című könyv 150. oldaláról egy mondatot a következőképpen olvasok. Krisztus szolgájának ereje, nézzük meg, hogy miben van Krisztus szolgájának az ereje, az Istentől való bizalom teljes függőségben, a segítségért hozzáküldött legkomolyabb imában, és az ő szava iránti engedelmességben található. Tehát miben van Krisztus szolgáinak az ereje? Első az, hogy teljes bizalommal tőle függnek, a másik, hogy hozzáküldik imáikat buzgó hőimádságba, és a harmadik pedig, hogy a szava iránt teljes mértékben engedelmesek. Ebben van Krisztus szolgáinak az ereje. Olyan érdekes végig gondolni azt, hogy Krisztus hűséges szolgáinál mindig meglátjuk az engedelmességet, a teljes engedelmességet. Gondoljuk végig a bibliai példákat. Gondoljunk például egy Mózesre. Ha valaki, akkor Mózes igazából Isten szolgája volt. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e például arra, hogy az igében hányszor mondja a Szentírás Mózesről azt, hogy ő az Isten szolgája. Emlékeztek rá? Amikor például az Úr azt mondja, hogy nem féltetek szólni az én szolgám Mózes ellen. Vagy azt mondja például,
Számtalan helyen, talán Mózest hívja a legtöbbször az ő szolgájának az Úr. Vagy például, amikor meghal Mózes, azt mondja az ige, hogy meghalt Mózes az Úr szolgája. Ott a pillanat, nem csak, hogy Mózes az Úr szolgája. Vagy azt mondja, hogy sorolhatnám, Józsué is így szólítja. Sorolhatnám, most nem is akarom az időt ezzel húzni, viszont azt szeretném megkérdezni, hogy kronológiai sorrendben hol található az utolsó kifejezés a Bibliában arról, hogy Mózes valóban Isten szolgája volt. Melyik bibliai könyvben? Később. Jelenések könyve. Jelenések könyve. A megváltottak mit fognak az üvegtengernél énekelni? Mózesnek az Isten szolgájának énekét. Nem csak Mózes énekét, Mózesnek az Isten szolgájának énekét. Miért hangsúlyozom ezt? Mózes az Isten szolgája, az Úr végig bizonyságot tesz róla. És hadd kérdezzem meg, Mózesre mi volt elsősorban jellemző? Mindenben az Isten akaratát kereste és követte. Figyeljük meg a pusztai vándorlásnak a nehézségei közepette. Történik egy élethelyzet, valamit lépni kell, kitör egy lázadás, valamit tenni kell, és Mózes mit csinál? Így van. Nem az az első, hogy elkezd parancsokat osztogatni, ezt és ezt tegyétek, az az első, hogy Mózes leborul arccal az Úr elé, és könyörög, és kéri a vezetést, és utána fel kell, és egyértelműen tudja mondani, hogy mit kell tenni, mert az Istent kérdezi. Aki nekem szolgál, engem kövessen, tőlem kérdezze, hogy mi a feladata, és engem kövessen. De nézzük meg az ezzel párhuzamos gondolatot, nézzük meg az igazi szolgának egy másik jellemzőjét még, az engedelmesség és a szolgálat kapcsán. A Péteri első levél, 4. fejezet, Péter apostol első levele, 4. fejezetének a 11. versében egy nagyon érdekes gondolatot olvasunk. Ezt olvassuk. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Nézzük meg, mit mond a szolgáról. Azt mondja, hogy ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Tehát figyeljük, egy szolga végezheti ina szakadásig a munkáját, ha nem az Istentől jövő erővel végzi a szolgálatát, akkor nem hűséges szolga. De miért? Miért? Nem érdekes? Ez egy kritérium. Azt mondja, hogy aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Miért? Szeretném megkérdezni, hogy a hétköznapi dolgainkban is, de pláne az Isten dolgaiban, saját erővel tudunk-e teljesen hűséges szolgálatot végezni? Tudunk-e olyan szolgálatot végezni a saját erőnkből, hogy ahhoz önzés ne tapadjon, hogy ahhoz az én ne társuljon? A saját erővel tudunk-e ilyet végezni? Semmiképpen. Semmiképpen. Tehát, ha valaki összeszedi minden szorgalmát, buzgalmát, erejét, és beleveti magát a munkába, de nem Krisztus ereje által szolgál, ahhoz önzés fog tapadni, abban benne van az énje. Nem tudja akkor elvégezni a szolgálatot úgy, ahogy a szolgának el kell végezni. Miért? A szolga szolgálatának mi a legfőbb célja? Mit olvasunk ebben a Biblia versben? Mi a szolga szolgálatának a legfőbb célja? Hogy az Istent, az ő urát dicsőítse meg. Hadd mondjam, én az én tökéletlen jellememmel, természetemmel, gyengeségemmel, hibák sokaságával nem tudom az Istent megdicsőíteni az én munkámmal. Az Isten akkor fog tudni felmagasztosulni az én szolgálatom által, ha én elfogadom, hogy mit kell tennem, tőle veszem, hogy mit tegyek, és elfogadom az erőt, kérem tőle az erőt, hogy ő adjon nekem erőt, és ő cselekedjen általam. Hogy a szolga szolgálatának a célja meg tudjon valósulni, az ő ura tudjon felmagasztosulni, az ő szolgálata által az ő urát érje a dicsőség. Láttunk már ilyen szolgát az életben, a szolga fogalmába beletartozik, ami számunkra az, hogy a szolga a maga dicsőségét keresi,
hogy majd én ezt tettem, a szolga. Ugye a szolgának soha nincs ilyen gondolata. A szolgának az a lényeg, hogy az ő ura meg legyen elégedve vele, és az ő urának a megelégedésére legyen, és dicsőítse, és az ura szerezzen, az urának szerezzen felmagasztal megdicsőülést. De egy igét szeretnék még olvasni a Korintusi első levél 15. fejezet 10. verséből. Nézzük meg, hogy Pál apostol, aki szintén Krisztus szolgája volt, hányszor mutatkozik be Pál apostol a leveleiben, hogy Pál Krisztus szolgája. Ugye? Hányszor mutatkozik be így? Vagy például Pál apostol, most szintén az élete végéhez közeledve, emlékszünk, amikor ott van a viharzó tengeren, és a hajótörés előtt még ugye de föláll, és ott beszél a hajónak az utasaihoz, és azt mondja, hogy ez éjjel megjelent az Istennek egy angyala, akié vagyok, akinek szolgálok. Olyan szép, élete végéhez közeledik, pár év választja el a haláltól. Akié vagyok, akinek szolgálok. Pál apostol egész élete is a szolgálat élete volt. És nézzük meg, hogy ez a Pál apostol mit mond. Azt mondja a 10. versben, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Mit mond? Igen, rengeteget munkálkodott, többet, mint az összes többi apostol együtt véve. De a szolgálatához mi adott erőt? Ki munkálkodott rajta keresztül? Nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tőle kaptam erőt. Nem én voltam az, aki végeztem ezt a szolgálatot, hanem erőt kaptam hozzá. Így tudta az ő urát megdicsőíteni. Ezért olvastuk az igében, a Péteri igében, hogy igen, aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Úr ad néki. És szeretnék egy másik idézetet is olvasni. A Jézus élete című könyv 416. oldalán egy rövid idézetet, de figyeljünk erre az idézetre, mennyire komoly és elgondolkodtató. Azt mondja, ne annak örüljetek, hogy az erőd birtokoljátok, mert szem elől tévesztitek, hogy Istentől fügtök. Vigyázzatok, nehogy belopózkodjék az önelégültség, és saját erőtökkel munkálkodjatok, mesteretek lelke és ereje helyett. Figyeljünk! Vigyázzunk, nehogy egyszer is a saját erőnkre támaszkodjunk, ami mesterünk lelke és ereje helyett. Most figyeljük ezt a mondatot? És hadd mondjam, amikor olvassuk ezeket a mondatokat, soha ne másra gondoljunk, hanem saját magunkra, hogy mi is ebben a veszélyben vagyunk. Azt mondja, az én, az emberi én kész mindig a javam, a maga javára írni, ha bármilyen mértékű siker kíséri a munkát. Mire kész az én? Bármi sikerül, hogy az ember egy kicsikét önelégült legyen, kicsit legalább meg legyen elégedve önmagával. Az emberi én erre törekszik. Az én dicsekszik, felfuvalkodik. Nem kelti másokban azt a benyomást, hogy Isten minden mindenekben. Ilyen az én, mindannyiunk énje. Ezért mondja az ige, hogy aki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. És a szolga mindig tudatában van annak, hogy bármit tudott elvégezni. Többet munkálkodhatott, mint az összes többi együttvéve, de azt nem ő tette, mint ahogy Pál apostol fogalmaz, hanem az Isten vele való kegyelme, benne munkálkodó ereje. És nézzük meg a szolgának egy következő jellegzetességét, ami mindebből, amiről idáig szóltunk, mindebből fakad, hogy az igazi szolgát alázat jellemzi. Az igazi szolga, hogyha úgy elénk vetül egy szolgának a képe, ugye a lelki szemeink elé, akkor valóban el tudjuk képzelni, hogy egy szolga nem olyan fennhéjázva jár kell, hanem egy szolga az alázatos, ugye? A szolgára valahogy a gondolatainkban is azt társul a szolgához, hogy egy szolga az alázatos. De nézzük meg, hogy egy szolgának az igazi alázata miben nyilvánul meg. Három területet szeretnék az alázattal kapcsolatban megemlíteni. És az első az az, hogy nézzük meg, hogy a Timóteusi első levélben Pál apostol önvallomásából nézzük meg azt, hogy az igazi szolga
hogy gondolkodik a szolgának való elhívásáról. A Timóteusi első levél, első fejezet 12. és 13. versében a következőt olvasom. És ezt az igét most még egy-két vonatkozásban meg fogjuk nézni, de először nézzük meg az első fejezet 12. versét. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Szerintetek Pál apostol mikor írta a Timóteusnak, a Timóteusi első levelet? Mikor írta körülbelül? A szolgálatának melyik szakaszában? Második szakaszában, az élete végéhez közeledve. Tehát már mögötte volt hosszú-hosszú éves szolgálat. És nézzük meg, Pál apostol így kezdi ezt a gondolatmenetet, majd mindjárt tovább fogjuk olvasni, de nézzük meg ezt az alázatot. Azt mondja, hálát adok annak, aki engem megerősített a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Tehát az apostol, az igazi szolga egész életében hálás a szolgának való elhívásáért. Tehát nem csak akkor örül, amikor megkapta az elhívást, hanem az egész életét végig kíséri az a hála, hogy ő Krisztus szolgája lehet. Pál apostolban nem szűnt a hála Krisztus iránt, hogy hívta őt a szolgálatra. És figyeljük, nem bizakodik el a szolga, és nem azt mondja, hogy én kiérdemeltem a szolgának való elhívásomat. Persze, hát én azért ezt megérdemeltem a többiekkel szemben. Nem. Nézzük meg, és most olvassuk el a 13. verset is. Azt mondja, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy miért kell Pál apostolnak annyiszor felidézni, hogy ő ki volt. Hogy ő istenkáromló volt, erőszakoskodó. Miért nem lehet ezt már elfelejteni? Már 25 éve vagy 30 éve volt. Miért kell újból megemlíteni, hogy én istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam? Miért kell ezzel foglalkozni? Hadd mondjam, az igazi szolgának a lelkületét mutatja. Mit mutat ez? Kezdjük azt, hogy nem felejti el, hogy az Isten honnan emelte ki őt, és ez az igazi alázatnak, hogy az alázatban meg is tudjon maradni, az egyik gyökere. És pontosan tudja, hogyha az Isten kegyelme nem hajolt volna le hozzá, és az Isten nem lett volna segítségére, akkor ő még mindig ugyanebben az állapotban lenne. És az, hogy ő most az Isten kegyelme által az, aki, ez csak azért van, mert az Isten könyörült rajta. És ha ez nem lett volna, akkor most is ugyanolyan bűnös lenne, mint a legnagyobb bűnökben élő emberek. Tehát az igazi szolga nem kerekedik, még gondolatban sem mások fölé, hogy na hát én hát azért én már vagyok valaki, hát azért már a tudásban is, meg hát azért az életem is mennyivel másabb. Nem. Egy szolgában mindig ott van az igaz élet mellett, ott van az alázat. Nem tartja többre magát a többi embernél, tudja, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és a szolgálata ezért tud eredményes lenni. Mert ha nem ilyen lenne, nem tudna embereket Krisztusnak megnyerni. Pontosan ez az alázat, hogy az élete a Krisztus kegyelmét hangsúlyozza és mutatja, ezt teszi a szolgálatát eredményessé. Igen. És hadd mondjam, hogy Pál apostol nem csak az elhívására megelőző időre mondja, hogy ki előbb Isten káromló és erőszakoskodó voltam, hanem nézzük meg a 15. verset ugyanitt ebben a fejezetben, a Timóteusi első levél 15. fejezet, első levél első fejezet 15. verse. Azt mondja az apostol, igaz beszédez, tehát az első fejezet 15. verse, Timóteusi első levél első fejezet 15. verse. Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Tehát még
hosszú-hosszú évek múlva is. Nem azt mondja, hogy első voltam, amikor Isten káromló és üldöző voltam, hanem most is tudja, hogy a bűnösök között első vagyok én, és az Isten naponkénti kegyelme révén tudok megállni, és a hitben és szolgálni az én Uramnak. A bizonyságtételek harmadik kötet 187. oldaláról a következőt olvasom. Valamennyiünknek fárasztó munkával, viszályokkal, lemondással, titkos szívfájdalmakkal kell szembenéznünk, és ezeket el kell viselnünk, szomorúság és könnyek követik bűneinket, örködnünk kell, és folyvást küzdenünk a hibáink és hiányosságaink miatti lelkiismeret furdalással és szégyennel. Hadd mondjam, hogy aki ezt nem élte át még ebben az életben, hát akkor vagy az önvizsgálattal, önértékeléssel, de valamivel probléma van. Hogyha nem éltük még át, amiről itt beszélünk, hogy a titkos könnyekkel, a szégyennel, a lelkiismeret furdalással mindannyian, ha egy igaz ember, egy igaz hívő ember, a Krisztus szolgálja, minél közelebb kerül az ő Urához, és mégis nem úgy szól egy adott élethelyzetben, meg itt valamit tett. Más ember, egy világi ember, ez probléma, ugyan már, hát szinte kineveti. De ugyanakkor a Krisztus szolgálja, ismeri ezeket a könnyeket, hogy megint nem úgy szóltam, megint nem tudtam békességes tűréssel válaszolni, megint ezt tettem, megint. Pontosan ismeri, Krisztus igaz szolgálja, ismeri ezeket a vívódásokat, ezeket a titkos könnyeket, amit a világ nem tud megérteni, de ő meg tudja érteni, az Úr, az ő Ura. És most figyeljük. Drága megváltónk keresztjének szolgái, ne feledjék el tapasztalataikat, hanem mindig tartsák emlékezetükbe, hogy emberek csupán hajlamosak a tévedésre, és ugyanolyan szenvedélyek lobognak bennük is, mint testvéreikben. Igen, ez kell, hogy az igazi szolgának az alázatát mindvégig megtartsa, hogy igen, tudom, hogy hányszor sírok én is a bűneim felett. Lehet, hogy nem olyan látványosak, mint a többiek, de az Isten előtt ugyanolyan bűn, mert én már közelebb vagyok hozzá. És hogyha én erről megfeledkezem, abban a pillanatban az alázat elmúlik az ember életéből. Nézzük meg, még itt az alázat kapcsán még egy gondolatot szeretnék megjegyezni, és pontosan annak az igének a kapcsán, amit már az előbb kivetítettünk, és emlékszünk arra, amikor arról beszélt Pál apostol, hogy hálát adok annak, aki engem hívnek, ítélt igen a szolgálatra. Tehát örökké hálás az elhívásért. És hadd mondjam, és itt szeretnék megállni és megjegyezni azt, hogy egy igazi szolgának az életében, nem mondom ki, kérdezek először, tegyük fel azt mondjuk, hogy mondjuk találkoztunk mondjuk óvodában utoljára emberekkel. Már nem érettségi találkozókról beszélek, mert ugye az sűrűben van. Mondjuk óvodások voltunk együtt, és egyszer csak összehoz valaki egy ilyen találkozót, már felnőttek vagyunk, már mondjuk javakorabeli emberek vagyunk, és olyanokkal találkozunk, akiket, mit tudom én, 30-40 éve nem láttunk. Ilyenkor mi történik általában egy ilyen találkozón? Mindenki elmondja, hogy az életében mi történt. És ugye mindenki elmondja azt, ami a legfontosabb esemény az életében. Ha most egy ilyen találkozóra sor kerülne, ti milyen eseményt említenétek meg az életetekben, ami a legnagyobb? Találtam egy olyan társat, akit igazából szeretek? Vagy született 1, 2, 3, 4 gyermekem, és milyen csodálatos és aranyos gyermekek? Vagy ezt és ezt a munkakört, vagy ezt és ezt a képzettséget nyertem, és ilyen és ilyen helyen tudok dolgozni. Mit mondanánk el, hogy mi a legnagyobb esemény az életünkben? Mit mondanánk el egy ilyen találkozón? Igen. Krisztus igaz szolgálja, ezt mondaná el, amit Pál apostol egy ilyen osztálytalálkozón, vagy egy ilyen találkozón, hogy én Krisztus szolgálja lettem. Krisztus hívnek ítélt engem a szolgálatra. Hadd mondjam, Pál apostol életében ez volt a legnagyobb esemény, semmi nem volt ehhez fogható esemény, hogy ő Krisztus szolgálja lehetett.
Hadd mondjam, olyan érdekes ez. Emlékszünk arra, amikor a korintusi gyülekezetben egyszer csak egy viszály alakul ki, és emberek csoportosulnak tanítók köré, általuk nagyra tartott tanítók köré. És az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok. A másik azt mondja, hogy én Apollósé vagyok. A harmadik azt mondja, hogy én Kéfásé vagyok. És ment ott a pártoskodás, ugye, hogy ki kit követ, melyik általa nagyra vélt tanítót követi. És amikor Pál apostol meghallja, azt mondja, hogy ez még testies gondolkodás. Hát hol van ez a krisztusi gondolkodástól? És fölteszi a kérdést, hogy kicsoda Pál, és kicsoda Apollós. És hogy válaszol rá? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. Csak szolgák. De ebben a szóban minden benne van. A legnagyobb megtiszteltetés. Én szolga lehetek. Az élő Isten szolgája lehetek. Csak szolga vagyok. Nem engem ér a megtiszteltetés. Ne körém csoportosuljatok. Én szolga vagyok, aki által ti hívőkké lettetek. De az én életemnek ez a legnagyobb megtiszteltetése, hogy a mindenható Istennek lehetek a szolgája. És szeretném, hogyha elolvasnánk az Apostolok cselekedete 20. fejezetét, a 24. verset, Apostolok cselekedete 20. fejezet, 24. verse, nézzük meg Pál apostolnak, és valóban azt lehet mondani, hogy ezt a verset, ezt a Biblia verset Pál apostol életéből tekintsük az ő egész, hát, egy Biblia versben az ő gondolkodás módját mondja el, a szolgálathoz való viszonyáról beszél, és egyáltalán, hogy ő hogy tekint az elhívására ebben az egy mondatban, az egész küldetése, az ő szolgálatának a lényege megtalálható. Így olvasom. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mit mond az apostol? Azt mondja, semmivel nem gondolok, az életem sem drága nékem, semmi nem olyan fontos, csak hogy elvégezhessem az én futásomat és az én szolgálatomat örömmel, és bevégezhessem azt, amit az Isten rám bízott, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Neki ez volt a legfontosabb, és ennek a célnak rendelt mindent alá. Ez volt az élete legnagyobb küldetése, legnagyobb megtiszteltetése, legnagyobb megbizatása. És szeretnék olvasni egy idézetet az Evangélium szolgái című könyv 139. oldaláról. Akik az isteni dolgokban gazdag tapasztalatokat szereztek, a büszkeséget és önfelmagasztalást távol tartják maguktól. És most figyeljük ezt a mondatot. Minél magasztosabb fogalma van az embernek Krisztus dicsőségéről, annál kevésbé becsüli önmagát, és érzi, hogy Isten szolgálatában a legalacsonyabb hely is megtisztelő számára. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál inkább érzi, hogy az ő szolgálatában a legkisebb hely is hatalmas megtiszteltetés az ő számára. A szolga így tekint minden egyes megbizatásra, így tekint a legapróbb feladatra, amit a mesterért végez a szolgálatban. De menjünk tovább, és a szolgának egy másik jellemzőjét szeretném megemlíteni, és megint kérdéssel hadd vezessem be. Azt hiszem, hogy a munkatörvénykönyvét azért nagyjából ismerjük meg bizonyos dolgokat. Szeretném megkérdezni, hogy mindenek alapján szerintetek a mai napon egy szolgának hány nap szabadság jár az évben? Nulla. Egy szolgának nincs szabadsága. Hadd mondjam, egy szolga egyetlen egy nap szabadságra nem mehet. Ez mit jelent? Hogy akkor a szolga nem pihenhet? Dehogy nem pihenhet. Mert az is feladata, hogy vigyázzon a testére, óvja az egészségét, ez is feladata. De a szolga mindig szolgálatban van. Soha nincs úgy, hogy na én most szolgáltam Krisztust, mondtam, 11 hónapig, és most van 30 nap szabadságom, én most félreteszek mindent, és most én pihenek és kikapcsolódom. Nem. A szolga, amikor szabadságra megy, akkor is szolgálatban van. Akkor is az életével, minden megnyilvánulásával az ő urának kell, hogy dicsőséget szerezzen, és az a tevékenység, amit akkor itt végez, azt is Krisztusért végzi. Ugyanazzal a lelkülettel,
és ugyanúgy, hogy az ő urának dicsőséget szerezzen. Emlékszünk rá, mit olvastunk? Azaz, bocsánat, ezt most nem idéztük a mai alkalommal még ezt az igét, de azt mondja Pál apostol, akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Mit olvastunk a szolgáról az előbb? Azt olvastuk, hogy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten állt, hogy Isten dicsőítessék mindenben a Jézus Krisztus által. Tehát egy szolgának nincs szabadsága, hogy most azt teszek, amit akarok, most lerázok magamról, mindent most úgy elengedem magam, nem. A Krisztus szolgája a szabadság idején, a nyaralásban, bárhol, bármilyen körülmények között szolga. És azt tekinti, hogy én most más körülmények között vagyok. Most itt hogy tudok az én Istenemért szolgálni? Hogy tudok úgy élni, hogy az ő nevére dicsőséget szerezzek? De ugyanakkor ennek a szüntelen való szolgálatnak van egy másik vetülete is. Nem tudom, hogy akik munkahelyen dolgoznak, tapasztalták-e már azt, hogy amikor a főnök látja a beosztottait, akkor a munka egy kicsikét valahogy másképp megy. De hogyha a főnök nincs ott, akkor nem biztos, hogy ugyanazzal az intenzitással történik a munkavégzés. Hadd mondjam, egy szolga, a Krisztus szolgája, hogy végzi a munkáját? Bár

Isten népének, hazamegy az izraelitáknak egy csoportja, és elkezdik építeni a templomot. Emlékszünk rá, hogy a leírásban olvassuk Esdrás és Nehémiás könyvében, hogy mennyi ellenségeskedéssel találkoznak az izraeliták, és milyen módon akarják megakadályozni a templom és a város újjáépítését. És egyik alkalommal építik a templomot az építők, és egyszer csak eljön Isten népe ellenségeinek egy csoportja, és számon kéri, hogy ti milyen hatalommal és milyen megbízatás alapján cselekszitek ezeket, és egyáltalán ti kik vagytok, hogy ezt meritek csinálni. És ezek az emberek mit válaszolnak? És ez a mondat annyira szép. Mindössze annyit mondanak, mi a menny és a föld Istenének szolgái vagyunk. Ennyit mondtak magukról, így mutatkoztak be. És ők ennél a hatalomnál fogva cselekszik, mi a menny és a föld Istenének szolgái vagyunk. De ha mi ezt kimondjuk, hogy mi a menny és a föld Istenét szolgáljuk, akkor mit mondunk ki ezzel, hogy olyan Isten szolgálunk, aki mindenütt jelen van, ő a menny és a föld Istene, aki elől elrejteni semmit nem lehet. Ha a tenger túlsó szélére mennék, mondja a 139. Zsoltár, ott is ott vagy. Ha a sírba mennék le, ott is ott vagy. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a te kezedet. Igen, mi a menny és a föld Istenének szolgái vagyunk. És az igaz szolga mindig az ő urának jelenlétében érzi magát. Hadd mondjam, hogyha mi erről csak úgy megfeledkezünk, és úgy elengedjük magunkat, nem vagyunk ennek a tudatában, akkor veszélyben vagyunk. Igen, mi a menny és a föld Istenének a szolgái vagyunk minden pillanatban. De most nézzünk egy olyan jellemzőt, az igaz szolgának az igaz jellemzőit, amiben én azt hiszem, hogy mindannyian buktunk már el, és ezen a ponton én azt hiszem, hogy mindannyiunknak kell változnunk. A korintusi második levél, legalábbis én elsősorban magamról beszélek, lehet, hogy most felolvassuk ezt az igét, és ti megnyugosztok, hogy ezen a ponton minden rendben van az életetekben, de az én életemben biztos, hogy ezen a ponton még sokat kell fejlődni és javulni. Azt mondja a korintusi második levél, 4. fejezet, 1. verse, nézzük meg a következő jellemzőjét az igaz szolgának. Tehát korintusi második levél, 4. fejezet, 1. vers. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Mit mond az igaz szolgának jellemzőjeként a Szentírás? Az igaz szolga nem csügged el. Az igaz szolga nem esik kétségbe a bajok és a problémák következtében. Az igaz szolga, megint kérdezek valamit, el tudtok ilyet képzelni, hogy ez szolga azt várja, hogy az ő ura minden akadályt hárítson el és nehézséget az életéből, oldjon meg mindent, és ő majd kényelmesen fogja végezni a munkáját. Egy szolga nem ettől szolga, hanem a szolga attól szolga, hogy tudja, hogy bizony nehézségekkel kell találkozni, bizony fárasztó sokszor a teherhordozás, de ez belejár a szolgálattal. És Pál apostol mit mond? Figyeljük ezt a gyönyörű megfogalmazást. Annak okáért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mi Krisztus szolgái vagyunk, és mit olvasunk? Amint a kegyelmet nyertük, kegyelemből vagyunk Krisztus szolgái, az ő kegyelme által vagyok, ami vagyok. Azt mondja, hogy nem csüggedünk el. Szeretnék megint megállni egy pillanatra, Krisztus hű szolgája Pál apostol életében voltak nehézségek? Ha föltenném a kérdést, hogy szerintetek, most ugye megint egy arányt kell meghatároznunk, Pál apostol szolgálati idejéből mennyi volt a teljesen békességes, sima esztendő, és mennyi lehetett, amikor problémák és nehézségek voltak, szerintetek az arány milyen? Mi lehet? Szerintem nem fele-fele, hanem sokkal több volt a nyomorúság és a háborúság. Tehát amikor leírja, hogy mi nem is olvassuk, hogy hányszor kövezték meg hajótörés, üldözés, nyomorúság, tele volt az élete ezzel, és Krisztus igaz szolgálja, mit mond? Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, és a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Tehát hadd mondjam, aki zúgolódik a teher miatt, aki zúgolódik a próba miatt, aki zúgolódik a szolgálat nehézsége miatt, zúgolódik amiatt, amit az Isten, az ő ura megengedett az ő életében, az a szolga nem igazából hűséges szolga. Tudom, hogy fáj kimondani, mert mindannyian hajlamosak vagyunk a csüggedésre, legalábbis én arra vagyok hajlamos. De amikor kísért bennünket a csüggedés, akkor ne adjuk át magunkat ennek, abban a pillanatban.

0: keressük a mi Urunkat, hogy adjon nekünk erőt, hogy el tudjuk hordozni ezt az adott élethelyzetet is, és hogy győzni tudjunk a nehézségek közepette is. Szerintetek, amikor egy szolgát, akármilyen nehézség ér, vagy probléma ér egy szolgát, akkor a szolgának a magatartása az mit mutat? Hogyha elcsügged a szolga, vagy zúgolódik, vagy dühös lesz, vagy bármi, vagy pedig békével, szelíden és örömmel viseli a nehézséget, szerintetek ez a magatartás egyáltalán mit mutat a szolgáról? Azt mutatja, hogy szereti-e az ő urát, és örömmel szolgálja az ő urát, vagy pedig érdekből szolgálja az urát. Ne haragudjatok, ki kell, hogy mondjam. Ha én a szolgálatnak csak azt a részét szeretem, amikor az áldások özöne ér engem, de ugyanakkor a nehézségeket, azokat szeretném elkerülni, akkor én nem szeretem igazából az én uramat. Akkor én a kényelmet szeretem, és önmagam szeretem, és nem szeretem igazából az én mesteremet. És hadd mondjam, egy szolga a legnagyobb bizonyságot, és a szolgálatában a legnagyobb munkarészt akkor tudja vállalni, amikor a próbák és a nehézségek jönnek az életében. Amikor ezek között is nyugodt tud maradni, derűs tud maradni, akkor tudja a legtöbb embert megnyerni Krisztusnak. Szerintetek vonzó egy olyan ember a földi életben a környezetének? Amikor valaki valami bajban van, és akkor neki adja magát a keseregésnek, és akkor zúgolódik, és méltatlankodik. Ki az, akit vonz egy ilyen ember? De ugyanakkor egy ilyen emberi magatartás, amikor nehézség, probléma van, a környezetem is látja, és azt látják, hogy ekkor is tudok csendben bizakodó lenni, nem veszítem el a hitemet, sőt, még egy kiegyensúlyozott, csendes öröm is van esetleg bennem, nem kitörő boldogság természetesen, de nem az az elcsüggedés, hanem egy csendes, de igazi békességes tűrés van bennem. Hadd kérdezzem meg, melyik az, ami vonzóbb egy kívülálló ember számára? Emlékeztek, amikor Krisztus hűszolgáját, Pál apostolt megverik, kalodába zárják. Mit csinál? Zúgolódik, hogy az én uram ezt megengedte velem? Zsoltárokat, dicséneteket énekel, ugye Silással együtt a börtönbe. És mi lesz ennek az eredménye? Így van, így van. És ki tudja, hogy azok a rabok, akik hallgatták, mert azt olvassuk, hogy hallgatták az ő énekét, ki tudja, hogy később hány embernek a szívében köszönt vissza mindaz, amit ott látott és hallott az apostoltól. Igen, mit mond Pál apostol? Annak okáért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. De itt is szeretnék olvasni egy nagyon rövid idézetet, de nagyon szép ez az idézet. Hadd mondjam, kemény az idézet, de figyeljük meg. Mi, Krisztus hitvalló követei, el tudjuk-e viselni, és most figyeljük, jó kedvel, nem arról van szó, hogy el tudjuk-e hordozni, mert hát ugye vannak dolgok, amiket kénytelenek vagyunk elhordozni, de el tudjuk-e viselni jó kedvel a nélkülözéseket és szenvedéseket, mint Urunk? Készek vagyunk-e, hogy ijunk a kehelyből, és az ő keresztségével keresztelkedjünk meg? És most jön a döbbenetes mondat. Ha igen, akkor kivehetjük majd részünket a dicsőségből. Dicsőségből is a mennyei országban. De ha nem, akkor semmi közünk nincs ő hozzá. Figyeljük! Ha nem tudjuk így kivenni a részünket a Krisztus szenvedéséből, akkor semmi közünk nincs ő hozzá. Emlékeztek, mit mond János evangélium a 13. fejezetében Jézus Krisztus? A szolga nem nagyobb az ő uránál. Hadd kérdezzem meg, melyik az a szolga, hogyha józan értelmünkkel is megpróbáljuk végig gondolni. Logikus, hogy egy szolga jobb sort kíván magának, mint az ura? Logikus ez? Elképzelhető? Nem. És hadd mondjam, hogy milyen a mi Urunk, akinek a szolgálatában állunk. Szerintetek nekünk valaha el kell hordozni olyan nehézségeket, mint Krisztusnak el kellett hordozni? Soha. Sokkal könnyebb utat biztosít a mi számunkra a mi Urunk, nekünk szolgáknak, mint amit magának végig kellett járni, és mégis mennyire szomorú, amikor nekünk nehézségeket kell elhordozni, akkor mi mégis sokszor zúgolódunk, elcsüggedünk, és nem hordjuk örömmel, jókedvel mindazt, amit az Úr megengedett az ő szolgálatában, a mi életünkben. Még egyetlen egy jellemzőt szeretnék egész röviden megemlíteni. A Galata levél első fejezet 10. versét olvassuk el. A Galata levél első fejezet 10. versében olvassuk el Pál apostol mit mond, ezt az utolsó jellemzőt olvassuk még el az igaz szolgáról. A Galata 1:10-ben Pál apostol a következőt mondja. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mit mond? Az embernek el kell dönteni, hogy én most Krisztus szolgája vagyok, vagy nem. Ha Krisztus szolgája vagyok, akkor mi a legfontosabb a számomra? Hogy én az Istennek tessek, és ne embereknek. Ha én még embereknek akarok tetszeni, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Ha én még emberektől várom a dicséretet, az elismerést, és hadd mondjam, nem erre a legfőbb elismerésre vágyom, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, akkor én még nem vagyok Krisztusnak a szolgája. Hadd mondjam, hány és hány ember életében van az embereknek való megfelelési vágy, hogy embereknek akarok megfelelni. De azt mondja, hogy aki Krisztust akarja igazából követni, az ő szolgája, az Krisztusnak a jóváhagyására vár. És hadd mondjam, az ő szolgálatát nem teszi függővé emberi elismeréstől, emberi véleménytől. Szeretném megkérdezni, hogy az életben volt-e nektek már olyan tapasztalatotok, hogy azzal találkoztatok, hogy valaki nem értékelte a munkátokat. Volt már ilyen? Volt már olyan, hogy nem dicsértek meg azért, amit csináltatok. Vagy esetleg tényleg nem is méltányolták, vagy észre sem veszik, vagy olyan környezetben élünk, hogy nem is méltányolják. Én azt hiszem, hogy a bűn világában nincs olyan ember, aki legalábbis nagyon-nagyon kivételezett helyzetben van az olyan ember, aki ezt a tapasztalatot nem ismeri. És most figyeljük ezzel kapcsolatban egy mondatot, figyeljük. Munkánkat tisztán és hűen kell végeznünk még akkor is, ha e világon senki sincsen, aki ezt mondaná. Jól végezted. Figyeljük. Munkánkat, a mi szolgálatunkat akkor is hűen és jól kell végezni, ha soha senki nincs, aki azt mondaná, hogy ezt jól csináltad. Nem, ne emberektől várjuk. Hadd mondjam, az egy plusz ajándék, hogyha valaki értékeli az ember munkáját, mert az olyan jó, ugye, hogyha... De nem, ha senki, akkor is ugyanúgy kell szolgálnunk, és Krisztustól várjuk majd az ő eljövetelekor ezt a legnagyobb elismerést, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. És hadd mondjam, azért volt fontos, én úgy gondolom, hogy ezt áttekintettük, és azért fontos nekünk ezeken gondolkodni, mert most egyelőre nincs különbség a szolga, a hűszolga és a nem hűszolga között. Mert ugye nyilván nem a látványos dolgokra gondolok, mert ugye hát az egyértelművé teszi a helyzetet. De nézzük meg, mit mond a Biblia Malakiás könyve 3. fejezet, 17 és 18. verse. Malakiás könyve 3. fejezet, 17-18. verse. Figyeljük! És azon a napon azt mondja a seregeknek, ura, a nap, ugye, Jézus eljövetelének az ideje, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek néki, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Tehát azt mondja, hogy most még... Úgy nem tűnik föl annyira, hogy ki az igazi hűszolga, és ki az, aki pedig nem igazából hűszolga. De azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtti időben, a nagy nyomorúság idején egyértelmű lesz, hogy ki az, aki igazából az Isten szolgálja, és ki az, aki nem szolgálja őt teljes szívvel. Miért? Mert az élő Isten pecsétje, ami a nyomorúság idején védelmet jelent, kiknek a homlokára fog kerülni? Mit mond Jelenések könyve? Ne ártsatok a fölnek se semminek addig, amíg el nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Az Isten hűséges szolgáinak a homlokára fog a pecsét kerülni. Csak azok pecsételtetnek el. Azokat fogja az Úr a nyomorúság idején megőrizni. És azt mondja, hogy akkor meglátszik majd ebben az időben, hogy ki az igazából hűszolga, és ki az, aki csak áltatta magát azzal, hogy hűszolga volt. És befejezésül egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni. Szerintetek a hűszolgának, az igazi hűszolgának mi lesz az örökké valóságban a legnagyobb jutalma?
1: A
0: ott is szolgálni fog. Hogy szolgálhat. Ez lesz a legnagyobb jutalma. Mit mond Jelenések könyve 22. fejezet? Hogy látják az ő orcáját színről színre, és az ő szolgái szolgálnak neki. Az ő szolgái szolgálnak neki. Akik itt a földön megtanulták a hűséges szolgálatot, és hűszolgák voltak, az az óriási megtiszteltetés éri őket, hogy egy örökké valóságon keresztül az Isten közvetlen közelében lehetnek, és szolgálhatnak neki. Látják őt színről színre, és az ő szolgáiként örökké szolgálhatják őt. Én szívem mélyéből kívánom, hogy fogadjuk el a meghívást, hogy Krisztus szolgái legyünk, mert Krisztus mindannyiunkat hív az ő szolgálatára. Fogadjuk el ezt a legnagyobb megtiszteltetést, és valóban ez legyen az életünk legnagyobb megtiszteltetése, és kérjük az erőt a szolgálathoz, hogy hűszolgák lehessünk, hogy amikor Jézus nem sokára eljön, nekünk is mondhassa, hogy jól vagyon jó és hűszolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Milyen sokra? Hogy az én szolgálatomban legyél egy örökké valóságon keresztül. Amen. Kegyelemben gazdag, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan végtelenül kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk, és bocsássad meg Istenünk, hogy annyi évet eldékozoltunk úgy, hogy mi nem igazából szolgáltunk téged, de köszönjük neked, hogy te újból és újból hívsz bennünket, hogy legyünk a te hűszolgáid. És köszönjük neked, Urunk, hogy azt akarod nekünk megmutatni, hogy a hűséges szolgálatban igazi öröm van, hiszen ha mi hűséggel szolgálunk, akkor veled élő kapcsolatban vagyunk, és te melletted nincs bánat, nincs letargikus élethelyzet veled, nincs kétségbeesés, csüggedés, hanem te a problémákban is örömöt adsz nekünk, békét adsz nekünk, derűt adsz nekünk, segítesz felemelkedni olyan élethelyzetekben is, amikor a veled nem járó ember csak össze tud omlani. Istenünk, köszönjük neked a te jóságodat, szeretetedet, és köszönjük, hogy te szolgálatra hívsz, de ehhez a szolgálathoz te adod az erőt, te csak azt akarod, hogy mi alázattal ezt elfogadjuk, és így tudjunk téged az embereknek bemutatni, hogy jó téged szolgálni. Istenünk, kérünk téged, adjál mindannyiunknak hű szolgálatot, és kérünk téged, bocsásd meg mindazt, amit nem hűen végeztünk, bocsásd meg mindazokat a vonatkozásokat, ahol nem voltunk igazából hű szolgák, és köszönjük, hogy te még türelemmel most is vársz reánk, és Istenünk, köszönjük, hogy te mindannyiunkat a te szolgálatodba hívsz, és azt szeretnéd, ha majd egy örökké valóságon keresztül veled lehetnénk, és neked szolgálhatnánk. Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket hűszolgákká, hogy hallhassuk a legszebb szavakat, amiket csak ember hallhat, hogy jól vagyon jó és hűszolgám. Urunk, kérünk, add meg ezt mindannyiunknak a te végtelen kegyelmedből. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves táborozóinkat, vendégeinket még egyszer. Isten tiszteletünk alapigéje János evangéliuma 14. fejezetének 29. verse. Tehát János evangéliuma 14. fejezetének 29. verse. És amíg megkeressük, addig elmondom, hogy ez az utolsó alkalma a proféciákról szóló előadásoknak. És Jézusnak ez a rövid mondata a proféciák lényegéről és céljáról szól. És így ez az előadás lenne az összefoglalója mindannak, amit eddig a proféciákkal kapcsolatban délutánonként vagy esténként hallottunk. Tehát János evangéliuma 14. fejezetének 29. verse. Az alapigénk, ez az én Bibliámban a 130. oldalon van, az Új Szövetségben is így hangzik. És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Nagyon rövid mondat ez, még egyszer elolvasom. És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Ugye? Korunk kereszténységének is egy kérdése az, hogy egyáltalán a proféciáknak van-e létjogosultsága a keresztény gondolkodásban. Ugye egyértelmű, hogy van. Tehát Jézus azt mondja, hogy ő előre megmond dolgokat, és ennek célja van, hogy amikor ezek beteljesednek, akkor nekünk a hitünket erősítsék ezek a proféciák. Gondolom, hogy nagyon sokan, akik most kezdtünk először ilyen előadásokat hallgatni, akik néhány alkalommal ezelőtt vették először kezükbe a bibliai proféciákat, egyáltalán a Bibliát, azok számára ezek a jövendőlések némi nehézséget jelentenek, nem csak a megértésük, hanem az elfogadásuk is. Miért kell nekünk ezeket a proféciákat ismernünk? Sokszor az ember visszariad attól, hogy megismerje a jövőt. Az Istennek pedig határozott akarata, hogy mi ismerjük meg. Mi a célja ezzel? Természetesen az a célja, hogy váratlanul ne érjenek bennünket események, hogy készülni tudjunk ezekre az eseményekre. De hát ugye mondhatnánk azt, hogy igen, az Isten mindenható, úgy is bekövetkeznek ezek az események, függetlenül attól, hogy mi ezekről most tudunk-e előre, vagy sem. Ez nem teljesen így van. Nagyon fontos dolog, hogy mi tudjunk ezekről az eseményekről, például azért, mert hogy imádkozhatunk ezekért az eseményekért. Nem mindegy, hogy hogyan érnek bennünket ezek az események, hogy elszenvedői leszünk-e a jövőnek, vagy pedig résztvevői leszünk. Nem mindegy, hogy sodródunk-e a jövő eseményeivel, vagy pedig az Isten munkatársaivá tudunk válni. Csak egy rövid példát szeretnék arra vonatkozóan mondani, hogy Jézus például a saját szenvedéseit nagyon jól ismerte, és készült rájuk. És milyen érdekes dolog, hogy ő nem elszenvedője volt ezeknek az eseményeknek, hanem résztvevője. Gondoljuk meg, hogy milyen tudatosan élte meg az elfogatását, elítélését és a kivégzését Jézus. Mennyire oda tudott figyelni a környezetében lévő emberekre? Nem önmagával foglalkozott? Gondoljuk meg, hogy mennyi embernek mondott bátorító szót a tanítványainak egyaránt, ugyanúgy, mint az ellenségeinek. Meggyógyította a levágott fülű szolgát, Pilátussal nagyon komolyan beszélgetett, imádkozott azokért, akik a keresztre felszögezték. A tanítványairól gondoskodott, hogy őket ne fogják el. Volt ereje, miután az arcába csaptak, hátranézni Péterre, hogy Pétert biztosítsa az együttérzéséről Péter tagadása után. Volt figyelme az édesanyjára, volt figyelme a jobblatorra, volt figyelme a síró asszonyokra, hogy ne rajta sírjanak, hanem önmagukon. Szóval rengeteg mindenkire oda tudott figyelni, miközben olyan szenvedés érte, ami egyikünket sem. Ugye láthatjuk, hogy nem mindegy, hogy készül-e valaki az előtte lévő eseményekre, vagy pedig nem. Érdekes, hogy a tanítványok készültek Jézus áldozatára.
ők hittek? Ugye a Bibliában a hit és a bizalom az ugyanaz a szó. Tudok-e bízni az Istenben akkor is, amikor nehézségek következnek rám? Igen, a tanítványok nem tudták elfogadni, hogy Jézusnak szenvednie kell. Ellenérzéseik voltak Jézus szenvedésével kapcsolatban. Érdekes dolog, hogy azért Jézus mennyiszer felvilágosította őket a rájuk váró eseményekről, és mintha a tanítványok nem hallották volna. Nem értették, nem álltak ezekkel szóba. És utána hogyan reagáltak ugyanezekben az eseményekben? Hogyan viselkedtek? Ugye az Isten számára használhatatlanná váltak. Az egyik megtagadta, a másik hitetlenkedett, mindnyájan elcsüggettek, reménytelen helyzetbe kerültek, reménytelen lelki állapotba kerültek. Csoda, hogy a végén Jézus még meg tudta őket menteni. Ugye? Látjuk a különbséget. Igazából ők szerették Jézust, és mégsem hittek a proféciákban. Azok, akik szeretik az Istent, azok számára az Isten minden cselekedete jó és kívánatos, függetlenül attól, hogy ez most esetleg nehéz eseményeket érint. Tudnak bízni az Istenben, és elhiszik azt, hogy az Isten minden eseményeknek az ura és irányítója, függetlenül attól, hogy ez emberileg ijesztő, vagy pedig nem. Ugye ez is egy kérdés, hogy megismerhetőek-e ezek a proféciák. Sok ember így magyarázza, mások úgy magyarázzák. Ki értheti igazából a Bibliát? Honnan tudjuk, hogy ezek az események most biztosra vehetően úgy fognak-e beteljesedni, mint ahogy például itt az előadásokon magyaráztak? Ugye ez is egy felmerülő és komoly kérdés. Erre maga Jézus válaszolt itt János Evangélium a 16. fejezetében, a 13. és 14. verset szeretném felolvasni. Így olvasom, tehát egyet kell lapoznunk. De mikor eljön, amaz igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ez nagyon érdekes dolog, tehát a Szentlélek, aki igazából szereti az Istent, annak a Szentlélek megmutatja ezeknek a proféciáknak az értelmét. És érdekes dolog, amit Jézus mond, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen a Szentlélek Krisztushoz vezet el. Tehát a proféciák nem a kíváncsiság kielégítésére adattak, hanem pontosan azért adattak, hogy Krisztust megismerhessük, hogy Krisztussal találkozhassunk. Igazából a Szentlélek nekünk a proféciák által Krisztust mutatják meg. Tehát az az ember, aki szembefordul a proféciákkal, vagy aki elveti a jövendőléseket, az Krisztust veti el, és Krisztussal fordul szembe. Ez, ugye így már nem szoktak gondolkodni azért korunk teológusai, vagy a keresztény tömegek. Érdekes egyébként, hogy mi az, ami Jézusnak az alapigényben megfogalmazott gondolatát kiváltja. Egy rövid beszélgetés Tamás és Krisztus között, amit a 14. fejezetben olvashatunk el, a 3. az 5. versig olvasom el, tehát egyet lapozunk. Vissza 14. fejezet, 3. az 5. vers. Így olvasom. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és hogy hová megyek én, tudjátok, és az utat is tudjátok. Mondta néki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Hihetetlen, nem? Nagyon ellentétes két vélemény. Krisztus határozottan megmondja, hogy tudjátok. Tamás azt mondja, hogy nem tudjuk. És hagyj kérdezzem meg, eltelt 2000 év. A többség, a keresztények többsége kinek a véleményét osztja? Tamásét. Nem tudjuk. A Krisztus pedig azt mondja, hogy tudhatjátok mind az utat, mind a helyet, ahol én vagyok. Mi az út? A
az út, ami által nyomon követhetjük Krisztust, a proféciák. A proféciák által követhetjük, hogy a mi időnkben hol tart Krisztus, és a proféciák mindig is erre adattak, hogy tudjuk, ha nem is látjuk a szemünkkel, de nyomon tudjuk követni, hogy Krisztus éppen mit tesz. Ugye az ószövetségi időkben azt követhették nyomon Krisztus útját, hogy hogyan közeledik a föld felé, hogy közeledik az idő, és Krisztus el fog jönni. És most pedig mi a jelen való igazság, a jelenünkre vonatkozó igazság? Mi történik most? Itt olvashattuk éppen, amit Jézus elmondott. Azt mondja, hogy helyet készítek nektek, és ismét eljövök. Ez zajlik most. Éppen most helyet készít nekünk azért, hogy eljöjjön. Hadd tegyem föl, a proféciák közül mely nem teljesedett be még? Már alig van. Jézus eljövetele, és az azt megelőző esemény a helykészítés. Mi a helykészítés? Tudja a világ, hogy mi történt Krisztussal, miután felment a mennybe feltámadása után? Tudják, hogy milyen kapcsolatban áll a földdel ma Jézus Krisztus? Tömegek nem tudják. Fogalmuk sincs, hogy most mit tehet Jézus. Hogy egyáltalán gondol-e ránk. Pedig ha olvasnák a Bibliát, a proféciákat, akkor hihetnének, és bizony bizalom ébredne a lelkükben. Mert nagyszerű dolgok készülnek a mennyben, mert hogy a mennyben van Krisztus. Nagyszerű dolgokat készít. Ugye az ószövetségi jelképrendszer leírta azt, hogy papi szolgálatot végeztek a templomban, ami a mennyeinek az előképe, és utána főpapi szolgálatra került sor. Tehát papi és főpapi szolgálat. Ezek jelképesen a bűnrendezés folyamatát mutatták be, és ezeket végzi ma Krisztus. Először a papi szolgálatot végezte, majd az idők végén elkezdte a főpapi szolgálatot végezni. A papi szolgálat a bűnök templomra, illetve az Isten királyi székére, a szövetség ládájára hárítást jelentették, a főpapi szolgálat pedig a mennyei templom teljes megtisztítását jelentették. Mit jelent ez? Hogy aki valaha a történelemben megbánta a bűnét, annak a bűnterhét az Isten leemelte róla, és magára helyezte. De aztán az Isten végül eltünteti a bűnt, és ez pedig úgy zajlik, hogy megvizsgálja, hogy az az ember, aki bocsánatot kért, az élte a kapott kegyelemmel, vagy sem. Megkapta a kegyelmet, megbecsülte, azaz megváltozott-e az élete. És ha meggondoljuk, ez egy nagyon következetes lépés az Isten részéről. Mert ő nem akar bűnösöket a mennybe juttatni. Mert akkor újra kezdődne a bűntörténelme. Éppen ezért megvizsgálja, hogy az emberek éltek-e a kapott kegyelemmel, és megváltozott-e az életük. És ha igen, akkor örökre elszakadtak a bűntől, akkor soha többé nem vétkeznek, és akkor az üdvözülők közé számítatnak. De ha nem, akkor viszont bűnösnek nyilvánítatnak örökre. Hogy nevezzük ezt a helykészítési folyamatot? Ez az ítélet. Tehát az ítélet zajlik most a mennyben. Ugye az ítélet szót, hogyha kimondom, félelmetes nagyon sokak számára. De gondoljunk arra, amit az előbb fogalmaztunk meg, hogy az Istennek egyetlen cselekedete nem lehet visszataszító egy keresztény számára. Az Isten minden cselekedete jó, az ítélet is jó és örömteljes. Az ítélet is olyan esemény, amelyet örömmel kell üdvözölnünk, amelyet érdemes várnunk, amelyet érdemes nyomon követnünk a proféciák által, és amelyért érdemes imádkoznunk. Most csak egyetlen proféciát szeretnék felvillantani, hogy a mennyei lények hogyan viszonyulnak az ítélethez. Jelenések könyve 11. fejezetében 3 verset szeretnék olvasni, és itt most az örömre szeretném felhívni a figyelmet. Mi nem biztos, hogy örömmel tekintünk az ítéletre, a mennyben egészen másképp tekintenek rá.
Jelenések könyve 11. fejezet 17. versét szeretném felolvasni. 17. versétől a 19-ig. Hát ezt mondják a mennyei lények, az angyalok és az emberiség előőrse, akik már ott vannak a mennyben a 24 vén. Ezt mondván, hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások és szózatok és mennydörgések és földindulás és nagy jégeső. Igen, az Isten országlásának és visszajövetelének kezdete az, hogy megítéli a halottakat és az élőket, az Isten népéhez tartozókat és azokat, akik a népek közé tartoznak, és akik közül ugyancsak sokan fognak üdvözülni. Miért öröm az ítélet? Az egész földi történelemben az Isten igazságát megvetették, kigúnyolták, meghamisították. Azokat, akik az Isten igazságát szerették, üldözték. És most végre eljön az igazság pillanata. Ezért adnak hálát a mennyeiek. Igen. Eljön az Isten, és igazságot tesz. Ez egy olyan megkönnyebbülés a világegyetem számára, hogy nem lesz egyetlen pont sem a mindenségben, ahol ne ismernék el az Isten szeretetét és igazságát. Végre helyreállítatik az örök rend. De ugye azért mégiscsak egy kis félelem vegyül az ember gondolkodásába, amikor az ítéletről gondolkodik, hiszen itt jól tudjuk, hogy az Isten tökéletességet vár el. Nem kerülhet olyan ember a mennybe, akiben van bűn. De hagy hívjam föl a figyelmet arra, amit Filippi beliekhez írt levélben Pál apostol mond, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, véghez is viszi az Úr Jézus a ma napjáig. Az Isten végzi el ezeket a dolgokat. Nem nekünk kell szenté válnunk. Ő adja a fehér ruhát számunkra. És éppen ezért kell nekünk készülnünk, hogy el tudjuk fogadni ezt a fehér ruhát. Éppen ezért kell a jelenkor proféciáit nyomon követnünk. És ugye, itt van egy apró kifejezés a Jelenések könyve 11. fejezetében, és megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. Ez azt is jelenti, hogy Jézus belépett abba a helységbe, a templom azon részébe, ahol az Isten trónja van, a szövetség ládája, és az ő számára is megláttatott, ugye ugyanúgy, ahogy a főpap belépett a nagy engesztelési ünnepen a Szentek Szentjébe, de számunkra is megláttatott. Az emberek a történelem során nem tudtak erről, és most tudhatnak arról, hogy mi zajlik a mennyben. Éppen ezért nekünk érdemes készülni, imádkozni és örvendezni azon, hogy ezek a proféciák beteljesednek. Úgy, ahogy olvastuk is az alapigénkben, amelyet még egyszer felolvasok, és most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor meg lesz, higgyetek, azaz bízzatok az Istenben. Én kívánom azt, hogy mindnyájan így tekintsünk a proféciákra. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor beléptem, és itt pár perc eltelt, akkor rádöbbentem arra, hogy nagyon-nagyon sok kedves ismerős, testvér, barát van itt ebben a gyülekezetben, de azért bemutatkozom, mert nem mindenkivel találkoztam. Szabó Attiláné, Horváth Zsuzsanna vagyok, és Győrből érkeztünk a férjemmel, aki majd a délutáni órát fogja tartani. De mielőtt az istentiszteletet elkezdenénk, először gyerekek, hozzátok szeretnék szólni. Nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi gyerek van ebben a gyülekezetben, és tudom, hogy van, amikor még többen is vagytok, Isten meg is számolja gyorsan, hogy hányan ültetek ide ki, ugye? Kisebbek, nagyobbak. És hát volt szerencsém találkozni többetekkel gyerektanításon, és nagyon aranyosak voltatok. Nagyon jó dolgokat tanultunk egymástól. Igaz, én is tőletek, remélem ti is tőlem, de azért most még pár szót szeretnék hozzátok szólni. Megjelent most egy könyv, tudjátok, amikor így járok kelek az országban, a gyülekezetekben, meg a családban, a rokonságban, a családokban. Sok gyerekekkel találkozom, és nagyon sok mindent élünk át együtt. Erről is szoktam így beszélni a gyerekeknek, de most ebből a könyvből választottam ki, ami most jelent meg, a Szeretet üzenete, nektek szóló áhítatos könyv ez. És ebben a könyvben olvastam egy tudósról. És kezdjétek el, hogy ez a tudós, ez egy filozófus volt, aki az élet értelmén gondolkodott. Nagy szavak ezek, ugye? Az élet értelmén. Tudjátok, mi ez az élet értelmén gondolkodni? Azt jelenti, hogy miért is élünk ezen a földön. Miért vagyunk itt ezen a földön. És képzeljétek el, hogy az életének egy nagy részét rászánta arra, hogy ezen gondolkodjon, ezen törje a fejét, de nem jött rá. És akkor szólt a filozófus társainak, a tudós barátainak, és megbeszélték el, sokat beszélgettek róla, könyveket olvasott, kutatta. És egy este azt olvastam itt ebben a történetben, hogy a karjába vette az 5 éves kislányát. Van itt 5 éves közöttetek? 5. 5 éves. Ennyi idős volt, mint te, hogy is hívnak téged? Hanna? Hanna. Annyi idős volt a kislánya, mint a kis Hanna. És az ölébe vette, és megkérdezte tőle, hogy miért, mondd csak, miért vagy te itt ezen a földön? Annyit gondolkodott róla, már kislányától is ezt kérdezte. Hát ha tőletek ezt megkérdezném most, hogy hát gyerekek, miért vagytok ti itt ezen a földön, mit válaszolnátok? Van, amelyikötök gondolkodott ma ezen? Ugye ez nagy nehéz kérdés, de azért én most megkérdezem tőletek. Miért vagy itt ezen a földön? Bátran lehet szólni választ, hogyha most jön valami gondolat, Zsoltika. Gyönyörködött Isten, amikor megteremtette a Földet, és bennünk emberekbe is, ugye? És újra adja a teremtő hatalmát, hogy emberek születhessenek. Hát ez nagyon okos válasz volt, és még itt is jelentkezett valamelyik kislány. Ki jelentkezett itt? Mondjad. Nagyon okos, hogy megteremtett. És mi a célja ez? Mi a célja annak, hogy itt élünk? Miért vagy itt? Mi a te feladatod? Hát én kérlek benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el. Én most elárulom, hogy ez az 5 éves kislány, kérdezik, olyan volt, mint Hanna, akkora. Erre válaszolt. És tudjátok, mit válaszolt? Azt válaszolta, a kislány mosolyogva felelt, hogy szeresselek téged, apa. Hát ez egy 5 éves kislánytól nagyon bölcs válasz. Hogy szeresselek téged, apa. Hát gyerekek, amiket mondtatok, nagyon okos feleletek voltak. Igen, azért vagyunk ezen a földön, mert Isten gyönyörködik bennünk, megteremtett bennünket. És ezzel azt szeretné, hogy szeressük egymást. Hogy szeressük őt, szeressük apát, anyát, a testvérünket, az embereket. És szeretetben éljünk ezen a földön. És ez az ige, amit most elolvasok ehhez, és szeretném, hogyha ti is megjegyeznétek, az egy egyik legkedvesebb igém. A János első levelében olvasható, a nagyobbak már talán meg is tudják keresni, nagyon ügyesen megkeresték a csoportomba, a fiúk, lányok, amit kértem. János első levelében, a 4. fejezet 16. versében ezt olvassuk. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Gyerekek, jegyezzétek meg, az Isten szeretet. És ha mi vele járunk, ha benne maradunk, akkor mi szeretetben vagyunk, akkor mi szeretni tudunk, és ennek meg lesznek majd a következményei, és róla tudunk bizonyságot tenni. Azért vagyunk erre ezen a földön, hogy szeressünk, hogy az ő szeretetéről tegyünk bizonyságot. Mit gondoltok, akinek szerető szíve van, az mit tesz? Majd nagyon okosat mondott nekem az egyik kisfiú tanításon, hogy hogyan kell viselkedni a szüleinkkel szemben, vagy velük. Jól, és mit jelent ez, hogy jól? Mi a legfőbb alapelv? Ezt a nagyobbaktól kérdezem, mi van a parancsolatban, Isti? Hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Hogy engedelmeskedjünk Istennek, hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Ez a legfőbb parancs, a szeretetben ez a legnagyobb tett. De még nagyon sok mindent tudtok majd tenni, hogyha szeretet lesz a szívetekben, ha jó Isten lakik benne. Én ezt kívánom nektek, hogy ismerjétek meg, és higgyétek el az Istennek irántunk való szeretetét, ahogy ezt a Zsoltika, meg a kis társatok is mondta, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy megteremtett, hogy gondoskodik rólunk ma is, és ti is szeressétek egymást. Mindenkit, aki körülöttetek van, és ezt szerint cselekedjetek, tegyetek bizonyságot a jó Istenről. Jó? Utassátok ezt a mélységes mély szeretetet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és helyetekre mehettek. És kérlek benneteket, hogy figyeljetek továbbra is, mert én miattatok jöttem el ma, képzeljétek el, és rólatok lesz szó. És valóban, ahogy a gyerekeknek mondtam, tényleg miattuk jöttem el ma. Tényleg így a gyerekosztálynak a nevében hát járom az országot, és eljutok egy-egy távolabbi gyülekezetbe is, bár Győrtök Budapest nincs olyan nagyon távol, de most sikerült eljönnöm hozzátok. És arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy Isten miért is adott gyerekeket a gyülekezetbe, miért adott fiatalokat a gyülekezetbe, és mi a nekünk felnőtteknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek az elhívásunk, a küldetésünk velük kapcsolatban. Talán azt gondolnátok, hogy most ez a szülőknek szóló óra, pedig nem így van, ez a gyülekezetnek szóló óra. Az egész gyülekezetről szó van, és majd meg fogjátok látni a bizonyságtételekből is, hogy valóban így van ez. Kérlek benneteket, hogy kezdésnek nyissátok ki a Bibliátokat Jeremiás könyvénél, és nézzük meg Jeremiás könyve 13. fejezetében a 20. verset. Jeremiás könyve 13. fejezetéből a 20. verset így olvasom. Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, akik északról jönnek. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? A versnek a második felét szeretném még egyszer kiemelni, ami így hangzik. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? Isten a prófétán keresztül felteszi ezt a kérdést a mi számunkra is. Abban az időben élő emberek számára is feltette ezt, egy név számára, az ő népe számára, aki ekkor eléggé mélyen volt. Hogyha elolvassuk a fejezetet, megláthatjuk. Mégis ez a kérdés arra utal, hogy ettől a néptől számon kér valamit. Számon kér nem is valamit, hanem valakit, valakiket, embereket. Ugyanis Isten embereket bízott rájuk, és bíz ránk ma is, mindannyiunkra. És hogy valamelyikőtök azt mondaná, hogy én rám nem, akkor gondolkodjon el, és rá fog jönni, hogy feladata van. Embereket bízott rá, jó Isten. Tudom jól, hogy ebben a gyülekezetben is sokan munkálkodtok emberekért, és látjátok azt, hogy ez az elhívás, a legmagasabb rendű elhívás, amit Isten adhat embernek, hogy angyalokkal együtt emberekért munkálkodjon. És ezek között az emberek között van, e között a nyáj között van, a gyermekeknek a serege is, a nyájnak a legkisebbjei, a bárányok, akiket Isten ránk bízott, és számon fog tőlünk kérni. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a dicsőségednek jó nyája? Az, hogy gyermekek vannak egy gyülekezetben, itt Zúligetben is,
az Istennek az ajándéka. Tényleg itt, ahogy a gyerekek mondták, hogy Isten teremtő erejével, szeretetével adott bennünket is, mi is voltunk gyerekek, és adja ma a gyülekezetnek a gyerekeket. Csodálatos, nem, hogy ebben a világban még gyerekek születnek, hogy szülők gyerekeket mernek vállalni, és Isten az ő teremtő hatalmával megadja. Valami csodálatos módon egyszer láttam erről egy filmet, hogy nem is olyan egyszerű, hogy egy gyerek megfoganjon és megszülesse, hogy mennyi minden van, és Isten megadja ezt. Hogyan tekintünk rájuk? Mert Istennek ajándéka ez. Kiváltság a gyülekezetnek, a gyerekek vannak a gyülekezetben, de nagy felelősség is. Valljuk be, nagy felelősség is. Talán a szülők érzik ezt leginkább. Igen, elsősorban a szülőknek ajándék, és a szülőknek felelősség a gyermek. De hogyha elgondolkodunk egy közösségnek az elhívásáról, egy közösségnek a felépítéséről, akkor tudjuk nagyon jól, hogy mindenki számára ajándék, és mindenki számára felelősség. Vajon hogyan tekintünk rájuk? Hogyan kell, hogy előttünk álljanak? Zsoltárok könyvében van egy csodálatos ige, amit szeretném, hogy velem együtt kikeresnétek. Dávidnak a Zsoltára, 144. Zsoltár, ahol oltalmat és áldást kér a Jóistentől a gyülekezetre, és amikor az áldást és az oltalmat kéri, akkor azt is elmondja, hogy ahhoz, hogy egy gyülekezet boldog legyen, ahhoz szükség van arra is, hogy a fiatalok a helyükön legyenek. Így hangzik a 144. Zsoltárnak a 12. verse. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Ezt kéri Istentől Dávid, hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Bizonyára vannak többen, akik kertészkednek közülünk. Nagyon jól tudják azt, hogy ahhoz, hogy egy palánta nagyjá nőjön, ahhoz nagyon sok mindent kell egy kertésznek elvégeznie. Öntözni, gyomlálni, sokszor leszedegetni azokat a hajtásokat, amik nem illenek oda. És ahhoz, hogy egy templomba, egy oszlop odaillő módon bekerüljön, gyönyörűen kifaragva, ahhoz annak a mesternek rengeteget kell dolgoznia. Vagyis, hogy a mi fiaink és leányaink oda kerüljenek, ahová Isten szánta őket, hogy szépek, erősek, hasznosak legyenek, és az Isten templomába állhassanak, ahhoz nekünk nagyon nagy munkát kell elvégeznünk. Legalább annyit, amennyit a kertésznek ahhoz, hogy a palánta nagyjá nőjön, hogy az oszlop az Isten templomába állítható legyen. De tudhatjuk jól azt is, hogy a mi munkánk kevés hozzá. Azért most ne terhelődjünk le, és ne húzza le a vállunkat a súly, hogy na, ez aztán most nagy feladat. Mert tudjuk jól azt is, hogy hiába öntözgetjük a palántát, és védjük még a széltől, naptól is óvjuk, amikor éppen túl erős, hogyha az Isten kegyelme, az Isten gondoskodása, oltalma nincsen ott. De Isten mégis, ami kezünk által akarja nagyjátenni a fiataljainkat, munkatársakként hív bennünket ebben a munkában, amit ő végez rajtuk. Mert a célja mi is annak, hogy mi rájuk figyeljünk, hogy rájuk tekintsünk, hogy munkálkodjunk értük, az, hogy amire elhívta őket, arra alkalmassá váljanak, és valóban az ő templomában a helyükre kerüljenek. És most őszintén, kedves szülők, meg kedves gyerekekkel foglalkozó testvéreim, nem az a legnagyobb örömünk minden sok dolog mellett, amikor azt látjuk, hogy egy fiatal úgy dönt, hogy ő az Isten szolgálatába fog állni, hogy ő itt marad, hogy nem megy el a világba. És látjuk azt, hogy nem hiába fáradoztunk érte. És nem az a legnagyobb szomorúság, amikor azt látjuk, hogy bizony menni akar, pedig mennyi energiát belefektetünk, mennyi szeretetünk, mennyi odafigyelésünk vele van, de még az nem is lenne, hát a szívünkhöz kötődik, és a miénk, és hozzánk tartozik, és úgy szeretnénk, hogy akit mi szeretünk, a Jóisten, ő hozzá tartozna.
De ahhoz, hogy itt maradjanak, hogy velünk legyenek, ahhoz nekünk tenni kell. Vajon mit? Hogyan? Mi a mi részünk ebben a nagy munkában? Hogy az Istené legyen az, az ember, aki jogosan az övé, az ő saját döntése alapján is. Hogy tudjuk ehhez hozzásegíteni őket? Mert azt azért előre bocsátom, és kedves fiatalok, és kedves gyerekek, nektek is szeretném azt elmondani, hogy nem csak apának, anyának, nagyszülőknek, meg a gyülekezeti tagoknak a felelőssége az, hogy milyen lesz a ti életetek, és mi lesz veletek. Mert a pontot ti teszitek a mondat végére a ti döntésetekkel. Ti döntötök a jó vagy a rossz mellett az életetek során, és ti vagytok azok, akik majd igen mondotok az ő hívására, vagy pedig nemet. De nézzük azt, hogy mi is a mi feladatunk. Mit is kell nekünk tenni? Hogyan is kell tenni? Én szeretném, hogyha most megkeresnénk egy olyan történetet, ami egy nagyon ismert történet a Bibliában, és elgondolkodnánk erről, és megnéznénk azt, hogy Jézus mit tett. Hisz ő az első számú példaképünk ezen a földön. Nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és nézzük meg Lukács evangélium a 18. fejezetében a 15-16-17. Verset. Itt azt a történetet olvashatjuk, amikor Jézus magához hívja a gyermekeket. Nézzük meg azt, hogy mit tesz Jézus, mit tesznek a tanítványok, mit tesznek a gyermekek, mit tesznek az anyák, és ezen keresztül próbáljuk felfedezni a mi feladatunkat. Így olvasom a 15. verstől. Vittek pedig hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálták azokat. De Jézus magához hívta őket, mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Istennek országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Azt láthatjuk ebben a történetben, Jézus életének egy mozzanatában, hogy gyermekeket vittek hozzá. És Jézus mit tett? Magához fogadta őket, illette azokat. Mit tettek a tanítványok? A tanítványok el akarták őket küldeni. Először olyan meg volt ránkoztató ez, nem, hogy hát elküldik Monét a gyerekeket. De gondoljunk bele. Valahol az ő szempontjukból érthető, vajon miért akarták elküldeni? Mert így gondolkodtak, hogy mit gondolhattak. Hát bizonyára zavarják a mestert. Hát a mesternek annyi fontos, sok dolga van. És ezek a gyerekek itt most futkároznak körülötte, meg az ölébe akarnak ülni, meg hozzámennek. Elvonják a munkától, bizonyára megzavarják az ő gondolatmenetét, a munkájának a menetét, csak zavarnak. Kedves testvérek, nehogy mi is így gondolkodjunk. Mert sajnos van, amikor igen, zavarnak bennünket a gyerekek, ha engedjük. Mert bizony, a Biblia szerint is a gyermek elméhez kötetett a bolondság. Kitalálnak mindenfélét, mondanak néha butaságokat, rendetlenkednek. Hát nekünk kell őket megtanítani, és különböző szokásokat kialakítani, és elmagyarázni nekik, és amiről ugye délután szó lesz majd Attila beszélés, hát szeretne veletek beszélgetni, vagy velünk, fegyelmezni őket különböző módon, megtanítani őket. Hogyan tekintünk rájuk itt a gyülekezetben? Zavaró tényezők? Vagy másképp? Az anyák odavitték Jézushoz őket. A tanítványok zavarnak találták ezt, pedig azt olvashatjuk Jézus életében, hogy maga Jézus volt az, aki az anyákat figyelmeztette, késztette arra, hogy hozzávigyék a gyermekeket. És bár itt a Bibliában azt olvashatjuk, hogy gyermekek, a Jézus élete című könyvben felhívja rá a figyelmet a profétai szó, hogy különböző korúak voltak. Voltak, akik már nagyobbak.
mire odaértek Jézushoz. Abban az időben ugye azért nem volt olyan egyszerű eljutni egyik helyről a másikra, főleg egy távolabbi pontra. És bizony volt, amikor már egy anya csak nagyobb korába tudta a gyermekét odavinni, de elvitte hozzá. És Jézus megáldotta őket. Hát kedves édesanyák, azt hiszem, hogy mindannyian akkor vagytok a legnyugodtabbak, hogyha Jézus áldását kérhetitek a gyermekeitekre, és tudhatjátok azt, hogy Jézushoz vihetitek őket. Erről is szeretnék ma együtt gondolkodni veletek, hogy de hogyan? Hogyan lehetséges ez? Olyan megható, és ezt szeretném is így szó szerint felidézni nektek, hogy Jézus hogy gondolkodik a szülőkről. Talán mi nők úgy hajlamosabbak vagyunk az aggodalmaskodásra, arra, hogy féljünk, féltsünk, megijedjünk. Jézus tudja ezt. Azt írja itt az 56. fejezetben, a Jézus megáldja a gyermekeket című fejezetben a következő idézet. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat, akik Isten igéje szerint akarják gyermekeiket nevelni. Meghallgatta imáikat. Ő maga vonzotta őket színe elé. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat. Ő tudja minden anyának a gondolatát, az aggodalmait, még azokat is, amiket talán ki sem mer mondani, vagy a reményeit, a vágyait. Tudja. És ez szerint cselekszik. Ebbe bízzatok, hogy ez így van, hogy ez így működik, hogy ebben bízhattok mindenkor. És azt ígéri nekünk, hogy megáldja ma is minden anya könyörgésére az ő gyermekét egy feltétellel. Azt írja a bizonyságtétel, hogy még a karján nyugvó csecsemőt is megáldja. Egyetlen egy a feltétel. Mit gondoltok mi? Mi lehet ez a feltétel? Nagyon egyszerű a válasz. Az, hogy személyes kapcsolata legyen a megváltóval. Személyes kapcsolatot ápoljon ő vele, hogy meg tudja áldani, hogy meg tudja hallgatni a könyörgését. Igen, ez a felelőssége, hogy ezt megtegye. De nem feledkezik el az apákról sem. Őróluk is ír, és őróluk is megemlékezik, és nem felejthetjük el azt, hogy még a Zsoltárban is külön választja a fiúkat és a lányokat, és úgy említi meg, ugye, hogy hogyan növekednek föl, hogy teljesen más alkat egy férfi és egy nő, de egy apa is ugyanúgy aggódhat a gyermekéért. Azt olvasom a Jézus élete 33. oldalán, a földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és küzdelemtől, Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek. Ámulj, ó föld! Kedves testvérek, ez a reménység az apáknak és az anyáknak is, akik a gyermekeikért remegnek, hogy Isten odaadta az ő egyszülött fiát mindannyiunkért, ami kicsinyeinkért is. Ebben van a mi reménységünk. És ebben kell bíznunk, ebben kell reménykednünk, és ezt kell szem előtt tartanunk, és ez szerint kell élnünk. Menjünk tovább. Jézus találkozott a gyermekekkel. Gyerekek, hadd kérdezzem meg tőletek, most egy picit figyeljetek még rám, bár most már úgy nem tudok annyira a szemetekbe nézni, mert mindenfelé ültök. Szeretnétek-e találkozni Jézussal? Szeretnétek találkozni vele? Jó lenne, nem? Milyen jó volt ezeknek a gyerekeknek? Igaz? Milyen jó volt neki. Ott járt Jézus a földön, megfoghatták a kezét, a térdére ülhettek, kérdezhették, és Jézus válaszolt nekik. Vajon ma tudtok-e találkozni vele, mit gondoltok? Hát így nem, ugye? Nem tudjátok megfogni a kezét, nem tudtok a szemébe nézni, de kérdezhettek tőle, és ő válaszol is. Hát ma is például a tanításon kinyitottuk a Bibliánkat, olvastunk belőle, ez mind az ő szava.
És amikor a szüleitekkel beszélgettek Isten dolgairól, akkor is Jézussal találkozhattok, hiszen most ők az ő megbízottai, akik benneteket tanítanak úgy, mint ahogy ő tanította a gyerekeket annak idején a földön. És amikor gondolkodtok róla, és imádkoztok, akkor is találkozhattok vele. Hogyan tekintett Jézus a gyermekekre, és hogyan tekintsünk mi a gyermekekre? Ezt olvasom a Jézus életek könyvből, hogy amikor Jézus találkozott a gyermekekkel ezen a földön, akkor Jézus az eléhozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának polgárait látta. Férfiakat és nőket, akik közül egyesek mártíromságot vállalnak majd érte. Hát nem tudom, kedves testvérek, hogy tekintünk-e így a gyerekekre. Az ő országának polgárait látta már bennük, hogy mivé lehetnek ezek a gyermekek. Vagyis az első dolgunk, amit megtehetünk mi mindannyian, legyünk akár olyan családi helyzet, vagy gyerekeket nevelünk, akár már nem, vagy még nem, vagy nem nevelünk, akár fiatalok, idősek, férfiak, nők, a gyermekekben Isten országának az örököseit láthatjuk. Tekinthetünk úgy rájuk, mint azokra, amik lehetnek, akik lehetnek. A mi gondolkodásmódunkat kell elsősorban megváltoztatnunk. És nézzük meg, hogy mit tett Jézus. Tudta, hogy ezek a gyermekek hallgatnak rá, jóval készségesebben fogadják el megmentőjüknek, mint sok világias, bölcs, kemény szívű felnőtt. Tanításkor leereszkedett hozzájuk. A menny uralkodója nem tartotta méltóságán alulinak, hogy kérdéseikre válaszoljon, s fontos tanításai gyermeki felfogó képességük szintjére egyszerűsítse. Elültette agyukba az igazság magvait, melyek majd évek múltán kikelnek, s az örök életre teremnek gyümölcsöt. Jézus lehajolt a gyermekekhez, válaszolt a kérdéseikre, foglalkozott velük, és nem is akárhogyan, az ő szintjükön. Azért ez a következő lépés már nem kis feladat. Hogy megtanuljuk, nem jön mindegyikünknek adottságából, hogy a gyermekek szintjén tudjon beszélgetni. De megtanulhatjuk. Isten lelke tudja adni ezt nekünk, amikor erre szükség van. És Isten lelke meg tudja adni mindannyiunknak azt a késztetést, azt a képességet, amire a gyermekekkel kapcsolatban szükség van. Mert mindannyiunknak szán feladatot. Ahogy folytatódik ez az idézet, az számomra egy nagyon nagy bíztatás, és azt gondolom, hogy minden gyermektanító számára is. Ugyanis azt írja itt, hogy ma is igaz, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak az evangélium tanításai iránt, szívük megnyílik az isteni befolyás előtt, s elég erős a kapott leckék megőrzésére. A kisgyermekek keresztényekké válhatnak, és koruknak megfelelő tapasztalatokra tehetnek szert. Lelki nevelést kell nekik nyújtani, a szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. Elsősorban a szülőknek, aztán mindenkinek, de gondoljunk arra, hogy a legfogékonyabbak az evangélium tanítására. Ezt nem emberi szó mondta ki. Higgyük el, hogy így van, és amikor tanítunk, és amikor még úgy el is szomorodnánk, mert előfordul velünk bizony többször, hogy már a gyerekek a következő szombaton nem emlékeznek arra, amit előző alkalommal tanítottunk, de azért benne van a szívükben, az elültetett mag ott van. És nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy egy adatra emlékezzenek, hanem arra a lelki tanításra, amit kaptak tőlünk, és kaptak a szülőktől is. Mit von ez maga után? Azt vonja maga után, hogy mi lelkiismeretesen készüljünk az ő tanításukra. Akár szülőként, akár gyerektanítóként. Gondoljuk azt, hogy az, amikor őket tanítjuk, az egy istentisztelet, az egy gyermek istentisztelet. Ez a pár perc, amit itt a prédikátor mond egy-egy szombaton, az csak egy része, amit a gyerektanító velük foglalkozik. Úgy készüljön föl, mintha ki kellene állni a gyülekezet elé egy istentiszteletet tartani. Csak a gyermekek szintjén. Azzal az előkészülettel, azzal a hozzáállással, mindennel. És a szülők? A szülők pedig vegyék azt komolyan, amit az utolsó idők eseményei című könyvünkben is olvashatunk. Ugye volt ma már erről itt szó, hogy bizony mennyire az utolsó időkben élünk, és el is mondjuk ezt sokszor. De a gyerekekkel kapcsolatban gondolunk erre.
Kutatjuk-e így az igét, a bizonyságtételeket, hogy mi nekünk a feladatunk az utolsó időkben a gyermekeinkkel? Elsősorban egy családnak az, hogy komolyan vegye a családi áhítat tartását. És most mondhatjátok azt, kedves testvérek, hogy hát ilyen egyszerű dolgokat miért mondok most el itt egy Isten tiszteletben, hát ez magától értetődő, meg ez olyan egyszerű. Nem egyszerű. Azt írja a bizonyságtétel, hogy őrült rohanás keríti hatalmába a világot. És ezt mindannyian a saját bőrünkön érezzük. Nem 5 éve, nem 10 éve, már akár 20 évet is mondhatok, vagy az idősebb testvérek mondhatnának, még több időt lehet, de azt is látjuk, hogy pörög föl az idő. Nem akarom elmesélgetni az időt, csak tényleg hadd mondjak egyet, és gyerekek, nektek is mondom ezt, hogy képzeljétek el, hogy a kezembe került egy régi könyv. Könyveket keresgéltem, és hát tudjátok, mi Győrben élünk, és Győrről egy ilyen képes album, Budapestről is több ilyen album van, biztos láttatok ilyet. És hát úgy érdekességképpen kinyitottam, elkezdtem nézegetni. Hát nagyon érdekes volt így visszanézni azokat a régi képeket, és az egyik legfeltűnőbb talán az volt, hogy alig láttam Győr legforgalmasabb utcáin egy-egy autót. 70-es évek. Hát most, amielőtt megtanultam vezetni, mert ugye én nem fiatal koromban tanultam meg, hanem később, mindig azt gondoltam, hogy hú, de fogok én félni, csak aztán ugye muszáj volt, és Jóisten meg is segített, megtudtam. És közlekedem ma is, tényleg az ő kegyelméből közlekedünk mindannyian, mert látjuk, hogy mennyire nehéz ma már. Mert ezen is látszik, hogy milyen őrült rohanás keríti hatalmába a világot, és azt gondoltam, hogy nem tudok eljutni Győr egyik szélétől a másikig, a legfőbb utcán, amivel vezet Moson-Magyaróvára felé, a határ felé. Hát el lehet jutni, de hogyan? És bizony minden dolgunkban annyira bonyolult minden, az ügyintézéstől kezdve minden, az élet, a megélhetés, hogy nem egyszerű dolog ez, hogy engedelmeskedjünk ennek az isteni fölhívásnak, hogy tartsunk minden nap családi áhítatot. Mert rögtön felmerül a kérdés, mikor? Amikor mindenki ott van. Hogyan? Hogy még ne legyünk olyan fáradtak. Vagy azért még odaérjünk a munkahelyünkre, az iskolába, vagy ahhoz az emberhez, ahova mennünk kell, amit el tudjuk végezni, amit el kell végezni. Ez is egy gondolkodásmód kérdése. Mi a legfontosabb? Azt olvastam, hogy lelki fejlődésükben nekünk feladatunk van. Lelki nevelést kell nekik nyújtani. A szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. És ez az első lépés. Imádkozzunk értük, imádkozzunk velük, ismertessük meg velük Istennek a világát, az ő tanításait, az ő jellemét. Hogyan? Krisztuson keresztül. Krisztuson keresztül. A legkisebbeknek kezdjük Krisztusnál. Tanítsunk Krisztusról. Amikor még egészen picik, talán csak annyi, hogy összetudja tenni a kezét, hogy valamennyit már tudunk vele kommunikálni, beszéljünk neki Jézusról. Hogy Jézus szeret, hogy Jézus él, hogy Jézus figyel rád, hogy az ő angyalai vigyáznak rád, egyszerű szavakkal. És később hogyan? Gyűjtse össze az apa a családot, olvashatjuk a bizonyságtételbe. Olvasson el, vagy mondjon el a saját szavaival egy rövid részletet a Bibliából. Ne hosszan, ne nehezen érthetően, ne unalmasan, a gyerekek szintjéhez, korához mérve, és utána imádkozzanak együtt. Röviden, hogy ne unják meg a gyerekek, de tegye meg minden nap. Nem elég az, hogy imádkozunk értük, bár a legfontosabb, hanem tanítsuk meg őket is imádkozni. Bíztassuk őket, tegyük természetessé azt a közeget, ahol vagyunk, hogy merjenek, hogy tudjanak imádkozni. Nagyon sokat van nálunk így a családból az egyik kisgyerek, és hát tényleg ő vele is nagyon nyitott, érzékeny lelkű, és bizony sokszor van olyan, hogy mondja, hogy most te imádkozz, most én nem akarok imádkozni. Gyerektanításon is sokszor szembesülünk azzal, hát nem mernek imádkozni. De hogyha okosan, bölcsen rávezetjük őket a Szentlélek biztatását és tanácsát kérve, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy ők is bátran megnyilatkozzanak és megtanuljanak imádkozni. És úgy, ahogy Jézus az ő szintjükre leereszkedve tanította őket,
így tanítjuk őket, akkor elérhetjük azt, hogy ők maguk is imádkozzanak, és ők maguk is kezdjék el olvasni a Szentírást, amikor eljön annak az ideje. És mi a következő? Mit tehetünk értük? És itt kiterjeszteném most már a kört, bár a tanításnál is, ha észrevettétek, kiterjesztettem a kört a gyülekezetre, de kiterjeszteném ezt a kört, a felelősség körét az egész gyülekezetre. Azt olvastam Lukács evangéliumában ennél a történetnél, hogy a tanítványok el akarták küldeni a gyermekeket. Jézus pedig megdorgálta őket. Arról is beszéltünk, hogy vajon miért akarták elküldeni. De vajon miért iratott ez meg? Csak azért, amiről már ige hirdetés, biztos ti is hallottatok én is, hogy ugye Jézus tanítása ott van, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek, és ez mit jelent. De ezen kívül mit akart ezzel megtanítani az Úr Jézus? Azt olvashatjuk, ugyancsak a Jézus élete című könyvben, hogy amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy engedjék a gyermekeket hozzájönni, valójában minden időben élő követőihez szólt. Vagyis hozzánk is, mindannyiunkhoz. Egyházi tisztviselőkhöz, prédikátorokhoz, segítőkhöz, minden keresztényhez. Jézus vonzza a gyermekeket, és megparancsolja nekünk, engedjük őket hozzá menni. Mintha csak azt mondaná, jönnek, ha nem akadályozzátok őket. Hát, kedves testvérek, mikor én ezt először olvastam, egy kicsit megijedtem. Hát mi az, hogy én akadályozom a gyermekeket, hogy ő hozzá menjenek? Hát hogyan akadályozom én őket? Mert arról még csak van elképzelésem, hogy segíthetem. Hogy beszélgetek velük, hogy tanítom őket, hogy velük együtt játszom, hogy foglalkozok velük, gondoskodom azokról, akik éppen adattak, hogy gondoskodjam róluk, és így tovább imádkozom velük, tanítom őket imádkozni, imádkozom értük. De hát mi az, hogy akadályozom? Elviszem magammal a gyülekezetbe, mert ugye ez egy kézzelfogható dolog. Jézushoz visszem. Bele együtt oda megyek Jézushoz, és imádkozom. Engedjétek hozzám jönni őket. Nem, hogy engedem, oda visszem. Tanítom, hogy ő majd menjen oda. Aztán mit teszek? Hát elviszem a gyülekezetbe. De hogyan akadályozom? Hogy nem viszem el, hogy nem imádkozom vele? Hát igen. De itt tudjátok, mit ír? Hogy a példaadásunkkal. És ez valami megdöbbentő volt. Hadd olvassam el nektek, ne a saját szavaimmal mondjam el. Krisztuséhoz nem hasonlító jellemetek nem utassa be hamisan Jézust. Ne tartsátok távol tőle a kicsinyeket hűvösségetekkel, nyersességetekkel, soha se érezzék, hogy a menny nem lehet kellemes hely számukra, ha ti is ott vagytok. Hát engem szíven ütnek ezek a szavak, nagyon kemények. Kemény szavak, de nem véletlenül irattak le. Mi legelőször is úgy tudjuk Jézushoz vinni a gyermekeket, ha a saját példánk jó példa. Tehát ismerjük azt a mondást, hogy aki tanítani akar, aki nevelni akar, az először önmagát tanítsa, önmagát nevelje. Hogyha mi azt akarjuk, hogy a gyerekeknek személyes kapcsolata legyen Jézussal, akkor legyen nekünk először személyes kapcsolatunk. Ha mi azt akarjuk, hogy ők jól viselkedjenek, viselkedjünk először jól mi. Amit szeretnénk, hogy ők tegyenek, azt mutassuk be nekik. Ez egy törvényszerűség, ez így működik. Ők nagyon érzékenyek minden kis rezdülésre, az arckifejezéseinkre, a mozdulatainkra, a hanghordozásunkra, az öltözködésünkre, a hajviseletünkre, a reagálásainkra, a cselekedeteinkre, mindenre. Lehet, hogy nem tudatosan még mindent, de fölfogják, és ezt maguknak elkönyvelik. Ne beszéljetek úgy a vallásról, mintha az gyerekek nem érthetnék meg. Ne tegyetek úgy, mintha nem kellene Krisztus már gyermekkorukban elfogadniuk. Ne keltsétek bennük azt a hamis benyomást, hogy a Krisztus vallása, a komorság vallása, s ha a megváltóhoz jönnek, le kell mondaniuk mindenről, ami örömet okoz az életben. Azt kell megtanítani, hogy mi a jó öröm, mi az igazi öröm, mi a Krisztusnak tetsző öröm. Az ő életkorukhoz a vidámság tartozik, az élet kell, a mozgékonyság. Igen, ezt figyelembe kell vennünk. És figyelembe kell vennünk azt, hogy bár gyermekek,
Isten gyermekei ők is, jövendő országa polgárai, és így kell velük beszélnünk. Meg kell őket tanítani arra, hogy felelősséggel tartoznak nekünk és Istennek. És tudjátok azt, hogy ez a felelősség még sokszor milyen nehéz nekik, hogy visszahárítanák? De nem szabad megengednünk. És itt fiatalok, hozzátok is szólok, tényleg az országban többfelé látom azt, és ezt is egy jelnek látom, hogy sokanak egész fiatalkorúban döntenek a Jóisten mellett. Vannak olyanok, akikkel még tényleg egyik barátnőmnek a lánya is, pici totyogós korától ismerem, és láttam, ahogy fölnőtt, és egészen korán odaszánta magát a Jóistennek, és tényleg úgy is él. És ez az, amit meg kell valahogy értetnünk a gyerekekkel, hogy ezért vagyunk itt ezen a földön, mert Isten akarta, hogy itt legyünk, akarja a létünket, és az övéi vagyunk, és ennek a felelősségével kell élni, és ezt olvasom itt. A megváltó végtelen gyöngétséggel tekint a tulajdonvérén megváltott lelkekre. Szeretete magának követeli őket, kimondhatatlan vágyakozással tekint rájuk. Szíve szakad meg nem csak a legjobban viselkedő gyerekek után, hanem azok után is, akiknek örökletes, kifogásolható jellemvonásaik vannak. És még egy rész, egy kicsivel följebb, amikor a Szentlélek megindítja a gyermekek szívét, működjetek együtt vele. Azt tanítsátok, hogy a megváltó hívja őket. Semmi sem szerezhet neki nagyobb örömet, mintha életük virágjában, ifjúságukban adják át magukat. Ezek annyira gyönyörű szavak, nem? Semmi sem szerez nagyobb örömet a megváltónak, mintha egy fiatal élete virágjában adja át magát neki. Kedves fiatalok, gondoljatok erre, és gondoljunk mi felnőttek is erre, akkor, amikor gyerekeket nevelünk, hogy ennek a szemléletével neveljük őket. Ne haragudjatok, hogy most több idézetet hoztam, és olvasok föl, de tényleg sokszor olyan súlyos szavak ezek, vagy olyan szép szavak, hogy szeretném, hogyha hallanátok szó szerint ezeket, amiket így olvasok el. Ugye a hogyan kérdést tettük fel, hogy hogyan segíthetnénk őket az Isten országába, hogyan segíthetnénk őket ahhoz, hogy a gyülekezetben maradjanak, és ebből említettem meg így néhány szempontot, és nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de talán ezek a legfontosabbak. Azonban még egy-kettőt szeretnék fölvillantani előttetek, tényleg csak az említés szintjén. Ismertessétek meg velük Jézust, mint megváltót. Ismertessétek meg velük azt, hogy ő szerető és megbocsátó Isten. Tanítsátok őket a bűnbánatra és a bűnbocsánatra. Most kérdezhetitek azt, hogy hogyan. Külön órát lehetne erről a témáról is tartani. Én most csak visszautalnék az előbb elmondottakra. Először is a saját példátokkal. Lássák azt, hogy ti megbocsátotok nekik, maradék nélkül. Attilának, ha minden igaz, most megjelenik még ebben az évben a megbocsátásról egy írása. Ajánlom figyelmetekbe, én amikor átolvastam, úgy tényleg megrendített ez, hogy mennyire mélységes dolog is ez az emberi életben. És az országban több helyen tartunk erről előadást, és amikor épp a múltkorjában magam vittem be a Győri Művelődési Házba a szórólapot, és pont az a portás volt ott, aki egy olyan hidegebb stílusú, nem nagyon beszél velünk, a másik egy nagyon kedves, tudtunk is vele már úgy többször szóba elegyedni. És mégis ennek az asszonynak is rögtön ezen megakadt a szeme, hogy a megbocsátásról lesz előadás. Hát igen, ez nehéz dolog. És akkor így kezdtünk beszélgetni. Igen, ez az emberi természetnek egy nagyon komoly és nehéz dolog. A gyerekeket tanítsuk meg arra, hogy nem kell cipelni a terheinket, hogy új tiszta lapot kezdhetünk, mert Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és ő magára vette a mi bűneinket. És mutassuk be, hogy ez hogy működik, és magyarázzuk is el nekik, és gyakoroljuk velük együtt. Tanítsuk őket a természetnek a megfigyelésére, arra, hogy Isten teremtő Isten. Főleg ebben a világban, ahol már evolúció éve van, meg Darwin év van, hiszen a Jelenések könyvéből láthatjuk, hogy ez egy sarkalatos pont lesz majd az utolsó időkben, hogy teremtő Istennek elismerni az Istent, aki az ő szavával teremtett, 6 nap alatt teremtett ezt a világot, és a 7-en megpihent.
Nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeket erre, hogy kivigyük őket a természetbe, ha kell szombat délután, és a természeten keresztül magyarázzuk el a szeretetét. Tanítsuk. És még egyet szeretnék megemlíteni a sok közül, ez pedig alakítsunk ki bennük, tudom, fáradtságos munkával jó szokásokat. Most már nincs idő erre, csak fölhívnám a figyelmeteket, hogy nézzétek meg, hogy Keresztelő János születésénél, Sámson születésénél Isten milyen tanácsot adott a szülőknek. A Bírák könyvébe utána nézhettek, és Lukács evangéliumának rögtön az elején, ahogy egy olyan embernek a szülő, ugye nekünk könnyű dolgunk van, mert tudjuk, hogy ő belőlük ki lett. És mire hívta el őket a Jóisten? Amikor elhív egy nagy szolgálatra egy embert, mindig a mértékletesség üzenetét elmondja már a szülőknek. Bort és részegítő italt, nem iszik. Hogyan neveljük a gyermeket? Ugye teszi fel Sámson édesapja, és elmondja az angyal, hogy semmi részegítő italt ne igyon, semmi olyat ne egyen, ami az ő kárára van. De nem csak az evésről, ivásról van szó, mindenről, ami a jellemüket erősíti, és mindenről, ami gyengíti. Milyen szokásokat alakítunk ki a mi saját példánkkal, a kitartásunkkal, a szeretetünkkel. Mondhatjátok azt, hát más is így neveli a gyermekét, hát azért fölnő, azért rendes ember lesz belőle, hát azért ezt-azt megenged neki. És sokszor ugye hajlamosak vagyunk a világra tekinteni. De jó, ne tekintsünk a világra, egymásra. Hát ő is, hát így öltözteti, így járatja iskolába, ezt tesz vele, itt laknak, nem mennek ki vidékre, kimennek vidékre, ezt tesznek, azt tesznek, így öltöznek, magántanuló, nem magántanuló. Nagy kérdések. Erről is külön lehetne beszélgetni, hogy ebben a világban vajon az utolsó idők eseményei című könyvben egyébként erről is van írás. Kiköltözünk-e vidékre? Amíg nem költözünk ki, addig mit tegyünk? Hogyha kiköltöztünk, akkor mit tegyünk? A gyülekezet hogy segítse azokat a családokat, akik szeretnének kimenni vidékre, de nem tudnak kimenni vidékre? Tekinthetünk egymásra, kedves testvérek, de nekünk nem ez az első és a fő feladatunk, hanem az a feladatunk, hogy önmagunkra tekintsünk, a mi családunkra, és az Istennek az útmutatására. Mit kell tennünk? Befejezésképpen még egy bizonyságtételi idézetet szeretnék elolvasni, és egy igét. Én ezt a bizonyságtételt minden gyülekezetbe elolvasom, ahova elmegyek. Itt most majdnem elhagytam, de azt gondoltam, mégis elolvasom. És mindig elmondom azt a gyülekezetben, hogy én azt a gyülekezetet annyira mélyen nem ismerem, hogy tudjam, hogy mi, hogy van. Én kérlek benneteket, hogy ti lássátok meg, hogy mi az, ami rátok vonatkozik ebből, mi az, ami nem. De a bizonyságtétel a 6. kötet 196. oldalán így hangzik. Nem szentelünk elég figyelmet gyermekeinkre és fiataljainkra. A gyülekezet idősebb tagjai nem vigyáznak rájuk gyöngéden, együttérzéssel arra vágyva, hogy fejlődjenek az isteni életben. Így a gyerekek nem fejlődnek eléggé a keresztény életben. A gyülekezet számos tagja, aki a múltban szerette és féltette az Istent, ha megengedi, hogy a hivatása teljesen lekösse őt a vék alá rejti világosságát. Feledik Isten szolgálni, és a foglalkozásokat teszik a vallások sírjává. Ne hagyjuk ide, stova hányódni a fiatalokat, mert elcsüggednek, s áldozatul esnek a tapasztalatlan, fiatal lábuk körül állandóan ott settenkedő kísértéseknek. Gyülekezeteink tagjainak esünk leginkább a keze ügyébe ez a kötelesség. Viseljék szívükön a fiatalok sorsát. Magyarázzák meg nekik a keresztény elgondolásokat és elveket egyiket a másik után, szeretettel, türelemmel, gyöngéden. Hová lettek az istenfélő apák és anyák? Nagy számban kellene akadni köztünk olyan embereknek, akik nem csak futólag, de mélyen érdeklődnek a fiatalok iránt, akiket megrendít a szomorú helyzet, melybe a fiatalok kerültek, akik rádöbbennek, hogy az ellenfél minden elképzelhető eszközzel erőlködik, hogy hálójába kerítse a fiatalokat. Hát most gondoljatok bele, hogy Ellen Goodwight ezt írta az ő korában, akkor ma mi van? Ma mi van? Isten elvárja, hogy a gyülekezet lerázza ezt a tunyaságot, s nézzen körül,
hogy milyen segítségre is lenne szükség ezekben a veszedelmes időkben. Hát ha akkor veszedelmes idők voltak, ma végképp veszedelmes idők vannak. Milyen segítségre lenne szükség? Kedves gyülekezet, mindannyian tehetünk a fiatalokért. Csak azt kell megkeresni, és a Jóistentől megkérdezni, hogy mi éppen mit. És tudom is, mert itt, ahogy körülnézek, látlak benneteket, tudok olyan nagyomáról, aki úgy odafigyel az unokájára, ahogy oda kell, mert a szülők nem tudnak. Tudok olyan fiatalról, aki megy és segít, amikor valamilyen rendezvény van, és segít a kézműves foglalkozásokban, a tanításban. Tudok szülőkről, akik áldozatosan, de tényleg megtesznek olyat a gyermekükért, ami áldozatok nélkül nem lehetne, és nem tudnának úgy nőni, ahogyan nőnek föl. És talán a legnehezebb azoknak, akinek egyedül kell nevelni, vagy fele másikában kell nevelni. Isten mindezt látja. Segítsünk egymáson. Mert ezt várja el tőlünk a Jóisten. Meg kellene kenni mennyei kenetre a testvérek szemét, hogy fölismerjék korunk követelményeit. Táplálnunk kell a nyáj bárányait. A mennyek ura szemmel tartja, hogy kivégzi gyermekeinket és ifjainkért azt a kötelességet, amelyet elvár. De azért közben így rátok tekintve, hadd mondjam azt el, hogy azért abban a hibában se essetek, hogy mindent nekünk kell megtenni. Emlékezzetek rá, hogy említettem ezt is, hogy Isten az, aki beteljesíti majd az ígéretét, és elvégzi a munkát a lélek által, amiben mi fáradozunk. Befejezésnek pedig egy igét hadd mondjak nektek, ne nézzünk a világra, ne nézzünk a másikra, ne arra nézzünk, hogy hát így is jó lesz, meg más is azt teszi, miért. Mert nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, Sámson, hát igen, Keresztelő János. Hát ők azért ilyen nagy dologra hivattak. Ugyanis az igében azt olvashatjuk, és ismeritek ti is nagyon jól ezt az igét. Péter közönséges első levele, második fejezete, 9. verse. Ti pedig választott nemzet, királyi papság.

hogy ők, amíg gyermekkorukban érik meg Jézus második eljövetelét előtte, komoly feladatot kell, hogy elvégezzenek gyermekként is. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Végezzük így mi a munkánkat a gyermekek ügyében, és neveljük őket arra, hogy ők is az Istenért tudjanak munkálkodni, és megmaradjanak az ő templomában, sőt, az Isten templomának a díszei lehessenek.

Az egyik igehely így hangzik, Példabeszédek könyve 19. fejezet 14. versében, hogy az Úrtól van pedig az értelmes feleség, és a 14. fejezet első versében pedig a bölcs asszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt. Hát egy érzékeny, fontos témát érint ez a mai előadásunk, a bölcs és a balga asszonyról, az értelmes feleségről, a női létről, örömeiről, problémáiról, de majd látni fogjuk, hogy ez azon túl, hogy a nőkről szól, egy hatalmas nagy egyetemes üzenetet is hordoz magában, hiszen a nő, az asszony, a hitves, a szerelmes, a leány, ha nem házas, ugye az is benne van a Bibliában, mind-mind jelképezi a Krisztusnak és a ővele kapcsolatban lévő hívő embernek a viszonyát. És ezt ki is mondja? Sorozatban én is idézek majd igehelyeket, de nagyon sok helyen látjuk azt. Például Keresztelő János azt mondja férfi létére Jézusról, amikor róla nyilatkozik János evangélium első fejezetében, hogy én vagyok a vőlegény barátja. Énekek-éneke azt mondja, hogy mennyasszony. Jelenések könyve 14. fejezete azt mondja, hogy szűz asszony az egyház, vagy a hívő ember. És újra előjön ez a kép, tehát nem csak arról kell beszélnünk majd, amikor az asszonyról beszélünk, hogy milyen az asszony, hanem egyben az egyház kérdését is szóba kell hoznunk, hiszen maga a Biblia így gondolkodik, és ezt nem kerülhetjük meg. Tehát ezért szerettem volna ezt úgy előjáróban megemlíteni, hogy lelkileg készüljünk erre. Én is súlypontoztam és gondolkodtam azon, hogy vajon hogyan építsen fel ezt az előadást, hiszen lesz még egy előadásunk az asszony kérdéséről, itt az idegen asszony veszedelméről, mit jelent ez, hogyan lehet csapda az asszonyi lét, és hogyan lehet ilyen csapdákba vagy tőrökbe beleesni, ahogy mondja a Példabeszédek könyve férfiaknak, és a felemás igáról is szól a Biblia, mint egy olyan kérdésről, ami a legelső lapoktól a végéig keresztül vonul a Biblia tanításán ez a kérdés. Például a Mózes első könyve 6. fejezetében olvashatjuk az özönvíz kiváltó okaként, hogy az Isten fiai az emberek leányaival összeházasodtak. És ennek olyan veszedelme lett, hogy az egész özönvíz eredményezte. Amikor összekeveredik a jó a rosszal, és végig egészen Jelenések könyve 18. fejezetéből idézek, ahol azt mondja a Biblia, vezetve végig a gondolatunkat a felemásig a kérdéséről, hogy szakadjatok el tőle én népem, mármint minden idegen befolyástól, minden felemás helyzettől, minden kétfelé sántikálástól, minden világi összeszövődéstől, és hát itt is összekapcsolódnak a dolgok. Úgyhogy itt is majd kicsit távolabbra is kitekintünk, hiszen egész Izrael népének a sorsa, ősatyáinknak a keserűsége, Ézsaúnak a nagy bukása összefüggésbe hozható azzal, egészen Pál apostolig, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, hogy mit jelent ez? Hogy mit jelent ez, és miért ilyen veszélyes, hogy a Biblia állandóan újra és újra előhoz,

Sőt, tulajdonképpen Nehémiás, hogy csak a köztes időből, középről valahonnan idézek egy igehelyet, Nehémiás könyve azt mondta 13. fejezetben, amikor az egész babiloni fogság arra volt visszavezethető, hogy mindig össze akartak vegyülni idegen népekkel, és elvették a más népekből a feleségeket, ugye? És azt mondja Nehémiás könyve, amikor visszamegy Babilóniából, Perzsiából Jeruzsálembe, és látja, hogy újra ugyanazt kezdik el az emberek feleségeket venni más népekből. És azt mondja, annyira felháborodott a lelke, hogy egyeseket ott megtépett, meg leszidott, meg nem tudom, miket csinált, és azt mondja, hogy tehetitek ezt a nagy gonoszságot Isten szemében? Hát ugyanazt akarjátok, amit már egyszer végigcsináltatok? Hát megbolondultatok? És itt tovább, tehát ilyen súlyos kifejezésekkel, azt mondja, hogy nagy gonoszság. Állandóan kísérti az Isten népét, mint egyházat, mint asszonyt, mint hívő embert, ez a fele másik a kérdés. Tehát azért gondoltam, hogy a következő alkalommal meg erről beszélnénk, és inkább ahhoz a témához kapcsolom azt, hogy mit jelent az, hogy a bölcs asszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt. Miért van az, és mi jellemző azzal az emberi magatartással, amikor egy asszony a saját házanépe ellenében van. Amikor mind a férjének a lelke keserűsége, mind pedig a házanépének a rombolója, hiszen azt mondja, hogy önkezével rontja le azt. Tehát létezik ilyen? Hát létezik, ilyen a valóság, és ilyen az élet, nem kell nagy képzelő erő hozzá, hiszen látunk olyan családokat, hogy hol az egyik fél, hol a másik fél teszi tönkre azt a családot, és lehet az férfi is természetesen, meg nő is, csak hát most épp az asszonyokról beszélünk, hogy mivel lehet ezt tönkretenni, és hogyan kapcsolódik ez más témákhoz. Tehát én úgy gondoltam, hogy erről a kérdésről, a negatív megközelítésről a következő alkalommal szólnék, most inkább a pozitív megközelítésről, mert példabeszédek könyve kirívó módon a saját témái közül egy egész fejezetet szinte ennek szentel, tehát nem kerülhetjük meg, erről beszélnünk kell. A 31. fejezetben található ez a szakasz. Nem tudjuk pontosan, ki írta, hiába van a 31. fejezet elején egy ilyen megnyilvánulás, hogy Lemuel király beszédei, de mégis itt ez a bizonyos 10. verstől ez a szakasz, ez egy különálló független költeménynek is nevezhető, alfabetikus költeménynek is hívják. Ez azt jelenti, hogy a héber ABC-nek minden kezdőbetűjére kezdődik, mint egy versszerűen ez az egész költemény, és ezt tárja fel itt a 31. fejezetben, hogy milyen egy derékasszony. Jó megismernünk azt a etalont, azt a mértéket, amit a Biblia elénk állít, és egyben rögtön hívom fel a kedves hölgyeknek a figyelmét, hogy ne ijedjenek meg, hogyha esetleg úgy érzik, hogy önök nem egészen így ilyenek, vagy nem így gondolkodnak, mert ez nem tragédiát jelent. Egyrészt ez egy vonzerőt jelent, másrészt pedig azt is magában hordozza, és erre is jó, ha figyelünk, hogy bizony a magunk erejéből sem az asszonyok, sem a férfiak a maguk szerepének betöltése nem alkalmasak. Sőt, nyugodtan is mondhatjuk, hogy alkalmatlanok. Alkalmatlanok. A hit általi megigazulás itt is érvényes, csak hitben lehet valaki jó házastárs. Csak úgy, ha Krisztustól nyer erőt. Különben a saját természete uralkodik, ami meg, hogy milyen, hagyj ne ecseteljen. Erről már sokat beszéltünk. Az önzésnek annyiféle színe variációja van, hogy kár felsorolni. Nem vagyunk alkalmasak a házasságra. Épp nemrég voltunk feleségem és Zsuzsával egy házasságkötésen, ahol a prédikátor egy olyan beszédet mondott, ahol elmondta, hogy én 7 éve vagyok házas, mondta ő, és 7 éve tudom, hogy alkalmatlan vagyok a házasságra. És így mondta ezeket a gondolatokat, és nem tudtuk, hogy mi fog ebből kisülni, ugye fiatal házasok most kötnek házasságot, és ilyen gondolatok. De aztán kijött nagyon szépen belőle a hit általi megigazolás, hogy igen, láthatjuk és tudhatjuk a mértéket, ha hitben nem járulunk ahhoz, aki ezt be tudja teljesíteni, akkor csak úgy nézhetjük távol, és azért szép szék, de ennek mi köze a valósághoz. Ugye? Tehát azért is mondom, hogy most ne úgy gondoljuk, hogy hát ez távoli tőlem, hanem lehetünk ilyenek, ha Krisztustól kapunk erőt. Lehetünk ilyenek, hogyha ő hozzájárulunk. Lehet bátorságot verni, hiszen az igében teremtő erő és hatalom rejlik, és Krisztusban minden lehetséges.
sokszor előjön közöttünk az ige, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát lehetséges jó feleségnek, jó férjnek lenni, és a feleség tulajdonságaiból rögtön következtethetünk a férjnek a tulajdonságára is, aki annak a tulajdonságnak teret ad-e, vagy hátráltatja. Tehát ez egy összefüggő dolog, a férj és a feleség egységet alkot. Hát mindig egy kicsit úgy a férjfire is tekintünk, ahogy az asszony és a Krisztus kapcsolatára. Mert a Krisztus a férj jelképe, az asszony pedig az egyház jelképe. Idézem tehát az első versét, a 10. verstől, de az első vers, amit felolvasok. Derék asszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Hát igen, rögtön meg is állok. Derék asszony, aki tényleg megfelel annak, amire Isten rendelte, ez olyan kincs egy férfi számára, hogy tényleg itt a végén olvashatjuk, hogy a férje boldognak nevezi magát, meg őt is. Mert boldogítja a családját, a férjét, a gyerekeit. Ő maga is boldog. Értékes, valami különleges értéke van, és felteszi a kérdést, hogy kicsoda találhat. Hát az emberek keresnek, hát másra halljuk, ugye, hogy az emberek keresik a társat. Hogy ki az, aki illik valaki másik emberhez, akár férfi, akár nő, hogy hogyan lehetne megtalálni. A Biblia erre is válaszol, ha az Úrtól kérjük. Ha az Úrtól kérjük. Azt olvashatjuk a legelső fejezetben Mózes könyvében, hogy most második fejezetben, hogy szerzek néki segítő társat hozzáillőt. Isten nem erőltet senkire semmilyen társat, de lehet tőle kérni. És ha azt kiváljuk türelemmel, és magunkat készítjük arra, hogy Isten beteljesíthesse rajtunk az ő ígéretét, akkor ő tud adni olyan társat, aki hozzánk illő. Nagyon sok ember ezt nem várja meg, a saját feje után dönt, aztán meg is bánja utána. Az asszony az egyház. Hogy alátámasztanom igehelyekkel, felidézek három igehelyet, csak hogy lássák, hogy nem a fantáziám terméke ez a kép, hanem például Ézsaiás könyve 54. fejezetében olvashatjuk a következő igét, az 5. versben. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Íme, férj Isten, a hívő, az asszony. Aztán Jeremiás könyve 3. fejezet 14. versét is felidézem, ahol azt olvassuk, hogy mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket. Tehát ugye ez is van egyértelmű. Aztán olvashatjuk az Efezusi levél 5. fejezetéből, hogy a férj úgy szeresse a feleségét, mint ahogy Krisztus az egyházat. Ez is beszédes. Külön szép tanulmány lenne, ajánlom figyelmükben, nincs módunk rá. 8 fejezet szól a Bibliában, énekek éneke, 8 fejezete arról, hogy milyen egy igazi szerelem, és milyen egy igazi szerelmes, és milyen egy igazi házastárs. Hát van mit ebből merítenünk. Most nem ez a témánk, példabeszédek könyve. Kicsoda találhat? Most vetítsük egy pillanatra az egyház és a világ helyzetére. Egyház, asszony. Kicsoda találhat? Hol van derék? Igazi egyház. 24 ezer egyház van, keresztény közösség, csak a keresztények között. Hol az igazi? Ennek ára felülmúlja az igaz gyöngyöket. Hol van olyan egyház, ami értékes? Ami tényleg Isten egyháza? Mindegyik általában egyház azt mondja magáról, hát én nálam, én vagyok az. Ugye, szerényen és háttérbe húzódóan azt mondják, hogy én vagyok az. Ugye. Hol találok igazi asszonyt, és előállja, én vagyok az asszony. Ugye, szóval olyan furcsán érezném magunkat, hogy hát valahogy érezzük azt, hogy hát igen, ilyeneket lehet mondani, esetleg szépen hangzik. Például van egyik egyház, amely kimondta, hogy nincsen rajta kívül más egyházban üdvösség, szerényen, háttérbe húzódóan. Hát ilyenkor az emberben mindig olyan kételyek ébrednek, hogy hát mintha azt mondta volna Krisztus, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.
Hát ha így lenne, hogy rajta kívül nincs máshol üdvösség, akkor azt mondanám, mindannyian fussunk gyorsan, és holnap abba az egyházba keresztelkedjünk meg, mert hát ha így van, akkor ez csodálatos, mert semmi más nem kell csinálni, csak be kell oda mondjuk tagolódni. Tehát ez nem így van. Ez nem egészen így van. Nem az egyház üdvözít, hanem a Krisztushoz való kapcsolat, hiszen ezért mondja, férjetek ki, lettem néktek. Ez egy nagyon nagy kérdés, amit tulajdonképpen nem is szabad megválaszolni embernek. Illetve mindenki megválaszolhatja, mármint okosan ki lehet állni, ez az egyház. Nem, ez semmi értelme, úgyse hiszik el az emberek. Ez csak úgy lehet megtalálni, hogyha az emberek keresik. Ha figyelik az Isten akaratát. Ha megnézik azokat az igehelyeket, hogy mit mond az igaz egyházról, a tiszta asszonyról. A tiszta asszony szűznek nevezi, szeplőtlennek nevezi, a hamis asszonyt pedig paráznának nevezi. Jelenések könyve 13. fejezete, 17. fejezete, parázna. A parázna azt jelenti, hogy összevegyül világi dolgokkal, Istentől idegen eszmékkel, hatalommal. De Jézus Krisztus sem a rómaiaknak a kezét fogva végezte el a megváltást, sem más világi hatalomhoz fordult. Ez önmagában bármelyik egyházat leleplez, bármelyik egyház, ami hatalomhoz fordul, Biblia szerint ez paráználkodik. Nincs szükség nagyobb hatalomra az Istennél. Isten hatalma pont elég. Miért kell emberi hatalom hozzá? Ez rendkívül furcsa, és nagyon sok keresztény ember meg is botránkoztat, hogy az egyházak közül többen is nyújtják a magukat az állam felé, hogy ide kérem a pénzt. De érezzük, hogy ilyen furcsa. Hát a Krisztus egyháza nem tudja magát eltartani. Valami hiányzik talán Krisztusban, hiszen azt mondjuk majd, hogy az ő háza kincse soha nem fogy el. Hát hogy lehet ez? Ilyen nincsen. Illetve hát akkor az nem lehet az egyház, biztos, hogy nem az egyház, ahol keresnünk kell, mert az Isten egyházának kincse soha nem fogy el. Majd mindjárt olvasom a következő verseket. Ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Hát mi a Krisztus egyházának az ára? Mi egy igaz asszonynak az ára? Hát elmondhatatlan. Nem lehet semmivel se elcserélni. Olyan kincs és érték, hogy az ember azt mondja, hogy hát ez minden más földi kincs, ház, javadalom elmehet, csak az asszony maradjon, mondja egy férfi, aki tudja, hogy milyen, hogyha megtalálta azt az asszonyt. Hát mi mást érhet, hogy valakivel szeretettel oda mehet, valakiben elrejtőzhet. Van Buda Ferencnek ez a szép verse, ne rejtőzz el, úgy is látlak, rácsukom a szempillámat, igen. Tehát ahol otthon lehet az ember, és ez olyan érték, ami nem felcserélhető. Krisztus egyházának olyan értéke van, hogy Krisztus a vérét adta érte. És ezért mondja Péter apostol első levelében a Biblia, tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltatatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Első levél, első fejezet, 18-19. verse. Krisztus vérénél nagyobb nincs ár ezen a világon. Ilyen drága az egyház neki, a hívő ember, hogy érte az életét adta. Egy igazi férfi is a feleségért az életét kell, hogy adja. Ami nem azt jelenti, hogy most egy késsel szúrjon keresztül és meghalok, ugye? Nem ez az életadás. Sokkal nehezebb az, hogy a hétköznapokban figyelmes, türelmes, tapintatos legyen, együttérző, amire természetesen, hogy a férfiakról is kiáltsuk a bizonyítványt, nem képes és nem alkalmas, csak ha Krisztusban van. Bízik abban az ő férjének lelke, és annak marhája nem fogy el, vagyis házának kincse. Íme itt a másik ige. Tehát bízik benne. Bizalmát veti belé. Ez hatalmas dolog. Krisztus az ő egyházába veti a bizalmát. És amikor azt mondja, hogy az ő házának kincse nem fogy el, akkor arra is úgy gondolhatunk, hogy a legnagyobb kincs és érték az egyházban maga az Isten. Aki Istenben gazdag, például mondta egy alkalommal Jézus, hogy nem azok fognak üdvözülni, akiknek sok pénzük van, hanem aki Istenben gazdag. Istenben gazdag pedig úgy lehet az ember, hogy átadja magát a szívét Istennek, és Istenben elrejtőzik, és az Isten termi benne a lélek gyümölcseit. Így lehet gazdag Istenben, és az ő kincsei kifogyhatatlanok. Ezért létezik az, hogy az igazi egyházban nem létezik az, hogy olyan szükség lenne, amit Krisztus nem elégít ki. Tehát amelyik egyházban mégis van olyan szükség,
ami elviselhetetlené teszi a helyzetet, akkor valami baj van. Vagy az iget éved, vagy az egyház valami bűnben leledzik, és abból ki kéne tisztulnia. Mert különben akkor nem tudja Isten megáldani. De lelkileg is fontos ez, mert a kincs és az érték, az egyik példázatban Jézus elmondta, az az igaz gyöngy, amiért az ember eladja mindenét, az maga az Isten és az Isten igéje. Az Isten beszéde olyan kincs, ami nem mérhető semmilyen könyv értékével, semmilyen emberi beszéd értékével, mert maga az Isten szól az emberhez, ez pedig olyan kincs, amiért érdemes mindent feláldozni. Ez kifogyhatatlan. Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének minden napjaiban. Tehát ugye a férjének lelke bízik benne, és jóval illeti őt, és nem gonosszal. Krisztus az egyháznak jót akar. Egy igazi férje a feleségének jót akar. Jót kell, hogy akarjon. Nem szabad más szándékkal közeledni felé. Nem szabad rosszat feltételeznie, hanem jót akar. Hogy ő mindenképpen a jót hozza ki belőle. Ha egy emberről eleve a rosszat feltételezzük, akkor valószínűleg azt a rosszat meg is valósítja. De hogyha a jó megjegyzéseinkkel, a bátorító megjegyzéseinkkel fordulunk felé, akkor majd látni fogjuk, hogy ez a bátorítás egy igazi asszonynál mit hoz elő. A férjének a bátorítása. Ezért a férfiaknak nagyon kell figyelniük arra is, magamat is természetesen beleértve, hogy a feleségünket bátorítsuk. Hogy erősítsük. A feleségek gyengébb edénynek nevezi a Biblia a női létből fakadóan, és a férfinak bátorítani, erősíteni kell őt, hogy felerősödjön, hogy bátran cselekedjen, mert ha ezt megteszi, olvasom tovább, keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Egy kép bontakozik ki előttünk, ókorban vagyunk, gyapjú és len, abban a világban abból készült az, mi készült? A ruha, ugye? Vagy állati bundából, pontosabban a juhnak ugye a gyapjából készítették, vagy lenből, mind a kettő nagyon tartós és kiváló természetes anyag. Közös tulajdonságuk, hogy ruha készül belőlük, illetve valamiféle szőnyeg is, majd később látjuk, vagy valami alkalmatosság ilyen lakásban, illetve hogy fehér mind a kettő, fehér. És a ruha jelképe a Bibliában, és a fehérség üzenetet hordoz, idézem Jelenések könyve 19. fejezet 8. verse, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, ami len ruhát jelent, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Mi ennek az asszonynak a legelső tevékenysége, amit megemlít itt a Biblia? Azt mondja, hogy keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Nagyon nagy gondolat van ebben. Ez a legelső és legfontosabb foglalatossága, hogy ruhát készít. A ruha viszont a Bibliában a jellem jelképe. Jellemet épít. Jellemet formál. Ez a legfontosabb egy asszonynál. Nem az, hogy mi, hogyan, stb. Jellem. Így mondja Péter apostol, hogy asszony a szelíd lélek csendes romolhatatlansága. Ezt kell építeni egy asszony. A kedvességet, majd látjuk, énekel. Kedvesség ömled az ajkain. Ez a legelső és legfontosabb tevékenység egy asszonynak kellene, hogy legyen, hogy kedves legyen, hogy a jelleme szép legyen, vonzó legyen, hogy Isten lakozhasson benne, hogy ő fejlessze, építse a tulajdonságait Istenben. Ezért kellene, ugye, amikor azt mondja, hogy fel kell reggel, és még éjjel sem alszik az ő szemevilága, majd a későbbi versekben olvasok, akkor arra gondolhatunk, hogy miért? Mert éjjel is azon jár az esze, hogyan tehetnék jót. Most persze ez nem azt jelenti, hogy most éjjel fel kell virasztani, mert majd látni fogjuk, hogy mit jelent ez a bibliai nyelvezetben, de nagy üzenetet hordoz, hogy állandóan ezen gondolkodik és időzik, hogy hogyan lehetne jellemruhát építeni. Megkészíti azokat kezeivel, kedvel, munkálkodik. Nem immelámmal és nem olyan kelletlenül, hogy hát, igen, hát
muszáj, hanem valami kedv van benne, valami derű, öröm. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Érdekes ez a kereskedő hajó, illetve a kereskedés a Bibliában újra és újra előkerül, a sáfárság, hogy az ember tulajdonképpen sáfárnak nevezi a Biblia, kapott talentumokat, kincseket, és ezekkel sáfárkodnia kell, kereskednie kell. Az asszonynak is, és az egyháznak is. Nagy messziről behozza az eledelét. Mi az eledel? Mi a táplálék? Hát a földi világban a kenyér. De az Isten világában, vagy egyház világában az Isten igéje, mert azt mondta Jézus Máté 4:4-ben, mert az Isten szájából származó minden igével, mint kenyérrel él az ember. Ez az eledel. A tiszta beszéd. Aki az én beszédemet szólja, szólja tisztán, mert az én beszédem olyan, mint a tűz, mint a sziklazűző pöröly, olvashatjuk Jeremiás könyvében. Mi köze a búzának a polyvához? Aki az én igémet beszélje, beszélje tisztán. Tehát az Isten beszéde, ezért van az, hogy az egyházban a legfontosabb tevékenység nem különféle programok szervezése, meg valami nagyszabású rendezvények, vagy akármi más, az Isten beszéde. Mert honnan tudná az egyháza, Isten egyháza, hogy mit akar az Isten, ha nem az ő beszédéből? Hogy mi az Isten üzenete nekünk, ha nem az ő igéjéből? Nem emberekkel, hogy ki elmegy, azt mondják, hogy nekem az a véleményem arról, hogy meg én nekem az az élményem, hogy ezek elmennek a maguk helyén, de az Isten egyházában nem ez a fő program, hogy emberek ott magukat bemutassák, vagy önmagukat prédikálják, hanem az Isten igéjét kell prédikálni. Az Isten igéjét kell szólni, összeülni, ízlelgetni, enni, biblia köröket tartani. Ez az eledel. Megelégíti a lelket. Akkor az ember kimondhatja a kérdéseit, igen, de ez hogy van az én életemre, hogy illik, és stb. Én ilyen problémában vagyok. És az igéből közös kutakodása, ugye sok tanácsos által áll meg az ország, olvashatjuk például a beszédek könyvében, kibontakozik egy megnyugtató válasz. És ez olyan jó. Ezt nem valaki megmondja, hanem mi magunk ráébredünk. Nagy messziről behozza az eredelét, ebben egy profécia is van. Isten egyháza a népek gazdagságát eszi. Így mondja Ézsaiás könyve. Népek gazdagságát eszitek. A 60. fejezet. 40. fejezettől folyamatosan jönnek a nagy proféciák az Isten népéről. Nagy messziről behozza az ő eredelét, népek gazdagságát eszitek. Vagy az embereknek észre kell, hogy vegyék azt a gazdagságot, ami az egyházban van, és vonzódnia kell hozzá. Ugye érdekes, hogy sokan úgy gondolják, meg ez is fontos, hogy embereknek menni is kell az emberekhez, de az igazi nagy evangelizálás a világon az lenne, hogyha olyan vonzerőt gyakorolhatna Isten egyháza, hogy úgy mondjam, és a végidőben ez meg is fog teljesedni, hogy egy embert ezren ostromolnak és kérdezik őt. És beszél nekünk az Istenről. Tehát az igazi evangelizálás a végidőben az lesz igazán, hogy emberek oda mennek, ahol van a kincs és a vonzerő, a melegség, a bátorítás, a tiszta beszéd, a világosság. Fel kell még éjjel, eledelt áld az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mező felül, és megveszi azt. Az ő kezének munkájából szőlőt plántál. Fel kell még éjjel, eledelt áld az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Hát ugye most azt mondanák, kedves, hogy hát azért az már kicsit túlzás, ugye még éjjel is ilyenek foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy talán arra utal, mint ahogy a 18. versben mondja, hogy látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Akkor itt nem arra kell gondolnunk meggyőződésem szerint, hogy most éjjel álljunk neki dolgozni, és éjjel valamit csinálni, hogy most valami sürögni, forogni, mert mindenképpen mi valamit akarunk bizonyítani. Nem erről szól a Biblia. Hiszen vannak olyan igehelyek, például a 127. Zsoltárban, talán többen is ismerik a híres igehelyek, hogy hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének az Úr álmában áll eleget. Íme itt van megint ugyanaz a kép, hogy eteti, eledelt ad. Például a Beszédek könyve 3.-4. fejezetében olvashatjuk, hogy gyönyörűséges lesz a te álmod. Zsoltárok könyvében azt olvashatjuk, hogy békességben fekszem le, és legott elalszom, mert te adsz, Uram, nékem bátorságos lakozást. Tehát
arra gondolhatunk inkább, hogy igen, az Isten ad neki eledelt, és ő is a gondolatvilágában úgy él, álmodik. Isten álmában is szól az emberhez, szólhat. Hogy rendezi a gondolatait, táplálja őt, és ő is a gondolatvilágában a házának az ügyét, a szeretteinek a sorsát hordozza. Tehát nagyon érdekes ez, hogy éjjel is tevékenykedik. Amikor azt mondja, hogy gondolkodik mezőfelül és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál, az ő derekát felövezi erővel és megerősíti karjait. Akkor nagyon érdekes gondolatok juthatnak eszünkbe. Ez az asszony gondolkodik, hogy kiterjessze a hatását. Nem csak az otthonában, hanem venne mezőt. Tovább akar lépni. A régi ókori világban, és kommentárokban olvastam, hogy hát az ókori világban egy asszony nem vehetett mezőt. Hát egy nő nem gazdálkodhatott a pénzzel, mert a férj gazdálkodott a pénzzel, és mégis bízik abban az ő férje, rábízza a vagyonát, és azt mondja, hogy menj, vegy meg, bátran. Ha neked terveid vannak, és alkotó erőd, hát lépj, cselekedj, én bátorítalak. Akinek van, még több adatik. A talentumok példázata. És ez az asszony és a férje létre is érvényes, hogy aki bátran tud jót tenni, aki bátran tud cselekedni, mert a talentum az Istentől van. És Isten azt akarja, hogy mint a tőkés, a maga tőkéjét, mi a talentumainkat kamatoztassuk. Ne csak áldogáljon, áldogáljon. És a legnagyobb kamatoztatási lehetősége a világban, az Isten egyházában, a vele Istennel való közösségben kamatoztatni. Ez a legnagyobb ajándék. Ezért szeretném volna úgy egy kicsit, hogy tartsuk értékesnek Isten egyházát, és keressük. Ezt nagyon fontosnak szeretném mondani, hiszen van-e valami ennél érték? Azt mondja, ennek ára felülhaladja az igaz gyöngyöket. Tehát én is úgy voltam, amikor ezzel a kérdéssel viaskodtam az életemben, hiszen annyi egyházban megfordultam, annyi közösségben jártam, hogy most hol az igazság? Vagy ez az egyház? Vagy nem ez az egyház? Vagy mi az igaz? Hol az igazi egyház? És mindig vajuttam ezen, hogy hát hogyan lehetne ezt megtudni? És hát nem tudtam másra jutni, mint ahogy az ige vezérelt, hogy keresd meg, hogy aki a igét tisztán szólja. Hát igen, de ott is vannak emberek. Emberek tele vannak hibákkal. Igen, valóban. Sőt, tulajdonképpen, mivel egyik ember nem különbözik a másiktól, hát tulajdonképpen milyen alapon várjuk mi azt, hogy az egyik ember jobb a másiknál, vagy nem tudom, egyik egyháznak a tagja jobb egy másik egyház tagjánál. A Biblia azt mondja, hogy nem jobb. Pont olyan. Rossz. Önző. Reménytelen. Elveszett. Csak az a kérdés, hogy ki milyen megoldást talál, kinek mi a kiút. Ismerje az ige kiútját, és az igaz egyházban egy eledel van. Egy vezér van. Egy kőszikla van. Egy támpont van. Nem ember, hogy valami tekintélyes, nagy, hangzatos vagy híres ember megmondja, hogy mit kell tenni, vagy valami egyházi tekintély, hanem Krisztus. És abban az egyházban, ahol Krisztus igéje él, ott joga van a legkisebb testvérnek és a legnagyobbnak egyaránt azt mondani, hogy de testvéreim, hát az Isten igéje ezt mondja. Hát ez a mi zsinórmértékünk. Te azt mondod esetleg, de ez ellenkezik az Isten igéje. Ezt nem követhetjük, amit te mondasz. És ebben az egyházban ugyanúgy vannak viaskodások. Ugyanúgy vannak emberi gyengességek, ugyanúgy vannak nehézségek, mint ahogy volt a korintusi gyülekezetben, az efezusi gyülekezetben, a galata gyülekezetben, és mindenhol. Hát, ha valaki azt mondja, hát keresem az egyházat, és akkor majd megtalálok igaz emberek, föld felett lebegő embereknek gyülekezetét, ilyet ne is keresen senki, mert a Biblia azt mondja, hogy sose fog ilyet találni. Sőt, a végidőig az Isten egyházában állandó küzdelmek lesznek. Rosta lesz. Lesznek konfliktusok, ütközések. Ez olyan természetes, mint hogy egy családban is vannak ütközések. Csak az a kérdés, hogy hogyan oldják meg? Megharagszanak, sértőd, bosszút állnak? Vagy pedig azt mondják, hogy Krisztushoz járulunk és bocsánatot kérünk egymástól, meg Jóistentől. Tehát én is, amikor ezt megértettem, hogy én nem kérhetem számon emberektől, hogy jók legyenek. Csak azt az utat követhetjük, amit Mózes követett, amiről ír a Zsidókhoz írt levél Pál apostol. Inkább vállalta Mózes az Isten népével való együttnyomorgás, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. És azért mondom, kedves hallgatók, mert hát mindannyian biztosan keresnek. Ezzel a szemszöggel keresünk, mert sok csapdát kikerülhetünk,
hogy ne menjünk bele olyan utakba, amiből aztán majd vagy olyan hurok a lábunkra akad, vagy pedig egy nagy vargabetűt teszünk, és aztán a végén nem odaértünk, ahova akartunk. Hanem azt az utat keressük, ami tényleg a legjobb út. Amikor azt mondja, hogy derekát felövezi erővel, akkor az Efezusi Levél 6. fejezete juthat eszünkbe, amikor azt mondja ott a Biblia, hogy Efezusi Levél 6. fejezet, álljatok hát elő, körülvezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazság mellvasába. Amikor egy ember az ókori világban tevékenységet kezdett, akkor ugye a férfiaknál is általában ilyen hosszú tógaszerű ruha volt, és a férfiak azt tették, hogy felhúzták az alsó részét a ruhának, hogy tudjanak hajolni, menni, lépcsőzni, mászni, stb. És akkor ezt a ruhát felhúzták, és egy övvel körül övezték, hogy tudjanak cselekedni, menni. Hát ezt jelentette. Az öv, másrészt pedig, amikor azt mondja, hogy felövezvén, ez jelenti, hogy felölteni magatokra az igazság mellvasába, az igaz lelkűség öve. Ezek azok a képek, amelyek mutatják, ha mi bármilyenféle tevékenységet szeretnénk az életben végezni, akkor mielőtt bármit tennénk, akkor öltözzünk fel igaz lelkűségbe. Vagyis járjunk Krisztushoz, és rendezzük le a bűneinket. A zsidók ezt úgy próbálták megtenni, azt mondja a Mózes 5. könyve 6. fejezetében, amikor leülsz, és amikor felkelsz. Amikor kimész a házadból, vagyis amikor bejössz. Ezért ők tettek egy ilyen kis dobozt az ajtófélfára oda a sarokba, amikor az ajtó sarkán ott, és kiléptek a házból, és megérintették a kezükkel azt a kis dobozt. És ebbe a dobozba rá volt írva, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elmédből, stb. Stb. Hát ugye mi ezt nem tesszük, de én úgy gondolom, hogy talán nem lenne baj, ha ilyet tennénk, ugye? Mert ha gondolatban, képzeletben mi mindig, amikor kilépnénk az ajtó, megérintenénk az ajtófélfát, és azt mondanánk, Uram, a te nevedben akarok innen kilépni. És amikor megérkeztünk haza, sokan fáradtan, idegesen, türelmetlen, akkor Uram, most úgy akarok a házba lépni, hogy a te lelked legyen velem. Nem szép gondolat lenne ez így? Hát mindig a cselekedeteinket hassát az a tudat, hogy én most Istenből akarok cselekedni, az igaz lelkűség mellvasába. És akkor ugye hazalérünk, vagy kilépünk az utcába, és akkor valaki ránk üvölt, ránk dudál, vagy nem tudom, mi történik munkahelyen, ugye, vagy az eladó durván szól hozzánk. A mellvas, az beleüthetnek, de felfogja az ütés. Ugye a hitnek pajzsát is felvegyétek. Valaki támad, felemeljük a pajzs, és akkor a nyilak leesnek róla. Tehát ilyen képekkel mondja a Biblia, és ez az asszony is felövezi derekát erővel. Tehát úgy cselekszik, hogy nem a saját cselekedete az, hanem felöltözött Krisztus igazságában. Végig a hitáltali megazulásról szól különben ez a szakasz. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása. Az embernek szüksége van elismerésre. Szüksége van arra a tudatra, hogy volt értelme a munkájának. Mert érzi az ember, hogy nem azt csinálja, ami a magája, hanem úgy érezzük, hogy olyan üzenetet szeretnénk közvetíteni a világnak, amiben van értelem, van miért. Ugyanígy egy családban is, egy házasságban, egy asszonynak látnia kell, hogy értelmes az a munka, amit csinál. Mert ha nem látja az értelmét, akkor nincs értelme csinálnia. Akkor nincs kedve csinálnia. Hogyha látja, hogy értelmes az, hogy gondoskodik a gyermekéről a szülő, vagy a feleség, vagy a férjéről, vagy egymásról, hogy az életünknek van egy iránya, értelem nélkül és belátás nélkül és elismerés nélkül nincs. És az ő férje is elismeri őt, majd látjuk itt a végén. Tehát a férjének dicsérni kell a feleségét. Nagyon sok férfi ezt elmulasztja, és mindannyian a férfiak sokszor elmulasztjuk, így mondhatnám pontosabban, hogy bátorítsuk, elismerjük a hozzánk tartozó társunknak az értékeit, jóságát, rólunk való gondoskodását. Aki egyedülálló, és sok évig élt egyedül, és aztán már nem egyedülálló, hanem társat kapott, azt tudja igazán nagyra értékelni, hogy van mi az, valami az asztalon, hogy valaki vacsorával vár, ugye, vagy tiszta ingen van, vagy... Ezek olyan nagy dolgok, ezek nem kis dolgok, ezek nagy dolgok. Mert abban az ingben, ruhában, ételben benne van a szeretet, a gondoskodás. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Megint a tevékenység, már beszéltünk róla. Az alkotás, a jellemépítés. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőknek.
jóságos, adakozó, segít embereken, bőkezű. Nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinban öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolati és bíbor az ő öltözete, egy egészen új szempont kerül előtérbe. De ez kapcsolódik már egy előző szemponttal, amikor azt mondja, hogy gondolkodik mező felől, megveszi azt, kezeinek munkájából szőlőt plántál. Mezőn termelik a gabonát, a szőlőben pedig a szőlőlevet, mustot. Minden munkájában egy nagy gyümölcs van, amiből fakad minden, és amit termel, a Krisztus megváltásának a jelképe a szőlő és a kenyér, és ezt adni az embereknek, és ebből élni, a megváltás gyümölcséből. Ez úgy kapcsolódik ehhez az igéhez, hogy a hó, amikor hó van, akkor hideg van, ugye? És a háza népét karmazsinba öltözteti. A karmazsin szín, nem tudom, tudjuk, hogy milyen? Milyen szín? Vörös. Milyen vörös? Ha valamihez hasonlít. A vérnek a színe. Miben öltözik az ő háza népe? Krisztus vérébe. Ezáltal van a megtisztulás. Jelenések 12 azt mondja, hogy megtisztultak a bárány vérében. Ez a legcsodálatosabb öltözet. Nem a ruha, ez az öltözet. És akkor azt mondja, hogy egész háza népe karmazsinba öltözött. Ez az asszony gondoskodik arról, hogy a lelki élet, a Krisztus megváltása naponta jelen legyen a család életében. Nem is gondolnánk, ugye, hogy milyen üzenetek vannak egy ilyen asszonyról szóló igehelyekben, hogy mennyi szépség, és azt mondja, hogy patyolat és bíbor az ő öltözete. A patyolat az milyen szín? Fehér, a bíbor pedig, de milyen vörös? Ez már nem vérvörös, hanem a kik szoktak bíborba öltözni? A királyok. A királyok öltözete a bíbor. És azért érdekes ez nekünk, mert a Jelenések könyve első fejezet harmadik versében azt olvasod, hogy tett bennünket királyokká és papokká. A patyolata tiszta ruha, már beszéltem róla. Olyan érdekes ez, mert a templomnak a bejáratát egy függöny, pontosabban a sátornak egy függöny zárta le. Négy színből volt. Ugyanez a négy szín volt a templom bejáratánál, ugyanez a négy szín volt a kárpiton. Ugyanez a négy szín, mint egy ilyen bélelt szőnyekként, vagy ilyen kárpitként, ott volt a szentek szentjében és a szentében, végig, mindenfelé. Ez a négy szín volt a karmazsin, a bíbor, a fehér és a kék. És mindegyik Krisztust jelképezte. Krisztusnak a kék az isteni eredetét, a mennyvilága az égvilágából származik, a vér a megváltását, mennyei királyságát, a tisztasága pedig a fehéret. És ugyanígy a hívőket is kifejezi, mert tett bennünket királyokká, papokká, adott nekünk fehér ruhát, mi is mennyei eredetűek vagyunk, az Isten fiai, vászülettünk újjá, és oda készülünk. Tehát ezek a színek benne vannak az öltözetben, a háznak a berendezésében. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. A férjéről bizonyságot tesz. Az ő cselekedeteivel, az ő családjáról, az igazi egyház Krisztusról bizonyságot tesz a világnak. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet ád a kereskedőnek. Ja, megint itt van a kereskedés, kereskedik. Nem áll meg. Add, vesz. Ez az egyszerű földi kép, vagy jelkép mutatja, hogy ő a lelki értékekkel folyamatosan kereskedik. Ha adunk embereknek jót, szeretetet, kedvességet, visszahull ránk az áldása, megsokszorozva a türelmetlenséget, idegességet, ha bántást, elviselhetetlen stílust, és figyelmetlenséget, azt fogjuk visszakapni. Az is egy tükör lesz. Az emberek úgy fognak hozzánk viszonyulni. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak, az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Ez az egyház, ez az asszony, ez erőből cselekszik. Nem csak úgy téblából van, meghúzva magát a sarokban, vagy falrepedésben, ugye? Hanem erő.
beteljesíti, amit példabeszédek mondja, az igazak bátrak, mint az ifjú oroszlán. Hogy ékesség van a tetteiben, az ő ruhájában, ugye erő és ékesség az ő ruhája. Tehát szépek, amiket tesz. Nemes dolgokat csinál, és érződik az erő. Nem csodálatos dolog az, amikor olyan ember, vagy olyan hívő emberrel találkozunk, akiből sugárzik valami több, mint emberi. Ami nem önmaga, hanem az Isten lelke. És megnyugtató, hogy erőt sugároz, olyan felemelő befolyást áraszt, az olyan lenyűgöző, erre vágyunk, és mi magunk legyünk ilyenek. Ez nem egyéni kiváltság, hanem ez mindannyiunk része lehet, hiszen az az asszony az egyházat jelképezi, az egyház pedig egy egyszerű ember. Nincsen semmiféle különlegesség. Mindannyian lehetünk ezek. És a száját bölcsen nyitja meg. Íme a bölcstanítás. Példabeszédek könyvénél vagyunk, ezt tanuljuk, hogy mitől bölcs egy ember. Kedves tanítás van nyelvén, de ez az egyik legfontosabb. Mennyire fontos az, hogy milyen a mi beszédünk, és bölcsen nyissuk meg a szánkat. Vigyázz az ő házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, a férje is, és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. És a záró két vers előtt még ez a szakasz van, amit most itt felidéztem. Azt mondja, hogy az egész házanépe dolgát felügyeli, nem vonakodik valamit megtenni, hanem készséges. A fiai is azt mondják, hogy igen, ilyen édesanyánk van. Igen, jó vele lenni. És emlékszem egyszer, egy anya mondta, hogy olyan jól esett neki, amikor a lánya azt mondta, hogy anyuvel olyan jó beszélgetni. Ennél nagyobb dicséretet el nem mondhat egy szülő, hogy jó vele beszélgetni. Mert megoszthatja a gyereke a gondolatait az édesanyjával, vagy édesapjával. És boldognak mondják őt, és az ő férje is dicséri őt. Úgy érezzük, hogy ez egy teljes élet, nem? Szóval érezzük, hogy ez egy teljes élet. Itt olyan mint egy fa, amit elültettek egy mezőn, és minden irányba az ága növekedhet. Adakozhat, kereskedhet, dolgozhat, alkothat, szőhet, fonhat, utazhat, jöhet, mehet, pénze van, szeretik őt, elismerik, ő is mást elismer, segít. Ez egy rendkívül szép élet. Hát ilyen perspektívát vázol fel nekünk a Biblia. Rólunk, emberekről, ilyenek lehetünk. És egy asszony, miért az asszonyi létet választotta példaként Isten? Mondhatta volna az, hogy egy 12 éves gyerek. Nem ezt mondja, asszony. És szerintem ebben az üzenet rejlik önöknek, kedves asszonyoknak. Az Isten az önök létébe akar valami ilyen igazságokat elültetni, ilyen gyakorlati valóságban megmutatni a kegyelmét. Szerintem ez egy óriási nagy ajándék és megbizatás. Ne tegyük alacsonyabbra a mércét, mert Isten mindig magasra teszi, de úgy, hogy be is teljesíti. És hogy a férfiaknak is, magunknak is mondhatom, hogy minden hívő életében ez valóság lehet. De valószínűleg az asszony létben van valami speciális sajátosság, ami ezt úgy megerősíti, vagy kifejezi. És szerintem egy asszonynak, egy a hölgynek igazából ez egyik legfontosabb megbizatás, hogy ezt kutassa, hogy ő benne ez hogy rejlik. Ez a valóság, ami itt a szemünk előtt kitárul. És ez Krisztus örömére van, mert bízik benne a férje, dicséri őt, elismeri. Annál nagyobb dicséretet el nem lehet képzelni egy embernek ezen a földön, amit Dániel kapott Krisztustól, amikor odament hozzá, és azt mondta, hogy te kedves férfiú. Nem mondta, te kedves asszony. Mindegy. De azt mondta, kedves férfiú, vagyis te egy kedves hívő, és abban a pillanatban már asszony is. Mert a jelkép ott van. Hát ennél nagyobb dicséretet az Isten nekünk nem mondhatna, hogy te kedves. Az azt jelenti, hogy elfogadott bennünket az Isten. És a férje dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Igen, a Biblia azt mondja, hogy egy-egy ház van. Csak egy, nincs kettő. Csak egy van, az igaz egyház. Ezt nagyon nehéz kimondani, de mégis ezt mondja a Biblia. És igehelyek sokaságát tudom idézni.
egy az én galambom, egy az én tökéletesem. A nő jelképében, mondja énekeinek. Egy. Az erdő mezői fáj között kitetszik csak egy. Tehát ezt nem lehet kikerülni. A Biblia azt mondja, hogy egy egyház van, egy igaz egyház. Lehet 24 ezer név, meg egyház. Mégis azt mondja a Biblia, hogy egy van. Nekünk ezt az egyet kell keresni. Mert az emberek csapdákban tévelyeknek jobbra-balra mindenfelé, és nekünk ez egyetlent kell megtalálnunk. Az egyetlen vőlegény vagy férj Krisztus. És keresni azt a közösséget, és keresni azt a lelkületet, amiben Krisztus azt mondhatja rólunk, hogy te vagy az én kedvesem, te vagy az én feleségem. És ennek a köteléknek elsősorban nem az az igazi lényege, hogy valaki valami közösséghez, név szerint egy közösséghez tartozik. Ez sem mellékes, de nem ez a lényege. A lényege az, hogy Krisztushoz tartozik. És ő ebben a közösségben felvállalja a Krisztussal való közösséget. Erről a mai világ nem akar hallani. Ez, amit most így elmondtam, most itt el lehet mondani, nincsenek fegyveres rendőrök, és nem visznek be a börtönbe, bár eljöhet majd az idő, amikor ilyenért majd az ember, mert az egész világ azt mondja, hogy ilyen nincs, hogy egy igaz egyház. Pedig a Biblia szerint van. A mai világ azt mondja, hogy minden egyház igaz, speciálisan valamilyen igazságot képviselnek, mindegy, az ökumenizmus megyében szeressük egymást gyerekek, és minden út egy csúcsra vezet, ugye ilyeneket hallunk, ez nagyon szépen hallott, csak semmi köze ahhoz, amiről mi beszélünk. Ez nem az az út. Hogy lehet közösséget alkotni egy olyan világban valakikkel, aki az fehérre azt mondja, hogy fekete, feketére meg, hogy piros. Azt mondja a Biblia, hogy jaj annak, aki a fehéret feketének, a feketét meg fehérnek mondja, a jót gonosznak, a gonoszt jónak, a keserűt édesnek, az édest keserűnek, jaj annak. Nincs más közbenjáról, csak egy út. Nem lehet Buddha is, meg Krisna is, meg Krisztus is. A Biblia azt mondja, én vagyok, mondta Jézus, az út és az élet. Tehát ilyen nagy kérdéseket vet fel ez a téma. Család a kedvesség és hiába való a szépség, a női létnek rendkívül kísértése az, hogy a női lényből fakadó kedvességgel, szépséggel, külső szépséggel, mondhatnám, megbabonázza a férfiakat, hiszen, hát nézzük meg a világ miről szól, menjünk el egy újságbódi előtt, vagy nézzük végig ezt a kiállítást, ugye? Hát erről szól a világ. Ugye nem szívesen nézünk falra, mert érezzük, hogy hát talán nem oda való lenne egy kép, hanem esetleg a hálószobába, de mégis ott van. Nem tudjuk szinte kikerülni, ez a világ ilyen. Kedves akar lenni, és a szépséget akarja mutatni, és mindenféle formában akarja az érzékiséggel bombázni az embert. Amely asszony féli az urat, azt szerez dicséretet magának. A nőben a legnagyobb érték az Isten félelem. Mert akkor bármilyen alkata lehet testileg, bármilyen adottsága lehet. Az a szeretet, az a melegség, az a vonzerő, az a isteni jelenlét úgy sugárzik ki belőle, hogy minden, megédesít mindent. Adjatok ennek a keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban, az ő cselekedetei utolsó vers. Mit tesz vele az Isten? Adjatok neki még több talentumot, még több kincset, még több gazdagságot, mindent adjatok neki, neki adom önmagamat, neki adom az örökkévalóságot, övé az örök élet. Minden az övé. Egyesül a hívő ember Krisztussal. Mindent megkap, az ő cselekedetei dicsérik őt. Hát úgy érzem, hogy egy olyan perspektívát kaphattunk, ami lenyűgöző. Lenyűgöző az asszony léten keresztül, és megismétlem, hogy ne megijedjünk attól, hogy miket mond a Biblia, ugye, hanem örüljünk annak. Hát, mi rólunk a világban azt mondják, hogy talán majd egyről a kettőre eljuthatsz ebben a munkahelyen. Talán a fizetésed majd 5000 forintja felemeljük. És a világ mond ilyen nagy ígéreteket, ugye, vagy lesz egy házam, az autómat, 1 millió forintos autómat, majd 15 milliósra kicserélhetem. Ilyeneket mond a világ, de a Biblia olyan magas mércét állít elénk, és olyan gazdag ajándékokat csillant meg,
amelyekkel nem versenyezhet semmi. Mert a tét maga az Isten, a tét az örökké valóság, és a tét a beteljesült emberi élet. Hát ennek jegyében próbáltam összefoglalni ezeket a gondolatokat.

Én is szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Akik nem ismernek, azok részére bemutatkozom, Bodolai Zoltánnak hívnak, és Eger mellett lakunk, Heves megyéhez, illetve Nógrád megye egy részéhez tartozik a körzetem. Viszont a mai alkalommal nem ezért vagyok itt, hogy egy kicsit így a körzetből is kilépve, hanem azért, mert a Keresztény Advent közössége, illetve a közösség vezetése megszervezte, illetve úgy döntött, hogy helyes lenne ilyen körzeti alkalmakat létrehozni és közösen beszélgetni, gondolkodni. Ezért is van ez a felborult sorrend itt a napi programok folyamán. Ha jól tudom, akkor ez a harmadik körzeti alkalom, amiben részt vesznek azok, akik mindegyik alkalmon ott voltak. Ugye az első alkalommal az advent történelemről volt szó, a második alkalommal a jelen fejlődésről, és a mai alkalomnak, az egész napnak a központi témája az a misszió. A misszió mentén fűznénk fel a gondolatainkat, és ennek kapcsán lesz majd most egy gondolatébresztő igei óra. Utána erről beszélgetnénk több csoportban, de egy témáról, és aztán délután majd ennek a különböző ágairól, hogy hogyan tudjuk egyénileg azt a munkát végezni, folytatni, amire Jézus megbízott mindannyiunkat, akik az ő nevére, illetve az Atya és a Szentlélek nevére is megkeresztelkedtünk, és szövetséget kötöttünk vele. Tehát akkor én olvasom is az alapigét János evangéliumának 21. fejezetéből. János evangéliuma 21. fejezetéből, az első verstől kezdve. János evangéliumának a 21. fejezete az a tulajdonképpen az evangéliumunknak az utolsó fejezete, mert János volt az, aki legkésőbb megírta evangéliumát, egészen az első század vége felé már, és az ő könyvének ez a vége, az evangéliumának a vége, a 21. fejezet, amiben itt egy olyan történetet olvashatunk, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, de nem először. Olvassuk is majd ennek a leírásnak a végén, hogy már harmadszor jelent meg Jézus. Tehát megjelent ugye egyszer, amikor a tanítványok félelmükben be voltak zárkózva, és nyugtalanul beszélték át az elmúlt nap eseményeit, és megjelent Jézus a tanítványoknak. Aztán megjelent még egyszer, amikor Tamás is ott volt velük, ugye első alkalommal nem volt, és mondta, hogy ha nem látom, és ha nem tehetem az oldalába a kezemet, akkor nem hiszek. Megjelent még egyszer, amikor ott volt már Tamás is, és ez a harmadik alkalom. Olvassuk akkor a történetet, hogy hogyan történtek az események. Tehát János evangélium a 21. fejezet első versétől. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael, a galilai Kánából való, és az Zebedeus fiai, és másik kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták neki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nekik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelték neki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert meztelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig hajón ment, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 singnyire, és vonszolták a hálót a halakkal, ez a 100 méternyire körülbelül. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, melyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, mely telve volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondta nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem mert tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nekik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból.
gondolom ismerős a történet mindenkinek, de hogyan is kapcsolható ez össze azzal, hogy ma misszióról szeretnénk közösen gondolkodni és beszélgetni? Mi az a helyzet, amiben itt belecsöppenünk, amikor olvassuk ezt a történetet a Szentírásban? Azt olvassuk, hogy a tanítványok a Tiberiás tengerénél vannak, és elmennek halászni. És ha megengeditek, én már itt egy kicsit belekapaszkodom ebbe, mert most ne azt keressük ebbe, hogy ők, nekik ez a misszió, hogy az ember halászá teszi őket Jézus, hanem azon gondolkodjunk, hogy miért mentek el ők halászni, azok után, hogy Jézus már megjelent nekik. Azok után, hogy ők egy nagyot csalódtak, elkeseredtek, megijedtek, de Jézus megjelent nekik már kétszer is. Vajon miért mentek el halászni? Nem kell találgatni, ha előveszitek a Jézus élete című könyvet, Ellen White-ot szépen leírja, hogy a tanítványok előtt a jövő nagyon sötét volt. És ugye ez az nagyon furcsa, hogyha mi találkoznánk a feltámadott Jézussal kétszer is, akkor nem biztos, hogy olyan sötét lenne a jövő előttünk. Akkor boldogak lennénk, hogy megjelent nekünk az üdvözítő. De ne írjuk le a tanítványokat, és ne bántsuk őket, gondolkodjunk, hogy mi történhetett velük. Nem tudták, hogy mi lesz most. Nem tudták, hogy hogyan folytassák az életüket. És azt gondolták, ugye Péter volt az értelmi szerző, de mindannyian egyetértettek, hogyha visszamennek a világi munkájukba, akkor majd lesz pénzük. Halakat fognak, eladják, és akkor el tudják tartani magukat és a családjaikat. Ellen White szépen leírja azt, hogy ez miért volt hitetlenség, miért volt elkeseredés, miért volt helytelen dolog, így is lehetne mondani. És most mit már is hadd álljak meg, és kérdezzem meg azt, hogy miért nem arról beszéltek az embereknek, hogy Jézus feltámadt? És miért mentek vissza, és feledkeztek bele a régi életükbe? De ha ezen gondolkodunk, akkor kezdjünk el azon is gondolkodni, testvérek, hogy mi nem vagyunk-e ilyenek időnként, mint a tanítványok. Sok mindent kaptunk megváltónktól. Azon kívül, hogy megismertette velünk az Isten magát, azon kívül, hogy magához fordította a szívünket, azon kívül, hogy sokan szövetséget is kötöttünk vele, és olyan sokszor meghallgatta az imádságainkat. És olyan sokszor tapasztaltuk azt, hogy velünk van. Ha nem is úgy, ahogy a tanítványoknak láthatóan megjelent, de valahogy a lelki szemeink előtt is biztos, hogy megjelent az Isten, nem is egyszer. Szinte kézzelfoghatóan tapasztaltuk áldásait, én gondolom ti is mindannyian életetekben, nem egyszer, nem kétszer. Akkor miért van az, hogy nem azt tesszük, amire kér bennünket, hanem belefeledkezünk az evilági életünkbe? Együtt voltak itt elég sokan a tanítványok közül, és ugye megtörtént velük az, hogy elmentek, küszködtek egész éjszaka, de nem fogtak semmit. Ugyanúgy, ahogy egyszer ez már történt velük, amikor Jézus elhívta őket, amikor igazából Jézus tanítványaivá váltak. Lukács evangéliumának az 5. fejezetében olvashatunk arról a történetről. De ezt a tanulságot azért jegyezzük fel, mielőtt tovább lépünk, hogy ha szem elől tévesztjük Jézust, ahogy a tanítványok annak ellenére, hogy vele jártak, mégis elkeseredtek, annak ellenére, hogy feltámadtként kétszer megjelent nekik Jézus, mégis még nem látták a jövőt, bizonytalanok voltak, kétségek gyötörték őket, szemük előtt tévesztették Jézust, azt a Jézust, aki az örömforrás volt számukra, azt a Jézust, aki a minden volt számukra, és ezért mindent elvesztettek, úgy gondolták. Ha mi szem előtt tévesztjük megváltónkat, ha nekünk nincs állandó közösségünk Krisztussal, majd a nap folyamán erről bővebben lesz szó, akkor nem csak Jézust veszítjük a szemünkkel, hanem azt is, hogy miért élünk tulajdonképpen. Azt is, hogy miért vagyunk keresztények. Nekem néha előfordul az, például tegnap vagy tegnap előtt mentem Pestre, dolgom volt, és nem két ember stoppolt az út szélén. Fiatalok is, egész idősek is, csodálkoztam. Visszaemlékeztem arra, hogy én fiatal koromban
mennyi stoppoltam, és milyen sokat segítettek, vittek 100 meg 1000 kilométereket. De egyrészt nagyon siettem, másrészt meg telefonáltam is egyfolytában, és nem álltam meg senkinek. És nem mondom, hogy olyan nagy lelkiismert fordulásom volt, de azért gondolkodtam, hogy na, hát miben vagyok én külön más embereknél. Ennyi jó indulat, ennyi jó szándék sincs benne, most ez kereszténység, hogy ennyit sem tudok segíteni másoknak. Ezt nem azért mondom, hogy most álljatok meg a stopposoknak mai világban, azért ugye félheti az ember. Mondjuk én nem félem miatt nem álltam meg. De sokszor van ilyen a hétköznapjaimban, hogy elgondolkodok, amikor valahogy cselekszem, hogy most ha valaki ezt látna, akkor azt mondaná, hogy ez egy hívő ember, egy lelkész. Ráadásul egy felszentelt lelkész. Egy magát igaz közösségnek, a Biblia tiszta forrását megőrző és képviselő közösségnek a lelkésze. Ha kívülről látnák, akkor gondoljon most mindenki a saját életére, és ne az én életemre. Ha valaki nem ismer titeket, az utcán találkoztok, megmondják rólatok, hogy ti mások vagytok. Megmondják rólatok, hogy ti, ha azt nem is, hogy keresztények vagytok, de ott ti másként élitek az életeteket, mint a nagy többség. Hogyha szem előtt évesztjük Jézust, hogyha nincs meg az a mindennapi közösség, amiről azt hiszem nem kell most részletesen szólnom, akkor szem előtt évesztjük azt is, hogy kik vagyunk, hogy mi a küldetésünk, mi a feladatunk, miért és mire hivattattunk el. De mit csinál Jézus, amikor látja, hogy ilyenek vagyunk? Amikor látja, hogy belemélyedünk ebbe a világba, végezzük a hétköznapi feladatainkat, és fontos is a család, fontos is eltartani gyermekeinket vagy szüleinket, ki hogy éli az életét, házastársainkat. Mit csinált Jézus a tanítványokkal? Oda ment hozzájuk, és elkezdte nekik mondani, hogy hát már kétszer feltámadtam, most még egyszer itt vagyok, de ha ebből se tanultak, akkor többet nem is akarlak látni titeket. Szemrehányást tett, nekik fejükre olvasta? Nem. Mit csinált? Egy nagyon érdekes dolgot olvastunk itt. Jézust egyrészt nem ismerik meg, másrészt megszólítja őket, és megkérdezi, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Van-e valami ennivalótok? Mit jelent ez a kérdés? És mit jelent a válasz? Azt mondták, hogy nincs. Azt kérdezte tőlük, hogy mit tudtak? Tudtak nekem adni valamit? Meg tudtak engem kínálni? Először csak egy hallal, de nyilván ez elgondolkodtatta őket, amikor felismerték, hogy Jézus. Mit tudtok ti adni Jézusnak? Ha most tőletek kérdezné, hogy testvérem, illetve fiam, gyermekem, mit tudsz te nekem adni? Akkor mit tudnátok neki mondani? Megkérdezni, mit tudsz felmutatni az életedben? Mi az a jó dolog, amit tudsz mutatni, amit értem tettél, vagy embertársaid értettél? Mit tudnátok mondani neki? Valószínű ugyanezt, amit a tanítványok mondtak, hogy nincs semmi. Nincs semmi. És Jézus nem úgy gyógyítja őket és bennünket sem, hogy szemrehányást tesz, hanem úgy, hogy magunktól lássuk meg, hogy milyen üres a szívünk, és milyen üres a kezünk nélküle. Van-e valami ennivalótok? Tudtak-e nekem adni valamit? És a tanítványoknak azt kellett felelniük, hogy nincs. Üres a szívünk, üres a kezünk, üres a hálónk. Nem tudunk mivel neked szolgálni, Urunk. Magunktól nincs erőnk, nincs semmink, amit neked tudnánk adni. Nincs bennünk jó, ugye, ha tovább gondolja az ember ezt az egészet. És nem teszek másokért se semmit. Mert az ember önmagában nem tesz másokért semmit. Az Úr úgy tudatosítja bennünk azt, hogy szükségünk van rá, hogy felismerteti velünk ezt a kiszolgáltatott állapotunkat, és azt, hogy semmik vagyunk nélküle. Mert ugye nagyon sokszor, én gondolom, ti is úgy vagytok vele, én is, nagyon sokszor tudom, hogy ha valami helytelenséget, rosszat, bűnt, vétket követtem el, hogy elkövettem, és bánom is, mert tudom, hogy helytelen volt, de nem rendül bele a szívem. Nem fájlalja a lelkem. Csak tudom az eszembe, hogy ez nem volt helyes.
Mikor Jézus ilyeneket kérdez, akkor azért kérdez, hogy a szívünk is rendüljön bele. Hogy éljük át azt, hogy semmink nincs, és hogy milyenek vagyunk önmagunkban. Tehát Jézus nem érvel, nem arról beszél, hogy ő már feltámad, nem szemrehányásokat tesz nekik, hanem szembesíti őket önmagukkal, mint ahogy szembesít bennünket is önmagunkkal. És akkor lehet elindulni valahonnan. Még egy dolog, ami szerintem nagyon tanulságos ebből a történetből itt, ugye Jézus elmondja nekik, hogy mit tegyenek, hogy akkor vessék ki a hálót, és majd fognak halakat találni, hogy meg is történt. És ekkor ismeri fel először János apostol azt, hogy az ő szeretett mestere van ott. Ahogy említettem az imént, ez már megtörtént velük egyszer. Lukács evangéliumának 5. fejezetében olvashatjuk ezt a történetet. Ugyanúgy vesződtek egész éjjel, nem fogtak semmit, Jézus szavára mégis, ugye mondja Péter, jól lett egész éjjel fáradtunk, nem fogtunk semmit, jól lett nem fogtunk semmit, mindazonáltal a te szavadra kivetem a hálót. Volt akkor a nagy döntése Péternek, és mivel Jézus mellett döntött minden saját tapasztalatával és érzésével és gondolatával szemben, ezért meglett a gyümölcse és eredménye. De ha az ember átél egy nagy csodát, ahogy ott a tanítványok átélték, akkor utána úgy gondolja, hogy az Isten adott nekem egy ilyen csodálatos tapasztalatot, ilyen nem fog velem megtörténni még egyszer, soha az életben. Például, amikor megtér az ember, és szinte látja az Istent. Sokan fogalmaznak úgy, hogy szinte a föld fölött járnak 1-2 méterrel, olyan boldog, csordótig van a szívük az Isten szeretetével, az Isten szent lelkével. Bármire képesnek érzik magukat, hogy megtegyenek. Képesek lennének elmenni Afrikába, vagy én nem tudom hova, hogy embereket mentsenek. Legalábbis sokan, és tudom, mert nekem is voltak ilyen gondolataim, érzéseim, beszéltek erről. Az ember úgy gondolja, hogy ilyen nem történhet meg vele még egyszer. Vagy egy csodálatos gyógyulás. Egy csodálatos dolgaink, gyermekeink gyógyulása, halálos betegségből, halálos balesetből, és lehetne sorolni. Az ember azt mondja, hogy ilyen az életben egyszer van. Az Isten azt mondja, hogy nem. A Szentírás azt mondja, hogy az Isten nem mérték szerint adja a Szent Lelket. Ha a szükségét látja, megadja még egyszer. Azért, hogy jó értelemben összetörje az emberi szíveket. Hogy jó értelemben megalázza. Megaláztatásra, saját magunktól fakadóan arra késztesse minket, hogy meghajoljunk az Isten előtt, és újból átéljük azt a csodát, hogy az Isten szeret bennünket. Mert minden missziónak, testvérek, minden másokért tett lépésnek, aminek a háttérében azon, hogy szeretjük a másik embert, és szeretnénk érte, akarunk érte tenni valamit, mindezeknek a háttérében az áll, hogy mi az Istentől kapjuk az ő mérhetetlen kegyelmét és jóságát. Hogyha valaki nem éli át az Isten kegyelmét, ha valaki nem éli át azt, hogy az Isten szereti, megbocsájt neki, könyörülj rajta, nem igazság szerint, hanem az ő jósága szerint cselekszik vele, és akár csodákat is tesz vele, ha ezt nem éljük át, akkor nem lesz töltet bennünk, akkor nem lesz üzemanyag bennünk, nem lesz, így mondja ezt a Szentírás, szent lélek bennünk, amivel indulnánk és másokért tennénk. Vagy bármit is. Minden missziónak tehát az alapja az Istennel való közösség, az Istennel szerzett csodálatos tapasztalatok. És ezt adja meg itt nekik még egyszer. Átélik ezt a csodát, és ugye milyen kedves az Úr, ha lehet így fogalmazni, mert hoznak a tanítványok a halakból, mondja ugye nekik, hogy hozzatok a halakból, és amit most fogtatok. És milyen érdekes, hogy hát ők fogták, hát jó, ők fogták, de hát nem ők tehetnek róla, hiszen egész éjjel fáradtak, és semmit se fogtak. Nyilvánvaló, hogy az Úristennek a csodája volt. És mégis Jézus engedi nekik, hogy részt vegyenek az ő szolgálatában. Engedi nekik, sőt, vezeti őket arra, hogy a halfogással erősítse az önbizalmukat, erősítse, bátorítsa őket.
És testvérek, nekünk is, a mi utunk is ez, mert Jézus soha nem letöri az ember önbizalmát, és soha nem azt mutatja meg, hogy miben vagyunk csak hibásak, és mi az, amiben még tanulnunk kell. Persze erre is szépen rávezet, hanem az ő végtelen jósága folytán ilyen lehetőséget és ilyen tapasztalatokat ad nekünk is, illetve akar adni azoknak, akik engedelmesek. Ez az egy feltétel van, ugye, hogy most is kivetették a hálót, és nem mondták, hogy fölösleges, és egy idegen ne beszéljen ilyeneket, hanem megtették. Tehát együtt fogták a halakat, nyilván Jézus terelte oda, de a tanítványok vetették ki a hálót, együtt készítik el a vacsorát, illetve az ebédet, vagy a reggelit, mert ugye itt reggel történt, bár a Szentírás az ebédről szól, és mindent együtt tesznek. Jézus bevonja őket a saját maga által cselekedett csodákba és dolgokba, eseményekbe. És ezzel tanít bennünket is, hogy amikor mi azon gondolkodunk majd egész nap folyamán, hogy hogyan szolgáljunk másoknak, honnan szerezzünk missziós lelkületet, és ha a lelkület megvan, akkor hogyan menjünk, és mit tudnánk mi egyszerű kis vidéki testvérek tenni azért, hogy ez a világ jobb legyen, és azért, hogy emberek megismerjék még Jézus visszajövetele előtt, az elpecsételős előtt, a utolsó napok kegyetlen csapásai előtt valahogy megmeneküljenek, és megismerjék az üdvözítőt és a kegyelem útját. Mit tehetünk mi? Akkor mindig gondoljunk erre, és gondoljatok majd erre, és majd remélem a mai beszélgetésekben, és ez nyilvánvalóvá válik, hogy mi semmit sem tehetünk. Egyedül. Önmagunkban semmit. De ha figyelünk a megváltónkra, aki ott áll a parton, ahogy ott állt a tanítványoknál is a parton, és sokszor nem látjuk őt, és nem veszük észre, hogy ő állott, ahogy a tanítványok sem vették észre. De ha meghalljuk és megtesszük, amire kér bennünket, mert mindannyiunknak megmondja egyénileg, én nem fogom tudni nektek megmondani, hogy mit csináljatok, ezt az Isten jelenti ki mindannyiunk számára, hogy te kivel, kiért és mit tegyél. Ha figyeltek erre ezekre a késztetésekre, ezekre a hangokra, akkor hasonló csodákban lesz részetek, mint a tanítványoknak. Jézusnak ugye így hangzik ez az ígérete, amit Máté evangéliumának a legvégén olvashatunk. Máté is fontosnak tartotta, hogy ezt leírja, és a végén ott van a 28. fejezetben, hogy íme én ti veletek vagyok a világ végezeteig minden nap. És azt is elmondta, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. És veletek vagyok a világ végezeteig minden nap. Engedjétek meg, hogy most egy-két idézetet az Evangélium szolgái című könyvből olvassak, amit sokan félreértenek, és úgy gondolják, hogy ez csak a lelkészeknek szól. Ha valaki az Istennel, Jézus Krisztus új szövetség vére által szövetséget köt, akkor az Evangélium szolgájává válik. És nincs különbség. Ugye egyetemes papság, királyi papság. Ezért hadd bátorítsalak benneteket egy-két gondolattal. A 6. oldalról olvasom az első idézetet. A Sion falain álló őrök kiváltsága, hogy olyan közel állhatnak Istenhez, és lelke befolyása iránt annyira érzékenyé válhatnak, hogy Isten rajtuk keresztül munkálkodhat. Legyen ez egy cél mindannyiunknak. Jegyezzük meg ezt a gondolatot úgy, hogy ez a célunk, hogy olyan közel állhatunk Istenhez, és az ő lelke befolyása iránt annyira érzékenyé válhatunk mindannyian, hogy Isten rajtunk keresztül akar munkálkodni. Ez az Isten terve mindannyiunkkal. Nem egy-két lelkésszel, aki Magyarországon, mondjuk keresztény advent közösségben van 30 alkalmazott lelkész. És vannak könyvevangélisták, még mondjuk 10, mondjuk 40 főállású ember, 10 millió lakosságra, hol képtelenség is lenne, és nem is akarja Jóisten, hogy így működjön. Mindannyiunkat fel akar használni. Ezért mondja, hogy olyan közel kell állnunk hozzá, és a lelke befolyása iránt annyira érzékenyé kell válnunk, hogy rajtunk keresztül munkálkodhasson másokért. Olvasom a következő idézetet a 11. oldalról.
ahol emlékeztek Ézsaiás történetére, amikor elhívja az Úr, és meglátja őt, és azt mondja, hogy jaj, nékem elvesztem, mert a seregek urát, az Istent látták az én szemeim. És akkor jön az angyal, eleven szenet vesz az oltáron lévő parázsról, azzal megérinti Ézsaiás száját, és a következőt mondja, hogy íme megérintette ajkaidat, és a hamisságod eltávozott. Tehát ezt olvashatjuk. Amikor Isten szolgái hitáltal néznek a szentek szentjébe, és látják nagy főpásztorukat a mennyei szentélyében hivatása teljesítése közben, felismerik, hogy ők tisztátalan ajkú férfiak, kiknek nyelve gyakran szól hiába valóságot. Olvasom most éppen az első kötetet, a bizonyságtételek első kötetét is, és egy olyan részhez értem, ahol hasonló gondolatok vannak leírva is, és megfeddett, sajnos, illetve jó, örülök is neki, hogy megfeddett, de sajnos megfeddett azok a fejezetek és sorok, ahol arról beszél, hogy nagyon vigyázunk arra, hogy mi megy ki a szánkon a hétköznapokban. Mert aztán, amikor szent dolgokat képviselünk és beszélünk, amikor az Isten igéjét vesszük az ajkunkra, akkor azt vagy nem fogják komolyan venni, vagy nem lesz semmi ereje a mi beszédünknek. De hogyha felismerjük, és hát nyilván a szentek szentélyébe tekintünk, és látjuk, hogy a megváltónk végzi az ítéletet, és ugye Isten házán kezdődött el az ítélet, és ha eközben mi felismerjük, hogy tisztátalan ajkú férfiak vagyunk, akiknek nyelve gyakran szól hiába valóságot, akkor figyeljük csak meg, hogy hogyan folytatódik. Valóban kétségbe eshetnek, ha méltatlanságukat Krisztus tökéletességével hasonlítják össze. És nekünk máshoz nem szabad hasonlítani magunkat. Csak Krisztus tökéletességéhez. Összetört szívvel, teljesen méltatlannak és alkalmatlannak érezve magukat, nagy munkájuk elvégzésére így kiáltanak fel, elvesztem. És hadd mondjam azt, hogy ez is egy jellemző gondolat, sokan mondják nekem azt az én saját gyülekezeteimbe odahaza, hogy nem vagyok méltó, és nem tudom, mit csináljak, hogy az Úr munkájában tevékenykedjek. A lelkemben vannak bűnök, az agyam olyan helyeken jár, hétköznapokban is követek olyanokat, főleg ugye a családban, igazságtalanság, dükitörések, stb., amiket mesélnek az emberek, de van folytatása. Ha azonban Ézsaiáshoz hasonlóan megalázkodnak Isten előtt, hasonló tapasztalatban részesülnek, mint a próféta. Ézsaiás is úgy gondolta, hogy elveszik. Ő is úgy gondolta, hogy nem méltó a feladatra. De ajkukat az oltárral eleven szén érinti, és megfeledkeznek önmagukról, tudatában Isten nagyságának, hatalmának és segítőkészségének. Figyeljétek csak, testvérek, nincs sok átmenet. Az ember felismer, hogy bűnös, felkiált Istenhez, Istenem, könyörülj rajtam, elvesztem, és abban a pillanatban jön az Istentől a válasz. Érinti a szén az ajkát az embernek, és akkor már nem arra gondol, hogy bűnös. Ugye ez volt a következő, hogy ajkukat az Isten az oltárról eleven szén érinti, megfeledkeznek önmagukról, tudatában Isten nagyságának, hatalmának és segítőkészségének. Ez a mi munkánk motorjába az üzemanyag, hogy úgy mondjam. Ez indít bennünket arra, hogy másokért tegyünk. Felismerik a rájuk bízott tisztség szentségét, és megtanulják megvetni mindazt, ami azt eredményezné, hogy szégyent hozzanak arra, aki üzenetével elküldte őket. Az eleven szín jelképezi a megtisztítást, és ábrázolja egyszer s, mint az Isten igaz szolgája igyekezetének erejét. Azokat, akik olyan teljességgel szentelik magukat az Úrnak, hogy ajkukat megérinti, ez az ígéret szól, menjetek ki az aratás mezeire, veletek fogok munkálkodni. Tehát az Isten eszméltet rá minket arra, hogy kik vagyunk, ő mutatja meg azt, hogy bűnösök vagyunk, és aztán ő bocsátja ezt meg, és adja az indítatást ahhoz, hogy menjünk. A mi dolgunk annyi, hogy hozzámenjünk, és könyörögjünk, és őszinték legyünk magunkhoz. Illetve hát
aztán ő hozzá is. Még egy idézetet hadd olvassak. A hatvanötödik oldalról. Nem akarom mindegyiket, mert az időnk halad nagyon, és igen. Előbb add át magadat az Úrnak, hogy megtisztítson és megszenteljen. Ugye ugyanez a gondolat tulajdonképpen. Előbb add át magadat az Úrnak, hogy megtisztítson és megszenteljen. Egy jó példa többet mond el az igazságról, mint az ékes szólás, melyhez nem társul jól elrendezett élet. Ezt elolvasom még egyszer, és gondoljuk át még egyszer. Egy jó példa többet mond el az igazságról, mint az ékes szólás, melyhez nem társul jól elrendezett élet. Beszélhetek én, vagy bárki más lelkész. A legszebb, a leg, nem tudom milyen megfogalmazásban az igazságról, a Szentírásból, Isten szeretetéről, ha az életem nincs ott mögötte. Lehet, hogy ti azt látjátok, hogy csodálatos az életem, de otthon a családban valami nagy zűr van állandóan, akkor semmi értelme nem lesz. Azt mondja, sokkal jobb egy jó példa. Egy olyan ember, akinek az Istennel közösségben lévő élete van a családjában is, a munkahelyén is, az utcán is, amikor jár kell, és nem tud szépen beszélni. Sokkal több haszna, sokkal több ereje lesz ennek, mint a szép beszédnek. Ezért mondja, tisztítsd meg lelked lámpását, és töltsd meg a Szentlélek olajával. Kérjed Krisztustól a kegyelmet, az értelemnek azt a világosságát, amely képessé tesz az eredményes munka végzésére. Kérd Krisztustól a kegyelmet, az értelemnek azt a világosságát, amely képessé tesz az eredményes munka végzésére. Tőle tanuld meg, mit jelent lelkekért munkálkodni, akikért ő az életét adta. Ő a példánk, és amikor ezt mondom, hogy ez az alapja mindennek, akkor én nem mondok újat. Amikor azt mondom, hogy vegyük elő, és a példakép, akiben az Atya gyönyörködik. Aki ugye azt mondta, hogy ez az én fiam, akiben gyönyörködöm. Gyönyörködjünk benne mi is. Ez a megoldása mi lelkünk gyógyulására. Ez a megoldása arra, hogy mi olyan egyénileg is, és közösséggel is, és az Isten evangélium hírvivői, missziózós népe legyünk. Még egy idézetet olvasok a 76. oldalról. Az evangélium szolgálja törekedjék azzá lenni, aki Krisztus volt a földön. És ne csak szeplő nélküli tisztasága szolgáljon például nekünk, hanem türelme, szelítsége és szeretetre méltósága is. Élete az igazi szívességet szemlélteti. A szűkölködőkhöz és elnyomottakhoz mindig volt barátságos pillantása és vigasztaló szava. Jelenléte megtisztította a ház légkörét. Élete kovászként hatott a társadalom különféle csoportjaira. Tisztán és hiba nélkül járt a meggondolatlanok, gorombák és barátságtalanok, a tisztességtelen vámosok, az igazságtalan szamaritánusok, pogány katonák, durva parasztok és a vegyes tömeg között. Itt is, ott is szólt egy-egy részvételes szót. Ha súlyos terheket hordozó megfáradt emberekkel találkozott, osztozott velük terhükben, és elmondta nekik azokat a tanulságokat, melyeket a természetből tanult meg Isten szeretetéről, jóindulatáról és jóságáról. A legnyersebb, legdurvább emberben is próbált reményt kelteni. Biztosította őket, hogy olyan jellemet fejleszthetnek ki, amely által Isten gyermekeivé lehetnek. Testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy ti általában hogy szoktatok, hogy tudtok viszonyulni a gorombák, a barátságtalanok, a tisztességtelen aljas emberekhez? Ti mit szoktatok kezdeni azokkal, akik nyersek és durvák veletek? És azt mondom, hogy a legjobb keresztény a köreinkben mondjuk megpróbálja elkerülni őket. Ugye? De általában nem, azért nem tudunk mindig kikerülni mindenkit, aki goromba, durva, nyers. Hát ugye úgy mondja ezt ma a mai hétköznapi nyelv, hogy bunkó.
velünk, vagy másokkal, és meg mindenkiben érzések támadnak, nem pozitív érzések és érzelmek. És ezt sokszor szavak formájába is öntjük. Vagy időnként, akkor maradjunk annál, időnként szavak formájába öntjük. Ha nem is annak az embernek, akkor a házastársunknak, vagy barátunknak, vagy gyülekezetben füstölgünk elég sokat. Hogy lehet az, testvérek, hogy Jézus hiba nélkül járt? Hiba nélkül járt a meggondolatlanok, korombák, barátságtalanok, tisztességtelen emberek között. Ami azt jelenti, hogy nem vétett ellenük semmi hibát, nem volt egy rossz szava, sőt, ugye pont azt olvastuk, hogy reményt próbált kelteni a legdurvább, legnyersebb emberekben is. Mert erre a feladatra hív bennünket. Erre a feladatra hív bennünket Krisztus, és ez az igazi misszió, testvérek. Ez az igazi misszió. Ezekkel a... Sajnos azt kell mondani, egyre inkább így lesz hétköznapi emberekkel. Ezekkel az emberekkel igazságosan, de kegyelmesen, szeretettel bánni. Mert akkor nyilvánvalóvá válik, hogy mi mások vagyunk, mint a nagy többség. És akkor nem kell, bocsánat a kifejezésért, sokat papolni arról, hogy mi a feladata az emberiségnek, hogy milyen bűnöket kell megbánnia, hanem akkor akarni fog változni az ember. A legdurvább is. Reményt tudunk benne kelteni, hogy lehet jobb, lehet másként élni. És olvasom a végére az egyik leginkább úgy fogalmazok, az egyik legmegrendítőbb gondolatsort. Jézus vallása meglágyítja mindazt, ami a természetünkben kemény és durva, és elsimít mindent, ami modorunkban érdes és szúrós. És akkor most mindenki gondolja magára, és felteszem a kérdést. Van-e a ti természetekben, testvérek, kemény és durva vonás? Illetve van-e olyan, ami a modorotokban érdes és szúros? Ezt gondoljátok át. Mert Jézus vallása meglágyítja mindannyiunk szívében a keménységet és a durvaságot. És elsimít a modorunkban minden érdes és szúros, kiálló és hegyes és a másikat bántó kifejezést, szempillantást, mindent. Ha Jézussal járunk, ezek megszűnnek. Ha nem vele járunk, akkor ezek megmaradnak. Emlékszem, hogy kicsit a gyermekeim kapcsán, és gondolom ezzel ti is így vagytok, tanulta ezt az ember, vagy tanulja. Ugye a gyerekek azok tudják lágyítani az ember szívét, és én gondolom, hogy egyrészt ezért is adta a Jóisten így ezt a természetben, illetve itt a földi életben, bűnös földi életben, hogy a kemény, önző emberi szív azért tanuljon meg szeretni, tanuljon meg alázkodni, tanuljon sok mindent, amit máshogy nem tud tanulni, de a Szentléleknek óriási hatalma van, és ezeket pillanatok alatt el tudja végezni. Ő a szavakat szelíddé és a viselkedést megnyerővé teszi. Tanuljuk meg Krisztustól, hogyan lehet összekapcsolni a magas szintű tisztaságot és fethetetlenséget a derűs kedély állapottal. A jóságos, barátságos keresztény a leghatalmasabb bizonyíték, amit a kereszténység mellett felhozhatunk. A jóságos, barátságos keresztény a leghatalmasabb bizonyíték, amit a kereszténység mellett felhozhatunk. Testvérek, a jóságról, a barátságosságról, a szelídségről, az igazságról, és mindarról, amire vágyik a szívünk, hála a Jóistennek nem kell gondolkodnunk, hogy ez milyen is, és hogy ezt hogy is kell elképzelni. Mert van egy Jézus Krisztus, akinél láthatjuk, hogy kell elképzelni, és hogy mi ez az egész. Egyetlen dolgunk van, hogyha mi szeretnénk a kereszténységet megismertetni a világgal, az, hogy mi egyre közelebb húzódunk Krisztushoz. Egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. És nem azon gyötörjük magunkat pusztán, és a lelkiismeretünket facsarjuk, hogy többet kéne dolgoznom, és többet kellene tennem másokért. Ez nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak az élen nekem
sokkal többet kell tennünk másokért. Mert az ellenség, nem akarok számarányokat mondani, hogy milyen sebességgel dolgozik, de nagy lemaradásban vagyunk. Az Isten kegyelme ebből ki tud minket menteni. És ígéretünk is van rá, hogy nem fog győzedelmeskedni az ördög. De ehhez nekünk testvérek nagyon, nagyon meg kell alapoznunk magunkat az Úr Jézus szeretetében, ami ugye az ő kegyelme és igazsága egyben. És ennek nyomán elindulnunk azon az úton, amin a tanítványok elindultak. Ne féljünk attól, hogyha úgy érezzük, hogy időnként visszatértek olyan gondolatok, vagy olyan viselkedés, olyan bejáratott utak, amelyeket a régi életből már szerettünk volna elhagyni, mert Jézus utánunk jön. De ha ezeket felismerjük, akkor menjünk hozzá. Kérjük az ő kegyelmét és szabadítását, ahogy itt az apostolok visszatértek a régi életükhöz. Látszólag elindultak volna azon az úton, de Jézus újból eljött hozzájuk, és megismételte azt a csodát velük, amit egyszer már megtörtént. Testvérek, kérjük Istentől ezeket a csodákat. Kérjük, hogy az ő lelkével töltsön be mennünket, és valljuk meg neki őszintén, hogy egyedül képtelenek vagyunk bármire is. A saját szeretteinkért képtelenek vagyunk munkálkodni, hogyha az Isten lelke nincsen velünk, az ő szeretete és az ő kegyelme. Trehányok, felelőtlenek, hanyagok, lusták leszünk az egyik rész, a másik pedig épp az, hogy túlszorgos, nagyon a munkába veti magát, és lehetne sorolni. De a kiegyensúlyozottság nem lesz példa. Én kívánom, hogy tanuljuk meg mi is azt, amit a tanítványokkal megtanított Krisztus, hogy felismertette velük az ő hiányosságaikat, felismertette velük azt, pusztán egy kérdése, hogy nincs mit adniuk, hogy üres, nélküle üres a szívük, nélküle üres a hálójuk, üres a kezük, és felismerték azt, hogy szükségük van a Mesterre. És hogyha ő szól, és ha azt teszik, amit ő mond, akkor viszont teli lesz a háló. Hát így lesz ez a mi munkálkodásunk során is, testvérek. Ha azt tesszük, amit ő mond, akkor teli lesz a háló. És az örök életben sok-sok emberrel lehetünk, akikkel majd együtt lehetünk hálásak az Istennek, hogy általunk segítette meg őket, és vezette üdvösségre őket. Én kívánom, testvérek, hogy ezt egyre jobban megértsétek, és hogy a mai nap is szolgálja ezt majd a beszélgetésekben. Jó Isten erősítsen és indítson mindannyiunkat el azon a feladaton, amelyet kijelölt számunkra. Ámen.

Kezdjük is mindjárt az elején a 6. fejezettel, és azt látjuk az elmúlt fejezetekben, a 6. megelőző fejezetekben, hogy a Krisztusról szóló evangélium hirdetése nyomán a gyülekezet napról napra szaporodott üdvözülendőkkel. Ezt írja a Biblia, tehát nap mint nap gyarapodott a gyülekezet létszáma, és mindez állandó és növekvő terhet jelentett az apostolokra. Minek utána egyre több volt a teendő, egyre több volt a feladat, és Sátán is igyekezett egyenetlenséget és nézeteltérést behozni az induló gyülekezetbe, és éppen ezért nézzük meg az első és második fejezetet, apostolok cselekedete 6. fejezetének első-második versét, amelyben azt olvassuk, hogy azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a 12 egybegyűjtvény a tanítványok sokaságát mondának. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Tehát azt látjuk itt az első két versben, hogy a zsidók két csoportja között, tehát a görögül beszélő zsidók és a helyben lakó zsidók között nézeteltérés támadt, és Sátán ezt megpróbálta kihasználni, és egyenetlenséget, széthúzást behozni a gyülekezet tagjai közé. És éppen ezért az apostolok a következőt fogalmazták meg itt a második vers végén, hogy nem helyes, hogy ők ezekkel a dolgokkal kötik le magukat teljesen, és éppen ezért megszületett az elhatározás a 3. és a 4. vers tanúsága szerint. A 3. és 4. versben azt olvassuk, hogy választatok azért atyámfiai ti közületek 7 férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik szent lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az ige hirdetés szolgálatában. Tehát az volt a javaslatuk, amit a közösség elé tártak, hogy ne kelljen minden üggyel nekik foglalkozni, mert ez elveszi az erejüket a legfontosabb teendőtől, az egyik legfontosabb teendőtől, az ige hirdetés szolgálatától, és ezért választanak 7 férfiút, majd mindjárt látni fogjuk, hogy milyen szempontok szerint, akik végzik azokat a teendőket, amik most pillanatnyilag az apostolokat kötötték le. És utána így ők felszabadulhatnak majd az ige hirdetésnek a szolgálatára teljes mértékig. És azt olvassuk, a 3. versben azt olvastuk, hogy kiválasztottak 7 férfiút, akiknek milyen jellemzőik volt, mit olvastunk, miknek kellett megfelelniük? 3 jellemzőiknek kellett, hogy legyenek. Az egyik az, hogy jó bizonyságuk kell, hogy legyen. A második az, hogy szent lélekkel teljesek, és a harmadik, hogy bölcsességgel teljesek. Nézzük meg mindjárt az első feltételt, aminek meg kellett, hogy feleljenek ezek a diakónusok, ezek a szolgák, akik, ugye a diakónus, a szolga, a szolgálni szóból ered ez a szó, tehát akik ezeket a különböző teendőket majd ellátják. Az első, hogy jó bizonyságuk kellett, hogy legyen. Mit jelent ez? Hogy az életükben is meglátszódjék az, amit ők hirdettek a szavaikkal. Nem tudnak hitelesen szolgálatot végezni akkor, hogyha az életük mást mutat, mint a tanításuk, a prédikálásuk. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ma is csak az a hiteles ember, aki nem csak beszél a Bibliáról, a hitről, hanem aki meg is éli a mindennapi életben. Tehát a választásnak ez volt az első szempontja, hogy az életük is olyan legyen, amit hirdetnek az evangéliumból. A második az volt, hogy szent lélekkel kell, hogy teljesek legyenek. Mit jelent, hogy valaki szent lélekkel teljes? Ugye azt jelenti, hogy átadja magát teljesen Krisztus vezetésének, és a szent lélek élő kapcsolatba kerül vele, és erőt ad, és vezeti, irányítja az életét, nem a maga bölcsességére támaszkodik, hanem ezáltal az isteni vezetés érvényesülhet közvetlenül abban az emberben. Mennyire lényeges, ne feledjük el, vezetőket választanak. A közösség vezetőit választják meg. Jó bizonyságuk kell, hogy legyen az életükkel, és mennyei vezetés alatt kell, hogy álljanak, szentlélekkel kell, hogy beteljesedjenek. És mindennek következménye a 3. kritérium, hogy bölcsek legyenek, bölcsességgel kell, hogy teljesek legyenek. És mindez mitől volt?
ha valaki az Isten lelkével betöltekezik, akkor bölcsességet nyer az Istentől. Felülről jövő bölcsességet, bölcsességet az irányításhoz, a vezetéshez, a döntések meghozatalához. Igen, mindez a Szentlélek jelenlétének az adománya az ember életében. Csak egy pillanatra álljunk meg. Ilyen volt az első gyülekezeti választás a kereszténység történelmében. Ez volt az első, hogy tisztviselőket, gyülekezeti vezetőket választottak. Milyen jó lenne, hogyha ma is minden egyes gyülekezeti választásnál ezek és kizárólag ezek a szempontok érvényesülnének. És mi volt a feladatuk ezeknek a vezetőknek, a diakónusoknak, a hét diakónusoknak? Gondoskodniuk kellett a szegényekről, a vagyon elosztásáról. Beszéltünk arról, hogy nagyon sok embert kiközösített a családja, és éppen ezért szükségessé vált a róluk való gondoskodás, és akik megtehették, vagyonaikat eladták, és ennek az összegét az apostolokhoz vitték, hogy az az összeg elosztásra kerüljön. Most ezt a szolgálatot, a szegényekről való gondoskodásnak a szolgálatát a hét diakónus végezte a továbbiakban. És azon túlmenően ez nem zárta ki azt, hogy ők továbbra is tanítsanak, az ígével is szolgáljanak. Éppen az ő jellemzésük, éppen az, hogy ők Szentlélekkel voltak teljesek, bölcsek voltak, éppen ez késztette és képesítette őket arra, hogy emellett az igével is tudjanak szolgálni. És nézzük meg, mi lett ennek a tervnek, és amit követett a megvalósítás. Az 5. versben azt olvassuk, hogy kiválasztottak 7 diakónust, az István volt az egyik, és felsorolja a másik 6-nak is a nevét, és mi lett utána ennek az eredménye a 7. vers szerint, olvassuk el. És az Istennek igéje növekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. Mi lett az eredmény? Az eredmény az lett, hogy egyre szaporodott, növekedett a gyülekezet, növekedett a gyülekezetnek a létszáma, és nem csak a népek, hanem azt olvassuk,

is levonjuk, mi volt a szervezet létrehozásának a célja. Nem öncélú volt. Azt a célt szolgálta, hogy az evangélium terjedjen minél hatékonyabban, hogy ne legyen semmi hátráltató tényező az evangélium terjesztésében, és a tagoknak a lelki-testi szükségleteiről való gondoskodás. Ez volt a Szentlélek által indított első egyházvezetésnek és szervezetnek a célja. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez kell, hogy ma is a célja legyen minden szervezetnek, egyház szervezetnek. De mihelyt a Szentlélek vezetése nem tud maradéktalanul érvényesülni egy egyház szervezetben, mihelyt eltűnik a Szentlélek mindent meghatározó irányító szerepe, abban a pillanatban a szervezet torzul, a szervezet öncélúvá változik, az egyház szervezet, és nemhogy az evangélium hirdetését támogatná, hanem annak gátjává válik. Tehát az egyház szervezet csak akkor tud hatékonyan működni, hogyha valóban a Szentlélek irányítása érvényesül, és ez a két szempont van a vezetők előtt az egész egyházvezetésben, az ige hirdetés szolgálata minél nagyobb mértékig, és a másik pedig a tagoknak a lelki-testi szükségleteiről való gondoskodás. És ennek a választásnak az volt az eredménye, hogy a hét diakónusok egyikeként kiválasztották Istvánt. És nézzük meg ezek után, hogy Istvánról mit mond a Biblia, az apostolok cselekedete 6. fejezet 5. verse. Először azt olvassuk, hogy tetszett ez a beszéd, tehát az a beszéd, hogy választanak diakónusokat, szolgákat, akik részt vesznek majd a teendőkben. Így olvassuk, tetszette beszéd az egész sokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szentlélekkel teljes férfiú volt. Utána látjuk a többinek is a nevét, a többi 6 diakónus nevét, de azt olvassuk Istvánról, őt külön megjegyzi a Biblia, hogy hittel és Szentlélekkel teljes ember volt. És utána olvassuk tovább a jellemzését a 8-tól terjedő versben, és az ezt követő eseményeket is a 8-tól 10-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. Álljunk meg itt egy pillanatra. Tehát nem csak, hogy hittel volt teljes, nem csak Szentlélekkel volt teljes, ami az ige hirdetésén és a beszédén nyilván meglátszott, hanem az ő életében is megnyilvánultak a jelek és a csodák, ami által a Szentlélek hitelesítette az ő hitét, az ő jellemét, és azt, hogy őt valóban az Isten választotta erre a szolgálatra. Tehát István teljes lévén hittel, erővel nagy csodákat és jeleket cselekedett a nép között. És most figyeljük tovább. Előállottak azonban némelyek, ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Ciréne beliekének, Alexandria beliekének és Cilíciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekedtek. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Milyen szép ez a leírás. Szentlélekkel volt teljes István, így hirdette a Krisztusról szóló evangéliumot, és ennek a bölcsességnek ember nem állhatott ellene. Pedig jöttek jó néhányan, hogy vetekedjenek vele, megpróbálták cáfolni a tanításait, de nem tudták megcáfolni, amit az Isten lelke késztetésére prédikált. Szeretném, hogyha ellapoznánk az apostolok cselekedetétől, hagyjunk itt egy jelzőt, mert visszatérünk ide, hiszen ezt a szakaszt fogjuk részleteiben venni, de lapozzunk Lukács evangéliuma 21. fejezetéhez. Lukács evangéliuma 21. fejezetének a 14 és 15. versében egy jézusi ígéretről olvasunk, amely teljesedett István életében is. Így olvasom. Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Jézus megígérte ezt az ő tanítványainak, az ő követőinek még életében, hogyha bármilyen élethelyzetbe kerülnek, hogy meg kell védeniük a hitet, Krisztusról kell prédikálni.

és nehéz helyzetbe kerülnek. Ne gondoskodjanak előre, hogy mit fognak szólni, mert a lélek megadja nekik abban a pillanatban, abban az órában megadja, hogy mit kell mondani. A Szentlélek lesz az, aki rajtuk keresztül közvetlenül szól. És nézzük meg, mi volt az ígéret. Én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Ez történt Istvánnal is, lapozunk vissza Apostolok cselekedete 6. fejezetéhez. Tehát még egyszer nézzük meg a 6. fejezetben a 10. verset. Azt olvassuk, de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, mely által szólt. Szóról szóra teljesedett a Jézusi ígéret István életében is. Álljunk meg itt egy pillanatra. Emberek, akik Krisztus ellenségei, nem fogadják el Krisztust messiásnak. Hallják, hogy az apostolok, a diakónusok, emberek, akik elfogadták Krisztust, erővel és hatalommal tesznek bizonyságot Krisztusról. Nem tudják őket érvekkel meggyőzni, nincs ellenérv. Nem állhatnak ellene a bölcsességnek, amellyel szól. Akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy milyen eszközhöz fognak folyamodni. Mit tesznek? Akkor hagyják annyiban a dolgot, hogy hát mégiscsak Istvánnak volt igaza? Nem. Nézzük meg a következő verset, a 11. és 12. verset. Akkor felbújtottak valami embereket, kik mondták, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. És felzendítették a népet, a véneket és az írástudókat, és reá rohanván magukkal ragadták őt, és vitték a tanács elé. Mennyire tipikus emberi magatartás, a gonosznak mennyire tipikus eszköze, ellenérvek nincsenek, cáfolni nem tud. De akkor hamis tanúkat hozunk, vádoljuk, mással vádoljuk őt, és viszik a magas tanács elé, hogy kihallgassák őt, és végre tudják hajtani azt, amit akartak, dühükben, az elnémittatást. Hogyha nem tudjuk megcáfolni, és be kellene, hogy lássuk, hogy nincs igazunk, azt nem látjuk be azért, de akkor hallgattassuk el, hogy ne szóljon, és hamis vádakkal, indokolatlanul próbáljuk ugye ezt megtenni. Törvénytelen volt az eljárás, ugye azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy a zsidók ugye ezt meg sem tehették volna, de ugye a rómaiakat rendszeresen megvesztegették, hogy ilyen esetekben szemet hunjanak a törvénysértések felett, és nézzük meg ezek után a 13. és 14. versben, és állattak hamis tanukat, akik mondták, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amint azt mondta, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. Hozták a hamis tanukat, azzal vádolták, hogy Mózes ellen szól, a törvény ellen szól, a templom ellen szól. De nézzük meg, melyik törvény ellen szólónak vádolták őt? A ceremoniális törvény ellen szólónak. Nem az Isten erkölcsi törvényének ellenvetőjeként ítélték el, vagy itt akarják elítélni, hanem hogy a ceremoniális törvények ellen szól, és a templom ellen szól. Itt megint meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, és ki kell, hogy térjünk erre a részletre, mert az Ószövetségben végig azt látjuk, hogy maga az Isten adott utasítást a ceremoniális törvények formájában az áldozati rendszerre vonatkozóan. Az Isten elmondta, Mózes által kinyilatkoztatta, hogy a felépítendő szent sátor, ami aztán később kőből való épület lett, templomot építettek, hogy ott milyen módon folyjanak a szertartások, de az ószövetségi áldozati rendszernek, ceremoniális törvénynek egyetlen egy célja volt. És mi volt ez a cél? Előre vetítette Jézus Krisztust. Előre vetítette Jézusnak az áldozatát. Nem öncélú volt a ceremoniális törvény, nem a ceremóniákat magasztalta fel, hanem a ceremoniális törvényen keresztül, az áldozati rendszeren keresztül Krisztusra mutatott előre, és előre őt magasztalta fel, az Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Minden leölt áldozati bárány előre Jézus szimbolizálta. És amikor Jézus Krisztus meghalt,
akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy a templom kárpitja, a belső két részt elválasztó függöny tetőtől az aljáig ketté hasadt, ami azt jelentette, hogy a templomi szolgálat érvénytelenné vált, hiszen Jézus halálával bekövetkezett az igazi áldozat, nem volt értelme többé az előkép szolgálatnak, ami Jézusra mutatott, mert a valóság Jézus áldozata megtörtént. És innentől kezdve valóban hirdették az apostolok, hogy Jézus Krisztus a megígért messiás, ő benne teljesedett be minden messiási ígéret és jövendőlés, és fölösleges az áldozat bemutatás, mert a mi bárányunk megáldoztatott. És erre az emberek, a zsidó nép fölzendítik az egész népet, a zsidó nép vezetői, hogy István a ceremoniális törvény ellen tanít, és ez szent hely ellen tanít, a templom ellen tanít. Álljunk meg megint egy pillanatra, mert ebben a mozzanatban is óriási tanulság van. Ebből az egyetlen egy mozzanatból is mi tűnik ki, hogy a zsidó nép többsége mihez ragaszkodott? A templomhoz és a ceremóniákhoz. Míg ellenben az apostolok és a Krisztust elfogadó hívők kihez ragaszkodtak? Istenhez és az általa küldött szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz. Tehát ők a templomhoz, a ceremóniákhoz, a külső formaságokhoz, míg István és az összes többi apostol és a diakónusok és mindenki, aki elfogadta és megértette a megváltást, az evangéliumhoz ragaszkodott, Krisztust magasztalta fel, Istent dicsőítette, és nem egy intézményhez, egy templomhoz, egy ceremóniához ragaszkodott. És nézzük meg ezek után a 15. verset, apostolok cselekedete 6. fejezetének 15. versét. Amikor a tanács elé vitték, akkor a következőt látták az őt kihallgató emberek, szemeiket reávetvén a tanácsban ülők minnyájan, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Vajon miért cselekedte Isten ezt, hogy István arca úgy fénylett, úgy ragyogott, mint egy angyal orcája? Az Úr miért cselekedte ezt ebben a helyzetben? Mert ez is egy nyilvánvaló csoda volt. Miért? Mert az Isten ezekért az emberekért, akik elvadult és elvakult dühhel védelmezték a ceremoniális törvényt, a templomot, a Krisztus nélküli templomot, mert Krisztus mit mondott, míg az ő élete idejében pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Az élő Isten jelenléte eltávozott a templomból. És Isten az ő lelke által ezekért az emberekért is küzdött. És István ezek után elkezdte az ő védőbeszédét, az ő utolsó beszédét, amellyel megszólította a magas tanács tagjait, és Isten mélyen a szívükre akarta vésni azokat a szavakat, amelyek hangzanak, és olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyal orcáját, hogy érezzék, hogy itt egy isteni erőnek a megnyilvánulásáról van szó, ezzel is érinteni akarta az ő elsötétedett és megkeményedett, félig meddig már, sőt, majdnem teljesen megkeményedett szívüket. És ezek után kerül sor Istvánnak a védő beszédére, és ebből a beszédből, a 7. fejezetből, mint ahogy említettem, 60 versből áll ez a védő beszéd. Nem fogjuk végig elolvasni mind a 60 verset, hanem csak néhány fő gondolatot szeretnék kiragadni. Vajon István, amikor az utolsó lehetősége nyílik arra, ugye az elején még nyilván nem volt ez teljesen egyértelmű, hogy mi lesz ennek az eseménynek a vége, de azért úgy következtetni lehetett a zsidók vakgyűlöletéből mindarra, ami ezután bekövetkezik. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe, ki áll István? Vajon miről fog beszélni? Egy ilyen helyzetben miről beszélhet? Mit kezd el majd nekik mondani, amivel megpróbálja a szemüket nyitogatni, az értelmükre, a szívükre hatni? Először nyilván nem Krisztussal kezdi a beszédét, mert hogyha egyből Krisztusról kezd el beszélni, akkor azonnal bedugják füleiket, és azonnal reárohannak, nyilván akkor szólni semmit nem tudott volna. István elkezdett beszélni azokról a bibliai hithősökről, az ős atyákról, akiket mindannyian az egész zsidó nép elfogadott.
elkezdte a zsidó nép történetét áttekinteni, amelyre ők nagyon büszkék is voltak, és ezzel kezdte István, hogy ezt a történetet, az egész zsidó nép történetét elkezdte áttekinteni, Ábrahámmal kezdve. Ábrahámot hívta el Isten a zsidó nép ősatyává. Mindenki tisztelte Ábrahámot. Ábrahámtól kezdte a zsidó nép történetének áttekintését. Utána megemlékezik Jákobról, utána megemlékezik Józsefről, majd utána Mózesről. De álljunk meg, és Józsefnél álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, mit mond erről a 7. fejezet 9 és 10. versében. Amikor Józsefet elkezdi, a József történetről néhány gondolatot mond, a pátriárkák pedig irítségből eladták Józsefet Egyiptomba, de Isten vele volt, és megszabadította őt minden nyomorúságból, és adott néki kedvességet és bölcsességet a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt, ki őt Egyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állatta. Tehát elkezdte a zsidó nép történetét, Ábrahámon végigment, Jákobon végigment, és Józsefnél már tesz egy kis kitérőt, és utal azokra az eseményekre, amelyek József életében megnyilvánultak, utal az irítségre, a többi pátriárka irítségére, mert ugye a 12 fia Jákobnak vált utána a 12 nemzetséggé Izraelben, és ugye Jákobnak a 11 fia, azaz 10 fia, ugye Benjamin akkor még egész kicsi volt, irigykedett és féltékenykedett Józsefre, és irítségből adták el őt aztán Egyiptomba. Már kezdi a történetet ebből a szempontból, Izrael népének a történetét ebből a szempontból megközelíteni, hogy azok a hithősök, akikre ők úgy fölnéznek, már az ő életükben is megnyilvánult ez, hogy az igazságot, az igaz életet nem tudták maradéktalanul elfogadni József életében, hanem irigyek voltak az ő tiszta jellemére, tiszta magaviseletére, és irigységből eladták őt Egyiptomba. És utána nézzük meg, hogy ez a gondolatmenet aztán majd a Mózesről való megemlékezésében csúcsosodik ki, és nézzük meg, hogy a Mózesről szóló részben mit mond el István. A 37. verset nézzük, elérkezik Mózeshez, ugye az Egyiptomból való kivonulás, szabadulás, és azt mondja a 37. versben, ez ama Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta, prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Mózesről kezd el beszélni. Mózesről a Szentírásban talán nincs még egy olyan bibliai személy, akiről annyi minden meg lenne örökítve az igében, mint Mózesről. A zsidó nép elfogadta Mózest, abszolút elfogadta, hatalmas tekintély volt előttük Mózes. És nézzük meg, amikor elkezd Mózesről beszélni, mi az első, amit megjegyez Mózesről? Akit ők elfogadtak, Mózest elfogadtak, Mózestől idézi a messiási proféciát, hogy már Mózes is kijelentette azt, hogy prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Tehát már elkezdít ezt a gondolatmenetet, hogy már Mózes is beszélt az eljövendő szabadítóról, az eljövendő messiásról. De nézzük tovább, a 38-tól a 41-ig terjedő verseket. Mit mond Mózesről? És tulajdonképpen valahogy ez a lényege az erről szóló bizonyságtevésének, azt mondja, hogy ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában, a Sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak, ezt mondván Áronnak, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak. Mert ez a Mózes, ki minket Egyiptom földjéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. És borjúképet csináltak azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek az ő kezeik csinálmányaiban. Gondoljuk végig ezt az ige szakaszt.
hivatkozik Mózesre, Mózes történetének a legdöbbenetesebb tanulságára. Azt mondja el, hogy Mózes, aki kivezette őket, az Izrael népét Egyiptomból, a szolgaság házából, és a Sínai hegyen élő igéket vett át az Istentől, az Úr a saját kezével írta fel a 10 törvényt a kőtáblára, és ezt vette át Mózes, és mit tett a nép Mózessel és a parancsolatokkal, amelyeket Mózes közvetített nekik? Akiknek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól, és szívükben Egyiptom felé fordultak. Tehát azt mondja, hogy a Mózes által az Úr kinyilatkoztatta a törvényt, de a ti atyáitok már akkor is szembefordultak a törvénnyel, az Isten által kinyilatkoztatott törvénnyel. És elmondja a szomorú történetet, hogy Mózes, amíg fenn van a Sínai hegyen, amíg fönn van 40 napig a Sínai hegyen, addig itt a nép az alatt a 40 nap alatt borjúképet csináltat, és vissza akarnak vonulni Egyiptom földjére. Miért hangsúlyozza István Mózesnek a történetét? Miért hangsúlyozza? Teljesen nyilvánvaló a párhuzam. Mózes, aki számtalan csodát cselekedett a nép előtt, aki, ugye az Úr volt az, aki cselekedte a csodákat, de emlékszünk rá, a fáraó előtt is cselekedte a csodákat, jött az egyiptomi 10 csapás, akkor vezeti őket az Úr felhő és tűzoszlopban, Mózes megy előttük és vezeti őket, a Veres-tenger ketté nyílik előttük, a manna hull, a kősziklából víz fakad, kézzel fogható jelei vannak az isteni vezetésnek, és a nép hogy reagál? Elfogadják Mózest? Nem, elvetik Mózest. Állandóan szembefordulnak vele, lázadnak ellene, nem fogadják el őt. És hol van itt a párhuzam? Itt van az a rejtett párhuzam, hogy és ti mit csináltok? Itt volt előttetek Jézus. Egymás után cselekedte a csodákat. Félreérthetetlen, hogy ő a messiás, ti is tudjátok, de a szemeiteket becsukjátok féltékenységből, irigységből. És ahogy a ti atyáitok a nyilvánvalóan Istentől elhívott Mózest nem fogadták el, állandóan lázadtak ellene, ugyanezt teszitek most Jézussal. Ugyanezt teszitek. Noha ő is egyértelművé vált az ő szolgálatában, hogy Istentől küldött messiás ti közöttetek. Igen, látták, az atyáik is a bizonyságot nem hittek, ugyanebben a hibában voltak az István kortársai és Jézus keresztre feszítői, a zsidó nép. Látták Jézust, tudták, látták az Istentől való küldetését, és mégis becsukták a szemeiket, nem akartak hinni neki, és szembefordultak vele. És nézzük ezek után a történetet tovább, mert ezek után, amikor itt Mózesről beszél, végig beszél itt arról a részről, hogy Mózes megkapja az Úrtól a parancsolatot, hogy csináljon egy szétszedhető sátrat, elmondja végig a legfontosabb állomásait ennek a történetnek, és utána azt mondja a 47. verstől kezdve, hogy Salamon épített pedig néki házat. Ugye Mózes egy szétszedhető sátor megépítésére kapott parancsolatot az Úrtól, és miután a nép letelepedett Kánaánban, már megerősödtek, akkor Dávidban fölmerült a gondolat, hogy ő házat akarna építeni az Úrnak. És az Úr azt mondta, hogy nem te fogod megépíteni a házat, a templomot, hanem majd Salamon fogja megépíteni. És ez volt Izrael népe életében az első kőtemplom, amit építettek. Ugye tulajdonképpen összesen csak 2 volt, mert volt a Salamoni templom, ami időszámításunk előtt 600 körül leromboltatott a babilóniaiak által, tehát a Salamoni templom, ami megépült, az körülbelül 400 évig állt fenn, utána lerombolták, és utána a fogságból való hazatérés után újraépült a templom, és az a templom állt még akkor is, amikor Jézus Krisztus itt a földön a tanítói szolgálatát végezte, és azt majd a rómaiak pusztították
fogadták el Krisztus után 70-ben. Tehát erre az első templomra hívja fel a figyelmet, hogy Salamon pedig néki házat épített. De ama magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja. A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámoja. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugalmamnak helye? Nem az én kezem csinálta-e mindezeket? Hadd kérdezzem meg, hogy ez önmagában egy felháborító gondolatmenet, egy lázító gondolatmenet István részéről, vagy hogy értékeljük? Szinte alig lehet érteni, hogy mi történt ezek után, mert egy hatalmas fordulat következik be ezután a beszédben. Ezek után már István érzi, hogy alig van ideje, mert felízott a gyűlölet a zsidókban. Ennek a néhány gondolatnak az elmondása révén. Miért bőszültek fel ezen a zsidók? Miért? Miért volt az, hogy ezek után abba kellett hagynia ezt a történetet Istvánnak, nem folytathatta tovább a zsidó nép történetének áttekintését, és utána pillanatok alatt felgyorsultak az események, és majd látni fogjuk, milyen végkimenete lett mindennek. Miért? Mi volt ebben a beszédben? Mit mond ki itt István? István azt mondja ki, hogy az Úr nem köthető egy épülethez. A zsidók azt mondták, hogy a templom, a templom, a templom, mindenek felett a templom. De szem elől tévesztették azt a valakit, aki a templomot szentté tudja tenni az ő jelenlétével. Ők a templom, a külső vallásosság, ez volt az, ami számukra fontos volt. És amikor István megjegyezte, idézve Salamon templom szentelési imájából, nem új gondolatokat mondott, csak erre a bibliai igazságra rávilágított, hogy az Úr nem kézzel csinált templomban lakik. Egy épületet védeni, amelyet az Isten elhagyott, merő balgaság. Mert a templomnak nem a falai szentek, az épületnek nem a kövei szentek, hanem attól válik megszentelté, hogyha az Isten jelenléte ott van. És ez már az ő számukra Isten káromlásnak minősítetett. A templom ellen szól. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire eltorzult vallásosság ez, mennyire eltorzult gondolkodásmód, milyen szomorú jelenség, hogy emberek inkább jobban tisztelik az embereket és az emberi intézményeket, felmagasztaló vallásokat, mint az élő Istent. Mennyire jellemző ez emberekre, hogy a falak, az épületek, a szervezet lelki tartalom nélkül, a külső formáknak való megfelelés. István pedig azt akarta mindezzel elmondani, hogy a lényeg az Isten jelenléte, a neki való szolgálat. És ha Isten nincs azon a helyen, akkor lehet az a leggyönyörűbb épület, lehet az a legfényesebb szervezet, bármi lehet, az önmagában még nem megszentelt. És nézzük meg, hogy ezek után egy közvetlen, dorgáló és feddő beszéddel fordul az őt kihallgatók felé, a magas tanács tagjai felé, mert pontosan érzékelte, hogy itt eldőlt az ő sorsa. Érezte, hogy már néhány gondolat, amit maximum el tud nekik mondani, és nézzük meg, hogy átvált egy más gondolatmenetre, egy nyílt, feddő beszédet mond ellenük. Ezt mondja az 51-től terjedő versekben, a 7. fejezet 51-től terjedő verseiben a következőt olvassuk. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Nézzük meg ezt a három biblia verset részletesen. Először is azt mondja ennek a népnek, ezeknek az embereknek, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint a ti atyáitok azonképpen.
Szeretném, hogyha egy igét most itt elolvasnánk, vissza fogunk ehhez az ige szakaszhoz térni. Csak nézzük meg a Római Levél 8. fejezet 28-tól 29-ig terjedő verseket. Ugye így kezdődött Istvánnak ez a feddő beszéde, hogy kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Ugye az Isten a zsidó néppel a körülmetélkedés által kötött szövetséget, azaz ez volt a szövetség egyik jele ő közötte és az ő népe között. És a zsidók erre a kiválasztottságukra rendkívül büszkék voltak. És nézzük meg Pál apostol, mit mond mindenről a Római Levél 2. fejezet 28-29. Versében. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Mit mond István? Ti kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű nép. Miért mondja ezt? Mert jól lehet, ők testileg körül voltak metélve, de mit mond Pál apostol? Semmit nem számít ez akkor, hogyha az ő szívük nincs körülmetélve. Hogyha az ő szívükben nem szeretik Istent, nem követik az ő akaratát és tanításait, akkor a külső formaságoknak a megtartása teljesen értéktelen. Ha a belső nincs összhangban az Isten akaratával, akkor a külső forma senkit meg nem ment. Ezért ez az első, amit hangsúlyosan mond nekik. Még egyszer nézzük meg az apostolok cselekedetében. Azt mondja, kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. Igen, visszautal arra, amit az előbb mondott, hogy az atyáik is ugyanezt a magatartást tanúsították. Még egy igét szeretném, ha közösen megnéznénk, a Római Levél 8. fejezet 14. versét. A Római Levél 8. fejezet 18. versében Pál apostol a következőt mondja. Kik az Istennek fiai? Akiket az Isten lelke vezérel. Ők jogot formáltak a választott nép címre. Ők az Isten fiai, őket az Isten kiválasztotta. De minek utána a Szentlélek vezetésének és késztetésének ellene mondtak, ezért az Úr nem tekinthette őket fiainak. És ezt mondja Pál apostol, csak azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezet, akik engedik, hogy az Isten lelke irányítsa és vezesse őket. Menjünk vissza az apostolok cselekedetéhez, a 7. fejezet 52. vershez. A következő gondolatot veti fel István, azt mondja itt a közepén az idézett ige szakasznak, hogy a proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok, és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Mit mond István? Fölteszi azt a kérdést, hogy gondoljátok végig. Az összes profétát a ti atyáitok üldözték. Nem fogadták el a tanításaikat. Volt, akit kigúnyoltak, volt, akit emésztőgödörbe dobtak, volt, akit megöltek, volt, akit szétfűrészeltettek. Sorolhatnánk, hogy milyen kegyetlenséget tettek az ő atyáik azokkal a prófétákkal, akik kiről jövendöltek? Akik jövendöltek amaz igaznak eljöveteléről, Jézus Krisztusról jövendöltek, és az atyáik megölték a prófétákat, akik Jézusról jövendöltek előre. És utána mit mond? Ti pedig mit tettetek? Ti pedig megöltétek azt, akiről a proféciák szóltak, ti azoknak lettetek gyilkosaivá és árulóivá. István nem tehet mást, mint hogy határozottan megfeddi ezt a bűnüket, határozottan szembesíti őket az ő cselekedeteikkel. Ti vagytok Jézus Krisztusnak az árulói és gyilkosai. És utána azt mondja, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Igen, büszkék voltak az ő törvényeikre. Büszkék voltak arra, hogy ők különböznek a többi néptől.
A Római Levél 3. fejezet 2. versében olvasunk egy igét, a Római Levél 3. fejezet 2. versében, amelynek az előzménye az, hogy fölteszi Pál apostol a kérdést, hogy mi tekintetben különb hát a zsidó a többi embertől. És erre azt mondja, hogy mindest mi különbség van ugye a körülmetélkedett ember és a nem körülmetélkedett, tehát a zsidó és nem zsidó között. És utána Pál apostol így válaszol, hogy minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Igen, az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. És ők mit tettek ezzel a beszéddel? Ezt a beszédet nem tartották meg. Igen, ezt a határozott bizonyságot teszi róluk István, és ezek után nézzük a történet folytatását. A 7. fejezet 54. versében megint ugyanazt látjuk, amit az előbb láttunk, hogy nincs ellenérv. Nem tudnak ezekre mit mondani. Ezek tények, igéből vett tények. Az ő kezükben is ott voltak a tekercsek. Nem tudnak erre mit mondani. És utána így olvassuk. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködtek, és fogaikat csikorgatták ő ellene. Igen, István látta a szándékukat, tudta, hogy ennek mi lesz a következménye annak, amit ő mondott, és ezek után az 55-56. Verstől nézzük meg, nem tudják őt megfélemlíteni, nem tudják őt visszakozásra késztetni. Ezt olvassuk. Mivel pedig teljes volt szentélekkel a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. István, azt olvassuk, hogy szentlélekkel teljes volt. István megértette Jézus Krisztusnak a küldetését. Megértette, hogy Jézus mennyit szenvedett azért, hogy ő üdvözüljön. És István attól a szenvedéstől, ami rávár, tudta, hogy mi fog következni ezek után rá, ettől a szenvedéstől nem riadt vissza. Nem a félelem szavait látjuk, ami elhagyja az ő ajkát, hanem mit mond, nem foglalkozik azzal, hogy most perceken belül mi fog bekövetkezni az ő életébe. Ez másodlagos, harmadlagos, tizedrangú kérdés volt. Hanem mit olvasunk? Azt mondja, hogy mennybe függesztette az ő szemeit, és látta Isten dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta, imé látom az egeket megnyillani, és az embernek fiát, az Isten jobbja felől állani. Az Úr egy látomást adott neki, bepillanthatott a mennybe. Meglátta Jézust, azt a valakit, akiről ő prédikált. Megláthatta, és ez minden értelmet felülhaladó békességgel és örömmel töltötte el az ő szívét. És szeretnék itt megállni, és látni fogjuk, a történés elé nem akarok menni, de látjuk, Istvánt megkövezik, nem sokára olvasni fogjuk a történetnek a végét. De szeretnék itt megállni ennél a mozzanatnál, mert István az első keresztény vértanú. Őt ölik meg először Krisztus nevéért. De utána őt követték a későbbi századok folyamán a keresztények milliói. Körülbelül 50 millió ember halt meg Jézus Krisztusért a középkorban. Körülbelül 50 millió. És olyan sokszor az ember elgondolja azt, hogy hogy tudták átvészelni mindazt, hogy tudták átélni ezt a mérhetetlen szenvedést. De István életéből ez nem véletlenül került feljegyzésre, ez a mozzanat. A menny azokhoz van a legközelebb, akik vállalják a Krisztusért való szenvedést. Akik nem akarják elkerülni az érte való szenvedést, hanem még az életüknél is jobban szeretik Krisztust. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy István látta Jézust az Atya jobbján. És ez erőt és bátorságot adott neki. Nem tudjuk, hogy azok, azaz 50 millió ember utána mit látott, amikor a mágiát meggyújtották alattuk, vagy akármilyen módon kivégezték őket,
de hogy az Isten jelenléte velük volt, az egészen bizonyos. És ugyanaz a lelkület volt bennük, mint Istvánban, aki megértette Jézusnak azt a tanítását, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál, és a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. A szolga, ugye mi mindannyian szolgái vagyunk Krisztusnak, nem emelkedhetünk Jézus fölé. Ha Jézus szenvedett mi érettünk, akkor ha mi szeretjük Jézust, nekünk is kell vállalnunk az érte való szenvedést. István megértette, és nem elcsüggett, nem önmagát sajnálta, hogy pont nekem, és miért pont velem, és miért nekem kell ezt átélnem, hanem a szemeit a mennybe függesztette, és teljes békével, és teljes örömmel vállalta a Krisztusért való szenvedést, és utána a megkövesztetést. És nézzük meg ezek után az 57. és 58. verset, amikor ezt mondja István, hogy imé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Nézzük meg, mit olvasunk az 57. és 58. versben. Felkiáltván pedig nagy szóval füleiket bedugták, és egy akarattal reárohantak. És kiűzvén a városon kívül megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Amikor ezt hallották, hogy látom az egeket megnyílni, és Jézust ott állani az atya jobbján, ezt olyan mérhetetlen Isten káromlásnak tekintették, hogy a füleiket bedugták, hogy csak ne kelljen ezt hallani, és egy akarattal rárohantak Istvánra, és kiűzték a városon kívül, és ott megkövezték. Szeretnék egy igét olvasni, a Péter első levele, 4. fejezet, 13-14. Verséből. Péter első levele, 4. fejezet, 13-14. Verséből. Így olvasom. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Igen, a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy ha részünk van a Krisztus szenvedésében, hogyha nem riadunk vissza ettől, akkor ne féljünk, hogy magunknak kell megállnunk, hanem ott van mellettünk az a valaki, aki mindenre képesíti az embert, minden erőt megad ahhoz, hogy a nehéz életet elviseljük. És azt mondja, hogy nem csak, hogy el fogjátok tudni viselni, de boldogok lesztek, megnyugvás lesz. Az Isten lelke nyugszik meg rajtatok. Megnyugszik az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. És térjünk vissza a történetnek a végéhez, Apostolok cselekedete 7. fejezetéhez. Azt olvassuk az 59 és 60. versben, hogy megkövezték azért Istvánt, ki imádkozott, és ezt mondta: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Térdre estvén pedig nagy szóval, nagy fennszóval kiáltott: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. És ezt mondván elaluvék. Milyen képünk van egy emberi magatartásról, egy embernek a magatartásáról, akit megölnek, akit kivégeznek, akit megköveznek, vagy mágián égetnek el, mindegy milyen módon. Ez a kép, amit itt olvasunk Istvánról, mit sugároz? Egy minden értelmet felülhaladó békességet. Nem volt benne nyugtalanság, nem volt benne magaféltés, hanem kit féltett? Azokat az embereket, akik ővele ezt cselekedték. Mit mondtunk az elején? István Szentlélekkel teljes férfiú volt. És a Szentlélek kimunkálta benne a krisztusi képmást. Nézzük meg ebből a rövid igeszakaszból, mit látunk. Nem szitkozódik, nem fenyegetőzik. Jézusról mit olvasunk? Jézusról azt olvasjuk a Péteri első levélben, hogy aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ezt látjuk Istvánnál? Ugyanezt a magatartást látjuk. Utána mit mond?
Azt olvassuk, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Mit mond Jézus? A hét szava, Krisztus hét szava közül a halála előtt mi az egyik szava? Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, az én lelkemet. Ugyanazt mondja István is. És nézzük meg, Jézusnak egy másik szava mi volt a kereszten? Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. István ugyanezért könyörög. Valóban Szentlélekkel teljes ember volt. Krisztus képmását sugározta vissza. Igen, és így halt meg, és így olvassuk róla, hogy ezt mondván ő elaluvék. Nem kétségbeesve, nem szomorúan, hanem abban a hitben és reményben, amit Jób így fogalmaz meg, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Igen, én most elalszom. Tudom, hogy meg fogok halni. Tudom, mi vár rám a következő pillanatban. De nem csüggedek. Mert ez az alvás, ez az öntudatlan állapot, ki tudja, mennyi ideig tart, de a következő tudatos pillanat, az a feltámadás pillanata lesz. És tudom, hogy az én megváltóm él. Tudom, hogy az a valaki, akiről bizonyságot tettem, Jézus, ő él. És ahogy ő föltámadt, engem is föl fog támasztani. És vele együtt leszek majd az örökké valóságban. És ebben a hitben, ebben az erőteljes bizalomban, csendben, nyugodtan elalszik István. De szeretnék befejezésül egyetlen egy kérdést feltenni, és egy rövid néhány gondolat erejéig annál a kérdésnél időzni, hogy Isten miért engedte ezt meg, ami Istvánnal kezdődően az egész középkoron keresztül végigvonult, a keresztények üldözését, mészárlását, meggyilkolását. Miért engedte meg ezt a számtalan kegyetlenséget? Vajon ez nem az evangéliumnak a kudarca? Ez nem vereség? Hát megölik Istvánt, egymás után megölik majd az apostolokat, és azt is, majd csak úgy említés szintén fogunk erre visszatérni, János apostoltól eltekintve, akit szintén nagyon megkínoztak és kegyetlenül bántak vele, de az összes apostol természet ellenes halállal hal meg, kivégezték őket. Nem az evangélium kudarca és vesztesége ez? Azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. Ez a keresztnek a diadala. Miért? Milyen módon? Szeretnék visszatérni, amit az előbb már olvastunk egy igét, a 7. fejezetnek az 58. versére, 57-58. versében olvastunk egy ige szakaszt, és erre szeretnék még egyszer visszatérni. Azt olvastuk, hogy felkiáltván nagy fennszóval füleiket bedugták, és egy akarattal reá rohantak, és kivűzvén a városon kívül megkövezték, és amire most szeretnék kitérni, az így hangzik, hogy a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Miért említi meg az ige, hogy a tanúbizonyságok a ruháikat egy Saulus nevű ifjú lábaihoz rakták le? Két fejezet múlva, mert utána majd most jön a 8. fejezet, de majd a 9. fejezetnél fogunk erről a Saulusról részletesen olvasni. Ki ez a Saulus, akinek a lábaihoz letették a ruhákat? Ez a Pál apostol, a későbbi Pál apostol. És azt mondja az ige, hogy igen, ennél a jelenetnél ott volt Saulus is. Ő is hozzájárult a szavazatával István megkövezéséhez. Ő tevőlegesen nem vett benne részt, de teljesen egyetértett ezzel. És tanúja volt az egész jelenetnek. Tanúja volt István védőbeszédének, tanúja volt annak a lelkületnek, ami árad belőle, tanúja volt a halálának. És nézzük meg Jézus Krisztusnak egy ígéretét ezzel kapcsolatban. Lukács evangélium a 21. fejezet 12 és 13. verséből. Lukács evangélium a 21. fejezet 12 és 13. versében a következőt olvassuk. De mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok, és helyi tartók elé visznek az én nevemért. De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Mit mond Jézus Krisztus? Hogy szól az ígéret? Igen, fogva visznek benneteket, a gyülekezetek elé üldöznek titeket,
és bizonyságot kell majd különböző fórumokon én rólam tennetek, de mit mond? Ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Tehát ezek a tanúbizonyságnak a ti számotokra. Nézzük meg, vonjuk le a következtetést. István halálából, pontosabban, ahogy ő viselkedett, amiket mondott, az a lelkület, amely árad belőle, élő bizonyság volt mindazoknak, akik ezt hallgatták, és így Saulusnak is, a későbbi pálapostolnak, akinek a megtérésében döntő szerepet játszott ez a délután, vagy ez az este, vagy ki tudja a napnak melyik szaka volt ez. Ez az esemény kitörölhetetlenül ott maradt Saulus életében, és a megtérését munkálta később. Tehát kimondhatjuk, és ez bizonyította végig a történelem, hogy a fizikai üldözéssel, amikor keresztények életét vették el, nem lehetett az evangélium terjedését megakadályozni, nem lehetett megfélemlíteni hívőket, hanem az evangélium annál inkább terjedt. Azt látjuk végig a történelemben, hogy az üldözések idején annál inkább szaporodott a gyülekezet, nem a képmutatókkal, akik a falakban és a kövekben hittek, hanem az igazán hívő emberekkel, akik még az életüket is képesek voltak Krisztusért adni, Istenért odaáldozni. Igen, ezt látjuk végig a középkor történelmén. És István az első keresztény vértanú, aki az életét adta Krisztusért, de akinek a halálával, pontosabban az élete utolsó bizonyságtevésével és halálával is a legnagyobb prédikációt tartotta, ami a Saulusnak, későbbi pálapostolnak a megtérését eredményezte. Én olyan sokszor elgondolkodtam azon, hogy István, amikor hát látta a jelenetet, szembe volt vele mindenki, ugye, aki aztán őt megkövezi. Ott van egy ember, aki őrzi a ruhákat, és István nem dühösködik, nem haragszik ezekre az emberekre, hanem imádkozik az ő megtérésükért. Micsoda találkozás lesz majd a mennyben, amikor István is feltámad, és Saulus is feltámad. Az a valaki is feltámad, akit megköveztek, és az is feltámad, akinek a szavazatával megölték őt, aki hozzájárult, és a ruhákat őrizte. Micsoda találkozás lesz. És minek az eredménye, hogy mind a kettőben olyan lelkület volt, amire Krisztus mutatott példát. És még egy dolgot szeretnék befejezésül megemlíteni, egy igét abban összefoglalni mindezt, amiről idáig szóltunk. Pál apostol a Korintusi második levél 13. fejezetének 8. versében a következőt mondja, a Korintusi második levél 13. fejezet 8. versében egy egész rövid igét olvasunk. Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Micsoda hatalmas nagy ige a Szentírásban. Semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Emberek ellene állhatnak Krisztus beszédének. Emberek üldözhetik azokat, megölhetik azokat, akik a Krisztusról szóló evangéliumot prédikálják, de feltartóztatni nem tudják. Az ő gonosz cselekedeteiket is Isten jóra fordítja, mint ahogy István megkövezését is jóra fordította. És István valóban alva, most ugye alszik, örök élet várományosa, és meg fogja majd ő is a saját szemeivel azt a valakit látni, akiről ő prédikált, akiről ő bizonyságot tett. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit szerettem volna a 7 diakónusról és Istvánról, az első vértanúról elmondani.

Ugye hallottuk, hogy a mai előadás tulajdonképpen most megjelent kis könyv bemutatásának van szánva. Feltehetően sokan már látták is ezt a könyvet, sőt egyesek valószínűleg olvasták is. Rövid kis könyvecske, pontosan arra van szánva, hogy ki egy-két lélegzetre gyakorlatilag egy lendülettel végigolvassa. Valamikor a könyvet bemutatjuk, természetesen nem azzal szeretném az időt tölteni, hogy ugyanazt elmondjam, ami a könyvben van, hiszen ezt mindenki meg tudja tenni. Inkább továbbfűzni szeretném kicsit a gondolatokat, vagy jobban kimondani bizonyos dolgokat, jobban summázni, hiszen egy ilyen körben, ahol a hallgatók évek óta vesznek részt, bibliai előadásokon is sok mindenre felkészültebbek, jobban meg lehet ezt tenni, mint egy szélesebb olvasóközönségnek szánt könyvben. Természetesen egy általános ismertetés mellett szeretnénk ezt megtenni, hiszen a többség azért nyilvánvalóan nem ismeri a könyvet. Csak a fő vonalait, a lényeget szeretném megmutatni. Először is tehát talán értelmezzük a könyvnek a címét. Ugye így hangzik a címe, ezredforduló vagy korszakforduló, sötétedik vagy világosodik. A cím első része arra utal, hogy az ezredforduló csak akkor izgalmas dolog, ha valamiképpen korszakfordulót is jelez. Itt olvashatjuk a könyv első fejezetében, ami ezt a címet viseli, hogy az ezredfordulónak önmagában nincs különleges jelentősége. Egy századunkbeli természettudós például egyszerűen így összegezi, hogy hát egyáltalán azért van ezredforduló, meg azért kelt bizonyos izgalmakat az ezredforduló, mert tízes számrendszerben gondolkodunk és működünk, hát ugye azért az ezredforduló esemény. Tehát ez a frappáns megfogalmazás mutat rá, hogy önmagában az, hogy ezredforduló, egy körül még semmiféle misztikum nincs, vagy nincs miért ilyesmit fűzni köré. Ott van azonban az a kérdés, hogy nem jeleze ezúttal az ezredforduló korszakfordulót is. Tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon egyáltalán miért gondolhatunk erre? Miért merül fel ez a gondolat? Gondolom, az mindenkinek nyilvánvaló, hogy nagyon válságos, forrongó időszakában élünk a történelemnek, nagy változások idején. Hát ha csak éppen a globalizációra utalunk, ami egy soron következő előadás témája lesz, ez hallatlan dolog, ugye Egyesült Európa, azért ilyen nem volt a történelem folyamán, nem? Hát ez egy vadonatúj jelenség. Az, hogy eltűnnek a nemzeti pénzegységek, és jön az euró, hát hallatlan változások. És ugye tudjuk, mi minden az, ami ezzel jár, sokat hallunk erről, hogy egységes gazdasági rendszeren túl egységes jogrendszer, egységes szellemiség, egységes etika, tehát ezek olyan változások az emberi történelemben, amelyek hallatlan horderejűek. Aztán vannak kifejezetten nyomasztó dolgok. Ugye még a globalizáció az olyasmi, amelyetől egyesek valami üdítő és örvendetes változást remélnek, miközben mások ugyan nagyon aggódnak. De vannak olyan jelenségek, amelyek egyértelműen csak aggodalmat keltenek. Például ugye az erőszak elhatalmasodása a világon, nem csak a politikai szövetségek által eszközölt erőszak, hanem a hétköznapi erőszak is, ha úgy tetszik, a bűnözésnek a megfékezhetetlensége, vagy az ellenőrizhetetlensége, vagy pedig az időjárásnak a mind gyakoribb és mind feltűnőbb kilengései. Tehát az emberek tele vannak ezzel a gondolattal, hogy mi jön ezután. Olyan átalakulásokban vagyunk, hogy valami új korszak jön, és milyen lesz, és miben áll ez az új korszak. De mindezek a dolgok, amelyeket csak így röviden érintettem az imént, még mindig csak külső történések. És a könyvnek a következő fejezete, amely az eddigi korszakfordulók miben létéről elmélkedik, az pontosan ezzel foglalkozik, hogyha visszapillantunk a múltba, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen végül a nagy korszakokat igazából nem külső történések határozták meg a történelemben, hanem a korszakváltásokat ténylegesen az emberiség gondolkodásmód változásai hozták létre.
Persze ez egy újabb hatalmas titok. Mert hogy egy ember az élete folyamán milyen a maga szellemi lelki történetében milyen változásokon megy át, az is egy borzasztóan izgalmas kérdés, és nagyon, nagyon izgalmas történet. De hogy az emberiség egészében milyen korszakváltásokon megy át, azaz milyen gondolkodásmód változások történnek. Tehát hogy forja ki magát az, hogy az ember egyszer csak fölvesznek mindnyáján egy szemléletet. Egyszer csak valahogy egy irányba rendeződnek, és elkezdenek másféleképpen gondolkozni tömegesen és egyetemlegesen, mint azelőtt. Ugye ezek nagyon, nagyon elgondolkoztató és nagyon nehezen átvilágítható mély titkok. De egy biztos, hogy a múltban ilyen korszakváltások, gondolkodásmódváltások voltak a történelemben. Ugye a könyv foglalkozik ezekkel és sorolja őket, például ugye a középkori gondolkozásmód, az egy gondolkozásmód volt, is volt. Aztán humanizmus, reneszánsz, reformáció, felvilágosodás. Ugye ezek már közelebb vannak hozzánk, és mindegyikről van bizonyos fogalmunk, hogy bizony az emberek szemlélete, gondolkozásmódja gyökeresen változott, tömegesen ezeknél a fordulatoknál. És ki tudnám megmondani, hogy ha most a korszakváltásokat gondolkodásmódváltásokban észleljük, vagy próbáljuk megragadni, hogy akkor most például a korszakváltások történetében hol vagyunk. Mondjuk legutoljára még ez van az emlékezetünkben, ugye a felvilágosodás nagy szellemi fordulata, az emberiség nagy gondolkodásmódváltása, és még mindig itt tartunk. Azt hiszem valahol ösztönösen mindenki érzi, hogy tulajdonképpen ez is a múlté már. Már valahol nagyon messze van tőlünk a felvilágosodás, nagy gondolkodás váltása is, és már megint új és más szelek fújdogálnak, már megint valami forra kohóban az emberek gondolkodásmódjában, és a könyv is ismertet bennünket egy fogalommal, amivel valószínűleg máshol is találkoztunk, körülbelül az utóbbi évtizedben vált elég általánosan használatossá ez a meghatározás, hogy a posztmodern korszakban vagyunk, hogy ma a posztmodern gondolkodásmód jellemző. Tulajdonképpen ez egy elég semmit mondó meghatározás, mert ugye szó szerint azt jelenti, hogy modern utáni, és ugye itt modernnek a felvilágosodáskori nagy szellemi fordulatot, gondolkodásmódbeli fordulatot tekinti ez a meghatározás. Tehát ugye azt jelenti, hogy modern utáni, felvilágosodás kora utáni, de semmi közelebb itt pontosat nem mond arról, hogy mi a fő jellemzője, vagy mi a lényege ennek az alakuló új gondolkodásmódnak. Szeretném a könyv 36. oldaláról idézni, hogy egy William Dever nevű amerikai szerző hogyan próbálja meghatározni a posztmodern gondolkodásmódot. Ezt írja. Lázadás mindennemű tekintély ellen, bizalmatlanság minden egyetemes, totalizáló diskurzussal szemben. Annak feltételezése, hogy minden tudásunkat társadalmi konstrukciók határozzák meg. Csak a diskurzus maga az, ami számít. Minden igazság relatív, viszonylagos. A dolgoknak nincs önmagukban vett jelentésük, csak az, amit mi tulajdonítunk nekik. Nem létezik hatályos, konszenzusos álláspont, így minden csupán ideológia, végső soron politika. Tehát ez egy tömör összefoglalás erről a posztmodern gondolkozásmódról. Egy kicsit népszerűbbeket is hadd idézzek. Ezek az egyik egy folyóiratnak az összegezése, a másik pedig amerikai egyetemisták körében végzett felmérés eredményei. Tehát olvasom. Minden viszonylagos magatartásunkat az határozza meg, hogy milyen kultúrában élünk, vagy éppen milyen szituációban vagyunk. Az igazságot önmaguknak határozzák meg a csoportok vagy az egyének. Az igazságot nem felfedezzük, hanem örököljük. Mint egy ránk hagyományoztatik, ennél fogva mindig változásban van. Hát körülbelül ezekből már kiolvastuk azt, hogy a posztmodern gondolkodásmód legfőbb jellemzője, hogy nincs egy egyetemes igazság, nincs egy egyetemes mérték, ilyen nem létezik tulajdonképpen, ez csak illúzió, hogy ilyen lenne.
még olvasom az amerikai egyetemisták nyilatkozatait, arra a kérdésre, hogy szerintük létezik-e abszolút igazság. Az az igazság, amit te hiszel. Nincs abszolút igazság. Ha léteznék valami, amit abszolút igazságnak tekinthetnénk, honnét tudhatnánk meg, hogy mi az? Azok az emberek, akik abszolút igazságban hisznek, veszélyes emberek. Hát nagyjából, kicsit vázlatosan ez a posztmodern gondolkodásmód. Most nagyon egyszerűen ki tudjuk következtetni ebből, hogy ha az emberiség élni, létezni akar, vagy az emberi társadalom működni, akkor ez a gondolkozásmód magában nem visz sehova. Szóval ez nem egy kreatív, ez nem egy reménységet alapot adó, amire valamit építeni lehet, vagy ahonnan tovább lépni lehet, nem olyan gondolkozásmód, nem kreatív gondolkozásmód egyáltalán, tulajdonképpen egy dekadens, egy csődnek, egy kiábrándultságnak, egy tanástalanságnak, egy kiúttalanságnak a kifejezése. Tehát most a könyvnek a következő fejezete az pontosan azzal foglalkozik, hogy milyen kitörési pontok lehetnek innét. Tehát, hogy ma olyan korszakban kell lennünk, ha igaz az, hogy a posztmodern gondolkozás korszakában vagyunk, amikor ki kell forrnia valaminek. Most itt van két nagy kérdés, hogy egyáltalán kiforrhat-e még valami új gondolkozásmód. Van-e olyan új gondolkozásmód, amit az emberiség nem próbált ki, ami eredményes volt? Tud-e az emberiség egy újat és reményteljeset és pozitív gondolkozásmódot felismerni, elfogadni, kezdeményezni, követni? Ez az egyik kérdés. De valamerre mindenképpen ki fog törni a posztmodern gondolkozásról, mert nem működhet tovább, nem létezhet tovább. És hogy melyek ezek a lehetséges kitörési pontok? Mi az, amit itt ki lehet következtetni logikával? Mi az, amire gondolni lehet? És mi az, amit részben a megfigyeléseink alapján, az alakuló valóság megfigyelése alapján már is látni lehet? Tehát magyarul a könyv azt akarja mondani, hogy a kohó éppen most forr. Az emberiség gondolkodása hatalmas átalakuláson megy végbe, és ez a nagyon izgalmas kérdés, hogy ez milyen jellegű ez az átalakulás, és mi az, ami ezek után várható. Utal a könyv ugyancsak rövidebben erre, én most egy kicsit nagyobb hangsúllyal szólok erről, hogy ezt a gondolkozásmód változást tudatosan is serkentik az emberekben, illetve a korszakváltás tényét tudatosítani is igyekeznek tömegekben, elsősorban nagyon érdekes módon vallásos oldalról. Talán eszünkbe jut, ugye, hogy ilyen kifejezéseket hallhattunk a közelmúltban többször, hogy a szeretet civilizációja. Ugye, ami önmagában egy nagyon pozitív szándék, hogy emberekben reménységet sugallni. Tehát, de minden esetre ez a kifejezés valami olyasmit akar tudatosítani az emberekben, hogy jöhet, jönnie kell egy egészen új és pozitív korszaknak, a szeretet civilizációjának. Annyi mindent kipróbáltunk, minden csődöt mondott, most már ennek kellene következnie. Ha tájékozottabbak, akár éppen az itt hallott előadások alapján bizonyára emlékeznek arra is, hogy a kereszténység történetét végig kísérte a Jelenések könyve 20. fejezetében található milleniumi időszaknak egy sajátos értelmezése. Újra és újra felbukkant különböző variációkban, hogy ez az 1000 éves milleniumi időszak tulajdonképpen itt a Földön egy aranykorszak, egy kívánatos szellemi átalakulásnak az eredményeként a kereszténység uralkodóvá válásának az eredményeként, vagy a következményeként. Tehát figyeljük meg, mennyi finom késztetés és mennyi finom utalás van arra, hogy tegyük az ezredfordulót valódi korszakfordulóvá. Következzék a szeretet civilizációja, következzék az igazi keresztény évezred, következzék a várva várt aranykorszak, jöjjön el az emberi történelemnek az igazi megoldása. Tehát a korszakváltás egyrészt magától is folyik, mert szükségszerűen kell, hogy történjék, mert a posztmodern gondolkozásmód az abban nem lehet megállni vagy megállapodni, az teljes, totális csődönét valamerre ki kell törni, vagy pozitív kiutat találni, vagy kitörni valamilyen életösztönnek a hatására. De másrészt történik tudatos serkentés, biztatás is, ösztönzés is, hogy korszakváltás következzék be. Most tehát ezek után a következő nagy kérdés az, hogy
Most tehát akkor ez a most forrongó gondolkozásmód változás mit fog hozni? A jövőben sötétedik vagy világosodik? De nagyon legegyszerűbben talán így fogalmazhatjuk meg azt a kérdést, amely mindannyiunkban él. Bennünk él, mert mindannyian érzünk egy természetes szolidaritást az egész emberiséggel, az emberi történelemmel. Mindannyiunkat foglalkoztat, hogy lesz-e valami pozitív célba érkezése. Ugye, ahogy valamikor mondta Petőfi, hogy eljönne az egyetemes boldogság kora, vagy mindegy, hogy melyiket mondjuk. Szóval lesz-e valami pozitív célba érkezés az emberi történelemben? Kifúrja-e magát valahová, valami jó irányba ez a sok küszködés, tévejgés, reménység és reménytelenség? Másrészt pedig az egyéni sorsunk szempontjából is felettébb fontos és izgalmas ez, akár csak a mi nemzedékünkben, a mi saját életünkben. Hát mit fogunk megérni? Sötétedik vagy világosodik? És ha a gyermekeinkre gondolunk, és az unokáinkra, és az új nemzedékért való felelősségre, ha rájuk tekintünk, akkor is szorongató ez a kérdés. Mire születnek gyermekek? Mire neveljük fel őket? Mire készítsük fel őket? Remélhetnek-e valami jót, adhatunk-e nekik egy pozitív, boldogságvágyó, életszerető, életszemléletet, ezek mind-mind kérdések. És talán itt fogalmazhatom meg, hogy mi késztetett ennek a könyvnek a megírására. Ahogy említettem, tömegekben érezhető a szorongás. A többé-kevésbé való tudatosulása annak, hogy tényleg gondolkozásmódváltozás, korszakváltás megy végbe a történelemben. Sokszor megragad engem egy bibliai kifejezés, amely Lukács evangélium a 21. fejezetében található, a 21. fejezet 25. és 26. versében. Többször idéztük ezeket az igéket, a 26. vers valószínűleg különösen a fülünkben van, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. De az előző Biblia vers is érdekes, ahol azt mondja, hogy ugye a szöveg összefüggésből kitűnik, hogy mindez a Jézus eljövetele előtti korszakot jellemzi, és azt mondja ott, hogy jellemző lesz a népek szorongása a kétség miatt. És utána mondja, hogy elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Megragadónak találom ezt a kifejezést, hogy népek szorongása a kétség miatt. Én úgy gondolom, hogy ennek az igének a beteljesedése fokozatos. Ma még nem tartunk ott, hogy a Földön tömegek rettegjenek attól, amik a Föld kerekségére következnek. Sokan félnek, sokan pánikmódon félnek, de mégsem mondhatjuk azt, hogy ez általánosan jellemző. De az az állapot már beállt, hogy népek szorongása a kétség miatt. Úgy tűnik nekem, hogy valami fokozatosság van ebben az igében. Először a népek szorongása a kétség miatt, végül ez elmegy odáig, hogy elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Tehát ezt mindnyájan érezzük, hogy ez már ma valóság, népek szorongása a kétség miatt. És senki semmi biztosat tulajdonképpen nem tud, nem mer mondani az embereknek. Szeretnék egy néhány sort idézni Török Endre Ki a szabad című könyvéből. Egyébként is hadd hívjam fel rá a figyelmet, hogy ez egy gyönyörű kis könyv, külsőleg is, belsőleg is. Én ennek a könyvnek a megírás előtt kaptam meg, de a nagy hajszában, hogy éppen hogy az ezred fordulója elkészüljön, a könyv nem tudtam elolvasni. Most olvasom nagy lelki, szellemi gyönyörűséggel, és egy olyan jó megerősítés, egy nagyon jó bizonyság, hogy tulajdonképpen minden gondolkodó ember ugyanabba az irányba látja a dolgokat, illetve ugyanabba az irányba keresi a problémák gyökerét, és mindjárt ugyanúgy tapogatunk a megoldás felé. De hát nagyon sokan ezzel a kis könyvecskével rokon gondolatot fedeztem fel a könyvben, ennek hogy különben jellemző az a cím, és hogy ki a szabad, hogy milyen problémákkal küzd tulajdonképpen az emberiség. Nos, ennek ebben egy interjú, és az interjú során a következőt kérdezi az interjú készítője. Nemrég a Lettre International című folyóirat bemutatkozó beszélgetésén két író összeszólalkozott, hogy vajon apokaliptikus időket élünk-e, vagy éppen ellenkezőleg a józan építkező reáliák korát. És mondja ekkor az interjú készítője Török Endrének, Dosztojevszki, Hamvas, Pilinszki értelmezőjeként ön autentikus személyisége kérdésben megszólalni.
Szeretném idézni ezután, hogy Török Endre mit válaszolt erre. Egy nagyon tisztességes választ adott, és ezt mondta. E kérdésben megszólalni senki sem autentikus, senki sem hiteles. Tudatlanok vagyunk. Minden esetre, ha nem akarjuk becsapni magunkat, kellő óvatossággal talán afelé hajolhatunk, amit Heidegger mondott, éreznünk kellene, és olykor talán érezzük is, hogy isteni kegyelem nélkül semmire sem megyünk. Gondolom, ugye ő is a Heideggernek, a filozófusnak arra a posthumusz közzétett kijelentésére utal, arra a végkövetkeztetésére, hogy most már csak egy Isten segíthet rajtunk. De azért mondom, hogy ez a válasz nagyon tisztességes, hogy vajon apokaliptikus időket élünk-e, vagy éppen a józan építkező reáliák korát, vagyis ezt is lehet ezt a kérdést megfelelni, hogy sötétedik, vagy világosodik, ugye? Azt mondja, hogy ebben a kérdésben megszólalni senki sem hiteles, tudatlanok vagyunk, és utána ennyire árnyaltan mondja, hogy minden esetre kellő óvatossággal talán afelé hajolhatunk, ha nem akarjuk becsapni magunkat. Ja, tehát ez a helyzet áll fenn, hogy népek szorongása jellemző a kétség miatt, de aki becsületes, aki tisztességesen néz szembe a kérdésekkel, és tisztességesen akar választ adni, az azt mondja, hogy tudatlanok vagyunk, senki sem hiteles, semmit sem merünk, vagy tudunk mondani. Én sem mernék, nem mertem volna ezt a könyvet megírni, ha magam gondolatait írtam volna le, senki sem hiteles valóban, és saját kútfejünkből, ezekre a hallatlan kérdésekre nem merhetünk válaszolni, nem merhetünk hozzányúlni. Ott van azonban az a kérdés, hogy vajon a Szentírás sem gyújt valami világosságot ebben a kérdésben? Vajon a Szentírás az emberi történelmek ebben a korszakában nem lehet világító fáklya és segítség? De olyan messze került az emberiség, olyan hihetetlenül messze, fényévnyi távolságba attól, hogy a Bibliával egyáltalán szóbáljon, vagy egyáltalán tudjon a Bibliáról úgy, mint ami isteni kinyilatkoztatás, vagy isteni kinyilatkoztatás lehet, amiből az emberinél nagyobb és mélyebb és hiteles bölcsességet lehet nyerni. Újra csak azt mondani, nem is értik ezt a fogalmat emberek, szóval ez annyira eltemette a 16. századi protestantizmus óta, ugye, amikor hát ez volt a nagy felfedezés, hogy a Szentírás, és hogy a Szentírás nem csak mint a kereszténységnek a hiteles forrása és a hiteles mértéke, hanem valami, ami hallatlanul ösztönzi az emberi gondolkodást, valami, ami igazán az emberi problémák nagy megoldását tartalmazza. Ez úgy eltűnt, ezt úgy eltemette a korszakváltások, ugye, a homokja, hogy ehhez az emberek nem tudnak hozzáférni. És mikor ezt a kis könyvet próbáltam írni, azért fohászkodtam, hogy hogyan lehetne valahogy a korunk emberéhez egy picit valahogy közelebb vinni, rövid írásban, amit képesek egy lélegzetre elolvasni, hogy a Biblia és a Biblián belül a történelmi proféciák, azok még ma is betölthetik azt a szerepet, amit Péter apostol így fogalmaz meg a levelében, hogy igen biztos a prófétai beszéd, amelyre jól tesszük, ha figyelünk, mint sötét helyen világító szövétnekre vagy lámpásra, még nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Ez egy gyönyörű, szép ige, én nem győzöm csodálni, ugye, hogy a Biblia olyan, mint a sötét helyen világító lámpás, amire az ember jól teszi, ha figyel, egészen addig, míg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Hát nem erre van szükségünk, hogy nappal virradjon és hajnalcsillag keljen fel szívünkben. Tehát ez egy roppant nehéz dolog, hogy valahogyan ezt megpróbáljuk az emberekhez közel vinni. Nagyon örültem annak, hogy csak néhány hete jelent meg a könyv, de azért jó néhányan fölhívtak, és volt, aki azt mondta, hogy leültem és együltöbben elolvastam. Másik azt mondta, hogy megrázott a könyv. Harmadik azt mondta, hogy mindenképpen kijusson könyvesbolti forgalomba is most. Mert ha az emberek csak kicsit értenek meg belőle, már az is nagyon jó, már az is segítség. És tényleg arra vágyakozom én is, hogy ez a könyv megrázzon embereket. Ahogy mondtam, lehetőleg egy lendületre olvassák el, és tényleg elindítson gondolatokat, mert népek szorongása jellemző a kétség miatt. És az ember szíve megesik ezen az állapoton, és
tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik fuldoklanak ezek között a körülmények között, és szalmaszálat, és kapaszkodót, és reménységet keresnek. A Biblia pedig nem egyszerűen csak elemez, és nem egyszerűen csak világosságot árad, amely hihetetlennek tűnik, de puszta logikai alapon mégis úgy tűnik, hogy ha van reménység, csak ez lehet a reménység, és ez lehet az egyetlen reális reménység. Nos, tehát akkor menjünk egy kicsit tovább, miután így nagyjából úgy végigfutottunk ugye a könyv vázlatán is tulajdonképpen, illetve a cím elemzéséből vagy értelmezéséből kiindulva, és tegyük fel azt a kérdést, hogy egyrészt a bibliai proféciákat tanulmányozva, másrészt alaposan megfigyelve a körülöttünk végbe menő változást, és nagyon élesen gondolkodva, tulajdonképpen mit mondhatunk, mi annak a korszakváltásnak, vagy gondolkodásmódváltásnak a leglényege, ami ma történik. Azért mondtam így, hogy egyrészt megfigyelés, másrészt a bibliai proféciák tanulmányozása, mert a kettőt nem is jó élesen külön választani. Szóval ez valahogy olyan kölcsönhatásban van. Az ember nagyon élesen gondolkodik, és jól megfigyeli a körülöttünk lévő változásokat, és akkor utána tanulmányozza, vagy vele együtt mellette tanulmányozza a bibliai proféciákat, akkor egy ilyen elementáris felismerés, hogy szóval a bibliai proféciák kimondják azt, amit az ember érez, vagy sejt. Vagy ha fordítva a bibliai proféciákkal kezdi az ember, és jó alaposan megfigyeli a valóságot, megint ilyen revelációszerű élménye van, hogy igen, ez így van, ez kézzel fogható, ez nyilvánvaló, ez tényleges bizonyosság. Nos, tehát akkor mondjuk meg tényleg, tehát ne felejtsük el, hogy korszakváltáson most már csak is gondolkodásmódváltást értünk, mert mindig ez a dolgoknak a lényege, nem pedig külső történéseket egyszerűen. Tehát akkor mi az a gondolkodásmódváltás, ami történik? Hát ha nagyon kélezetten akarok fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy az a megrázó ebben a gondolkodásmódváltásban, hogy tulajdonképpen a gondolkodásról való leszokás történik. Tulajdonképpen a tiszta gondolkodásnak az elveszése történik. És ez az, ami a legnagyobb félelmet kelt ki, ami szerintem a korunkban a legfélelmetesebb jelenség. Nekem félelmetesebb minden külső dolognál. Ez, hogy a tiszta gondolkodás kivesző félben van, és tulajdonképpen magáról a gondolkodásról való lemondás kezd jellemzővé válni. Ugye soha ne gondolkozzunk úgy, hogy hát az ember ugye Isten képére, hasonlatosságára teremtett lény és gondolkodó lény, hát a gondolkodás az mindig működik és mindig fejlődik. Remélem, hogy ilyen lineáris evolúciós elmélet senkiben sem él az emberi gondolkodást illetően. Ugyanis erre egyszerűen a történelem is rácáfol. Hát ugye gondoljunk arra például mondjuk középkor. Ugye ma érdekes módon már nagyon sokan vitatják és tagadják ezt a kifejezést, hogy sötét középkor. De mindegy, hogy most milyen szempontból nézzük, ne nézzük emberi szabadságjogok oldaláról, ne nézzük tudományfejlődése oldaláról. Csak egyetlen egy kérdést szeretnék kérdezni, hogy általában az tömegekre, nem egyes kiváló elmékre gondolok, de tömegekre. Mert ugye most itt az emberiséget általánosan jellemző tendenciákról van szó, hogy tömegekre az éles gondolkodás volt jellemző, vagy nem az éles gondolkodás volt jellemző. Ugye, és ez nem csak abból fakadt egyszerre, persze nagy mértékben abból is ugye általános volt az írástudatlanság, meg nem fejlődtek tudományok, meg egyebek, de hát egyáltalán tömegekben az emberek nagyon alacsony szinten voltak ugye, a gondolkodás tekintetében, ugye ezt sokszor emlegetjük a babonás, ugye, és egyéb hát primitív gondolkozásmódot, amely tömegekre jellemző volt. Na most remélem nem gondoljuk azt, hogy az emberiség gondolkodásában nem lehet visszafejlődés és hagyatlás. Szóval itt nincs semmiféle evolúciós predesztináció, ezt jó, hogyha tudomásul veszünk. Ugyan lehet egy fanatikus hitet felállítani magunkban, az emberben, és lehet ebben nagyon bízni, csak az a kérdés, hogy ebben igazunk van-e, és ezt a valóság törvényszerűségei alátámasztják-e. Akkor most már egy kicsit hadd forduljunk a bibliai proféciák felé. Nem akarok semmiféle mélyebb elemzésbe menni, és itt a jelenlévők között úgy is tudom, hogy nagy részt ugye ezek a végidőre vonatkozó, Jézus visszajövetele időre vonatkozó történelmi proféciák ismertek. Inkább csak egy összképet szeretnék kihozni ebből, és csak ebből az egy szempontból nézve, hogy az emberek gondolkodása éles lesz,
és a tiszta gondolkozás tömegméretekben jellemző lesz-e Jézus eljövetelt, vagy nem lesz jellemző. Ezt nézzük meg. Hát idézném legelőször az egyik, ugye legismertebb bibliai szakaszt, a Timóteushoz írt második levélből Pál apostol szavait, aki ezt írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, bizonyára sokszor hallottuk, olvastuk, de most mégis idézzük fel, hát ha nem mindenkinek van elevenen az emlékezetében, az első négy verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ez egy elég átfogó, komplet jellemzés. Megkérdezem, belefér ebbe, vagy szóval benne van ebben, hogy gondolkodnak? Szóval érzi, hogy az ember, hogy az egész felsorolás a tiszta gondolkodás ellen szól. Szóval, ha az emberek először is magukat szeretők, aztán jónak nem kedvelői, aztán vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akkor ez a mentalitás, ez nem kedvez a tiszta gondolkodásnak, a gondolkodás kultúrájának, ha úgy tetszik. Aztán idéznék ugyancsak a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből, kétségtelenül ugyanerre az időre utalva mondja a negyedik fejezetben Pál apostol a következőket. Harmadik, negyedik verset olvasom. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Megkérdezem, megint csak a gondolkodás kultúrájának a kiváló működéséről, vagy fejlődéséről van itt szó. Ugye, ha azt mondja, hogy viszket a fülük, szóval mint azt mondaná, hogy nem egészséges a hallásuk, beteg, és mindig valami csiklandozza a fülüket, de mindig rossz irányba, és azt mondja, hogy el nem szenvedhetik az egészséges tudományt, egyenesen allergiásak rá, és úgy gondolom, hogy ez nem csupán csak a kifejezetten a Szentírásra, vagy az egészséges isteni tudományra vonatkozik, és azt mondja, hogy saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, és az igazságtól most már teljes általános érvénye, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Azután hadd említsem Jézusnak egy másik nagyon jól ismert jelentését, ezt már nem is olvasom, csak idézem. Máté evangélium a 24. fejezetéből azt mondja, hogy sok hamis Krisztus és sok hamis próféta támad, akik nagy jeleket és csodákat tesznek, és sokakat elhitetnek. Hát ezek szerint a végidő tömegei, embertömegei hitethetőek? Jelekkel, csodákkal, jelenségekkel, szóval ez megint nem a gondolkodás kultúrájára mutat, hanem hamis Krisztusok, hamis próféták jelekkel, csodákkal elkápráztathatják, elhitethetik. Aztán Máté evangélium a 24. fejezet 37. versében megint a jól ismert ige, hogy az emberfia eljövetele előtti idő hasonló lesz a Noé napjaihoz. Emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, és nem vesznek észre semmit. Ezt megint egy kicsit tágabb értelemben vehetjük, hogy semmi lényegeset, az érdemi dolgokat nem veszik észre. Nem csak azt nem veszik észre, hogy hova fordul a történelem, vagy merre járunk, a lényegeket és dolgokat nem látják, nem veszik észre, nem érzékelik, nem vesznek észre semmit. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az igék mind abba az irányba mutatnak, hogy a gondolkodásról való leszokás, a félelmetes gondolkodásmód váltás, ami korunkban, és eszünkbe juthatnak bizony ilyen gondolatok. Teller Ede mondta egy alkalommal, hogy az emberiség általános elbutulásától tart. És ez az aggodalom nagyon sok szempontból megalapozott. Tegyük fel azt a kérdést, hogy miért fordul ilyen irányba az emberiség gondolkozása? Szóval próbáljuk ennek az okait felderíteni, vagy számba venni, fedezzük fel, ne csak a jelenséget észleljük, hanem próbáljunk egy kis oknyomozást végezni, hogy miért mutat az iránytű errefelé.
Hát egyrészt kétségtelenül dolgozik az emberekben egy hatalmas kiábrándulás. Ugye még azért gondolom előttünk van a jelenet, ugye a nagy francia forradalom idején az ész istennőjének az ünneplése, a kultusza. Ugye az ember mi mindent remélt attól, hogy végre az emberi ész fogja uralni a világot, és végre az emberi észnek a kifejlődését és az üdvös tevékenységét semmi sem korlátozza. És mi lett ebből? Ugye van egy óriási kiábrándulás. A természettudományok nem tudták megoldani végső kérdéseket. Ugye ma még a kozmogónia területén is a világ és az mindenség és az élet eredete kérdését illetően is az agnoszticizmus, a nem tudjuk álláspontja, az, amire a természettudomány helyezkedik leginkább. Azután nem tudta ez a korunk természettudomány, amiben leginkább hitt az ember, ugye a tudomány tévedhetetlenségének vagy bizonyosságának a mitosza uralta leginkább az úgynevezett modern korszakot, nem tudták előre jelezni, vagy nem tudták megakadályozni például az ökológiai válságot. Ugye ez a hallatlan fenyegető probléma már csak akkor került felfedezésre, amikor már megfordíthatatlan, és ugyanúgy nem sikerült a történelem problémájának az igazi megoldása, a társadalmi problémák igazi megoldása. Tehát tulajdonképpen az ész uralma nem hozta azt, amit az ember várt tőle. Az emberi civilizáció soha nem látott válságkorszakba torkollott. Aztán egy újabb ok, amit felfedezhetünk, hogy ebbe az irányba megy a korszakváltás, hogy rengeteg információ jut hozzánk. És tulajdonképpen a miénk egy évszázadok, évezredek emberi tudományának az öröksége, és nem vagyunk képesek ezt az egészet átfogni. Tulajdonképpen kinek-kinek szinte csak a részletekben való elmerülés marad. Alig-alig mer valaki szintetikus gondolkozásra vállalkozni, vagy valamit kimondani. Ugye mindenki fél attól, hogy tudománytalannak tűnik, és hát ugye ki ismer ekkora információ tömeggel, és ennyi bonyolult ellentmondásossággal, ekkora komplexitással megbirkózni. Tehát óvatosan mindenki csak valami részletekben mer alkotni valamit, vagy kimondani, vagy állítani valamit. Tehát ezzel az információ tömeggel se tudunk mit kezdeni, nem tudjuk összerendezni, nem tudjuk kiértékelni. És ki ezt egészen kilátástalannak látja. Tehát az embernek egyszerűen kedvét szegi az, hogy eljusson a dolgok végére, vagy hogy valamiféle igazságot keressen, vagy találjon meg, vagy kimondani merjen. Aztán hozzá kell tennünk ehhez, hogy ott van a másik nagy gyanú, és a másik nagy aggodalom, hogy hol van igaz beszéd, meg igaz megállapítás. Hát annyi minden bizonytalanodott el, annyi mindent kellett felülbírálni, annyi mindent kellett elvetni, ami korábban igazságnak tűnt, és különösen ma annyi a hazug beszéd, és annyi a manipulatív állítás, hát azt mondja az ember, hát én kis törpe a dzsungelben mit csináljak, hát hol találjam meg az igazságot, vagy hol keressem az igazságot, de ki tudja, hogy mit az igaz. Szóval még ha meg is próbálnék birkózni ezzel az információ tömeggel, akkor tegyük ehhez hozzá azt, hogy itt van egyszerűen a gazdasági kizsákmányolás is, egyszerűen ahhoz, hogy egy ember létezni, élni tudjon, olyan mennyiséget kell dolgoznia a túlnyomó többségnek, vagy ha valaki mondjuk kifejezetten távolról sem kétkezi munkával dolgozik, de az annyit kell szerveznie, meg ügyintéznie, szóval mindegy, hogy mivel tölti az idejét, de egyszerűen nem marad idő, és nem marad tér arra, hogy gondolkozzék, vagy foglalkozzék a legnyomasztóbb, vagy a legnagyobb kérdésekkel. Tehát az embereket uralja egy ilyen életérzés, hogy fáradtak vagyunk. Semmi más nem akarunk csak túlélni. Semmi más nem akarunk csak ezt a percet megoldani. Semmi más nem akarunk csak egy kis lélegzethez jutni. Semmi más nem akarunk csak egy kicsit megkönnyebbülni. Tehát az ember hihetetlen fáradtságot érez, és teljesen kilátástalannak látja azt a vállalkozást, hogy az igazságot kutassa, vagy keresse, és egyáltalán elbizonytalanodott abban is, hogy ilyen van-e. Ugye hát a posztmodern gondolkodásnak ez a legfőbb jellemzője, ahogy mondtuk. Akkor tegyük még ehhez hozzá, hogy az emberek az ismereteik legnagyobb részét ma képi információkból szerzik be. És ezt a törvényszerűséget mindenki tudja, hogy ugye a TV képernyőjén szerzett információk, azok villámgyorsan peregnek, mennek be az agyba, de hogy az ember ezeket feldolgozza, vagy kiértékelje, ez már nem lehetséges. Ugye ha eltűnik az olvasásnak a kultúrája,
Ugye, akkor és az olvasás ugye az készteti az embert, hogy gondolkozzék, de ma már csak az a felületes olvasás jellemző. Ugye figyeljük meg, hogy iskolásoknak, középiskolásoknak kiadnak könyveket, részben képi módon a kötelező olvasmányokat úgy közvetítik, nekik nézve rövid összefoglalás, mert tudják, hogy úgyse olvassák el még azt sem. Ugye jellemző az, hogy folyóiratokban, könyvekben ilyen összefoglalók vannak, ilyen ugye lapszéli szalagvezetők, hogy melyek a fő gondolatok, mert úgysem fogja senki pontról pontra végigolvasni, és egyáltalán végig gondolni és értékelni. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly gondok. Nem beszélve, ugye nem szóltam még ugye az elektronikus információról, ugye, hogy emberek ugyan belebújnak a számítógépükbe, és elkápráztatják ugye az internet nyújtotta lehetőségek, de tökéletesen el is lehet ebben veszni. És még kilátástalanabb tűnik, hogy az ember valamilyen szintézisre jusson, vagy az érdemi kérdésekre választ tudjon találni. Akkor most ehhez még tegyük hozzá, hogy a hatalmas fáradtság érzés és szorongás rengeteg embernél oda vezet, hogy elkábítja magát. Szóval egyszerűen szereknek a következménye az, hogy nem is tud gondolkodni, mert vagy alkoholizál, vagy kábítószerezik, vagy nyugtatózik. Szóval egyszerűen, hogy így mondjam, kémiai úton is tönkreteszi a gondolkodó képességét. Ez is félelmetes kiszámolni, hogy az emberiségre százalékosan milyen mértékben jellemző ez is, hogy ilyen úton is tönkreteszi a gondolkodó képességét, egyszerűen menekülési ösztönből. Na most mi jön ebből? Ugye ebből jön például, hogy fantasztikus történelem hamisítást lehet űzni a mi korunkban. Én nem tudom, hogy ki hogyan van ezzel, de én megdöbbenve tapasztalom, hogy az emberek soha nem látott módon nem tudják és nem értik a történelmet. Szóval ez egyszerűen olyan mértékű, hogy az emberek abszolút nem tudják, nem értik a történelmet. Vagy tudatosan el is zárkóznak előle. Hát hiszen gondoljuk meg itt is, mennyi ideológia váltás volt, méghozzá gyors egymás utában, szóval sokkal gyorsabban peregtek az utóbbi időben, mint ahogy ezt követni lehet világviszonylatban, és mindig átértékeli mindegyik a másikat, és mindig ott van az érzés, hogy manipulatívan történik a történelemnek az átértelmezése. Hát akkor van egyáltalán egy reális történelem szemlélet, vagy történelemtudomány, teljesen eluralkodik a szkepticizmus. Ugye bizony az embernek nagyon sokszor eszébe jut József Attila híres versora is, hogy ős patkány terjeszt kórt közöttünk a meg nem gondolt gondolat. Ma nagyon jól lehet az ilyen meg nem gondolt gondolatoknak fertőzni, mert az emberek abszolút nem tudják és nem értik a történelmet, és mindent lehet tenni. Akkor vegyük ehhez még hozzá most azt, hogyha a tiszta gondolkozás, vagy a gondolkozás kultúrája kiveszőben van, leszoknak az emberek a gondolkozásra, akkor mi lesz a beszéddel? Ugye persze ez meg kölcsönhatásban van. Ha nincs tiszta gondolkozás, nincs tiszta beszéd. Kérem, mindenki figyelje meg, hogy mennyire gyakran mondják az emberek ezt a kifejezést, hogy csúsztatás. Igazságosan gondolkodni. Már nincs is ott ez a vágy, hanem ha mindenki azért beszél, hogy megoldja a következő lépést. És egyáltalán nincs tartalma nagyon. Én például kétségbe vagyok esve az ünnepségeken. Szerintem a korunk ünnepségei nyomasztóak és elviselhetetlenek. Gondolatlanok. Egyszer menekülnek szimbólumok, menekülnek hagyományok. Hihetetlen magasra csap ugye a hagyományok kultusza, mert hát valami azért kell, hát valami kis változatosság kell, azért ünnepek kellenek. De rengeteg a gondolattalan beszéd. És az emberek úgy valahogy kiképzik magukat arra a művészetre, hogy a semmit elegánsan adják elő, tudományosan vagy elegánsan. És szóval van ilyen egész külön stílusa a mi korunknak, ugye, hogy mi a vonalas, mi a modern, ahol az emberek technikákat nagyon jól megtanulnak, előadásmódokat, modern illemszabályokat, de tartalom, de gondolat, de a valóság az sehol. Tehát akkor mit várhatunk ebben a korban? Talán még egy rövid idézetet az irodalomról is idéznék, ugyancsak Török Endre könyvéből, ezt írja. Az emberből előbújt szörnyeteg, mintha a korunk brutális civilizációjának bukását adná hírül, mint egy előjelként, az irodalom pedig, ritka esetektől eltekintve, valójában nem tesz mást,
csupán egy szörnyeteg természetrajzát tárja elénk. Vagyis nem képes semmit hozzátenni ahhoz, ami van. Ugye, tehát csak a természetrajzát adja annak a szörnyűségnek, ami van, de nem képes semmit hozzátenni ahhoz, ami van. Tehát akkor mitől fejlődjék az emberi gondolkodásmód? Tehát valamelyest ugye oknyomoztunk, hogy miért megy ebbe az irányba minden, hogy leszokás a gondolkodásról. És még ehhez tegyünk hozzá valamit, amit itt kimondok, a könyvben nem írtam le. Ugye a Biblia mond még egy nagyon fontos dolgot. Ez egy nagyon lényeges bibliai kijelentés. Jelenések könyve 12. fejezet 9. verse, ahol azt mondja arról, a régi kígyóról, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vagyis, hogy játszmát játszik az emberiséggel. No. Ilyen. És óriási kérdés, ez még egyszer mondom, hogy mitől kezdenek tömegesen az emberek szemléletet váltani, és hogyan hatnak egymásra, és hogy alakul ki ez az egész folyamat. Nos, a Biblia mond még egy tényezőt. Tehát azt mondja, hogy az oknyomozásunkban fel tudunk fedezni bizonyos tényezőket, de ezen felül még van itt egy nagy manipulatív szándék. Ez zseniális, sakkozó, és pedig az a valaki, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. És akinek tulajdonképpen nagyon ideális az, hogy embereknek gondolkozzanak. Hadd tegyem hozzá, hogy úgy tűnik, mintha bizonyos gazdasági, sőt talán vallási erők se bánnák ezt. Mert azok az embertömegek, akik nem gondolkoznak, azokat mindig könnyebb akár ideológiával leigázni, akár gazdaságilag kizsákmányolni, akár társadalmilag inaktívvá tenni. Egyszerűen jobban lehet uralni, és jobban lehet totális hatalmat szerezni a nem gondolkodó tömegek fölött. Tehát hihetetlen messzire kerültünk attól, amit ugye valamikor Pascal olyan nagyon, nagyon nemesen és nagyon-nagyon szépen, tökéletesen fogalmazott meg. Ugye azt mondta, így fogalmazott, hadd idézzem a sorait, az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Hát ez a szépséges, klasszikus idézet. Fényévnyi távolságban vagyunk tőle a mai civilizációnkban. És akkor most tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor belenyugodjunk abba, hogy elvész a tiszta gondolkodás értéke. Csak nagyon röviden szeretnék utalni rá, hogy a Bibliában ez a kifejezés szerepel, hogy tiszta gondolkodás, meg egészséges tudomány többször is. Például Pál apostol azt mondja a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezet 7. versében, hogy Isten nem félelem lelkét adta nékünk, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Károlyi fordításban itt találjuk, hogy józanság lelkét. Az eredeti szövegben az van, hogy tiszta gondolkodás lelkét. Péter apostol pedig azt írja az 1. levele 1. fejezetében, illetve a 2. levele 1. fejezetében, hogy tiszta gondolkodásotokat serkentget. Apostolok ezzel fáradoztak.

Csak nem is így van, hogy először totálisan besötétedik, és majd azután kiderül, amikor Isten közbeavatkozik az eseményekbe. Hanem a Bibliában azt a nagyon fontos ígéretet is találjuk, hogy miközben ilyen rettenetesen sötétedik, valahol az Isten kezd mind erőteljesebben világosságot gyújtani. Hol találhatjuk az erre vonatkozó bibliai ígéreteket? Hát először a legfontosabb ígéretet említem. Azt olvassuk Jelenések könyvében, ismétlődik ez a hallatlan erejű kijelentés, ezt mondja Isten, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Nem tudom, ki mennyire szereti ezt az ígét, vagy mondja az első és az utolsó, vagyis ezzel azt akarja mondani, az emberi történelem kezdete, mert a Biblia fenntartja a teremtés eszméjét, vagy pedig, és ugyancsak az emberi történelemnek a vége is. Ha nem lenne a Bibliában ez a kijelentés, hogy Isten az omega, ha ő a vég is, nagyon, nagyon, nagyon szörnyű kilátásaink lennének. Tulajdonképpen ez a kijelentés Jézus visszajövetelére utal, és arra, hogy ez a vég, ez tulajdonképpen csak úgy értendő, hiszen azáltal, hogy Isten a szeretet Istene, és céllal és okkal teremtette az embert és a földet, ebből eleve következik is, hogy ez csak a jelen bűnnel fertőző történelem vége lehet, és egyben azonnal egy új teremtés és egy új kezdet. És pontosan ezt is találjuk a Bibliában. Tehát a Biblia pont arra válaszol, amit ugye a századunk éles gondolkodója Heidegger így összegezett, hogy most már csak egy Isten segíthet rajtunk. A Biblia kimondja ezt a regénységet. Igen, az Isten fog segíteni rajtunk. Ő lesz az omega, ő lesz, aki közbelép, ő lesz, aki megszabadít, és ő lesz, aki újat teremt. Ez nagyon-nagyon bátorító ígéret. De azután szeretném azokat az ígéreteket is idézni, csak néhányat közülük. Most nem a legismertebbeket, hanem a kevésbé ismertek közül csak egyet-kettőt, amelyek arról szólnak, hogy Isten közben fokozatosan világosságot gyújt, és mint egy ellensúlyozza a maga különleges munkájával a besötétedést, a tiszta gondolkodásnak a kiveszését. Ézsaiás könyve 40. fejezetében például olvassuk azt, hogy Jézus megjelenése előtt kiáltó szó hangzik a pusztában. Felszólítás, hogy a kietlenben utat egyengessetek. Ugye? Mindjárt érezzük a jelképes kifejezés értelmét, hogy a kietlenben, a pusztában. És hogy magas hegyről örömmondó szózat hangzik, és víz hangzik. Tehát egy nagyon bátorító látomás. Aztán Ézsaiás könyve 60. fejezete első verseiben azt mondja, hogy miközben sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, felhívás hangzik azokhoz, akik az Isten evangéliumát, az Isten beszédét még mindig ismerik és még mindig képviselik, és kelj fel, add ki világosságodat, mert eljött világításod ideje. Ugye itt is egy kicsit pontosított fordításban idézem az ígét, tehát kelj fel, add ki világosságodat, eljött világításod ideje, mert sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. És utána gyönyörű ígéret következik, hogy népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Vagy hadd idézem az egyik igét, ami nekem van talán ezek között az igék között a legkedvesebb, vagy a legsokat mondóbb, Hóseás próféta könyvéből, az egyik kis próféta könyvéből. Ugye nagyon sok bibliai könyv emlegeti az úgynevezett késői eső ígéretét Jézus megjelenése előtt, ami a Szentléleknek egy végső kiárasztása, ami mindenek előtt egy tiszta és hallatlan erejű evangélium hirdetésben nyilatkozik meg, ugyanúgy, mint hogy az első pünkestkor is volt, amit az isteni hatalomnak a megnyilatkozásai támogatnak és erősítenek. De csak egyetlen helyen találjuk egy különleges megjelölését ennek a nagy ígéretnek, és pedig Hóseás próféta könyvében. Idézem a 10. fejezet 12. versét, ahol ezt írja. Vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljön, hogy igazság esőjét adjon néktek. Tehát beszél a Biblia késői esőről, máshol nevezi ezt felüdülés idejének, mint ahogy a nagy eső, a zápor felüdít. Ezen az egy helyen viszont azt mondja, hogy igazság esőjét adja néktek. Nekem olyan vigasztaló ez a gondolat, hogy noha egy olyan félelmetes korszakváltás megy végbe, hogy eltűnik a tiszta gondolkodás, hogy leszokás történik a gondolkodásról, elvész a gondolkodás kultúrája. De mielőtt ez egy félelmetes válságba torkolnék, és mielőtt az Isten végső szabadító megjelenése bekövetkezni,

0: még egyszer az igazság esője hull erre a világra. Annyira, annyira szép és bátorít, hogy az igazság esője, mint ami minden tisztára mos, mint ami mindenkinek még egyszer esélyt biztosít. És gondolom, mindnyáján kikövetkeztetjük a bibliai kijelentésekből, hogy ez nem úgy jelenik meg, hogy egyszerre egy pillanat alatt minden előzmény nélkül, hanem Isten fokozatosan fáradik azon, hogy a mélyülő sötétséget, a hajnal pirkadása és a mindig inkább delelőre jutó világosodás kísérje, és végül az igazság esője hulljon a világra. Tehát, ha le kell zárnunk az előadássorozatot, mert itt az idő, akkor azt kell mondanom, hogy nem ismertettem távolról se a könyvet egészében. Például kihagytam egy egész fejezetet, amiről még csak érintőlegesen sem szóltam, pedig az egyik kulcsfejezet a könyvben, hogy mindennek mértéke az ember, vagy mindennek mértéke az Isten elv körül forogja a történelem. Erre a fejezetre külön fölhívnám mindenkinek a figyelmét. Tehát ezek óriási kérdések. Talán erről csak nagyon röviden annyit mondjak, ugye egy Protagorasz nevű időszámításunk előtti 5. századbeli görög filozófus fogalmazta meg ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember. Ez egy nagyon nemes elv lehet, amennyivel az ember legpozitívabb megjelenésével találkozunk, és kétségtelen, hogy a teremtés koronája az ember. De gondoljunk arra, hogy a mi korunkban nagyon elfajult ez az elv. Nagyon-nagyon elfajult ez az elv, mert valami olyan értelmezés nyert, hogy mindennek mértéke a mindenkori ember, az ember kívánsága, az ember igénye, az ember igazságtudata, az a jelentés, amit az ember ad a dolgoknak. És ugye nem kell mondanom, hogy az ember milyen mértékben deformálódott el. És tulajdonképpen a mi korunkban abszolút uralomra jutott ez el, hogy mindennek mértéke az ember, és teljesen kiveszett a mindennek mértéke az Isten elv, de értelmét is vesztette, szükségszerűen értelmét vesztette, mert gondoljuk meg, hogy mindennek mértéke az Isten elvnek csak akkor van értelme, ha létezik egyértelműen megérthető isteni kinyilatkoztatás. Tehát ha kiveszett még a modern protestantizmusból is az a hitvallás és az a hit legnagyobb rész sajnos, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatott igéje, ahogy radikális kifejezésre a Biblia. És akkor az is óriási kérdés, hogy lehet-e viszont játszadozni azzal, hogy ennek miért Isten elvet, viszont ember saját az érvítését. Tehát még nagyon sok fontos dolgot. Én azzal szeretném lezárni az előadásunkat, hogy mindegyikünknek feladatunk van, hogy ebben a tekintetben, hogy sötétedik vagy világosodik. Mit tegyünk azért, hogy a tiszta gondolkodás kineveszen se belőlünk, se másokból? Álljunk ellene az élet hajszájának. Biztosítsunk magunknak csendeket. Ne adjuk fel az olvasást. Mindenek előtt az Isten szájából származó beszéd olvasását, de a más beszédek olvasását sem, mert értenünk kell korunknak a kórtanát, és nem szabad a felületes olvasásra és a felületes gondolkodásra rászoknunk, az oknyomozó, a tényfeltáró gondolkodást nem szabad feladnunk, hinnünk kell benne. Tulajdonképpen, ha nincs mérték, nincs cél, értelmetlen az emberi élet, és elveszett az ember teljesen. Tehát tegyük ezt, és hadd mondjam még gyakorlatilasabban, különösképpen tekintsünk a gyermekeinkre. Én gondolom, sok szülő szenved attól, hogy azt mondja, nem tud. A gyermeke egy új generációnak a gyermeke, képtelen már a maga értékrendjét a gyermekeinek átadni. És úgy érzi, hogy elsodorja őket egy teljesen más gondolkozásmód, és az egy másik világ, ahogy a nők élnek, és ahogy a nők gondolkoznak. Ha ez jobb lenne és pozitív lenne, mint a korábbi, akkor semmi aggodalom, de itt nagyon, nagyon jól tudjuk, hogy nem ez a helyzet. Ezért én azt mondom, hogy szülők szálljanak időt a gyermekeikkel való beszélgetésre. Mert ha nem ápoljuk a családunkban a szíves beszélgetéseket, szóval ne szokjunk rá arra, hogy egyik ember a számítógépébe bújik bele, a másik a tévé előtt ül, a harmadik kapkodva hajszolja a kenyérkereső munkát otthon is, az otthoni órákban is. És tulajdonképpen kivesznek azok a beszélgetések, ahol megvitatunk dolgokat, ahol értékelünk dolgokat, ahol gondolkodni és gondolkodtatni próbálunk, gondolatokat cserélni és ellenőrizni. Ápoljuk a saját családunkban, a saját gyermekeinkkel mindenek előtt. Aztán ne sajnáljuk az időt. Végül is ez is szemlélet kérdése. Hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy, hogy barátokat hívjunk magunkhoz, és egy kis szellemi-lelki pezsgést létesítsünk magunk között. És legyen az otthonunk olyan hely, ahova hívunk barátokat, és tartunk baráti beszélgetéseket. Nem olyan módon, ami megint csak meg kell mondanom, iszonyú jelenség. Megfigyelem az úgynevezett középosztálybeli embereknél, ahol ugye még van ilyen hagyománya ennek, hogy meghívjuk egymást, meg megyünk egymáshoz, meg tartjuk a baráti, meg családi kapcsolatokat, nem esnek annyira szét. Döbbenetes az üresség. Elnézést kérek, de nagyon sokszor azt látom, az ételről folyik a beszélgetés, vagy egyszerűen bugyuta szellemeskedés folyik, mert egyszerűen mindenki fél érdemi témákat felhozni. Szóval valahogy olyan, annyira kiüresedtek az emberi találkozások, annyira rájuk ül a korszellem. Valamit tegyünk azért, hogy ne így legyen. Legyen a mi otthonunk olyan meghívásoknak, olyan baráti beszélgetéseknek a helye, ahol még gondolkodunk, ahol még beszélgetünk, ahol ápoljuk az emberi kapcsolatot egymással, és ahol valami megpezsdül, és ahol emberek valami ösztönzést kapnak, nagyon sokat tehetünk ezzel, nagyon-nagyon sokat. És érjük el azt, hogy a mi gyermekeink még olvasnak, és még az olvasottakon gondolkoznak, mert ezzel mind-mind nagyon sokat tehetünk azért, hogy a tiszta gondolkodás kinevesszen. Én szívemből kívánom minden résztvevőnek, hogy ösztönzően hasson ránk ennek a kis könyvnek az elolvasása is, és kicsit forradalmasítsa talán, ez lenne a legszebb, ha ennyit is elérhetne az életmódunkat, az életgyakorlatunkat, látva, hogy milyen értékek vannak veszendőben, és milyen létkérdésekről van szó. És amennyire csak tudjuk, terjesszük is ezt a kis könyvet, hadd kérjem ezt ezzel a reménységgel, hogy igazán nem gazdasági okból távolról sem, hanem kizárólag azért, hogy ezek a gondolatok emberekhez eljussanak. Ezzel én befejeztem a mai előadást. Igen. Mind a kettőnek szerepe volt ebben. Azt hiszem, ez egy eléggé ismert téma. Ugye tudjuk azt, hogy aki az első a nyomtatott görög biblia kiadását előkészítető humanista tudós volt Erasmus. Ugye a humanizmusnak igénye volt arra, hogy eredeti nyelven a forrásokhoz visszamenve adjunk ki műveket, tehát a humanizmus is ösztönözte a művelődést, és a Bibliát, mint a humanista műveltség részét is mindenképpen ismerték, kívánta tenni. Ráadásul ekkor még ugye nem volt szekularizáció, harcos ateizmus, tehát humanizmus és reformáció, Istenben való hit, vagy Isten nélküli gondolkodási kultúra, ilyen tekintetben még nem volt élesen elkülönülve, és végképpen nem állt szemben egymással. Másrészt pedig a reformáció, ugye arról az oldalról szorgalmazta a Bibliák fordítását és kiadását, mert ezt egyszerűen az élet igényének tekintette, és ugye az volt a hatalmas újdonság, nem csak az, hogy kimondták azt, hogy szól a szkriptúra, hogy egyedül a Szentírás, tehát mindennek a mértéke az Isten, és pedig a Biblia szavához mérten, hanem azt is, hogy a Biblia minden ember kezébe való. Tehát tulajdonképpen ők kimondták a szabadságnak az elvét is, tudnélik azt, hogy minden ember jogosult, ha mindennek mértéke az Isten, akkor minden ember jogosult ezt a mértéket megismerni, és ezzel a mértékkel ellenőrizni a dolgokat. Tehát ez egy hallatlan forradalmi eszméje volt szintén a reformációnak, tehát ezért nyilvánvalóan szorgalmazta a Bibliák fordítását és olvasását. Talán hozzátehetjük, hogy még aztán a 19. század elejé utóreformációs mozgalmak is nagyon sokat tettek azért, hogy a Bibliák terjesztése történjék. Ez egy újabb nagy lendület volt. Ugye a brit és külföldi bibliatársulat például a 19. század elején 1804-ben jött létre. Ma viszont azt mondhatjuk, hogy Biblia ugyan van, mindenki hozzáférhet, csak az a kérdés, hogy ki olvassa. Szóval ma ez a gondunk. Tessék, lehet következő kérdést föltenni? Tehát az a kérdés első része az arra vonatkozott, hogy ma sokszor halljuk azt, hogy az ember biztos pontot, fogódzót keresve is a történelmi múlt felé fordul. És ugye itt példák is hangzottak el erre vonatkozóan. és hogy hát speciálisan Magyarországon, ugye az elmúlt 50 év után most az emberek ugye olyan történelmi dolgokhoz is fordulhatnak, ami korábban tabu volt. Ez nagyon jó lenne, hiszen ugye a régi mondásra a történelem az élet a tanító mestere, ha ez egy értő és értelmes visszafordulás lenne a múlthoz. De sajnos azt látjuk, hogy nem így van. Szelektív történelmi emlékezetről van szó, és egyértelműen azt látjuk, hogy bizonyos ideológiák szolgálatában áll, hogy ki mire emlékezik, és ki mire nem emlékezik. Szóval sajnos azt kell mondanom, hogy ez a látszólagos történelmi múlt felé fordulás, hogy kapaszkodókat keresünk, ez lehetne pozitív is, de a gyakorlatban nem pozitív, mert azt látjuk, hogy ideológiák és manipulatív szándékok kezében eszköz ez, és még egyszer mondom, hogy nagyon szelektív, ki mire emlékezik, és ki mire nem emlékezik, vagy ki mire akar emlékezni, és mire nem akar emlékezni. Szóval a tárgyilagos történelmi tudomány óriási veszélyben van, amikor van. Az is, hogy vannak-e emberek, akiknek olyan hátgerincük van, hogy korrektül művelik és képviselik, de olyan szempontból is, hogy kik lesznek, akik értik és értékelik a munkájukat. Úgyhogy erről ennyit. A második része a kérdésnek, mert ez internetre vonatkozott, szóval nem akarjuk egyértelműen távolról se negatívan értékelni, hiszen hallatlan segítség, szóval nagyon sokszor, ugye hát nem kell könyvtárakat bújni, katalógusok, információk, dokumentumok, hát hihetetlen könnyű beszerzés, szóval tulajdonképpen egyik oldalon nagyon megkönnyít bármilyen tudományos munkát, és ezt nem lehet eléggé értékelni, csak az embernek arra kell vigyázni, hogy tényleg ne az legyen belőle, hogy egyfajta információ habzsolás, feldolgozás, és vagy hogyha az ember ebben érezné magát nyerekben, vagy ezzel érezné magát úgy, hogy már is tájékozott, vagy már is kielégítő a műveltsége, hogyha ezekhez az információkhoz hozzá tud férni, vagy szóval ezekből valamit tovább tud adni, hanem igenis szükség van a szintetikus gondolkodásra, a kiértékelésre, a feldolgozásra, az erkölcsi bátorságra, hogy megkérdőjelezzünk dolgokat, és hogy nem mindent bevegyünk, és arra, hogy kimerjünk mondani végkövetkeztetéseket is. Tessék, lehet. Éppen azért, mivel arra volt szánva, hogy Bibliától távol álló embereknek is valamiképpen segítséget nyújtson, vagy megközelítse őket. Rendkívül vázlatos csupán a bibliai proféciák összefoglalása a reménységről, tulajdonképpen arról, hogy Isten lesz az omega, és hogy valóban ő fog segíteni az emberen. De itt ezzel összefüggésben azért fölhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez nagy homály általában az emberek gondolkodásában. És a legtöbben arra hajlamosak, hogy sok mindent elfogadni a Bibliából, a krisztusi etikából, de éppen az, amit mond a végső isteni közbeavatkozásról, vagy a végső üdvösségről, vagy a végső megváltásról, vagy az isteni megoldásról, az sokak szemében a mitoszok világába tartozik, a hihetetlen, meseszerű álmok világába. És én ezzel a kis könyvvel arra is szerettem volna rámutatni, hogy itt az ideje, hogy más szemmel nézzünk ezekre a dolgokra, mert ha van reménység, akkor ez az egyetlen reális reménység lehet. Tehát az embernek igenis kutatnia kell a Biblia erre vonatkozó kijelentéseit is, és egyáltalán persze meggyőződni magának a Bibliának a kinyilatkoztatás voltáról, hogy hitelre méltónak fogadhatjuk el azt, hogy ezek tényleg Isten szájából származó beszédek, és nem érhetjük be azzal, hogy hát igen, van valamilyen végső üdvösség, van valami Jézus eljövetele, meg van valami végső egyetemes ítélet, meg van valami újjáteremtett föld, és ez egy olyan mítikus ködben úszik a gondolatainkban, ez nem maradhat így. Szóval az embernek e felé oda kell fordulni, mert ismétlem, hogy szigorú logikával is csak oda jut az ember, ahogy mondta Heidegger is, hogy már csak egy Isten segíthet rajtunk, ha van reménység. Tulajdonképpen a könyv azt mutatja ki, hogy szellemi lelki történetében az emberiség az út végére ért. Tulajdonképpen már csak az életösztön hatására keres bizonyos kitörési pontokat a posztmodern gondolkodásmódból, de valóban továbbjövő reménységet adó megoldás nyújtó új gondolkodásmód elsajátítására nem képes már. De hát tulajdonképpen ezt a valóságot próbál szembesíteni a könyv, és éppen azért az embernek az igazi reménységet nem szabad csak valahol a ködös mitoszok világában látnia, hanem meg kell győződnie róla, hogy a Biblia valóban isteni kinyilatkoztatása, és ha isteni kinyilatkoztatás, akkor ezt a hihetetlen, de mégis egyedül reális megoldást is valóságnak tudja tekinteni, vagy elfogadni. Tessék, kinek van kérdése, esetleg valakiben támad további kérdés? Nagyon lényeges kérdést tetszett érinteni, és a könyv egyébként erre is utal, hát mondom, nem is akartam elmondani, a könyvben van, igen, de nem is lehetett volna, de a könyv erre is utal, hogy nagyon érdekes, hogy ugye ez az egyik kitörési pont, a természet felettivel való kapcsolatkeresés, és nagyon sokféle okkult vagy profétikus irányzat lép fel, és hogy ugye ezeket az emberek nagyon érdekes módon, nagyon ellentmondásosan viszonyulnak hozzá. Vannak, akikben még ugye él az előző gondolkozásmód, persze az nem hal ki egyből, meg annak a gyökerei meg is maradtak. Tulajdonképpen itt nincs így szó abszolút új gondolkozásmódról, szóval megmaradtak a régi gondolkozásmódnak, az úgynevezett modern gondolkodásmódnak a meghatározói is. Tehát például emberek szeretnek mind természettudományos magyarázatokat igényelni. Például azért sok okkult irányzat nagyon jól rájátszik erre, és nem azt állítom, hogy tudatos csalással, de ösztönösen, hogy úgy állítanak be ugye okkult irányzatokat, természetfeletti jelenségeket, hogy ez tudományosan megállapítható és tudományosan megmagyarázható, mert ugye még számol az embereknek ezzel a gondolkodásmódjával. Azért mondom, hogy ellentmondásos az emberek viszonyulása a természetfeletti okkult vagy profétikus irányzatokhoz, jelenségekhez, mert mások viszont meg már teljesen feladják azt is, hogy valamiféle természettudományos ellenőrzés, vagy természettudományos magyarázatot igényeljenek, vagy ilyen tálalást, hogy így mondjam, hanem azt mondják, hogy ezt úgyis csak intuitív módon lehet megközelíteni, és őket csak az eredmény érdekli, és a fogható, amit látnak és hallanak, és nem érdekli a dolgoknak a gyökere, nem érdekli a dolgok ellenőrizhetősége vagy megbízhatósága. Ő csak teljesen intuitív módon, egy ilyen nyílt kíváncsisággal közelednek ezekhez a dolgokhoz. Most azt kell mondanunk, hogy ez felettébb veszélyes, mert valahol ez is a gondolkodásnak a feladása. Ugye, hogyha az ember azt mondja, hogy ezeket úgyis csak intuitív módon lehet megközelíteni, tehát akárhogyan jelentkeznek, én kipróbálom, szóval egy ilyen naív és egyszerre merész kíváncsisággal közeledik az ember ezekhez. Tehát nem szabad a gondolkodást feladni ezeknél a jelenségeknél, a tiszta gondolkodást meg kell őrizni. Na most hogyan tudjuk a tiszta gondolkodást érvényesíteni? És pedig úgy tudjuk érvényesíteni, hogy ha a Biblia igéire hivatkozik például egy irányzat, akkor élünk mindazokkal, hogy így mondjam, a tesztekkel, amelyek a Bibliában találhatóak, hogy akkor valóban összhangban van-e a Biblia teljes gondolatrendszerével, és valóban megáll-e a Biblia mérlegén, vagy pedig csak szlógeneket vesz ki a Bibliából, jelmondatokat, és tulajdonképpen álca a Bibliára való hivatkozás, de tengelyében, a gyökereiben, az alapgondolataiban teljesen idegen és ellentétes a Bibliától. Tehát én mindenkinek nagyon a lelkére kötném, hogy az Isten valóban szólhat, de és valóban van ilyen profécia is a Bibliában, hogy a végidőben valódi hiteles jelek és csodák, és éppen annak a bizonyos késői esőnek az idején megnyilatkoznak majd, meg Isten ad kinyilatkoztatásokat, de soha nem lehet ellentétes a Bibliával, soha nem lehet független és ellentétes, egyetlen ponton sem, a legkisebb ponton sem, mert Isten nem mond ellent önmagának. És a Bibliában világosan olvassuk, hogy Isten ezt mértékül szánta. Ugye mértékül, és azért, hogy az embernek legyen mihez viszonyítani és mivel ellenőriznie, tehát így mondja az Ézsaiás próféta könyvében, ha nem ezzel összhangban, szóval nem a törvénnyel, az írott kinyilatkoztatással összhangban szólnak, akkor azok, akiknek nincs Istentől jövő világosságuk. Ugye az a naivitás remélem nem él bennünk, hogy nem lehet Jézusra hivatkozni és vele teljesen ellentétes dolgot képviselni. Engem megdöbbent az emberek naivitása. És hogy így mondjam, egy ártatlansága és jóhiszeműsége. Az ártatlanság jó dolog, meg a jóhiszeműség is, de azért veszélyes naivitás is létezik. Például nem tudom, hány embertől hallottam, hát ez nem lehet, hogy Jézus nevében prédikálnak valakik, vagy Jézus nevében gyógyítanak, vagy Jézus nevében történnek csodák, akkor az nem lehet hamis. Hát ugye milyen egyértelműen mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy sok hamis Krisztus, sok hamis proféta támad, sokan jönnek az én nevemben is sokakat elhitetnek. És azt is megjegyzi, hogy majd az utolsó ítéletkor mondják, hogy nem a te nevedben cselekedtünk sok nagy és hatalmas dolgot, és nem fogja azt mondani, hogy hazudtok, nem tettetek. Tehát valamilyen jelek, csodák történtek, meg nagy kijelentések, és mégis azt mondja, sohasem ismertelek titeket, tehát sohasem volt közük hozzá. Úgyhogy itt is kell a gondolkozást használni, nem szabad a gondolkodásról lemondani. Tessék, kinek volna más további kérdése? Tessék. Az ember tudja magáról, hogy nem gondolkodik. Hát van, aki ezt észre se veszi tényleg, ő csak egyszerűen sodródik, sokan csak sodródnak, és nem is gondolják, hogy veszélyeztetett helyzetbe kerültek ezáltal, vagy valamiféle korszellemnek az áldozatai. Mások meg tudatosan nem akarnak gondolkodni, szóval a gondolkodás felelősséggel jár, és sok embernél talán ez az ösztönös mindenbe belefáradás, csak túlélésre való berendezkedés is azt eredményezi azt, hogy dehogy fárasztom magam gondolkozással, elég nekem a magam baja, és nem akarok még ezzel is felelősséget venni magamra. Ugye sok ember van, aki azt mondja, lemondok, én gondolkodveznek, hogy emberek van, aki nem tudja ezt, nem vesz hogy sodorozata, és felfedez tiszta gondrömét, és azt talajon és mennyiségesebb gondolkodni, mások viszont tudatosan nem akarnak gondolkodni, lerázzák magukról, ezért vagy azért. Van-e még valakinek kérdése? Hát azt hiszem, hogy akkor jó olvasást kívánok mindenkinek. Tessék! Nagyon reális hozzászólást. Valóban így van, hogy a természetgyógyászat önmagában egy nagyon értékes és szép dolog lenne, de ma keresztül kasul van fertőzve. Szóval tényleg annyira kukkerrel kell keresni, hogy mi az, amiben az ember semmit nem talál, amiből belevittek valamit, ami a józan természettudománytól és a Bibliától egyaránt totálisan idegen és kifejezetten veszélyes. Na, másrészt pedig az is nagyon helyén való volt az a megállapítás, hogy az emberek ki vannak éhezve, hogy valamilyen transzcendentális élményben vagy ismeretben részesüljenek, és lássuk meg, hogy ez micsoda csapda az embereknek, ugye ez az egész korszakváltás, ugyanaddigra kiveszett, ugye egy alternatív lehetőség, kinyilatkoztatott ismeret a természet feletti dolgokról, az nincs. Tehát bibliai műveltség, ha 100%-ban mondanánk, hát nem is tudom, mit mondanánk, szóval a bibliai műveltség milyen szinten van, valahol a nulla egész valamennyi százalék körül, de az egyes már biztos nem érni el, ha nagy tömegekben, általános méretben nézzük, ugye? És akkor ezen a téren, hát micsoda szabad préda az emberiség, hogy amely tényleg amely szomjazik ezekre a jelenségekre is, és gondolkodás nélkül és kontroll nélkül bármit elfogad. Tessék? Na, azt kell mondani, hogy befejezzük mindjárt megélénkül. Igen. Most dolgot vetett föl ez a hozzászólás, közvetlen ehhez szeretett volna valamit mondani? Visszatérnék az ön hozzászólására, hogy fertőző tanfolyamok és előadások. Valóban így van, és tényleg itt mi is mély felelősséget érezhetünk, hogy hogyan lehetne, szóval tulajdonképpen amikor emberek ennyire éhesek, szomjasak és keresnek, és ahogy hallottuk, hogy azért szívesen beszélgetnek, meg szeretnének valami megoldást találni, hogy lehetne az egészségeset közel juttatni hozzájuk. Szóval ezért sokkal több és sokkal hatalmasabb erőfeszítést kellene tenni mindenképpen. Szóval nagyon-nagyon egyetértettem sok mindennel, amit ön elmondott. Hogy önsajnálat meg én szeretet, hát én még hozzátennék ugye egy nagyon divatos szót, hogy önmegvalósítás. Ugye, ami, tehát ezzel valaki mondta, hogy az egészség bálványa. Ugye ez is borzasztó, nagyon szép jelszó az egészség, de ha ennek egy tiszta önző indítéka van, hogy önmagam istenítése vagy, szóval akkor ez teljesen negatív. Egészséges azért akarok lenni, hogy az ember minél épebben legyen mások szolgálatára is, és ne jelentsen terhet másoknak, és ne csökkenjenek azok a képességek, amelyeket az Isten adott. Ugye? Tehát ennek teljesen pozitív etikai célja és tartalma kell, hogy legyen az egészségvédelemnek, nem pedig egy önbálványozás és egy ilyen hát ember feletti ember, ugye, aki hát még manipulálni tudja a saját egészségét is, vagy az önfelülmúlását ki tudja technikákkal el tudja érni. Ezek már mindent átszőnek, mindent átszőnek. A közelmúltban egy kedves rokonom, egy fiatalember közgazdasági egyetemre jár, odaad egy dolgozatát, hát egy nagy dolgozata, amit most készített első évfolyamos közgazdasági egyetemistaként. A címében mindjárt ott van, hogy az önmegvalósítás. Szóval az emberekkel mindenütt ilyen sikertechnikákat tanítanak, és minden honnét átveszik ugye ezeket az eszméket, tehát hihetetlen nagy az űrzavar és a tájékozatlanság ezekben a dolgokban, ez kétségtelen. És elhangzott az is, hogy valahol a Szentlélek vezetése ahhoz, hogy az ember különbséget kelljen tenni, tudjon tenni. Szóval van, amikor nincs idő arra, hogy az ember nem tudom mennyit teszteljen valamit. De ezért jó a Bibliát állandóan olvasni, személyesen olvasni, mert akinek a fülében van az, hogy az Isten hogy beszél a Bibliában, annak egyszerűen, ahogy így mondjam, hangról meghallja, a felhangjaiból meg tudja különböztetni, hogy az egészséges forrásból vagy egészségtelenből. Lehet, hogy még egy darabig meg se tudja fogni, hogy hol vannak a falspontok, de azt mondja, nem tiszta, nem tiszta, nem hiteles. Azt már minden hetedik érzékével érzi abba a pillanatban. Aztán megtalálja gondosabb kutatása azt is, hogy hol vannak a kritikus pontok. Van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Tessék! Hogy a világosodás jelei hol vannak. Nagyon őszintén akarunk lenni, azt mondjuk, hogy egyre nem túl sok jele van még a világosodásnak. Ez inkább csak remény, nem csak remény, ezért ígéret, szóval hála Istennek bibliai ígéret is, hogy a világosodás folyamata is erősödni fog a mélyülő sötétséggel. De én a világosodás jeleit például az ilyen gondolkodó embereknek a meditációban, meg a vallomásaiban látom. Szóval abban, hogy sok ember talán a kifejezetten a megoldást nem látja még, vagy nem tudja mondani, de keresd, de őszintén kimondja, de vallomásokat tesznek nyilvánvalóvá, és mindazok, akikben valahol él az igazság szeretete és a tiszta gondolkodásnak a kultúrája, azért azok az emberek nagyon sokat segítenek azzal, hogy az aggodalmaikat elmondják, hogy az elemzéseiket elmondják a krízis helyzetről, és megállapításokat tesznek. Én a világosodás jeleit leginkább ebben az szellemileg ébredő rétegben és az ő vallomásaikban látom, és abban hiszek, hogy ha igazán megszólal a tiszta bibliai kinyilatkoztatás is, akkor erre is lesznek felkészült fülek. És lesznek, akik, mint a tapló, olyan fogékonyak erre. Tehát ennyit tudok mondani. De a világosodás igazi jelét nem csak a szellemi áramlatokban látom, hanem ha ugye ez most már a kereszténységnek a mélyebb kérdéseihez vezet, hogy mély meggyőződésem, hogy a kereszténység csak akkor tudja betölteni Krisztusnak ezt a szavát, hogy kelj fel, világosodjál, add ki világosságodat, amikor nem csak tiszta elméletet tud képviselni, hanem egyesek szintjén és közösség szintjén annak a gyakorlatát is be tudja mutatni. Szóval ugye az emberek fogható bizonyságot várnak jogosan és okkal, tehát kellene látnunk a valódi működő hiteles kereszténységet gyakorlatban, egyéni és közösségi szinten. Nem hiszem, hogy ennélkül az evangélium még egyszer ebben a világban erőt tud venni. Tehát ezért soha nem lehet a világosodásért csak elméleti eszközökkel fáradozni. Ott szívek, közösségek megújulásáról, megváltozásáról is szó van, és csak egy ilyen háttér, egy ilyen, hogy így mondjam, hitelesítő tőke az, ami oda tud segíteni, a bibliai ígéretek alapján hihetjük, hogy még egyszer tényleg fölragyog a világosság, és jön az igazság esője, ami tényleg annyira kívánatos. Tessék! Ugye ezt a kérdést is, mert ez is mutatja, hogy itt is fantasztikus ködösítések mennek. Tehát ugye évszázadokon át ez egy stabil kérdés volt, hogy mi a Biblia kánonja, tehát mi az ihletett bibliai iratoknak a jegyzéke, és ugye nagyjából az emberek azt is tudták, hogy nincs sokféle Biblia, csak egy Biblia van. Ugye egyetlen különbség, hogy vannak azok a bizonyos apokrif iratok, amelyeket egyedül a római katolikus egyház ugye bevesz az Ószövetségi részbe. De hát ez is tulajdonképpen egyértelmű kérdés, mert csak a 16. század óta, ugye egy ilyen ellenreformációs törekvésként, és azoknak az úgynevezett apokrif iratoknak még csak nincs is Héber kéziratuk, ugye, tehát a zsidóság kánonjában sem szerepelnek. Tehát végső fokon ezt az egy problémától eltekintve, ami tulajdonképpen szintén egyértelmű, egységes a kereszténység. Sok mindenben megoszlik, de egységes volt abban, hogy mi a kánon, melyek az ihletett iratok, amelyek önmagukat hitelesítik, és hogy mondjam, világít rajtuk, hogy valóban kanonikus iratok, illetve kiviláglik belőlük. Most azonban mindenféle ködösítések vannak, például megjelennek ilyen irodalmak, hogy mit tudom én, a holtengeri tekercseknél meg ilyen meg olyan manipulációk folytak, vannak itt még rejtett iratok, meg rejtett bölcsességek, meg mindenféle szörnyű kacsa dolgot dobnak be a köztudatba. Szóval ezt a kérdést is nagyon kell tisztázni. Itt most készülünk arra, hogy ennek a könyvnek a bevezetés a Biblia tanulmányozásához, most már alig van belőle egy-két példány, és szeretnénk egy új kiadását, egy teljesen átdolgozott új kiadását kiadni. Hihetetlen, hogy 4 év alatt mennyivel nagyobb szükség van erre, és mennyire nyilvánvaló az igény, hogy mire kell tenni a hangsúlyt. Például a kánon kérdésén is egész új dolgokat kell tisztázni. Nagyon meg akarjuk erősíteni a Biblia ihletettségéről szóló fejezetetben, és úgy szintén a Biblia értelmezéséről szóló fejezetet, és rámutatni a modern értelmezési irányzatokra is. Mert még egyszer mondom, hogy az embernek 2 választása van, vagy mindennek mértéke az ember, mert ugye ami cél, vagy mérték, annak az ember fölött kell lennie, annak a legmagasabban kell lennie. Tehát vagy mindennek mértéke az ember, ugye akiről már Szofoklész azt mondta, hogy sok van, ami csodálatos, de semmi sem csodálatosabb az embernél, tehát a teremtettségben az ember a legmagasabb rendű lény, vagy pedig mindennek mértéke az Isten, amennyiben ő létezik. Viszont még egyszer mondom, hogy a mindennek mértéke az Isten elvnek értelme csak akkor van, hogyha az Isten beszéde egyértelműen megismerhető, hallható ezen a földön. Tehát ez kulcskérdés, és ezt már nem hiszi a ma embere, nem is hallott róla, nem is hiszi, hogy ezt racionálisan ellenőrizni lehet, vagy erről meggyőződni lehet. Azt hiszi, hogy ez csak olyan egyesek hisznek benne, mások nem hisznek, szóval ez egy teljesen szubjektív kérdés, hogy ki fogadja el a Bibliát Isten ihletett beszédének, ki nem. Tehát ezt kell nagyon nyilvánvalóvá tenni, hogy a Biblia beszédei valóban Isten szájából származnak. Szóval meggyőződésem, hogy ez megint egy olyan vonal, amit nagyon-nagyon kell erősíteni. Úgyhogy ha az ember látja ezeket a szükségleteket, éjjel-nappal ez alatt a teher alatt roskad, hogy mennyi a feladat, és hogy lehet ezeket elvégezni. Például, hadd mondjam, egy személyes vágyamat, és annyira szeretnék megérni egy könyvet, a Biblia messiási jövendőléseiről, vagy legalább azok egy részéről, megint csak azért, hogy emberekben erősítse ezt a tudatot, hogy nincs más racionális magyarázat a Biblia csodáira, mint az, hogy Isten szájából származnak ezek a beszédek. Szóval valahol meg kell erősíteni az emberekben azt, hogy az isteni kinyilatkoztatás létezik, van, hozzáférhető, racionálisan követhető, ellenőrizhető, meggyőződés lehet róla szerezni, hogy legyen az értelme ennek az elvnek, hogy mindennek mértéke az Isten. Tehát erre a kérdésre válaszul fölhívnám a figyelmet ennek a könyvnek az új kiadására, hát ami remélhetőleg, nem merek időt mondani, de talán ennek az évadnak, szóval mire véget ér ez az előadás sorozat, itt talán addigra Isten kegyelméből megjelenik. Tessék, van-e még valakinek még mondani valója, vagy kérdés? Igen? Lehet, hogy mások is a jelenlévők közül milyen regényekről van szó, hogy pár szót hallhatnánk, mert nem biztos, hogy én pontosan tudom, hogy miről van szó. Lehet ezt a kérdést is, és itt akkor legalább ráterelődik a figyelem arra, hogy a gyermekeink a legkiszolgáltatottabbak. Szóval na, ha már lelki terhekről beszéltünk, újabb lelki teher, jó gyermekirodalom, szülőknek segítség, a gyerekeink a legkiszolgáltatottabbak. Gondoljuk meg, hogy ők sokkal rosszabb feltételekkel indulnak az életben, mint az előző nemzedékek, és ők aztán tényleg rajtuk nem lehet számon kérni, hogy meg gondolkodni tudjanak, egyszerűen tapasztalatlanok, mindennek ki vannak szolgáltatva, és akkor most már sejtem, hogy a világos, hogy miről van szó, ha egész pontosan nem is ismerem ezt a legújabb regényirodalmat, de tudom, hogy milyen irányzatról van szó. Tehát minden, ami a gyerekeket elviszi a valós világtól, és elmossa a különbséget a képzelt világ és a valós világ között, sőt, úgy gondolom, hogy ennek a posztmodern korszaknak sokféle eszméje beleszüremlik ebbe az irodalomba. Egyszerűen a korszellem jelenik meg ebben az irodalomban is. És hát már ugye eleve a rajzfilmekben is mindig ott van ez a pergő, ez az felfokozott izgalom, ugye, és bizonyos fogja a félelemnek a motivuma. Ugye szoktak ezek mellett érvelni, hogy hát ebben a világban élnek a gyerekek, ehhez kell szokniuk. Ugye, tehát, hogy őnekik is olyan irodalmat kell olvasniuk, amely tükrözi azt a valóságot, amely körülveszi őket. Na, de ez meg már az irodalom arcpolitikája, ugye? Épp az előbb olvastuk, hogy a tragédia, az irodalom már semmit nem tud hozzátenni, csak a természetrajzát adja, vagy reprodukálja azt, ami körülöttünk van, ami egyáltalán nem pozitív. És ha még ez a gyerekekkel történik, ez egyenesen tragikus. Úgyhogy most akkor hol van a jó gyermekirodalom? Szóval tény az, hogy van olyan irodalom, ami viszont már nagyon messze került a gyerekeinktől. Például emlékszem, hogy mi gyerekkorunkban élveztük, és nagyon-nagyon szerettük, és értékeltük a Móra irodalmat. Ugye, hát még ma is van ugye Móra Ferenc kiadó. Na de hát hogy tud megfelelni ennek? Ugye már a gyermekeink olyan messze vannak sok szempontból. Most mit tudnánk a mai gyermekeinknek adni? Nem azt mondom, hogy ezek kikoptak, vagy vessük el őket. De hát szóval nagyon nagy a távolság. Vagy például nagyon rosszaknak tartom én ugyancsak az olyan didaktikus, kegyes történeteket, amelyek látszik, hogy kitalált történetek, ilyen happy endes, érzelgős történetek, szóval ez sem jó. Szóval a megfelelő gyermek és ifjúsági irodalom egy hallatlanul nagy kérdés és egy égető kérdés. Csak valamit hadd mondjuk, milyen eszmém van, például ez is egy régi.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyerekek, először hozzátok szólok. A bibliai ige, amit ma megtanulunk, amit egy kicsit leegyszerűsítve idézek most nektek, így hangzik: ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, megáld az Úr. Mondjátok csak velem együtt: ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, megáld az Úr. Hát azt hiszem, hogy hála a jó Istennek, ti még sose éheztetek. Éhesek biztos voltatok, de sose kellett sokáig várni, ugye, amikor aztán az éhes embernek milyen jól esett az étel. És csak arról hallottatok, hogy messze tőlünk, Afrikában, Ázsiában felnőttek és gyerekek is vannak, akik bizony naponta nagyon éheznek. És én szívemből kívánom, hogy bár sose ismernétek meg azt, hogy milyen az, hogy szegénység, nagyon nagy szegénység, éhség, de soha nem tudjuk, sőt tudjuk, hogy nem éppen könnyű idők jönnek az emberi történelemben. És ez a bibliai ige arról szól, hogy a Jóisten azt áldja meg, aki még ha utolsó falatja van, még azt is szívesen odaadja az éhezőnek. És ez egy nagyon nagy dolog, amikor valaki hisz a Jóistenben, hogy őróla a Jóisten gondot visel, és ha valakinek hiánya van mellette, akkor annak is szívesen segít. És ez nem csak akkor történhet, ha valaki már éhezik kimondottan, hanem sokszor van olyan, hogy valakinek szüksége van rá, nektek is például. Látjátok, hogy valamelyik gyereknek valamire szüksége lenne, vagy örülne valaminek. Boldog az, aki azt is, ami neki kedves, vagy ami fontos, azt is oda tudja adni. És szeretnék nektek a Bibliából egy kis történetet röviden fölemlíteni. Elizeus prófétáról biztos hallottatok. És Elizeus próféta körül egy nagy iskola volt, az úgynevezett próféta iskola. Ott lakott vele együtt vagy 100 fiatal ember, úgy olvassuk a Bibliában. De nagy éhínség lett az országban. Olyan nagy éhínség volt, hogy úgy olvassuk, hogy a próféta kiküldött valakit a mezőre, hogy szedjen össze mindenféle zöldféléket, hogy valamiből főzzenek valami főzeléket, mert már végképp nem tudtak mit tenni. És még majdnem baj lett belőle, csak a Jóisten kegyelme volt, hogy a próféta által segítette az Úr, mert még valami mérges sártököt is belevágtak a fazékba, mert már annyira nem volt mit enni. És ekkor hozott egy ember a prófétának, személyesen a prófétának 20 árpa kenyeret. Na, ne ilyen nagy kenyérek, gondoljatok, akkor ilyen lepényszerű kis kenyereket sütöttek, és hozott neki még érett gabonafejeket, azt mondja, a ruhájába, amennyi a zsebébe belefért. És hát nem tudom, hogy ti az üres kenyérrel megelégedtek-e, de hát akkor ez nagyon nagy kincsnek számított, és nem csak a kenyér, még az is, hogy ilyen gabona kalászok.

érett gabona a szemekkel, amit ki lehetett morzsolni, és úgy nyersen megenni. És hát a proféta, amikor vitte neki valaki ezt az ajándékot, azonnal szólt a szolgájának, vidd és oszd szét mind a 100 embernek. Pedig azért hozta az az ember, hogy legalább a profétáról gondoskodjanak az éhségben. És hát ez neki még beosztva egy jó darabig biztosította volna, hogy ne legyen éhes. De ő egy percig se gondolkodott. Azt mondta, vidd, oszd szét az embereknek. Szolga meg azt válaszolta, mi ez 100 embernek? Mit lehet ennél, hogy 100 embernek adni? Lehet, hogy az is benne volt, hogy hát jobb lenne, ha itt megmaradna az én uramnak, meg nekem még egy darabig, mi nem éheznénk. De azt mondta a proféta, csak oszd szét az embereknek, és meglátod, hogy még marad is. És a Jóisten megáldotta, épp úgy, mint később Jézus életében, azt olvassuk, hogy mind a 100 ember jól lakott, és még maradt is, mert az Úr a teremtő hatalmával működött, hogy azt a néhány jó szívvel adott prófétának adott kenyeret és gabona fejet megszaporítsa. Tehát látjátok, ez egy példa arra, amit tanultunk, ha odaadod utolsó falatodat is az éhezőnek, az Úr megállt. Itt is ez történt. A jól lakott a 100 ember, a prófétesa maradt éhen, és még egy kis tartalékuk is marad. Valamelyikőtök meg tudná mondani, hogy hol van a Bibliában hasonló történet, mikor valaki az utolsó falatját is odaadta, és az Úr megáldotta? Emlékszik valaki? A szareptai özvegy asszony története, aki Illés prófétának odaadta az utolsó falatját, és az Úr megáldotta, és sose fogyott ki a korsójából az olaj, és nem fogyott ki a vékájából a liszt, amíg csak az éhség tartott. Akkor mondjátok még egyszer velem együtt, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, az Úr megáld. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, ma vallástételi istentiszteletünk van. Itt van három kedves keresztelendő testvérünk. Az ige hirdetés ilyenkor különösképpen szól őnékik, de mindnyájunknak is. És az az íge, amit a ti lelketekre is szeretnék kötni, és mindnyájunknak is idézek, János első levele, negyedik fejezetében, a 16. vers. Tehát János első levele, negyedik fejezetében, a 16. vers. János első levele, negyedik fejezet, 16. vers. Csak az első mondatát olvasom. Tehát első levél, negyedik fejezet, 16. verséből az első mondatot. És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Egyszerűbb mondatot már nem is igen lehet elképzelni. Mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Szeretném azonban hangsúlyozni nektek, kedves testvéreim, hogy ez az egyszerű mondat valójában egy óriási tapasztalat, amire sok vallásos ember sem jut el, vagy sokáig nem jut el. Mert megismerni az Isten szeretetét, az is óriási dolog. Hadd idézek ezzel kapcsolatban csak egy pillanatra egy másik igét az Efézusi levélből, az Efézusi levél harmadik fejezetéből. Így olvasom az Efézusi levél harmadik fejezetében, így a 18-tól a 20. versig. A szeretetben, tehát Efézusi levél harmadik fejezet, 18-tól 20. vers. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége, magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek Istennek az egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban. Kedves gyülekezet, amikor azt mondja, hogy megismerjétek, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége, magassága az Isten jóvoltának, ez érzékelteti, hogy itt rengeteg megismerni valónk van. Az Isten szeretetéről való ismeretünk az állandóan mélyülhet. És amikor így fogalmaz, hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet, vagy minden elképzelést
felülharadó szeretetét, akkor hozzáteszi, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek az egész teljességéig. Vagyis azt mondja, ha az Isten szeretetét igazán megismeri az ember, nem maradhat az, aki volt. Ha ugye nem azt mondja, hogy ismeri, hanem azt mondja, hogy megismeri. Érezzük a két szó közötti különbséget. Ismerni, ez lehet elméleti ismeret. Megismerni, az tapasztalati ismeret. És ha valaki erről tapasztalati ismeretet szerez, akkor nem maradhat az az ember, aki volt. Akkor az ember is beteljesedik egészen az Istennek a teljességeig. Tehát még egyszer ismételem az alapigénket, mi megismertük az Istennek irántunk való szeretetét. Ez azt jelenti, hogy tapasztalati ismeret. És elhittük. Olyan, annyira az emberi elképzeléseket, annyira az emberi gondolkozásmódot, vagy az emberi cselekvésmódot meghaladó az Isten szeretete, hogy ezt nem is olyan könnyű elhinni. Én nagyon sok keresztény embert ismerek, aki elméletben ismeri az Isten szeretetét, de nem ismerte meg személyes tapasztalatból, és nem is tudja elhinni. Olyan sok ember van, aki azt mondja, szép, de én ezt elhinni a magam számára igazán nem tudom. És én szeretném, ha ma a Krisztusnak egy olyan példázatáról beszélnénk, ami egyrészt nagyon ismert, de másrészt örök mondani valója van, és mondhatnám, nem lehet betelni ezzel a példázattal. És ez a példázat úgy villantja föl az Istennek az irántunk való szeretetét, hogy késztet minket arra, hogy bármilyen hihetetlen, elhiggyük, hogy ilyen az Isten, és ilyen az ő szeretete irántunk. És erre a tapasztalatra azért van szükségünk, hogy mi is beteljesedjünk egészen az Istennek teljességéig, és mi is a lelkünkben elváltozzunk, és a legnagyobb ajándékot nyerjük el, hogy az Isten szeretetét megértjük, megismerjük, elhisszük, és mi is gyakorolni tudjuk mások iránt. Lukács evangélium a 15. fejezetében találjuk a tékozló fiú példázatát, és szeretném, ha erről a példázatról gondolkodnánk ma délelőtt. Lukács evangélium a 15. fejezetéből elolvasom először a példázat első részét. Így olvasom a 11. verstől. Mondta pedig Jézus. Egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, minthogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, kezdének azért vigadni. Kedves gyülekezet, hogy ezt a példázatot jól megértsük, egy pillanatra fel kell villantanunk azt, hogy mi volt az előzménye az elmondásának. Azt olvassuk a 15. fejezet első verseiben, hogy Jézushoz közeledtek a vámszedők és a bűnösök, minthogy hallgassák őt.
hogy a vámszedők nagyon megvetettek voltak, a világias rómaiakhoz csatlakoztak, az életmódjukat, életvitelüket követték, a vallásos zsidók hazafiatlannak tartották őket, vallástalannak, anyagi visszaéléseiknek se száma nem volt, legmegvetettebbek voltak a vallásos zsidók részéről. Bűnösöknek nevezték a nyilvánvaló bűnben élőket, és az úgynevezett föld népét, akik a vallásos előírásokat nem tartották meg, a zsinagóga istentiszteleteket nem látogatták, és ők, a vallásosok őket csak elveszett bűnösöknek tekintették. És mikor ezek közeledtek Jézushoz, hiszen ő nem a zsinagógákban tanított, hanem bárhol, mezőn, szabadban, házaknál, bizalommal közeledtek hozzá, és szívesen hallgatták, akkor elkezdtek zúgolódni a második vers szerint a farizeusok és az írástudók, és ez volt a panaszuk, hogy Jézus bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ugye azt hiszem, kihalljuk ebből, hogy úgy értelmezték, hogy ez a bűnnek a pártfogolása. Itt Jézus nem tesz különbséget igazak és bűnösök között, és mi az, hogy úgy, ahogy vannak, ő magához fogadja őket, és ha meghívják vendégségeikre, szívesen elmegy. És Jézus válaszul erre a zúgolódásra, amit ő érzékelt, elmondott három példázatot, az elveszett juhét, az elveszett drachmájét, és a harmadik az elveszett fiújé, vagy a tékozló fiújé. És gondolom, hogy nem szorul nagy értelmezésre, körüljárásra. Egy pillanat alatt mindenki látja, hogy amikor Jézus elmondta a tékozló fiú példázatát, és ebben bemutatott egy atyát, aki hogy bánik a tékozló az elveszett fiával, mindenkinek egyértelmű, hogy ő itt a mennyei atyát akarta bemutatni. Tulajdonképpen azzal hitelesítette a maga magatartását, hogy akkor megmutatta nekik egy példázatban, hogy milyen az atya, az emberek által soha nem látott Isten. Ugye ezt Jézus máskor is hangsúlyozta, hogy én és az atya egy vagyunk. Ilyen nagyon határozottan is azt mondta élete végén, mikor az egyik tanítványa azt kérte, hogy hát mutasd meg nekünk az atyát. Akkor Jézus ezt mondta, olyan régen veletek vagyok, Fülöp, és nem ismertél meg engem. Tehát tényleg nem érted? Aki látott engem, látta az atyát. Tehát Jézus azzal igazolta a magatartását, hogy azt mondta a példázat által, tudjátok meg, hogy az atya, akit ti nem láttok, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, pontosan úgy viszonyul ezekhez a bűnösökhöz, ahogy én. Én és az atya egy vagyunk. És ezek után nézzük meg a példázatot egy kicsit közelebbről. Ugye az a fiú, akit bemutatott, ugye apja életében kikérte a vagyonból ráeső részt, hát nem kell ugye senkinek ecsetelnünk, hogy ez egy arcátlan magatartás, ugye? Aztán mindjárt el is költözött jó messze vidékre, is eltékozolta. Ugye körülbelül azt fejezte ki, hogy te nem kell, ez csak a vagyonod. Az atyát, az atyai házat nem becsülte semmire, kikövetelte a vagyont és elköltötte. Jézus egy ilyen magatartást mutatott be. És azt olvassuk, hogy utána nagy éhség támadt azon a vidéken, miután mindent elköltött, és egy zsidó embernek az elképzelhető legalantasabb foglalkozás volt disznókat legeltetni. Ugye a zsidók számára a disznó tisztátalan állat volt, ugye a mózesi törvény a fogyasztását is tiltotta nekik, tehát hogy egy zsidó ember oda süllyedjen, hogy disznók pásztor, ugye ez a legalantasabb foglalkozás, a legmélyebb, ahova süllyedhet. De az ige még fokozza, azt mondja, olyan éhség volt, és ő úgy éhezett, hogy a moslékból is szívesen evett volna, amit a disznók adtak, de még abból se jutott neki, abból se juttattak neki. És akkor magába szállt. Nagyon érdekes, hogy éppen az elmúlt héten valahol egy Biblia körben erről a példázatról beszéltem, és ebben a Biblia körben voltak olyan résztvevők is, akik még nem olyan régen ismerkednek a Bibliával. És valaki, mikor aztán a beszélgetésre került a sor, megvallotta, hogy mondta, hogy hát mikor itt olvassuk ezt, hogy akkor ott magába szállt ő neki, ez nagyon gyanús volt, hogy ez őszinte magába szállása. Mert hát őszinteje az, amikor csak akkor, mikor már a disznókat kell legeltetni, és még a moslékból sem jut neki, és éhezik. Hát olyan tipikus, tudjátok ez, ilyen a mi emberi természetünk. Néha lehet a végsőkig gyanakvóak vagyunk a bűnösökkel szemben. És
És mindjárt rendben ül bennünk az az érzés, hogy általán még most se őszinte. Hát ugye rákényszerítette a szükség. Biztos azért, mert valami szükség kényszerítette. De mint látni fogjuk, hogy az Isten mélyebbre lát, mint az emberi szem. És azt kell mondanunk, hogy nem ez az ideális. Nem kell elmenni a végsőkig, hogy az ember ott ébredjen föl, de mindig el kell ismernünk, hogy igen, van őszinte megtérés, akkor is, mikor a szükség kényszeríti az embert, amikor végképpen megszorul. És ezt nem jogosít föl az Isten igéje minket, hogy akkor mi gyanakvással kezeljük, hogy vajon őszinte, vajon igaz-e. És azután úgy olvassuk, hogy a fiú magába szállt, és elkezdett ilyen új látásmódra jutni. Azt mondta, hogy az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Tehát látjuk, hogy pont fordítva látta a dolgokat, mint azelőtt. Mert azelőtt nem tetszett neki az atyai ház, azért költözött el jó messzire. És nagyon tetszett neki az ő élete, most pedig fordítva látta, ott nagyon jó, ott a béresek is boldogok. Én pedig itt éhen halok meg, én pedig itt elpusztulok. És ez az elhatározás érlelődött benne, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és figyeljük meg jól azt, ami megfogalmazódott, mint bűnvallás benne. Atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nagy dolog az, mikor valaki nem csak azt veszi észre, hogy valaki ember ellen vétkezett, valami konkrét tettet mérlegelni tud, hogy az hibás, az vétkes, hanem azt is érzékelni tudja, hogy vétkeztem az ég ellen. Mert lehet úgy vétkezni a fele barát ellen, hogy Isten ellen nem vétkezünk. Az Isten egy roppant érzékeny lény, hiszen Isten maga a szeretet. Ebből az is következik, hogy Isten a teljes, a tökéletes együttérzés. Ez nem véletlenül mondta Jézus, és nem túlzóan mondta, hogy amit megtettetek, vagy nem tettetek meg egyel az én legkisebb atyám fiai közül, annyi, mintha velem tennétek, vagy annyi, mintha velem nem tennétek meg. Igen, az Istennek fájdalmat lehet okozni. A közelmúltban olvastam a 78. Zsoltárban ezt az ígét, azelőtt sose figyeltem fel rá, amikor így mondja, hogy az Izrael fiairól beszél a pusztában, akik folyton lázongtak, és azt írja, hogy hányszor keserítették Istent a pusztában, hányszor illették őt fájdalommal. Lehet innét a földről nekünk az Istennek fájdalmat okozni. Lehet ő innét a földről az Istent keseríteni. És a tékozló fiú ezt mérte föl, hogy ő nem csak az apja ellen vétkezett, hanem az ég ellen. És kimondta azt, hogy úgy megyek csak haza, hogy azt mondom, hogy nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Valami derengett az atya jó akaratáról, mert feltételezte azt, hogy nem fogja kidobni. Azt mondta magában, talán befogad a béresek közé. Azt fogom kérni, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És akkor úgy látta, hogy ez is óriási kegyelem az apja részéről. Szeretném megkérdezni tőletek, testvéreim, hogy sokszor gondolkodunk mi hasonlóan. Ugye sokszor az embert azért elfogja a mély szégyenkezés, és szinte leüti őt a bűnbánat, és azt mondja, hogy hát én arra sem vagyok méltó, hogy a szememet az égre emeljem. Tényleg nem vagyok méltó, hogy az Isten fiának hivattassam. De hát azért oda lopózkodom, oda merészkedem a közelébe, és hát csak valahol a sarokba engem elfogadjon. Ugye az ember valami hasonló gondolatok, csak ne haragudjon nagyon rám, csak a kegyelmét egészen ne vonja vissza tőlem. Ugye megint csak idézem az alapigénket, nagy dolog ez, hogy megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Mert igaz az a magyar közmondás, hogy mindenki magából indul ki. És magunkból kiindulva, mi emberi gondolkodásmódunkból nem tudjuk elképzelni az Istennek a szeretetét, és végképpen nem tudjuk, és nagyon nehezen hisszük el, hogy olyan, ahogyan azt Krisztus bemutatta. És azt olvassuk utána, ez egy egyszerű kis rövid mondat, a 20. vers, és felkelvén elment az ő atyához. De szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni arra, hogy ez egy sorsdöntő mondat. Mert megkérdezem, hogy mikor az emberben dereng a bűnbánat, és dolgozik a vágy, hogy hát szóval meg kéne békélni az Istennel, vagy elrendezni ezt a dolgot. Könnyű megtenni ezt a lépést? Ki az, aki nem tapasztalta, hogy ilyenkor jön a vádoló sátán, és az embert
minden módon vissza akarja ettől tartani. A szégyenkezés, a hitetlenkedés, hogy elfogad-e, megbocsát-e. Ezerféle eszköz van arra, hogy az embert visszatartsa ettől a konkrét cselekvéstől, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz. Mondhatnám, az elhatározástól, a vágyakozástól a cselekvésig ezeket a métereket borzasztó nehéz megtenni. És az ellenség itt dolgozik a legintenzívebben, hogy az ember ezt ne tegye meg. Ugye a gyakorlatban ma hogy lehet megtenni ezt, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz? Hogy mikor az embert nyomja a bűntudat, amikor békétlenséget, nyugtalanságot, méltatlanságot érez magában, hogy akkor ugye azt kéne tenni, hogy bemenni a belső szobába, becsukni az ajtót utánunk, és kiönteni, mint a vizet a szívünket az Isten előtt, megvallani mindezt neki, a kegyelmét, a bocsánatát, a gyógyító hatalmát kérni. És az ember ezt a lépést borzasztó nehezen teszi meg. Mert hitetlenkedik az Isten szeretetében, mert a maga méltatlansága lesújtja, és hiányzik ez, amit olvastunk, hogy mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Itt nagyon jellemző a vonakodás. És felteszek nektek egy kérdést. Ha miután a tékozló fiúban beért ez az elhatározás, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezeket mind forgatja magában, de elmaradt volna, végül is visszariadt volna, hiszen hát könnyű visszamenni, lerongyolódva, tönkremenve, kiéhezve, egy fillér nélkül, ugyanoda, akitől ilyen arcátlanul eljött, és hogyha ezek addig forogtak volna benne, míg végül is lebeszéli magát, és nem vállalkozik rá, hogy elmenjen, szerintünk talpra tudott volna állni. Biztos, hogy szétfoszlanak ezek a látások, és ezek az elhatározások megint visszasüllyed és elpusztul. Ezért sorsdöntő ez a mondat, ő nem csak fontolgatta ezt magában, nem csak belátta, hanem felkelvén elment az ő atyához. Legyőzte a szégyenkezést, legyőzte a bizalmatlankodó, kétkedő érzéseket, gondolatokat. Mindezeken az akadályokon áttörve elment az apjához. És hadd olvassam, hogy még egyszer, hogy milyen fogadtatásban volt része. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, odafutván nyakába esett, megcsókolgatta őt. Egy idős ősz embernek keleten nem abszolút illetlen volt futni. Ugye? Egy atya, egy családfő, az roppant tiszteletben részesült. Itt semmilyen nincs. Fut elé, mikor messziről meglátta. Megkérdezem, messziről meglátva lehetett valami bizonyosság arról, hogy mi ment benne végbe, változott-e? És ahogy mind közelebb ért hozzá, nyilvánvaló volt beszéd nélkül is, hogy hova jutott, hiszen nyilván az öltözete, a megjelenése, minden elárulta, hogy milyen állapotban és helyzetben van, befolyásolta ez az atyát a legkisebb mértékben, és visszariadt tőle. De azt olvassuk, hogy a nyakába esett. Milyen kifejezéseket használ az ige? Megcsókolgatta, nem egyszer megcsókolta. Megcsókolgatta. Megkérdezem, ki az, aki így tud fogadni valakit? Aki mindig várta. Ugye, azért látta meg már messziről, ugye, a példatörténetet egy kicsit a fantáziánkkal kiegészíthetjük. Talán gyakran kiment, és nézte, hogy nem, valahol nem jön-e, mert örökké várta. És mindegy, hogy jött vissza, visszafelé jött, megjött, él. És ez önmagában hatalmas dolog is, így fogadta őt. Erre a fiú elkezdi mondani, amit ő jól megfontolt, megérlelt, tényleg átgondolt, áttérzett, és mondja, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, és előhozván a hízott pulkot vágjátok le, együnk, vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Megkérdezem, reagált az atya ezekre a szavakra? Előhozott valamit a fiú régi életéből? Valamivel szembesítette őt? Mondott valami ilyet neki, hogy hát jó, hogy ezt beláttad, fiam. Mert bizony, mit is csináltál, emlékszel rá? Ugye valami ilyen elhangzott itt, mikor ő a fiút magához fogadta. Ellenkezőleg. Ugye a Jóistennél így van, ahogy az ige mondja, ha mi elítéljük magunkat, nem ítéltetünk el.
És az Isten szeretetének nagyon jó szeme van. Ha ő látja, hogy egy ember magában elítélte magát, ő ezt nem tetézi meg. Akkor ő neki már nincsen semmi más dolga, akkor már csak az Isten ölelő karja vár. Akkor már az Isten nem foglalkozik ezzel. Egy halvány említés erejéig sem hozza elő a múltat. Hanem ehelyett azt mondja, hogy azonnal öltöztessétek át. A gyűrűt a kezére, ez azt jelenti, hogy újra teljes jogú fiú. És mikor azt mondja, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, hogyan válaszolt arra, hogy amit a fiú mondott, hogy én már nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, csak erre az egyre válaszolt abból, amit mondott. És a válasz az volt, hogy ez az én fiam. Ő azonnal teljes szívvel így fogadta vissza. És feltennék nektek egy kérdést. Szerintetek, hogy hatott ez a fiúra? Ez a példázatok nagyon jó drámai szerkesztése, így tökéletes, hogy ezt a gondolatainkra bízza, és erről nem szól, hogy a fiúra ez a fogadtatás hogy hatott. De megkérdezem, nagy fantázia kell hozzá? Egész biztos, hogy az a bűnbánat, amivel a fiú hazament, ami már komoly bűnbánat volt, a végsőkig elmélyült erre a fogadtatásra. Még sokkal jobban érezte, hogy én mekkorát vétkeztem ellene. Te ellened, aki ilyen vagy hozzám, aki engem így fogadsz. Szóval soha ne felejtsük el ezt a mondatot, ezt Ellen White írja a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvében, ez egy nagyon-nagyon igaz mondat. Azt írja, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Ezért nem szabad habozni, hogy az Istenhez menjünk a bűnbánatunkkal, a bocsánatkéréssel, még ha a legméltatlanabbnak érezzük magunkat, a legjobban szégyeljük magunkat akkor is. Ne engedjük meg, hogy az ellenség visszatartson, mert mikor az ember elmegy az Istenhez, és az ő megismeri az ő szeretetét, átéli ezt a fogadtatást, mert ez minden emberre vonatkozik, akkor nincs az a hatalom, ami úgy el tudná mélyíteni a bűnbánatot, a szégyenkezést, ami odáig tudna hatni, hogy az ember meggyűlöli a bűnt, megutálja a bűnt, és hatalmasan megerősödik az Isten iránti szeretet. Aki hagyja, hogy a vádoló sátán lebeszélje arról, hogy ténylegesen megtegye, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz, az ezt a tapasztalatot elveszíti. És csak egy emberi szinten marad benne a bűnbánat, a bűntudat, és ott vergődik benne, és nem tud előrelépni, nem tud a szíve igazán megtisztulni, nem tud elszakadni a bűnnel való kiegyezéstől, nem tud igazán megváltozni cselekedetben és valóságban. De gondoljunk arra, hogy az Ószövetségben Isten milyen szeretettel hív, és azt mondja az Ézsaiás könyv első fejezetéből, ismerjük gondolom a legtöbben ezt a meghívást, azt mondja Isten, no gyertek, törvénykezzünk. Ha a bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Értjük ezt a meghívást? Azt mondja Isten, no gyertek, azt mondja, no gyertek hozzám. És én biztosítom azt, hogy ha bűneitek vérpirosak, itt hófehérek lesznek, ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. És ezzel nem csak arra utal, hogy az Isten kegyelemből megbocsátja a bűnt, hanem arra, hogy a szívet is megtisztítja tőle. Mert még egyszer mondom, a bűnbocsánat túláradó szeretete, ez a fogadtatás megtisztítja a szívet, meggyűlölteti a bűnt, és elkötelezi az Isten iránti mély, hűséges és maradandó szeretetre. Tehát a példázatnak ez az első része, erről akar meggyőzni, hogy mi mindnyájan megismerjük és elhiggyük az Isten irántunk való szeretetét. És még a példázat második részét is olvassuk el, és ehhez is csak nagyon röviden fűznék néhány gondolatot. Így olvassuk a 25. verstől. Az a nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakolta, mi dolog az. Ő pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tolkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot.
Ő pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Jól esik olvasni ezt a befejezését a példázatnak? Olyan, mint egy fájdalmas kontraszt, nem? Olyan rosszul esik, hogy ez a példázat még folytatódik, és hát nem egy csodálatos befejezése van, hogy az atya így fogadta a fiát, hanem olyan úgy érezzük ezt a borzasztó ellentétet. A fiúnak a lelkülete, a gondolkozásmódja, a zúgolódása. És azt mondja, hogy be se akart menni. Annyira megharagudott, annyira neheztelt. Csak úgy érdekességként jegyzem meg, hogy azon a Biblia körön, ahol voltam, az előbb említett résztvevő nagyon őszintén és nagyon kedvesen azt mondta, hogy hát ő úgy örül, hogy most itt megértette ezt a példázatot, mert őszintén megmondja, hogy amikor ezt elolvastuk, ő azt mondta, hogy ennek az idősebb fiúnak igaza van. Ő teljesen úgy érezte, hogy neki igaza van, mert így gondolkodunk mi emberek. És mi hihetetlenül könnyen belecsúszunk ebbe a maga, mert ez az emberi igazság. Ez, ami nem az, ami az Isten gondolkozásmódja és az isteni szeretet, Isten szeretet. Ez a jogszerű emberi gondolkozás, amiből minket csak az Isten szeretetének az igazi megismerése és tapasztalása tud kiemelni. És az atya magatartása csodálatos. Mert az egyik így beteg, a másik úgy beteg. Ez a vakságban, az önigazultságban és a szeretet hiányában beteg. A másik meg a bűn mélységébe süllyedt. És az atya őt se vetette meg. Nem azt mondta, jó, hát maradjon kint. Ugye ebből is nagyon sokat lehet tanulni. Hanem ugyanolyan szeretettel viseltetett iránta is. Kiment és kérlelte őt. Nem arra késztet ez a példázat, hogy ha ezt az ösztönös emberi magatartást látjuk, akkor azokat megvessük, akik így viselkednek. Ők másféle betegség, de ez is betegség. És az Istennek a részvéte és a szeretete ugyanúgy megnyilvánul. Az atya kiment és kérlelte őt. És akkor a fiú mondott neki két olyan dolgot, amitől eláll a lélegzetünk. Azt mondta, hogy soha nem hágtam át egy parancsolatodat se. Lehet ez igaz? Ki van zárva? Az ige kimondja, hogy nincs igaz egy sem. Senki sem jó, csak egy az Isten. De milyen könnyű ebbe belecsúszni. A másik meg azt mondta, hogy te soha nem adtál nekem egy kecskefiat, hogy a barátaimmal vigadjak. Igaz lehet ez? Biztos, hogy nem igaz. Az atya utána megdöbbenve mondja, hát fiam, te mindenkor velem vagy, mindenem a tiéd. De így el tudja vakítani az embert a szűkebbű szeretetlenség. Mind a kettő teljes torztükör volt, hogy én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem, meg az is, hogy nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy a barátaimmal vigadjak. De ez elárulta, hogy az ő gondolkozásba az ilyen adok-adj, az ilyen jogszerű gondolkodás uralkodott, és az Isten szeretetéről fogalma sem volt. Az atyával való kapcsolatában is volt egyfajta számítás, egyfajta elvárás, hogyha én itt vagyok, én szolgálok neked, akkor hát nekem mi jár? És senki nem emlegette a fiúnak a múltját, de a testvére igen. Azt mondta, mikor ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emesztette fel a te vagyonodat, neki hiányzott azt, hogy ezt néven kell nevezni, hogy itt mi volt. Az atya nem tartotta fontosnak, hogy erről egyetlen szót szóljon, vagy emlékezzék, de ő kimondta keményen, és hogy akkor te levágottad neki a hízott tulkot. És az atya megint szelíden és szeretettel azt mondja, neked most vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred. Ugye itt az atya megint. A fiú azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivattassam, az atya helyre tett, azt mondta, ez az én fiam. Itt ő azt mondta, ez a te fiad. Az atya helyre igazította, ez a te testvéred. Ugye ez atyának ez a szelítsége, ez a szeretete van, ami csodálatosan áll előttünk ebben a példázatban, hogy egyiken is segíteni akar, a másikon is. És én azt hiszem, hogy mikor ennek a példázatnak a végére érünk, akkor valahogy még jobban átérezzük, hogy milyen nagyot mond ez az ige, hogy és mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Kérdezzük meg, mi is elmondhatjuk ezt a vallomást? Mi is el tudnánk ezt mondani, hogy mi személyes tapasztalatból így megismertük, és azt is, hogy elhittük? Tudjuk, mi ennek a próbája? Az a próbája, hogy ilyen szeretetet tanúsítunk egymás iránt. Egyedül ez az, ami megmutatja azt, hogy mi tényleg megismertük-e, és elhittük-e az Isten irántunk való szeretetét. Hogyha ez nyilatkozik meg
az egymáshoz való magatartásunkban, akkor ez igaz. Ha nem, akkor még hiány vagyunk ennek a tapasztalatnak, és vágyakozzunk ezt mielőbb megszerezni. Szívemből kívánom ezt. Hiszen itt vagyunk az emberi történelem végén, itt vagyunk az utolsó ítélet küszöbén, és tudjuk, hogy az Isten csak egyetlen dolgot keres, a legfontosabbat mindegyikünk életében, hogy megtanultuk-e a menny nyelvét, be tudunk-e illeszkedni a mennyei világba, azt a szeretetet megízleltük-e, megismertük-e, magunkévá tettük-e, amelyet az Isten megtestesít, és amely az Isten országában uralkodik. Szívemből kívánom, hogy a példázat is, az idézett ige is tükröt tartson elénk, és szomjazzunk ennek a szeretetnek az igazi megismerésére és az igazi gyakorlására. Amen.

Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. És szeretnénk kifejezni a mi hálánkat, ahogy erre erőtlen emberi szavak képesek, azért, hogy Krisztus eljött erre a világra, és életével, cselekedeteivel, és ilyen tanításaival is, mint a tékozló fiú példázata, kinyilatkoztatást adott nékünk a számunkra láthatatlan Istenről. A mennyei atyáról is, és önmagáról is, mint Isten fiáról. Ó, Urunk, köszönjük, hogy tükröt tartottál elénk, hogy nem is olyan egyszerű magunkévá tenni ezt az igét, hogy megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Urunk, ha arra gondolunk, hogy milyen a mi egymáshoz való viszonyunk, akkor sokszor ebben a tükörben bizony azt látjuk, hogy mi még nem ismertük meg igazán, és nem hittük el teljesen a te irántunk való szeretetedet. De kérünk, adj ebben mindannyiunknak növekedést. És szeretnénk, Urunk, most hálát adni a mi kedves keresztelendő testvéreinkért. Urunk, te tudod az ő útjukat idáig. Te tudod azt, hogy milyen segítségre van szükségük, hogy ne csak ünnepélyesen megkössék a szövetséget te veled, hanem végül célba is érjenek, megkaphassák a felmentő ítéletet, megkaphassák az igazság, az élet koronáját te tőled, és az örök élet részesei lehessenek. Urunk, kérünk, segítsd őket, hogy soha se tévesszék szem elől, hogy a legnagyobb a szeretet. Add, hogy soha se kívánjanak jobban mást, mint ebben a szeretetben való növekedést, ennek az igazi gyakorlását. És kérünk, Urunk, áldj meg minket is a gyülekezetet, és add, hogy igaz szeretettel tudjuk őket fogadni. Add, hogy testvéreiké tudjunk lenni. Ahogy elhangzott, valóban otthonra tudjanak találni a gyülekezetben. És Urunk, kérünk, hogy a holnapi napon a keresztségen is legyen itt a te szent jelenléted, és ajándékozd meg őket a te bűnbocsátó kegyelmed bizonyosságával, a te elfogadásod bizonyosságával, és adj új erőt, új lelkesedést, és hatalmas növekedést az ő hitéletükben, gyakorlati életükben a keresztség nyomán. Mindannyiunk számára legyen ez egy boldog, örömteljes bizonyság. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal kegyelmedből. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el mindnyájan a korintusiakhoz írt első levél 10. fejezetéből a 11. verset, mint a mai igehirdetés alapigéjét. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk. Megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Kikről mondja azt az írás, hogy ami velük történt, az példaképpen esett rajtuk, és a mi tanulságunkra iratott meg, akikhez az idők vége elérkezett. Teljesen egyértelmű, hogy az Izrael népe ószövetségi iratokban megörökített történelméről van szó. Az az ige úgy hangzik, hogy Isten ezt mondja nekünk, eleve úgy iratta meg ezeket, eleve azért vitte végig ezt a történetet Izraellel, hogy tanítsa és segítse azokat, akikhez az idők vége elérkezett. Milyen korszakot nevez a Szentírás úgy, hogy az idők vége elérkezett? Kettős értelme van. Az egyik értelme az, hogy már amikor Jézus a mi földünkre jött, és különösképpen amikor meghozta a golgotai áldozatot, ettől kezdve az utolsó idő van, mert a döntő csata a jó és a gonosz küzdelmében megtörtént. Biztosan emlékeztek a zsidókhoz írt levél első fejezetének az első versére, amely úgy hangzik, minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Tehát az apostolok már utolsó időnek tekintették ezt az időt. De van egy másik értelme az utolsó időnek, az apostolok is beszéltek még egy jövőbeni időről, hogy lesz majd az utolsó napokban, lesz majd az utolsó időben, és ezen a Jézus visszajövetele előtti időt értették. És ezt az igét ezért, amit felolvastunk, úgy kell hallanunk, mint egy nekünk szóló felhívást, hogy tanuljunk Izrael történetéből. Mert olvasom még egyszer, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk. Megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Töprengtünk már azon, hogy vajon Isten milyen tanulságokat akar megértetni velünk Izrael történetéből, akikhez az idők vége elérkezett, akiket azért hívott el, hogy az idők végén képviseljék az örökkévaló evangéliumot, a megváltási tervnek az emberi eszközei munkálói legyenek. Megmondanám azt is, hogy mi késztetett arra, hogy ezt a témát válasszam ma délelőtre. Szeptember végén volt egy országos küldöttgyűlés, előtte egy ilyen összevont szombatnapi istentisztelet és másnap a küldöttgyűlés, és örülök annak, hogy a gyülekezetben körbe-körbe mennek erről a kazetták. Én szeretnék buzdítani mindenkit, aki nem hallgatta meg ezeket a kazettákat, legfőképpen a vasárnap délutáni elhangzott igehirdetést, hogy feltétlenül pótolja. Mert itt kirajzolódott egy olyan megújulásnak és egy olyan reformációnak az útja, amelyről a közösségünk felismerte, hogy erre kell menni. Pontosabban úgy mondanám, hogy egyesek felismerték. És én tényleg úgy láttam, hogy a Szentlélek erejével szólaltatták meg, hogy ebbe az irányba kell mennünk. És azóta volt egy imahetünk. Én nem tudom, az különböző imacsoportokban kik voltak, akik úgy érezték, hogy most a legszükségesebb azért imádkozni, hogy az a megújulás, az a reformáció, amely annyira ihletetten és annyira világosan rajzolódott ki, hogy erre kell mennünk, az valóban megvalósuljon és meg ne torpanjon. És ha elmúlt az imahét, akkor átérezzük el, hogy a könyörgést ezért nem szabad abba hagyni. Tudjuk-e azt, hogy mekkora a tét, mekkora ennek a szükségessége? Mert minden mozgalom, amelyet Isten indított, vagy minden hívő nép, vagy hívő egyház, amelyet az Isten indított, háromféle állapotban lehet. Ez a háromféle állapot a következő. Őrzi azt a küldetést, őrzi azt a hitet, ahogyan, amiért Isten elhívta. A második lehetőség, hogy elindult lefelé, és halad lefelé, és a harmadik lehetőség, hogy a mélypontról elindult visszafelé. A három állapot valamelyikében van. Vagy töretlenül őrzi azt a hitet, azt a küldetést, amiért Isten elhívta, amivel elindította, vagy megy lefelé, vagy lentről elindult visszafelé. És az Isten tiszteletünk során én majd fel fogom tenni ezt a kérdést, miután belenéztünk az Izrael történetének a tanulságaiba, hogy szerintünk a nemzetközi advent közösségünk és a mi saját magyarországi közösségünk, benne a mi gyülekezetünk, mi szerintünk a három állapot melyikében vagyunk. Mindezt, mint a tükörben nézzük meg Izrael történetének a tanulságaiban. Legelőször azt a kérdést szeretném feltenni, hogy lehet-e párhuzamot vonni Izrael küldetése és közelebbről, ugye a végidőben elhívott advent mozgalom küldetése között. Hát ugye az ige önmagában arra mutat, hogy igen, hiszen ezt olvastuk, hogy példaképpen estek rajtuk, és a mi tanulságunkra iratott meg, akikhez az idők vége elérkezett. De szeretnék egy mondatot felolvasni Ellen White könyvéből, a bizonyságtételek 5. kötetéből, és ott így olvasom a 75. oldalról. Tudtomra adták, hogy ugyanazt az ösvényt járjuk, amelyen a régi Izrael járt. Ugyanúgy eltávolodunk szent hivatásunktól, mint Isten választott ősi népe. Ezt nem az advent mozgalom legdiadalmasabb kezdeti korszakában írta, hanem évtizedekkel később. Figyeljük meg ezt az idézetet. Azt mondja, tudtomra adták, nem a saját véleménye volt, hogy ugyanazt az ösvényt járjuk, amelyen a régi Izrael járt, ugyanúgy eltávolodunk szent hivatásunktól, mint Isten választott ősi népe. Tehát nézzük meg most, hogy Izrael milyen utat járt, hogy hívta el őket a Jóisten, milyen utat járt, és aztán nézzünk ebbe a tükörbe, hogy hol tartunk, és miért olyan életfontosságú a megújulás és a reformáció, és miért kell azért olyan buzgón imádkoznunk. Hát először is felteszem a kérdést, hogy lássuk a párhuzamot, hogy Isten mikor hívta el Izraelt. Azt olvassuk, hogy akkor, amikor már az a néhány család is, akik még őrizték az egyetlen teremtőisten ismeretét és tiszteletét, köztük Ábrahám családja is, már ezt is kezdte fertőzni a bálványimádás. Már ezt is kikezdte a rontás. Isten akkor hívta el Ábrahámot, hogy Izrael ősatja legyen, és akarta letelepíteni Izrael népét egy földrajzilag alkalmas helyen, hogy egy tömbben, egy népként képviseljék a pogányság tengerében az egyetlen teremtő és megváltó Isten tiszteletét és igéjét. Hogyan hívta el Isten őket? Azt olvassuk, mindig így mondja az ige, hogy hatalmas kézzel, kinyújtott karral, nagy jelekkel és csodákkal hozta ki őket Egyiptomból. Mindnyájan tudjuk, hogy így volt. És miben állt a küldetésük? A Szentírás így határozza meg, a Római Levél 3. fejezete 2. versében ezt olvassuk, Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Óriási küldetés. Támasztott köztük prófétákat, és cselekedett a történelmükben, rájuk bízta az ő beszédeit, rájuk bízta az Isten ismeretét. És még valamit ezzel együtt, nem úgy bízta rájuk, hogy ezt maguknak élvezzék, hanem emlékezzünk arra, hogy a Sínai hegynél, mikor szövetséget kötött velük, mit mondott? Azt mondta, lesztek ti nékem valamennyi nép között az enyém, de azért, mert enyém az egész föld, valamennyi nép érdekében, és ti lesztek nékem papok, birodalmai szent nép. Ezt úgy is lehetne mondani, egy misszionáros nép. Egy megszentelt nép és egy misszionáros nép, amely az Isten beszéde képviseletét minden nép között viseli és vállalja. És akkor nézzük egy kicsit az végidőben elhívott advent mozgalmat. Mikor hívta el Isten? A 19. század első évtizedeiben közepe felé, amikor kezdett a modern kereszténység jelensége kialakulni, amikor kezdett kialakulni az az állapot, amit Jézus így jellemzett előre, hogy milyen állapotban lesz a kereszténység az ő eljövetele előtt, ugye felsóhajtott, és azt mondta, avagy az ember fia, amikor eljön, talál-e hitet, valódi élő hitet a földön. Abban az időben, amit a Szentírás úgy jellemez, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, az egészséges tudományt el nem szenvedik. És a Jóisten ebben az időben megint elhívott egy mozgalmat, elhívott egy népet, és hogyan hívta el őket? Nagyon hasonlóan, mint Izraelhez. Én alig várom, hogy végre kiadásra kerüljön igazi, precíz, történetileg is pontos advent történelem, amely azt a rengeteg csodálatos dolgot elénk tárja, már nagyon közel van a készhez és a kiadáshoz, amiből majd megismerhetjük mindannyian részletesebben, hogy itt a Jóisten jeleket és csodákat cselekedett, és hatalmas kézzel és kinyújtott karral alapította hogy így mondjam, az Istennel szerzett rendkívüli, hatalmas, természetfeletti tapasztalatok mindennaposak voltak az advent mozgalom indulásakor. Tehát ugyanígy alapozta meg a Jóisten, mint valamikor Izraelt. És milyen megbízatást kapott? A megbízatásra megint úgy szól, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Jelenések könyve 12. fejezetének a 17. versében úgy olvassuk, a hosszú évszázadok hívő mozgalmának az örökösét a végidőben majd az jellemzi, hogy megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugye megőrzik Isten parancsolatait, megvan náluk Jézus bizonyságtétele. Tehát ez a feladat, őrizni Isten parancsolatait, nem csak a 10 parancsolat értendő, hanem az Isten teljes beszéde, Isten minden igéje, és az ihletett ige fenntartása, mint ami az Isten beszéde, és azt, hogy megtartsák ezt, és a Jézus hiteles hitét, amely az írásokon alapul. És milyen küldetést kapott az advent mozgalom? Izraelhez hasonlóan nem azt, hogy magának élvezze ezeket, hanem ugye ezeket az igéket kell beteljesítenie, hogy Isten országának ez az evangélium, a hirdettessék, a hiteles evangélium az egész földön minden népnek, ahogy Jelenések könyve 14. fejezetében olvassuk, hogy az örökkévaló evangélium hirdettessék a végidőben időszerű üzenetek hangsúlyaival az egész földön minden népnek. Vagy ahogy Jelenések könyve 10. fejezete utolsó verse mondja annak a mozgalomnak, amit nagyon világosan leír, hogy hogy keletkezett, hogy ismét profétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és király előtt. És miután láttuk ezt a párhuzamot, tegyük fel azt a kérdést, hogy Izrael milyen ösvényen járt? Hogyan jutott odáig? Mi az a bizonyos ösvény, amiről azt olvastuk, hogy hasonló ösvényen erre lépett az advent mozgalom, és olvastuk ebben a megrázó bizonyságtételben. Milyen utat járt be Izrael? Előre mondom, hogy örülhetünk, hogy az advent mozgalom nem fog idáig jutni Isten ígérete szerint, de ahova jutott az Izrael népe, az tragédia. Mert utoljára Jézus kimondta ezt az ítéletet, hogy most már elvétetik tőletek az Isten országa, és átadatik oly népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Ez Máté evangélium a 21. fejezete 43. versében olvassuk. Vagyis mit tett Isten? Visszavonta tőlük azt a kiváltságos, ünnepélyes, hatalmas megbízatást, amelyet adott nékik. Hosszú-hosszú éveken át, a sínai szövetségkötéstől számítva 1500 éven át fáradozott és küzdött értük, hogy betöltsék ezt a küldetést. És a végén kimondta, elvétetik tőletek az Istennek országa, és átadatik oly népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Ma is kedves ebből a nemzetből mindenki az Isten előtt, aki őt féli és az ő parancsolatait megtartja. De a nép egészétől a küldetés, mint az Isten országa képviselete visszavonatott. És akkor nézzük meg, hogy mit mond az írás, hogy hogy indult el a romlás útján Izrael, és hogyan láthatjuk ennek a láncreakciónak az egyes lépéseit. Szeretném a Római Levél 9. fejezetéből olvasni, nagyon pontosan, egy pontos diagnózist ad itt Pál apostol, aki annyira szerette az ő hittestvéreit és az ő nemzetét, és mégis ki kell mondania a tragédiát. Meg kell mondania, hogy mi volt ennek a szomorú végnek az oka. Mi volt a baj gyökere. Így olvasom Római Levél 9. fejezetéből, 30. verstől a 32-ig. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Milyen tragédia, nem? Izrael, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Hogy értsd ezt? Nem jutott el az igazság törvénye betöltésére. Az igazság törvényét kapta, rábízatott, és követte, ez volt a szándéka is, egy bizonyos mértékben követte, de mégse jutott el az igazság törvénye betöltésére. Felteszi a kérdést, miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Hogy lehet ezt más szavakkal mondani? Mintha saját erejükből, saját igyekezetükből kéne a törvényt betölteni. És utána így mondja, mert beleütköztek a beleütközés kövébe. De ebből azt érthetjük meg, hogy a beleütközés köve, ahol a legkönnyebb elbotlani, ahol nagyon könnyű egy hitbeli hajótörést szenvedni. Ha az ember nem hitből próbálja az Isten beszédét, az Isten törvényét megtartani, hanem önerőből, saját igyekezetből, mintha az a törvény cselekedeteiből volna. Azt mondja, ez volt Izrael lefelé indulásának a gyökere, ez volt a legsúlyosabb baj. És akkor hadd tegyem fel azt a kérdést, hova jutottak ezen az úton, amit más szavakkal így mondhatunk, hogy kifejlődött a legalizmus. Még úgy is hívták magukat, és az ember úgy elszomorodik ezen a vakságon, a babiloni fogságból hazatért zsidóság így nevezte magát, hogy nomokrácia, törvényuralom. Büszkén viselték ezt a nevet, hogy törvényuralom. A törvény népe, amely hadakozik a törvényért, amely megtartja a törvényt. Ennyire elveszítették a hitbeli utat, és büszkék voltak erre. És Jézus pedig hogy leplezte le, hogy mennyire nem jutottak el az igazság törvénye betöltésére. Olvassuk el Máté evangélium a 23. fejezetében, hogy mit mondott nekik. Azt mondta, igen, precízek vagytok a törvény megtartásában, hogy megdézsmáljátok, vagyis megtizedelitek még a mentát, meg a kaprot, meg a köményt is, ezeket a semmit érő kerti növényeket nagy gonddal félreteszitek természetben ezekből a tizedet, de elhagyjátok, amik a nehezebbek, ami a lényeg a törvényben, a szeretetet, az irgalmasságot, az igazságos ítéletet. És Jézus így mondta, pedig emezeket kellene megtartani, és amazokat sem elhagyni. Vagyis azt mondta, semmilyen külsődleges törvény megtartása, még olyan precíz is, az égvilágon semmit nem ér, ha hiányzik a szeretet, az irgalmasság, az igazságos ítélet. És utána mondott nekik egy hasonlatot. Azt mondta, tudjátok, mit csináltok? Ti tisztogatjátok a pohár és a tál külsejét, és nem veszitek észre, hogy a belseje tele van törvénytelenséggel, ragadománnyal, és az önzésetek mindenféle utálatosságával. És Jézus azt mondta, vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, és akkor majd a külseje is tiszta lesz. És felteszem azt a kérdést, hogy mi a következménye annak, hogyha megfogyatkozik az Isten és a felebarát iránti szeretet. Ha ez a mag, ez a lényeg, ami az hiteles vallásosságnak a közepe meggyengül. Mert ugye itt ez történt, ahogy Jézus mondta, elhagyjátok a szeretetet, az irgalmasságot, az igazságos ítéletet, és a pohár és a tál külsejének a tisztogatásával vagytok elfoglalva. Akkor mi az, ami ebből következik? Hogyha megfogyatkozik az Isten és a felebarát iránti szeretet, akkor jön a misszió helyett a letelepedés. Akkor az Isten népe letelepszik, éli a maga életét, meg van vele elégedve, de nem hajtja az Isten iránti és a felebarát iránti buzgó szeretet, ha nem tud azonosulni az elveszett emberek megmentéséért buzgó isteni szeretettel, akkor letelepszik. Mint ahogy Izrael is kényelmesen letelepedett a maga országában, és én mindig olyan elszomorodva olvasom a Salamon korát, amikor akkora lehetőségeik lettek volna egy világmisszió kifejlesztésére, és akkor olvasom a Bibliában, hogy mit csinált Salamon, szervezett expedíciót, és hoztak neki távolról ufíri aranyat, meg majmokat, meg pávákat. Hoztak mindenféle luxus cikket a távolabbi országokból, és azt olvasom, hogy fölhalmozták Jeruzsálemben az aranyat, meg az ezüstöt, mint a köveket. Mit kellett volna ehelyett csinálni? Expedíciókat szervezni, hogy vigyék az élő Isten ismeretét. Misszionárus néppé lenni. Hogy az Isten elveszett emberiség iránti szeretete és a felebarát iránti buzgó szeretet hajtsa őket, hogy ezt a küldetést betöltsék. Aztán még folytatom tovább. Ha pedig az Isten és felebarát iránti szeretet hiánya miatt a missziót felváltja a letelepedés, akkor mi a következő lépés? Teljesen eltorzul a világhoz való viszony. Ellen White nagyon találóan mondja azt, hogy Izrael állandóan két végletbe esett a hanyatlás a korszakában, tehát két véglet között ingadoztak, vagy egyik csoport ebbe a végletbe esett, a másik abba. Vagy követték a pogányok szokásait, vagy teljesen fertőződtek a bálványimádással és a pogányok erkölcseivel, vagy gőgös merevséggel elzárták, elkülönítették magukat tőlük, mintha az Isten áldásai kizárólag az ő kiváltságuk lett volna. Jézus korában a farizeusok azt képviselték, hogy elzárkóznak a világtól, tisztátalanná nem akarják tenni magukat a világgal való érintkezéstől, és a szadduceusok, akik a hellenizálódás is nagyon hatott rájuk, azok meg a világhoz való azonosulás irányzatát képviselték. Ez a két irányzat feltétlenül megjelenik a világhoz való viszonyban azonnal, amikor az Isten iránti szeretet alább adj, és a misszió helyét fölváltja a letelepedés. És akkor még mi jön ezután? Ezután már az jön, hogy ha hiányzik az Isten iránti szeretetnek és a közös munkának az összetartó ereje, ha van egy elkényelmesedés és elhatalmasodnak az önző emberi természetnek a konfliktusai, akkor kell a szervezet, a minél erősebb, minél emberibb szervezet, amely összetartja ezt az egészet. Ugye Izrael is rálépett erre az útra, nem működött az, hogy az Úr az Istenünk, a mi királyunk, mert meglazult az emberek személyes kapcsolata ővele, és akkor bejött ez, hogy adj nekünk királyt, mondták Sámuelnek, úgy, ahogy a többi népnél szokás. Tehát Izrael egyszerűen megtagadta a küldetést, olyan akart lenni, mint a többi nép. Isten ünnepélyesen szövetséget kötött velük a Sínai hegynél, és végül ide jutott a dolog, hogy legyünk olyan, mint a többi nép. Legyen olyan királyunk, legyen ugyanolyan önző fölé alárendeltség, legyen ugyanolyan emberuralom Izrael felett, mint ahogy a többi népnél szokás. És akkor felteszem a kérdést, és az advent népnél mi a helyzet? Több mint 150 év telt el, ha 1848-tól számolom a mozgalom most már szilárd eszmei megalapozottságától. Hol tartunk? Őrizzük azt a hitet, azt a küldetést úgy, ahogy az Isten adta? Lefelé megyünk, vagy elindultunk visszafelé? Azt kell mondanom, hogy a lefelé utat nemzetközi mozgalmunk megjárta. Mert mi történt? Ugye így írta Ellen White 1904-ben, azt mondta, az utóbbi 20 év alatt egy finom ravasz befolyás úgy működött, hogy emberek emberekre tekintsenek, és elfelejtsék az ő mennyei társukat, és emberi erőre támaszkodjanak. Bejött a legalizmus, bejött az emberi büszkeség, bejött az emberi teljesítményekre való büszkeség. Az 1888-as, ahogy magyarosan szoktuk mondani, Minneapolis-i konferencián már óriási erőfeszítés történt, hogy vissza a hitáltali megigazulás útjára, mert ez elindulás Izrael útján, a legalizmus és a büszkeség útján. Olyan jó, hogy a Bibliában megvan írva az advent mozgalom hanyatlására vonatkozó számos kijelentés, mert különben kétségbe esnénk. És olyan jó, hogy az is megvan írva, hogy a maradéka megtér, és mégis elvégzi a küldetését, és nem úgy fog véget érni, mint Izrael története. De az ember borzasztó romlékony. Az Istennek pedig sohasem erőszakosan intéz dolgokat, hanem a Jóisten egy hosszú, türelmes lelki küzdelmet folytat, mint ahogy Izrael is nagyon sokáig küzdött, hogy arra a magaslatra emelkedjék, és azt a küldetést töltse be, amit ő szánt néki. És utána bekövetkezett az advent mozgalomban is a letelepedés? Megfogyatkozott az Isten és az egymást iránti szeretet? Bizony, hogy bekövetkezett. Már nem az működik, hogy menjetek el szélese világra. Most csak egy kérdést teszek föl. Sokszor ír Ellen White arról, hogy olyan területekre, ahol senki nincs, ahol nem képviselik az végidő örökkévaló evangéliumát és időszerű üzeneteit, költözzenek el missziós családok. Nem hivatásosok, hanem missziós családok, akik ott a példamutató életükkel és hitben imádkozva szemberi kapcsolatokat keresnek, hogy képviseljék az üzenetet. Ki lenne közülünk, hogy ma erre a felhívásra indul? Nem misszionárusnak Afrikába, csak misszionárus családként elköltözni valahova, ahol emberek nem ismerik a végidőben oly életfontosságú üzenetet, hogy ott példamutató életével, hitével, imájával elindítson valamit. Letelepettünk. Döntően az a szemléletünk, hogy le kell élnünk a magunk tisztes polgári életét, úgy, mint másoknak. És hát ahol alkalmunk adódik, ahol van rá lehetőségünk, hogy bizonyságot teszünk az evangéliumról. De hát alapvetően ez az Úr gondja, ez az Úr feladata. Hát van néhány evangélista, őket támogatjuk. De az Úr egész Izraelt misszionáros népnek hívta el, és az advent népet egészében erre hívta el. Mert az Isten sohasem mennyei angyalokkal végzi el az evangelizáció szolgálatát, és nem néhány evangélistával végzi el. Miért volt olyan csodálatos az őskeresztény időkben, hogy egy emberöltő alatt az egész római birodalom tele lett keresztény gyülekezetekkel?
1: mert az egész nép misszionárus nép volt. Nézzétek meg az evangéliumokban. Nem arról van szó, hogy néhány apostol érte el ezt az eredményt. Egy megszentelt nép volt, egy nép volt, amely ment, amely elment szélesre világra, amely együtt dolgozott, együtt munkálkodott, hogy a Krisztusról szóló evangéliumot képviselje. És aztán még mi jön ezután? Megjelenik a világhoz való viszonyban a két irányzat. Az egyik az elvilágiasodás, amely azonosul teljesen a világgal, a másik meg, amely ez ellen védekezve magába zárkózik és elzárkózik a világtól, és próbálja őrizni valahogy görcsösen a dolgokat, de nem végez missziót. És könnyen bejön egy önigazultság, esetleg egy önigazultság azokkal szemben, akik meg a világiasság irányában indulnak el. És aztán a szervezet is megromlik. Ez is törvényszerű. Emberuralom, emberi irányítás, Krisztus helyett. Olyan szép, hierarchikus, fölé alárendeltségű emberi szervezet. Emberi kézbe kerül az Isten művének az igazgatása. Ez az a lejtő, amelyen kivétel nélkül minden hívő mozgalom Izrael mintájára elindul, ha egyszer csak meg nem áll és el nem kezd visszafelé menni. És mit mondhatunk a mi magyarországi közösségünkről, mert ez az, ami közelebbről most minket érint. Én azt mondhatom, hogy ott vagyunk, hogy úgy lentről elindultunk visszafelé. Mert azt még nem mondtam, hogy mi a legutolsó pont, mi a mélypont. A legutolsó pont az, mikor már a szervezet is eltorzul, mikor beáll az emberuralom, akkor Sátánnak nagyon könnyű dolga van, mert akkor elég neki néhány tanítót és vezetőt rossz irányba befolyásolni, elég őket megnyerni. Így olvassuk mindig az Izraelről, hogy eltévejedett a király, és vele az Izrael. Ha az emberek emberekre tekintenek, ha az emberi tekintélyeket követik, önállóan nem gondolkoznak, önálló hitük nincs, akkor nagyon könnyű a tanítást is megrontani. Akkor nagyon, nagyon könnyű már az alapokat is eltorzítani, mert csak néhány embert kell ennek megnyerni, és vele megy az Izrael, és vele torzul az egész. Azt mondhatom, hogy mi valahonnét innét elindultunk, mert ugye miből indult ez a mozgalom? Egy hitbeli protestációból, hogy a tanítás nem torzulhat el. Ezen a ponton itt tovább nem. Az Isten beszédétől nem lehet eltérni. A tanítás nem torzulhat el. De testvérem, szeretném, ha tudatosulna bennünk, hogy ez az Istennek legyen hála, hogy ennyi megtörtént, és ezt sikerült megőrizni máig. Azért adjunk hálát a Jóistennek, hogy a mi közösségünkben nem létezik ilyen, hogy az Isten beszéde így mondja, és valaki merje azt mondani, hogy mi így csináljuk ezzel szemben. Ha van egy rövid ideig vívódás, mikor nyilvánvaló, hogy ez az Isten beszéde, akkor mindenki azt mondja, így. Most nemrég volt az országos konferenciál gyülekezeti véneknek, és ott szó volt az Isten tiszteleti renddel kapcsolatban bizonyos reformokról, és azért ilyenkor mindig olyan csodálatos jó érzés, mikor észreveszünk valahol, hogy az Isten ígéje szerint így van, és itt valamit helyre kell állítani, vége a vitának, vagy vége a eltérő véleményeknek, akkor mindenki azt mondja, akkor így, mert az Isten ígéjétől nem térünk el. Testvérem, ennek örülhetünk, de lássuk meg, hogy az összes többi hátra van. És amit a küldőgyűlés a kazettáján hallgattatok, azok pont erről szóltak. Mert amikor olyan nagy nehézségek között indultunk, amikor akkora küzdelemben voltunk, akkor volt élő hit, akkor volt az, hogy védj tőlem. De most el kell ismernünk, hogy hajlamosak vagyunk elindulni a lejtőn, hogy az élő hitet felváltsa, mintha a törvény cselekedeteiből volna, mintha az önerünkre támaszkodnánk. És hogyha nem megyünk fölfelé, akkor itt nincs egy helyben toporgás, akkor lefelé menetel következik. És még a letelepedésnek is meg kell változnia, vissza kell térnünk az Isten adta küldetéshez, és még a szervezet tekintetében is vissza kell térnünk az őskeresztény mintához. Ezek még óriási lépések. És mi a Jóistennek hálát adhatunk, hogy a legutóbbi küldőgyűlésen ez olyan nagyon tisztán szólalt meg, és olyan nagy világossággal szólalt meg, hogy hogy kell megtenni a megújulás hátterén a reformnak a további lépéseit, hogy így mondjam, ezekben a lejtmenetben, ami nagyon hasonlít azon, ahogy minden hitben indult mozgalom ezt az ösvényt járja végig, ezen a lejtmenetben megy lefelé, most ezen fölfelé kell menni. Megkérdezem, az idők jelei sürgetnek minket arra, hogy ezt megtegyük? Igen, igen, sürgetnek. Kimondhatatlanul sürgetnek bennünket. És szeretném megkérdezni azt, hogy mikor lesz ebből valami?
0: még ahogy mondtam, néhány ember látja ezt egész tisztán, de hogy az egész népünkben egy szemléletváltozás történjék, hogy mindenkinek személyes meggyőződésévé, személyes szívügyévé legyen, még az is óriási dolog. És az, hogy megvalósuljon, az még óriásibb dolog. És emlékezzünk arra, hogy ehhez nélkülözhetetlen, hogy először is megjelenjen az igazi bűnbánat. Soha nem volt még megújulási mozgalom, hogy soha nem bontakozhatott ki igazi bűnbánat nélkül. És nekünk még ezért könyörögni kell a Jóistenhez, hogy a vakságunkat oldja fel, minden önhitséget építsen le bennünk egyénileg és közösségileg, és mi meglássuk azt, hogy lemaradásban vagyunk, nem veregethetjük a málunkat, mert a Jóisten ezt már sokkal hamarabb szerette volna, hogy elinduljunk ezen az úton. És bárcsak a Jóisten ajándékozta nekünk egyénenként és együttesen igazi bűnbánatot, hogy egy hitbeli szemlélettel föl tudjuk mérni, hogy hol, miben, miért maradtunk le az idők jelei mögött az Isten útja követéséből. És a bűnbánat mellett még egyre van szükség, még soha nem volt, igazi reformáció nem bontakozott ki, valódi buzgó könyörgés nélkül, annélkül még soha. Hogy annyira szívügyünknek tekintsük a megváltás műve befejezését, annyira szívügyünknek tekintsük az veszendő emberiség megmentését, annyira szívügyünknek tekintsük a saját hittestvéreink, a saját közösségünk lelki megújulását, hogy ez a mindennapi imánkban a legbuzgóbb és a legfontosabb könyörgés. Annyira nagy szükségünk van erre. Lehet, hogy én egy más istentiszteleten is említettem, és elnézést, ha ismétlés, de nekem ez mindig fülembe cseng, hogy egyszer valaki idejött egy keresztség istentisztelete évekkel ezelőtt, egy ilyen Párizsban élő művészember, egy ilyen világfi volt, egy extrém megjelenéssel, és kigondolta volna, hogy őt hogy érintette ez az alkalom. Szólt nekem a végén, hogy kér egy időpontot, szeretne beszélgetni. És akkor eljött hozzám másnap hétfőn, akkor a pillanatot nem tudom kitörölni az emlékezetemből. Leült ott fönt Zugligetben, még itt laktam a szobában, és ez volt az első mondata. Kérem, tisztában vannak önök azzal, hogy ami itt ezen a keresztség istentiszteleten volt, az az áhítat, az a hit, az az igehirdet, és mindennek az ünnepélyessége, a tisztasága, ahogy itt zajlott. Tisztában vannak önök azzal, hogy ezzel meg lehetne hódítani a világot. Egy ilyen típusú embert így érintett meg az az alkalom, és azt mondta, tisztában vannak önök azzal, hogy ezzel meg lehetne hódítani a világot. És mi hiányzik ahhoz? Sokszor emberek, mikor találkoznak azzal a kristálytiszta, tökéletes, teljes bibliai tanítással, mint az éhesek, mint a szomjasok, mint aki azt mondja, megtaláltam, amit kerestem, boldogok, és vágyakozva nyújtják ki a kezüket. De hiányérzetük támad, mikor ezt nem látják egészen megtestesítve. És a gyülekezet nagyon könnyen működhet úgy, hogy lelangyosítja azt a buzgóságot, azt a hitet, azt a nekiindulást, amit valaki érez, mikor találkozik a tiszta evangéliummal, mikor találkozik a bizonysággal, hogy itt az Úr eljövetele a küszöbön, és az Isten mire hív bennünket. Kedves gyülekezet, én szeretnélek mindnyájatokat kérni, hogy szálljuk oda magunkat buzgó imádságra, hogy az, amit kétségtelen a Jóisten munkált, hogy annyira világosan megjelent, hogy mit kell tenni, hogy kell felfelé menni, az mélyleg bekövetkezzék, és az semmi ne tudja megakadályozni. Még szeretnék lezárásképpen olvasni, szintén Ellen White-tól, aki a következőket írja, hogy a megújulás és a reformáció az mennyire nem magától, és mennyire nem könnyen megy végbe. Ezt írja. Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. Ha sátánon állna, akkor az idők végéig egyetlen ébredés sem lenne Isten népe körében. De nem vagyunk tudatlanok módszereit illetően, lehetséges ellenállni erejének. Ha elkészült Isten lelke számára az út, az áldás jön. Sátán épp úgy nem tudja megakadályozni az Isten népére hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny ablakait, hogy ne essen eső a földre. Gonosz emberek és démonok nem állhatnak Isten művének útjába, és nem zárhatják el jelenlétét népének tagjai elől, ha azok megadó és megtör szívvel megbánják és elhagyják bűneiket, és hit által Isten ígéreteire hagyatkoznak. Szívemből kívánom, hogy megértsük, hogy mekkora ellenállásra lehet számítani, ha ezen az úton fölfelé indulunk, és a mi imádságaink olyanok legyenek, mint a vasfal, amely védelmet jelent az ellenség támadásaival szemben, mert azt olvastuk, el lehet ezt kerülni. Luther Márton szavai jutnak eszembe, aki azt mondta, meg vagyok róla győződve, hogy a reformáció ugye soha nem győzhetett volna, ha nem vonult volna fel mellettünk vasfalként néhány igaz ember imádsága. Milyen pici kis ügy volt a reformáció, ugye micsoda eszméletlen túlerővel szemben, és mégis győzelmes lett. És most is milyen kicsi kis zsenge kezdemény ez, ilyen tisztán látni, hogy merre kell fölfelé menni, és milyen reformokat kell megvalósítani. És ez sem győzhet másképpen. Csak ha vasfalként védi az ellenség támadásaitól, azoknak az imádsága, az álhatatos buzgó imádsága, akik értik, hogy ha erre nem megyünk, akkor lefelé megyünk. Ha erre nem megyünk, akkor nem beteljesítjük a küldetést, hanem eláruljuk. És az a rengeteg éhes szomjas ember, aki már két kézzel ragadná meg, és az az üzenet, amely meghódíthatná a világot, nem tudja kifejteni a hatását. A Jóisten segítsen meg mindannyiunkat, hogy az imádságunk, az odaszánásunk igaz legyen, és igazi bűnbánatot is kérjünk a Jóistentől, tiszta szívet és személyes lelki megújulást, hogy mi ne akadályai, hanem munkálói legyünk ennek a megújulásnak. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük, hogy felszólítasz bennünket, hogy kutassuk Izrael történetét, nézzük meg azt a tragikus lefelé haladó ösvényt, nézzünk ebbe a tükörbe, és álljunk meg, és induljunk el visszafelé ezen az úton. Mennyei atyánk, annyira köszönjük néked a te kimondhatatlan áldásaidat. Látjuk azt a rettenetes reménytelenséget, tanástalanságot, eszmei vallási zűrzavart, ami uralja a mi világunkat. Hogyan köszönjük meg néked a te igéd fénylő világosságát, és azt, hogy szabad bejárásunk lehet a te kegyelmedhez, hogy erőt adj természetünk önmagunk legyőzéséhez, hogy adsz neki értelmes munkát a kezünkbe, igazi szeretett szolgálatot egymásért, és ott van a látóhatárunkon a nagy reménység, a te dicsőséges visszajöveteled, az új ég és az új föld, amelyben igazság lakozik. Urunk, könyörgünk te hozzád, buzdítsd fel szívünket. Megköszönjük néked, hogy több fiatal munkatársunkat is olyan mélyen befolyásoltad a te lelked által, hogy megértsék, meglássák, merre kell menni. Segítsd, Urunk, hogy el ne bátortalanodjanak. És könyörgünk, hogy minket pedig, mindannyiunkat, segíts meg, és öntsd ki ránk a könyörgés lelkét. Buzdíts arra, hogy miközben naponta látjuk a szédítő mélységet, amely felé a világ halad, tanuljuk értékelni az időt, tanuljuk megbecsülni az időt, és ragadjuk meg a lehetőséget, és gondoljunk arra, hogy mennyire szeretné Sátán akadályozni, mennyire minden résen próbál majd munkálkodni, hogy meg ne valósuljon az, amit te megmutattál. Urunk, segíts kérünk visszatérni a teljes hithez, az igaz terát támaszkodáshoz, a tiszta szívhez, az igazi odaadó áldozatkész evangélium képviseletéhez, ahol önmagunkat megtagadva készek vagyunk a szolgálatért egymásért, és te éretted. Urunk, könyörgünk, segíts teljes helyreállításhoz, hogy betölthessük azt a küldetést, amit te elgondoltál, és amit ránk bíztál. Áld meg, kérünk, világszerte a te népedet. Urunk, tudjuk, hogy mindenütt fogod munkálni, hogy te mindenütt fakadsz.

Ézsaiás próféta látomásairól lesz szó, egészen pontosan talán egy látomás előtérbe helyezésével, ez az Ézsaiás könyve 6. fejezetének a látomása. Ézsaiás könyve az a bibliai irat, ami tel is teli van látomásokkal. Mégpedig olyan látomásokkal, amelyek Jézusnak főleg az első és második eljövetelére vonatkoznak. Ezek nagyon híres látomások, főleg az első eljövetellel kapcsolatos látomásokkal szoktak foglalkozni. Ezekből körülbelül 22 van a könyvben. Tessenek meggondolni, hogy Dániel és Mikeás könyvén kívül, amelyek időileg is, meg hely szerint is pontosan jövendőltek Jézus első eljöveteléről, ha csak valaki Ézsaiás könyvét komolyan veszi, akkor 22, nem is látomás, látomás fűzér van a könyvben, tehát részletes látomások, azért mondom, inkább látomás fűzérnek nevezhetők, ezen belül a konkrét

0: két proféciák tulajdonképpen majdnem a százat is kiteszik. Gondoljuk meg, hogy ennyi látomás, ami Jézus első eljövetelére vonatkozott, ez annyira meggyőző erővel bír, például a 7. fejezet 14. versében van a híres látomás arról, hogy Jézus szűztől fog születni, tehát a megváltó szűztől fog születni, vagy a 11. fejezet első versétől van az a látomás, amely közli, hogy Jézus Krisztus ugyanolyan ember lesz, mint bárki más az emberiség sorai között. Ugyanúgy kell tanulnia, mondja az 50. fejezet 4-től a 7-ig tartó versei, mint bárki gyermeknek, és ahogy az életét áldozatul adja, Ézsaiás leghíresebb látomása talán az 53. fejezetben található, a szenvedő szolgáról szóló látomás. Ezek óriási dolgok, de én majd szeretnék figyelmet fordítani a második eljövetellel kapcsolatos látomásokra is, amelyek a 13., 60. és a föld ökológiai válságáról, a földi természet összeroppanásáról a 24. fejezetben találhatók. Mégis a több tucat látomás közül úgy gondoltam, hogy mivel amúgy is lehetetlen az összes látomást végig tekinteni, én kiválasztanám a 6. fejezet látomását, amelyben Ézsaiás látomás formájában, tehát nem színről színre, magát az Istent látta. Egy nagyon híres látomás. Ezt szeretném részletről részletre áttekinteni, és majd utána, hogyha lesz idő, akkor a többire is ki fogunk térni. Ézsaiás könyve 6. fejezetében először az első verset szeretném felolvasni, amely a következőképpen hangzik. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Még egyszer olvasom, mert nagyon sokat beszélnék erről az első versről, tehát Ézsaiás 6. fejezet első verse, amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Amely esztendőben meghalt Uzziás király. Ézsaiás próféta 5 királyt szolgált ki. Tevékenysége majdnem 60 évig terjedt a déli ország részben, tehát ő itt a déli ország részben működött. Abban az időben, amikor az északi ország részt meghódították az asszírok és a lakosai deportálták. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, és azt pontosan tudjuk, hogy melyik esztendő, időszámításunk előtt 739. Időszámításunk előtt 739. És Ézsaiás működése körülbelül időszámításunk előtt 681-ig terjed, az teljesen biztos 739-től 681-ig, ez 58 év. Ez a legkevesebb, ameddig ő küzdött a zsidó népért. És eközben a déli ország részben Uzziástól kezdve Jótám, a híres Ezékiás király, de a szörnyűséges Manassé király is, aki a zsidó hagyomány szerint állítólag magát Ézsaiást is kivégeztette. Ezt egészen pontosan nem tudjuk, de a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 37. versében azt olvashatjuk, hogy bizonyos prófétákat ketté fürészeltek. Ezt a zsidó hagyomány egységesen Ézsaiásra érti. Manassé király Ézsaiást egy korhat fatörzsbe helyezte, és fekve, és ketté fürészeltette a fatörzset. Így ölte meg a prófétát. Egy kegyetlen király volt ez a Manassé. Tehát mondom, hogy Ézsaiás 5 uralkodót kiszolgált a déli ország részben, és közben persze az északi ország rész a végnapjait élte, hiszen 722-ben elesett. Ki volt ez az Uzziás, amely esztendőben meghalt Uzziás király? Láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Ha elolvassuk Krónika és Királyok könyveinek feljegyzéseit, Uzziás királyról azt találjuk, hogy 16 évesen került a trónra, és 52 esztendeig uralkodott. 68 éves volt, tehát amikor meghalt. Nagyon szépen kezdődött az uralkodása. A déli országrészt megerősítette, az országot felvirágoztatta, de az ember, ha olvassa a Bibliát, már előre fél attól, hogy azok, akik szépen kezdik a pályájukat, valahogy rosszul fogják végezni. Ez itt is bejön. Uzziás elbizakodott, egyszerű szavakkal így mondhatnánk, tényleg fejébe szállt a dicsőség, és olyan dolgokra vetemedett, amelyeket a saját papi rétege is elítélt, a papok és a léviták, magának akarta megkaparintani a legfőbb egyházi tisztséget is, bement a templomba, ő akart áldozatot bemutatni. Bélpoklos is lett élete végén, és visszavonultságban errekesztve az egészséges emberek társadalmától, tehát 739-ben végezte az életét. Ézsaiás akkor lépett fel, amikor Uzziás még uralkodott, ezt a látomást pedig akkor kapta, amikor Uzziás király meghalt. Tehát pontosan tudjuk, hogy a látomás egy ilyen történelmi helyzetben adatott Ézsaiásnak, hogy egy felvirágzó, de ugyanakkor már lehanyatlásra utaló jelekkel terhes országban egy fiatal próféta kapta ezt a látomást. Hol? Nyilván, hogyha a déli országrész profétája volt, akkor Jeruzsálemben. Amely esztendőben meghalt Uzziás királyt, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Itt van Jeruzsálem kinagyítása, itt van a templomhegy, a Sion hegye. Ézsaiás itt a templomban láthatta, de hol? Ugye Ézsaiás nem volt pap. A könyvéből azt látjuk, hogy valószínűleg Uzziás unokaöccse volt, tehát a királyi családból származott a proféta, de pap nem volt. Ebben az esetben tehát a templom belső részében, a templom középső és legbelső részében, a szentélybe és a szentek szentjébe nem tette be a lábát. Ő valószínűleg a templomnak a csarnokaiban, miközben ott tevékenykedett, tanított, ott részesítette Isten ebben a látomásban, hogy amikor a templom területén volt, és mint fiatal ember gondolkozott az egész sorsáról, az egész jövőjéről, meg a zsidó népnek a sorsáról és jövőjéről, Isten ennek a fiatal embernek egy rendkívüli látomást adott, látta az Istent, mondom, látomás formájában, tehát nem így színről színre, mert ezt megírja a Biblia, hogy Istent, az Atyát színről színre, a bűneset lezáródásáig senki nem láthatja, de látomásban, mintha most itt egy filmszalag mozogna itt a falon, és valami ilyesmire gondoljunk, hogy egyszer csak egy látomás kerekedett ki előtte, és a templomban látta az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Nagyon nagy jelentősége volt ennek, hogy a templom területén látta az Istent Ézsaiás. Nem azért, amire először gondolhatnánk, mert ha mondjuk az ember elolvassa Salamon templom szentelési imáját, ott van egy ilyen híres mondat, az első királyok könyve 8. fejezet 27. versében, ugye Salamon is elmondta, amikor ezt a gyönyörű, szép Sionhegyi templomot felszentelte, azt mondta Istennek, hogy Istenem, téged ez a templom nem fogad be. Az egek egei sem fogadnak be. Nem azért építettük a templomot, hogy te itt legyél, hiszen te több vagy a templomnál, nagyobb vagy egy templomnál, de mégis, hogy az Isten az emberekkel van. Mert ugye ne felejtsük el, a templomnak nem az volt a jelentősége az Ószövetségben, hogy legyen valami kultikus hely, és mindenki oda zarándokoljon el, hanem magában a templom azt szemléltette a zsidó néppel, hogy Isten a bűneset után sem fordult el az emberiségtől, és a templomnak a három részre osztott beosztásán is világosan érzékeltette az Isten, hogy aki hozzá járul, aki hozzá megy, és áldozatot mutat be itt a templom első részében, a pitvaron, bemutatja a bárányáldozatot, amit amikor bevittek a papok, a hétkarú gyertyatartó itt állt a szentek szentjében, a szent kenyerek asztala és a jó illattétel oltára, hogy Isten kedvesen fogad minden közeledést, de legfőképp itt van a 10 parancsolat két kőtáblája ebben a frigyládában, a kérubokkal kimintázott, frigyláda tetején kimintázott két kérub személlyel, vagyis az Isten, bár az ember elfordult tőle, és nem a szeretet törvényét választotta, de hogyha egy ember vissza akar térni az Istenhez, és belátja azt, hogy nem az önzés törvénye szerint akar élni, hanem a szeretet törvénye szerint, és meg akarja bánni a bűneit, Isten itt van, tehát ez volt tulajdonképpen a szentek szentje, az Isten e földön lakozásának a szimbóluma, tehát ezt a zsidó emberek tudhatták, akik elmentek ide ebbe a templomba, amit egyébként Ézsaiás próféta könyvéből ismerünk, mint híres szót, hogy Immanuel, az Isten velünk van. Ugye Immanuel annyit jelent, hogy velünk az Isten, hogy mi elfordultunk az Istentől alapjában véve, de hogyha szembefordulunk önmagunkkal és az önzésünkkel, visszatalálhatunk az Istenhez, és Isten a templom legbensőbb részét, a szentek szentjét azért építette, hogy ezt mindenki számára jelezze, hogy az Isten készséges a megbocsátás, és Isten nem fordult el az emberiségtől akkor sem, ha az ember elfordult tőle. Tehát mondjuk Ézsaiás ezt ismerte. Ézsaiásban, hogy milyen gondolatok kavaroghattak, azt majd mindjárt látjuk a látomás során, minden esetre egy központi helyen kapta ezt a látomást, nem volt ugyan pap, csak proféta, de Isten egy rendkívüli látomásban részesítette őt. A rendkívülit most nem úgy értem, hogy ez egy cirkalmas és bonyolult látomás, ez olyan egyszerű látomás, hogy leírni is alig lehet, annyira egyszerű, mégis óriási mélységek tárulnak fel benne. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. A 103. Zsoltár mondja ki, hogy Isten a mennyekben van, mennyekben székel, mennyekbe helyezte királyi székét, és onnan uralkodása mindenekre kihat. Tehát Isten a világmindenség központjában a mennyben van, de itt a földön is mindazok számára, akik őt keresik, és akik meg akarnak változni. Miközben látja Isten felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. A szeráf szó csak itt fordul elő a Bibliában. Tehát az Ószövetségben ez a szó, hogy szeráp, ez máshol nem fordul elő, csak itt. Egyébként maga ez a kifejezés, hogy szeráp, ez egy héber igéből származik, amit magyarra fordítva annyit jelent, hogy égni. A szeráfokat talán azért nevezték így ebből a sárep szóból, hogy azt érzékeltessék vele, és illetve ez a látomás azt érzékeltesse, mint egyébként a háromszor két szárny, tehát a 6 szárny is érzékeltet, ez is csak itt van egyedül egyébként az egész Ószövetségben, hogy a szeráfok talán azok az angyalok, akik a legközelebb állnak az Istenhez, és akik a legtöbbet teszik a világmindenség fenntartásában. Ugye más profétáknak is vannak ilyen angyal megjelenések, majd fogunk is 4 hét múlva Ezékiellel kapcsolatban ezekkel foglalkozni, de ott például csak 4 szárny van. Miért van itt 6 szárny? Azért, mert 2 szárnyal eltakarják az arcukat. Tehát ez azt fejezi ki, hogy Isten előtt teljes hódolattal vannak, valahogy a hitüket meg az alázatukat, hogy ők nem akarnak önállóskodni, vagy ők nem akarnak függetlenedni az Istentől, ők teljesen megismerték az Istent, és ők mindenestül fogva az Isten szolgálatában akarnak járni. A másik két szárnya lábukat takarta el. Ez annyit jelent, hogy ők gyorsak a tevékenységre, ugye a Bibliában a láb az mindig jelkép is, a cselekvésnek a jelképe. A kéz és a láb a Bibliában mindig a cselekvés jelképe, nagyon egyszerű és magától értetődő jelkép. Tehát hittel, alázattal, de ugyanakkor nagy tevékenységgel és energiával is ott vannak az Isten mellett. És a harmadik szárnykettős, amivel lebegtek, tehát ami középütt volt, tehát úgy lehet elképzelni, hogy az egyik szárnypár ugye fönt, a másik lent, és a harmadik pedig középen, az pedig azt fejezte ki, hogy állandó tevékenységben vannak, tehát hűséggel, álhatatossággal szolgálják az Istent. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. Azt hiszem, el tudjuk képzelni a látomást, nagyon egyszerű, tehát hogy Isten nagysága, tisztasága és szépsége mellett azért Ézsaiás fölfedezte az Istenhez közel álló teremtményeknek a nagyszerűségét is, és a szeráfokon megakadt a tekintete, és látta ezt a 6 szárnyat ilyen elrendezésben. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Tehát ennyi volt mondjuk a látomás, hogy látja az Istent, látja ezeket a szeráfokat, és érdekes módon az Isten hangtalan marad, és ott van a látomás közepén, de a szeráfok szólalnak meg, az egyik szeráf kiállt a másiknak, és azt mondja, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Nagyon lejáratott szó ez, hogy szent. A mai világban szerintem ez, hogy szent, ez már az emberek többségének semmit nem jelent, inkább dühbe jönnek az emberek, ha ilyen szavakat hallanak, hogy szent. Valamiről ne felejtkezzünk el. A Bibliában a szent szónak mindig egy megújuló, értelmes tartalma van. Tudnék a magyar nyelvben is, hogyha én azt mondom, hogy a szent szó abból származik, hogy valaki oda szenteli magát valamire. Vagy oda szenteli magát valami hivatásra vagy küldetésre, akkor már is ez kezd betelni tartalommal, nyilván pozitív tartalommal, és ezek a szeráfok, tehát azt ismerik el, hogy ők az Isten világkormányzásába betekintést nyertek, ők látják, hogy az Isten hogy gondolkodik és mit tesz, és látják, hogy Isten a szeretet törvényének az első betöltője, és elkötelezettje annak, amit később így mond majd a 113. Zsoltár, hogy kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki magát megalázva tekint szét a mennyből, és keresi mindazokat, akiken segíteni tud. Tehát ezt én így szoktam már gyerekeknek is az általános iskolákban elmutogatni, hát hogyha csak nincs se tábla, se semmi, hogy Isten nem ez, hanem Isten ez. Tehát Isten nem olyan, mint egy földi úr és egy földi hatalom, hogy hatalomban, erőben így nagy akar lenni, mint az emberek, hanem az Isten azt tartja nagynak, aki szolgálni tud, aki segíteni tud, mennél több embernek és teremtett lénynek a szükségletét ki tudja elégíteni. Ilyen szempontból ismerik el a kérubok, hogy az Isten páratlan lény, mert az Isten csak jót tesz. Ellentétben mondjuk a világegyetem elbukott lényeivel, a bukott angyalokkal, vagy a bukott, elbukott emberiséggel, mi előszeretettel szoktunk gyakorlatozni abban, hogy mi lesz akkor, ha mi rosszat teszünk. Na mi lesz akkor? Ha nem a világnak lesz elsősorban rossz, annak is bizonyos mértékig, hanem elsősorban mi fogunk koldulni attól, hogyha rosszat teszünk, de az ember százszor és ezerszer kísérletezik azzal, hogy mi lesz akkor, ha rosszat teszünk. Isten ilyet nem gondol, és nem is tesz. És a teremtett lényeknek ez a természetesen jövő hálája, ez a Bibliát végig kíséri. Tessenek csak meggondolni, hogy Jelenések könyve 4.-5. fejezetében szintén az angyalok mondják el ezt, hogy szent-szent az Isten. Utána az a 24 vén is, aki ott van a látomásban, ez Jelenések 4. és 5. fejezete. És Jelenések könyve 15. fejezetében is egy hasonló látomással van dolgunk, és ott még részletesebben azt olvassuk, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaidó, szentek királya. Tehát Isten azért hangzik el háromszor, hogy szent, szent, szent. Isten máskor a Biblia a szentek királyának nevezi, aki minden útjában igazságos, a szeretetet követi. Ő semmit úgy nem tesz, hogy bármilyen formában is a rosszhoz vagy rossz eszközökhöz folyamodnék. Ez egy megdöbbentő dolog, mert hogyha úgy eltesznek gondolni az egész világ mindenségben, főleg a mi földünkön, mennyi sok rossz dolog van, és minden rossz dolgot csak jó eszközökkel lehet megoldani, akkor egy kis képet nyerünk arról, hogy kicsoda az Isten. Ugye, tehát minden rossz dolgot, és hát az a milliárd a hatványon a rossz dolgok sokasága, és Isten minden dolgot csak jó eszközökkel old meg, és meg tud oldani, és a céljához tudja ezeket vezetni. És ahogy elhangzik ez a vallomás, azt mondja, megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától és a ház betelt füsttel. Ez volt az egész látomás. És most következik Ézsajásnak a reakciója. Mit váltott ki Ézsajásból, a prófétából ez a látomás? Akkor mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom. Hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. Sokan firtatták ezt a látomást, hogy mondjuk ez a látomás miért nem Ézsajás könyve első fejezetében van? Miért a 6. fejezetben? Úgy tűnik, hogy ez a látomás alapozta meg a prófétának az egész küldetését. Az első 5 fejezetben Ézsajás már sok mindent leír az ő üzenetei közül. Én azt gondolom, hogy szükségszerű, hogy ezt a 6. fejezet közé bármikor volt is ez a látomás, mert Ézsajás már sok mindent látott, sok mindent hallott, mondom, fiatal ember volt, de azt világosan látta, hogy a zsidó nép nem lesz jobb nép, mint a többi. Ez egy borzalmas tapasztalat volt, borzalmas megrendülés volt. Ézsajás az a prófét, aki először kifejezi, hogy ő látja, hogy az Isten mi mindent tesz ezért a népért, de ez a nép és egyáltalán nép, a néptömegek nem akarnak megváltozni. Ha annyi lenne a zsidó nép száma, mint a tengerpart fövenye, csak egy maroknyi ember akar mindig igazán megváltozni, és ez lesújtó hatással volt Ézsaiásra. És ez az életében már eddig kiformálódó tapasztalat most ebben a látomásban még inkább összegződik, és az egyik legnagyobb emberi kérdéssé növi ki magát. Mi az egyik legnagyobb emberi kérdés? Hát annyi ember él ezen a világon, annyi ember élt is már, meg most is annyi ember él ezen a világon. Hogy lehet az, hogy olyan kevés ember akar értelmesen élni? Olyan kevés ember akar tisztán élni? Olyan kevés ember akar tényleg mások javára élni? Azt látjuk általában a történelemben is, de a mindig aktuális jelenben is, az emberek nagy része a rombolásban, a pusztításban, a másik ember megkárosításában leli az örömét. Ez egy borzalmas dolog. Nagyon sokan úgy gondolják, ezért gondolják azt, hogy Isten nincsen, mert hát először is azt mondják az emberek, hogy Isten miféle emberiséget teremtett. Hát miért nem teremtett egy olyan emberiséget, mondta egyszer nekem egy fiatalember, hogy miért nem teremtett Isten egy olyan emberiséget, ami nem tud rosszat tenni. Jaj, de olyan szép lenne, hát milyen borzalmas az élet, hogy minden nap tele vagyunk a rossz hírekkel. Milyen jó lenne egy olyan emberiség, csak szeretné az ember a másikat, csak szolgálná, csak örömet akarna szerezni. Milyen csodálatos dolog lenne ez? Mások meg azt mondják, hogy hát lehet, hogy Isten ilyen jó emberiséget teremtett, mert Ádám és Évában semmi hiba nem volt, de valahogy félresiklott ez az egész. Maga Isten sem tud már úrrá lenni ennek az egész földi drámának a zajlásán. És hát Istennek el kell viselnie ezt, hogy hát ilyen az emberiség. Ez a költészetben a Pilinszky János jelenések 8-7 című verse, de ez a magyar költészetben tulajdonképpen az Ady Endre híres vers, ami mindjárt meg is fog szólalni, az Ézsaiás könyvének margójára. Tudni kell erről a versről, hogy Ézsaiás könyve 21. fejezetét idézi, így kezdődik a vers, csak hát ezt nem tudjuk, hogyha nem ismerjük Ézsaiást. És utána szintén Héber neveket először ugye a Seir hegyére céloz, utána pedig a Perázim hegyére, meg a Gíbeonra céloz. Ott Ézsaiás könyve 28. fejezet 21. versét idézi. Nos, hát mindjárt megszólal a vers, de hadd mondjam el még, hogy ez azért teszi Adi, mert Ézsaiás könyvének a 21. fejezete is, főleg ez a 11. vers egy nagyon meghatározó része, ott teszi fel a kérdést a prófét, hogy meddig tart az éjszaka? Meddig még az éj? Tehát meddig tart az a történelem, ahol az emberek szinte kéjelegnek abban, hogy a másik embernek rosszat tegyenek? Meddig? Hát ez méltatlan az Istenhez, méltatlan hozzánk emberekhez is, mert senki boldognak nem érzi magát abban, hogy rosszat tesz, mégis teszi az ember. Ez egy megmagyarázhatatlan, borzalmas csapás az egész emberiségre és a történelemre, amit később majd Pál apostol ki is fog fejezni a Római Levél 7. fejezetében, amikor elmondja a híres szavakat, hogy az ember még akkor is rosszat tesz, amikor kifejezetten jót akarna tenni. Mint valami fátum ül az emberiségen az önzés törvénye, amikor emberek mi elhatározzuk, hogy most tényleg megváltozunk, most más emberek leszünk, ez olyan gyorsan elillan, és olyan gyorsan fölváltja a helyét a régi módi, az ember ugyanabba a kerékvágásba zökken bele, és észre se vesszük, tehát az biztos, hogy nem mindig tudatosan tesszük a rosszat, szokásból, meg szokásból. Gyengeségből, amire szoktunk hivatkozni. És itt hangzik fel ez a nagy kérdés, hogy meddig még ez? Meddig? Meddig kell ezt még szenvedni? Hány nemzedék jön még, és még ebben a borzalmas kondérban kell fődögélni a mi emberi történelem? Most, hogy következik ugye az egyik nagy ünnep, a halottak napja, olvastam az egyik újságban egy ilyen nagybetűs címet. Először azt hittem, hogy rosszul olvasok, mert ilyenkor ilyen cikkeket szoktak közzétenni, hogy mi van a halál után. Van élet a halál után? De a cikk másról szólt. Az volt a címe, van élet a halál előtt? Érdekes kérdés. Van élet a halál előtt? Ez életnek nevezhető, amit mi élünk itt a Földön? Ez életnek nevezhető? És ugyanezt mondja a 28. fejezet, 21. vers, hogy Isten egyszer közbe fog lépni. Isten egyszer lezárja ezt a földi játékot, ezt a méltatlan földi játékot, majd a Perázim hegyén felkél az Úr, majd az Isten eljön, és befejezi ezt a földi komédiát, ami tesz szokatlan lesz, mert csak egyszer teszi. Eddig még soha nem tette. Egyszer teszi. Egyszer lesz az ítélet, egyszer lesz Krisztus második eljövetele, egyszer lesz a pont a mondat végén. Hát értelemszerűen nem is lehet többször. De a Biblia nagyon sokszor hivatkozik erre, hogy Isten, a tiszta Isten, a bűngyűlölő Isten szenved leginkább a bűn látványától. Isten sokkal jobban megrázza a bűn, mint bennünket, embereket, nyilván mert egy tiszta lény, de az olyan próféta, mint Ézsaiás, aki látta az Istent, és aki az élete kérdéseivel, addigi fiatalkori kérdéseivel együtt volt ott az Isten, őt azt mondja, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. Amikor az ember szembesül Isten látványával, amikor az ember elkezd gondolkozni azon, hogy mi is az, hogy tisztaság, mi is az, hogy emberhez méltó élet, és látja a napok valóságát, hogy ettől milyen távolra sodródtunk egyénileg is, meg mint nép is, akkor az embernek ez az érzése, amit ma 21. századi szóval talán így mondhatnánk ki, hogy hát élünk mi még egyáltalán? És kinek köszönhetően élünk ennyi sok rosszal megverve, és ennyi sok rosszban megrögzülve? Na, innen folytatnám tovább a látomást, de ha már ennyit beszéltem Adi verséről, tessenek hallgatni a verset. Adi halála előtt pár hónappal írott verse ez, a Kései nagy versei közül való, nem az első Istenek versek ciklusából, tehát a 908-as évből, hanem a 910-es évek végéről, nem sokkal Adinak fiatalkori 42 évesen bekövetkezett halála előtt íródott ez a vers, de Adi nem csak vers címmé, hanem ciklus címmé is tette az Ézsaiás könyvének margójárát.
1: Adi Endre, Ézsaiás könyvének margójára. Seírből kiált én hozzám is az Úr. Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia s megerőtlenedni ők a föld népe nagyjainak? Miért, hogy a fölemelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit Úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is? Az ember már-már készül jónak és Istennek változni, de Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját. Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában, a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony a kegyetlen, hosszú Léviátán kígyót, és a tekergő Léviátán kígyót kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és boldogságot? Vigyázók, hiába vigyáztok, ó jaj! Vigyázók, hiába vigyázunk, mert újra és újra leesik a sárba az embernek arca.
0: Igen, ez egy küszködő vers. Sok mindent Istennek tulajdonítani, nem az Isten tesz, de javára kell írnunk Adinak, hogy megírt ilyen verset is, hiszen nagy kérdések feszülnek ebben a versben. Az ember szeretetre és boldogságra vágyik, és akkor miért olyan szeretetlen és boldogság nélküli, és a többi, és a többi. Valahogy Ézsaiásnak is ezek lehettek az elméjében. Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Hadd tegyem fel önöknek a kérdés, kedves hallgatót, mit fejezett ki Ézsaiásnak ez a szava? Először önmagát mondta tisztátalannak. Utána mondta a népét is tisztátalannak. Tehát nem arról van szó, hogy a próféta, hogy úgy mondjam, lekezelte a népet, vagy pedig azt mondta volna, hogy hát igen, egy nép se lesz jobb a másiknál, reménytelen ez az isteni vágyakozás, hogy népeket, nemzeteket megváltoztatni. Az egyes ember, mi van az egyes emberrel? Hát én erre a feladatra szántam magamat, prófétának lenni, erre hívott el az Isten. És mit látok, hogy tisztátalan az én ajkam is, nem csak a népemé. Szóval Ézsaiás beismerte azt, hogy sem ő, sem a népe nem méltó az Isten segítségére. Sem ő, sem az ő népe nem méltó a Teremtőre. Mélyen átjárta a méltatlanságának a tudata, mélyen a szívébe hasított a különbség. Hát Isten is ugyanolyan személy, mint mi. Mi is ugyanolyan személyek vagyunk, mint az Isten. És két személy között ilyen nagy különbség, hogy az egyik tiszta, tökéletes, a másik pedig rút. Ne is csak a cselekedeteit vegyük az embernek, maradjunk a szavainál. Azt hiszük, hogy akkor jobban járunk. Az emberek cselekedetei, a mi cselekedeteink, a történelmi borzalmak, azok nem kívánnak kommentárt. Na de mi van a szavakkal? A hétköznapi életben nem mindig dúl háború, nem mindig vannak forradalmak. De nemrég mondta egy magyar író, most élő írónk, hogy ha Magyarországon most a törvény nem tiltaná, hogy géppuskával járjanak az emberek, és járhatnának géppuskával, akkor halomra ölnék egymást. Mert olyan szavakat mondanak egymásnak, úgy vágják a másik fejéhez a kijelentéseiket, a vádaskodásaikat. Szóval az emberek úgy viselkednek, hogy ha nem tiltaná a törvény a géppuskát, ha lehetne mindenkinek a kezében géppuska, itt halomra lőnék az emberek egymást. Óriási különbség. Az isteni személy, ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. A Biblia soha nem úgy beszél az Istenről, mint erőről. Soha nem úgy beszél az Istenről, mint valami megfoghatatlan energiáról. A Biblia mindig úgy beszél az Istenről, hogy ő a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Mózes első könyve, első fejezet 26.-27. verse. Ugyanolyan személy, mint mi vagyunk. Ugyanúgy testi felépítése van. Ez nem holmi költői dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy az Isten a szemével ezt látja, fülével ezt hallja, karjával ezt cselekszi. Az Isten is ugyanilyen személy, mint mi vagyunk, csak azért nem tudjuk elképzelni, hogy milyen is lehet a jó Isten, mert ő soha, de soha az életben nem kísérletezett a rosszal. És ezáltal lesz két személy ekkora különbséggel egymással szemben álló, hogy az Isten, mivel soha, de soha rosszat nem gondolt, nem mondott, nem cselekedett, ezáltal rendkívüli személy, mi meg azért vagyunk rendkívülileg elrontott személyek, mert mi állandóan kipróbáljuk a rosszat. Tehát állandóan cselekesszük a rosszat. Tehát Ézsaiás rögtön belátta, hogy itt valami nagyon nagy baj van, és hogy ő méltatlan erre a szolgálatra, és méltatlan arra, hogy embereknek beszéljen. A másik dolog. Nagyon sok ember, akinek kell beszélni másoknak, főleg súlyos erkölcsi tartalmakat átadni más embereknek, szembe kerül ezzel a dologgal, amit itt Ézsaiás is tapasztalt, hogy hogy beszéljek én másoknak, amikor én ugyanolyan bajokkal vagyok megverve, mint azok, akiknek én beszélek ezekről a bajokról. Hát milyen jogon beszélek én? Én azt mondom az embereknek, hogy emberek, legyetek jó gondolkodásúak, legyetek jó erkölcsűek, ne arra használjátok a mai napot se, hogy rosszat tegyetek, hanem jót. Na, tehát ha valaki őszintén magába mélyed, és önmagának fölteszi a kérdést, hogy én ezen a mai napon mit csináltam, mit gondoltam, mit szóltam és mit csináltam, akkor az embert előveszi a nem is olyan kis kísértés, hogy milyen jogon vagyok mondjuk én is itt a katedrán. Milyen jogon? Hát jobb vagyok én a másiknál, nem vagyok jobb. Hát Ézsaiás is érez, ő nem jobb a népénél, akkor ő hogyan prófétáljon? Nagyon nagy kérdések ezek. Azt gondolom, hogy senki embert, aki emberekért felelősséget érez, nagyobb megpróbáltatás nem éri ezeknél a kérdéseknél. Az első, hogy mennyire méltatlanok vagyunk az Isten segítségére, a második pedig, hogy én mennyire méltatlan vagyok, hogy egyáltalán én beszéljek embereknek bármit is, amikor nem csak a népem tisztátalan ajkú, én is tisztátalan ajkú vagyok, jaj, nékem, elvesztem. Már múlt időben mondja, elvesztem. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett az oltáról. És illette számat azzal, és mondta, íme ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Kedves hallgatók, itt jön a látomásnak a legfontosabb része. Ahogy Ézsaiás bevallotta a népének és saját magának a méltatlanságát, a kérubok közül egy odament az oltárhoz, elvett onnan fogóval egy parazsat, és odavitte Ézsaiáshoz, és azzal a parázssal, nyilván ez egy látomás, ne úgy tessenek elgondolni, ez egy valóságos parázs, amivel szétégette a szállt. Látomás formájában azt látta Ézsaiás, hogy az egyik kérub repül felé, és megilleti a fogóval a parázssal, oda teszi a szájához, az ajkaihoz ezt az eleven szenet, ezt az izzó szenet, és miután ezt megtette, hallja ezt a hangot, ugye mondja a hetedik vers, hogy íme ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett, és ekkor megszólal az Isten. Eddig az Isten nem szólt. Az Isten ott volt. A látomás középpontjában. A kérubok csináltak mindent, és most ezután megszólal az Isten. De mielőtt megnéznénk, hogy mit is mond az Isten, próbáljuk értelmezni a látomásnak ezt a részét. Mit fejez ki a látomásnak ez a része, hogy amikor Ézsaiás a lelke mélyéig megkeseredett, és erre nagyon szeretnék hangsúlyt tenni, a lelke mélyéig megkeseredett, amikor érezte a méltatlanságát, amikor kifejezte, hogy ő sem a népe, sem ő nem méltó az Isten szolgálatára, akkor történik vele mindez, és nagyon gyorsan történik vele. A Biblia szerint egy ember nagyon gyorsan megváltozhat. Ez a látomás is arra utal. Egy ember nagyon gyorsan megváltozhat. Nem igaz az, amit mi általában el szoktunk gondolni, hogy hát, hogy én mikor fogok megváltozni? Évek, évtizedek, egy örökké valóság, majd ha idős leszek, majd ha lenyugszom, majd ha ilyen-olyan helyzetbe kerülök, valami történik velem, valami nagy csoda, vagy éppen nagy szerencsétlenség, majd megváltozom. A Biblia elhárítja ezeket az emberi okoskodásokat. Több példa is van erre, nem ez az egyetlen egy látomás. Mindig szoktam idézni a kedves hallgatóknak elnézést, ha valaki ezt ismétlésnek tartaná. A Bibliának a legnagyobb megváltozási történetét én Jézus 11 tanítványánál látom. 3,5 év alatt nem tudtak megváltozni. Jézus 40 napig tanította őket a feltámadása után, és a mennybe ment, és 10 nap alatt változtak meg. Ugye az 50. napra áradt ki a Szentlélek, akkora már ők méltók voltak arra, felkészültek voltak arra, hogy egy rendkívüli isteni segítséget befogadjanak. Hát azért, ha most valaki nekünk azt mondaná, hogy 10 nap alatt meg fogunk változni, mit nem adnánk ezért? De azt mondom önöknek, kedves hallgatók, hogy nem is kell 10 nap. Elég rövidebb idő. A megváltozásnak nem elsősorban időbeli akadályai vannak. Azért nem változunk meg sajnos az életben, mert kellő mélységben nem ismerjük be az igazságot. Mind csak úgy elmismásoljuk a dolgokat, hogy igen, rossz vagyok, vagy rosszat tettem, de. Vagy mert ilyen a világ, az élet, meg a hajlamaim, meg a szokásaim, meg ez, meg az. És mindig ráfogjuk, hát tulajdonképpen akkor azt mondhatnánk, hogy nem is tettünk rosszat. Hát a hajlamok tettek rosszat, a szokások tettek rosszat, a körülmények tettek rosszat, a világ tett rosszat, én tulajdonképpen tiszta vagyok. Hát akkor miért beszélünk mi így? De hogyha egy ember azt mondja, hogy én tévedtem, nem a körülmények vittek bele a tévedésbe, nem azért, mert most ilyen volt az állapotom, én tévedtem, és a bocsánat után de nem jön, csak bocsánat. Ha valaki tisztán, őszintén, kendőzés nélkül valamit elismer, akkor tud az Isten segíteni rajta. A próféta is nagyon gyorsan megváltozott, nagyon gyorsan meg tudott változni, a szavai, a beszéde is tiszta lett, mint egy felkenték a szolgálatára ezzel az izzó parázssal, és megszólal maga az Isten is, hogy kit küldjek és ki megy el nékünk. Ugye erre, ha nem játszódott volna ez a látomásban ez a jelenet, akkor Ézsaiá csak egy választ adhatott volna, senkit nem tudsz Istenem elküldeni, beleértve magamat is. Hát senki nem méltó erre. Ez a látomás azt akarja kifejezni, hogy az Isten tesz méltóvá minden embert az életére és a szolgálatára, de akkor, hogyha az ember akár rövid időn belül, ez nem időkérdése, ismétlen, őszintén beismeri az igazságot. Nagyon egyszerű történetre hivatkozom, mindenki ismeri talán a Bibliából a tékozó fiú története. A tékozó fiú nem tudta, hogy hibát követett el, amikor kikérte az apai örökséget, dehogy nem tudta. Hát hol szokás az, hogy él az apa és kikérik az örökséget? Sehol. Tudta azt nagyon jól, hogy hibát követett el, de hát azt nem akarta beismerni. Vette a nagy pénzt, elment. Akkor, amikor elköltötte az összes pénzt, amikor nem maradt semmije, hát akkor már csak világosan ott látta, hogy hibát követett el, beismerte? Esze ágában nem volt. Amikor már a saját testét, a munka erejét kellett áruba bocsátania. El kellett szegődnie, így olvassuk Lukács 15. fejezetében egy vidéknek polgárához. Hát amikor már, hogy mondjam, se pénzem, se semmim, még a saját testemmel se rendelkezhetem, hát akkor nem látta, hogy nem volt igaza? Nem látta. Negyedszer már a moslékos vájú mellett volt. Már abból se adtak neki. Nem látta be, hogy nincs igaz? Nem látta be. Abban a pillanatban, mondja Jézus, amikor magába szállt és belátta, attól a pillanattól fogva 180 fokkal megváltozott az élete. Az egy pillanat volt. Persze lehet mondani, hogy a pillanatok mögött vannak előtörténetek, vannak előzmények, ez igaz, de mégiscsak azt mondom, hogy ez egy pillanat volt. Az őszinte megbánás, amikor az ember megkeseredik, amikor van viszonyítási pont, hogy ez az Isten ezért teremtett bennünket, és nem azért, hogy így gyilkoljuk egymást. Amikor látom azt, hogy ez az Isten beszél, ennek az Istennek a beszédéből valami a szívemhez talál, akkor az igenis, ha van is előtörténet, de az egy nagyon rövid idő, amikor az ember azt mondja, nem, én tovább már nem megyek le. Én itt megfordulok, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tehát tulajdonképpen a Biblia minden részén ezt mondja. Hogyha az emberi életnek a legnagyobb teljesítménye, ha az ember beismeri, hogy nincs igaza. Mert az emberi életben rossz dolog a rossz, de még rosszabb dolog, ami a rosszat, mint egy burok körbe fogja, az önigazolás. Az emberi életben ez a két nagy ellenségünk van. Maga a rossz, amit sajnos megcselekszünk, akár akarjuk, akár nem, megcselekszünk, van, amikor tényleg teljesen tudatlanul vagy akaratunk ellenére, na hát attól még rossz a rossz. Ez a kisebbik baj. Ez a kisebbik baj. Mert ha valaki azt mondja, hogy kérem, rosszat tettem, bocsánat, nem így akarok élni, azon lehet segíteni. De ha valaki azt mondja, hogy hát kérem, hát ilyen a világ. Hát mások is ezt csinálják. Ez itt a törvény, itt a világon, ez a módi. Szóval sokszor azt látjuk, hogy a rossznál, a fekete magnál rosszabb a fekete magot körbevevően nyúlós, nyálas, nyirkos önigazolás. Azért meg ilyen ideológia, meg determinált vagyok, mert a gényeim, meg a körülmények, meg az emberek, meg mások, meg mi minden, és az ember nem tud szabadulni, nem is azért, mert olyan nagy bűneink lennének, hát olyan nincs is a nagy bűnünk mondjuk, hát mi nem ölünk, nem csalunk, nem lopunk, csak egy kicsit odavágunk a másiknak, csak egy kicsit vádolunk, csak egy kicsit lekezelünk, csak egy kicsit sértődünk, csak egy kicsit, jó, nem olyan nagy bűn. Na de erre csak egy kicsire azt mondjuk, hogy kérem, hát ez nem is olyan nagy dolog. Ebből nem lehet megváltozni. De ha valaki engedi ezt a, mondom, nyálas, nyirkos burkot egy pillanatra is átütni, mert ez sem a mi erőnkből van. Az Apostolok Cselekedetei 5. fejezete világosan mondja, hogy a megbánás nem a mi erőnkből van. Lukács 16 világosan hirdeti, hogy a tékozó fia saját eréből nem tudta volna megbánni. Az Isten szent lelke, Krisztus áldozata küzd azért, hogy az ember be tudja ismerni a valóságot, mintha azt mondanám, hogy ez a fal fehér, azért az Isten küzd, hogy ki tudja mondani, hogy ez a fal fehér, mert egyébként, hogyha nem küzdene, az ember azt mondja, hogy szürke, sötét, fekete, de nem fehér ez, minden csak nem fehér. De hogyha az ember eljut idáig, hogy őszinte beismerést tegyen, az Istennek ez már elég, és az Isten azt mondja, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. Érdekes különben a kérdés, nem tudom, hogy megüti a fülünket. Az Ószövetségben nagyon sokszor Isten, amikor önmagáról kijelent és tesz, többes számba beszél. Teremtette az Úristen az embert az ő képére és hasonlatosságára, és azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Itt is kimegy el nékünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Sokan tagadásba veszik a Szent Háromság miben létét. Sokan azt mondják, az ariánusok voltak először a 3. 4. században, aztán az unitáriusok a 16. században, ma ugye tudjuk, hogy Jehova tanúi, nagyon sok felekezet volt és van a történelemben, akik mindig tagadnak valamit az Isten lényéből, de az Isten világosan közli, hogy az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében mind a három isteni személy fölteszi a kérdést, az Atya is, a Fiú is, a Lélek is, hogy kit küldjek el és ki megy el nékünk? Én az Isten, aki megteremtettem az emberiséget, kit tudok elküldeni? Ki az, aki még vállal itt valamilyen küldetést és hivatást? Én pedig mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. És mondta, menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, kövérítsd meg a nép szívét és füleit dugd be, és szemeit kend be, ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondtam, meddig lesz ez, Uram? És mondta, míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is puszta lesz. És az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lesz a földön. És ha megmarad még rajta egy tized rész, ismételten elpusztul ez is, de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után, az ő törzsük szent mag lesz. Kedves hallgatók, Ézsaiás tehát természetesen feleli, hogy ő elmegy. Miért feleli? Azért, mert akit az igaz megbánás nyomán az Isten a bűnbocsánatban részesített, és a Biblia szerint a legnagyobb valóság és a legnagyobb csoda itt az életben a bűneinktől megszabadulni. Ez az, amit ember nem tud elvégezni. Hogy az ember viszi, cipeli magában az élete terheit, és ettől nem tud szabadulni. Hát igen, ezt természetesnek is vehetjük, mert emberileg ettől valóban nem is lehet szabadulni. Megint csak kisiskolásoknak azt szoktam mondani általános iskolában, hogy gyerekek, hát ha visztek valamit a vállatokon, és nehéz, szabadulni akartok, hát azt le lehet dobni, nem? Vagy valaki átvállalja, át lehet tenni. Fizikai súlyoknál ez nem probléma. Na, de ami itt bent van, ide bekerült az a fehér golyób is, a bűn. Ott van az önigazolásnak a nyála, mákonya, mindene. Ettől hogy lehet megszabadulni, amikor ez úgy beleivódik az emberbe, mintha a saját szövetei lennének? Hogy lehet ettől megszabadulni? Emberileg nem. Nincs olyan orvos, aki ki tudná operálni a bűntudatot, nincs olyan pszichiáter, nincs olyan ember, aki ezzel fölvenni a küzdelmet. Egyedül az Isten az, aki ezt meg tudja tenni, de ő is egy rendkívüli módon, hogy neki magává a bűnné kellett lennie, hogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében Pál apostol, magává a bűnné kellett lennie, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné kellett lennie, hogy mi megszabaduljunk a bűntől, hogy végre fölismerjük, hogy itt van egy halálos dolog az életünkben, és bár nem tudunk ebből szabadulni, nem tudjuk kioperáltatni, de hogyha az Isten előtt azt mondjuk, hogy Isten, nincs igazunk, nem kellett volna rosszat tenni, segítsél, szállj meg, hogy vedd el tőlem ezt, hogy holnap ne tegyem, és holnap után ne tegyem, az Isten, mondom, ez a világon a nagyobb csodát én ennél ismerek, nagyobbat nem ismerek, a Vöröstenger szétválasztása semmi ehhez képest, a Jordán ketté vált, megállt a nap az Ajalon völgyében, semmi ahhoz képest, mint egy embert megszabadítani a bűntudattól. De egy embert, akit az Isten meg tud szabadítani a bűntudattól, az az ember már szerencsére nem önmaga olyan értelemben, hogy nem az a roncs személyiség, aki valakinek gondolta magát, mert általában a roncs személyiségű ember gondolja, hogy ő hát olyan hatalmas nagy. Aki már meg tudott szabadulni a bűntől, az az ember visszakapja az igazi önmagát, és az ember azt mondja, hogy hát természetes, hogy én, Istenem, hozzátartozom, hát küldjél el, mert aki a legnagyobb csodát meg tudta tenni az életemben, ezután is tud segíteni, hogy én majd beszélek más embereknek, magam méltatlannál ne legyek, másoknak olyat nem mondjak, ami nem igaz, tehát itt vagyok én, és küldjél el. És erre az Isten azt mondja, hogy Ézsaiás, én elküldelek, de valamit előre megmondok neked. Az emberek nem fognak rád hallgatni. Egy tizedrész, hogy elhangzik, a tizedrész rád hallgat, nagyon nagy dolog. Te beszélsz, legjobb tudásod, a lelkedet kitéve küzdesz emberekért, az emberek berúgják a fülüket, befogják a szemüket, szívüket megkövérítik, maguknak akarnak élni továbbra is, azt mondják, hogy nagyon szép, nagyon, nagyon jó, vallás, nagyon szép. Mit prédikált apa? Nagyon szépen beszélt, de mit is mondott? Nem tudom, de szép volt. Ezt mondja majd Ezékiel próféta, szép hangú hegedű. Húzzák az emberek fülébe, szép hangú hegedű. Köszönjük szépen, hazamegyünk, ugyanúgy élünk, hogy eddig éltünk. Előadás után lehet majd hozzászólni. Most hadd mondjam el, jó? Előre mondja Ézsaiásnak az Isten, hogy mire számíthat. Kegyetlenség ez? Nekünk nem mondták meg az egyetemen ezt, hogy kérem, önök tanárok lesznek, bemennek egy 30 fős osztályba, három emberért, három gyerekért. Körülbelül ez jött be nekem rövid életű szolgálatom, ami már az iskolát illeti, de hogy járom az országot, nyilván az előadásokra nem kötelezettségből járnak el az emberek, tehát itt azért lehet nagyobb a százalék, de hogy osztok, szorzok. Én is körülbelül úgy látom, hogy az embereknek, ha 5-10%-a komolyan vesz valamit, már sokat mondtam. Miért? Miért nem vettem én se komolyan 25 évig? Miért nem vette Manassé király 55 évig komolyan a dolgokat? Miért? Én erre nem tudok válaszolni, csak azt tudom válaszolni, hogy a bűn olyan labirintusokat épített ki az emberben, olyan önigazolási mechanizmusokat, hogy az emberek eljutnak még oda is, hogy ez igaz, ez így van, ezt elfogadom, de amikor arra kerülne a sor, hogy hát kérem szépen, ha nem vagyunk tudathasadásosak, akkor ezután csak az kellene, hogy következzék, hogy így kellene élni, nem? Mert úgy élni, hogy én tudom, látom, bólogatok, még eljárok, még ide-oda, meghallgatom, de eszem ágába sincs úgy élni, hát ez valahogy mégiscsak egy tudathasadás. És erre azt mondja az Isten Ézsaiásnak, mert Ézsaiás közben fölteszi a kérdést a 14. vers, hogy meddig lesz ez, Uram? Hát meddig? Akkor mindenki beszél, elmondjuk a szép igéket, mindenki hazamegy, ugyanúgy folytatódik tovább az élet. Oroszlányban láttam ugye ezt a nagyszerű képet, már talán említettem, próbálom majd megvenni a festőművésztől, nagyon nagyszerű kép, egy templom van a kép olajfestmény közepén, mennek az emberek, mint farkasok, jobb oldalt mennek, bal oldalt jönnek, mint bárányok. Szóval újra kezdődik minden előről. Meddig? Tehát meddig? Meddig játsszuk még ezt a nemtelen komédiát? Mert, kedves hallgatók, komolyra fordítva a szót, én úgy gondolom, hogy ha mi nem látnánk azt, amit az Ézsaiás látott, az még nem lenne olyan nagy baj. De amikor már látunk valamit, amikor már megadatik a világosság, és visszamegyünk az űrgelyukba, ez a nagy probléma, nem? Ameddig az űrgelyukba van az ember, hát addig a sötétség a világosság. De amikor már kiöntötték az űrgét, amikor már látja egy kicsit a napvilágot, és azután megy vissza, hát itt a nagy probléma. És erre azt mondja Isten Ézsaiásnak, tudod Ézsaiás, te proféta leszel, és évtizedeken át szolgálsz. És olyan igéket adok a te szádra, amelyek az egész emberiség számára szólnak. Szólnak majd a Messiás első eljöveteléről, és az első eljövetel után mennyi idő letelik, és sem az emberiség nem lesz más, és az egytizedet sem fogjuk túllépni, és majd szólok arról is, hogy nekem személyesen kell itt a Földön közbeavatkoznom, mert hogyha nem avatkoznék közbe, az emberiség mégiscsak afelé menne, hogy elpusztítaná önmagát. Ha valaki elolvassa például Ézsaiás könyve 24. fejezetét, abból teljesen ez a kép derül ki, hogy azt mondja Ézsaiás, hogy gyászol és megromol a föld, töréssel összetörik a föld. A föld népének nagyjai, a vezetők semmit nem tudnak tenni ezek a világért, megy lefelé a világ, mint egy kő hull bele a tóba. Az csak csobbanás és lemegy a mélyre, hát csak ez lehet, és közben pedig az emberek fennhéjáznak, és amikor a legnagyobb veszedelem van, akkor a legbüszkébbek. Hát mint ma. Hát az egész világ ég és ropog. Soha ennyi mulatság nem volt a világon. Soha jobban nem érezték magukat az emberek, mint a szemétdombon. Hát egy erkölcsi szemétdomb a világ. És az emberek jól érzik magukat. Hát borzalmas, nem? Mi jöhet még ezután? Azt mondja Ézsajás a könyve 24. fejezetében, hogy olyan lesz az emberiség, mint a részeg. Meglódul, mint a kaiba, és mint a részeg elvágódik, nem fog felkelni soha többé. Az emberiség, mint emberiség menthetetlen. Ez az emberiség menthetetlen. De Ézsajás még

0: tűz példázatának az éjféli sötétség, hogy éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe ezt a részt, és az éjféli sötétségben ragyog fel a világosság. Hogyan is mondja ezt Ézsaiás? 60. fejezet első versétől. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Döbbenetes. Sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincs özöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. Ézsaiás ezt a tapasztalatot élte át életében, erről beszél profétikusan, hogy ezt a tapasztalatot élhetik át azok az emberek, akik egy rettentő világba fognak élni. Ahogy halad előre az emberi történelme, az éjfél, ahogy biztos, hogy most van 4:48, biztos, hogy 5 óra múlva már túlléptük az éjszakai időpontot, ugyanannyira biztos, hogy ahogy megy előre a világ, az éjszakai sötétség felé megy előre. És az éjszakai sötétségben fog felragyogni majd a világosság, és amikor a sötétség a legnagyobb, akkor lesz legnagyobb a világosság, és amikor az emberek választani tudnak, mert tényleg a fekete és fehér között kell majd választani, akkor remeg és kiterjed szíved, hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. Mielőtt a zárszót mondanám, és a vetítésünket megnéznénk, azért hallgassuk meg, hogy egy magyar költő a 20. század egyik legnagyobb rémsége, a II. Világháború közben csodálatos költői módon fejezte ki Radnóti a töredékben Ézsaiás szavainak a nagyszerűségét, mert ugye a Radnóti vers 99%-a is a sötétség, ugye ismerjük, hogy oly korban éltem, és akkor mondja, hogy miféle korban éltem. És az utolsó kijelentés, az utolsó sor tekint Ézsaiásra, a prófétára.
1: Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra, és még balhitekben hitt, stajtégzott téveteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigyli a férges séri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudója, Ézsaiás.
0: Igen, rettentő szavak tudója Ézsaiás, de

azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy igazak ezek a rettentő szavak. Egy rettenetes történelemről ne hazudjunk szép dolgokat. Van úgyis elég sok hamis próféta, aki reggeltől estig hazudik, Ézsaiás korában is volt, és két hét múlva egy olyan prófétát idézünk meg, aki a legkegyetlenebb küzdelmeit, ugye Jeremiás éppen a hamis prófétákkal vívta. A világon most milliók vannak, akik az emberek előtt a fekete eget is rózsaszínre akarják festeni. Ézsaiás ezt nem teszi. Engedjék meg, hogy zárszóként felírtam a táblára, a 13. fejezetből idézzem, és ahogy említettem önöknek, nem csak az első eljövetelre vannak Ézsaiásnak megrendítő jövendőlései, amelyek beteljesedtek, és amelyeket Jézus János evangélium a 12. fejezetében a 37. és 50. versek között egy döbbentes nagy párbeszédben hozott a hallgatói tudomására, hogy mennyire Ézsaiás szavai következtek be. Egyébként Máté evangélium a 13. fejezetében Galileában is használta Ézsaiás jövendőlését Jézus, tehát itt is elmondta az embereknek, de Jeruzsálemben is elmondta az embereknek, hiszen ha valaki, akkor Jézus tényleg beteljesítette az Ézsaiásnak szóló igéket. Ő aztán tényleg mindig tökéletesen viszonyult minden emberhez, de az emberek bedugták a fülüket, behunyták a szemüket, megkövérítették a szívüket. De amit Ézsaiás mond a mi világunkra, és hogy a mi világunkban is azért meg lehet állni, noha éjféli sötétség közelít, és nem tudtuk elképzelni azt a sok szörnyűséget, amiben elmúlt évtizedben, elmúlt években már bőven volt részünk, és ezután még inkább lesz részünk. Engedjék meg, hogy Ézsaiás könyve 13. fejezetéből a 6. verstől felolvassam Ézsaiásnak a rettentő szavak tudójának a beszédét, ami számomra mindig valahogy balzsam, attól függetlenül, hogy a legmegrázóbb jövendőlések egyike. Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jön el a mindenhatótól. Ezért megerőtelenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek szíve, és megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony, egyik a másikon csodálkozik, és arcuk lángba borul. Íme az Úrnak napja jön kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszítse arról. Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. Drágábbá teszem az embert a szín aranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. Egy döbbenetes jövendőlés, amiben ugye az elején az van, hogy eljutunk egy olyan történelmi korszakból, megerőtlenül mindenkinek a keze. Az emberek nem tudnak semmit sem tenni a rossz áradatával szemben. Elolvad minden embernek szíve. Döbbenetes már úgy költőileg is ezek a kifejezések, hogy az emberek felmondják a szolgálatot. Senki nem tud gátat vetni a világomlás elé. És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, szenvednek, mint a szülőasszony, egyik a másikon csodálkozik. Milyen érdekes kijelentések. Az emberi életben az egyik legnagyobb megpróbáltatásnak a csalódásokat tartom, amikor láttunk embereket, akikben még volt valami felelősség, volt valami szeretet, aztán összeomlanak, és a másik emberben már nem látják az embert. Csak az érdek szerint élnek. Lehet egymáson csodálkozni. Lehet, eljön egy idő, amikor az arcuk lángba borul, az emberi nem miatt pironkodhatunk, hogy milyen az ember. Bánfi György sokszor mondott itt verset, nem kizárt, hogy még az ezévi sorozatunkat is meglátogatja, múltkor találkoztam vele, nem akarom szó szerint visszamondani a szavait, azt mondta, nézd, hogy az ember ilyen sár, ezt nem gondoltam volna. Hogy az emberek ennyire kivetkőznek, ezt nem gondoltam volna. El kell jönni az Istennek, hogy ezt a földet megtisztítsa. El kell jönni az Istennek, hogy meglátogassa a földet és a bűnt és a gonoszokon vétküket,
számunkért, és megszünteti az istentelenek kevésségét, és az erőszakoskodóknak gőgjét. A mi világunk egy alapvetően egy erőszakra beállított világ. De ezt nem pironkodva csinálják az emberek, hanem kihívóan. Ez most már világtörvény lett, ugye az erőszak és a kegyetlenség. De Isten azért hagyja ezeket a folyamatokat ilyen mélységbe jutni, mert az Isten következetes önmagához. Ő nem állatokat teremtett ember címen, ő ember teremtett. És egy ilyen nehéz történelmi időszakban mi lesz az Isten győzelme? Mert hiszen itt a sötétségről, a nehézségről, az egytized emberről beszéltem, de az egytized emberben lesz az Istennek a győzelme. Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. A nagy sötétségben mi lesz az a nagy világosság? Az általános erőszakoskodás, kevésség, kegyetlenség között mi lesz az ellenpont? Hogy lesznek, hogy maradnak emberek, akik megváltoznak, akik tényleg a mélységükig találkoznak az Istennel, mint itt Ézsaiás a látomásában, és ezeket az embereket egy sötét világban, egy elvetemedett világban olyan értékké teszi az Isten, olyan jellemet ad, olyan életet ad nekik a megtérésük, a megváltozásuk nyomán, hogy drágábbá teszem az embert a színaranynál és a férfit Ofír kincsaranyánál. Az értéktelenség és a nagy érték, a sötétség és a világosság legdrámaibb összecsapásának pontján fog megjelenni Jézus Krisztus, hogy igazságot tegyen azok számára, akik egyelőre nem a Föld, akik a Földön egyelőre szenvedéseket élnek át, és még inkább azokat fognak átélni, de akiknek Jézus Krisztus ezt a Földet adni fogja. Ennyi az Ézsaiás látomásából az egy és egy negyed óra alatt üggyel-bajjal kifejthető rész.

21 és 22. fejezetről fogunk szólni, Pál apostol elfogatása és bizonyságtevése. Ez lesz a mai előadásnak a címe. A múltkor láttuk azt a múlt alkalommal a 20. fejezet áttekintésénél, hogy Pál miután búcsút vesz az efézusi vénektől, eltökéli a szívében, hogy fölmegy Jeruzsálembe az ünnepre. Azt olvastuk a 20. fejezet 16. versében, hogy ő mindenképpen úgy igyekezett, hogy pünkösd ünnepére fel tudjon menni Jeruzsálembe. Fölvetődik a kérdés, hogy miért akart mindenképpen felmenni pünkösdre az ünnepre Jeruzsálembe. Ugye mindenek előtt azért, hogy találkozzon itt az ünnepen azokkal az emberekkel, akik a világ minden részéből sereglettek össze. Ugye ezekre az évenkénti nagy ünnepekre a legkülönbözőbb területekről jöttek fel az emberek, a hívők, a zsidók, és szeretett volna Pál találkozni velük. Óriási volt benne a vágy, oldhatatlan volt benne a vágy, hogy a honfitársai mindenki megismerje, hogy ezek az ünnepek, ezek az ószövetségi ünnepek, amelyek Jézus halálával érvénytelenné váltak, de a zsidók ragaszkodtak hozzá, és ünnepelték továbbra is, hogy ezek az ünnepek kire mutattak előre. Jézus Krisztus mindenképpen szerette volna bemutatni nekik, vágyódott arra, hogy minél több emberrel meg tudja ismertetni Jézus Krisztust. Azon kívül szerette volna a jeruzsálemi gyülekezetet meglátogatni, és átadni a pogány keresztények ajándékát, amit összegyűjtöttek a szegény júdeabeli testvéreik számára. Ez is volt ennek a látogatásnak a célja, azon kívül pedig, hogy szorosabb kapcsolatot tudjon kialakítani a megtért zsidók és a pogány keresztények között, hogy jobban összehozza a két megtért népréteget vagy csoportot, hiszen tudjuk apostolok cselekedetét, amikor idáig is végig tanulmányoztuk, láttuk azt, hogy óriási volt a szakadék a zsidók és a pogányok között. És azok a zsidók, akik megtértek, elfogadták Jézust, bennük is még ott élt azért az előítéletnek valamilyen nyoma, nehezen omlottak le ezek a válaszfalak teljesen, és Pál apostol pedig élethivatásának tekintette azt, hogy ez a bizonyos válaszfal, ami csak Krisztusban omlik le, de leomoljon, hogy az emberek egyre jobban megismerjék a megváltás tervét, megismerjék Jézus Krisztust, hogy így igazából egyé tudjanak válni a megváltásban, Krisztus szeretetében. Tehát Pál apostolnak vágya volt, hogy találkozzon emberekkel, és tudja az evangélium művét itt is építeni. És miután az efézusi vénekkel befejezte a beszélgetését, utána elment Jeruzsálem felé, vette az útját, és olyan érdekes ezt olvasni, hogyha apostolok cselekedete 21. fejezetét elkezdjük olvasni, azt látjuk, hogy itt tölt néhány napot, ott tölt egy hetet Jeruzsálem felé, először Tíruszban tölt 7 napot, és azt olvassuk, hogy találkozott keresztényekkel, találkozott hívőkkel, tanítványokkal. Utána megy tovább egy másik helyen, egy újabb helyen, itt is találkozik testvérekkel, ott is találkozik testvérekkel, és valóban ebből azt láthatjuk, hogy az alatt a rövid néhány év alatt, tulajdonképpen alig több, mint 20 esztendő alatt, szinte az egész római birodalom területére eljutott az evangélium. Mindenhol voltak tanítványok, mindenhol voltak hittestvérek, és Pál apostol láttuk ezt az ő különböző misszió útjain, amikor alapította sorba a gyülekezeteket, utána újra meglátogatta őket, és bárhová ment, felkutatta a tanítványokat, azt olvassuk a Bibliában. És erősítették egymást hitben, beszélgettek, imádkoztak együtt, és így tartott, és így vezetett ez az út Jeruzsálem felé. Szeretnék olvasni először most ebből a mai alkalommal a 21. fejezetből, és már előre mondom, ma 2 fejezetet kell áttekintenünk, a 21. és a 22. fejezetet, lehetetlenség minden versét elolvasnunk. De jó néhány biblia verset azért majd felolvasunk, de most elsőként olvassuk el a 21. fejezet 5. és 6. versét. A 21. fejezet 5. és 6. verse a következőt mondja. Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén elutaztunk, kikísérvén bennünket minnyájan feleségestől, gyermekestől, egészen a városon kívülre, és a tenger partján térdre esve imádkozánk. És egymástól elbúcsúzván beültünk a hajóba, azok pedig megtértek az övéikhez. Olyan elgondolkodtató ez a rész,
Ugye itt a tíruszi látogatás utánról olvasunk, hogy mikor eltöltötték azokat a napokat, egy hetet töltött itt Pál, azt olvassuk, hogy kikísérték őket, kik kísérték őt. Nem csak a tanítványok kísérték őket ki, nem csak a férfiak kísérték, hanem olyan érdekes, hogy a Bibliának arra is gondja van, hogy azt megjegyzi, hogy az asszonyok és a gyermekek is kimentek. És kimentek, és annyira megkapó ez a leírás, hogy ott a tenger partján mindannyian térdre estek, és imádkoztak. Szerintünk ez az ima kinek az ajkáról hangzott el, vagy kiknek az ajkáról, és miért szállt az Istenhez? Ki kiért imádkozott itt? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy Pál imádkozott ezekért az emberekért, ezekért a tanítványokért, a családjaikért, és ők pedig imádkoztak Pálért. Tehát ez az imádság kölcsönös volt. Leborultak, és mindannyian imádkoztak. Azt még csak értenénk, hogy Pál imádkozik azokért a hívőkért, akiket lehet, hogy most látott életében először, lehet, hogy utoljára. És hogy erősítse őket, imában az Isten áldását kérje az ő életükre, az ő lényükre, szolgálatukra, hogy el ne fogyatkozzon az ő hitük. De vajon ők miért imádkoztak Pálért? Ezért a hatalmas apostolért. Kellett Pálért imádkozni? Hát neki annyi ereje volt, nem? Olyan érdekes, hogyha végignézzük Pál apostolnak a gyülekezetek felé küldött kéréseit. Ilyen szempontból is egyszer érdemes megnézni a páli leveleket. Vajon Pál mit kért önmagára nézve a hívő gyülekezetektől? Mi volt az, amit egyedül kért? Az imádságot. Olvasunk el néhány igét először a Kolossé levélből. A Kolossé levél 4. fejezet, 3. és 4. versében a következőt olvassuk. A Kolossé levél 4. fejezet, 3. 4. verse ezt mondja. Imádkozván egyszer s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Mit mond Pál? Imádkozván egyszer s mind mi érettünk. Ugye előzőleg azt mondja, nem olvastam föl a teljes szakaszt, hogy az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázban abban hálaadással, és utána azt mondja, hogy értünk is imádkozzatok, érettem is. Miért? Hogy szólhassuk a Krisztus titkát. De előtte mit mond, hogy miért? Hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját. Tehát Pál apostolék ezt önmagukra nézve kérték, Pál is önmagára nézve kérte ezt, hogy imádkozzanak ő érette a tanítványok, hogy ő mind jobban meg tudja ismerni a Krisztus evangéliumát. Pál apostol nem tartotta magát olyan valakinek, akinek már tanulásra nincs szüksége, nincs szüksége arra, hogy még mélyebben megértse a kinyilatkoztatott ígét, hanem erre kérte a tanítványokat, hogy imádkozzanak érte, hogy mind jobban megértse az igét, és hogy a Krisztus titkát tudja szólni, és hogy nyilvánvalóvá tudja azt úgy tenni, amint neki szólnia kell. Nézzünk meg egy másik igét, a Tesszalonikai 2. levél, 3. fejezet 1. verséből. A Tesszalonikai 2. levél, 3. fejezet 1. verse azt mondja, hogy végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen, és dicsőítessék, amint ti köztetek is, mondja a tesszalonikai gyülekezetnek. Imádkozzatok mi érettünk, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot, ahogy köztetek hirdettük, másoknak is ugyanilyen erővel tudjuk hirdetni az evangéliumot. És talán még egy igét hadd olvassunk el az Efézusi levélből, a 6. fejezet 18-19. Verséből a következőt olvassuk. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. És utána azt mondja, hogy én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát.
Micsoda alázatról szólnak ezek a Biblia versek. Azért kéri, hogy imádkozzanak a hívek érte, hogy megfelelő szavakkal tudja az evangéliumot hirdetni. Nem önmagában bízik, hogy majd a képzettsége, tudása, műveltsége révén majd fogja tudni hirdetni az evangéliumot, igényelte az ima erejét, az ima hatalmát. És ezt gyakorolták itt a hívők. Kimentek a tengerpartjára, elkísérték Pált, és leborultak mindnyájan, és imádkoztak. Pál értük, ők pedig Pálért. De ennél a Biblia versnél lapozzunk vissza még egyszer az apostolok cselekedete 21. fejezet 5. és 6. vershez, és nézzük meg, hogy azt olvassuk, hogy a Biblia nem tartja feleslegesnek megjegyezni, hogy nem csak a férfi tanítványok mentek ki, hanem a feleségeik és a gyermekeik is kimentek. Szerintünk egy gyermek mit tud megérteni ebből? Miért kellett a gyermekeket is kivinni? Nyilván nem csak azért, mert nem tudták hova tenni a gyerekeket, és hogy valakinek vigyázni kellett rájuk, hanem mit mutat ez? Hogy bevonták a gyermekeket is a közös imádságnak a kiváltságába. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia az imádságot, mint a legnagyobb, az egyik legnagyobb kiváltságot tünteti fel a mi számunkra. Legnagyobb kiváltságunk az, hogy mi megszólíthatjuk a mi teremtő Istenünket, elé tárhatjuk a mi kéréseinket, rábízhatjuk az életünknek minden részét, minden egyes momentumát, mozzanatát, kérhetjük az ő segítségét. És lehet, hogy valóban a gyermek nem ért meg mindent, de megtanulja azt, hogy igen, kihez forduljon. Megtanulja azt, hogy van valaki, akihez fordulni lehet. És lehet, hogy egész kiskorában még sok mindent nem ért, de annak a lelkülete, annak az áldása kiárad a gyermekre is. És ebbe a közösségbe, az ima közösségbe a gyermekeket is bevonták. Nem hagyták ki ebből a gyermekeket sem. És nézzük meg, ezek után olvasunk egy hosszabb szakaszt, apostolok cselekedete 21. fejezetből a 7-től a 14-ig terjedő verseket olvassuk el a következőképpen. Mi pedig a hajózást bevégezvén Tírusból eljutottunk Ptolemaiszba, és köszöntvén az atyafiakat náluk maradtunk egy napig. Ugye itt is az atyafiakat megkeresték, köszöntötték őket, egy napig ott voltak. Másnap pedig elmenvén Pál és Mikik ővele voltunk, érkeztünk Cézáreába, és bemenvén a Filip evangélista házába, ki ama hét közül való volt, ő nála maradánk. Ugye ama hét közül, akit az apostolok cselekedete elején olvastunk, hogy választottak 7 diakónust, amikor Istvánt is választották, és ez volt ezek közül a 7 közül, ez az egyik, ez a Filip. Ennek pedig volt 4 szűz leánya, akik prófétáltak. Mi alatt pedig mi több napig ott maradtunk, alájött egy Júdeából való próféta, név szerint Agabus. És mikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta. Ezt mondja a Szentlélek. A férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogány kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kértük mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felelte, mit műveltek sírván és az én szívemet kesergetvén, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk mondván, legyen meg az Úrnak akarata. Nézzük meg ezt a szakaszt részletesebben. Azt olvassuk, hogy eljutottak Cézáreába, és azt olvassuk, hogy itt volt Filip evangélista, ennek volt 4 próféta lánya, akik prófétáltak. Itt szeretném azért azt megjegyezni, hogy ne feledjük el, hogy abban az időszakban vagyunk, amikor a lélek kitöltetett, amikor a prófétálás adománya adatot, a Szentlélek gazdag kiáradása következtében, és prófétáltak, sokan prófétáltak, és mindenkire kitöltetett, akik őszintén Krisztust elfogadták, és vágyódtak az ő áldásai után, és korra és nemre való tekintet nélkül, ifjakra, vénekre, férfiakra, nőkre, leányokra, asszonyokra, mindenkire, akik Krisztust elfogadták, kitöltetett a lélek.
És nézzük meg, ezek után azt olvastuk a 10. versben, hogy jött egy Agabus nevű próféta, és egy cselekedetet hajtott végre. Ennek a cselekedetnek az volt a jelentősége, azt tette, hogy Pálnak az övét vette, és megkötözte a kezeit és a lábait. És azt mondja, hogy ezzel a cselekedettel ugye megkötözte a saját kezét, lábát, és azt mondja, hogy azt mondja a lélek, hogy akié ez az öv, az így fog majd megkötöztetni Jeruzsálembe. A lélek, a Szentlélek kijelentette Agabuson keresztül, hogy Pálra Jeruzsálemben fogság fog várni. Elveszíti a szabadságát, fogoly lesz, meg fogják fosztani őt a szabadságától. Átadják a pogányoknak kezébe. Szeretném megkérdezni, hogy vajon erre mi lenne a mi reakciónk? Mi volt a gyülekezet reakciója, és erre mi lenne a mi reakciónk? Hogy Pál, aki készül fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott meg fogják kötözni, és a pogányok kezébe adják. Ugye szerintem ugyanaz lenne a válaszunk, mint ami az ő válaszuk volt, hogy akkor ne menj föl, ne menjél. És nézzük meg, egyöntetűen mindannyian azt kérték, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe, ne menjen föl. És ez milyen hatást tett Pálra? Hadd kérdezzem meg, hogy miért mondták ezt a tanítványok, meg az odavalók, miért mondták? Miért mondták ezt, hogy ne menjen fel? Mi motiválta ezt? A féltés, a szeretet, ugye? Féltették, szerették. Nem akarták, hogy bármi baja essen. De mindez milyen hatást tett Pálra? Nyilván, hogy válaszolt? Azt mondja, hogy mit műveltek sírván az én szívemet kesergetvén. Nem elgondolkodható? Mit műveltek itt sírván az én szívemet kesergetvén? Féltésből, szeretetből adódott ez, hogy vissza akarták tartani, de ezzel Pált nem erősítették. Pál eltökélte a szívében, hogy felmegy Jeruzsálembe, és mit mondott? Nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus Krisztus nevéért. Őt nem lehetett ezzel eltántorítani az ő küldetésétől. Fölmegy, vállalja a veszélyt, hogy az evangélium ügye előrébb haladjon. És számomra egész különös ennek a történetnek itt a lezárása. Nézzük meg, mikor mondták ki azt, hogy legyen meg az Úrnak akarata? Mikor nem engedett? Amikor látták, hogy hiába való minden erőfeszítésük nem enged, akkor mit mondtak, hogy zárták le ezt az egészet? Legyen meg az Úrnak akarata. Valahogy nem tudom, hogy ti hogy érzitek ezt a leírást, de én úgy érzem, hogy ők nem tudtak annyira megnyugodni ebben, mint Pál megnyugodott. Kimondták, hogy legyen meg az Úr akarat, amikor látták, hogy nem tudják visszatartani Pált, de aki teljesen az Isten kezébe tudta letenni az életét, és aki ezt szívből ki tudta mondani, hogy az Úr akarata legyen meg, az Pál volt. Ő valóban az Isten kezéből vette az ő szolgálatát, és a többiek is, hogy úgy mondjam, belenyugodtak, hát ha menni akar, az Úr akarata legyen meg. Nyilván imádkoztak, könyörögtek azért, hogy az Isten kísérje, vezesse őt ebben a nem veszélytelen útjában. És ezek után elindul Pál. Ilyen háttéren elindul Jeruzsálem felé. Nem tudom, el tudjuk képzelni, hogy milyen szívvel megy föl Jeruzsálembe? Nem tudom, hogy végig tudjuk-e ezt gondolni, hogy ott van az a rengeteg nehézség, ott van az a rengeteg leküzdhetetlenek tűnő akadály. Gondoljunk bele abba, hogy megy Jeruzsálembe, de mit tud? Tudja azt, hogy sok ellenségre fog találni, és nagyon kevés barátra fog találni. Miért? Mert Jeruzsálemben, idézőjelbe teszem azt, hogy a testvérek nagy része, a hittestvérek nagy része is előítélettel viseltetett az ő munkája iránt. Tudta, hogy ellenérzések vannak az ő hittestvéreiben, és nem számíthat teljes mértékig ő rájuk. Azon kívül a megtéretlen zsidók végig a nyomában voltak. Emlékszünk a különböző útjaira?
A különböző misszióutakon azt látjuk, hogy egész városokat, falvakat dúltak fel a megtéretlen zsidók, hogy Pál ellen fordítsák az embereket. Tudta, hogy támadásnak lesz kitéve, tudta, hogy nem számíthat igazi sok segítségre, de ő mégis elmegy. Pál valóban megtanulta azt, hogy az Istennél tegye le az ügyeit. Pál valóban megtanulta azt, hogy ne a körülményekre tekintsen. Pál, ha a körülményekre tekint, elment volna Jeruzsálembe? Nyilván nem ment volna el. És itt szeretnék felolvasni Prédikátor könyvéből egy ige szakaszt. Prédikátor könyve 11. fejezet 4-től 6-ig terjedő verseit olvassuk el. Prédikátor könyve 11. fejezet 4-től 6-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegre néz, nem arat. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ez é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz, egyszer s mind. Mit mond ez az ige? Aki a szelet nézi, nem vet az. És azt mondja, hogy aki a sűrű fellegre néz, az nem arat. Tehát Sátánnak az egyik nagyon sikeres támadása az, hogy az ember szemét a látható dolgokra irányítja, a csüggesztő körülményekre, a nehézségekre és az akadályokra. És mindezt miért teszi? Mindezt azért teszi, hogy az embert eltántorítsa, az embert visszahúzza, az embert elbizonytalanítsa. De hadd kérdezzem meg, hogy ha mi arra várunk, vagy Pál is arra várt volna, és a tanítványok is arra vártak volna, hogy minden akadály elháruljon az útjukból, akkor mikor indultak volna el? Máig nem indultak volna el. Tehát nem számíthatunk arra, nem várhatunk arra, hogy akadálytalan lesz a mi útunk, a mi egyéni életünk, a mi hitéletünk, a mi szolgálatunk útja is. Ne várjuk, hogy akadálytalan lesz. Sátán ezer akadályt fog hozni, és amikor jönnek az akadályok, Sátán nem csak azt teszi, hogy sok-sok akadályt emel az ember útjába, hanem ezeket az akadályokat felnagyítja. Felnagyítja. Azt akarja elérni, hogy mi levegyük a tekintetünket Jézusról, és nézzük az akadályt. És amíg az akadályt nézzük, az akadály nő-nő, és egy dombocskából is hegy lesz, hatalmasan megnövekszik, és Jézusról pedig levettük a tekintetünket, és az ő hatalma szinte összezsugorodik a tekintetünk előtt, és nem az van bennünk, hogy ő legyőzhet minden akadályt. Szeretnék egy múlt heti tapasztalatomnak egyetlen egy mozzanatát elmondani. Valamiért igen el voltam csüggedve, és nagyon imádkoztam, hogy a Jóisten könyörüljön, és valamilyen nehéz helyzet volt. És másnap reggel, amikor fölkeltem, a szobámban rengeteg bibliai ige van kitéve, nagyon sok ilyen igét kaptam fakis lapocskára bibliai igék ráégetve, nagyon sok van a szobámban, és hát tudom, hogy mi hol van, és úgy persze az ember időnként ránéz, de úgy szóval tudom, hogy ott van. És aznap reggel az egyikre ráirányította a figyelmemet, többet is megnéztem, az egyikre ráirányította, az egy ilyen pici kis lapocska, és az van ráégetve, hogy ő segíthet. Nem tudom elmondani, mit jelentett ez a két szó. Ő segíthet. És olyan egyszerű két szó, ő segíthet. De Sátán erről eltereli a figyelmünket, és a nehézségre, az akadályra akarja, hogy mi nézzünk. És nem arra, hogy ő segíthet. Vagy van nehézség.

21. fejezet 17-től 20-ig terjedő verseiben, mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. És köszöntvén őket, elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat. Most csak egyelőre idáig olvassuk. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Jeruzsálembe jutottak, Pálnak az volt az első dolga, hogy elment az ő hittestvéreihez, a gyülekezet vezetőihez, elmondta az atyafiaknak, minden sorjában, rendjében elmondta, hogy az Isten mit cselekedett rajta keresztül a pogányok között. Szeretném még egyszer megerősíteni, hogy ezekben a testvérekben, akik hallgatták Pált, nagyon sokban előítélet volt Pál apostollal szemben a pogány misszió miatt, hogy a pogányoknak prédikálja az evangéliumot. Nagyon sokszor olvastuk a Bibliában, hogy milyen konfliktus helyzetek adódtak ebből, milyen nehezen omlottak le ezek a válaszfalak. Pál pedig felismerte azt, hogy a ceremoniális törvények azok érvénytelenek. A ceremoniális törvények azok Jézus Krisztusra mutattak előre, de ezeknek a megtartása már nem kötelező, sőt, a pogányokat is meg kell kímélni ezektől. És Pál apostol felvállalta az evangéliumot a maga tisztaságában, a maga egyszerűségében, és úgy végezte a munkáját, és egy igét szeretnék felolvasni, hogy mi jellemezte az ő szolgálatát. A Korintusi első levél 2. fejezet 4. versében egy kijelentést találunk az ő munkájáról összefoglalóan. Ő így mondja a korintusiaknak, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. Miért szeretném ezt az igét hangsúlyozni? Azt mondja, hogy az ő szolgálata a léleknek és erőnek megmutatásában, megnyilvánulásában állott. Pál, amit megértett az evangéliumból, azt hirdette. Nem tette függővé a többiek véleményétől. Krisztus, a Szentlélek vezette az ő szolgálatában minden pillanatban, nem emberi elgondolás szerint végezte az ő munkáját. És a menny hitelesítette a szolgálatát. Mert erővel, a lélektől jövő erővel tudott szólni, cselekedte a csodákat, erőnek, hitben, csodáknak, jeleknek a megnyilvánulásában nyomta rá az Isten, a menny, Pál apostol szolgálatára a pecsétjét. Így hitelesítette maga a menny az ő szolgálatát. És Pál ezeket mind elmondta. Elmondta a tapasztalatokat, az Isten hogy segítette őt, mennyien tértek meg, mennyien fogadták el az evangéliumot. Láthatták azokat az ajándékokat, amelyeket a pogány keresztények hoztak a júdeabeli testvéreknek. Miről tanúskodtak ezek? Hatalmas önmegtagadásról, áldozatkészségről, szeretetről. Mert ne feledjük, hogy a pogányokban is le kellett, hogy omoljon egy válaszfal a zsidók iránt, mert közöttük válaszfal volt. És az, hogy ők a szegénységükből adakoztak a júdeai szegényeknek, ez az ő hitük bizonysága volt. Igen, mind hatalmas bizonyság volt az egybegyűlteknek, a gyülekezet vezetőinek, hogy Pált a lélek kísérte az ő munkálkodásában. És nézzük meg, hogy ezek után mi történik, mit várnánk, hogy fogadják ezt a beszámolót. Azt olvastuk a 20. versben, és most a 20-tól a 25-ig terjedő verseket olvassuk. Azt olvassuk a 20. versben, hogy azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat. És ezek után mit várunk, mit mondanak? Mit mondanak Pálnak? Így olvassuk a következőt. Látod, atyám fia, mely sok ezeren vannak zsidók, akik hívőkké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy idejöttél.
Ezt míveld azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk négy

férfiú, kik fogadalmat vettek magukra. Ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyiressék fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtuk azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozat hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Kicsit hosszabb a szakasz, de szerettem volna szóról-szóra felolvasni, hogy lássuk ennek az egész tanácsnak a lényegét, meg értsük azt, hogy egyáltalán mit javasoltak. Ez a javaslat ugye arról szólt, hogy csatlakozzanak ahhoz a négy férfiúhoz, akik fogadalmat vettek magukra. Mit jelenthetett ez? Ugye ezek az emberek, ez a négy valószínűleg jeruzsálemi zsidó keresztény, akik megtartották még a ceremoniális törvényeket, nyilván, hogy a nazireusi fogadalmuknak megfelelően 30 napos ilyen tisztulási folyamatban vettek részt, és ennek az volt a lényege, hogy amikor elközelgettek a tisztulásnak a napjai, akkor azt be kellett jelenteni a papnak azért, mert ennek a folyamatnak a végén áldozatot mutattak be. És ugye ezt be kellett jelenteni a papnak, hogy ekkor is ekkor majd áldozásra fog sor kerülni. Áldozatot fognak bemutatni. És ekkor egy lévita lenyírta a hajukat és a szakálukat, ez hozzátartozott ehhez a szertartáshoz. Na most ehhez a ceremóniához még az is hozzátartozott, azt is megengedték, hogy ha valaki később akart csatlakozni egy ilyen csoporthoz, azt is megtehette, tehát nem végig a 30 napig, pár is később csatlakozott ehhez a csoporthoz, megtehette, hogy később csatlakozik hozzájuk, és a végén ugye együtt mutatnak be mindegyikért külön-külön áldozatot, ilyenkor az utoljára csatlakozott, hozzájuk csatlakozott, megtisztulni vágyóra hárult az egésznek az anyagi vonzata. Tehát költeni kellett rájuk, mindennek a költségeit neki kellett vállalni. Tehát azért említettem, hogy értsük, hogy mi volt ez, amit javasoltak. De gyakorlatilag mi volt ennek a lényege? Pálnak azt tanácsolták, hogy menjen be a templomba, és ő is tisztuljon meg. Szerintünk ez milyen tanács volt? Ez jó tanács volt, vagy nem jó tanács volt? Honnan jövő tanács lehetett? Fogalmazzuk ezt meg, nyugodtan így, direktbe fogalmazzuk ezt a krisztusi tanács volt, a Szentlélek által ihletett tanács, vagy nem? Milyen szerepe volt ekkor már egy ilyen ceremoniális megtisztulásnak? Volt valami szerepe és jelentősége? Semmi. Pál apostol pontosan tudta, hogy az ember Krisztusban tisztul meg. Krisztus áldozata bekövetkezett. Minden egyes ceremónia. A Kolossé levél második fejezet 17. versét azért olvassuk el. A Kolossé második fejezet 17. verse azt mondja, hogy ezek csak árnyékai voltak a bekövetkezendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát Krisztusban tisztul meg az ember. Nem ezek által, a ceremóniák által. Annyira elgondolkodható. Pál elmondja mindazt, amit a pogányok között cselekedett vele az Isten. És ők azt mondják, hogy menjen a templomba és tisztuljon meg. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ez az ő korábbi határozataikkal szemben is ellentétes határozat volt. Nem tudtak szakítani igazából mindezzel. Tehát egy gondolatot szeretnék itt megfogalmazni, és nagyon határozottan a Biblia alapján kijelenteni. Talán így fogalmaznám ezt meg. Senki nem tévedhetetlen. Senki nem tévedhetetlen. A legmagasabb tanács sem, az atyafiak összessége, a gyülekezet vezetősége, egyetlen egy ember, egyetlen egy testület sem tévedhetetlen. Aki soha nem téved, az kicsoda? Az nem más, mint az Isten. De azon felül minden ember, bárki ember, bármilyen testület tévedhet. Még valamit szeretnék megkérdezni. Ha mondjuk egy testület a fennállása történelmében csak Szentlélektől ihletett tanácsokat és útmutatást ad, akkor a következő tanácsában vakon meg lehet bízni? Nem.
akkor sem, hogyha idáig csak jó tanácsot ad, egy testület, egy ember, egy akárki, egy Isten akármilyen szolgája vagy embere. Lehet, hogy az élet eddigi folyamán csak, ezt nem mondhatjuk el nyilván a gyülekezet testületéről, meg a magas tanácsról, ugye, vagy a gyülekezet vezetőiről, de hogyha bármi is valakinek a múltja, vagy egy testületnek, vagy egy embernek akármennyi jó döntést hozott, a következő döntésüket is úgy kell fogadnunk, hogy az Isten elé vinni, hogy ez az Isten lelkétől ihletett, avagy nem. Mert mindenki csak addig van az Isten lelkének a vezetése alatt, és csak addig tud jó tanácsot adni, amíg az élő kapcsolat megmarad. Ha egy pillanatra elengedem az Isten kezét, akkor már nem az Isten lelke tud szólni rajtam keresztül és általam. És ez volt ebben a helyzetben is, hogy ez a tanács, a gyülekezetnek ez a testülete és vezetős testülete sem volt tévedhetetlen. Amit Pálnak adtak tanácsot, az nem volt a Szentlélektől ihletett tanács. Ezek után a következő kérdésem az, hogy szerintünk Pál mit csinál ezzel a tanáccsal? Mit csinál Pál ezzel a tanáccsal? Az a Pál, aki egész szolgálata folyamán azt hirdeti, hogy ezek érvénytelen dolgok. A valóság a Krisztusi, ahogy az előbb olvastuk. Ez a Pál mit tesz ezzel a gyülekezetnek, a gyülekezet vezetőségének ezzel a tanácsával? Olvassuk el a 21. fejezet 26. versét. Akkor Pál maga mellé vette azokat a férfiakat, másnap ővelük megtisztulván beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat. Hogy értékeljük ezt a lépését Pálnak? Vajon miért tette ezt Pál? Megingott szerintünk benne a meggyőződés, az evangélium meggyőződés? Ugye nyilván, hogy nem ez vezethette őt. Akkor vajon miért cselekedhette ezt Pál? Mi motiválhatta vajon Pált? Igen, igen, ez is benne volt, hogy nehogy még messzebbre űzzel, hogyha ő ennek ellenáll, akkor még nagyobb lesz a szakadék közte és azok között, akik ezt az álláspontot képviselik. Még nagyobb lesz a szakadék. Azon kívül gondoljunk arra, hogy mennyire vágyódott arra, hogy egységben legyen a testvéreivel. Mennyire vágyódott arra, hogy ne legyenek széthúzások, ne legyenek szakadások közöttük, hanem együttes szívvel tudják végezni a munkát, és nem akarta, hogy valóban még jobban mélyüljön a szakadék közte és a többiek között. Noha Pál pontosan tudta, hogy ez a tanács nem az Isten lelkétől ihletett tanács, tudta, hogy ez nem helyes döntés, nem helyes lépés. Pál mindig is az Istentől vezérelt módon végezte a szolgálatát, de ugyanakkor mindig törekedett arra, hogy amennyire csak lehet, megalkuvás nélkül, de a legmesszebb menőkig elmenjen abban, hogy együtt tudjon dolgozni a többiekkel, hogy minél nagyobb egység, béke és szeretet legyen közöttük. Pálnak ez volt az egész élet szemlélete. Egy igét szeretnék felolvasni, egy ige szakaszt, a Korintusi első levél, 9. fejezet, 19-től 22-ig terjedő fejezetekben a következőképpen. Ezt mondja Pál. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőteleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Szerintünk ebből a felsorolásból melyik illik Pálnak erre a cselekedetére? Kinek mivé lett? Vajon kinek mivé lett ebben a... Zsidónak zsidó. És a végén erőtelennek erőtelenné lettem.
Tehát ugye zsidónak zsidó lettem, erőtelennek levőnek, erőtelenné lettem. Tehát a legmesszebb menőkig el akart menni, és ekkor olyan engedményt tett, amire az Úr viszont nem hatalmazta őt föl. Ezt mondjuk ki határozottan. Erre az Úr nem hatalmazta fel őt. De ha megértjük Pálnak ezt a lelkületét, ezt a vágyódását az egységre a többiekkel szemben, hogy a szakadék nem éljüljön, hanem egyre közelebb kerüljenek egymáshoz, akkor meg tudjuk érteni, hogy így döntött, hogy akkor vállalja azt, amit adtak neki tanácsot, amire kérték a gyülekezet vezetői. Ezek után nézzük meg az apostolok cselekedete 21. fejezet 27-től 29-ig terjedő verseit, mi lett ennek a vége, mi lett ennek az eljárásnak, ennek a cselekedet sorozatnak a vége. Mikor pedig a 7 nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók meglátván őt a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reá veték kezüket. Kiáltván, izraelita férfiak, legyetek segítségül, ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a hely ellen tanít mindenkit mindenütt. Ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertésztette ezt a szent helyet, mert látták annak előtte az efézusi Trofimuszt ővele a városban, kiről azt vélték, hogy Pál bevitte a templomba. Mindenek előtt álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzük meg, mi történik. Felismerik őt a templomban, ellene fordulnak, reárohannak, és mit mondanak? Mivel lázították fel a sokaságot? Volt elsősorban az a vád, azt mondják rá, hogy ez az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és e hellyel ellen tanít mindenkit és mindenütt. Ez volt az egyik vád. A másik pedig, hogy a görögöket, hogy görögöket is hozott be a templomba és megfertésztette ezt a szent helyet. Először erre a másodikra térjünk ki. Nem volt szabad pogányoknak, a templomnak a pitvarába belépni. Jézus korában, tehát a zsidók emeltek egy ilyen plusz válaszfalat, Jézus korában, ebben a templomban, tehát amiről itt most szó van, létezett egy valóságos fal, ami a pogányok udvarát elválasztotta a pitvartól, tehát a jeruzsálemi templomnak a pitvar részétől. És nagyon érdekes, hogy találtak 1871-ben a templom udvar közelében az ásatásoknál egy táblát, amire a következő volt fölírva, ezt szóra fölolvasom. Tilos minden idegennek átlépni a korlátot és a szentély területére belépni. Mindenki, akit rajta kapnak a tilalom megszegésén, maga viseli a felelősséget a halálért, amellyel büntettetik. Tehát így tekintették azt, hogyha egy pogány, és jelen esetben ugye ez a Trofimusz, akit láttak Pállal a városban, noha ő nem vitte be őt a templomba, de mégis azzal vádolták, hogy egy pogányt, egy görögöt is bevitt a templomba, egy körülmetéletlen embert, tehát ez volt az egyik vád, és a másik vád pedig mi volt, és erről szeretnék néhány szót szólni, 3-as vádat mondtak. Pál a nép ellen tanít, a törvény ellen tanít, és a hely ellen tanít. Mindenkit mindenütt. Ugye ezt a 3-at hozták fel. Elsősorban nézzük meg, hogy Pál tanított-e a nép ellen. Vagy ha tanított a nép ellen, akkor azt helyesen cselekedte. Vagy mit tanított ilyen értelemben a nép ellen? Mit jelent, hogy a nép ellen tanít? Mit értettek ezen, hogy Pál apostol lázít és a nép ellen tanít? Mindenek előtt azt jelentette, hogy talán olvasunk egy igét Mózes második könyve 19. fejezet 5. verséből. Mózes második könyve 19. fejezet 5. verséből olvasunk egy igét, és ezt az igét azért szeretném fölolvasni, mert amikor az Isten elhívja a népet, a zsidó népet, amikor kiválasztja magának, nagy népé teszi őket, és kivezeti őket Egyiptomból, hogy valóban országot, földet adjon nekik, amikor elkezdik ilyen értelemben az ő életüket, mint nép, mint Isten választott népe, nézzük meg, hogy az Úr mit mond nekik. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld.
az Isten ezt jelentette ki. Ebben az igében, és olvashatjuk végig az egész Bibliát, találunk olyan kijelentést, hogy az elhívás, a zsidó nép elhívása visszavonhatatlan, vagy feltétel nélküli? Nem. Hol van a feltétel? Ha hallgattok, és megtartjátok. Azt mondja, hogy az az én népem, az tartozik az én népemhez, aki az én szavamra hallgat, és megtartja a parancsolatokat. És ha ti ezt teszitek, valamennyi nép között az enyém lesztek. De hadd kérdezzem meg, hogy mi van akkor, ha nem hallgatnak rá, és nem tartják meg az ő parancsolatait. Akkor az Isten nem ismeri el őket népének. És ez történt a zsidó néppel. Elvetették, visszautasították, elvetették Jézus Krisztust is, a Messiást is, és az Úr kijelentette, hogy mint népet elveti őket. Miért? Mert nem tartották meg az ő törvényeit, az ő beszédeit, nem az ő útján jártak. Nem egyéneket vetett el, de mint népet, mint választott népet elvetette. És azt mondja, hogy ez az ember a nép ellen tanít. Ők szerették ebben a gondolatban, biztonságban érezni magunkat, hogy mi a választott nép vagyunk, mi üdvözülni fogunk, a pogányok nem üdvözülnek, a pogányok halljanak meg, mindenki vesszen el, mindenki jusson az örök kárhozatra, de mi az Isten népe vagyunk. Mi üdvözülünk, mi feltétel nélkül üdvözülünk. Hadd kérdezzem meg, biblikus gondolat ez? Az Istentől semmi nem áll távolabb, mint ez a gondolat. Hogyha valaki bármit cselekszik, akkor is az Isten majd jóvá fogja hagyni. Az Isten a bűnt, a gonoszt nem hagyhatja jóvá. Mit mond a másik vád? Nem csak a nép ellen tanít, hanem a törvény ellen tanít. Úgy elgondolkodtam azon, és úgy eszembe jutott az, hogy Pál igen, a ceremoniális törvények érvénytelenségéről beszélt, amit maga Isten mutatott meg a zsidó népnek azáltal, hogy Jézus áldozatakor mi történt a templom kárpitjával, emlékszünk rá a bibliai leírásból? Ketté hasadt a kárpit, amivel azt jelezte, hogy érvénytelen már a templomi szolgálat. És Pál ez ellen tanított. De Pál nem az Isten erkölcsi törvénye ellen tanított, amit pedig a zsidó nép milyen sok ponton és rendszeresen áthágtak, de a ceremóniákhoz ragaszkodtak. A ceremóniákat körömszakadtukig végték, amiről az Isten kijelentette, hogy érvénytelen, de ugyanakkor az erkölcsi törvényt hány és hány helyen sértették meg, és hágták át. És Pál a törvényt hogy tanította? Pál a törvényt nagyjá és dicsővé tette. Ugye Jézusról olvassuk ezt? Igen, Pál is felmagasztalta az isteni erkölcsi törvényt. Igen, nem érvénytelenítette, de kijelentette, hogy a ceremóniáknak annak nincs érvénye. És a másik mit mondtak? A hely ellen tanít, a templom ellen tanít. Olyan érdekes, csak kívülről idéznék egy igét, az Úr figyelmezteti az ő népét, és azt mondja, hogy ne mondjátok azt, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Azt mondja, mert ha csak valóban megjobbítjátok a ti útaitokat, akkor lakozom veletek ezen a helyen. Tehát ők a templomot, mint egy olyan kultikus helyet tisztelték, hogy ezek a falak, ez az épület, ez már biztos, hogy az Isten jelenlétének a helye, ez a szent hely, tehát ők nem Istenben bíztak, nem az Istennel volt élő kapcsolatuk, hanem a templom, meg a nép. Tehát ez volt az, amiben ők bíztak, Jézus Krisztus helyett, az Isten helyett. És nézzük meg, mit olvastunk ennek a leírásnak a végén. Azt olvastuk, most olvastuk majd a 30-tól a 32-ig terjedő verseket, a 21. fejezet 30-tól 32-ig terjedő versekben. Megmozdult azért az egész város, és a nép összecsődült, és Pált megragadván kivonszolták őt a templomból, és mindjárt bezáradtak az ajtók. Mikor pedig meg akarták őt ölni, feljutott a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült. Ki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé, lefutott hozzájuk, azok pedig, mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűntek Pált verni. Nem tudom, el tudjuk gondolni ezt a helyzetet? Folyamatosan verik, ütik, ütlegelik, meg akarják ölni. Az ezredesnek úgy kellett a vitézeivel, a katonáival együtt kiszabarítani őt a kezük közül.
Utána az ezredes meg akarja tudni, hogy mi ennek a csődületnek az oka, mi itt a valóság, és a hangzavarban semmit nem tud igazából kideríteni, de akkor Pál azt kéri, hogy szólhat-e ő valamit. Be akarja vinni a várba, ugye, hogy biztonságban legyen, és Pál azt kéri, hogy hadd szóljon valamit. Az ezredes meg is engedi, hogy szóljon az egész néphez. És itt jön Pál védőbeszéde, az egyik védőbeszéde, és olyan érdekes, hogy így ismerjük a Bibliából, hogy Pál magamentése, vagy Pál védőbeszéde, de majd látni fogjuk, hogy ez nem a maga mentésére szolgáló beszéd, ilyen értelemben nem egy védőbeszéd, hanem egy hatalmas bizonyságtevő beszéd ez. Nézzük meg, hogy Pál ezt a beszédet hogy kezdi. A 22. fejezet első 5 versét olvassuk el. Atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, amellyel most magamat előttetek mentem. Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájuk, még inkább nyugalmat tanúsítottak, és mondta. Én zsidó ember vagyok, születtem a cilíciai Tarzuszban, fölneveltettem pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, tanítattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma. És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlözbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat, miképpen a főpap is bizonyságom népe, nékem, és a véneknek egész tanácsa, kiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz Damaszkutba mentem, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. Majd tovább is fogjuk olvasni, de már előre mondanám, hogy a további részéről nem fogunk olyan sok szót ejteni, hiszen a további részről már az apostolok cselekedete 9. fejezetben Pál megtérésénél részletesen szóltunk, de erről az 5 versről részletesebben szeretnék szólni. Mindenek előtt ezt az 5 verset elolvastuk, és mit látunk ebből az 5 versből? Mi lehetett így vezeti be Pál a beszédét, mi ennek a beszédnek a célja? Szerintünk mi lehetett egyáltalán Pálnak a célja azzal, hogy ő itt megszólal, és egy beszédet mond? Ugye magát menti, kvázi, de ez egy nagyon rossz fordítás, hogy maga mentése szinte. Mi lehetett a célja Pálnak ezzel a beszéddel? Mindenek előtt az, hogy azokat, akik feldühödtek most ellene, megnyerje az evangéliumnak. Pálnak nem az volt sohasem egyetlen egy élethelyzetben sem a célja, hogy valahogy ebből a helyzetből kikerüljek, csak valahogy megszabaduljak ebből a helyzetből. Hogy a bőrömet mentsem, ugye? Már elnézést, hogy ezt így mondom. Soha nem ez volt a célja. Neki az volt a célja, hogy azokat az embereket megnyerje az evangéliumnak. Hogy azoknak az embereknek is fény gyújjon, világosság az értelmükbe. És olyan elgondolkodtató ez, Pálnak nem volt közömbös, hogy mi van az emberekkel. Ezek az emberek idáig verték, rúgták, ütötték, meg akarták ölni, és ő mire törekedett? Nem az, hogy bosszút álljon rajtuk, vagy csak valahogy egyszer ezektől megszabaduljak, többet nem is akarom őket látni, nem ez volt a célja, hanem az, hogy megnyíljon a fülük, és meghallják az evangéliumot. Elviselhetetlen volt számára a gondolat, hogy tömegek élnek Krisztus nélkül honfitársai, a zsidó nemzet, akinek a körében született meg Jézus a messiás, közéjük jött elsősorban, az egész világért, de értük elsősorban mindenek felett. És nem fogadják el azt a valakit, akiért imádkoztak a messiást. Tehát ez az oldhatatlan szeretet volt benne irántuk. És azért itt megállnék, és még egy gondolatot hadd mondjak el, hogyha bennünk nincs ez az oldhatatlan menteni vágyás emberek iránt, akkor mi sem vagyunk keresztények. Ha nekünk mindegy, hogy mi történik a másik emberrel, ha nekem mindegy az, hogy mi történik azzal, aki engem bánt, aki engem helytelenül értékel, vagy csúnyán bánik velem, ha nekem az mindegy, csak szabadulni akarok tőle, vagy hogy ne is bántson engem, ha csak idáig jutok el, akkor én még nem vagyok keresztény. Az a keresztény, az a krisztusi ember, aki az ő ellenségének, a rossz akarójának a javát akarja, hogy megtérjen, elfogadja az evangéliumot. Nem önmagát sajnálja, hogy engem vertek idáig, engem ütöttek idáig, meg akartak ölni, hanem az alkalmat keresi, hogy hogy tudná őket megszólítani, és igazi megtérésre vezetni, segíteni, megtalálni Krisztust.
És nézzük meg, hogy ennek a beszédnek mi a lényege. Miért kezdi ezzel? Olyan érdekes, Pálnál látjuk számtalan helyen, sok-sok helyet kiírtam, sok ige helyet kiírtam, de most talán elégedjünk meg ezzel az ige helyjel, amit itt olvastunk. Azzal kezdi a beszédét, miután elmondja, hogy hol született zsidó, tehát a zsidó nép között született zsidó ember vagyok, itt születtem, Gamaliel lábánál tanultam, ugye Tarzusban születtem, Gamaliel lábánál tanultam. És nézzük meg utána a 4. és 5. verset szeretném újból kihangsúlyozni. Azt mondja, hogy én ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöcbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat. Miképpen a főpap is bizonyságom nékem, és a véneknek egész tanács, akiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz damaszkodva mentem, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. Számtalan esetben olvasuk a levelekben, a páli levelekben, hogy Pál felidézi a múltját. Felidézi azt, hogy én korábban istenkáromló, üldöző, erőszakos voltam. Akkor azt mondja, hogy én nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Isten egyházát. Számtalan helyen az igék sokaságát írtam ki, hogy hány helyen olvasunk ilyet Pálról. Szerintünk miért ezzel kezdi ezt a beszédet? Miért hozza fel ezt számtalan esetben? Azért, mert ott van a lelkében, és nem tud önmagának megbocsátani emiatt, és állandóan bántja őt ez? Ő ezt lerendezte az Istennel. Lerendezte. De ugyanakkor emlékeztette a többieket, így akart nekik segíteni, hogy emberek, én is ilyen voltam. Ilyen voltam, mint ti most. Semmivel nem voltam különb. Ő nem emelte magát föléjük, hogy na lássátok, én vagyok a nagy apostol, ti pedig ilyenek vagytok, ilyen gyilkos indulat van bennetek. Azt mondja, bennem is ez volt. Ismerem ezt az érzést, ami bennetek van irántam, mert bennem is ugyanez volt a többiek iránt. Átéltem, ugyanebben voltam én is. És ezzel akart nekik igazából segíteni, hogy megnyerje a bizalmukat. Nem föléjük akar kerekedni, hanem megnyerni a bizalmukat, hogy ismeri az ő tapasztalataikat, élethelyzeteiket. Őt az Úr ebből a helyzetből, ebből a szemléletből mentette meg. És ekkor ezek után, nem olvassuk most itt el az ige szakaszt, elmondja a megtérése történetét, és erre utaltam az előbb, hogy ezt nem fogjuk most felolvasni, mert erről részletesen beszéltünk Pál megtérésénél, elmondja, hogy amint ment Damaszkuszba, megállította őt az Úr, egy fényességet látott, leesett a földre, hallotta, mint az Úr mondja neki, hogy mit kergetsz engem, elmondja ugyanazt, amit a 9. fejezetben látunk. De itt egy következő kérdést szeretnék feltenni. Szerintünk miért ezt mondja Pál? Miért kezd egy történetet elmondani a saját életéből, mondja el ezt a történetet, és nem kezd el prédikálni, nem mond valami hatalmas összefüggéseket a Bibliából, hát nem itt lett volna az arany alkalom, hogy valami evangéliumi dolgot prédikáljon? És nem ezt teszi, semmit ebben a beszédében nem mond erről, hanem csak is az ő történetét mondja el. Miért? Így van. Az élet a legjobb, az élet tapasztalataink, hogy az Isten hogy vezetett megtérésre, ennek van a legnagyobb ereje. Ha erre nem nyílik meg valakinek a füle, akkor nem fog megnyílni a legnagyobb bibliai összefüggésekre, a proféciák teljesedésére, hogy az ószövetségi profécia hogy teljesedett Jézusban, nem fog megnyílni a füle. Ennek van a legnagyobb bizonysága és ereje. Mit mond Péter apostol? Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott titeket. És Pál mit mondott el? Sötétben voltam, és az Isten hova vezetett el engem? Ezt mondta el a megtérésének a történetét. És ha ez nem hat rájuk, akkor semmi mással igazából meg nem közelíthetők. És viszont az a rész, amit szeretném, hogyha elolvasnánk ebből a szakaszból, az a 12-től a 16. terjedő versek a 22. fejezetben, miután elmondja az ő megtérése történetét, arról is bizonyságot tesz, hogy az Úr hova küldte őt ezek után, milyen területre küldte, milyen megbizatást adott neki. És nézzük meg, így olvassuk, egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek, hozzám jöve és mellém áll a mondanékem.
Saul atyám fia, nyerd vissza szemed világát. És én azon szempillantásban reá tekintettem. Ő pedig mondta, és innen szeretném nagyon aláhúzni a 14-től 16-ig terjedő verseket, ő pedig mondta, a mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz igazat, és szót hallj az ő szájából. Mert lefel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Most annak okáért mist késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet segítségül híván az Úrnak nevét. Tehát az Úrnak ez volt a kijelentése, hogy őt elküldi bizonyságra, bizonyságként, milyen dolgokban, amiket látott, amiket hallott. És egyben azt is kijelenti, hogy azért hívott el, hogy meglásdam az igazat, és szót hallj az ő szájából. Pál apostolnak ez volt a küldetése. Istentől közvetlenül bizonyságot nyert, és ezt neki tovább kellett adni. Tehát Pál apostol mit tett nyilvánvalóvá? Hogy amit ő szól, amit ő beszél, az nem a saját elgondolása, hanem erre hívta előt az Úr, hogy szót halljon az ő szájából, és ennek bizonysága, képviselője, közvetítője legyen annak az üzenetnek, amit hallott az Úrtól. Olyan érdekes, majd látni fogjuk a 26. fejezetben, újból elmondja egy másik alkalommal az ő megtérése történetét, és ott még azt is látjuk, így kihangsúlyozza, hogy az volt az ő megbizatása, hogy bizonyságot tegyen arról, amiket látott és hallott, és amikre nézve majd még meg fog neki jelenni az Úr. Igen, Pál apostolnak ez volt az élete. Egyik kijelentést kapta a másik után az Úrtól. Az Úr megjelent neki, Jézus maga tanította őt. Talán egy ige szakaszt olvasunk el, a Galata levél első fejezet 12 és 13. verséből. A Galata levél első fejezet 12-13. Versében a következőt olvasom. Pál így nyilatkozik, mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra. Hát azon gondolkodom, hogy még a 11-et is előtte olvasom, elnézést, tudtatokra adom pedig atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Inkább talán csak idáig, és újra megismétli, ugye, hogy ő korábban milyen volt. Tehát azt mondja, hogy az evangéliumra maga Jézus Krisztus tanította őt. Nem magától, hanem az evangéliumot Jézus Krisztus tanította neki. Így tudott beszélni például Pál egy úrvacsoráról, amin jelen sem volt. Mit mond Pál? Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és mondja tovább, mi történt ott. Igen, az Úr megjelent neki, Jézus maga tanította őt, és Pál itt ezt elmondja, nyilvánvalóvá teszi, hogy neki mennyei megbizatása van, nem maga küldte önmagát, hanem az Úr küldte őt. És ezek után nézzük meg a befejező szakaszt ennek a fejezetnek, amit ma olvasunk, a 22. fejezet 17-től 21-ig terjedő verseit olvassuk el. Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem, tehát mondja tovább az élet történetét, lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem, és imádkoztam a templomban, elragadtattam lelkemben. És láttam őt, ki ezt mondta nékem, siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te bizonyságot tételedet én felőlem. És én mondék, Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlöcbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned. És mikor a te mártirodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott álltam, és helyeseltem az ő megöletését, és őriztem azoknak köntösét, akik őt megölték. És mondanékem, eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Tehát elmondja, hogy az Úr hogy mutatta meg neki, hogy menjen ki Jeruzsálemből, menjen el a pogányok közé. Igen, őt maga az Úr küldi a pogányok apostolaként a pogányok közé. És nézzük meg ezek után a 22. verset. Idáig jutott az elbeszélésében, és így olvassuk. Hallgatják pedig őt e szóig, de most felemelték szavukat mondván,
töröld el a föld színéről az ilyent, mert nem illik neki élni. Miért nem illik neki élni? Azért, mert azt mondta, hogy őt az Úr a pogányok közé küldte, hogy az evangéliumot nekik is prédikálja. Eddig a szóig tudták hallgatni, eddig tudták hallgatni az ő megtérésének a történetét, mert ez annyira megkeményítette őket, hogy a pogányoknak is üdvösségük van, nem csak a zsidó népnek. Gyilkos indulatokat, gyilkos érzéseket kavart föl ez bennük. És azt olvassuk ezek után, most már csak szóban mondanám el a fejezetnek a további részét. Az ezredes parancsolta, hogy vigyék be a várba, és hallgassák ki. Parancsot adott, hogy kötözzék meg, ostorozzák meg, és vallassák ki, hogy mi is van itt tulajdonképpen, mert itt valami nincs rendben, akkora nagy a kiabálás, a felbojdulás, hogy itt valaminek lenni kell, nem látta a valóságot. És akkor megkötözteti Pált, és Pál megkérdezi attól a századostól, aki őt megkötözi, hogy mondd meg nékem, hogy szabad-e nektek egy római polgárt elítélés nélkül is megostorozni. Erre a százados nagyon megrémül, mert persze ezt nem lehetett tenni, és akkor felszalad az ezredeshez, megjelenti ezt. Az ezredes gyorsan lemegy Pálhoz, és megkérdezi, hogy igaz-e, hogy ő római polgár. Mondja, hogy igen. Azt mondja, hogy te? Hát én megvettem ezt nagy pénzért, neked hogy van ez? Azt mondja, hogy én nem megvettem, én beleszülettem. Erre az ezredes nagyon megrémül, hogy ő megkötöztette egyáltalán Pált, persze eloldatta az ő megkötözését, és másnapra magához hivatja a véneket, a gyülekezet vezetőit, hogy most igazából megtudja, hogy mi a valóság, mi az oka ennek a csődületnek, ennek a gyilkos indulatnak, mit tett ez a Pál, tulajdonképpen mi itt ez a helyzet. És erről fogunk majd a legközelebbi alkalommal szólni, hogy zajlott ez a kihallgatás, hogy történt, mi történt itt a 23. fejezetben az ezredes előtti kihallgatáson. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna erről a két fejezetről szólni.